0: Az államfői intézmény ismét a bizalom, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hangsúlyozta, hogy a nemzet egységének megteremtése minden állampolgár közös felelőssége, és a közbeszédet mindannyian alakítjuk. A házelnök határozottan elutasította a közösségi médiában megjelenő bántalmazást és megalázást. Beszéde alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem tartózkodtak az ülésteremben. Az ülést Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés Tiszapárti alelnöke vezette. Pótvizsgára készülő gyermekeknek indít felkészítő foglalkozásokat. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon, melyek többek között Borsod és Szabolcs-Szatmár megye több településén is elérhetők. A személyre szabott alkalmak célja a bukások és az iskolai lemorzsolódás csökkentése. A felzárkózó települések program keretében 260 helyszínen segítik a rászorulókat. A tanulósarkokban évente mintegy 7500 gyermek kap egyéni támogatást a tanulásban. A szakemberek a szövegértés és a matematika fejlesztésében nyújtanak segítséget leginkább. Az előző évben csaknem 200 gyermek készült fel náluk sikeresen a pótvizsgára. A segítségre szoruló diákok többsége a 8 és 11 év közötti korosztályból kerül ki. A nyári foglalkozásokat július közepétől a legtöbb helyszínen elindítják. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. Erre a célra csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válság tartalékból. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a kifizetéseket pedig szeptember végéig teljesítik. A szaktárca tájékoztatása szerint a tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A mostani keretösszeg újabb segítséget jelent a már korábban kialakult kárenyhítő juttatásokon felül. A támogatási lehetőségről az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium számolt be. Megállapodást írt alá az OTP Bank a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja a Luminor megvásárlásáról. A felvásárlással a Magyar Pénzintézet 14 országra bővíti jelenlétét és 13%-kal növeli mérleg főösszegét. A tranzakció lezárásához még szükség van a megfelelő hatósági engedélyek megszerzésére. Az OTP stratégiai befektetőként hosszú távú jelenlétet kíván kiépíteni Észtországban, Lettországban és Litvániában. A tranzakció eredményeként az eurozónán belüli működés részaránya eléri az 50%-ot a bankcsoportnál. Kárpáti Judit közgazdász kapta idén a Gyémánt László feleségének emlékére alapított Krisztina díjat. Az elismeréssel azokat a nőket díjazzák, akik gondoskodó társként segítik a művészeti értékek teremtését. Kárpáti Tamás újságíró kiemelte, felesége 4 évtizede biztosítja számára a megbízható családi hátteret. A bronz plakettel járó kitüntetést a kezdeményező festőművész adta át a díjazott budapesti otthonában. Adománygyűjtés indult a vandalizmus miatt lezárt Mecseki Máré vára helyreállítására és újranyitására. A megrongált falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége a becslések szerint eléri a 2 millió forintot. Magyar Egregy polgármestere hangsúlyozta, a műemlék mielőbbi nyitása kulcsfontosságú a Kelet-Mecsek turizmusának. A támogatási lehetőségekről a vár hivatalos közösségi oldalán tájékozódhatnak az adakozni szándékozók. Görögországban felkészültek az idei első hőhullámra, amelyben egyes térségekben 42 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok készültségbe helyezték a katasztrófavédelmet, és arra kérik a lakosságot, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljen az egészségügyi kockázatokra és az erdőtüzek megelőzésére.
1: Az időjárásról.
0: Az ország déli-délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhőtömbök érkeznek észak-északnyugat felől, csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság, a Miskolci Egyetem és a Tokaj-Hegyalja Egyetem közösen szervezi meg augusztus 24-e és 29-e között a Miskolci Egyetemen, valamint a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust, amely központi témája ezúttal az önismeret forrásai, a magyarság kép változásai. A rendezvényről nemrég tartottak előzetes sajtótájékoztatót. Elsőként professzor dr. Monok István, a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság társelnöke beszél, aki történeti betekintést is ad a magyarság tudomány történeti szakaszaiba.
2: Kezdjük onnan, hogy a 9. Hungarológiai Kongresszus, amit Nemzetközi Magyarság Tudományi Világkongresszusnak szoktunk mondani, a magyarság önismeretéről, illetve a rólunk alkotott, mások által alkotott kép történetéről lesz szó. Ugye ez egy végtelenül fontos dolog, maga a hungarológia nem minden filológiai jellegű kutatás, hanem az első világháború utáni traumába keletkezett. Grager Robert, aki a berlini magyar intézetet alapította, úgy gondolta, hogy és mai napig is igaz ez egyébként, szerintünk is, nem ismerik a magyarságot, a magyar történelmet, és félinformációból, dezinformációból alkotnak rólunk véleményt. Ezért ő megalkotta a hungarológia, a magyarságtudomány fogalmát, nagyon tágasan értette, tehát minden ismeret, ami a magyarságra, a mindenkori Magyarországra, tehát a Magyar Királyságra és Erdélyre vonatkozó ismeret, és ezt lehetőleg idegen nyelven kell tolmácsolni, a magyarok által és a nem magyarok által, akik megtanulnak magyarul, vagy nem tanulnak meg magyarul. Tehát egy nagyon fontos, hogy ez egy összehasonlító tudomány, ami mindenfajta történeti jellegű disziplinát magába foglal. A második világháború után azonban, ugye egyrészt a Klebersberg érában megalapított magyar intézetek és magyar tanszékek átalakultak, főleg a magyar intézetek, jószerével kémközpontok lettek a nyugat-európai régióban, de egyébként másutt is, és kiszorultak onnan a tudósok. Sajnos a mai napig nem térhettek igazán vissza, mert ma meg egy ilyen közművelődési intézet, kultúrházzá próbálják őket átalakítani. Így sem működnek igazán jó, tudományos értelme pedig sajnos egy-egy fellángolást eltekintve nem működnek. Az 56-os forradalom után azonban, külső 63 után, ugye ez volt a megbékélés korszaka, ami most sem a Fidesz, sem a Tisza idején még nem jött el, de majd csak rájönnek az okos politikusok, hogy a történelem tanít, ugye? Klanicei Tibor tett egy olyan javaslatot, hogy ugyanúgy, mint a nemzetközi szlavisztika, germanisztika, vagy a frankofon mozgalmak, vagy anglisztika, legyen egy hungarológia, legyen egy olyan társaság, amelyik összefogja a világ magyarokkal kapcsolatos, tudományos érdeklődésű embereket. Tehát ez egy szakmai közösség, ahol csak a magyarságra vonatkozó ismeret számít, ráadásul úgy, és ez a Klanicei Tibornak élete végéig egy következetessége volt, hogy akár, mi úgy szoktuk mondani, az őrülteket is meghallgatjuk. Tehát a sumerológusokat, volt Havajon egy nyelvészeti iskola, például a Tamana nyelviskola, amelyik azt hirdette, hogy a világ összes helyneve tulajdonképpen magyar származású, vannak is ilyen Tamana World Map térképek, ugye, hogy öt Szeged van Indiában, szóval rengeteg minden. Egy kicsit majdnem olyan, mint a reformkori Addis Abeba, ugye az Addis Abebát, mert így meg a Karthágó, a Kartágó, stb. Körülbelül ilyen színvonal, tehát őket is hallgassuk meg, és a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia közösség, tehát ez azt jelenti, hogy a minősített emberek az összes magyar egyetemen, pedig legyen egy kontroll, egy minőségbiztosítás, és legyen egy állandó párbeszéd. Na most hát ezt el lehet képzelni, hogy a 60-as, 70-es években ez nem volt egy szívesen látott dolog. Ráadásul ugye a Szovjet Központi Bizottság azt is meg akarta szabni, hogy kétharmada legalább Szovjetunióból legyen a válaszmánynak tulajdonképpen. És 63-tól 77-ig tartott a küzdelem, mire Nyíregyházán 1977-ben meg tudták alapítani, úgy, hogy nem foglalkozhat a történelemmel, tehát csak a magyar irodalommal, a magyar nyelvvel, magyar nyelv oktatásának módszertanával és a néprajzal. Tehát történelem nem. Így alakult meg 1977-ben Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, mert a magyarság tudomány az egy revizionista, soviniszta, nacionalista elnevezés. És 1981-ben rendezték az első világkongresszus Budapesten a magyar vers és a magyar nyelv tanítása tematikával. 86-ban azonban már Bécsben volt, a magyar nyomok a dunamenti kultúrákban, ez már egy szélesebb téma volt, és aztán Szegeden 1991-ben már a művelődés történetet beemelhettük a filológia körébe, és a régi és új peregrináció, tehát a magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon volt a téma, és ugye a rendszerváltás után 1996-ban volt az első, az a negyedik hungarológiai kongresszus, az már Rómában volt, a kereszténység és a magyar kultúra címmel. Ez Róma-Nápoly helyszínnel történt, és aztán 2001-ben, Jyväskylében, Finnországban pedig már általános elvi megközelítés volt, és onnantól kezdve folyamatosan, akkor a hatalom és a kultúra tematikája volt, és ekkor határozta el a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, hogy most már újra Nemzetközi Magyarságtudományi Társaságnak lehet nevezni. Tehát tulajdonképpen 77-től 2001-ig Filológiai Társaság, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, onnantól Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. De akkor is még olyan, hogy a film, a képzőművészet, pedig hát gondoljuk meg a filmnek milyen magyarságkép alakítási ereje van, vagy a képzőművészeinknek, pláne nem mondjuk a mérnököknek, meg a természettudósoknak, ez még nem volt a disziplinák között, és akkor most érek a 9-re, ami Miskolcon lesz, és Sárospatakon, Miskolcon pedig lesz még olyan szimpózion is, hogy a mérnökök és a természettudósok szerepe a magyarságkép alakításában. Tehát azt jelenti, hogy most értünk vissza a Gragger Robert 1921-es elképzeléséhez, hogy minden a magyarságra vonatkozó ismeret, és mindenkit szeretettel látunk, aki érdeklődik magyar témák iránt, akkor is, ha esetleg nem tud, vagy nem tud jól magyarul, tehát mondjuk egy általános témák, hatalom és a kultúra, hogyha már ennél tartunk, és akkor összehasonlító témának egy magyar esetet is belevesz. Ez nekünk már hungarológia. Tehát tulajdonképpen ez az ív, ami elvezetett a Miskolci konferenciához.
1: Ahogy olvastam az előzetes anyagban, több száz embert várnak erre a rendezvényre, és részben már említette is, hogy gyakorlatilag nyitott ez a történet, de mégis elsősorban, hát ugye beszéljünk arról, hogy milyen témaköröket dolgoznak föl idén, és hát azért mégiscsak van egy köre, hogy honnan számítanak hallgatóságra, vagy akik esetleg vitatkozni szeretnének.
2: Ugye ez mindig probléma a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaságban, a magyar filológusok csórók, ráadásul van egy olyan magyar mentalitás, hogy mi nem fizetünk azért, hogyha a konferencián veszünk részt. Persze, hogyha Londonban hirdetik meg, vagy Párizsban, akkor szívesen kifizetik a részvételi költséget, és el is mennek, de azért jobb szeretik, mint ahogy annak idején jobb szerették, hogy mondjuk Rómába, vagy Jyväskylébe közpénzen el tudtuk vinni gyakorlatilag majdnem mindenkit. Ugye van egy olyan elem, hogy a határon túli magyarság ténylegesen anyagilag is nagyon rossz állapotban volt, ugye most ez igaz Kárpátaljára egyértelműen, Vajdaságra is jelentős mértékben, de azért mondjuk Romániában vagy Szlovákiában már nem élnek rosszabbul a filológusok, mint Magyarországon. Annak idején ugye minden költségüket sikerült a magyar államtól megszerezni. Ma sajnos úgy állunk, hogy a nemzeti magyar kormány, vagy a magyar nemzeti kormány nem támogatja ezt a tevékenységet, hiszen túlságosan toleránsnak, nyitottnak, nem irányított gondolkodásúnak tartotta a társaságot. Ez meghozta azt az eredményt, hogy először a történelemben magyar állami vezető, kivéve az állam elnököt, nem is fogadta el a felkérést a támogatásra. Az egész rendezvény szervezésének a végén Gulyás Gergely miniszter úr fogadta el a védnökséget, Súlyog Tamás államelnök úr mellett, és hát persze az akadémia elnöke eleve elfogadta, de az állami szereplők közül valóban csak Gulyás Gergely vár pozitívan, de ő is csak a határon túli részvevők költségeihez járult hozzá. Ez egyik dolog. A másik probléma az, hogy ez egy hétig tart. Eredetileg például Budapesten vagy Bécsbe, de még Szegeden is, 200 alatt volt az előadások száma azon az egy héten. Ez azt jelenti, hogy egymást tudták hallgatni a részvevők. A rekord 534 előadás volt a pécsi kongresszus, ami 16 kötetben jelent meg. Ez azt jelenti, mikor ilyen sokan jelentkeznek, hogy igazából egymás hallgatják az előadók. És külső résztvevő nagyon nincs, nyáron van, augusztusban mindig, ugye ez az akadémiták akkor érnek rá, mert ugye nem kezdődött meg még az egyetemi tanév. A hallgatók meg nincsenek jelen, úgyhogy ez nekünk egy állandó problémánk, hogy hogy tudjuk a külső hallgatóságot megszólítani, de mindig jönnek azért, főleg meg kell, hogy mondjam, hogy helyben lakó idősek, akik érdeklődnek a témák iránt. Miskolcon is így van, jelen pillanatban 380 jelentkező van, tehát kevesebb, mint Pécset, aki 700 fölött volt, és 322 elfogadott előadás van, ugye ott 534 volt. Így is én remélem, hogy 300 alatt lesz az előadások száma, sokkal kezelhetőbb az egész. A tematika valóban szerteágazó, a magyarságkép a középkorban, a különböző korszakokban, tehát vannak ilyen korszakák, ezen kívül pedig vannak kifejezetten olyan típusú, főleg irodalomtörténeti szimpóziumok, amelyek egy-egy szerzőnek a európai beágyazottságát kutatják, az európai idegen nyelvre fordításainak a történetét. Tehát egyáltalán, hogy a magyar irodalom, vagy például egyes történeti iskolák Magyarországról hogy jelennek meg külföldön. Illetve vannak olyan előadások is egyértelműen, amelyek azt vizsgálják, hogy a egyes országok tankönyveibe hogy szerepelnek, akár Romániába, akár Lengyelországba, akár Franciaországba, a magyarságra, Magyarországra vagy Erdélyre vonatkozik. Az a témák, tehát ezek adják a gerincét, ugye jelen pillanatban 38 szimpóziumra oszlik ez az egész, 322 előadás, nagyjából ez, és mondom, az egy nagyon nagy eredmény, hogy végre lesz a műszaki értelmiségünk és a természettudományos értelmiségünknek a kicsit történetüknek a áttekintése, hogy miként járultak az ő tudásukkal, tevékenységükkel ahhoz hozzá, hogy Magyarországról pozitívabb kép alakuljon ki.
1: A szervezői gárdának, illetve ennek a szervezetnek és a Tokaj-hegyalja Egyetemnek van-e valamiféle kapcsolata, tehát hogy ugye most bekapcsolódik az egyetem ebbe a rendezvénybe, hogy mi a kapcsolat önök között?
2: A magyar felsőoktatásnak és tudományos közösségnek egyik legnagyobb hibája, hogy mindenki külön-külön akar saját nevéhez kötődő folyóiratokat, könyvsorozatokat kiadni, mert hogy ez minősíti az intézményt. A Tokaj-hegyalja Egyetem alapításkor felismerte azt, hogy induló egyetemként sokkal jobb egy már működő intézményhez kötődni, illetve már működő folyóirat kiadásába bekapcsolódni. Ezért 2021-ben szerződést kötött a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság és a Tokaj-hegyalja Egyetem arra, hogy a társaság idegen nyelvű lapja, amelyik 1979-ben indult egyébként, és a tudományos minősítésben nemzetközileg a minősített rangú folyóiratok közé tartozik, egyetlen magyarországi lap, amelyik ehhez tartozik, ennek a kiadásába belép a Tokaj-hegyalja Egyetem úgy, hogy az évi két szám mellé egy harmadik számot csak a Tokaj-hegyalja Egyetem szerkeszt, Orbán Áron a szerkesztő, ezeknek a speciális számoknak, koncentráltan koraújkori témájúak, amiben nagyon gazdagon megjelenik Hegyalja és Zemplénnek a történelmi múltja. Úgyhogy a társaság már régóta partner tehát ebben a dologban, és így természetes volt az is, hogy két szimpózium ide jön Sárospatakra.
1: A sárospataki történésekről Nemesné dr. Kis Tíme, a tudományos fő munkatárs, a Tokaj-hegyalja Egyetem kulturális örökségtudományok tanszékének tanszék vezetője számolt be rádiónknak.
3: A Tokaj-hegyalja Egyetem kulturális örökség tanszéke jóvoltából, annak oktatói jóvoltából érkezhetett el ez a konferencia Sárospatakra. Nyilván egyetemközi megállapodások voltak ehhez szükségesek, de nagy örömünkre szolgál, hogy a hungarológiai kongresszusnak két szimpózium előadóit is mi láthatjuk vendégül Sárospatakon. Ebből az egyik egy humanista témával, humanizmus és irodalmi nyelvhasználat témakörét körüljárva érkeznek az előadók, a másik pedig Tokaj-hegyalján vagyunk, mi más lehetne, mint a bor. Méghozzá a bor szerepe a magyarságkép alakításában, hiszen, ahogy professzor úr az előbb kitért rám, számos olyan tényező, kulturális közeg, akár ipartörténeti fejlesztés, természettudományi vonatkozású információ is mind nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a külföld valahogy definiáljon bennünket, magyarokat, és ugyanez igaz a borainkra is. Úgy gondoljuk, hogy a borok képesek voltak arra, hogy azokon keresztül, azoknak a segítségével valamiféle karaktert, valamiféle láthatóságot adjanak a magyarságnak, és ennek a minősített eseteit szeretnénk körüljárni.
1: A helyszín mellett ad-e szellemi muníciót is a rendezvény sikerességéhez az egyetem? Magyarul lesznek előadók innen?
3: Természetesen a egyetemünk Spéculum kutatócsoportjának a tagjai dedikáltan foglalkoznak a bortörténeti kutatásokkal, ahogy humanizmus kutatással is egyébként, úgyhogy számos kollégánk is az előadók között szerepel.
1: Hallottuk, hogy ez egy meglehetősen nagy történelmi évet bejárt kezdeményezés. Mit jelent az intézmény számára az, hogy be tudja fogadni ezt a hát valószínűleg nagy érdeklődés mellett futó rendezvényt?
3: Úgy gondolom, ha bár kis egyetem, kis intézmény vagyunk, mégis megálljuk a helyünket az akadémikum világában. Ez számos tudományos, számos szakmai programmal bizonyítottuk már, és ennek lesz az egyik legkiemelkedőbb rendezvénye, hogy valóban partnert láttak a szervezők a Tokajhegyalja Egyetemben, és sikerült idehozni ezeket az előadásokat.
1: A helyi erőkre valamiféle feladat hárul-e az előkészítésben?
3: Természetesen, hiszen nem csak szakmai programok lesznek, hanem kulturális terítékkel is készülünk. Szeretnénk bemutatni nem csak Sárospatakot, hanem minél nagyobb részben Tokajhegyalját is, úgyhogy e vonatkozásban is számítunk a helyiek segítő közreműködésére.
1: Kedves hallgatóink, a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság, a Miskolci Egyetem és a Tokajhegyalja Egyetem közösen szervezi meg augusztus 24-e és 29-e között a Miskolci Egyetemen, valamint a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetemen a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust, amely központi témája az önismeret forrásai, a magyarság kép változásai. A rendezvényről hallották a szervezőket.
0: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, utazás során csomagunk fontos része az úti patika, melyre természetesen ne legyen szükség, de ha gond adódik, jó, ha kéznél van néhány alapvető pirula vagy kenőcs. A gyógyszerész szakorvos most hasznos tanácsokat ad, hogyan válogassuk össze azt a kis készletet, amely az esetleges egészségügyi kellemetlenségek, kisebb betegségek, sérülések esetén jól jöhet. Kiemelt fontosságúak a fényvédő készítmények. Ebből érdemes többfélét is vinnünk. Erre egyébként már a legtöbb patika készen áll, és a szakemberek segítenek is mindent összeállítani. Dr. Kovács Erzsébet gyógyszerész szakorvost Tótemesek kérdezi.
2: Nyár van, ami azt jelenti, hogy időt kell fordítanunk a kikapcsolódásra, és ennek része lehet az utazás is. Az utazás, mint körülmény, csomagolással kezdődik, és a csomagban a szükséges dolgok mellett gyógyszerek is helyt kapnak. Ez egy nagyon fontos lépése az utazásnak. Érdemes időt szánni rá, és a körülmények mérlegelése mellett jó döntéseket hozni. Általában a betegség is, illetve a krónikus betegség is elutazik a beteggel, tehát a krónikus betegségek gyógyszerét értelemszerűen magunkkal kell vinni, de a váratlan eseményekre is föl kell készülni. Annak ismeretében, hogy mi a cél, régió, hogy ez egy egzotikus utazás, vagy csak egy pár tíz kilométeres körzetbe mozgunk, más és más az útipatika összetétele. Az utazó közönségnek a egyéni érzékenységét, az időtöltés jellegét figyelembe véve azért nem kell egy teljes patikát magunkkal vinni, hiszen nagyon sok jó patika működik szerte a világon, de vannak praktikus dolgok, amit feltétlenül muszáj.
3: Na és mik azok? Mert nyilván azért külföldön is van gyógyszertár, ahogy doktornő is mondta, és azért a labdolgokat ott is meg tudunk venni, de azért, amit érdemes elvinni itthonról, az mi?
2: Hát egy klasszikus belföldi utazást szemlélve, én azt gondolom, hogy mindenképpen lázfájdalomcsillapító az kell, hogy legyen nálunk. Az utazással összefüggő hány inger kezelésére alkalmas szernek szintén kell lenni. Probiotikumot érdemes vinni hasmenés hányásos dolgoknak a kezelésére, és emellett még görcsoldókat szoktunk javasolni. A klímaberendezések használata miatt szoktunk javasolni adott esetben még egy kis klasszikus hűléses készítmény, kis csomagocskát is, hogyha ne adj Isten hűléssel szembesülnénk. Nagyon fontos a szúrócsípő rovarokkal szembeni védekezésben ezeket a klasszikus repellens rovarriasztókat magunkkal vinni, hogyha jellemzően szabadtéri az időtöltés, akkor a kullancsvédelem rendkívül fontos, kullancscsipeszek, kullancsriasztók. És én azt gondolom, hogy mindenkinek a saját kis önvizsgálatát követően, ami az egyéni érzékenység, annak megfelelően a klasszikus holmik, amik otthon vannak, azokból egy-két kezelési egységre való kerüljön be az úti poggyászba. Ha külföldre megyünk, az egy következő problémakör, hogy mindenképpen a külföldi úti cél szempontjából érdemes végig fontolgatni a oltási naplónkat. Ha nagyon egzotikus helyre utazunk, és ez minden nap előfordul, hogy ne utolsó héten kerüljön elő az oltási napló, mert ha speciális olyan régióban megyünk, ahol az alap oltási sorunk nem megfelelő, akkor azt ki kell egészíteni. Ennek idő kell a vakcinálásnak, és ehhez szakember segítségét is kérni kell. Ezen kívül a UV védelmet itt az előbb nem említettem, de én azt gondolom, hogy az minden kedves hallgató számára ma már evidencia, hogy a napsugárzással kapcsolatos UV-sugárzás mekkora rizikót jelent. Feltétlenül minden úti célpont esetében nyári időszakban gondoskodni kell az UV védelemről.
3: Mi a helyzet az antibiotikumokkal? Vigyünk-e? Ne vigyünk. Ha igen, miért? Van egy olyan általános érvényű, amit mondjuk az egész család beszedhet külföldön, hogyha valami nagy baj van.
2: Hát én azt gondolom, hogy ez egy óriási Achilles sarka az antibiotikum az útipatikának. Magyar ember úgy érzi magát biztonságban, ha minimálisan egy heti antibiotikumot lapul a bőrönben. Itt nem is ez a kérdés, hogy vigyük és cipeljük, hanem az, hogy ki dönti el azt egy külföldi vagy egy nyaralásos életközegbe, hogy igenis arra az antibiotikumra szükség van. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly döntés, ebben a házi orvos szokott általában betegeknek segíteni tekintettel arra, hogy mi gyógyszerészek ebben önálló kompetenciával nem rendelkezünk. Én azt gondolom, hogy ha valakinek krónikus betegsége van, az más, ahol a rekurrens fertőzések azért borítékolhatók és jól fölismerhetők. Ott van relevanciája. Egyébként ez tényleg az orvos kollégák kompetenciája, külföldön is van orvosi ellátás, ha olyan típusú helyzet van, ami életet veszélyeztető antibiotikum nélkül, akkor ott lehet kérni szakember segítséget. Tehát én azért óvnék attól, hogy tüsszentettünk kettőt vacsora alkalmával, és akkor rögtön kezdjünk el valami ütős antibiotikumot. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sok antibiotikumnál fényérzékenyítés léphet föl, és ez egy egzotikus nyaralásnál bizony nem kevés fejtörést okozott már, ilyen több példa is volt az én praxisomban, hogy nagyon előzékenyek akartunk lenni, és még nagyobb problémát idéztünk elő.
3: De még mindig több házi orvos ajánlja a kalciumuszkot, és ugye azt is elhangzott már több fronton, hogy azért az nem sok mindenre jó.
2: Igen, a kálciumterápiákkal kapcsolatban most nagyon sok szakmai paradigma megdőlt az utóbbi időszakban. Hát a kálciumuszk injekciónak a szájnál történő bevitele, az valóban nem egy igényes szakmai megoldás, tehát nagyon sok kálcium bevitel van szájnál beszedhető, biztonsággal adható gyógyszerformában. Én azt gondolom, hogy a klasszikus ilyen csípések, bőrkiütések kezelésére szánt, allergia kezelésére szánt kálcium bevitelre. Ha mindenképpen ragaszkodunk a kálciumhoz, szerves só formájában, szájnáti készítmény formájában tegyük meg. Az ampullák föltörése egyébként laikus számára nem lehetetlen, de nem is veszélytelen.
3: Másik, ugye beszéltünk itt a fényvédelemről, hogy ez is egy nagy dilemma, hogy akkor milyen készítményt válasszunk, mekkora faktorút.
2: Igen, igen, én azt gondolom, hogy az UV-sugárzás vonatkozásában is észlelhető, azt szokták mondani a betegek, hogy jaj, tetszik tudni, már a nap se úgy süt, mint régen. És ez azért úgy summázza ezt a gondolatot, hogy érdemes azt tudni, hogy borzasztó magas UV-sugárzásokat észlelünk, nagyon gyorsan, olyan napégéseket lehet szem venni, ami nagyon komoly későbbi beavatkozást igényel. Én azt gondolom, hogy, és ezt így látatlanba mondhatom minden gyógyszerész kollega nevébe, hogy minden patikába föl vannak erre készülve, hogy UVAB faktorra maximális védelmet nyújtó készítmény sorozatok állnak rendelkezésre. 50 faktortól 30-20-10 faktorig, gyermekeknek számára külön formulát készítményekig. Tehát én azt gondolom, mindenki egyénre szabottan, hogyha kéri szakember segítségét, meg fogja kapni azt a típusú napozószert, amivel biztonságban töltheti a szabad idejét. Ha valakinek UV-fénnyel kapcsolatos előző betegsége volt, ne adj Isten, melanóma gyanú merült föl, ahol tényleg nagyon fokozottan kell, vagy bazaliómák esetében, ott pedig nyilván birtokában van az ismeretnek az a beteg, aki ilyen szempontból érintett. Ott pedig még maximálisabban. Értem ez alatt, hogy fürdőzéskor kenjük fel újra ezeket a készítményeket. Úgy válasszunk készítményt eleve, hogy egy vízparti időtöltéshez, akkor teljesen más típusú készítmény kell, mint egy túrázáshoz. Úgyhogy ezek nagyon sajátos szempontok, 8-10 féle napvédő készítmény áll rendelkezésre. Én azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja a megfelelőt. Széles körben lehet interneten is olvasgatni róluk, itt ajánlanám a kedves hallgatók figyelmébe nyugodtan, itt az internet segítségeivel képezzék magukat előre egy picit, mielőtt besétálnak egy gyógyszertárba, és akkor így a szakember segítségével a legjobb készítményt tudják kiválasztani.
3: Vigyünk-e valamilyen fertőtlenítőszert? Bárhol érhet minket kisebb baleset?
2: Igen, a fertőtlenítőszer az egy érdekes kérdés. Már most itt a táskában elhelyezhető 10 literes kicsi víz nélkül használhatótól a literes pumpás flakonig minden rendelkezésre áll. Én azt gondolom, hogy az észszerűség határain belül kell ezt is kezelni. Felületfertőtlenítő egy horzsoláshoz, egy cipő által előidézett hólyagos lábhoz, az azért hasznos lehet. De ezt is bárhol meg lehet venni. Tehát ezt nem kell feltétlenül magunkat cipelni.
3: Nem kell ahhoz egyébként egzotikus országba utaznunk, elég a Mediterráneumba, hogy olyan különleges ételekkel találkozzunk, amelyeket egyébként hétköznapokban itthon nem fogyasztunk, és sose tudhatjuk, ugye, hogy mi történik ennél fogva aztán velünk, hogyha ezeket elfogyasztjuk. Mire int a szakember ezzel kapcsolatban, vagy hogyha már megkóstoltunk ezt, azt, mert ugye hát mégiscsak nyaralunk, és megkóstoljuk a tengergyümölcseitől kezdve mindenfélét, és hogyha bekövetkezik a baj, akkor mit vigyünk magunkkal, amivel tudjuk azért enyhíteni ezeket a panaszokat esetleg?
2: Igen, ez az a tünetcsoport, ami abszolút képes megkeseríteni egy nyaralást, és a 5 csillagos szálloda mosdója is ugyanúgy néz ki, mint az itthoni macsok, tehát ez nem azért utazunk el, hogy egy szállodából figyeljük a külvilágot. Én azt gondolom, hogy ha van nálunk olyan típusú készítmény, amit itthon is használunk a motilitás fékezésére az jó lehet, és patikákban recept nélkül lehet kapni ezeket az úgynevezett szájon áti rehidráló oldatokat. Hogyha nagyon súlyos hányás hasmenésünk van, akkor itt lehet enyhíteni, úszka, olyan hatást tudunk elérni, mintha infúziót kapna a beteg. Nyilván van egy olyan súlyossági fok, ahol nem lehet önállóskodni, tehát igenis van minden utazáshoz kapcsolható egészségügyi ellátás, és adott esetben olyan szintű a sóvízvesztés, akkor infúzió beadására is sor kell, hogy kerüljön. Ha fegyelmezettek vagyunk, lehetőség szerint főtt ételeket fogyasztunk, vigyázunk arra, hogy a most oly divatos street food körülmények között ne érjen bennünket meglepetés, szerintem az mindenképpen jó stratégia. A kézmosás fontossága. Tehát ilyen elemi öngondoskodási folyamatokat, hogyha nem veszeljtünk szem elől az utazás során sem, akkor én szerintem az egy jó koncepció lehet.
3: Ha már megtörtént a leégés, vagy valamilyen rovar megcsípett minket, milyen általános szerek léteznek, amikkel ezt enyhíthetjük, és akkor egy kicsit kellemesebbé tehetjük, vagy átvészelhetjük ezt az időszakot a nyaralás alatt?
2: Nyilván ez a szúrócsípő rovarok, legyen ez a medúzától a kullancsik bármi, azért ők is a világ részei, tehát muszáj vagyunk ilyetén módon a klasszikus antihisztamin készítmény, ami ugye recept nélkül kapható, a csípések lohasztására szolgál, szintén lokális készítmények, vizes borogatások előállíthatók, és akkor inkább azt kell itt mérlegelni, hogy ha egy csípés következtében kialakuló ödémásodás, légút probléma kialakul, hogy mikor forduljunk segítségért, bárhol is vagyunk.
3: De léteznek-e olyan univerzális szerek, ugye hirdetnek, gyógyszertárakban is lehet kapni vény nélkül ilyen készítményeket, amikre rá van írva, hogy jó a csípésre, a napégésre, a bőrégésre, mindenfélére jó, és hogy számtalan dolgot, legalább 7-8 dolgot felsorolnak, hogy ez erre mind jó. Van ilyen?
2: Panacák ideje az lejárt, még mielőtt elkezdődött volna. Én azt gondolom, hogy vannak ilyen készítmények, a hallgatók név nélkül is tudják, hogy mik ezek, és miről kuncogunk itt, de én azt gondolom, hogy a megelőzéstől és az öngondoskodástól jobb gyógyszert nem találtak ki. Tehát, hogyha valaki felelősen tervezi a szabadidejét, és kontrollvesztés nélkül tölti a szabadságát, szerintem az a legnagyobb zálog.
1: Kedves hallgatóink, dr. Kovács Erzsébet gyógyszerész szakorvost Tóth Emese kérdezte arról, hogy milyen gyógyszereket vigyünk magunkkal a nyári utazásra.
0: Repeta. Repeta. Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Kevesebb indulatot és több kölcsönös tiszteletet szorgalmazott Forsthoffer.

0: Néppárti alelnöke vezette. Pótvizsgára készülő gyermekeknek indít felkészítő foglalkozásokat. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon, melyek többek között Borsod és Szabolcs-Szatmár megye több településén is elérhetők. A személyre szabott alkalmak célja a bukások és az iskolai lemorzsolódás csökkentése. A felzárkózó települések program keretében 260 helyszínen segítik a rászorulókat. A tanulósarkokban évente mintegy 7500 gyermek kap egyéni támogatást a tanulásban. A szakemberek a szövegértés és a matematika fejlesztésében nyújtanak segítséget leginkább. Az előző évben csaknem 200 gyermek készült fel náluk sikeresen a pótvizsgára. A segítségre szoruló diákok többsége a 8 és 11 év közötti korosztályból kerül ki. A nyári foglalkozásokat július közepétől a legtöbb helyszínen elindítják. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. Erre a célra csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válság tartalékból. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a kifizetéseket pedig szeptember végéig teljesítik. A szaktárca tájékoztatása szerint a tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A mostani keretösszeg újabb segítséget jelent a már korábban kialakult kárenyhítő juttatásokon felül. A támogatási lehetőségről az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium számolt be. Megállapodást írt alá az OTP Bank, a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja a Luminor megvásárlásáról. A felvásárlással a Magyar Pénzintézet 14 országra bővíti jelenlétét, és 13%-kal növeli mérleg főösszegét. A tranzakció lezárásához még szükség van a megfelelő hatósági engedélyek megszerzésére. Az OTP stratégiai befektetőként hosszú távú jelenlétet kíván kiépíteni Észtországban, Lettországban és Litvániában. A tranzakció eredményeként az eurozónán belüli működés részaránya eléri az 50%-ot a bankcsoportnál. Kárpáti Judit közgazdász kapta idén a Gyémánt László feleségének emlékére alapított Krisztina díjat. Az elismeréssel azokat a nőket díjazzák, akik gondoskodó társként segítik a művészeti értékek teremtését. Kárpáti Tamás újságíró kiemelte, felesége 4 évtizede biztosítja számára a megbízható családi hátteret. A bronz plakettel járó kitüntetést a kezdeményező festőművész adta át a díjazott budapesti otthonában. Adománygyűjtés indult a vandalizmus miatt lezárt Mecseki Máré vára helyreállítására és újranyitására. A megrongált falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége a becslések szerint eléri a 2 millió forintot. Magyar Egregy polgármestere hangsúlyozta, a műemlék mielőbbi nyitása kulcsfontosságú a Kelet-Mecsek turizmusának. A támogatási lehetőségekről a vár hivatalos közösségi oldalán tájékozódhatnak az adakozni szándékozók. Görögországban felkészültek az idei első hőhullámra, amelyben egyes térségekben 42 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok készültségbe helyezték a katasztrófavédelmet, és arra kérik a lakosságot, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljen az egészségügyi kockázatokra és az erdőtüzek megelőzésére.
1: Az időjárásról.
0: Az ország déli délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhőtömbök érkeznek észak-északnyugat felől, csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Első vendégünk Dobis Lucski Zsófia, az MRS kommunikációs vezetője lesz, akivel arról beszélgetünk, hogy a magyar kormány által nyújtott iskolakezdési támogatás mellett van-e még szükség arra, hogy a református szeretetszolgálat is támogassa a nélkülöző családok gyermekeinek beiskolázását.
2: Tudjuk, hogy mennyi nehézséggel kell szembenéznünk a mindennapokban. És hogyha meg is kapják az iskolakezdési támogatást, és tőlünk pedig egy megtöltött iskolatáskát, akkor is bőven van helye ezeknél a családoknál a költségvetésben a mindenféle támogatásnak. Ne úgy álljanak hozzá, hogy így akkor már nincsen szükségük a családoknak a szeretetszolgálat adományára.
1: Aztán arról hallhatnak, hogy térképre kerültek az ország szabadon szüretelhető közterületi gyümölcsfái. Bognár Levente, a gyümölcs térkép ötletgazdája, egyik alapítója lesz a vendégünk.
3: Összehasonlítottam a én általam szedett meggyet, hogy az mennyibe került, ugye 0 forint volt, azzal szemben, amit ugye a közeli boltban tudtam volna vásárolni. És ez annyira betalált sok embernek, hogy ott van az érték a területen. Senki rá sem bagózik, ugye? És tényleg is lehet szedni róla. Tehát innen indult lényegében az egész.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ők a mai vendégeink. Ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Négyszázezer család kap 100 000 forint értékben iskolakezdési támogatást a Tisza kormánytól, ennek első felét még augusztusban megkapják az érintettek. De mindez befolyásolja-e a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtését? Kevesebb iskolatáskára, tolltartóra és ceruzára van-e így szükség, vagy ugyanúgy folytatódik a gyűjtés és az adományozás? Dobis Lucski Zsófia, az MRS kommunikációs vezetője az Európa Rádió kérdésére azt mondta, azokban a családokban, ahova eljut majd az állami támogatás és az MRS támogatása is, bőven van szükség mindkettőre. Szerinte nem kell attól tartani, hogy az a család, ahol a gyermek kap például egy tanszercsomagot a református szeretetszolgálattól, ott az állami támogatást fölösleges dolgokra költenék. Példaként említi, hogy az iskolakezdéskor sokszor új ruhák is kellenek a gyerekeknek, amelyet az MRS nem tud a program keretében adni, vagy az is lehet, hogy a plusz forrásból például téli tüzelőt vesz majd a család, ami ugyanúgy a gyermek javát szolgálja. Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk a következő percekben. A beszélgetésünk apropója most túlmutat önmagán a Református Szeretetszolgálat gyűjtésén, amivel ugye az arra rászoruló családok gyermekek iskolakezdését szeretnétek támogatni. Beszéltünk már erről, és mindjárt beszélünk is, de most azért jutottatok eszembe, mert kíváncsi vagyok, hogy hogyan befolyásolja a ti kezdeményezéseteket az, hogy a kormány döntése szerint 400 000 arra rászoruló gyermek kaphat, tehát a családja kaphat 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, és ugye ennek az első részletét 50 000 forintot augusztus végén meg is fognak kapni. Érinti ez a ti gyűjtéseteket, vagy minden megy tovább?
2: Tulajdonképpen nem érinti, tehát nálunk abszolút minden megy az eddig meghirdetettek és eltervezettek szerint. Azt mindenképp le kell szögezni, hogy üdvözlendőnek tartjuk ezt a kormány döntést, és nagyon jó gondolatnak tartjuk, hogy a nehéz helyzetben élő családok anyagi támogatást is kapnak két részletben a tanévkezdéshez, de ez nem befolyásolja a mi tanszergyűjtésünket. Egyrészt azért, ha a számokat összevetjük, ugye a hivatalos döntésben az áll, hogy ez az előzetes statisztikák felmérések szerint körülbelül 400 000 családot érint. Ugye nyilván itt van átfedés azokkal, akiket mi is támogatunk, hiszen az egyszülős családok, több gyermekes családok, rendszeresen támogatást kapó családok, azok ugye ők szerepelnek nálunk is kiemelten a támogatottak között. Viszont hát egyrészt a mi számaink az szervezett 1000-1500 támogatandó család, az nyilván elenyésző ahhoz képest, akik az anyagi támogatásban fognak részesülni, és nem gondoljuk, hogy kettő kizárná egymást. Egyrészt azért, ha belegondolunk, hogy mivel jár a tanévkezdés, nem csupán az iskolatáskával és a tanszerekkel, nagyon sok diáknak azért ilyenkor kellene új ruhát venni, új cipőt venni, akár a hétköznapokra, akár a tornaórákra, vagy éppen tankönyveket most már lehet választani, beszerezni. Tehát vannak ott még olyan egyéb kiadások, amelyeket mi a tanszergyűjtő akciónk során nem szoktunk adományozni a családoknak, tehát úgy gondolom, hogy az iskola kezdéssel kapcsolatban is van helye augusztus végén, akár ennek az 50 000 forintnak gyermekenként, amennyiben az az áldásos állapot áll elő, hogy a mi megtöltött iskolatáskáinkkal minden rendelkezésre áll, akkor pedig ismerve a családokat, ezt őszintén és teljes bizonyossággal tudom mondani, hogy ennek az összegnek van bőven helye a háztartásoknak a gazdálkodásában.
1: Tehát ha jól értem, azt mondod, hogy összefoglalva egy mondatban, hogy azok a családok, akiket támogattuk, azoknak még ez a további 50 000+ 50 000 forint is elköltésre tud kerülni jó szívvel és jó helyre, és ettől nem lesz 12+ piros ceruzája a gyermeknek fölöslegesen.
2: Ezt teljes bizonyossággal és hittel így gondolom. Most egy személyes példát is tudok hozni. A legelső iskola táskák és tanszercsomagokat már átadtuk az elmúlt hetekben is, leginkább azért, hogy a tanszergyűjtő akcióra ezek által is fel tudjuk hívni a figyelmet. És például ennek a családnak, akire én most visszaemlékezek, átadtuk a gazdagon megtöltött iskolatáskát, de az édesanyja például épp elmesélte, hogy a közmunkaprogram augusztusban lejárt, és egyelőre nem tudja, hogy lesz-e vajon folytatás számára, tehát az egyetlen bevételük is kérdésessé vált, valamint megmutatta azt az elektromos rezsót, amin tud jelenleg főzni a gyerekeinek, mert éppen a gázpalack megtöltésére már nincsen keret. Tehát akiket mi támogatunk, ilyen helyzetekben élnek. És nagyon-nagyon sok példát tudnánk mondani, hogy mennyire hétköznapi kiadások is megterhelőek a támogató családok számára. Tehát úgy gondolom, hogy bőven van egyéb olyan hely, ami szintén a családnak a komfortját, a biztonságát tudja szolgálni ezzel a kis anyagi bevétellel és forrással.
1: Vagyis akkor a hallgatóinkat továbbra is bátoríthatjuk, hogy segítsék a Református Szeretett Szolgálatot, mert így tudtok ti is segíteni, és van hova segíteni. Tudsz egy-két konkrétabb dolgot mondani már az előző beszélgetéshez képest, akár áruházi gyűjtéseket megemlíteni, akár mást látva a gyűjtés folyamatát, hogy mire van szükség, mi az, ahol, vagy mi az a konkrét termék mondjuk, ami tekintetében szükség lenne az adományozásra?
2: Ami egészen biztos, hogy augusztus első és második hétvégéjén tartjuk országszerte az áruházi gyűjtéseket, és ezekre az adománygyűjtésekre például már elkezdődött az önkéntesek toborzása, tehát hogyha valaki mondjuk ilyen módon szeretné segíteni a tanszergyűjtésünket, akkor látogasson el az önkéntes.jobbadni.hu felületre, hiszen ott már láthatóak azok a helyszínek és dátumok is, ahol még segítőkre lenne szükségünk az áruházi gyűjtéseken. A tárgyi adományokat augusztus végéig továbbra is várjuk országszerte, nem csak az áruházi gyűjtéseken, hanem irodáinkban, jelenlétpontjainkon. Minden évben az a jellemző, hogy az iskolatáskákat a legnehezebb összegyűjteni, hiszen azért azok elég komoly értéket képviselnek, de minden adománynak nagyon hálás szívvel örülünk, gondolok akár a toltartókra, füzetekre, belevaló ceruzákra, vízfestékre, zsírkivitára, illetve külön a hallgatók szívére helyezem, hogy nem csak általános iskolásokat, hanem középiskolás diákokat is támogatunk, tehát hogyha valaki számukra megfelelő táskát, spirálfüzetet, körzőt vagy vonalzókészletet tud adományozni, az is rendkívül jó helyre fog kerülni. Ha pedig valaki távolság vagy időhiány miatt nem tud bennünket személyesen felkeresni, akkor anyagi felajánlással is támogatható a tanszergyűjtésünk. Ennek a legegyszerűbb módja, hogyha valaki felhívja a 1358-as adományvonalat, így már is hozzájárult 500 forinttal ehhez a célkitűzéshez, de tetszőleges összeg felajánlható az adomány.jobbadni.hu felületen keresztül is. és ezt valóban mindenkit tényleg szeretném hangsúlyozni, hogy a támogatott családokat jól ismerjük. Nem csak feltétlen azért, mert ez így a kapcsolat, hanem mert az adománykérelem mellett mindig ott áll egy lelkészi ajánlás, vagy pedig egy családsegítői igazolás. Tehát tudjuk, hogy mennyi nehézséggel kell szembenézniük a mindennapokban. És hogyha meg is kapják az iskolakezdési támogatást, és tőlünk pedig egy megtöltött iskolatástát, akkor is bőven van helye ezeknél a családoknál a költségvetésben a mindenféle támogatásnak, úgyhogy jó szívvel biztatom a hallgatókat, hogy ez ne befolyásolja a döntést, és ne úgy álljanak hozzá, hogy így akkor már nincsen szükségük a családoknak a szeretetszolgálat adományára, mert bizony-bizony sokat jelent számukra, hogyha erre már nem kell külön áldozniuk.
1: De most, hogy ezt szóba hozod, mint érvelés, ebből jól gondolom, hogy azért vagy tapasztaltatok a gyűjtés során visszaesést, vagy nem olyan arányú időponthoz kötött beérkezett támogatási mennyiséget, mint az elmúlt években, vagy legalábbis ott van benned ez a félelem, hogy esetleg az emberek hallják hírekből, hogy most 400 000 család kap ilyen támogatást, na akkor nekem most nem kell a református szeretetszolgálatot segítenem.
2: Visszaesést, hála Istennek, mindez idáig nem tapasztaltunk, bár az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy mindig az augusztus hónap szokott lenni az igazi döntő a tanszergyűjtés szempontjából, egyszerűen azért, mert a családok saját gyerekeik számukra is jellemzően augusztusra szokták halogatni a bevásárlást, és így az áruházi gyűjtések is nem véletlenül a nyár utolsó hónapjára vannak időzítve, tehát ténylegesen kézzelfoghatóan akkor tudnánk meglátni, hogy érezhetünk-e visszaesést. Most ez a júliusi hetekben egyelőre, hála Istennek, nem tapasztalható, viszont ez tény, hogy kérdésként már kaptunk ilyet, hogy hát, hogyha minden gyermek után jár a 100 000 forintos támogatás, abból mindent meg lehet venni, miért kell pluszadomány, és tényleg csak ezt tudom elmondani, hogy minden egyes látogatás, minden egyes személyes beszélgetés során kiderül az, hogy nagyon örülnek az iskolatáskának, tanszertámogatásnak, de az életükben ezeknél a családoknál nem ez az egyetlen nehézség. És véletlen sem kell azt gondolni, hogy hát, hogyha a szeretetszolgálattól megkapják a tanszertomagot, akkor biztos olyan dologra fogják elkölteni a pénzt, ami nem a gyermekek javát szolgálja. Ez egyáltalán nem így van. Ismerjük a családokat, és az, hogyha a gyermekeknek a ruháztatását tudják elősegíteni, vagy éppen az otthon melegét tudják most megalapozni ennek a plusz támogatásnak, állami támogatásnak köszönhetően, az is messze menően a gyermekek jövőjét és életszínvonalát szolgálja.
1: Visszaugorva a záróházi gyűjtésekre, most azt a három helyszínt és néhány időpontot elmondom, ami az Európa Rádióvétel körzetére vonatkozik. Debrecenben augusztus 7-én, 8-án, 11-én és 12-én a Malom Park bevásárlóközpontban lesz ilyen gyűjtésetek. Máté Szalkán a Tesco Hipermarket Ben augusztus 11 és 12-én, illetve Sátoraljaújhelyen szintén a Tesco-ban, szintén augusztus 11 és 12-én. És hagyjuk orjak oda-vissza, hogy mondtad az önkénteseket, hogy vártok még. Egy-két mondatot mondanál arra, hogy mi a feladat egy önkéntesnek egy ilyen áruházi gyűjtésen? Most kicsit ilyen direkt provokatívan mondom, hogy hát ez nem tűnik olyan bonyolultnak, ki van téve egy standoda, aki akar, leteszi, amit akar, akár ember se kellene oda, mondom ezt tényleg provokatívan. Tehát, hogy mi a feladat ott egy önkéntesnek? Kicsit bátorítani kell az embereket, hogy vásároljanak a szeretetszolgálatnak, hogy aztán ti tovább tudjátok adni?
2: Az információ átadás az mindenképp egy fontos feladat, tehát amikor áruházi gyűjtéseket szervezünk, azt minden esetben úgy szoktuk megvalósítani, hogy a nagyobb bevásárlóközpontokban a bejáratnál egy-két önkéntes, ahányan összegyűlnek az alkalomra, ők szórólapokkal hívják fel a vásárlók figyelmét, hogy már a belépés előtt tudjanak róla, hogy tanszergyűjtést tart itt a szeretetszolgálatunk. Ezen a szórólapon egyébként fel is soroljuk, hogy mikre van a legnagyobb szükség, és a pénztáraknál a kijárati oldalon pedig ott van a felállított gyűjtőpultunk, ahol fogadjuk az adományokat. Tehát egyrészt a szórólapok átadásában, másrészt pedig az adományok fogadásában is tudnak segíteni az önkéntesek, de azért ez semmiképp sem úgy kell elképzelni, mint hogyha valaki kiállna egy főtérre, és szó nélkül csak kézbe kell nyomni a szórólapot. hiszen nagyon is jellemző, hogy a vásárlók vissza szoktak kérdezni. Egyrészt megkérdezik, hogy melyik szervezet részéről vagyunk itt, és akkor képviselni kell a Magyar Református Szeretetszolgálatot. Nagyon gyakori, hogy megkérdezik, hogy mégis kit megsegítünk, milyen családokhoz, hová fognak kerülni ezek az adományok. Erről is jó, hogyha tudunk néhány gondolatot mondani, de arra is volt már példa, hogy egy áruházi gyűjtés során valaki arra érzett elhívást, hogy legközelebb ő is szeretne csatlakozni és segíteni önkéntesként, és akkor pedig erről lehetett mesélni, hogy hogyan lehet önkéntesként belépni a szeretetszolgálathoz. Tehát mindenképp az adományok fogadása és a szórólapozás az elsődleges feladat, de ezeket kiegészítik ezek a beszélgetések, amelyek azért nagyban tudják ott a helyszínen befolyásolni a kanszergyűjtésnek a sikerét, mert hogyha valaki ott a bejáratnál megtapasztalja, hogy itt van egy hiteles szervezet, amely valóban már 20 éve segíti a rászorulókat hazánkban és Kárpát-medence szerte, el tudjuk mondani, hogy kikhez, milyen gyerekekhez fognak kerülni ezek az adományok, akkor nagyon jellemző, hogy ott a helyszínen születik meg az a döntés, hogy akkor a vásárlás során plusz 2 írószertomagot vagy toltartót betesznek a bevásárló kosarukba, úgyhogy nagyon is fontos a személyes jelenlét az áruházaknál is.
1: És hát akkor visszatérve a beszélgetés végére, a beszélgetés kiinduló pontjához, hogy biztos vagyok benne, hogy most az is szóba fog majd kerülni ezeknél a gyűjtéseknél, hogy annak ellenére, hogy érkezik ez a 100 000 forint a családokhoz, miért van szükség arra, hogy az önkéntesek ott álljanak, és hogy a szeretetszolgálat célba jutassa ezeket az adományokat?
2: Mindenképp lehet számítani ilyen kérdésekre. Egyrészt, hogyha a tanszergyűjtéssel kapcsolatban gondolkozunk, akkor azt is tudni kell, hogy mi ugye a beérkezett adományoktól függően tudunk segítséget nyújtani a családoknak. Tehát ami ott van a raktárunkban, irodánkban, abból töltünk meg minél több iskolatáskát, és teszünk bele minél több dolgot, de előfordulhat, hogy azért vannak olyan plusz eszközök, amelyeket még meg kell vásárolni a családnak. Tankönyvekre nem terjed ki a tanszertámogatásunk, és példaként hoztam a tanévkezdéshez néhány új ruhanemű vagy cipőnek a beszerzését. Ezekkel sem segít klasszikusan a tanszergyűjtés keretében a szeretetszolgálat. Tehát ezt mindenképpen lehet mondani, hogy 4. augusztus utolsó hetében, amikor ugye a kormánydöntés szerint augusztus 24-ig megérkezik ez az összeg az államkincstártól a családokhoz, mi jellemzően augusztus utolsó hetében fogjuk átadni a tanszeradományainkat, tehát addigra látni fogják az iskolatáskát, mi az, amit még meg kell venni, és nagyon jó, hogy legalább gyermekenként 50 000 forint egy biztonsági tartalékként ott lesz a családoknak. Én úgy gondolom, hogy a kettőből együtt már ez valóban valósággá válhat, hogy a saját bevételeikhez akár hozzá se kelljen nyúlni szeptemberi tanévkezdéshez, és hát ugye a legfontosabb, amiről a mi egész tanévkezdő adománygyűjtésünk szól, a legfőbb cél, hogy radírozzuk ki a különbségeket, és gyermekeknek ne kelljen úgy beülni az iskolapadba szeptember 1-én, hogy azt érzik felszerelések láttán, hogy ők kevesebbek lennének a társaiknál. Ez a legfontosabb, hogy ettől az érzéstől, ettől a kisebb rendűség érzésétől megkíméljük a gyermekeket, és amivel csak tudjuk, akár tárgyi adomány, akár állami támogatás formájában, és segítsük a hazánkban élő nélkülöző családokat.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét hallották.
0: Európa Rádió az interneten is. Európaradio.hu

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Már lehet jelentkezni a Magyar Pékszövetség Szent István napi kenyérversenyének gyártói programjára. A kezdeményezéshez minden magyar tulajdonú sütőipari vállalkozás díjmentesen csatlakozhat. A pékségek megkapják a díjnyertes termékek receptúráit és a gyártási engedélyt. A szövetség egységes marketinganyagokkal és országos kampánnyal támogatja a résztvevőket. A nyertes pékáruk hivatalos előállítói felkerülnek a szakmai szervezet online felületeire is. A jelentkezési feltételek és a részletes tájékoztató a Magyar Pékszövetség honlapján érhető el. A jubileumi 15. alkalommal meghirdetett versenyre három kategóriában lehet nevezni. A győztes péknek vállalnia kell a kenyerek beszállítását az augusztus 20-ai budapesti rendezvényre. Már narancssárga riasztás esetén is bekapcsolják az országos jégkármérséklő rendszert hazánkban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a lépéssel a jégesők okozta károkat csökkentik. A talajgenerátorokat a minisztérium kérésére már 30%-os jégvalószínűségnél üzembe helyezik. A berendezések acetonos ezüst jodid oldatot égetnek el, amiből a molekulák a felhőkbe jutnak. A légkörbe juttatott hatóanyag hatására a nagy jégszemek helyett sok apró jégmag képződik. A folyamat eredményeként jelentősen csökken a környezeti és mezőgazdasági károk esélye. A kamara hangsúlyozta, hogy a védekezési eljárás során nem csökken a lehulló csapadék mennyisége. A rendszert a Hungaromet ZRT jelzései alapján állami forrásból működteti a szakmai szervezet. A hazai vizes élőhelyek helyreállítási lehetősége a jelenlegi vállalás többszöröse lehet egy friss kutatás szerint. A Nature-ben megjelent tanulmányt a Koppenhágai Egyetemen dolgozó Kovács Gyula Máté vezetésével készítették. A műholdas adatok alapján a magyar nyílt vizes élőhelyek több mint 70%-át éri emberi terhelés. A szakemberek szerint a területek helyreállítása kulcsfontosságú lenne az aszály ellen. Az Európai Unió céljainak teljesítéséhez Magyarországon csaknem 90 ezer hektár megújítására lenne szükség. Ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. A tudományos alapokon nyugvó alkalmazás megmutatja a cégek legjelentősebb környezetterhelési területeit. A fejlesztés segíti a fenntarthatósági döntéshozatalt és a hatékonyabb erőforrás gazdálkodást. Az eszköz a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások sajátosságaira és adataira épül. Az üzemeltetési költségek csökkentésére már egyszerű, alacsony költségű intézkedések is alkalmasak. A Mohácsi csata előzményeit és hatásait bemutató kiállítás nyílt a szegedi Somogyi könyvtárban. A Történelem sorsfordító lapjai című tárlaton ritka, korabeli kiadványok tekinthetők meg. A látogatók többek között Verbőci hármas könyvének egy 1572-es kiadását is láthatják. Az 500 éves évforduló alkalmából rendezett kiállítás október 21-ig tekinthető meg. Minden eddigi rekordot megdöntött a Pozsonyban eltöltött vendégéjszakák száma az év első 5 hónapjában. A szlovák főváros szálláshelyein több mint 500 000 turistát regisztráltak, ami 17,5%-nál is nagyobb növekedés. A helyi turisztikai szervezet szerint a növekedés hátterében az utóbbi időszakban indított új repülőjáratok állnak. A külföldi látogatók közül a legnagyobb mértékben az Olaszországból és Norvégiából érkezők száma emelkedett. Egyre szélesebb körben alkalmaznak mesterséges intelligenciát a kínai iskolákban a tanárok a munkájuk támogatására. Az okos rendszerek a diákok teljesítménye alapján személyre szabott feladatokat állítanak össze a tanulóknak. A pedagógusok minden esetben ellenőrzik a gépi javaslatokat, az így megspórolt időt pedig egyéni fejlesztésre fordítják. A technológia hatékonyan tárja fel a tanulási nehézségeket, jelentősen megkönnyítve az óratervezést a szaktanároknak.
0: Az időjárásról.
1: Az ország déli-délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhőtömbök érkeznek észak-északnyugat felől. Csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Már több mint 23 ezer olyan gyümölcsfáról tudunk Magyarországon, amely közterületen áll, és vélhetőleg nincs valódi gazdája, gyümölcsét pedig a madarakon kívül senki sem fogyasztja el, legalábbis eddig. Mindezt úgy, hogy a megy ára például az elmúlt 4 évben 178%-kal drágult. Erre a helyzetre kínál megoldást a gyümölcstérkép.hu honlap. A projekt egyik ötletgazdája, Bognár Levente azt mondja, nyilvános adatokból több mint 21 ezer gyümölcsfát sikerült térképre tenni, vizualizálni, és további 1500 fát már lelkes internetezők tettek hozzá az adatbázishoz. Volt olyan felhasználó, aki egyedül 162 szabadon szüretelhető gyümölcsfát rögzített a portálon. Bár a legtöbb fa Budapesten van megjelölve, vételkörzetünkből is találunk megyfákat, csüngőeperfákat, fügefákat, diófákat és még kajszibarackot is. A gyümölcstérkép kezdeményezésről Bognár Levente alapítót kérdeztük. Hogyan született meg bennetek az ötlet, hogy létrehozzátok ezt a gyümölcstérkép honlapot, adatbázist, hogy megtalálhassuk a közterületi gyümölcsfákat Magyarországon?
2: Először is köszönöm a meghívást. Először is gyorsan beszeretném jelenteni, hogy a társam, a Berci Bertalan nem tudott eljönni, úgyhogy most egyedül fogom képviselni mindkettőnket. A kérdésedre a válasz pedig, ez egészen, nem is tudom mennyire mélyre menjek vissza. Én mindig természetkedvelő voltam, és volt bennem egy ilyen érzés, hogy kicsit, mintha az ember és a természet az így külön válna egymástól. Így főleg a városi érdeklődés miatt, ahogy elköltöztem különböző városokba, elkezdtem dolgozni, kialakult bennem egy ilyen érzés, hogy mintha ugye a természettől kicsit így az emberiség külön válna. Most ez egy szubjektív élmény volt, vagy ez egy ilyen objektív élmény, ezt nem tudom megmondani, nekem ez az érzésem volt. És akartam ezzel az érzéssel valamit csinálni, és körülbelül egy 2 évvel ezelőtt Budapestre költöztem, itt megismerkedtem sok emberrel, többek között a Bercivel is, a alapítótársammal is. Közös dolgokat kezdtünk csinálni, futni, mentünk, mindenféle közös eseményre jártunk. Egyik ilyen futás alkalmával megszomjaztunk, megéheztünk, és valahogyan felmerült az ötlet, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy füge a közeli fán, és akkor tudnánk enni, és akkor ez egy ilyen életérzést ad, hogy lényegében ugye ingyen tápláljuk magunkat azzal, amit a természet ad. És ez annyira érdekes ötlet volt számomra, hogy kicsit még a futás után, a gondolat után, miután ezt megbeszéltük, elkezdtem agyalni rajta kicsit egyre komolyabban. És amikor például lefeküdtem, mentem aludni, akkor ez a gondolat vissza-vissza jött a fejembe. Tehát egyre inkább így dolgozott bennem ez a gondolat, hogy milyen jó lenne ez. És aztán megbeszéltük, hogy ültetünk, hogy minél több fát ültessünk. Ugye ennek vannak akadályai, ugye nem az a cél, hogy most a saját területünket megvegyük és odaültessünk, hanem inkább egy ilyen közösségi projektbe gondolkodtunk, hogy milyen jó lenne, hogyha ez elérhető lenne mindenkinek. És tényleg csak poénból elkezdtünk ültetni olyan helyekre, amiket úgy láttuk, hogy ott ez működhet. És azzal a céllal, hogy majd ha megnő, akkor ezt az élményt más is át tudja élni, ahogy mi is át tudjuk élni, hogy amikor valaki megszomjazik, vagy megszületik benne az igény, hogy vegyen egy gyümölcsöt a fáról, akkor az könnyen elérhető legyen.
1: Viszont az általatok ültetett gyümölcsfáknál megvan nyilván az a korlát, hogy az évek mire az termőre fordul. Persze lehet, hogy olyan facsemetéket ültettetek, amik már majdnem termőre fordultak, de nyilván benne van az, hogy annak meg kell nőni akkorára, hogy arról lehessen szüretelni. Viszont tovább ment az ötletetek, mert a meglévő fákhoz is nyúltatok. Ez hogyan született meg, hogy jó lenne akkor a meglévőket is bevonni ebbe a...
2: Tehát nagyon lelkesen elkezdtünk ültetgetni, és ez a térkép ez így útközben formálódott meg bennem, mivel programozó, informatikus weboldal fejlesztő vagyok, és akartam egy ilyen célzott, specifikus weboldalt erre, és feltettem ezeket az ültetéseket erre a weboldalra. De akárhogy hirdettem ezt a weboldalt, nem volt nagy aktivitás iránta, tehát hogy nem tudtam egyszer elérni embereket, és megszületett bennem az ötlet, hogy mi lenne, hogyha nem az ültetéseket jelölnénk, hanem már a meglévő fákat, ugye értéket, ami már jelen van, a mostban. És nem a 10 évre menő jövőben néztem előre, hanem ami már most elérhető. És így jött meg ez az ötlet, hogy rengeteg gyümölcs van, a az országban vannak adatok is. Keresgettem az interneten, hogy akkor oké, akkor mi az, ami már most elérhető adat ezzel kapcsolatban. És találtam bizonyos forrásokat, és akkor ezeket összeszedtem egy helyre, és a lehető, az volt a célom, hogy egy ilyen olyan formában megjelenítsem vizuálisan őket, ami nagyon egyszerűen érthető. És akkor itt nem jut az ötlet, hogy akkor ilyen ikonos módszerrel, ugye minden egyes gyümölcsfának a gyümölcséből legyen ikon csinálok, és akkor azt teszem rá a térképre.
1: Most a gyümölcs térkép oldalon 23 ezer fa van megjelölve, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük. Te mennyiről találtál forrásokat közterületi gyümölcsfákról, amiket most említettél? Mennyi az, amit ehhez hozzátettek már a lelkes, anonim segítők? És akkor ennek fényében hogyan értékeled ezt a 23 ezeret?
2: Az internetes forrásokból, hát nagy mennyiség adatot sikerült összeszedni, 20 ezer, kb. 21 ezer, azt hiszem valami ilyesmi. Azt éreztem, hogy alapadat mindenképp kell az, hogy csatlakozzanak sokan, ezért muszáj volt megtenni mindent ahhoz, hogy a lehető legtöbb adatot mindenféle forrásból összeszedem, és ezért feltöltöttem ezt a rengeteg fát. És nem is a fa szám lepett meg igazából a növekedés által, hanem a regisztrációk száma, meg az aktivitás. De persze, mióta beindult az oldal és kikerült, különböző sajtó megjelenéseink voltak, azóta egy olyan 1500 fát adtak hozzá körülbelül. Ez nagyon nagy szám szerintem, kb. Egy hónap alatt. Nagyon sokat nőtt a regisztrációk száma. Most egy ilyen kicsit ilyen alacsony hullám van, tehát ugye amikor a sajtó megjelenések elmúlnak, akkor lejjebb megy ez a növekedés, de van egy ilyen hullám. Hát nagyon motiváló egyébként, hogy ennyien regisztrálnak és használják az oldalat. Van, aki például 160 fát jelölt meg, tehát ez egy nagyon nagy szám szerintem. Úgyhogy igazából ez a legmotiválóbb, amikor látom, hogy valakinek ennyire betalál az ötlet.
1: Az elárult, hogy melyik városból volt a 160?
2: A Békés Csaba. Ez egy illető 162 fát jelölt Békés Csabán. Lehet, hogy csak nem Békés Csabán jelölte az összes fát, de a fák nagy része, amiket jelölt, az Békés Csabáról van.
1: Akkor ő elég jól ismeri a környezetét.
2: Valószínű, Békés Csabáról számozik, és ott igen, azért járkál, körbejárkál, és akkor bejelölgeti.
1: Még egy adatot én idehoznék a 23 ezer fa mellett, hogy 200 különböző településről vannak adatok, ami szerintem mutatja azt, hogy azért tényleg sokaknál betalált a dolog. Az én szülővárosomban egyetlen fadebe van jelölve, ez egy kis Bács-Kiskun megyei település, csak kíváncsiságból rákerestem, és lokalitásban is azért szerteszét az országban is, mivel a mi rádiónk egy ilyen lokális rádió, azért említsük meg, hogy az érdeklődők találhatnak Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza térségéből is már megjelölt fákat, de azért látszik statisztikailag, hogy a legtöbb fa a fővárosból van bejelentve.
2: Igen.
1: Meglep téged ez a lokalitás, vagy inkább azt látod benne, hogy ki tudott lépni a fővárosi fókuszból a kezdeményezés?
2: Ez is volt a cél, tehát hogy azt éreztem, hogy muszáj a központból mutatni azt, hogy működik a koncepció, és ezáltal oda az ott lévő fákra fókuszáltam elsősorban, de nagyon is az volt a cél, hogy minél több helyen jelölgessenek és csatlakozzanak. Mert ugye tegyük fel évek után, tehát tegyük fel tényleg, most ez így növekszik, lesz még egy hullám, vagy nem tudom. Az a cél, hogy tényleg akár több ezer felhasználó legyen, több ezer fát adjanak hozzá, vagy akár 30-40-50 ezer fa legyen mondjuk pár év múlva hozzáadva. És igen, hogy legyen egy ilyen adatbázisunk az egész ország szerte. És mindenképp az a cél persze, hogy az egész országban tudjuk, hogy merre vannak ezek a fák. Ugye, hogy ez a fajta kapcsolódás, ez a fajta tudatosság a gyümölcsfák iránt, ez így növekedjen. Ez ugye a projektnek célja lényegében.
1: És mi a tapasztalatod akár a te mikroközösségedben, akár a felhasználók visszajelzése alapján, hogy ezek a fák egyébként, amik most megtaláltuk az oldalatokon, ezek olyan fák, amiről soha senki nem szedte le a gyümölcsöt, amíg nem került fel erre a térképre, vagy olyanok, amik egyébként így is megtalálták azokat, akik ezt leszüretelték. Tehát mennyire van olyan tapasztalatod, hogy sikerül olyan fákhoz vezetni embereket, aminek a termése úgymond kárba ment, nem ette meg senki eddig?
2: A saját tapasztalatomat tudom mondani ezzel kapcsolatban. Én nekem ez úgy néz ki, hogy mászkálok a városban, bizonyos helyre megyek, és akkor meglátok egy fát. Hát amikor többször meglátom a fát, és többször látom, hogy az alsó ágairól hiányoznak a gyümölcsök, és a felső ágairól meg teli van, és szinte elszáradnak a gyümölcsök, tehát hogy egy hónap múlva visszamegyek, és a száradó megy gyümölcsöket látom, akkor az is ad arról tanúbizonyságot, hogy egyébként erre van igény, és az emberek szelegetik, de nincs szervezett módja ennek. Nem csak az én adatom által találtak meg fákat, hanem az, hogy 1500-et már hozzáadtak. Szerintem az egy egyetemi jel arra, hogy ez működik. Egy olyan szándékkal, hogy ne veszten kárba, és más is megtalálja ezt.
1: Azt a mondatot akartam belőled előcsalogatni, bevallom, amit olvastam, valamelyik kötök nyilatkozta valamelyik sajtótermékben, én azt hiszem a Telexes cikket olvastam, ami veletek készült, hogy ha egymás mellé tesszük azt, hogy mennyibe kerül a boltba egy kiló gyümölcs, és hogy vannak fák az országban, amiről senki nem veszi meg a gyümölcsöt, akkor az egy ilyen furcsa kontraszt.
2: Igen, tehát lényegében így indult ez az egész weboldalnak a növekedése, az úgy indult, hogy én kimentem az egyik megyfáról, amit megtaláltam a térképen, közelemben, szedtem róla körülbelül egy kiló megyet, és csináltam egy ilyen posztot közösségi médián, hogy összehasonlítottam a én általam szedett medgyet, hogy az mennyibe került, hogy ilyen 0 forint volt, azzal szemben, amit ugye a közeli boltban tudtam volna vásárolni. És ez annyira betalált sok embernek, hogy ott van az érték a területen, senki rá sem bagózik, ugye, és tényleg is lehet szedni róla. Tehát innen indult lényegében az egész mozgalom, hogy csináltam egy ilyen nagyon egyértelmű vizualizációját annak, ami lényegében probléma, hogy van egy ilyen érték, fán, és nem veszi észre senki, és igen, ez erre próbál rámutatni a dolog, a mozgalom.
1: Mennyire merült föl ebben a folyamatban jogi kérdés, tehát, hogy ki az a fa? Te gondolkodtál-e ezen, hogy ez felmerülhet, vagy került-e ilyen hozzátok, hogy valaki levelet írt, hogy hát azt a fát mégse tegyétek már föl a térképen, az valójában az enyém? Van-e ilyen történet?
2: Ez eléggé szürke zónás téma szerintem. A projekt célja az tényleg az, hogy azokat a fákat célozzuk meg, amikről tényleg nem szed senki, tehát hogy léteznek azok, de nem veszi őket észre senki. Ez ugye a fő célja a projektnek. Na most így mellékágon lehet, hogy bejelölnek egy-két olyan fát, ami mondjuk egy ilyen közterületi magánbirtokon van, vagy valamiféle módon nem a állami, hanem valakié. Ugye nem az a cél, hogy rongáljuk, vagy hogy arra bátorítsuk az embereket, hogy ezekről a fákról szedjenek, hanem tényleg arról, amire nem figyelünk, nem veszük észre. Ez ugye a fő célja a projektnek. Volt vita ebből, hogy most akkor húha, mi lesz így, hogyha publikussá tesszük ezeket a fákat, és akkor most akkor ebből veszekedés lesz. Azóta már kiírtam egy ilyen 10 pontos közösségi útmutatót a weboldalra, és ebben leírjuk ezt pontról pontra, hogy mi a fő cél, és a szabályok. Ugye értelemszerűen az ember érzi ezt belül, korrekt, jó szándékú ember ezt érzi, hogy mi az, amit szabad, és mi az, amit nem. Úgyhogy ezeket pontba kell venni, írásba kell venni. Volt egy másik része a kérdésnek, azt esetleg megismételnéd, mert azt lehet, hogy arra nem válaszoltam.
1: Hát, hogy volt-e már ebből olyan konfliktusotok, hogy mondjuk egy fa tulajdonosa írt nektek, hogy létszi, vegyétek le?
2: Igen, az a rész, igen. Konfliktus. Amikor kikerült a Telexre, akkor sokan megkerestek. Volt, aki arról írt, hogy ezt ültette, ezt a nagyapája ültette ezt a fát, és akkor ezt ne kerüljön be, mert akkor nem akarja, hogy ebből szedjenek, vagy ezt rongálják ezt a fát, és akkor bekerült egy olyan funkció, hogy törlés kérelmezése. Akkor még ez nem volt benne, de ahogy a felhasználók jelzik az igényeket, úgy ugye adaptálom ezeket az igényeket, és azóta bekerült ez a funkció, és akkor lehet most már kérelmezni a fák törlését. A másik eset pedig az volt, hogy a budai arborétumból a fővárosban, és volt pár fa jelölve, és ezt is egy releváns illető jelezte nekem, hogy ezt egyrészt, hogy töröljem a fákat, mivel azok a fák az ottani élő világnak a részei, és hogy nem akarja, hogy az emberek azért menjenek oda, hogy szedjenek arról. Meg hogy ne is lehessen egyáltalán jelölni, tehát hogyha valaki jelölne az arborétumba, akkor ezt ne is lehessen. És ezeket majd idővel ugye beleviszem a weboldalra ezeket a funkciókat.
1: Ez már egy ilyen érdekes fejlesztői kérdés. Ez megoldható? Tehát be tudsz majd, ezt meg tudod oldani, hogy bizonyos területeken ne lehessen egyetlen jelölni, mert az mondjuk egy olyan...
2: Igen, tehát van erre már most elképzelésem. Úgy működik ez, hogy amikor valaki bejelöl egy lokációt a térképen, ugye annak van egy ilyen két számértéke, hogy hosszúsági és szélességi fok. És ebből az értékből egy algoritmus segítségével ki tudjuk számolni azt, hogy melyik városban vagyunk. Vagyis nem csak a város, hanem a pontos utcát is meg. És ilyen módon tudok egy olyat csinálni, hogyha ez az algoritmus azt adja ki, hogy budai arborétum, akkor ott letírtam ezt a fa hozzáadását, és lényegében ennyi a megoldás.
1: És ha már ilyen fejlesztői kérdéseknél vagyunk, neked ez így nem gyümölcs szempontból, hanem informatikai szakmai szempontból mit adott ez a projekt? Sokat tanultál ebből?
2: Ó, hát rengeteget. Igen, abszolút. Most egy olyan periódusban vagyok, hogy részmunkában dolgozom egy másik projekten, és így most így több időm van saját projektre. De annyira, hát hogy mondjam, önazonos a projekt velem, tehát nagyon élvezem és nagyon éltet ez a projekt. És az, hogy lényegében ezeket az elképzeléseket ugye a technikai szinten megvalósítom, amiket a felhasználók írnak, azokat is meg tudom valósítani. Ez nagyon, nagyon erősen visz előre. Technikailag is, mint fejlesztő. Még nem is, miután azt nem is mondhatom, hogy vállalkozó, startup, alapító, de talán majd. A lényeg az, hogy egy olyan szintre vigyem a dolgot, hogy már fenntartható. Mert ugye még most jelenleg inkább ez ilyen közösségépítő értékadás van a fő szerepen, de olyan irányba akarom elvinni ezt a projektet, ami fenntartható is, és bevételem is van belőle akár.
1: És ezt hogyan gondolod, ha elárulható egy-egy gondolat belőle?
2: Lesznek implementálva új funkciók, például a webshop, tehát bizonyos releváns növényeket fogok tudni árulni. Van egy-két ötletem még, de most ez így a legerősebb elképzelés. Nagyon szeretek termeszteni ilyen különlegesebb növényeket. Rengeteg sok olyan növény van, ami magyarországi klímában is termeszthető. Vagy akár kis védelmet kell adni neki télen, de nagyon sokat lehet volna nyerni, hogyha termesztjük ezeket a főként gyümölcstermelő növényeket, és ebbe az irányba is akarom elvinni a projektet, hogy ezekre is egy ilyen rávilágítani ezekre a növényekre jobban. Igen, ezeket akarom árulni. Teljesen hobbi az egész dolog, tehát hogy hobbiként indult, de ahogy most így növekszik, már látom magam előtt a célt, és hogy hogyan lesz ez fenntartható.
1: És az benne van a jövőbeli terveidben, terveitekben, hogy az indulópontot, a fa ültetést, azt folytatjátok a projekt keretén belül?
2: Abszolút, abszolút, abszolút. Tehát az ültetéssel kapcsolatban az történt, hogy sok ültetéseink sajnos lelettek ugye kaszálva, mert olyan helyre ültetjük, ahol ezek a tavaszi tisztító, kaszás, park rendben tartó emberek végigmennek, ugye? Akkor sajnos lekaszálják a növényeket, a ültetéseket. Úgyhogy ezért is tértünk át inkább arra, hogy a jelenlévő fákat jelölünk és a térképen. Részben ezért ment ebbe az irányba a projekt. De ahogy növekszik, és látjuk az aktivitást, így egyre elérhetőbbé vál az is, hogy önkormányzatokat megkeresni, és akkor bevonni őket. Én teljesen reálisan látom azt, hogy ha megtaláljuk a megfelelő szemét, akkor akár tudunk kooperálni, és egy ilyen közös csoportos közösségi ültetést csinálni, és akkor megjelenni a térképen. Ez mindenképpen cél.
1: És egy záró kérdés. A beszélgetés legelején azt mondtad, hogy úgy látod, hogy az emberek, a városi emberek jobban eltávolodtak a természettől, miközben benned mindig ott volt a természet közeliség, természetjárás. Most így, hogy foglalkozol ezekkel a fákkal, hogy fókuszba tudtad helyezni ezeket a fákat más emberek előtt is, meg tele vagy tervekkel, amikről most az elmúlt percekben beszéltél, közelebb érzed-e magad így a természethez, mint mondjuk a projekt előtt érezted?
2: De 300% mértékben persze. Tehát érdekes, hogy igazából, mint programozó, informatikus, tehát ugye gép előtt ülök sokat, de hogy mégis az, hogy egy olyan projekten dolgozom, ami ugye ezt segíti, az valahogy nekem is egyszerűen hozzákapcsol ez a témához, és annak ellenére, hogy a gép előtt ülök és programozok, annyira érzem ezt a kapcsolódást, úgyhogy mindenképp nagyon sokat segít.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a gyümölcs térkép kezdeményezéstől hallhattak, amelyet önök is böngészhetnek a gyümölcstérkép.hu honlapon, beszélgetőtársam pedig Bognár Levente, alapító ötletgazda volt.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Már lehet jelentkezni a Magyar Pékszövetség Szent István napi kenyérversenyének gyártói programjára. A kezdeményezéshez minden magyar tulajdonú sütőipari vállalkozás díjmentesen csatlakozhat. A pékségek megkapják a díjnyertes termékek receptúráit és a gyártási engedélyt. A szövetség egységes marketinganyagokkal és országos kampánnyal támogatja a résztvevőket. A nyertes pékáruk hivatalos előállítói felkerülnek a szakmai szervezet online felületeire is. A jelentkezési feltételek és a részletes tájékoztató a Magyar Pékszövetség honlapján érhető el. A jubileumi 15. alkalommal meghirdetett versenyre három kategóriában lehet nevezni. A győztes péknek vállalnia kell a kenyerek beszállítását az augusztus 20-ai budapesti rendezvényre. Már narancssárga riasztás esetén is bekapcsolják az országos jégkár.

0: és eljárás során nem csökken a lehulló csapadék mennyisége. A rendszert a Hungaromet ZRT jelzései alapján állami forrásból működteti a szakmai szervezet. A hazai vizes élőhelyek helyreállítási lehetősége a jelenlegi vállalás többszöröse lehet egy friss kutatás szerint. A Nature-ben megjelent tanulmányt a Koppenhágai Egyetemen dolgozó Kovács Gyula Máté vezetésével készítették. A műholdas adatok alapján a magyar nyílt vizes élőhelyek több mint 70%-át éri emberi terhelés. A szakemberek szerint a területek helyreállítása kulcsfontosságú lenne az aszály ellen. Az Európai Unió céljainak teljesítéséhez Magyarországon csaknem 90 ezer hektár megújítására lenne szükség. Ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. A tudományos alapokon nyugvó alkalmazás megmutatja a cégek legjelentősebb környezetterhelési területeit. A fejlesztés segíti a fenntarthatósági döntéshozatalt és a hatékonyabb erőforrás gazdálkodást. Az eszköz a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások sajátosságaira és adataira épül. Az üzemeltetési költségek csökkentésére már egyszerű, alacsony költségű intézkedések is alkalmasak. A Mohácsi csata előzményeit és hatásait bemutató kiállítás nyílt a szegedi Somogyi könyvtárban. A Történelem sorsfordító lapjai című tárlaton ritka, korabeli kiadványok tekinthetők meg. A látogatók többek között Verbőci hármas könyvének egy 1572-es kiadását is láthatják. Az 500 éves évforduló alkalmából rendezett kiállítás október 21-ig tekinthető meg. Minden eddigi rekordot megdöntött a Pozsonyban eltöltött vendégéjszakák száma az év első 5 hónapjában. A szlovák főváros szálláshelyein több mint 500 000 turistát regisztráltak, ami 17,5%-nál is nagyobb növekedés. A helyi turisztikai szervezet szerint a növekedés hátterében az utóbbi időszakban indított új repülőjáratok állnak. A külföldi látogatók közül a legnagyobb mértékben az Olaszországból és Norvégiából érkezők száma emelkedett. Egyre szélesebb körben alkalmaznak mesterséges intelligenciát a kínai iskolákban a tanárok a munkájuk támogatására. Az okos rendszerek a diákok teljesítménye alapján személyre szabott feladatokat állítanak össze a tanulóknak. A pedagógusok minden esetben ellenőrzik a gépi javaslatokat, az így megspórolt időt pedig egyéni fejlesztésre fordítják. A technológia hatékonyan tárja fel a tanulási nehézségeket, jelentősen megkönnyítve az óratervezést a szaktanároknak.
1: Az időjárásról.
0: Az ország déli délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhő tömbök érkeznek észak-északnyugat felől. Csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskertjén, Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Foszti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: Ötödik rész. Nikomédia vagy a végzett könyve. 34. Az udvari orvos, Panteleon utóda, nagyon tudós és goromba görög, délóta már negyedszer próbált Galerius Cézár szín elé kerülni. Az ajtón álló főkamarás azonban csak egyszer jelentette be, és akkor nem egészen a ceremoniáli által előírt léptekkel hagyta el a Cézár szobáját. A szentséges úr nem kíván orvost látni, mondta hűvösen, hol egyik, hol másik testrészét tapogatva. Véleményem szerint nincs is rá szüksége, mert nagyon jó erőben érzi magát. A Cézár még éjszaka megérkezett beteg lánya hívására, aki már ötödik hete feküdt a nikomédiai palota legcsöndesebb szárnyának perisztillumában, éjjel-nappal a szabad levegőn. De a hivatalos ügyek úgy összetorlódtak, hogy az apának eszébe sem jutott a lánya. Reggel korán ugyan gondolt rá, de akkor azt jelentették neki, hogy a beteg alszik, és így inkább a császárnál tett rövid üdvözlő látogatást. Rossz kedvűnek, majdnem haragosnak találta, és szinte parancszerűen jelentette ki, hogy az enyhítő rendeletet rövidesen kihirdetteti az egész birodalomban. A Cézár megkísérelt óvatosságot ajánlani, azonban a császár hideg pillantása elhallgattatta. Jobbnak látta tehát engedelmet kérni a visszavonulásra, és a császár nem tartóztatta. Sőt, úgy viselte magát, mintha már nem is tudná, hogy vendége van, s hogy a vendég uralkodó társa és veje. Összeráncolt homlokkal jött-ment a kis dolgozó szobájában, összetapasztott tenyerekkel és idegesen táncoló ujjakkal, és fejét fel-fel kapva, mintha valami váratlant hallana, vagy nagyon várna valamit. Kárhé! Csikorította összefogát az óriás, míg összeszorított szájával megérintette a császár lázasan forró kezét. Úgy érezte, ez a rejtélyes véznak is öreg ember, akit két ujja közt összeroppanthatott volna, mint egy kiszáradt diót, most négy szem közt megismételtette vele a szégyenfutást. És megint a sápat képűt látta mögötte, úgy, mint akkor, csak még most arcátlanabbul vigyorogva a diadal biztos tudatában. Az istentelenek leplezett amnestiát kapnak, és ő vele, mint kegyvesztettel bánik a császár. Az összefüggést a vak is láthatta, a Cézár nem ismerte magát vakembernek. Holnap aztán számkivetés vagy annál is rosszabb következik. Vajon nincs-e már is aláírva a halálos ítélet? Csak a sápat képűt kell megvárni a kihirdetéshez, hogy a maga szemével láthassa az ő bukását úgy, mint Kárhénál. Talán ő lesz a koronatanú is. Dioklecianus nagy tettető, s ha most elvetette az állarcot, vagy feleslegesnek tartja már, vagy olyan düre lobbantotta valami, hogy többé nem tud magán erőt venni. Nyomára jött volna az összeesküvésnek, amelyet ő tervezett ki Antiókiában, és Maximianus szervezett meg a mediolánumi udvarból. Igaz, hogy nagyon óvatosan dolgoztak, és kettejük szerepéről csak néhány bizalmas főember tudott, magasrangú katonák és udvari méltóságok. De bizonyára Konstantinuszék is nagyon vigyáztak, annál inkább, mert ők szedett-vedett csőcselékkel dolgoztak, istentelenekkel. Azért készülődéseik ő előttük mégsem maradtak titokban. Tanút ugyan nem lehetett ellenük szerezni az apatei presbiter óta, s tulajdonképp az se volt haszonra való, de azért voltak róluk értesüléseik. Tudták, hogy a Nice Susi asszony megfoghatatlan keze állandóan szövi a fonalat a Tamesisztől az Eufráteszig, s tudják, hogy a fiatal Konstantinus a világ jövendőbeli urául kiszemelve épp úgy keresi a népszerűséget a légiók és a polgárok közt, mint az ő oldalukról Maxentius. S lehet, hogy amennyit ők tudnak azokról, azok is annyit tudnak őróluk. S vajon nem éppen Maxentius kotyogott-e valamit, akinek bölcsőjében nagy akarást, de kevés értelmet tettek a sorsistennő? Tüzessége ugyan, amely korában jár, méltóvá teheti őt az asszonyok becsülésére, de szelessége, amelyet nem tudott kora mögött hagyni, nem teszi alkalmassá a férfiak dolgaira. Jejéről egy pillanatra leánya is majdnem eszébe jutott Galériusnak, de ez nagyon rövid pillanat volt, és csak abból a felelet nélkül elhalt kérdésből állt, hogy ugyan mire is akart gondolni az előbb. Gondjai zuhatagában úgy elsodródott, mint egy kis kék pillangó vízesésben. A forradalom a keleti és a dunai légiók közt meglehetősen elő volt készítve. A perzsa támogatás is biztosítottnak látszott, és ebben azt el kellett ismerni, nagy része volt Maxentiusnak. A Cézár olyannak látta a helyzetet, hogy a kockát el kell vetni. A bátorság majdnem biztosítja Diodalt, a halogatás biztos alá. Délelőtt tágészszel a fő augurral tanácskozott, aki megerősítette őt elhatározásában. A madár és béljóslatok, mint mondta, hetek óta olyan komor végzettel fenyegetik Diokleciánust, hogy nem meri őket közölni a császárral. Kénytelen napról napra kegyes hazugságokkal áltatni. Bezárkózott azután az örmény pénzügyminiszterrel is, akit a császár azzal idegenített el magától, hogy nem fogadta el adójavaslatát, holott az föltétlenül eltüntette volna az állami deficitet. Az okos és kövér örmény arra hívta fel a császár figyelmét, hogy a birodalomban egyre több a sovány ember. Ennél fogva azt indítványozta, hogy ezeknek az adóját duplázzák meg, mert ezek kevesebbet tesznek, mint a kövérek. Ennél fogva több pénzük van az adóra. A tanácskozások után Galérius saját kezű levelet írt Maximianusnak, Varanésznek és a keleti és dunai légió parancsnokainak. A medvefolytogatáshoz szokott kéznek a könnyű náttól nem akart engedelmeskedni, és ez külön idegesítette a Cézárt, mint keresztre feszített rabszolgát a tenyerébe szaladt szálka. A szolgálattevő főkamarásnak minden oka megvolt rá, hogy ne vállalja másodszor is az orvos bejelentését. A görög azonban azok közé az orvosok közé tartozott, akiket a halál tisztelete közömbösökké tesz más tekintélyek iránt. Amikor ötödször is megjelent a Cézár előszobájában, minden szó nélkül félrelökte az ajtóból az Egregiust, s rányított a szentséges úrra. Mit akarsz? Ordított rá a csordás vérben forgó szemmel. Én semmit, szentséges úr, felelte nyugodtan az orvos, hanem ha te el akarsz búcsúzni a lányodtól, ne késsél sokáig. Atroposz ollója kérleletetlen. Mi? A Cézár olyan rekedt bőgést hallatott, mint az a gyanútlanul legelésző barom, amit szárdikai csordás korában csak úgy erőpróbául fültövön ütött az öklével. A maga módján ő is szerette a lányát. Ez most látszott meg rajta, amikor fölugortában fellökte az asztalt, és orvoson, kamaráson keresztül gázolva rohant ki az udvarra. Nem csak a barátait, hanem még az ellenségeit is elfelejtette. Olyan hirtelen és fájdalmasan zuhant halántékára a sors ökle. Az átriumban azonban csak meg kellett állnia. A nikomédiai palotát ugyan nem évszázadok királyai és császárai építették, mint az antiókiait, hanem Diokleciánus egymaga. Egyszerű és áttekinthető tervek szerint amelyek a római katonai táborok beosztását vették mintának. De két holdnyi területen feküdt, annyi épületcsoportja, oszlopcsarnoka, tornya, kapuja volt, hogy a Cézár mostani fejvesztettségében nem tudta merre menjen. Megvárta az orvost. Lezes hozzá, eredj előre, szaladj, megállj! Parancsolt neki katonáson, míg a vad csordás szemekből kibudjantak a könnyek, és megálltak a szemgödörben. Ezen a csattanó, cserzett piros arcon könnyeknek nem volt szokott útjuk, azért tétováztak a megindulásról. Mondd, orvos, nincs remény. Az orvos a szakember alaposságával felelt. A test parány részek halmaza, amelyek hézagot hagynak maguk közt, és az egészség az a helyes arány, amely a pórusok átmérője, és a rajtuk elpárolgó folyadékok közt fennáll. A különböző nyavaják ennek az aránynak a megzavarodásából állnak elő. Az orvos elhalkította a szót, mert már közel jártak a legnaposabb oszlopcsarnokhoz, s hallatszott titanillak köhécselése. A hosszú magyarázat alatt a Cézár könnyei felszáradtak, és elméjét újra birtokukba vették a szobájából utána sompolygott gondok. Sőt, most már az is eszébe jutott, hogy a leveleket ott hagyta az asztalon, illetve a fellökött asztal alatt, s tarkóján csorgott a verejték arra a gondolatra, hogy távol léte alatt esetleg rendet csinálnak a szobájában. Menj csak a beteghez, nyugtasd meg, hogy mindjárt követlek, mondta az orvosnak, s döngő lépteivel visszasietett. Az orvos lábújhegyen lépkedett fel a lépcsőkön, hogy föl ne ébressze a beteget, akit mozdulatlanul látott feküdni könnyű, de meleg skarlát takarója alatt. A nobilisszim azonban nem aludt. Lesoványodott kezeivel a skarlátot simogatta, és mint az orvos léptét meghallotta, ráemelte szemeit, amelyek még nagyobbra nőttek a virágarcocska elsorvadásával. Most egészen kékké világosodtak, s úgy fénylettek, hogy az orvosnak a kialvó mécses utolsó fellobbanására kellett gondolni. Találkoztál vele? Kérdezte az ágon hintázó madár csicsergő vidámságával. Láttad? Ugye milyen szép volt? Igen, bólintott az orvos, és megkereste karján a verőeret. Mindjárt jönni fog ő is. Ha egy kicsit fel tudsz emelkedni még, meg is láthatod, valamiért visszaszaladt. Ott piroslik a bíbora, látod? Kiről beszélsz? Ámult rá Titanilla. Az atyádról, a Cézáról. Nem azt kérdeztem, hanyatlott vissza bosszusan. A kisfiút látta, de... Az orvos meglepetve nézett rá. Úgy látszik, gondolta, mégis a régi művészeknek volt igazuk, akik Thanatoszt mosolygó gyermekifjúnak ábrázolták, amint mák fejjel játszadozik. Mostanában inkább feketeleples rémnek képzelték, éles késsel, amelyen levágja a haldoklók haját, annak jeléül, hogy ők most már az alvilág isteneihez tartoznak. Láttam a kisfiút, hagyta rá a nobilisszimára. Mákfejek voltak a kezében. De hogy nevetett a beteg, az más kisfiú lehetett, ennek füge volt a kezében, szép, nagy, piros füge. Látod, itt ült a takarómon, ittni, még össze is van gyűrődve. Kértem tőle fügét, de nem adott. Azt mondta, csak akkor állt, ha megtudja, milyen a lelkem. Elkezdett halkan sírdogálni. Az orvos nem vigasztalta. Számított rá, hogy a sírás magától is el fog állni. Az érvelés kezdett nyugodtabb lenni. A hangja is nyugodt volt, amikor megszólalt. Erezd el a kezem, orvos. Rosszul esne neki, ha meglátná. Az én kezemet csak ő neki szabad fogni. Az orvos nem látta semmi értelmét az ellenkezésnek. Türelmetlenül nézett le az udvarra, Szerette volna siettetni a Cézárt. A nobilissima befogta a szemeit. Talán el is aludt, mert egyszer elmosődött, aztán hirtelen felnézett. Orvos, van nekem lelkem? Az orvos kapott rajta, hogy olyan kérdést adott fel neki, amelyről kiadósan lehet beszélni és elszórakoztatni a beteget addig, míg a Cézár idejér. Azt felelte, hogy lelke mindenkinek van, de nem egyformán. Zénó tanítása szerint a lélek tűz, amely azonban az emberi testben többé-kevésbé lehűl, mert durvább anyagokkal érintkezik. Poszeidonos szintén megerősíti ezt, és azt is állítja, hogy mikor a lélek elhagyja a testet, fölemelkedik a hűvös levegőbe, mivel könnyebb, mint az, és annál magasabbra megy, mentül tisztább. A legtöbb lélek itt kóvályog a föld közelében, mert a tisztátalan anyagokkal való keveredés lehúzza. Az olyan lélek azonban, mint a nobilissimái, egész bizonyosan fel fog emelkedni odáig, ahol a tiszta éter kezdődik, vagyis a hold magasságáig. A nobilissima halkan felsóhajtott, és két kezével eltakarta az arcát, amelyen írtózás látszott. Nem, nem, oda nem, félek a holtól. A Cézár a legjobbkor érkezett meg. Az orvos sietett félreállni. Ő pedig nagy kezeit rátette a lánya széthullott fekete hajára. Nézd rám, kis nobilissima, hát nem tudod, ki vagyok? Csak a dolgom, mégis eljöttem hozzád. Megismersz? Titanilla levette kezeit a szeméről. Miért ne ismernélek meg, atyám? Tudtam, hogy el fogsz jönni a kislányodhoz, aki nem volt neked rossz gyereked. Az egyik nagy tenyerébe beleigazította kis arcát, a másikkal betakarta. Atyám, te mondd meg, van nekem lelkem? Cézár elnevette magát, nagyon szívből nevetett. Ó, te bolondka, te! Hogy ilyenek jutnak neked eszedbe? A lélek az virtus. Hát minek volna az neked? Az asszony nem tudna mit csinálni a lélekkel. Az csak az ilyemmel bevaló, mert ebbe fér. Kevélyen megütökötte döngő mellét. Aztán a másik kezét is kihúzta a beteg feje alól. Sürgős végezni valói vannak, mondta a szokott hangján. Őszinte megnyugvást érzett, hogy így találta a lányát. Aki ilyen bolondságon tudja törni a fejét, azt nem kell félteni. Számára az az orvos. Körül is nézett, hogy majd megmondja neki, de nem látta sehol. Lehajolt a lányához, megcsókolta mind a két arcát, és megkérdezte tőle, van-e valami kívánsága. A Dominával szeretnék beszélni, felelte halkon a lány. A császárnéval, hökkent meg Galérius. Azzal, nem felejted el? Nem, nem, dörmögte kelletlenül a Cézár. Más nem kívánsz? Nincs itt veled senki? Titanilla szó nélkül mutatott az asztalkáján lévő ezüst csengőre. A Cézár távozóban még hallotta is a csengetést. Cselédek és ápolónők szaladtak a nyugvó ágyhoz, de a nobilissima visszaintette őket. Csak az orvost marasztotta ott. Gyere közelebb! Nyújj be a vánkosom alá. Papíruszkönyvecskéket és viasztáblácskákat találszott. Egymás után vedd ki őket, és tartsd ide elében. Olvasni akarok belőlük, de az én karomnak nehezek. Amit elolvasott, az bedugta a takaró alá. Milyen jól melegítenek ezek, orvos, mosolygott el, és milyen jó, hogy olyan sok van. Egészen beléjük takarózhatom éjszakára. De a tizediknél nem bírta tovább. Annál, amelyik úgy kezdődött, köszönöm, hogy te vagy. Minden összefolyik a szemem előtt, orvos. Most már te olvas. Az orvos ugyan komoly ember volt, azért elég folyékonyan olvasta a jambusokat és daktüluszokat. Mert sok orvosi szabályt tudott, amelyeket a régi mesterek hexameterekbe foglaltak. mindazáltal örült, mikor könnyű asszonyi lépteket hallott. A domina kémlelt előre, mert a nap már lement, kezdett barnulni az este. Menj eléje is, üdvözöld, mondta Titanilla. A császárné minden nap meglátogatta pár percre, és ő, ha ébren találta a látogatás, mindig gondolt vele, hogy megadják neki a tiszteletet. Az orvos a lépcsők aljáig eléje ment a dominának, és letérdelve köszöntötte. Mire a hold feljő, legszentebb úrnő, a császárné ijedten hallgattatta el, és megparancsolta neki, hogy maradjon a közelben. Aztán oda sietett a beteghez, aki megcsókolta a felé nyújtott kezet. Soká jöttél, Augusta anyám, mondta szomorúan. Már azt hittem, engedsz elmenni. Hová, gyermekem? Nekem csak most szóltak, mikor apád már el is utazott, hogy látni kívánsz. Nagyon vártalak. Nem akartam addig útra kelni. Már kérdeztelek, hová mennél ilyen sötétben, gyermekem? Ilyenkor már mind elalszanak az ilyen kis madarak, mint te vagy. Elkezdett dúdolni. Az óceánus parttalan mosolygott, és abba hagyta. Tudom, Augusta anyám, én is elalszom, csak előbb szeretnék valamit megtudni tőled. Nézd, anyám, megengedett, hogy így szólítsalak. Látod, nekem soha se volt senkim, akit anyámnak szólítsak. Én a vad nobilissima voltam. Engem mindenki szeretett, de ti nem. Nem mondj ilyet, kislányom, ölelte magához a császárné a lehanyatló kisfejet. Jóvá tétele ül ridegesztendők hosszú sorának. Nem bántásul mondom, anyám. Én se szerettelek titeket. Az ember nem azt szereti, akit akar, hanem akit tud. Most már nagyon tudlak szeretni. És ha te is engem, akkor bizonyítsd be. Mondd nekem úgy, hogy kis tit. Úgy mondom, kis tit. De kétszer mondjad, úgy, hogy kis tit, kis tit. Kis tit, kis tit. Folytogatták a könnyek az öreg asszony torkát. Úgy, most már elhiszem, hogy szeretsz. Most már merek tőled valamit kérdezni. Kérdezz, kis tit. Azt mondd meg nekem, anyám, van-e nekem lelkem? A császárné szeméből kiszaladt a könny. Ráperdült kis tit hajára. Minden gondolkozás nélkül felelt. Ha fáj kis tit, akkor van. Akkor jó, anyám, csóhajtott kis tit megkönnyebbedve. Akkor nekem már régen van lelkem, mert régen fáj. Mit gondolsz? A rabszolgáknak is van lelkük? A császárné feje lehanyatlott. Egyetlen egyszer életében őt is nevezték testvérüknek, rabszolgák és rabszolganők. Akkor, amikor Nikomédia püspöke keresztvizet öntött, lefátyolozott fejére, és a szeretett csókjaival fogadta magába a gyülekezet. A rabszolgáknak is van lelkük, hiszen a rabszolgáknak egyebük sincs. Kis tit a nyakához nyúlt, és ott bíbelődött egy darabig erőtlen kezével. Ügyetlen vagyok. Akasz ki csak a bullám, anyám. Megvan? Nyisd föl. Egy kis kereszt van benne. Megtaláltad? Igen, felelte a császárné szorongva. Add ide, anyám. Köszönöm. Neked megmondhatom, hogy egyszer egy rabszolgától kaptam én ezt, a Tűje hegyén még most is rajta a vére. Azt is nekem adta. Én is neki adtam az enyémet. Már alig lehetett érteni a szavát.
3: Nem, nem találom. Nem találom.
6: Mit nem találsz, Kistit?
3: A számot, a keresztet. Tedd oda a számra. Így.
6: Jó. Köhögött, és most megint megerősödött egy kicsit a hangja. Neked megmondom a nevét. Gránát. Tartsd ide a füled. Virág. Gránát. Virág.
7: A császárné addig maradt ráhölve, amíg azt nem érezte, hogy hidegülő kezei lecsúsznak róla. Aztán kezeit összetette a takaró felett a mellén, közéjük szorítva a kis feszületet, keresztet vetett a halottra is, magára is, és szólította az orvost. Világosságot! A hold a fák fölé emelkedett, amelyeket könnyű szél borzongatott meg. Talán az étert kereső lélek felszabadult szárnyainak suhogása, és ezüstfény öntött el az oszlopcsarnokot. Kistit úgy feküdt benne, mint a bájéi romok kék pillangója a bokrok alatt, mikor kialudt a nyár aranyfénye. 35. A nobilissima halála sokkal mélyebben megrendítette az udvari köröket, mint ahogy várni lehetett volna. Az uralkodó háznak Nikomédiában még nem volt halottja. A Szent Palota építésekor nem gondoltak mauzóleumra, s a mulasztást most kellett pótolni, az alatt az egy hét alatt, amely a temetésig rendelkezésre állott. A szegény kis halott, miután bebalzsamozták, már negyedik napja feküdt az átriumban, skarlátjával letakarva, de füstölő serpenyőt nem állítottak oda ravatalához, se a vesztibulumban nem raktak vörös fenyő és cipruságakat. A császárné összeszedte magát annyira, hogy ha a temetésen nem jelenhetett is meg, legalább fő udvarmesternőjét megbízta az intézkedésekkel. Ideiglenes sírt készítettett a ciprusok alatt, amelyek mögött utoljára látta Titanilla a napot lemenni, és megtiltotta, hogy megrendezzék a szokásos halotti menetet. Az orvos közben járására azt is elrendelte a császárné, hogy a papíruszokat és viasztáblákat, amelyeket a nobilissima ágyában találtak, tegyék bele a koporsójába. Maga nem nézte meg az írásokat, mert az orvostól azt hallotta, hogy azok gyerekes bohóságok, de sejtette, hogy attól a gránátvirág nevű rabszolgától származhatnak, akinek a nevével szegény kis Tit kilehelte lelkét. Annyira megindítónak és mindent megtisztítónak találta a nobilissima halálát, hogy úgy érezte, elnézheti neki ezt a kis léjaságot. Azt azonban nem engedte meg, hogy amforákat, csészéket, díszkorsót és asszonyi piperetárgyakat is tegyenek a koporsóba. Szemében a keresztecske valahogy keresztényé tette Galerius lányát, sőt, beteg ágyában önmagát is azon kapta, hogy a keresztények elhagyott istenéhez imádkozik, lelke üdvösségéért. Kistit így körülbelül olyan formán került a föld alá, ahogy maga kívánta egyszer. Csillagmódjára, amelyről lehullás után senki se beszél. Azonban a temetés után való nap megérkezett Galerius, akit sikerült valamelyik határszéli légiónál megtalálni. Örjöngő fájdalom fogta el, amely félelmessé tette mindenkire nézve, akivel visszafelé való rohantában találkozott. De mire hazaért, fájdalma lecsillapult, úgyhogy tudott gondolni az uralkodói méltóságra is, amelynek még a gyászban is meg kell nyilatkozni. Ha már a temetés egyszerű volt, amiért magában a neki mindig gyanús dominának keresztény babonáit okolta, legalább a temetés 9-én fényes novendiáliákkal akarta megtisztelni a halott szellemét. Úgy tervezte, hogy a papsággal nagy áldozatokat mutattat be a síron, s halotti torra az egész udvar, sőt, Nikomédia polgárságát is megvendégeli. A császárné, akinek elmondta ezeket a terveket, mikor köszönő látogatást tett nála, nem tett kifogást semmi ellen. Az apának joga van gyermekét úgy gyászolni meg, ahogy akarja. De a Joviusokat is szeretném részeltetni a gyászünnepségben, tervezte tovább a Cézár. A nagy gyakorlótéren Jupiter szobrával szemben osztanék ki köztük húst, kenyeret és bort. A gondolod, Domina, hogy a Dominus megengedi. Aggódva várta a választ, mert hiszen az egész kilenced ünnepet azért rendezte volna, hogy alkalma legyen gyanú nélkül a testőrök közé keveredni. A 6500 válogatott katona magatartásán, akik a császár közvetlen parancsnoksága alá tartoznak, nagyon sok fordult meg. A császárné azt felelte, úgy hiszi, hogy a császár helyett is megadhatja az engedelmet, aki elé mostanában nem lehet bejutni még neki magának se. Őt se fogadta reggel, amikor személyesen akarta neki bejelenteni földgyógyulását. Beteg a császár, kérdezte Galerius, lesekvő tekintettel. Múló baj, felelte a császárné, és másra terelte a beszédet. A császár baj az volt, hogy 6. hete nem kapott semmi hírt a fiáról. Dionnak kötelessége volt minden héten jelentést tenni, de a matematikus elhallgatott. Utolsó levele az volt, amelyben azt az örömhírt közölte, hogy Vénusz egymás felé fordította Quintipor és Hormizda szívét, és hogy az enyhítő rendelet beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A császárt ez a levél annyira boldoggá tette, hogy elért belőle még a következő héten is, mikor a jelentés elmaradt. Még a 2. héten is engedte magát meggyőzetni a Dominával, hogy talán valahol vihar késleltette a hírhozóhajót. Azonban sok hajó érkezett Rómából. Minden útba eső kikötőben császári gyorsfutárok álltak készenlétben, egyik a másiknak adván át a sürgős postát, rövidítve a hír útját, és senki se tudott arról, hogy hátráltató vihar dühöngött volna valahol. Eltelt a 3. hét is. A császár minden nap sürgető parancsot küldött Rómába. Külön Quintipornak és külön a matematikusnak, akit a bányákba való küldéssel a legmélyebb börtönnel és gálya rabsággal fenyegetett meg. Tágésztől naponta 2 is kérte a jeleket, s az augur a legkedvezőbb ómenekkel szolgált. De ez a csillapította is a császárt megnyugtatni épp úgy nem tudta, mint a császárnénak az a feltevése, hogy a fia talán útban van a matematikussal Rómából Nikomédia felé. A császár elismerte, hogy ez a föltevés annyiban észszerű, amennyiben megmagyarázná a hallgatást, de miért indultak útnak előzetes engedélykérés nélkül? A 4. héten Galerius megérkezésekor a császár nyugtalansága elérte az őrület határát. Csak a hosszú élet iskolájában szerzett önfegyelmezés óvta meg attól, hogy le ne szaladjon az utcára az emberek közé, és bele ne gázoljon a propontiszba. A tengerben eléje szaladván a várt hajónak. Érezte, hogy ha mindent kockára nem akar tenni, úgy a halántékában dobogó tébolyjal nem mutathatja magát alattvalója előtt, és erre következett a teljes elzárkózás. Még a borbéját sem engedte magához, csak azt az öreg eunukot tartotta kézügyében, aki az ágyát meg szokta vetni. Ezzel üzente ki, hogy semmi állami üggyel ne háborgassák, ez hozta be neki az ételt, amelyhez nem kellett neki angusztátor, mert hozzá se nyúlt, és ezzel hordatta be magának a római postát. Egész napja azzal telt, hogy kereste a levelek kazlában Bion vagy Quintipor írását, és mikor azt nem találta, előszedte és átolvasta valamennyit. Hogyha tőlük nincs hír, róluk nem talál-e valami jelentést. A napok teltek és múltak, a napok, amelyek évszázadokat és percek, amelyek napokat jelentenek, és a tébolyító türelmetlenség láváját kezdte elborítani a csüggett apátia hamuja. Ezen a reggelen, éppen a Novendiália napján, amikor az egész Nikomédia ünneplőbe öltözött Galerius lakomájára, találta a római postában az első hírt, amely újra felfortyogtatta nyugtalanság a lábáját. A római prefektus jelentése volt a Genézius féle botrányról, amely az istentelenség ragáját még dühöngőbbé tette, mint azelőtt volt.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigén.
2: A Gogyós Gyümölcskertész. Szent Péter Esernyős. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
1: A
2: Gólyakalifa.
1: A Boszti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Öt óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Nemzetbiztonsági vizsgálatot kezdeményezett Szijjártó Péter ellen a külügyminisztérium államtitkára. Velkei György a parlamenti ülésen kérte a szakbizottságot a volt külügyminiszter ügyének kivizsgálására. A Tiszapárt politikusa szerint a volt tárcavezető érzékeny nemzetbiztonsági adatok birtokában volt. Szijjártó Péter a kínai BYD autógyárhoz igazolt, amelynek vezérigazgatója a kínai kommunista párt tagja. A miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány megvizsgálja a volt miniszter BYD-val kapcsolatos döntéseit. A vizsgálat kiterjed a vállalatnak nyújtott támogatásokra, adókedvezményekre és engedélyekre is. Szijjártó Péter múlt szerdán jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról a kínai megbízatás miatt. A volt tárcavezető a jövőben a kínai járműipari óriásvállalat globális vezetőjeként folytatja pályafutását. Bemutatták Bóte Mőke gyermekvédelmi helyettes államtitkárt a szaktárcánál. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter Facebook bejegyzésében ismertette kinevezését. A tárcavezető hangsúlyozta, az állam felelőssége a legkiszolgáltatottabb gyermekek támogatása. Bóte Mőke jogász és szociálpedagógus, aki több mint 20 éve foglalkozik

0: speciális szer más élőlényekre teljesen veszélytelen. A városi önkormányzat megbízásából a kémiai írtás helyett kizárólag biológiai védekezés történik. A szakemberek 10 naponta ellenőrzik a tenyészőhelyeket, és végzik el a szükséges beavatkozásokat. Mivel egy nőstény szúnyog több ezer petét is lerakhat, a megelőzés kiemelten fontos a szezonban. A közterületek kezelése mellett a lakosság segítségét is kérik a magánterületi vízgyűjtők kiürítésében. Folynak a nagyszabású útfelújítások Debrecenben, amelyeket az iskola szünet idejére ütemeztek. A cél az, hogy a munkák jelentős részét befejezzék a megnövekedett forgalmú karneváli hét előtt. A Burgundia utcán távhővezeték csere zajlik sávlezárásokkal, a meleg víz szerdán szünetel. A budai Nagy Antal utca egy részét lezárták a csomópont kapacitás bővítő átalakítása miatt. A 33-as főút belterületi szakaszán szintén nagy felületű aszfaltozás indult a város határ felé. A forgalomkorlátozásokkal járó fejlesztések fokozatosan augusztusban és szeptember elején zajlanak. Július 24-én és 25-én rendezi meg a Miskolci Kulturális Központ a Gastroplatz Beer and Burger eseményt. A kétnapos ingyenes rendezvénynek a miskolctapolcai Pazár István sétány ad majd otthont. A látogatókat szaftos kézműves húsburgerek és hazai főzdék kraft sörei várják a Bükk kapujában. A gasztronómiai élmények mellett mindkét este élőzenei koncertek és DJ-k szórakoztatják a közönséget. A szervezők célja, hogy a minőségi street food és a zene találkozásával igazi közösségi élményt teremtsenek. A rendezvény részletes programja és további információi a Facebookon is elérhetők. Új lakóval, egy pejhes csibével bővült a kéktorkú tragopánok családja a miskolci állatkertben. A Himalájában őshonos, különleges fácánféle szülőpárja már 2012 óta él együtt a Csanyiki Vadasparkban. A himmadarak látványos, felfújható kék-vörös toroklebenyükkel és szarvacskáikkal udvarolnak. Más fácánoktól eltérően a fészküket nem a talajra, hanem bokrokra és alacsonyabb fákra építik. A tojó májusban rakja le barna pöttyös tojásait, amelyeket minden esetben egyedül költ ki. Természetes élőhelyükön az erdőirtások és a mezőgazdaság miatt folyamatosan csökken az állományuk. Az apró tagopán csibét a látogatók már megtekinthetik, amint anyját követi az állatkerti röpdében.
1: Az időjárásról.
0: Az ország déli délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhő tömbök érkeznek észak-észak-nyugat felől, csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Hogyan válhat a kert a nyugalom szigetévé? Hogyan taníthat meg bennünket a természet ritmusára figyelni? És hogyan képes a kert közösségeket formálni falvakban, városokban, családokban és baráti körökben? Erről beszélget ma két jó barát, András Károly, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke, valamint Sipos József növényorvos, címzetes egyetemi docens.
2: Hiszem azt, hogy aki kertészkedik, az a jövőbe gondolkodik. Aki kertészkedik, hosszú távon gondolkodik. Legyen az egy gyümölcsfának az ültetése. Mindig azt mondta nagyapám, kisfiam, jegyezd meg, aki a kertészeti hagyományokat műveli, gyűjti, megfigyeli, az nem hamut őriz, hanem élteti a jövőbe vetett lángot. És ez nagyon fontos, hogy nekem a nagyszülei oltások, a szeretett szüleimnek a példája, beoltottak, gyerekként sokat vívódtam, miért kell nekem menni a fokhagymaföldbe, a fűszerpaprikába, a dinnyeföldre, de visszatekintve hálás vagyok szigorú nagymamámnak, gizimamámnak, aki beoltott, aki tanított, hiszen ők nem tankönyvből tanulták a kertészet szeretetét. Az ő tanulmányaik a kezik munkája, a természeti megfigyelése volt. Figyelték az éghajlatok mozgását, az állatoknak a mozgását, a növények fejlődését, hiszen a kert szoros része volt a tanyák világának. Nem luxusként jelent meg, hanem a természetes egységnek része volt a kert, ahol ott volt az állattenyésztés, ott volt a kis növénytermesztés, és ott volt a kert, ami a biztos élelmiszer forrást jelentette nagyszüleim és szüleim és a családunk részére. Vallom azt, hogy a kert nem csak tanít, hanem nevel is.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem is az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Sipos József növényorvos szerint a kert nem csupán földdarab, hanem kapcsolat a természettel, az idővel, kapcsolat egymással. Amikor kertet művelünk, valójában figyelmet, türelmet és gondoskodást gyakorlunk. Olyan értékeket, amelyek túlmutatnak a veteményes ágyásokon és a közösségi élet alapjait erősítik. A Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége évtizedek óta őrzi és továbbadja ezt a szemléletet. Így a kert nem csak termést ad, hanem identitást és folytonosságot is. A következő beszélgetésben András Károly, a szövetség elnöke, és Sipos gazda arról gondolkodnak együtt, mit jelent ma kertet művelni egy gyorsuló világban.
2: Hiszem azt, hogy aki kertészkedik, az a jövőbe gondolkodik. Aki kertészkedik, hosszú távon gondolkodik. Legyen az egy gyümölcsfának az ültetése. Mindig azt mondta nagyapám, kisfiam, jegyezd meg, aki a kertészeti hagyományokat műveli, gyűjti, megfigyeli, az nem hamut őriz, hanem élteti a jövőbe vetett lángot. És ez nagyon fontos, hogy nekem a nagyszülei oltások, a szeretett szüleimnek a példája, beoltottak, gyerekként sok vívódtam. Miért kell nekem menni a fokhagymaföldbe, a fűszerpaprikába, a dinnyeföldre? De visszatekintve, hálás vagyok szigorú nagymamámnak, gizimamámnak, aki beoltott, aki tanított, hiszen ők nem tankönyvből tanulták a kertészet szeretetét. Az ő tanulmányaik a kezik munkája, a természeti megfigyelése volt. Figyelték az éghajlatok mozgását, az állatoknak a mozgását, a növények fejlődését, hiszen a kert szoros része volt a tanyák világának. Nem luxusként jelent meg, hanem a természetes egységnek része volt a kert, ahol ott volt az állattenyésztés, ott volt a kis növénytermesztés, és ott volt a kert, ami a biztos élelmiszer forrást jelentette nagyszüleim és szüleim és a családunk részére. Vallom azt, hogy a kert nem csak tanít, hanem nevel is. És ez nagyon kulcsfontosságú számomra, hogy azt a nevelést, az alázatot, a lecsendesedést, a figyelmet, az összpontosítást, egyé válni a természettel, olyan értékeket kaptam, ami a mai napig nagyon fontos alapokat jelentett számomra. És azt is megtapasztaltam, hogy a kert megtanít várni. A téli időszak után jön a remény, az újrakezdésnek az időszaka, hogy különben attól, hogy a természet egy picit elalszik a téli időszakban, de ott van a jövő a fejlődésre, hiszen már ott fejlődik a mag, ott fejlődik a növény, és várja a napsütést. És ez egy csodálatos a kertek világában, ebben a felgyorsult világban, amiben élünk, hogy visszamenni, lecsendesedni, lenyugodni, letenni a mobiltelefont, és egyé válni a természettel, rácsodálkozni a természet ajándékaira. Mert ebbe a felgyorsult világba azonnal szeretnénk válaszokat, azonnal szeretnénk eredményeket. A kert nem erről szól. A kert a türelemnek a nevelése is, és ha például elszomorodunk, mert valami nem úgy alakul, akkor is ott a remény az újrakezdéshez. Mindig azt tanították nagyszüleim is, hogy ne ítéld meg a másik kertjét, hanem legyen számodra viszonyítási pont. És ha emlékszek, a földáki határban is, kis kertjeink világában is, mindig megbeszélték a folyamatokat, megbeszélték a technológiákat, közösséget formál a kertek világa. Megosszuk a tapasztalatokat, és utána pedig legnagyobb élmény, amikor a termést megosszuk egymással, és nincs nagyobb ajándék, hiszem azt, hogyha az ember ajándékoz a másiknak. És ez is valahol megjelenik, a tudás átadás és a végeredménynek az átadás. Mindig azt mondta nagyapám, hogy kisfiam, légy alázatos a Jóisten, az emberek és a termőföld iránt, és a kapott talentumokat kamatoztas, tanulj, a természet nevel, és a megszerzett tudást add tovább. Ezt végzitek ti is.
3: Ezt végzik a szövetségbe is, egyes kertbarátkörök is, az a közösség formálás, hogy igényel legyen egyáltalán, hogyha kerttel műhele valamit, hogy az az övé. és ott valamit tesz. És hogyha valamit tud kérdezni valakitől, mert nem biztos a dolgába, akkor tud hova fordulni. Igen. És itt a mai világban ezt a hiányosságot látom én, hogy elérkezik az 50-60 éves, tehát még nem a nyugdíjas, akik nincsenek benne, és nem voltak benne abba a kertben, amiről az előbb beszéltünk, hogy mi bele nőttünk, bele születtünk, és ott állnak, majdnem az, hogy céltalanul, mert ott van, a kertet szeretné használni, de nincs tapasztalata. És akkor legyen hol kérdezni. Itt ez a legnagyobb felismerés. És utána, amikor elment a közösségbe, jól érezte magát. És nem csak azért, mert mondták, hogy ezt mikor vesd el, mikor palántáz, milyen földben, hogy hogy használd azt a trágyát, hanem maga a szellemisége is ott volt ennek, és most is ott van, és ezt lehet érezni az embereken. Jönnek. És ez más találkozás, és nem leértékelve, hanem csak értékelve a nyugdíjas hullókat. Ottól oda mennek, és próbálnak jól érezni magukat, de ez a kertbarátság, ez többet ad az embereknek, mert szakmáról tudnak beszélni. De meg tudják beszélni, hogy hogy tudja eltenni délire. Tehát mindig valami pozitívot kap, tehát ugyanúgy említetted a tavasztól végig, a télig, amikor ezeket már felhasználjuk. És azt hiszem, hogy ez itt a lényege a kertbarát mozgalomnak és a kertbarátságnak.
2: Közösségformáló erő. Nagyon fontos nekem a szép emberi kapcsolatok, és amikor a szövetség közösségével először találkoztam, én úgy éreztem, hogy hazaérkeztem. És most félreteszem a szakmai dolgokat, hanem az a mosolygós tekintet, az a szeretetteljes befogadás, hogy mindenki örült az érkezésnek, kérdeztek, bátorítottak. Én hiszem azt, ebben a mai világban, amikor az emberek sejtszinten szét vannak esve, a közösségek nehezen alakulnak ki, és nehezen tudnak működni, példa a Kertszövetségnek a több évtizede visszanyúló munkája, amely mutatja azt, hogy összetartozunk, mutatja azt, hogy együtt gondolkodunk, mutatja azt, hogy odafigyelünk egymásra, megszólítjuk egymást, ha örömök, gondok vannak, akkor ott vagyunk egymás mellett, és utána jön a kertek világa, ami még szorosabbá teszi ezt a szövetséget. És a másik, ami nagyon fontos küldetés számomra, amit szeretnék még megosztani, az pedig a fiataloknak a megszólítása. Gyerekként nem értettem azokat a atyai figyelmező szavakat, hogy figyelj, ne a szád járjon, hanem a kezed, dolgozzunk, haladjunk, gyűjtsük a tapasztalatot és a tudást. Ez az oltás hiányzik a mai világban, hiszen átalakultak a családok életkörülményei, eltávolodtunk a természettől, megszűntek az iskolakertek, eltűntek ezek a közösségi terek, amelyek bizony valahol formálták, mert a természet, ahogy említettem, nem csak ad, nevel, formál is. Falusi környezetekben is nagyon sok helyen a kertek megszűntek. Gyepes területek vannak, tujákkal, egyéb növényekkel vannak betelepítve, és mekkora szükség lenne arra, hogy a kiskertjeinkben előállítanánk a termékeket. Az vagy, amit megeszel. És mennyire jó lenne ebbe a kémiailag és egyéb anyagokkal terhelt világban, még ha csak pár tő növényt állítunk is elő magaságyban, kiskertben, vagy kis parcellán, bevonni ide a gyerekeket, behívni ide a felnőtteket, és példát mutatni. Nem kell elszomorodni, hogyha például a paradicsomot a paradicsomvész kórokozója most tönkretette, vagy épp ott vannak a csúnya levéltetvek, vagy a burgonya bogár, akkor is ki kell hozni belőle azt a tapasztalatot, hogy hogyan végezzük jövőre másképpen. Ez az oltás számomra nagyon fontos küldetés, ezt és ezt össze lehet a kettőt kapcsolni.
3: Össze is kell, hisz ez az egésznek a értéke és a mondani valója. Én úgy gondolom, hogy már óvodásokat, és ezt mi ezt csináljuk. Minden évben egy kertünk kincsei nevezetű interaktív terménykiállítást hozunk létre, ahol több fázis van, és akkor egy ilyen napon 500-550 óvodáskorú gyerek jön csoportokba, ott megismerik a zöldség, gyümölcs, féle, megmutatjuk játékosan, emelt föl, hogy lehet, meg milyen nehéz, tudnak rajzolni, tudnak kóstolgatni, és akkor hazavihetnék, ami neki legjobban tetszik, vagy éppen szőlővel ismerkednek, darálják a szőlőt együtt, mustot megkóstolják, és nekem ez is egy óriási dolog volt, mert jó pár évvel ezelőtt a gyerek nem merte megkóstolni, sírt, azért, mert megszokták, az dobozban van az a szőlőlé, és nem pedig ott folyik, vagy éppen ültetünk valami növényt, vagy hagymát, dughagymát, és azt elviszi haza, és ő neveli. és abból lehetsz egy termése, és ez a kapocs. Ovónők meg a szülőknek a visszajelzése az, hogy ugye eljön nagycsoportos korába, és még az a rajz, vagy az a kis cserép, az még 10 év múlva is ott van, mert hatást gyakorol a gyerekekre. Mm. És ezért, ha hazaviszél, akkor már a szülők is, és a nagyszülők is csatlakoznak ehhez, és akkor otthon ültetnek. És itt ebben, hogy kimaradtak azért a pandémia, nagyon nagy negatív hatással volt erre a közösségekre. Nem mertek elmenni előadásra, a szomszéddal is csak messze beszéltek, és ennek a következményét most már le lehet vonni, tehát ezt az elmúlt 2 évben, hogy megszűntek kerbarátkörök, kiöregedtek, és ezt nehéz pótolni, amikor nincs, és hogyha elmegy egy létszám 6-8 főre, és azok is a 80 éves korosztály, akkor meg kell érteni, hiába próbálom én mondani, hogy ezt is bevonni, és anyagot adni, tessék megbeszélni, de az kevés, tehát azért kell a megújulás, és azért örülök, amikor látom, hogy azért már a 45-ön, de főleg az 50-60 éves korosztály megjelenik, és főleg ez a pandémia befolyásolta ezt, mert észrevették, hogy egy cserépbe is lehet nevelni egy paradicsomot, egy uborkát. Megcsinálták. Lett sikerélmény. És ez a sikerélmény az, hogy már lesz neki magas ágya, egy 5 négyzetméteres, akinek van kertje, veteményesve. És ez a sikerélmény teszi azt, hogy ő kíváncsivá vált, jobbat szeretne, többet szeretne. Már itt is szerepe van már, hogy megmutassa, hogy igen, ő tudott, de egy közösségbe még többet tudok tanulni.
2: Kapcsolódva ez a gondolathoz, én is egy picit a Sipos gazda küldetésről szeretnék egy pár szót szólni. Egy nagy balesetem volt, már régóta formálódott bennem, hogy szeretném az oltást átadni a fiataloknak, a szaktanácsadást. Ezt megerősítette Bálint Gyuri bácsival való találkozás is. Ő is egy oltást végzett az én szívembe, amikor beszélgettünk, és megerősítette, hogy induljak el ezen az úton. A Sípos gazda nem egyenlő a Bálint György világával, hanem az egy egyedi, méltó és nagyon mély életút, amit Bálint Gyuri bácsi itt hagyott maga után, ami mai napig is él.
3: Így van.
2: A Sípos gazda az ő világából is, és a modern formába ötvözve a kertek világát, a kert szeretetét, a tudást, a növényvédelmet, a növényorvoslást, a szakértésben próbálom segíteni a fiatalokat és az időseket. A kertek világa és a tudomány nem áll le, a fejlődés tovább tart. És az új technológia szempontjából nagyon fontos, hogy párhuzamba kell építeni a régi világot az új világgal. Vallom azt, hogy meg kell becsülnünk a múltat, meg kell becsülnünk azokat a tapasztalatokat, amelyeket őseink hagyományoztak ránk, amit leírtak, megfigyeltek és rögzítettek, például a kincses kalendáriumba nagypapám. Ezért is, amikor a szépkorú, kedves kerbarátkör tagokkal találkozom, olyan szintű tudással találkozom, olyan szintű saját megtapasztalt praktikákkal, megfigyeléseket megosztanak. Ők így csinálták, lejegyzetelik, és szívesen, és ez egy mai világban egy nagyon nagy érték, meg is osztják. Tehát ez a másik nagyon fontos dolog, és egy nagy álmom, hogy Bartók Bélához és Kodály Zoltánhoz hasonlóan én már beruháztam, hangrögzítő eszközöket vásároltam, és szeretném meglátogatni azokat a kedves kertbarát tagokat, akik szívesen megosztják velem egy picit a kerthez való kapcsolatukat, kötődésüket, illetve megosztanak olyan szakmai praktikát, amit az utókor számára archiválni lehet, és ebből egy szakmai, visszatekintő, előremutató könyvet, kiadványt szeretnék készíteni. Tehát egy hanganyag gyűjtésre szeretnék elindulni. Én nagyon sok közös olyan fejlődést látok, amiben be lehet hozni a fiatalokat, és nem csak a gyerekeket kell megszólítanunk, hanem a szüleiket is. Azért, hogy azok a szülők, akik nyitottak a kert szeretetére, nem egy fiatal pár keresett meg engem is, hogy segítsek nekik a kert elindulásában, gondozásában. Ezeket meg kell ragadni, bátorítani kell őket, és nem engedni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés a kertről, hogy hogyan képes közösségeket formálni falvakban, városokban, családokban és baráti körökben. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Kevesebb indulatot és több kölcsönös tiszteletet szorgalmazott Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök az országgyűlés keddi ülésén. Napirend előtti felszólalásában kiemelte, azon dolgozik, hogy az államfői intézmény ismét a bizalom, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hangsúlyozta, hogy a nemzet egységének megteremtése minden állampolgár közös felelőssége, és a közbeszédet mindannyian alakítjuk. A házelnök határozottan elutasította a közösségi médiában megjelenő bántalmazást és megalázást. Beszéde alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem tartózkodtak az ülésteremben, az ülést Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés tiszapárti alelnöke vezette. Pótvizsgára készülő gyermekeknek indít felkészítő foglalkozásokat. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon, melyek többek között Borsod és Szabolcs-Szatmár megye több településén is elérhetők. A személyre szabott alkalmak célja a bukások és az iskolai lemorzsolódás csökkentése. A felzárkózó települések program keretében 260 helyszínen segítik a rászorulókat. A tanulósarkokban évente mintegy 7500 gyermek kap egyéni támogatást a tanulásban. A szakemberek a szövegértés és a matematika fejlesztésében nyújtanak segítséget leginkább. Az előző évben csaknem 200 gyermek készült fel náluk sikeresen a pótvizsgára. A segítségre szoruló diákok többsége a 8 és 11 év közötti korosztályból kerül ki. A nyári foglalkozásokat július közepétől a legtöbb helyszínen elindítják. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. Erre a célra csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válságtartalékból. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a kifizetéseket pedig szeptember végéig teljesítik. A szaktárca tájékoztatása szerint a tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A mostani keretösszeg újabb segítséget jelent a már korábban kialakult kárenyhítő juttatásokon felül. A támogatási lehetőségről az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium számolt be. Megállapodást írt alá az OTP Bank, a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja a Luminor megvásárlásáról. A felvásárlással a Magyar Pénzintézet 14 országra bővíti jelenlétét és 13%-kal növeli mérleg főösszegét. A tranzakció lezárásához még szükség van a megfelelő hatósági engedélyek megszerzésére. Az OTP stratégiai befektetőként hosszú távú jelenlétet kíván kiépíteni Észtországban, Lettországban és Litvániában. A tranzakció eredményeként az eurozónán belüli működés részaránya eléri az 50%-ot a bankcsoportnál. Kárpáti Judit közgazdász kapta idén a Gyémánt László feleségének emlékére alapított Krisztina díjat. Az elismeréssel azokat a nőket díjazzák, akik gondoskodó társként segítik a művészeti értékek teremtését. Kárpáti Tamás újságíró kiemelte, felesége 4 évtizede biztosítja számára a megbízható családi hátteret. A bronzplakettel járó kitüntetést a kezdeményező festőművész adta át a díjazott budapesti otthonában. Adománygyűjtés indult a vandalizmus miatt lezárt Mecseki Máré vára helyreállítására és újranyitására. A megrongált falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége a becsülések szerint eléri a 2 millió forintot. Magyar Egregy polgármestere hangsúlyozta, a műemlék mielőbbi nyitása kulcsfontosságú a Kelet-Mecsek turizmusának. A támogatási lehetőségekről a vár hivatalos közösségi oldalán tájékozódhatnak az adakozni szándékozók. Görögországban felkészültek az idei első hőhullámra, amelyben egyes térségekben 42 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok készültségbe helyezték a katasztrófavédelmet, és arra kérik a lakosságot, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljen az egészségügyi kockázatokra és az erdőtüzek megelőzésére.
0: Az időjárásról.
4: Az ország déli délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhőtömbök érkeznek észak-északnyugat felől. Csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés arról, hogyan válhat a kert a nyugalom szigetévé, hogyan taníthat meg bennünket a természet ritmusára figyelni, és hogyan képes közösségeket formálni falvakban, városokban, családokban és baráti körökben. Akik pedig elmélkednek erről, András Károly, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke, valamint Sipos József növényorvos, címzetes egyetemi docens.
2: Folyamatosan gondolkodok, hogyan lehetne még jobban újraéleszteni, ahol elhaltak esetleg a klubok, hogyan lehetne széles körbe kiterjeszteni a szövetségnek a munkáját. Nem tudom, ezen gondolkodtatok-e?
3: Gondolkodtunk, meg teszünk is, és azért vagyunk most itt, mert ez is egy modern alap, mert 10 évvel ezelőtt még nem beszéltünk ilyenről, és ezt is beépíteni, hogy mindenki látja, vagy éppen hallja a dolgokat. Tehát ez az egyik út, de hogy a találkozások, ugye nyáron mindig egy 3 napos továbbképzésünk van, és ott azért 70-80-100 kertbarát vezető tag találkozik egy helyen, ahol szakmáról is beszélünk, a közösség építésről is beszélünk, és ahogy említetted a Bálint Gyuri bácsit, én is többször találkoztam vele, ő mást képviselt, de az, hogy mikor a 100. születésnapját ünnepeltük, és köszöntöttük, és ott a színházteremben ő mondott egy köszöntő beszédet, és azt nem lehet elfelejteni, mert 100 éves korában ő a jövőről beszélt. És 100 éves korában volt az, amikor ő 100 gyümölcsfát ültetett el óvodákba, mert hogy ő 100 éves. És ez bennem ott van, ahogy ő beszélt, és ahogy ő mondta. Tehát ő más képviselt, az megmarad, és örök életű, és ezt nekünk így is kell kezelni, mint a kertbarát mozgalomnak egy alapfőve, hiszen vannak, mint a Honvéd kertbarátkört is ő alakította, és azért benne volt a kertszövetségnek a munkájába is, idősebb korába is.
2: Nagyon hálás vagyok különben a Bálint Gyuri bácsinak a példájáért, emberségéért és tudásáért. Gyerekként én mindig csodálva néztem az Ablak című műsort, ahol sose felejtem el, hogy rajzolt, és akkor én is rajzoltam vele együtt, hogy most ezt kell csinálni, azt kell csinálni, jegyzeteltem, a mai napig megvannak ezek a jegyzetek, és folyamatosan azon gondolkodok, hogy ezt a szép világot hogyan lehet modern formában áttransformálni a fiataloknak, ahogy mondtam, hogy a modern eszközök is fejlődnek. Lehet sok mindenre megszólítani, fotópályázattal, különféle versenyeknek a kiírásával megszólítani például a fiatalokat a kertszövetségkert klubok tagjain keresztül, iskolákba, óvodákba lehet továbbvinni ezeket a dolgokat. Meg is vannak ezek a programok, ahogy említetted is, kiállítások, bőrzék, betőmagbőrze.
3: Hirdettem a budapestieknek, minden évben, most már 8 éve kertverseny, 5 kategóriában, tehát mindenki, aki a balkonon van, és a 10. emeleten, az is tud versenyezni, akinek nagy zöldséges kertje van, vagy előkertje, lakótelepi előkertje, tehát próbáljuk bevonni, és én úgy veszem észre, hogy igen.
2: Ha visszatekintünk a múltra, ugye akkor már kialakult technológiák voltak. A megváltozott környezeti feltételek, klímaváltozás, piaci igények és egyéb dolgok maga után hozza azt, hogy a mezőgazdaság tudománya is fejlődik, és a kertek világa is. Nagyon sok olyan anyag van már, amit a kertekben fel lehet használni, hogy ellenállóbbak legyenek a növények, hogy jobban tudják tolerálni ezeket a környezeti hatásokat. Én arra gondoltam, készülve erre a beszélgetésre, hogy lehetne összeállítani technológiákat a kedves kertbarát tagoknak annak érdekében, hogy alternatívákok közül tudjanak választani, és be tudják illeszteni az ő kis kertjeik világába. Ezeket a tapasztalatokat össze lehet gyűjteni, hiszen nagyon fontos, hogy egy kert akkor válik igazán egészségessé, ha egészséges a termőföld, egészségesek a növények, és természetes anyagokkal történik a növényeknek a kondicionálása. Mindennek helye van, a technológiában, ugyanúgy a természetes anyagoknak és a kémiai növényvédelmi kezeléseknek, de azt látom, hogy a kertbarát kör tagjai leginkább ökológiai gazdálkodásban gondolkodnak. Miért is? Mert tudjuk azt, hogy így is annyi egyéb kémiai anyaggal terheljük a szervezetünket, és legalább, amit a kertben előállítunk, zöldséget, gyümölcsöt, azok növényvédőszermentes, természetes anyagokkal nevelt, szívvel, lélekkel nevelt növényeknek a termését fogyasztjuk. És nincs annál nagyobb öröm, mikor a napról napra figyeljük, hogy hogy fejlődik a növény. Csak a gyerekkoromra gondolok vissza, amikor a tejfölös poharakba beleraktam a termőföldet, babot vetettem bele, borsót vetettem, raktam az ablakba, és néztem azt, hogy napról napra hogy fejlődik a borsó bab, és jegyzeteltem, fotóztam, mert fotószakőre jártam, én nagyon szeretek fotózni, és ezeket én rögzítettem, amely mai napig megvan. Ilyeneket is lehet végezni, és ezeket lejegyzetelve, ezt is az utókor számára tovább lehet adni.
3: Igen, már iskolás korba vigyük haza. Most készítünk egy paradicsom projektet, egy négyzetméterrel 50 kiló paradicsom terem, ezt Békés Csabán már több év óta megcsinálják, tapasztalat van benne, és ezt szeretnénk most filmre venni három szakaszban. Vetést, előkészítés, földdel, ültetőennyel, termesztőberendezéssel, aztán a második szakasz a tűzdelés, és utána pedig a kiültetés. Tehát bízom benne, hogy a Békés Csabai önkormányzat ebben támogat bennünket, kérelmeztem, és akkor ezt az anyagot az iskolakert alapítvánnyal, akivel kapcsolatban vagyunk, azoknak is átadnánk, természetesen megfelelő forgatókönyv szakmai ellenőrzés mellett, és utána mi is tudjuk ezt használni. Kertbarát szövetségbe, a honlapon tudják az emberek onnan levenni és hasznosítani. Tehát minden kertbarát körhöz eljutna ez, hogy a gyerek csinálja, de a szülő segítségével, berendezéseivel otthon, de a nagyszülő is ott van. Aha. Tudja, hogy régen hogy volt, vagy éppen ő még nem volt benne, de most ebben, mert az unokája szeretné. A problémák ott vannak, meg kell oldani, de a termés is ott van, amiről beszéltünk, az izzamatanyagok rájönnek, hogy az más. Tehát ebbe is gondolkodunk, megteszünk a kicsiket, a szülőket és a nagyszülőket is meg tudjuk szólítani.
2: Azt látom a kedves kertbarát körül tagjaival, vagy a kert iránt érdeklődő emberekkel beszélgetve, hogy keresem igazából mi az, amit ők keresnek. Elméletet megtalálják az interneten. Bármit le lehet már keresni, gyűjteni, utána lehet menni, vagy könyvtárba elmegy az ember, vagy már a mesterséges intelligenciát is megkérdezi. De amit keresnek igazából, hogyan kell elvégezni? Tehát a tevőleges, elvégzett technológiai műveleteket, hogy ezt ő hogyan tudja adaptálni az ő kis kertjébe, az ő kis környezetébe. El szoktam mondani, mikor kérdezik, én is járok óvodásokhoz, általános iskolába, középiskolába előadásokat tartani. Nagyon sok tárgyam van, és azokat különféleképpen mutatom, csillogó szemmel követik a gyerekek az előadásomat, és azt látom, hogy ezeket a technológiai dolgokat lehetne adaptálni, és mindenhol lehet kertészkedni. Mondja valaki, hogy most építettek egy házat, és nagyon rossz talaj van, nem tud kertészkedni. Mondom, de lehet kertészkedni. Ne adjuk fel ezt a reményt, mert akkor állítsunk oda fel egy magas ágyat, amivel már saját magunk alakítjuk ki a természetes kis kertet és ökoszisztémát, és ott lehet a gyermekekkel kertészkedni, vagy egy balkonládába is lehet kertészkedni. Kezdjük el, vagy el kell kezdeni ezeket a műveleteket, és tapasztalatok gyűjtésével, pozitív élmények gyűjtésével haladunk előre.
3: Igen, az érdekes ez a magas ágy, mert durván egy 10 évvel ezelőtt, amikor ez megjelent, az igazi magas ágynak a fogalma, és akkor az ember tartott előadást, akkor ráébredtek, hogy hát milyen jó, mert nem kell annyit hajolni, öntözni, az állatok ott vannak mellette, és onnak is van szabad helye, és könnyebben tudnak termelni. Tehát ennek nagyon sok előnye van, de azért mindig meg kell nézni, és azt mondom, hogy most az valóban magas ágy. Mert hogyha az, hogy kiemelt ágy, és van egy 15 cm, az nem ugyanaz, mint ami 80 cm magas. A növénynek az életére kell gondolni, a gyökér fejlődésére, megkapja azt a tápanyagot, hogy akkor utána az a növény úgy fejlődjön, hogy az nekünk tényleg, meg én azt mondom, sikerüljön és sikerélménye legyen.
2: valahol egy picit ez egy ilyen mesterséges lehetőség, mert legjobban az lenne, ha közvetlenül a termőföldön lennének a növények, ott fejlődnének, itt is termőföldben vannak, de nem érintkezik a növény a nagyanyafölddel. A semminél jobb, meg egy nagyon fontos lehetőség, de igazából az lenne jó, ha szép kis parcellák, kertek lennének, amelyekben lehetne ezeket a műveleteket elvégezni. Azt hozzáteszem, hogy ugye nagyon nagy a kor kihívása. A klímaváltozás, új károsítók jelennek meg, nagyon sok terhelés, stressz tényező éri a növényeket, UV-sugárzástól kezdve nagyon-nagyon sok minden. Ezekre fel kell készítenünk a növényeket, és egy picit visszamegyek, mert nekem nagyon fontos szívügyem az ősi genetika. Akár gyümölcsfák esetében is, akár vetőmagok tekintetében is. Az a legnagyobb érték, ha visszatudom még nyúlni azokhoz a gyümölcsfákhoz, amelyek ellenálló képességet és egy nagyon fontos alapot jelentettek a tanyák világa környékén. Érdi bőtermő, boskobakja, cigánymegy, véralmák. Tehát ezek mind-mind olyan ellenálló fajtákat jelenítettek meg, amit be lehetne adaptálni, és nekem ez egy nagyon fontos küldetés, hogy nem szabad eldobni, vissza kell nyúlnunk az ősi genetikához, az ősi tudáshoz, és innen hozni szaporítóanyagot, olcsunk, szemezzünk, és ezzel próbáljuk behozni azokat a növényeket, amelyek nem fognak annyit teremni, de ellenállóbbakká tudjuk tenni a növényeinket a környezeti hatásokkal szemben, mert nagyon erős a környezeti hatás.
3: Igen, amit csak utólag veszünk észre, és vesznek észre az emberek, mi tudjuk, mint szakemberek, de amikor ott van ez a nyári meleg, akkor mindenki fölveszi a sapkát, ugye esernyővel járkál, védekeznek, de az a szerencsétlen növény nem, és egymás után jönnek a problémák, a hiánybetegségeknek a feltűnései, és ezt meg kell tanítani az emberekkel, mert ahogy mondtad, a sok állati kár és kórokoz, ami utóbbi 10 évben megjelent, nem mindig az az oka annak, hogy az a növény nem tud úgy fejlődni. A tápanyag hiány, a stressz hatások, és mikor az ember elmondja akár a vevőknek az üzletben, hogy mivel és hogy permetezzen, ja, csak ennyi? Tehát meglepődnek. Tehát egyszerűen kell fogalmazni, egyszerűen kell átadni az, hogy az egyszerű anyagokat is lehet használni, a sima bordói lét, a bordói pluszként, ami ugye az ökogazdaság is lehet használni, de tudjanak róla, mert amit elolvasnak, és akkor mondja, hogy ilyen vegyszer, olyan vegyszer, attól már félek, tehát ezért kell nekünk bevonni a közösségekbe az egyszerű módon való átadásokat, és ez vonatkozik, amit említettél, ezt a vetőmagoknál, most kezdődik a szezon. Ugye mindenki fölkészül az interneten, hogy milyen magok vannak, és ott van paradicsomban az én üzletemben, és 24 féle, de a 26-at keresik, és mondom, miért? Mit keres benne? A képről nem lehet olvasni, de az, hogy elolvasom, hogy mit tud az a fajta, és megkérdezem, mert lehet, hogy nem tudja, mit jelent a determinált, de felvilágosítsuk, hogy a koktélnál mitől koktél az a paradicsom, és van helye termesztőberendezése, ahol ezt tudja használni. Nekünk ez a lényeg, hogy ezeket az alapvető dolgokat bevigyük, meg tudjuk ismertetni az emberekkel, megint ott tartok, hogy legyen sikerélménye. És nekem ez a lényeg, hogy itt tovább tudjunk akkor lépni, és különbséget tud tenni az izzamat anyagba, hogy ez az enyém, és nem az, amit megvettem akárhol, hogy annak más volt. Talán nem is volt ilyen íze, nem is éreztem azt az ízét.
2: Ezért is van nagyon nagy jelentősége a Kertbarát Szövetségnek, kertet szerető, tapasztalatokkal rendelkező közösségének elejének. És ezt kellene megbecsülni a fiatal korosztálynak, hogy nem kell már neki kikísérletezni, hanem ezek az emberek, Kertbarát Szövetség tagjai megosszák ezt az információt. És ezt csak építeni kell. Ezt egy párhuzamba szeretném tenni. A kert, a kertek világa egy híd. Híd a múlt tapasztalata, emlékei, hagyományai, emberi értékeivel együtt, és a jövőbe vetett hit, ahol már megjelenik a precíziós öntözés, megjelennek olyan adalékanyagok, különféle algakivonatoktól kezdve speciális, nagyon precíz előállított termékek, és a két világ között található a kertjénk világa, amely egy híd. Azt kell eldöntenünk, hogy rámerünk-e lépni erre a hídra, akarunk-e rálépni erre a hídra, és akarunk-e menni együtt ezen a hídon, annak érdekében, hogy minél nagyobb közösség alakuljon ki. Hiszem azt, hogy akár a kertszövetség, az országos szövetség, akár Szerényki személyem a Sípos gazda küldetéssel, közösen, együtt tudjuk ebbe segíteni a kedves kertszerető embereket.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a kertek szerepéről, közösségformáló erejéről hallhattak.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Már lehet jelentkezni a Magyar Pékszövetség Szent István napi kenyérversenyének gyártói programjára. Pultvizsgára készülő gyerekeknek indít felkészítő foglalkozásokat a Magyar-Máltai Szeretetszolgálata jelenlétpontokon. Új lakóval, egy pelyhes csibével bővült a kéktorkú ragopánok családja a Miskolci állatkertben. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják a szerkesztőtől, Kecskés Ákostól. Kevesebb indulatot és több kölcsönös tiszteletet szorgalmazott Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök az országgyűlés keddi ülésén. Napirend előtti felszólalásában kiemelte, azon dolgozik, hogy az államfői intézmény ismét a bizalom, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hangsúlyozta, hogy a nemzet egységének megteremtése minden állampolgár közös felelőssége, és a közbeszédet mindannyian alakítjuk. A házelnök határozottan elutasította a közösségi médiában megjelenő bántalmazást és megalázást. Beszéde alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem tartózkodtak az ülésteremben, az ülést Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés tiszapárti alelnöke vezette. Már lehet jelentkezni a Magyar Pékszövetség Szent István napi kenyérversenyének gyártói programjára. A kezdeményezéshez minden magyar tulajdonú sütőipari vállalkozás díjmentesen csatlakozhat. A pékségek megkapják a díjnyertes termékek receptúráit és a gyártási engedélyt. A szövetség egységes marketinganyagokkal és országos kampánnyal támogatja a résztvevőket. A nyertes pékáruk hivatalos előállítói felkerülnek a szakmai szervezet online felületeire is. A jelentkezési feltételek és a részletes tájékoztató a Magyar Pékszövetség honlapján érhető el. A jubileumi 15. alkalommal meghirdetett versenyre három kategóriában lehet nevezni. A győztes péknek vállalnia kell a kenyerek beszállítását az augusztus 20-ai budapesti rendezvényre. Az oktatás megújításához minden értékes szakmai tapasztalatra szükség van. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn erről a Facebook oldalán számolt be. A tárcavezető az alapítványi és magániskolák egyesülete.

Pótvizsgára készülő gyermekeknek indít felkészítő foglalkozásokat. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon, melyek többek között Borsod és Szabolcs-Szatmár megye több településén is elérhetők. A személyre szabott alkalmak célja a bukások és az iskolai lemorzsolódás csökkentése. A felzárkózó települések program keretében 260 helyszínen segítik a rászorulókat. A tanulósarkokban évente mintegy 7500 gyermek kap egyéni támogatást a tanulásban. A szakemberek a szövegértés és a matematika fejlesztésében nyújtanak segítséget leginkább. Az előző évben csaknem 200 gyermek készült fel náluk sikeresen a pótvizsgára. A segítségre szoruló diákok többsége a 8 és 11 év közötti korosztályból kerül ki. A nyári foglalkozásokat július közepétől a legtöbb helyszínen elindítják. A következő napokban több térségben folytatódik az országos szúnyoggyérítési program. Különösen fontos terület a Balaton szegély zónája és a Tiszató környéke. A tavak mellett a Dráva mentén, Budapesten, Sopronban és Hajdúbiharban is gyérítenek. Szakemberek a tenyészőhelyeken földi biológiai, szükség esetén kémiai eljárást alkalmaznak. A folyók menti aszály miatt főként az inváziós fajok lakóövezeti jelenléte okoz gondot. A katasztrófavédelem a büdzsé felét már a hatékony biológiai lárva gyérítésre fordítja. A kifejlett szúnyogok ellen továbbra is a kémiai kezelések nyújtanak védelmet. A lakosság is segíthet a ház körüli vízzel telt edények és hordók rendszeres kiürítésével. A csökkentést segítő otthoni teendőkről az egészségügyi hatóság honlapján található tájékoztató. Környezetkímélő biológiai módszerrel gyérítik a szúnyogokat Miskolcon egészen szeptemberig. A Miskolci Városgazda szakvállalkozó bevonásával a lárva állapotban gátolja a rovarok elszaporodását. A vizes élőhelyeken és patakoknál alkalmazott speciális szer más élőlényekre teljesen veszélytelen. A városi önkormányzat megbízásából a kémiai írtás helyett kizárólag biológiai védekezés történik. A szakemberek 10 naponta ellenőrzik a tenyészőhelyeket, és végzik el a szükséges beavatkozásokat. Mivel egy nőstény szúnyog több ezer petét is lerakhat, a megelőzés kiemelten fontos a szezonban. A közterületek kezelése mellett a lakosság segítségét is kérik a magánterületi vízgyűjtők kiürítésében. Már narancssárga riasztás esetén is bekapcsolják az országos jégkármérséklő rendszert hazánkban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a lépéssel a jégesők okozta károkat csökkentik. A talajgenerátorokat a minisztérium kérésére már 30%-os jégvalószínűségnél üzembe helyezik. A berendezések acetonos ezüst jodid oldatot égetnek el, amiből a molekulák a felhőkbe jutnak. A légkörbe juttatott hatóanyag hatására a nagy jégszemek helyett sok apró jégmag képződik. A folyamat eredményeként jelentősen csökken a környezeti és mezőgazdasági károk esélye. A kamara hangsúlyozta, hogy a védekezési eljárás során nem csökken a lehulló csapadék mennyisége. A rendszert a Hungaromet ZRT jelzései alapján állami forrásból működteti a szakmai szervezet. Új lakóval, egy pejhes csibével bővült a kéktorkú tragopánok családja a miskolci állatkertben. A Himalájában őshonos, különleges fácánféle szülőpárja már 2012 óta él együtt a Csanyiki Vadasparkban. A himmadarak látványos, felfújható kék-vörös toroklebenyükkel és szarvacskáikkal udvarolnak. Más fácánoktól eltérően a fészküket nem a talajra, hanem bokrokra és alacsonyabb fákra építik. A tojó májusban rakja le barna pöttyös tojásait, amelyeket minden esetben egyedül költ ki. Természetes élőhelyükön az erdőirtások és a mezőgazdaság miatt folyamatosan csökken az állományuk. Az apró tagopán csibét a látogatók már megtekinthetik, amint anyját követi az állatkerti röpdében. Elkezdődött Tokajban a 22. Crescendo Nyári Akadémia és Fesztivál. A kéthetes nemzetközi mesterkurzusra több mint 300 résztvevő érkezett a világ minden tájáról. A július 31-ig tartó rendezvényen a hallgatók elismert hazai és külföldi művészektől tanulhatnak egyéni és csoportos órákon. A képzések mellett több mint 20 ingyenesen látogatható koncertet is rendeznek a településen. A közönség a baroktól a kortárs zenéig terjedő repertoárt hallgathat meg. Megszólal többek között

0: Dvořák hetedik szimfóniája és egy Handel opera est is lesz. A Kortárs zenei percek sorozatában idén a 100 éves Kurták György munkássága áll a középpontban. A részletes programok a fesztivál honlapján érhetők el. Július 24-én és 25-én rendezi meg a Miskolci Kulturális Központ a Gastroplatz Beer and Burger eseményt. A kétnapos ingyenes rendezvénynek a Miskolc-Tapolcai Pazár István sétány ad majd otthont. A látogatókat szaftos kézműves húsburgerek és hazai főzdék kraft sörei várják a Bükk kapujában. A gasztronómiai élmények mellett mindkét este élőzenei koncertek és DJ-k szórakoztatják a közönséget. A szervezők célja, hogy a minőségi street food és a zene találkozásával igazi közösségi élményt teremtsenek. A rendezvény részletes programja és további információi a Facebookon is elérhetők. Szervezetünk számára a nyári melegben is fontos, hogy hozzájussunk a megfelelő ásványi anyagokhoz, vitaminokhoz. A nyári étrenddel, az egészséges táplálkozással kapcsolatban kapunk hasznos tanácsokat Georgopulos Beatrix miskolci dietetikustól, aki egy reggeli minta étkezéssel kapcsolatban is tett ajánlást.
1: Ugye vannak fő irányvonalak, amit nyáron is előszeretettel javaslunk, ilyen, hogy ugye például egy nagyon gyakori élelmiszerünk a különböző kenyérfélék, péksütemények, illetve az ehhez társuló, mondjuk az összetett szénhidrátokat tartalmazó tésztafélék, a rizs, a különböző gabonafélék, a hajdina, a bulgur, ugye a bulgurnak egy változata, ami ugye apróbra van aprítva, ez a kuszkusz, ami ugye a durumbúzából készül, tehát hogy most már nagyon sokféle ilyen típusú élelmiszer is megtalálható. És ilyenkor mindig azt szoktuk javasolni, hogy az egészséges táplálkozásnak egyik nagyon fontos momentuma a rendszeres és megfelelő rostbevitel. És ezek a növényi rostok, például a teljes kiörlésű kenyérfélékből, péksüteményekből, a teljes kiörlésű tésztából, amiből most már van ugye durumtészta is, ezek nagyon jól biztosíthatók. Tehát nyáron is, hogyha van rá lehetőségünk, akkor a kenyérféléből válasszuk a teljes kiörlésűt. Ha ennek az ízével valamiért nem tudunk megbarátkozni, akkor ott van opciónak mondjuk egy fél barna kenyér. És ha például mondjuk egy reggelire gondolunk, aminek az alapja mondjuk egy teljes kiörlésű kenyér, amiben már azért számottevő a rost mennyiség, és ehhez mondjuk fogyasztunk egy tojást, zöldségeket, akkor ez tulajdonképpen egy komplett reggeli. Hogyha ezt a teljes kiörlésű kenyeret mi nem tudjuk valamiért elfogyasztani, mert nem szeretjük az ízét, akkor azt mondjuk, hogy ez cserélje le egy fél barna kenyérre, és akkor egyen hozzá több zöldséget, és a több zöldséggel kompenzálni tudja azt a rost mennyiséget, ami mondjuk a kenyérből hiányzik.
0: Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régió krónikáját Kecskés Ákostól hallották.
2: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, július 22-e szerda van, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 7 óráig. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy egy kárpátaljai magyar katonát kellett eltemetnie szülőfalujába Sós Zsolt református lelkésznek. De vajon hogy élte meg ezt a szolgálatot a kárpátaljai lelkipásztor, hogyan és miről prédikált? Többek között ezekről is kérdezzük Sós Zsolt kárpátaljai református lelkészt. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig. Maradjanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan. Áldás békesség, Rucskiné Krokavec Márta református lelkész vagyok, a tunyogi és a szamoskéri gyülekezetekben szolgálok. Mai igénk Pál apostolnak Timóteushoz írott második levele, harmadik fejezetének első 5 verse. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Egy pontos látlelet az apostoltól, amit ugyan a jövőre vonatkozóan fogalmaz meg, de a mindenkori jelentés tökéletesen leírja. Nehéz idők. A történelem végig nehéz idők sorozata. Az Isten ellensége, a kísértő nem tétlen, hanem mindenben és mindenkor azon munkálkodik, hogy lerontsa Isten munkáit. Sokakat meg is téveszt, megnyer önmagának. Teszi ezt azzal a fondorlattal, hogy finoman csúsztat, hogy más látszatot kelt, mint amit valójában munkál. Az édeni bűneset vetíti előre a kísértő törekvését. Az embert, a teremtményt elszakítani a teremtőtől. Csak ugyan, azt mondta Isten. S amiatt az első engedetlenség miatt lett itt a földi lét szenvedések, küzdelmek, ellenségeskedések véget nem érő sorozata. Az az idő, amire Pál utal az utolsó napokban, Krisztus visszajövetelének közelségére vonatkozik. A korai egyház ezt az időt közelinek gondolta, azzal számoltak, hogy Krisztus hamarosan visszajön. Nem véletlen ez a vélekedés, hiszen a Jézus események az emberi életidő kereteiben történtek. Színrelépését követően 3 év volt messiási munkájának megnyilvánulása, feltámadása a kereszthalál utáni 3. napon történt, mennybe menetele a feltámadás utáni 40. napon, majd a lélek kitöltése 10 nappal a mennybe menetel után. Ezek alapján nem róható fel az első idő keresztjéneinek, hogy Jézus dicsőséges visszajövetelét az ég felhőin még a saját életükben várták. Az apostol célja nem az ijesztés, hanem a felkészítés, sőt a bátorítás az ős ellenség minden mesterkedésével szemben. Ha Isten nagyszerűt készít, a gonosz még nagyobb erővel támad. Saját életünkből is találhatunk erre példát. A kérdés mindenkor az, hogy az ilyen időszakok megszilárdítanak a hitben, vagy elbizonytalanítanak, vagy akár elszakítanak Istentől. Nézzük a bűnkatalógust, ahogyan a felsorolásban az apostol egyre mélyíti a romlás megnyilvánulásait, az elvetemültséget, ami teljesen tönkreteszi az élet egészséges, valódi örömöt adó élvezetét. Mindennek alapjaként az önzés nevezi meg. Amikor az ember önmagát teszi mindenek mértékévé, akkor ebben megszűnik minden kapcsolata Istennel, de a másik emberrel is. Ezért teljesen nyilvánvaló, hogy ebből fakadóan pénzsóvár lesz, hiszen a pénzben látja azt a hatalmat, azt az előnyt, ami által megélheti egója kiteljesedését. A dicsekvés, a gőg már csak ennek folyamánya. Amíg ezek az emberekkel szemben nyilvánulnak meg, addig Istennel szemben megjelenik az istenkáromlás. Ez a torz önimádat mértéktelenné, kérlelhetetlenné, féktelenné tesz, ahogy Pál folytatja a romlás változatait, s tulajdonképpen ez teljes önpusztításhoz vezet. Itt kell látnunk újra a kísértő megtévesztését. Elhiteti az önző emberrel, hogy mindenki fölött áll, hogy ő a legyőzhetetlen, miközben észre sem veszi, hogy mindezekkel saját sírját ássa, amibe előbb-utóbb szerencsétlenül belezuhan. Az említett tulajdonságokat egyenként is ki lehetne bontani, de bizonyára van már annyi tapasztalatunk, hogy pontosan látjuk ezeknek jelentéseit, valóságát magunk körül. Egyet mégis emeljünk ki ebből a bűnlajstromból, ami különösen is elgondolkoztató figyelmeztetés. Szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek. A szülői tisztelet semmibe vétele egyformán súlyos vétek volt a római jogban és Izrael törvényében. Egyedül az 5. parancsolat az, amelyikhez ígéret fűződik, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Szociológusok egy csoportja azt vallja, hogy egy társadalom, egy kultúra pusztulásának jele az, ha az ifjak nem tisztelik az időseket, nem figyelnek rájuk, semmibe veszik tapasztalataikat. Ezzel a tiszteletlenséggel, engedetlenséggel együtt jár Pál szerint a hálátlanság, a szentségtelenség, azaz az emberi és az isteni gondoskodás meggyalázása. A tiszteletet, az engedelmességet persze nem követelni kell, hanem olyan családi közösséget teremteni gyermekeink köré, amelyben a szeretet naponkénti megélése, az Isten kapcsolatból fakadó erős kötődések kialakulása magától megtermi ezt a gyümölcsöt. A felolvasott utolsó igevers arra mutat rá, hogy a bűnnek ezen sokfélesége nem csak a keresztény közösségeken kívül jelentkezik, hanem a gyülekezeten belül is. Ez pedig még veszélyesebb, mert ez árt igazán a Krisztus ügynek. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják. Az egyház szolgálatára, küldetésére nézve nincs hiteltelenítőbb magatartás, mint a kegyesség látszata. Amikor a keresztény ember olyan, mintha Krisztus követője lenne, de szavai, tettei elárulják, hogy kegyességét csak palástként hordja, hogy alatta szabadon élhessen saját kívánságainak. Az ilyen élet fölött mond ítéletet Jézus, amikor így fogalmaz a hegyi beszédben: nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Az apostol ebben a helyzetben is óvja Timóteust a fölösleges szócsatáktól, meggyőzést célzó vitáktól, inkább azt tanácsolja, fordulj el tehát ezektől. Vannak helyzetek, amikor egy ügy javát jobban szolgálja, ha tudunk hallgatni, tovább menni, mint vitázni és megragadni a konfliktusban. A gyülekezet békességének megőrzése érdekében pedig különösen is fontos ennek felismerése. Itt is kérnünk kell a lélek tanácsolását, hogy helyesen tudjuk megítélni és alkalmazni a prédikátor bölcsességét, megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. A nehéz idők s annak jegyei, amelyeket joggal érzünk világunkban, akár szűkebb környezetünkben is, ne rémítsenek meg, hanem erősítsék hitünket, Isten kapcsolatunkat, hiszen nem egyedül küzdünk, hanem annak a Krisztusnak az erejével, aki így jelenti ki magát és így küld szolgálatra, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Amen. Imádkozzunk a 289. énekünk soraival. Ó, maradj kegyelmeddel mi velünk, Jézusunk, hogy a bűnös világnak tőribe ne jussunk. Ó, maradj hűségeddel, mi velünk, Szent Isten, adj erőt, hogy megálljunk mindvégig a hitben. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi aszályban veszteséget szenvedett kukorica termelők. A célra 10,8 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válságtartalékból az Agrártárca szerint. A támogatási kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani a szakminisztérium tájékoztatása alapján. A megítélt összegeket a tervek szerint legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik a gazdáknak. A tavalyi rendkívüli szárazság országszerte több mint 550 ezer hektáron okozott súlyos károkat. A mostani keretösszeg újabb segítség a korábban már kifizetett 46,5 milliárd forintos juttatáson felül. A korábbi kárenyhítésből több mint 37 milliárd forintot fordítottak közvetlenül az aszálykárok kompenzálására. Hitelesítette az április 12-e demokrácia napjává nyilvánítását célzó kezdeményezését a Nemzeti Választási Bizottság. Hétfői online ülésükön hoztak erről döntést. A benyújtott kérdés arról szól, hogy a parlament nyilvánítsa-e emléknappá ezt a dátumot. A testület 8 igen és 1 nem szavazattal támogatta a népszavazási javaslatot. Az indoklás szerint a kezdeményezés megfelel a törvényi és alkotmányos feltételeknek. A testület megítélése alapján a megfogalmazás egyértelmű és pontos. A választópolgárok számára így világos döntési helyzet alakulhat ki a kérdésben. A Nemzeti Választási Bizottság által hozott határozat egyelőre nem jogerős. A döntés ellen 15 napon belül lehet jogorvoslati kérelemmel fordulni a kúriához. Amennyiben nem érkezik fellebbezés, megkezdődhet a folyamat következő szakasza. A következő napokban több térségben folytatódik az országos szúnyoggyérítési program. Különösen fontos terület a Balaton szegély zónája és a Tiszató környéke. A tavak mellett a Dráva mentén, Budapesten, Sopronban és Hajdúbiharban is gyérítenek. A szakemberek a tenyészőhelyeken földi biológiai, szükség esetén kémiai eljárást alkalmaznak. A folyók menti aszály miatt főként az inváziós fajok lakóövezeti jelenléte okoz gondot. A katasztrófavédelem a büdzsé felét már a hatékony biológiai lárva gyérítése fordítja. A kifejlett szúnyogok ellen továbbra is a kémiai kezelések nyújtanak védelmet. A lakosság is segíthet a ház körüli vízzel telt edények és hordók rendszeres kiürítésével. A csökkentést segítő otthoni teendőkről az egészségügyi hatóság honlapján található tájékoztató. Grecsó Krisztián Mellettem elférsz című művét adta elő a Károli Gáspár Református Egyetem színpada. Az adaptációt Léner András rendezte, aki korábban már hivatásos színészekkel is színpadra állította a darabot. A rendező kiemelte, a hallgatók óráik mellett szabadidejükben óriási lelkesedéssel próbáltak. A produkció fókuszában az identitás, a családi örökség és a transzgenerációs traumák állnak. A társulat nem kész színészeket vár, hanem nyitott diákokat, akik szeretnének fejlődni. A szereplők szerint a közös munka mély önismereti utat és új látásmódot adott számukra. Az előadásban résztvevő hallgatók közül többen már színházi irányban tanulnak tovább. A darab nem kész válaszokat ad, hanem párbeszédre és reflexióra hívja a közönséget. Írja a református.hu. Elkezdődött Tokajban a 22. Crescendo Nyári Akadémia és Fesztivál. A kéthetes nemzetközi mesterkurzusra több mint 300 résztvevő érkezett a világ minden tájáról. A július 31-ig tartó rendezvényen a hallgatók elismert hazai és külföldi művészektől tanulhatnak egyéni és csoportos órákon. A képzések mellett több mint 20 ingyenesen látogatható koncertet is rendeznek a településen. A közönség a baroktól a kortárs zenéig terjedő repertoárt hallgathat meg. Megszólal többek között Dvořák 7. szimfóniája és egy Handel opera est is lesz. A kortárs zenei percek sorozatában idén a 100 éves Kurták György munkássága áll a középpontban. A részletes programok a fesztivál honlapján érhetők el.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Néhány héttel ezelőtt egy kárpátaljai magyar katonát kellett eltemetnie szülőfalujában Sós Zsolt református lelkésznek. De vajon hogy élte meg ezt a szolgálatot a kárpátaljai lelkipásztor, hogyan és miről prédikált, miért foglalta össze az ige hirdetését ukránul is? Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.
2: Először is szeretném indokolni, hogy miért beszélgetünk. A Kárpát Hír nevű hírportálon jött velem szembe egy fotó. Hát a történet is természetesen megrázó volt, de nekem a fotóval volt igazán megrázó. Ennek a következő volt a címe: Szalókán búcsúztatták el Kádas Károly kárpátaljai katonát, aki Szumi megyében hunyt el, és a rövid cikk az Kádas Károly temetéséről szólt, amiben ugyan nincs benne, hogy református szertartás szerint temették el, viszont a fotón látszik a sír mellett, hogy ott áll palástban egy lelkész, és ez a lelkész ez Sós Zsolt, akivel most beszélgetek, és nagyon köszönöm, hogy egyetlen elvállaltad, hogy erről beszélgessünk, mert ezt nem tartom egy könnyű témának, de majd mondd el te, hogy mennyire nehéz temetésekről beszélni. De én így a közepébe hadd csapjak bele. Ő az első olyan katona, akit el kellett temetned, vagy az elmúlt 4 évben már több ilyen sír mellett meg kellett állnod lelkipásztorként?
3: Nagy szeretettel köszöntelek téged és a hallgatókat is, és válaszolva a kérdésedre, ő az első ebben a formában, ami teljes mértékben egy katonai temetés volt. Ennek más a liturgiája, más a menete, hiszen az állami részről is van egy bizonyos rész, amelyet ők önmaguk által elvégeznek, és aztán jön tulajdonképpen az egyházi rész, mindaz, ami a temetési istentisztelethez hozzátartozik. Tehát ez egy nagyon különleges része a szolgálatnak, egy olyan része, amire éppen azon gondolkodtam, hogy nem is készültünk fel a teológián, és talán pontosan azért nem, mert senki sem gondolta, hogy ez eljöhet újra. Maga az istentisztelet és a temetési istentiszteletnek a rendje, célja az nem változott ebben a tekintetben, hiszen ugyanaz az evangéliumot hirdetjük, ugyanaz a cél temetési istentiszteleten, mint bármelyik más temetési istentiszteleten, viszont mindaz, ami körbevesz bennünket, a gyászoló közösség, az idegenek, akik eljönnek tiszteletüket tenni, vagy részvétüket nyilvánítani a családnak, az egy egészen más légkört teremtett, amire alapvetően nem lehet felkészülni, hanem úgy van ez, hogy az ember belekerül, és engedi, hogy mindaz, ami körbeveszi, az valamilyen szinten átjárja, de ne sodorja. És itt van egy nagyon nagy kérdés, egy kulcskérdés a szolgálatban, amit én akkor tapasztaltam meg, amikor ez történik, hogy igazából semmi sem változik azon a napon, amikor én szolgálok, már itt a szolgálat tekintetében, nekem újra és újra az a feladatom, hogy a feltámadás evangéliumát hirdessem, a sebeket gyógyítsam Isten drága ígéjével, és ez ugyanolyan hatásosan működik egy ilyen rendkívüli helyzetben, mint bármely más helyzetben.
2: De ha felidézed azt a pillanatot, amikor jött a hír, egyetlen ha ez elmondható, hogy jött a hír a családtól, a katonasságtól, hogy el kell temetned Kádas Károlyt, mit éreztél ekkor? Azért volt benned valami megrendülés, hogy ez valami más szolgálat, még ha, amit most el is mondtál, hogy ugyanaz, de mégiscsak egy új helyzet, amit lelkészként eddig még nem éltél át.
3: Persze. Egy helyi előjáró, mi így nevezzük őt, ő értesített, hogy meghalt Kádas Károly. Ez különleges abból a szempontból is, hogy a hely, ahol temettem, és akit temettem, az a szülőfalum tulajdonképpen. Jelenleg ott is szolgálok, nem mint vezető lelkipásztor, hanem helyettesítő lelkipásztor, amíg távol van betegség miatt a gyülekezet lelkipásztor, és ez még inkább különleges volt, és nehéz volt ebből a szempontból. Károly nem egy idős ember volt, és tulajdonképpen ott nőttem fel mellette. És ez még inkább megnehezítette a dolgot. Amikor pedig jött a hír, akkor valamilyen szinten összerezzentem hiszen egyébként is a temetés az mindig az embert megrázza. Nem lehet független egy lelkipásztor sem annak a híréről, hogy valaki meghal, de hogy valaki ennyire hirtelen, tragikus és fájdalmas módon veszíti el az életét, ez egy hatalmas kérdés volt az én életemben is. Tehát azt lehet mondani, hogy a hír az engem is megrázott, ahogyan megrázta a családot, de ahogyan megrázta az egész közösséget is, hiszen ez volt az első az egész közösségben, az első ilyen temetés. Tehát nem egy könnyű helyzet, és nem egy könnyű pillanat volt az, amikor jött a hír, de nem egy olyan dolog futott végig rajtam, ami egy lehetetlennek tűnő dolog, vagy valami, amiből menekülni kellene, hanem sokkal inkább annak az érzése, hogy Istennel ebben is helyt kell állni. És benne volt a szívemben annak a kérdése is, talán még kíváncsiságnak is lehet nevezni, hogy hogyan fogok ebben helytállni, hiszen ez egy teljesen új szituáció, egy teljesen új helyzet, már abból a szempontból is, hogy ilyenkor a legtöbben kétnyelvű ige hirdetést tartunk, és ez volt tulajdonképpen az első ilyen kétnyelvű temetési istentisztelet, ami hatványozottan megnehezítette a dolgot. Tulajdonképpen a legnagyobb izgalom emiatt volt bennem, hogy helyesen tudjam ukránul is elmondani azt az evangélium üzenetet, ami megtólítja az ott lévőket.
2: A kétnyelvűségre azért volt szükség, mert az ukránokat tonnaság részéről jelenlévők mindegyike nem magyar volt, mert feltételezem, hogy a falu egyébként magyar, meg a család magyar, tehát ők nyilván értették volna, amit elmondasz. Jól fordítom le ennek az okát?
3: Az ukrán katonaság részéről nincs egyébként kérés, vagy feltétel szabva, hogy két nyelvű kell, hogy legyen a temetési istentisztelet. Egyébként akik a katonai szertartás részét végezték, azok mindenki ukránok voltak. Tehát ukránul beszéltek, magyarul nem értettek. Viszont ott van egy nagyon különleges helyzet, mégpedig az, hogy ahogyan mondtam, ilyenkor részvétüket nyilvánítják nagyon sokan a környékről, sőt messzebbről is, akik szintén csak ukrán nyelven beszélnek. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a résztvevőknek a száma 70-30 arányban oszlott meg, 70% magyar ajkúak és 30% csak ukrán ajkúak, akik ott voltak is. És mivel ők ott voltak, ez adott, és ez egy szolgálati feladat, hogy hozzájuk is szóljuk azzal az örömüzenettel, azzal az evangéliummal, amit Isten elkészít a szívünkben. Tehát ez nem szabály, és nem kötelesség az állami elvárások részéről. Ők teljesen megelégednek azzal is, hogyha magyarul megy az istentisztelet. Ahogyan mondtam, tulajdonképpen a két liturgikus rész el van választva egymástól, és onnantól kezdve, hogy mi következünk, onnantól kezdve ők nem szólnak abba bele, hogy ez milyen formában történik.
2: Tehát akkor tulajdonképpen a belső indítatásod missziós szemlélettel fordultál ahhoz, hogy akkor elmondod ukránul is, hogy a jelenlévő csak ukránul értő emberek, a csakot idézőben mondom, tehát az ő anyanyelvükön értő emberek is megszólítva lehessenek az örömhír által, a feltámadás reménysége által.
3: Persze, tehát ez alapvető Isten indítatás, ami életünkben, hogy akik ott vannak abban a pillanatban, azok is részesüljenek abban a kegyelemben és abban az vigasztalásban, ami az ő életüknek a kérdése. Nagyon sokan úgy jönnek el egy-egy temetésre, egy-egy katona temetésre, hogy azért, mert ők ebben benne voltak, mert már eltemettek valakit, a fiúkat, a testvérüket, a férjüket, és oda szeretnének menni a családhoz, és elmondani azt, hogy nincsenek egyedül is. Ha végighallgatnak egy istentiszteletet, akkor a végén, tehát nem arra kell gondolni, hogy 30 perc volt, 25 perc volt az istentiszteleti rész az ige hirdetéssel, ami a magyar nyelvű részt értjük, és még 25 perc volt az ukrán rész, hanem nagyjából egy 5 percben összefoglalva a lényeget, az evangélium magvát, az igének üzenetét, és azt oda tenni, az azzal a szándékkal, hogy akik ott vannak, mindenki nyelvtől, nemzetiségtől függetlenül Isten vigasztalásában részesüljenek.
2: Hogyan készültél föl az ige hirdetésre? Most nem is feltétlen arra gondolok, hogy ukránul összefoglalni, a mondandóra, tehát mi volt az ige, ha emlékszel erre az ige hirdetésre, ez márciusban volt, mik voltak a legfontosabb gondolatok, amiket oda helyeztél a jelenlévők szívére?
3: János evangéliumából hirdettem Istennek igét, a harmadik rész 16. verséből. Egy nagyon jól ismert igei rész, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az ige jött elém akkor, amikor felhívtak, és éppen készültem egy másik ige hirdetésre. Aztán ez az ige maradt a szívemben. Elindulva az úton többet forgattam, gondolkodtam azon, hogy miként szólhatok a családhoz. Mindenek előtt a család volt előttem, az édesanyja, az édesapa, akik most elveszítik a fiúkat, és elveszítették egy megmagyarázhatatlan helyzetben, akik nem tudtak elbúcsúzni a gyermeküktől, úgy nem, ahogyan szerettek volna, és ebben a helyzetben, amikor az embernek a szívében annyi, de annyi kérdés felmerül a világban, amiben él, abban, amit meg kell élni a háborúnak, a borzalmaiban, nem csak úgy, hogy látom a tévében, vagy hallom azt, hogy tőlem távol történik valami, hanem ez ajtóstól beront az ember életébe, úgyhogy rárúgja az emberre az ajtót, és nem kérdezi meg, hogy akarod-e vagy nem, hanem ott van és felborít mindent, hogy mi az, ami vigasztalást adhat egy ilyen anyai szívben, vagy egy apai szívben is. És újra és újra ez az ige jutott eszembe, hogy amikor a világnak a gonoszságának a gyümölcse ennyire valóságos módon az életünkben van, akkor ebben a vigasztalás csak az Isten szeretete lehet. És az, hogy Isten fia éppen azért halt meg értünk, éppen azért jött el ebben a világban is, és váltotta meg az életünket, hogy ezekben a helyzetekben, amikor nincs hová menni, amikor nincs egy olyan pillanat, hogy átalszom ezt az időt, vagy kikapcsolom magam erre az időre, ezt meg kell élni a legnagyobb mélységében, a legnagyobb nehézségében, ez az, ami megfogja a kezünket Isten lelke által, és azt mondja, hogy nem a halálé az utolsó szó. És éppen nem azért, mert én meghaltam, érted, és fel is támadtam, érted, nem álltam meg itt. És ennek a reménységét igyekeztem kidomborítani, kiemelni a feltámadásnak a tényében, valóságában is, és a mi jövőnkben, akár Károly életére nézve is. Nem volt egyszerű abból a szempontból, hogy amikor Károly a hadsereg kötelékébe került, és előtte is nem egy olyan életet élt, ami az Isten útjának nevezhető. Nem ezen az úton járt. De amikor az ember olyan mélységbe kerül, mint ahová ő került, amikor nincs hová menni, és nincs már miben bízni, akkor az ember szíve az Isten felé fordul, és ennek a reménységét senki sem veheti el a családtól. Vagy hogy ott, abban az utolsó percben, vagy pillanatban, vagy még előtte a szívét az Isten kezébe helyeztem.
2: Nem tudom, mennyire lehet megítélni lelkészként azt, amit most kérdezni fogok. Nyugodtan mondd, hogy ez egy esetlen kérdés, ha így gondolod, de hogy lehet, tehát hogy látod, sikerült-e ezt a vigasztalást, amiről az előbb beszéltél, az anyai szívnek, a családnak, a közösségnek is, a közelebbi, távolabbi közösségnek átadni, vagy egyáltalán meg tudja ezt egy lelkész egy ilyen temetési igéhirdetés után ítélni, hogy ez így megtörténik-e, sikeresen átmegye, hogy így mondjam, amit szeretne mondani?
3: Akkor nem tudtam megítélni egyáltalán. Mindaz a helyzet, ami körbevett bennünket, hogy úgy mondjam, nem segítette az ige hirdetését, és az a felfokozott hangulat, ami körülvette akár a családot, hogy idegenek jönnek oda hozzájuk, egy nyelven, amit nem annyira jól értenek, és részvétüket nyilvánítják, és azt látják, hogy a fiú koporsója mellett ismeretlen katonák vannak, és valami olyan történik, amire sem a fal falu, sem a közösség nem volt felkészülve, ez egyfajta olyan alapbeállítottságot adott az egésznek, amelyben az ige fénye, üzenete az nehezebben tudott érvényesülni. Persze nem azért, mintha vesztett volna az erejéből, hanem azért, mert maga a környezet és a körülmény az egy rettentően más volt, mint bármikor a korábbiakban. Akkor nem nagyon lehet ezt így megítélni, soha nem is tudtam, nem csak most, hanem máskor sem, hogy egy ige hirdetés ott a temetésen, a koporsónál, a sírnál mennyire szólítja meg az embernek szívét, és mennyire érti meg azt az üzenet, amit az Isten lelke a szívünkre akar helyezni. Ez inkább az utó beszélgetések révén, a család látogatás révén derül ki, hogy megértettek-e valamit belőle, és hogy az az ige, ami ott el lett vetve, az valóban jó helyre került-e is. Én azt látom, hogy bár gyümölcs még nem lett belőle, de nem az útszélre esett az ige, hanem szívbe, amely megteremheti annak a gyümölcsét.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Már lehet jelentkezni a Magyar Pékszövetség Szent István napi kenyérversenyének gyártói programjára. A kezdeményezéshez minden magyar tulajdonú sütőipari vállalkozás díjmentesen csatlakozhat. A pékségek megkapják a díjnyertes termékek receptúráit és a gyártási engedélyt. A szövetség egységes marketinganyagokkal és országos kampánnyal támogatja a résztvevőket. A nyertes pékáruk hivatalos előállítói felkerülnek a szakmai szervezet online felületeire is. A jelentkezési feltételek és a részletes tájékoztató a Magyar Pékszövetség honlapján érhető el. A jubileumi 15. alkalommal meghirdetett versenyre 3 kategóriában lehet nevezni. A győztes péknek vállalnia kell a kenyerek beszállítását az augusztus 20-ai budapesti rendezvényre. Már narancssárga riasztás esetén is bekapcsolják az országos jégkármérséklő rendszert hazánkban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a lépéssel a jégesők okozta károkat csökkentik. A talajgenerátorokat a minisztérium kérésére már 30%-os jégvalószínűségnél üzembe helyezik. A berendezések acetonos ezüst jodid oldatot égetnek el, amiből a molekulák a felhőkbe jutnak. A légkörbe juttatott hatóanyag hatására a nagy jégszemek helyett sok apró jégmag képződik. A folyamat eredményeként jelentősen csökken a környezeti és mezőgazdasági károk esélye. A kamara hangsúlyozta, hogy a védekezési eljárás során nem csökken a lehulló csapadék mennyisége. A rendszert a Hungaromet ZRT jelzései alapján állami forrásból működteti a szakmai szervezet. A hazai vizes élőhelyek helyreállítási lehetősége a jelenlegi vállalás többszöröse lehet egy friss kutatás szerint. A Nature-ben megjelent tanulmányt a Koppenhágai Egyetemen dolgozó Kovács Gyula Máté vezetésével készítették. A műholdas adatok alapján a magyar nyílt vizes élőhelyek több mint 70%-át éri emberi terhelés. A szakemberek szerint a területek helyreállítása kulcsfontosságú lenne az aszály ellen. Az Európai Unió céljainak teljesítéséhez Magyarországon csaknem 90 000 hektár megújítására lenne szükség. Ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. A tudományos alapokon nyugvó alkalmazás megmutatja a cégek legjelentősebb környezetterhelési területeit. A fejlesztés segíti a fenntartható

0: Ő meg. Minden eddigi rekordot megdöntött a Pozsonyban eltöltött vendégéjszakák száma az év első 5 hónapjában. A szlovák főváros szálláshelyein több mint 500 000 turistát regisztráltak, ami 17,5%-nál is nagyobb növekedés. A helyi turisztikai szervezet szerint a növekedés hátterében az utóbbi időszakban indított új repülőjáratok állnak. A külföldi látogatók közül a legnagyobb mértékben az Olaszországból és Norvégiából érkezők száma emelkedett. Egyre szélesebb körben alkalmaznak mesterséges intelligenciát a kínai iskolákban a tanárok a munkájuk támogatására. Az okos rendszerek a diákok teljesítménye alapján személyre szabott feladatokat állítanak össze a tanulóknak. A pedagógusok minden esetben ellenőrzik a gépi javaslatokat, az így megspórolt időt pedig egyéni fejlesztésre fordítják. A technológia hatékonyan tárja fel a tanulási nehézségeket, jelentősen megkönnyítve az óratervezést a szaktanároknak.
1: Az időjárásról.
0: Az ország déli délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhő tömbök érkeznek észak-északnyugat felől, csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok az Európa

Rádió délelőtti magazin műsorát, a Kontinentális reggelit hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Július 24-e péntek van, amikor a Kingáknak és a Kincsőknek kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük azokat is, akik ezen a napon születtek. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. Hamarosan belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat egész évben segíti a rászorulókat. Nem csak a nagyobb ünnepek idején, vagy például a tanévkezdés előtt nyújtanak támogatást. Debrecenben a Magyar Református Szeretetszolgálat helyi irodájában az ott regisztrált segélykérők számára tartottak egy soron kívüli adományosztást, amikor 150 nehéz sorsú, nélkülöző család és idős ember kapott 20-25 ezer forint értékű csomagot. Ezekbe a szeretetszolgálat korábbi gyűjtéseiből tartós élelmiszereket, az ENSZ felajánlásából pedig higiénés termékeket, tisztító és tisztálkodási szereket tettek. Mindezt egy vállalat ajándékaként jégkrémmel is kiegészítették. Az adományosztáson készült összeállításunkat hallhatják 7:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 8 óráig. Tartsanak velünk!

0: kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, július 22-e van, a Magdolnák ünneplik ma névnapjukat, de ma ünnepelnek Léna, Lenke, Lipót, Magda, Magdó, Mária, Médi, Veréna és Verbéna nevű hallgatóink is. Ha a kalendáriumba tekintünk, akkor az események között láthatjuk 1132. július 22-ét, mikor is II. Béla magyar király serege a Sajó mellett legyőzi Boriszt, az országba lengyel sereggel betört trónkövetelőt, Könyves Kálmán király el nem ismert fiát. 1456-ban Hunyadi János nándorfehérvári diadala a II. Mehmed szultán vezette török haderő felett történik. Ez július 21-én és 22-én zajlik. 1866-ban a porosz-osztrák háború utolsó csatája zajlik Lamacsnál, ma Pozsony város része. 1972-ben a szovjet Venera 8 szonda eléri a Vénusz felszínét és mérési adatokat is közvetít. 2007. július 22-én Törökországban a voksok 47%-ával és a mandátumok abszolút többségével győz a kormányzó Igazság és Fejlődés pártja. 2011-ben Anders Behring Breivik két lépéses terrortámadást követel Norvégia ellen. Első lépésként autóba rejtett pokolgépet robbant Oszló kormányzati negyedében, ezután pedig az egyik szigeten a munkáspárt ifjúsági táborában lelő 69 embert. 2015. július 22-én a Soyuz TMA 17-em orosz űrhajót kilövik a világűrbe. Ha pedig azt nézzük, hogy milyen híres emberek születtek július 22-én, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy 1895-ben Pavel Osipovics Szuhoj, szovjet mérnök, repülőgép tervező, róla neveznek el gépet, mivel ő is tervezi. Haller Frigyes fotóművész is ekkor születik 1898-ban. 1946. július 22-én látta meg a napvilágot Markos György, Karinti Gyűrűs magyar humorista, és Danny Glover amerikai színész is. 1963-ban született július 22-én Emilio Butragueño, spanyol labdarúgó.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

A boldogság egyik kulcsa a rossz memória. A mindennapokban használatos humor olykor szarkasztikus. Lévén, hogy kellemetlen tapasztalatokon, keserűségen is alapulhat. Persze nem minden szarkasztikus vagy cinikus vicc mögött áll keserű tapasztalat, de azonosulni csak akkor tudunk velük, hogyha már átéltünk tragikumikus helyzeteket. Mai idézetünk alapján azt mondhatjuk, emlékezni nem mindig jó, vagy legalábbis egyszerűbb nem emlékezni. Beszédes gondolat ez, árulkodik arról, hogy mi, emberek, szeretnénk a lehető legkevesebb komplikációval, a lehető legkényelmesebben leélni az életet. És ez valahol így is természetes. Minek választaná az ember a nehezebb utat, hogyha lehet könnyebben is? A probléma azonban talán ott van, hogy akkor is könnyebbet választanánk, ha a nehezebből hosszú távon többet profitálhatnánk. Mi a hasznos? Nekem. Jobb esetben talán a környezetemnek is. Ez a kérdés jól tükrözi korunk életérzését. Meg kell tapasztalnunk és tanulnunk, hogy a hasznos nem mindig a legkönnyebben elérhető. Az élet hihetetlenül árnyalt mind szereplőire, mind fordulataira nézve. Nos, a boldogság kulcsára már sokan szerettek volna rájönni, és sokan adnak is ilyen kulcsokat, hogyha kérünk tőlük. Ezekre is érvényes azonban a mondás, ne azt nézd, mit mond, hanem azt is, hogy ki mondja. Mert a konzerv válaszok az egyszerűek, és egyszer s mind könnyen csökevényesítik a gondolkodást. A fenti idézet azért tetszik, mert a humorossága mellett van némi elgondolkodtató igazságtartalma is. A rossz memóriáról azt hiszem, sokunknak nem kell beszélni. Aki egyszer is átélte már, milyen az, amikor egy éve tanít gyermekeket, és nem tudja valamelyik nevét, netán újszülött kisunokája bonyolult modern nevét nem bírja megjegyezni, azt tudja, mire gondolok. A rossz memória az idő előre haladtával mindannyiunkat kínoszhat. Mégis milyen jó az is, hogyha egy kínzó élményre nem emlékszünk. Egyes kutatók szerint az agy a sokkoló élmények egy részét egyszerűen kitörli magából. Nem mindig baj tehát, ha nem emlékszünk, persze, csak ha egy feldolgozott élmény felejtéséről van szó. Hívják ezt más helyzetben megbocsátásnak is. Nem megy persze ez mindig olyan könnyen, de azért törekszünk is sokszor rá, és enyhe túlzással azt mondjuk egymásnak, már nem is emlékszem rá. A kiegyensúlyozott élethez szükség van megbocsátásra, tovább lépésre, felejtésre, elengedésre. A cinikus értelem mellett kézenfekvő idézetünk ilyen értelmezése is, néha jó már nem emlékezni, nem fölhánytorgatni már a múltat. És hogy a boldogság kulcsa valóban a rossz memória lenne-e? Erre mindannyian adjunk magunkban választ. De csak őszintén.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi aszályban veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A célra 10,8 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válságtartalékból az Agrártárca szerint. A támogatási kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani a szakminisztérium tájékoztatása alapján. A megítélt összegeket a tervek szerint legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik a gazdáknak. A tavalyi rendkívüli szárazság országszerte több mint 550 ezer hektáron okozott súlyos károkat. A mostani keretösszeg újabb segítség a korábban már kifizetett 46,5 milliárd forintos juttatáson felül. A korábbi kárenyhítésből több mint 37 milliárd forintot fordítottak közvetlenül az aszálykárok kompenzálására. Hitelesítette az április 12-e demokrácia napjává nyilvánítását célzó kezdeményezését a Nemzeti Választási Bizottság. Hétfői online ülésükön hoztak erről döntést. A benyújtott kérdés arról szól, hogy a parlament nyilvánítsa-e emléknappá ezt a dátumot. A testület 8 igen és egy nem szavazattal támogatta a népszavazási javaslatot. Az indoklás szerint a kezdeményezés megfelel a törvényi és alkotmányos feltételeknek. A testület megítélése alapján a megfogalmazás egyértelmű és pontos. A választópolgárok számára így világos döntési helyzet alakulhat ki a kérdésben. A Nemzeti Választási Bizottság által hozott határozat egyelőre nem jogerős. A döntés ellen 15 napon belül lehet jogorvoslati kérelemmel fordulni a kúriához. Amennyiben nem érkezik fellebbezés, megkezdődhet a folyamat következő szakasza. A következő napokban több térségben folytatódik az országos szúnyoggyérítési program. Különösen fontos terület a Balaton szegély zónája és a Tiszató környéke. A tavak mellett a Dráva mentén, Budapesten, Sopronban és Hajdúbiharban is gyérítenek. A szakemberek a tenyészőhelyeken földi biológiai, szükség esetén kémiai eljárást alkalmaznak. A folyók menti aszály miatt főként az inváziós fajok lakóövezeti jelenléte okoz gondot. A katasztrófavédelem a büdzsé felét már a hatékony biológiai lárva gyérítése fordítja. A kifejlett szúnyogok ellen továbbra is a kémiai kezelések nyújtanak védelmet. A lakosság is segíthet a ház körüli vízzel telt edények és hordók rendszeres kiürítésével. A csökkentést segítő otthoni teendőkről az egészségügyi hatóság honlapján található tájékoztató. Grecsó Krisztián Mellettem elférsz című művét adta elő a Károli Gáspár Református Egyetem színpada. Az adaptációt Léner András rendezte, aki korábban már hivatásos színészekkel is színpadra állította a darabot. A rendező kiemelte, a hallgatók óráik mellett szabadidejükben óriási lelkesedéssel próbáltak. A produkció fókuszában az identitás, a családi örökség és a transzgenerációs traumák állnak. A társulat nem kész színészeket vár, hanem nyitott diákokat, akik szeretnének fejlődni. A szereplők szerint a közös munka mély önismereti utat és új látásmódot adott számukra. Az előadásban résztvevő hallgatók közül többen már színházi irányban tanulnak tovább. A darab nem kész válaszokat ad, hanem párbeszédre és reflexióra hívja a közönséget. Írja a református.hu. Elkezdődött Tokajban a 22. Crescendo Nyári Akadémiai Fesztivál. A kéthetes nemzetközi mesterkurzusra több mint 300 résztvevő érkezett a világ minden tájáról. A július 31-ig tartó rendezvényen a hallgatók elismert hazai és külföldi művészektől tanulhatnak egyéni és csoportos órákon. A képzések mellett több mint 20 ingyenesen látogatható koncertet is rendeznek a településen. A közönség a baroktól a kortárs zenéig terjedő repertoárt hallgathat meg. Megszól a többek között Dvořák 7. szimfóniája és egy Handel opera est is lesz. A kortárs zenei percek sorozatában idén a 100 éves Kurták György munkássága áll a középpontban. A részletes programok a fesztivál honlapján érhetők el.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Magyar Református Szeretetszolgálat egész évben segíti a rászorulókat. Nem csak a nagyobb ünnepek idején, vagy például a tanévkezdés előtt nyújtanak támogatást. Debrecenben a Magyar Református Szeretetszolgálat helyi irodájában az ott regisztrált segélykérők számára tartottak egy soron kívüli adományosztást, amikor 150 nehéz sorsú, nélkülöző család és idős ember kapott 20-25 ezer forint értékű csomagot. Ezekbe a szeretetszolgálat korábbi gyűjtéseiből tartós élelmiszereket, az ENSZ felajánlásából pedig higiénés termékeket, tisztító és tisztálkodási szereket tettek. Mindezt egy vállalat ajándékaként jégkrémmel is kiegészítették. Az adományosztáson Olá Ilona járt.
2: Dobis Lucski Zsófia, kommunikációs vezetőt kérdezzük a részletekről. Milyen gyakran van alkalom ilyenfajta adományosztásokra, amikor nem egy-egy nagy ünnep, egy-egy nagy adományozó akció keretében fordulnak a segítettekhez?
3: Talán nem minden nap adunk róla hírt, és nem minden nap látszódik, de valójában az év folyamán is bármikor számíthatnak ránk a rászorulók. Jellemzően a nagy keresztény ünnepekhez kapcsolódóan, tehát adventkor, húsvét előtt és pünkösd előtt szoktunk nagy csoportos adományosztásokat tartani, valamint a nyári időszakban az augusztusi tanszerosztás szokott egy hasonló alkalom lenni, de évközben is mi folyamatosan támogatjuk a családokat. Tehát akik itt megjelennek a debreceni irodánkban, beadják az adománykérelmüket, természetesen nem kell hónapokat várniuk egy-egy tartós élelmiszer csomagra, hanem amilyen gyorsan csak tudjunk, szeretünk reagálni ezekre a helyzetekre, nem említve azokat a adományokat, mint például a ruhanemük, játékok, babakocsi, amik egy adhok módon felmerülhetnek egy-egy családnál, ezeket is próbáljuk mindig a legrövidebb időn belül teljesíteni. De most ebben a nyári nagy melegben, hőségben érkeztek olyan adományok szeretett szolgálatunkhoz, hogy úgy gondoltuk, ez megéri azt az alkalmat, hogy így július közepén is az eddigiektől eltérően szervezzünk egy nagy csoportos adományosztást, és így 150 családot tudunk most támogatni egy rendkívül gazdag 20-25 ezer forint értékű adománycsomaggal.
2: Ez tehát a korábban begyűjtött adományokból jött össze, ezért kell folyamatosan végezni az MRS-nek a karitatív munkát, hogy amikor szükség van, akkor tudjanak mihez nyúlni. Mik vannak most a csomagban?
3: Most minden család, minden rászoruló kapni fog egyrészt egy nagyon gazdag tartós élelmiszer csomagot, ezek valóban az elmúlt időszak áruházi gyűjtéseiből és egyéni vagy céges felajánlásaiból kerültek be a raktárainkba. Ami most ezt igazán sürgetővé tette, ezt az adományosztást, hogy egy nagyvállalatnak köszönhetően több ezer doboz jégkrémet kapott a szeretetszolgálatunk, és ezt szerettük volna, hogyha ezt mielőbb el tudjuk juttatni a családokhoz, tehát egy-egy doboz jégkrém lesz, ami ezt kiegészíti, valamint az ENSZ menekült ügyi szervezetének köszönhetően még évelején kapott a Magyar Református Szeretetszolgálat egy több 10 millió forint értékű adománycsomagot. Ennek egy jelentős része intézményekhez került, hiszen ágynemű garnitúrákat, matracokat, törölközőket tartalmazott, de ugyanezzel a csomaggal érkezett egy nagyon nagy családi higiénés csomag mennyiség is. Ebben mosószer, sampon, fogkefe, fogkrém, szappan és minden egyéb termék megtalálható, amire egy átlagos háztartásban is szükség lehet, így ezekből is tudunk egy-egy teljes kompakt csomagot biztosítani az élelmiszerek és a jégkrém mellé.
2: És ez már önmagában egy nagy segítség, hiszen ezt már akkor nem kell megvenni a boltban, ezt is lehet akár élelemre, akár a tanévelkezdésére fordítani az erre szánt összeget egy-egy családnak. Kik vannak most az adományozottak között? Elsősorban gyerekesek?
3: Gyerekes családokat is segítünk, valamint nyugdíjasok is nagyon nagy arányban szoktak adománykérelemmel hozzánk fordulni, tehát egyedül élő, magányos kis nyugdíjasokat is nagy számban támogatunk, de a 150 családnak egy közel 100-as nagyságrendben gyermekes családok szerepelnek most is a segítettjeink között.
2: Kifejezetten debreceniek vagy Debrecen környékiek, ez most ide szól a Cívisvárosnak.
3: Ez a csoportos adományosztás most kifejezetten ide szól a debreceni nélkülözők számára, viszont akár csak a jégkrémekből, úgy a tartós élelmiszer, valamint a higiénés csomagokból is természetesen más településekre is juttatunk, egészen a kelet-magyarországi régióban, valamint határon túli területekre is kerülnek ezekből az adományokból is, de azok mind-mind külön alkalmak, külön szállítmányok. Most ide kifejezetten debreceni rászorulókat hívtunk, akik az elmúlt egy-két hónapban adtak be adománykérelmeket. kérelmet szeretetszolgálatunkhoz, és őket most akkor így tudjuk segíteni, hogy egy alkalomra hívtuk össze őket.
2: Nyilvánvalóan, akik segítségre szorulnak, ismerik a Magyar Református Szeretetszolgálatot, tudják, hogy hogy kérhetnek segítséget, de valaki esetleg most gondolkodna azon, hogy legyőrve a szégyenlőségét, esetleg a szégyenét, mert ugye ez is gyakran ott van a szegényebb sorsú emberek lelkében, most kérne támogatást, segítséget, mit kell tennie, hova fordulhat?
3: Ha debreceni rászorulókról beszélünk, akkor a belvárosban a Leány utca 2 szám alatt megtalálható a Magyar Református Szeretetszolgálat irodája, de ha valaki nem tud személyesen bejönni, akkor ugyanúgy online is beadható az adománykérelem. Ami fontos, hogy amikor valaki segítségért fordul hozzánk, akkor egyrészt egy űrlapot kell kitölteni, hogy azért tisztán láthassuk, hogy valóban milyen nehézségekkel néz szembe az adott kérelmező, mire lenne leginkább szüksége, illetve amit fontos hangsúlyozni, hogy minden esetben kérünk gyermekes családoknál családsegítő igazolást, vagy pedig lelkészi ajánlást is a kérelmezők mellé, hiszen szeretnénk tudni, hogy valóban, akik ismerik közvetlenül is a családot, ők hogyan látják, mi jelentene a legnagyobb segítséget, tehát ezek az igazolások, amik rendkívül fontosak, enélkül nem tudunk kiadni támogatást, és amikor minden dokumentum beérkezett, akkor onnantól kezdve bekerül a bírálati rendszerbe, és a rászorultság elve mentén, akiknél a legégetőbb a szükség, és a leggyorsabb segítségre van szükségük, őket mielőbb visszahívjuk és segítjük is.
4: Góri Borostyán Leóna.
2: Hány gyermeked van?
4: 5.
2: És most mit jelent nektek ez az adományosztás?
4: Hát, milyen segítséget jelent nekünk.
2: Miben segít?
4: Hát, hogy mondjam már, hát nagyon sokba segít nekünk. Meg ott Boroszőlőn sok mindenkinek segítene így, hogyha így eljönnének, mert nagyon sok a rászoruló ember.
2: Most ételt kaptok, tisztálkodás, visszaállt egy kis édességet is. Amit erre költenétek, akkor azt nyilván lehet a gyerekekre fordítani.
4: Így van, ruházatra, cipőre, persze minden ilyesmire, igen.
2: Gondolom nagy a szükség, tehát minden fillérre szükség van.
4: Hát most igenis, mert nem soká jön az iskola is, 4 gyereket iskoláztassak, a kicsi óviba megy, úgyhogy így nagyon jó.
2: Megérte bejönni.
4: Meg, persze, és nagyon szépen köszönöm.
2: Balogh Róbert lelkipásztor, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető helyettese, akivel folytatjuk a beszélgetést. Most ez az alkalom hogyan illeszkedik az MRSZ egész éves tevékenységhez és mindennapi szolgálatához?
5: A mai alkalom is teljes mértékben beilleszkedik abba, ami a Magyar Református Szeretetszolgálatnak a lényege, sőt az egész kereszténységnek, diakóniai szolgálatunknak a lényege, hogy ott lenni, jelen lenni a szegények között, a rászorulók között. Tulajdonképpen ez nekünk mindennapos tevékenységünk. Nagyon fontos az, hogy nyilván a nagy ünnepek előtt is segítsünk, de a diakóniai szolgálatnak az egyik központi üzenete az, hogy a szegény emberek nem csak akkor szegények, és nekünk folyamatosan jelen kell lennünk segítő módon, testvéri módon ott állni mellettük és segíteni őket tárgyi adományokkal, lelki adományokkal, lelki szolgálattal, igei üzenettel, tehát ez egy nagyon komplex, holisztikus megközelítés, amit a Magyar Református Szeretetszolgálatban igyekszünk megvalósítani a mindennapok valóságában.
2: Nagyon fontos minden ilyen alkalommal, és ezt szerintem érdemes hangsúlyoznunk, hogy komoly segítség a tárgyi adomány. De kell mellé az is, hogy odafigyelnek ránk, hogy nem vagyunk egyedül, hogyha baj van, akkor lesz kifelé kinyújtani a kezünket.
5: Természetesen, tehát ez a keresztény diakóniai szolgálatnak is az abszolút lényege, hogy nem csak tárgyi adományokat adunk, azt is adunk, de emellett ott vagyunk testvéri módon az emberek mellett, hirdetjük nekik a szabadító Isten kegyelmét, az evangélium üzenetét, meghallgatjuk őket, a teljes kiterjedt szeretetszolgálati működési elvünk gyakorlatilag erre épül, és ez van a szívében, a közepében.
2: Ahhoz azonban, hogy az MRSZ segíteni tudjon, kell a segítők segítsége. Tehát, hogyha nincs felajánlás, akkor nincs mit szétosztani. Mit tapasztalnak? Megvan-e ez a segítő szándék? Alakult ez az elmúlt 20 évben jó vagy rossz irányba, hiszen azért itt most már 2 évtized tapasztalata áll az önök háta mögött?
5: Igen, Istennek hála megvan ez, tehát rengeteg tárgyi adomány és felajánlás is érkezik. Azonban szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a tárgyi adományokat és a felajánlásokat várjuk, hanem az önkéntes segítőt. Most például az új tanév kezdetére készülünk a tanszergyűjtési programunkkal. A nagyobb városokban, nagyobb áruházakban lesz majd áruházgyűjtés, de lehet jönni, segítkezni, pakolni, osztani, csomagolni, szortírozni, vagy egyáltalában bármilyen más szolgálatunkba. Tehát itt is igyekszünk arra, hogy ne csak azt közvetítsük a társadalom felé, hogy tárgyi adományokra és felajánlásokra van szükségünk, és csak azt várjuk, hanem egyáltalában szükségünk van minden önkéntes munkára, minden testvéri segítségre, és ami nagyon-nagyon fontos és nem kevésbé hangsúlyozandó, az imádságos háttérre, amely ott áll, ott kell, hogy álljon a szolgálatunk mögött.
2: Itt vagyunk Debrecenben, az MRS Lány utca irodájában, Debrecen ilyen szempontból, hol szerepel a ranglistán az országos viszonyok közepette.
5: Teljes mértékben kiemelt helyen szerepel Debrecen a reformátusság szempontjából, a Magyar Református Szeretetszolgálat szempontjából is. Azon is szeretném megköszönni minden debreceni kollégánknak, önkéntesünknek, gyülekezetnek, testvérnek, az egyházi vezetésnek azt, hogy ilyet informál is ott állnak mellettünk, segítenek, támogatnak minket, imádságos szívvel hordoznak minket, és mi is imádságos szívben hordozzuk a kedves testvéreket.
2: A mostani adományozáson részt vett Fekete Károlyi Szentúli Református Egyházkerület püspöke. Miért fontos az, hogy egyrészt a személyével is erősítse az adakozókat, másrészt pedig megtapasztalják a reformátusok úgy általában ezt a segítő szolgálatot?
6: Idén 20 esztendős a Magyar Református Szeretetszolgálat, és azt gondolom, hogy ez alatt a 20 év alatt azt az üzenetet közvetíti, amit én is mondtam a kedves résztvevőknek, akiknek osztottuk az adományokat, hogy több az élet. Máté Evangélium a 6. részéből olvastam Isten igéjét arról a gondviselő Istenről, aki ezt üzeni nekünk, hogy ha az alacsonyabb teremtménytársakat úgy öltözteti, mint a liliumokat, hogyha úgy figyel a mező füvére, hogyha az eledelre is gondol, hiszen a mi atyánkban is benne van, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és az Isten látja a mi szükségeinket, akkor nekünk látni kell, hogy neki meg nagyobb az igénye. Nem csak a földiekkel kell foglalkoznunk, hanem a mennyeiekkel is, lelki táplálékkal is. És amikor a Református Szeretetszolgálat oszt ruhát, élelmet, tűzifát, csomó mindent, iskolaszergyűjt, akkor arra akarja fölhívni a figyelmet, hogy miközben a földi, testi szükségekre figyelünk, van egy lelki többlet, mert hogy több az élet, mint mindezek. De korgó gyomorral nagyon nehéz az Isten igéjét hirdetni. Érezzük mi is a református templomainkban, hogy hideg templomban nagyon nehéz odafigyelni a legszebb üzenetre is. Ezért a magunk komfort érzetét is növeljük a hagyományos gyülekezetben, hogy ne terjesztenénk ezt ki azokra, akiknek ez nem adatott meg. Ennek a megízleltetése, hogy több az élet, ez a 20 esztendő után is feladata lesz a szeretetszolgálatnak, és remélem, hogy a munkatársak is, vezetők is, az egész egyházunk, aki adakozik, hogy legyen mit osztani, erre gondol, hogy a testi szükségek mellett erre a többre, a lelkiekre hívjuk fel a figyelmet.
1: A Magyar Református Szeretetszolgálat Debrecenben tartott soron kívüli adományosztást, itt készült összeállításunkat hallhatták, a riporter Olá Ilona volt.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Ha tehetik, tartsanak velünk!
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Házkutatást tartottak a Fidesz szervereit biztosító központban a nyomozók, közölte Havasi Bertalan. A párt kommunikációs igazgatója szerint az ügyészség előzetes bejelentés nélkül jelent meg a helyszínen. A hatóságok célja a párt teljes kommunikációs rendszerének és adatbázisainak lefoglalása volt. Havasi Bertalan a rendszerváltás óta példátlannak nevezte az esetet és határozott kiállást ígért. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán reagált a Fidesz által közzétett információkra, közölte, várják az ügyészségi tájékoztatót a törvényességi intézkedés részleteiről. A kormányfő hozzátette, tudni szeretnék, milyen ügyben nyomoznak, és pontosan mit foglaltak le. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetét kezelő koordináló testület. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter szerint tartós együttműködésre van szükség. Az adatok szerint 256 kisgyermek tartózkodik kórházban tisztán gyermekvédelmi okok miatt. Az érintett csecsemők átlagosan 105 napot töltenek az egészségügyi intézményekben. A miniszter hangsúlyozta, egy egészséges gyermeknek kiszámítható családi környezet kell. Gyurkó Szilvia államtitkár jelezte, hogy már elindult az ügyben az országos célvizsgálat. A szakemberenkénti átvilágítás célja a hatósági eljárások elakadásának feltárása. A megoldás része a vér szerinti családok megerősítése és a nevelőszülői hálózat bevonása. A most létrejött tanácsadó testületben több minisztérium és az egészségügyi főigazgatóság is képviselteti magát. A Tisza parlamenti frakciójának még nincs új államfőjelöltje, közölte Bujdosó Andrea. A frakcióvezető elmondta, a képviselőcsoport a héten többször is összeül egyeztetni. A politikus szerint a jelölési folyamat most alaposabb megbeszélést igényel. Bujdosó Andrea bízik benne, hogy egy kiváló pártoktól független jelöltet találnak. A frakcióvezető sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Polgár Judit nem vállalta a felkérést. Elmondta, hogy a sakkozó döntését tiszteletben tartják. A politikus megerősítette, hogy a társadalmi konzultációra most lesz lehetőség. Úgy véli, a köztársasági elnök megválasztása a korábbiaknál demokratikusabb módon zajlik. Egyre vonzóbb a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem a magyarországi diákoknak. Idén több mint 200 anyaországi fiatal jelentkezett a várost választó hallgatók közé. A legtöbben alapképzésre iratkoztak be, és továbbra is a pszichológia szaka a legnépszerűbb. Markó Bálint rektor helyettes elmondta, hogy a kedvezőbb tandíjak és megélhetés is vonzó tényező. Az érdeklődés emellett a közgazdasági, jogi, valamint a színház és filmszakokra is kiterjed. A kolozsvári diákélet, az olcsó szállás és étkezési lehetőségek szintén népszerűek. A magyar tagozat összességében több mint 1000 tandíjmentes helyet hirdetett meg. Számos szakon jelentős túljelentkezés tapasztalható az idei nyári felvételi időszakban. Az egyetem a kolozsvári magyar napokon külön oktatói programokkal is várja az érdeklődőket.

0: való utazásra jogosít. A visszautazás során a buszok Gödöllőre viszik a nézőket, ahonnan vonattal lehet tovább jutni. Gödöllőről óránként 4 vonat indul a keleti pályaudvarra a gyorsabb hazajutásért. A távolabbról érkezők számára a majdnem 5000 forintos Magyarország 24 napi jegy is jó alternatíva.
1: Az időjárásról.
0: Többfelé kell gomoly felhő képződése számítani, és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor-zivatar a folytatásban. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Hogyan őrizd meg Isten iránti lelkesedésed? Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. János evangélium a 4. fejezet 34-es vers. Senkinek nem volt több energiája Jézusnál. Korán kelt, sokáig fennmaradt, sőt néha egész éjszaka is. Vajon honnan volt ennyi energiája? Egy különleges párbeszédben találjuk meg a választ erre a kérdésre. Közben kérték őt a tanítványai, Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik, nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. A tanítványai egymást kérdezgették, valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. János evangélium a 4. fejezet 31-es verstől a 34-es versig. Az eledel szó hallatán az ételből nyert energia jut az ember eszébe. Jézus fontos dologra mutat rá itt. Isten akarata energiával tölt el. Hogyan lehetsz tehát mindig energikus? Úgy, ha Isten akaratában maradsz. Abból nyerhetünk mindennél több energiát, ha az Istentől rendelt teendőinkkel foglalkozunk, és a tőle kapott álmokat követjük. Nem elég felhagyni a rossz dolgokkal, jóra is kell cserélned őket. Pál ezt írja, ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, kitartóak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, mindig törekedjetek kiválóságra az Úr munkájában, és ne csupán a szükséges minimumra, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való, soha nem értelmetlen vagy céltalan az Úrban. 1. Korintusi levél 15. fejezet 58-as vers az EMPC magyarázatos Biblia alapján. Ha a bűn energiapazarlás, akkor az Istentől kapott feladatot felfedezése és teljesítése a lehető leggazdagabb energiaforrás. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat a folytatásban is az Európa Rádió.

0: Kontinentális reggeli című magazin műsorát hallják. A szerkesztő Linárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk a Kontinentális reggeli második órájában 9 óráig. Előnyök, hátrányok, infrastruktúra okozta kihívások, a jelenlegi magyarországi szabályozásból adódó ellentmondások. Elektromos rollerek a miskolci közlekedésben.
1: Hazai jogszabályi kategorizálása jelenleg még nincsen, ami egy picit szomorú, ha belegondolunk abba, hogy tulajdonképpen Európa legtöbb államában azért ezt már sikerült megugrani. Egyébként pedig fajék egyszerűségű dologról van szó, tehát egy nagyon egyszerű kis, általában kétkerekű jármű. Ugye nálunk még nem jármű tulajdonképpen, hiszen nincs benne a jogszabályban, de tuti biztos, hogy az lesz. Egyébként annyira egyértelműek a külföldi példák is, hogy azért nincs itt olyan nagyon sok gondolkodni való ezen, bár nyilván a részleteket azért tisztázni kell persze. Jellemzően ugye ezeken nem ül a vezetőjük, hanem áll rajta, és a vezető kívül más ugye nem áll rajta, tehát ezeken utast szállítani alapvetően nem lehet, nem erre vannak kitalálva.
2: Sima fizikai dolog, hogy a keréknek az átmérője az nagyon-nagyon domináns, abból a szempontból, hogy hogy tud átmenni a különböző hibákon, szegélyeken, fekvőrendőrökön. Most ebből a szempontból a rollereknek szinte bármilyet használunk, nagyon nagy hátrányban vannak, hiszen kicsi az átmérője a kerekeknek, ezért fokozottan érzékenyek a úthibákra, hosszanti hibákra, keresztbe lévő, gyakorlatilag mindegyik hibára. Ezek potenciálisan nagyon veszélyesek tudnak lenni, hiszen beleragad egyszerűen a roller, az utas meg a helyzetéből adón egyszerűen megy tovább a levegőbe, vagy a rolleren keresztül, a kormányon keresztül átesve.
0: Az Európa Rádió stúdiójában jártak a Miskolci Kulturális Központ média műhely napközés táborának résztvevői. Ez a foglalkozás újdonság a központ táborainak kínálatában.
3: Igazából engem mindig is érdekeltek ezek a rádiók, meg ilyenek, meg igazából ugye láttam, hogy megyünk különféle rádióba is, hogy hát én nagyon szeretek beszélni is.
4: Én azért jöttem ebbe a táborba, mert engem az is érdekelt mindig, mert hogy amikor van egy ilyen felvétel rádióknál, akkor ez hogy történik? Szóval, hogy én mindig egy ilyen szobát képzeltem el, mint ez is, de teljesen full sötétbe, és csak egy lámpa így világít, hogy adás.
5: Én azért jöttem a táborba, mert ilyen média szakon mennék tovább, hát hogy grafika, animáció, és hát mert érdekes volt a címe is, meg ahova mondták, ugye, hogy hova megyünk.
6: Hát én régebben is fotóztam, meg videóztam, és akkor hát ezért is, meg igen, hogy rádiókba megyünk, meg tévébe, és...
7: Ez egy vadonatúj tábor a Miskolci Kulturális Központnak. Minden évben rendezünk nyári napköziket. Ez most ebben az évben egy olyan új ötlet volt, aminek nagyon örültünk. A szakmai igazgatónkkal ültünk össze gyakorlatilag, és azon ötleteltünk, hogy mi lehet, ami nagyon kelendő, és mégis felkelti a gyerekek érdeklődését. A média táborra esett a választás, főleg úgy, hogy a Miskolci Kulturális Központ kollégái és szakmai vezetői tulajdonképpen mind letették emellett a voksukat, és hát azt szerettük volna, és ez volt az eredeti terv, hogy a közszolgálati médiumokba és a kereskedelmi médiumokba elvisszük a gyerekeket, ezt megmutatjuk nekik, nem is mi, hanem az ott dolgozó szakemberek, az ott dolgozó rádiósok és televíziósok.
0: A Kontinentális reggeli kínálatában 9 óráig ezekkel a témákkal várjuk tehát Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Mi?

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Előnyök, hátrányok, infrastruktúra okozta kihívások, a jelenlegi magyarországi szabályozásból adódó ellentmondások. Elektromos rollerek a miskolci közlekedésben. A témában Kunhalmi Zoltánnal és Vascsák Rolanddal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület képviselőivel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
2: Régi ismeretségünkre való tekintete, ha megengeditek, tegeződnék. Mai témánk az e-rollerek lesznek. Ugye itt már most nagyon sok történet, nagyon sok minden zajlik az e-roller körül, hogy már új kresszre van szükség, ennek a átalakítása, majd ezekről is beszélgetni fogunk. De az első kérdésem az az lenne, hogy talán tisztázzuk, hogy mi is ez az e-roller, hova tudjuk sorolni, milyen fajtái vannak, mit tudhatunk erről a közlekedési eszközről, hogy mi is ez az eszköz.
3: Ugye hazai jogszabályi kategorizálása jelenleg még nincsen, ami egy picit szomorú, ha belegondolunk abba, hogy tulajdonképpen Európa legtöbb államában azért ezt már sikerült megugrani. Egyébként pedig fajék egyszerűségű dologról van szó, tehát egy nagyon egyszerű kis, általában kétkerekű jármű. Ugye nálunk még nem jármű tulajdonképpen, hiszen nincs benne a jogszabályban, de tuti biztos, hogy az lesz. Egyébként annyira egyértelműek a külföldi példák is, hogy azért nincs itt olyan nagyon sok gondolkodni való ezen, bár nyilván a részleteket azért tisztázni kell persze. Jellemzően ugye ezeken nem ül a vezetőjük, hanem áll rajta, és a vezető kívül más ugye nem áll rajta, tehát ezeken utas szállítani alapvetően nem lehet, nem erre vannak kitalálva. Ezeket az e-rollereket ugye valamilyen elektromos motor hajtja. Igazából itt nagyon sokféle törekvés van nálunk is, ugye nemrégiben jelent meg például egy ilyen ábra, ami nagyot futott ugye az interneten, és ott ugye háromféle szempont szerint is kategorizálnák őket. Nem biztos, hogy erre ilyen szinten szükség van. Alapvetően elég az, hogyha a sebességük alapján soroljuk őket kategóriába, és itt az egyik határ az a 25 km per óra, a másik határ az a 45 km per óra. Ugye az a roller, amelyik hát hivatalosan nem tud 25 km per óránál többet, az egy kis veszélypotenciálú jármű, ennek megfelelően néhány apró eltéréstől eltekintve alapvetően úgy kezeljük majdnem, mint egy kerékpárt, és körülbelül hasonló szabályok lehetnek rá majd érvényesek. Ami ennél nagyobb, ugye, de 45-nél nem nagyobb, arra meg egyen nagyobb, ha tetszik, fokozat, az már olyan, mintha segédmotoros kerékpár lenne. A 45 fölöttiek, azok pedig hát igazából tulajdonképpen ilyen házi barkácsolással jöhetnek létre, hiszen ezek az eszközök, ezek többet tudnak, mint amire ugye engedélyezve vannak, és ugye a magyar, de egyébként külföldön is van erre példa, hogy mondjam, hajlamos rá, hogy beavatkozzon és mesterségesen szabálytalanul megnövelje az ezekkel elérhető sebességet. Nyilván, ha ezt megnöveli, akkor onnantól ő értelemszerűen kategóriát ugrik.
2: Roland, fordulok egy picit hozzá. Te, mint aki aktív használója is az ilyen eszközöknek, egy kicsit mesélj arról, mire kell odafigyelni, milyen menettulajdonságai vannak egy ilyen járműnek, eszköznek, mire kell odafigyelni, hogy mondjuk akár szabályosan, nem túl veszélyesen közlekedjünk vele.
4: Nekem szerencsére egy olyan rollerem van, ami ez a 25 km per óra tervezett sebesség alatti, tehát igazából én szágoldalni nem tudok, de igen, rengeteg veszélyforrás van, de ez leginkább abból ered, hogy az infrastruktúra borzasztó állapotban a Miskolcon. Ugye sima fizikai dolog, hogy a keréknek az átmérője az nagyon-nagyon domináns, abból a szempontból, hogy hogy tud átmenni a különböző hibákon, szegélyeken, fekvőrendőrökön. Most ebből a szempontból a rollereknek szinte bármilyet használunk, nagyon nagy hátrányban vannak, hiszen kicsi az átmérője a kerekeknek, ezért fokozottan érzékenyek a úthibákra, hosszanti hibákra, keresztbe lévő, gyakorlatilag mindegyik hibára. ezek potenciálisan nagyon veszélyesek tudnak lenni, hiszen beleragad egyszerűen a roller, az utas meg a helyzetéből adódóan egyszerűen megy tovább a levegőbe, vagy a rolleren keresztül, a kormányon keresztül átesve. Tehát ez egy olyan adottság, ami nem is lehet változtatni, illetve a rolleren nem lehet változtatni, de az utak állapotán lehetne mit javítani. És néha még ugye kerékpárral is nagyon veszélyes, pedig annak van a legnagyobb kereke. Én egyébként a legtöbbször kerékpározok is rollerezni, tényleg csak alkalmanként szoktam, amikor azzal praktikusabb a közlekedés, vagy azzal praktikusabb menni.
2: Másik oldalát is mutassuk meg, hogy miért praktikus, hogyan tud bekapcsolódni egy e-roller, akár a városi közlekedésbe, gondolom inkább úgymond idézőjesen rövid távon hasznosabb ez az eszköz. Miért, hogyan hasznos a közlekedésben?
4: Igazából a legnagyobb előnye az, hogy nagyon-nagyon mobilis, nagyon kis helyet foglal. Fel lehetne menni egy járműre nagyon könnyen vele, bárhol lerakható, tehát egy, ha mondjuk Miskolcék egy szabványos autó számára kilőtt parkolóhelyből indulnak ki, akkor gondoljuk el, hogy 14-18 elektromos rollert ugyanazon a helyen le lehetne tenni. Tehát mennyire más lenne, megszűnne a parkolási probléma, nem is mennénk ezt a szót, mi az, hogy a parkolást problémával összehozunk, megszűnne. Nagyon gyorsan elő lehet venni, és viszonylag könnyű, tehát ezek a tervezetten 25 km-t meg nem haladó sebességű rollerek általában szinte mind 15 kg alattiak. Tehát azt lehetne mondani, hogy jóval könnyebbek, mint egy olyan kerékpár, ami elektromos rásegítésű. Inkább a hagyományos hajtású kerékpároknak a tömegével vetekszik. Be lehet rakni egy autóba, és akkor, hogy mondjuk mi a ezen kívül, mik az előnye, igazából nagyon jól lehet haladni vele, nagyon kisen elfér az utakon is, és pont ez az egyik előnye, hogy a zsúfolt belvárosi részeken nagyon kis helyet igényel menet közben is, és nagyon kis helyekre is be lehet férni. Azt akartam kikerülni, hogy lehetne azt csinálni, hogy ne autók között szlalomozzanak az emberek, tehát igen, erre is kell figyelni. Illetve biztonsági okokból ugye nagyon fontos, nem a rollereknél, hogy ugye ezeken a fék általában ezeknél a 25 kilométerek tervezetteknél nem olyan erős. Tehát itt a nagyon jó marketing anyagok keletkeznek, hogy hány méter alatt megáll 20 km per órás sebességnél, de valójában nincsenek olyan fejlett fékrendszerrel ellátva, mint akár egy hagyományos tárcsás bicikli. A nagyobb rollerekre értelemszerűen sokkal komolyabb fékeket tesznek, abban viszont nekem eléggé kevés a tapasztalatom.
2: A közlekedésbe hogyan jelent meg, hogyan használják az emberek, mennyire szabályosan, mennyire nem, hogyan használják így a hétköznapokban az e-rollereket, így mi a tapasztalat, mi jön vissza, ti miket láttok, miket tapasztaltok, mert elég régóta köztünk vannak ezek az eszközök, ezek a járművek.
3: Én úgy látom, hogy tulajdonképpen a rollereknél is ugyanaz van, mint bármelyik másik közlekedési módnál, tehát van, aki szabálykövetőbb, van, aki szeret most idézőjelbe téve vagánykodni, van, aki ittas, van, aki nem ittas, tehát teljesen változó, bár bizonyos jellemző minták azért megfigyelhetők, tehát ugye főleg a fővárosban van jelen ugye az a jelenség, amikor elsősorban ezeket a megosztott rollereket, ugye ilyen hétvégi, vagy nem feltétlenül hétvégi bulik után, éjszaka, finoman szólva nem józan állapotban elkezdik ugye vezetni, aztán valójában a roller vezeti a vezetőjét, és akkor ugye megvan a baj, és ebből jön aztán a médiában a hiszti, hogy úristen, hát ez életveszélyes. Hát önmagában a roller az nem életveszélyes, vagy a rollerrel való közlekedés, de való igaz, hogy nyilván, hát az előbb mondta ugye Roli, hogy kicsi a kerék, oda kell figyelni. Tehát azért itt van annak jelentősége, amit úgy szoktam fogalmazni, hogy járművezetése képes állapotban vagyok-e, avagy nem. A másik ilyen probléma, ami mondjuk jellegzetes felhasználói csoport lehet, az a gyerekek. Ugye azt is demondtad, hogy picit másabb a menetdinamikája azért ezeknek, talán nem is picit, mint mondjuk akár egy kerékpárnak, vagy akár mondjuk egy hagyományos mechanikus rollernek, és igazából talán itt is lehetne szerepe mondjuk egy jogszabálynak, hogyha az adna egy pici iránymutatást arra, hogy milyen életkortól lehet rollerral közlekedni, vagy elektromos rollerral közlekedni, mert azért a gyerekek, azok életkortól függően nem biztos, hogy érettek erre. És ugye itt például mi kifejezetten rossznak tartjuk azt, amit most itt láttunk, ha már erről az ábráról megemlékeztünk, hogy ugye 12 éves kortól már engednék az e-rollereknek rollernek a használatát. Nem akarunk mi rosszat a gyerekeknek, de a 12 éves kor az kevés ehhez, tehát legalább azért a 14 az kellene, és tényleg nem akarunk rosszat a gyerekeknek, mert addig is lehet rollerezni, csak tényleg azzal a gyerek rollerrel, ami ma is létezik, ez a kis hagyományos, kis mechanikus roller, azzal rollerezgesse magának, de az e-rollerhez ő még pici. És akkor ugye ebből megint jönnek azok az esetek, amikor felreáll a gyerek, és utána ugye az orvosok verik a tamtam dobot, hogy úristen, ez életveszélyes, megint nem az eszköz az életveszélyes, hanem az az életveszélyes, hogy nem rendeltetésszerűen használni, nem tudja még a gyerek rendeltetésszerűen használni. Tehát mondjuk például ilyenek.
4: És a jogszabályi környezet nem járul hozzá ahhoz, hogy tudja, hogy kellene használni, hiszen semmilyen szabályozás nincs.
2: Erről mit gondoltok, hogy például ugye, hogyha jogosítványhoz is fogják kötni, ugye, ha jól tudom, már ilyen is
3: nem,
2: van
3: tervezetben. A kis rollert azt azért nem.
2: De hogy a gyerekek hogyan tudnák jól használni, hogy akkor valahogy szülői engedéllyel egyáltalán, hogy lehetne mondjuk gyermekeknek vásárolni, hogy lehetne ezt az egészet úgymond, vagy hogy lehet ezt feloldani, hogy tényleg mindenkinek jó legyen.
4: Szerencsés esetben egy gyerek nem egy elektromos rásegítési rollerrel fog életében először találkozni, hanem ahogy egyszerűen felnő, gyakorlatilag egy éves korától már egy lábban hajtós roller az sokkal ideálisabb ráhangolódás jelent arra, hogy lehet két keréken menni. Vagy ugyanez ez mondjuk a futóbicikli lehet ennek a biciklizésnek a párja, az is kétkerekű, és gyakorlatilag egy éves korban már alig elkezd járni, már ezt lehet odaadni neki, és akkor másfél évesen már tökéletesen tud majd két keréken biztonsággal menni. Ugyanígy a rollereknél is szerencsés esetben, ugye mondjuk nevezzük jármű kategóriának akkor azt a rollert, ami az elmúlt évtizedekben volt, azokkal nagyon jól el tudja sajátítani azt, hogy mozog egy roller, mikre kell figyelni, annak is értelemszerűen kiskereke lesz, de a tömege sokkal könnyebb, tehát még akár egy felnőtt roller is egy 4 kiló környékén megáll, ami nagyon megneveli a kezelhetőségét.
2: És akkor azt hogyan látjátok, milyen fizikai, illetve milyen jogszabályi környezetek kellenének, ugye ez is most van alakulóban, mármint a jogszabályi környezet, mi lenne az ideális szerintetek, akár a jogszabályi, akár a, úgymond a kerékpárutak, vagy a fizikai környezetből adódóan?
3: Hát ugye a fizikai környezet, vagy az úthálózat kapcsán én inkább azt emelném ki, mert ez egy tragédia, hogy az úgynevezett kerékpárút hálózat az gyakorlatilag egy olyan jó 10 éves folyamat, nem sokkal több, amikor kialakult. És amikor ezeket elkezdték építeni, ugye jellemzően EU-s forrásokból, akkor már pontosan tudható volt két trend. Az egyik az, hogy a rollerek meg fognak jelenni, lehet, hogy még akkor nem volt annyi, de már hogy az elektromos rollerek meg fognak jelenni, ez az egyik. A másik, ami Miskolcon még talán kevésbé jellemző, de a fővárosban már tényleg elég sokkal lehet találkozni, az úgynevezett kargó kerékpárok. Ott is probléma van. Azok a kerékpárok, amelyek ilyen nagyon sokféle változata van, de nagyobb, mint egy egyszerű kétkerekű kerékpár, van kétkerekű, háromkerekű, négykerekű változata, és lehet benne például gyereket szállítani, lehet benne kiskutyát szállítani, vagy éppen lehet benne bármilyen más árut szállítani. A fővárosban már például a GLS is használ ilyet, kargó kerékpárt. És ugye most, amikor napirenden van az is, hogy kressz módosítás, új kressz, stb., akkor ebben is elkezdődött a vita talán arról, hogy mondjuk ezek a kargó kerékpárok hol közlekedhetnek. Mert ugye az egyik tábor azt mondja, hogy ha én viszem a kargóval a gyerekemet, akkor nyilván az a jogos igényem, hogy én a kerékpár úton szeretnék menni, mert hogy ott érzem magam biztonságban. Ezzel nincs is semmi baj, csak ugye az a kerékpárút, az egy olyan műszaki hulladék, aminek egyszerűen a geometriai tervezési paramétereiből adódóan, hát ugye folyópályán se nagyon fér el egymással szemben sem, hát még sokszor kétkerekű kerékpárnak is ugye összeakad a kormánya, mert annyira kicsi a szélesség, aztán a csomóponti környezetek azok ugye külön kritikusak, ahol derékszögben kellene kanyarodni, de úgy, hogy még ott van egy jelzőlámpa oszlopa, vagy egy közvilágítási oszlopa, vagy bármi, arról nem beszélve, hogy a forgalomtechnikai problémák, tehát ezekben a projektekben igazából nem is volt indikátor, és nem is volt szempont, hogy a csomópontokat hogyan oldják meg. És ezért az lett a végeredmény, hogy hát valahogy átkalapálták őket, de nem volt úgy megtervezve, ahogyan ezt meg kellett volna tervezni. És akkor most, amikor jönnének a kargók, meg jönnének a rollerek, akkor igazából az a probléma, hogy ez a hálózat erre teljesen alkalmatlan. Ez egy nehéz kérdés.
2: Segítve az e-rollerrel, vagy akár a biciklivel közlekedőket, az egymás mellett élést, biciklisként mire figyeljünk, rolleresként mire figyeljünk, ha e-rollerrel közlekedünk, ha kerékpár úton megyünk, hogyan közlekedjünk mindannyian együtt, szabályosan, miket javasolnátok, hogyan érdemes jó közlekedni?
3: Jó kérdést tettél föl, mert mindjárt meg is válaszoltad, mire figyeljünk, hát legelőször is egymásra. Ugye, tehát akármivel megyünk éppen, mindenképpen figyeljünk egymásra, és hát sajnos a sebességre világos, hogy mindenki sietni szeretne, de minél nagyobb lesz a sebesség, annál könnyebben csatolhatunk.
4: Igen, a sebességkülönbség az nagyon fontos, és kerékpáron ülve tényleg furcsa, amikor megy az ember mondjuk 20 km/h sebességgel, és akkor a semmiből zajtalanul viszonylag közel elmegy első itt mellettünk 45-50-nel mondjuk egy roller. Ez Miskolcon is napi szinten van. Itt is tulajdonképpen ugyanazokra kell figyelni, mint mondjuk, ha egy autóval megyünk, hogy vagy a oldaltávolságotra figyeljünk, tehát nagyobb oldaltávolságból előzzük meg, kerüljük meg, hogyha adott a lehetőség, ha pedig nem, akkor meg igenis előtte lassítsuk le a rollert, hogy a különbség az csökkenjen.
2: Ugye majd készül valamikorra valamilyen új kereszt tervezet, de ugye az e-rolleresekre már most rögtön szeretnének új szabályokat bevezetni. Mit lenne érdemes? Tudom, hogy már egy előző kérdésben ezt boncolgattuk. Mi lenne az, amit ti láttok akár ilyen közlekedő egyesületként, hogy mit lehetne? Az infrastruktúrát beszéltük, hogy az se a legmegfelelőbb, de ugye ez adott. Mégis hogyan lehetne úgy szabályozni, hogy mindenkinek jó legyen?
3: Végül is azok az alapelvek, amikről már szerintem sokszor beszéltünk, hogy ugye van alapvetően két kategória, és a kettő között ott van az a bizonyos 25-ös határvonal. Ez megadja szerintem a roller szabályozásnak az alapkereteit. És akkor ami 25 alatti, arra kerékpározáshoz hasonló szabályok, azokon a felületeken közlekedjen, amelyiken egyébként a kerékpár is, az ennél nagyobb, az pedig mintha segédmotoros kerékpár lenne. Egyéni védőeszközök tekintetében is, meg vezetési jogosultság tekintetében, tehát mondjuk a 25 alatti hozzához nyilván ne kelljen vezetői engedély, ugye a 25 fölöttihez, ahhoz ott a segédmotoros kerékpárnak megfelelő, tehát ugyanúgy, ezek szerintem ilyen teljesen egyszerű dolgok. Én személy szerint az ilyen teljesítmény korlátokban nem nagyon hiszek, nem nagyon van ennek értelme. Gondoljuk el, hogy például, ha én nekem van egy Ferrari, és én lakom egy lakópihenővezetben, azért mondom a lakópihenővezetet, mert ott ugye a jogszabály erejénél fogva 20 km/h közlekedhetek legfeljebb a Ferrarimmal. Ugye ez nem tipikus sebesség a Ferrarira, és lehet, hogy van is benne, marad benne némi teljesítménytartalék, ha én csak 20-szal megyek, ha tudok egyáltalán, de senki nem mondja azt, hogy azért nekem nem lehet egy Ferrarim, vagy nem mehetek be egy lakópihenővezetbe a Ferrarival, mert annak van egy teljesítménytartaléka. Pedig a Ferrari le sincs korlátozva, tehát én elvileg 200-zal is, vagy nem tudom mennyivel be tudok oda rongyolni, nyilván nem lenne normális, de be tudok. Ehhez képest ugye a rollernél le van korlátozva a 25 km/h, és akkor mégis megjelenik ez, hogy de miért annyi a teljesítménye, meg miért 1000 watt, meg miért nem 1000 watt, teljesen mindegy.
4: Meg igazából van egy műszaki probléma is ezzel, vagy műszaki lehetőség hiánya, hogy a rollereknél, gyakorlatilag, hogyha az elektromos motorokat visszamegyünk, nagyon nehezen mérhetők hagyományos módon, vagy nehezen összehasonlítható egy belső égésű technikára alapozott teljesítménymérés. Tehát míg az elektromos motornál nagyon könnyű rövid ideig túlterhelni, és ilyenkor a teljesítmény egy adott motorból a többszörösét ki lehet venni. Tehát mondjuk egy példát, régebben nagyon divatos volt a rollereknél is a 250 wattos teljesítmény, névleges teljesítmény, de egy olyan rollerből 1000 wattot is ki lehet venni, míg egy Trabantból, ami mondjuk 20 lóerő vagy 25 lóerő, ott nem lehet ezt rövid ideig kivenni 100 lóerőt. Tehát teljesen más dimenziók lettek ezekkel a új lehetőségekkel. A másik dolog meg ellenőrzésnél nagyon nehezen mérhető egy rollernek a teljesítmény, sőt, teljesen képtelenség. Tehát hiába megy ki egy műszaki állomás, nem fogja tudni megmérni, mert egy autónak is nagyon-nagyon komoly dolog megmérni a teljesítményét. Ezért meg ugye, amit Zoli is említett, hogy hát most az, hogy mekkora teljesítménye, igazából ez irreleváns a közlekedés szempontjából. Ennél sokkal fontosabb, amit mi számtalanszor elmondtuk, csak nem magyaráztuk, hogy a veszélypotenciál az a leginkább a tömegnek és a sebességnek a kettősségéből adódik. Ezért nagyon fontos az, hogy mekkora tömegű a jármű az utasával együtt, illetve hogy mekkora sebességgel megy, mert ez a legfontosabb, így tudjuk a legjobban védeni a városlakókat, az embereket, hogyha tisztában vagyunk ezzel, hogy a sebességnek nagyon-nagyon fontos szerepe van.
2: Például az, hogy ugye említettük, vagy ti is említettétek, hogy a 14 éves kor lenne az ideális, hogy akár szülőket, gyermekeket, vagy felhasználókat hogyan lehetne segíteni, vagy nem tudom, hogy nyugaton vannak-e ilyen minták, hogy megfelelően jól használjunk egy ilyen kerékpárt, ugye veszélyeket ki tudjuk küszöbölni, és hogy tényleg mindenki együtt tudjon közlekedni, hogy ez hogyan lehetne segíteni, még jobban beépüljön, úgymond a szabályos felhasználása a társadalom tudatába.
3: Hát ugye maga a jogalkotó is segíthetné, hiszen hogyha lenne jogszabályban meghatározott életkor, akkor az mindenképpen adna valami fajta iránymutatást, még akkor is, hogyha valószínűleg lenne, aki azt nem követné, vagy nem tartaná be, de hát az is sokat segítene, hogyha egy picit csillapodna, én úgy érzem sokszor, hogy minthogyha itt a társadalomban, vagy annak egy részében lenne egyfajta hisztéria is a rollerek kapcsán, és ezt mondjuk akár néha bizonyos médiák is még egy picikét úgy tovább fújják, hogyha objektívebben beszélgetnénk róla, meg elmondanánk az előnyeit is, most egy picit erről is volt talán szó, előnyeit, hátrányait, akkor talán jobban beépülne a tudatba, mert nyilván ez nem egy világ megváltó eszköz, ez egy lehetőség a nagyon-nagyon sok közül. Biztos, hogy meg kell találnunk a helyét, nem az eltiprása a megfelelő megoldás, hanem az, hogy megkeressük a helyét, de az is biztos, hogy az látszik, hogy egyelőre ez a folyamat nehezen megy.
1: Előnyök, hátrányok, infrastruktúra okozta kihívások, a jelenlegi magyarországi szabályozásból adódó ellentmondások. Elektromos rollerek a miskolci közlekedésben. A témában Kunhalmi Zoltánnal és Vascsák Rolanddal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület képviselőivel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió stúdiójában jártak a Miskolci Kulturális Központ média műhely napközés táborának résztvevői. Ez a foglalkozás újdonság a központ táborainak kínálatában. A látogatás alkalmával Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével és a napközi résztvevőivel, Nagy Vince Norberttel, Csontos Hannával, Ficsor Annával és Nemesi Ogúzzal beszélgetünk.
2: Igazából engem mindig is érdekeltek ezek a rádiók, meg ilyenek, meg igazából ugye láttam, hogy megyünk különféle rádióba is, hogy hát én nagyon szeretek beszélni is, meg ilyenek. Meg néztem, hogy amúgy ez egy ilyen teljesen új tábor, és úgy ki akartam próbálni, hogy milyen egy teljesen új táborba lenni, nem abban, ami már több éve úgy működik, hanem úgy érdekelt az, hogy milyen az, mikor legelsőnek vagyok egy táborban, vagy nem legelsőnek, hanem ilyen nagyon, vagy hogy mikor kezdődik ez az egész tábor, és akkor vagyok.
3: Én azért jöttem ebbe a táborba, mert engem az is érdekelt mindig, mert hogy amikor van egy ilyen felvétel rádióknál, akkor ez hogy történik? Szóval, hogy én mindig egy ilyen szobát képzeltem el, mint ez is, de teljesen full sötétbe, és csak egy lámpa így világít, hogy adás. És amikor megmutatta nekem anya, hogy van egy ilyen tábor, én mondtam, hogy igen, persze, azonnal. És ekkor volt az, hogy mondtam, hogy rendben, akkor mondta anyu is, hogy akkor mehetek, és hogy akkor így bejövök, és akkor hát ez nem is olyan fekete, meg egy lámpás szoba, amit elképzeltem. És azért is jöttem a táborba, amit Vince mondott, hogy milyen, amikor először van az ember, hogy legelső között próbálja ki a tábort.
4: Én azért jöttem a táborba, mert ilyen média szakon mennék tovább, hát hogy grafika, animáció, és hát már érdekes volt a címe is, meg ahova mondták, ugye, hogy hova megyünk, és tudtam, hogy ilyen máshova, vagyis máskor oda nem mehetünk.
1: Neked?
5: Hát én régebben is fotóztam, meg videóztam, és akkor hát ezért is, meg igen, hogy rádiókba megyünk, meg tévébe, és ezért is jöttem ebbe a táborba. Meg hogy ilyen új tábor azért is.
1: És mi mindent tapasztaltatok az egy hét alatt? Mi tetszett a legjobban nektek? Igen, Vince?
2: Hát, nekem igazából leginkább azt tetszett, hogy ilyen, hogy mikor legelsőnek mentem, még én azt hittem, hogy hát lehet az, hogy nem is lesz annyira ez jó, mert hogy egyedül voltam, ez nem olyan tábor volt, hogy már ismertem is embereket. Aztán úgy kezdtem barátkozni, és egyre jobb lett a környezet, sokkal ilyen családiasabb lett az egész, és a végére meg már azt láttam, hogy én innen nem is akarok annyira elmenni, mert ez egy nagyon jó tábor.
3: Én azt szerettem a legjobban a táborban, amikor villamosoztunk, mert ott nagyon jó volt a hangulat, meg amikor játszottunk ilyen társasokat, meg a activity-t, és mindegyik hely nagyon tetszett. Amikor beléptem a táborba, akkor megjelent három ismerős arc is, akiket ismertem már az iskolából is, és elkezdtem én is barátkozni, és először csak kettő emberrel kezdtem el barátkozni, sőt, először csak egy emberrel, akkor éppen egy vitát döntöttünk el, és úgy barátkoztunk össze. A másik hát az meg csak úgy jött velünk, és akkor összebarátkoztunk. Szóval én így nagyon, nagyon tetszett a tábor.
4: Nekem azt tetszett a legjobban, hogy kipróbálhattuk a híradóban is, hogy milyen lehet szerepelni, meg milyen lehetett olvasni, meg magunkat ugye hallani, hogy közben mikrofonba beszélünk, meg hogy voltunk mindenféle rádióban, meg még itt a Európa Rádióban is.
5: Hát nekem is ezt tetszett benne, hogy voltunk mindenféle rádióban, tévében is, és hát meg amikor közösen játszottunk, és akkor ezek
1: És szerintetek jó ez a szakma? Rádiózás, tévézés, titeket érdekel? Miért érdekel, ha érdekel titeket?
2: Hát igazából elkezdett engem érdekelni ez az egész, mert én elsőnek azt hittem, hogy ez igazából arról fog szólni, ugye a médiatábor, hogy ugye itt ilyen, hát nem is tudom, megismerkedünk mondjuk, ugye, hogy milyen a rádiózás, és így is lettem úgy, csak én még arra gondoltam mondjuk, hogy azzal is megismerkedünk, hogy milyen a videókészítés, vagy ilyenek, viszont igazából ez is szerintem sokkal jobb, hogy inkább a táborban egy dologra figyeltünk, és nem többre. És ez az egész rádiózás, ez engem úgy elkezdett érdekelni. Szóval igazából ki tudja, lehet, hogy rádiós leszek. Igazából ki tudja, mit az a még a jövő.
1: Úgy legyen. Többiek?
3: Én amikor kicsi voltam, és még nem döntöttem el, hogy mit szeretnék lenni, akkor én gondolkodtam azon is, mert papáik mindig hallgatták a rádiót, meg anyuék is mindig rádiót hallgattak, meg tévét néztek, és érdekelt mindig engem, hogy ez hogyan történhet belülről, hogy belülről hogyan néz ki. Nem az, amit már mi látunk, és amikor megjöttem a táborba, és elmentünk az első rádióhoz, ugye a Rádió M-hez, akkor kezdett el így érdekelni, hogy hú, ez ilyen? Tényleg? Szóval, hogy ezt most nem megjátszák? Ez komolyan ilyen? És akkor mondják, hogy igen, ez ilyen, és hogy akkor így elkezdett egy picit érdekelni, hogy lehet, hogy B-tervnek ezt is beteszem.
1: Jön, telik még nektek a nyári szünet, mi mindent fogtok még csinálni, vannak-e még tervek?
2: Hát eddig jól telik nekem a nyári szünet is. Igazából volt, ugye most van ez a tábor, de amúgy most ilyen kicsit nyugodtan minden, meg ugye megy mindenki most ám a nyaralni is, ahogyan mi is megyünk majd. Úgyhogy nekem ez a nyár eddig tökéletes, nagyon jó.
1: Gyorsan telik a nyári szünet, hogy érzitek?
3: Igen. Most kezdődött, de már ez a harmadik tábor, amiben vagyok.
6: Ez egy vadonatúj tábor a Miskolci Kulturális Központnak. Minden évben rendezünk nyári napköziket, amit itt a Európa Rádió hullámhosszán is sokszor promotálunk, de ez most ebben az évben egy olyan új ötlet volt, aminek nagyon örültünk. A szakmai igazgatónkkal ültünk össze gyakorlatilag, és azon ötleteltünk, hogy mi lehet, ami nagyon kelendő, és mégis felkelti a gyerekek érdeklődését. A média táborra esett a választás, főleg úgy, hogy a Miskolci Kulturális Központ kollégái és szakmai vezetői tulajdonképpen mind letették emellett a voksukat, és hát azt szerettük volna, és ez volt az eredeti terv, hogy a közszolgálati médiumokba és a kereskedelmi médiumokba elvisszük a gyerekeket, ezt megmutatjuk nekik, nem is mi, hanem az ott dolgozó szakemberek, az ott dolgozó rádiósok és televíziósok, és egy kicsit betekintést nyerhetnek ebbe is, hiszen én ezt olyan sokszor el szoktam mondani, hogyha az én időmben, amikor én voltam ilyen idős, mint most a gyerekek, 10 és 14 év közötti korosztályt vártunk, akkor én nagyon örültem volna ennek, hogy Miskolc szinte minden médiumába betekintést nyerhetünk, tehát természetesen videós tartalmakkal, podcasttel is foglalkoztunk, az online felületekkel, de ami nagyon fontos, két olyan napunk is volt, ahol művészeti ágak is belekerültek, az egyik a fényfestés volt hétfőn, ahol Gregovszki Gábor grafikus kollégánk és nemzetközi szintű fényfestő tartott a gyerekeknek előadást, és csütörtökön pedig Malejko Benyámin az AI képgenerálásról. Ez is nagyon felkeltette az ő érdeklődésüket. Én úgy summáznám, hogy az egész tábor nem csak vadonatúj volt, hanem nagyon sikeres is. Úgyhogy gyakorlatilag 10 feletti létszámmal dolgoztunk. Ez pont elég volt, és azt gondolom, hogy a gyerekek is, bár ezt majd fogják a rádióhallgatók hallani, de hogy nagy megelégedéssel tekintenek vissza erre a hétre.
1: Milyen korosztály jelentkezhetett?
6: 10 és 14 év közötti gyerekeket vártunk. Igazából arra appelláltunk, hogy már felsősök legyenek, és értsék azt, amit azért ezek a szerkesztők és szakemberek mondanak nekik, de szerintem ezzel nem volt probléma.
1: Mik a tapasztalatok, mi minden történt velük is, és mit mondanak a diákok?
6: Hát, hogy mi minden történt, azért voltak játékos feladatok is, de mondom, az cél volt, hogy mindenhova ellátogassunk, ahol Miskolcon el lehetett látogatni. Egy-két helyet hagytunk ki, de csak azért, mert egyszerűen nem fért bele a programba. Ha nagyon szlengül szeretnék fogalmazni, akkor nem akartuk kisütni egy nyári napköziben a gyerekek agyát. Tehát nem ez volt a cél, hanem hogy igen, felszedjenek információkat, tehát ellátogatunk a Miskolc televízió stúdiójába, sőt, hát ott beszélhettünk újságíróval is, és körbevezettek minket, megmutatták a televíziózás csínyát, binyát, az biztos, hogy nagy élmény volt, de ugyanígy a rádiókban is, tehát a kereskedelmi médiumokat is láthattuk, itt pedig az Európa Rádió stúdiójában. Én azt gondolom, hogy nagyon kitettetek magatokért, hiszen ügyvezető úr Sike Gábor beszélt a rádióról, magáról a Európa Rádióról, és a szerkesztő pedig te. Ugye Vanda, a szerkesztés csinyát-bínyát mutattad meg, vagy a szerkesztésnek a menetét vághattak, vagy a vágási folyamatot, milyen, amikor visszahallják saját magukat. Attila pedig ugye a technikai részről beszél, de hát abból látszik, hogy nagyon felkeltettétek az érdeklődést, hogy már gyakorlatilag több mint egy órája itt vagyunk, és még mindig nagy szemekkel figyelünk, és még mindig tudtok újat és érdekeset mondani a srácoknak.
3: Az Európa Rádió stúdiójában jártak a Miskolci Kulturális Központ média műhely napközi táborának résztvevői.
4: A tábor résztvevőivel készült beszélgetésünket hallották.
3: Csontos Hanna,
4: Ficsor Anna,
5: Nemesi Ogúz
7: és Nagy Vince Norbert, valamint Tamás Krisztián kommunikációs menedzser.
5: És a riporter Lénárt Vanda nevében is búcsúzunk.
8: Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinműsorunkat hallották. Maradjanak velünk a folytatásban, és hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik önöktől. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
9: Isten igéjét Lukács evangélium a 16. fejezetének 16. és 17. verseiből hallgassuk meg. A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta Isten országát hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik felé. De hamarabb elmúlik az ég és a föld, mint hogy a törvényből egyetlen vessző is elveszne. Van, aki lemarad. Miért mondom ezt? Azért, mert a gúnyolódók nem törekednek Isten országára. A farizeusok meg vannak elégedve önmagukkal, helyzetükkel, tudásukkal. Úgy értelmezik az igét, hogy facsarják jobbra-balra, ahogy ők szeretnék. Mit tesz Jézus? Meghirdeti a törvény sérthetetlenségét és szentségét. Előtte szent a törvény. És annyira szent, hogy egyetlen egy betű sem múlik el abból. Egyetlen egy vessző sem vész el. Milyen jó azt meglátnunk, hogy Isten országában nem káosz van. Isten országa nem törvény nélküli ország, hanem benne kiteljesedik Isten igazsága, törvénye. Az a jó, ha bennünk is így érlelődik Isten szava, és jut ki teljesedésre, és növekszik, mint a mustármag. Jézus nem arra teszi a hangsúlyt, amire a tanítványok, hogy mikor jön el Isten országa, hanem hogyan jön el, és hol jön el. Isten országa közöttetek van, a ti szívetekben van. Nem valami távoli, hanem már jelenlévő országról beszél. Már ennek az országnak itt vannak az erői, működnek a törvényszerűségei. Egyetlen módon, a szeretet által. Mindez beteljesedett és beteljesedik Krisztusban. Vajon be tud teljesedni az én életemben, a mi életünkben is? Mit kínál Jézus? Gúnyolódás helyett ragadjátok meg ti is Isten országát. Tartozzatok ehhez a mindenki sokaságához. Vajon kívánok ebbe a sokaságba beletartozni? Megvan-e ez a törekvés, ez a sóvárgás Isten országára, hogy Uram, én is Isten országodnak ilyen fegyelmezett, védelmezett, szeretett polgára kívánok lenni? Mert a te szereteted nélkül fonnyadozik az én életem. A te szereteted nélkül Isten országának örömhíre sem tud igazán örömre gerjeszteni engem. De amikor a te szerelmed a te lelked által szívembe kitöltetik, minden megváltozik. Nehogy lemaradjatok. Van, aki törekszik, van, aki lemarad. Testvér, te nehogy lemaradj. A mai ige magyarázat a Köröstárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Benyújtotta a kormány a vármegyéket megyékre átnevező törvényjavaslatot kedden este. A módosítás értelmében a főispán elnevezés helyett ismét a kormány megbízott lép életbe. Az indoklás szerint a javaslat célja a területi közigazgatás egységes szóhasználata. A törvény átnevezi a korábbi megye és kormány megbízott kifejezéseket a jogszabályokban. A módosítás nem érinti az érintett szervek feladat és hatásköreit, sem az eljárásokat. A közigazgatási és önkormányzati jogviszonyok tartalma változatlan marad. A változtatások a tervek szerint október 1-én lépnek majd hatályba. A kormány 2022-ben vezette be a most kivezetni szándékozott vármegye és főispán megnevezéseket. Lezárta a parlament a veszélyhelyzethez kapcsolódó törvénymódosítás általános vitáját. Lovkó Csaba kiemelte, a szigorú környezetvédelmi szabályok mellett az akkumulátoripar lehetőség. A képviselő rámutatott, hogy az akkumulátorok újrafeldolgozására szükség van a zöld átálláshoz. A benyújtott javaslat megszünteti a döntések eddigi miniszteri kijelölési intézményét. A törvény értelmében a döntési jogkörök visszakerülnek a szakhatóságok hatáskörébe. Porhel Áron államtitkár hangsúlyozta, hogy a hatóságok szakmai függetlenségét állítják helyre. Elmondta, hogy véget vetnek annak a rendszernek, ahol politikai alapon döntöttek a beruházásokról. Napirend után a homokhátság vízpótlásáról is szó esett, mielőtt az ülést berekesztették. Készen állok a politikai közösségünk szolgálatára, nyilatkozta Bóka János, a Fidesz új frakcióvezetője. A politikus az elmúlt 16 év eredményeinek megőrzését és az értékek képviseletét ígérte. Kiemelte, a kormány konstruktív ellenzékeként kívánnak működni az országgyűlésben. Hangsúlyozta, hogy támogatják a jó kezdeményezéseket, de fellépnek a káros intézkedések ellen. Bóka János bírálta a miniszterelnök felszólalásait és a védett üzemanyagárak kivezetését is. Rendkívül nyugtalanítónak nevezte a Fidesz szerverközpontjában tartott ügyészségi vizsgálatot. Szerinte az adatbázisok lefoglalása a demokratikus berendezkedés elleni súlyos lépés. A frakcióvezető úgy véli, a Tisza párt a politikai verseny elfolytására törekszik. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz elnöksége és frakciója kedden. A dokumentumban illegitimnek nevezik az alaptörvény módosítással létrejött új rendszert. Hangsúlyozzák, a választójog korlátozásával és a fékek kiiktatásával megszűnt a demokrácia. A Fidesz nem vesz részt az új tisztségviselők megválasztásában. Ígéretet tettek a jogsértések dokumentálására és a későbbi jóvátétel biztosítására. Kijelentették, céljuk a demokratikus jogállam helyreállítása minden békés eszközzel. A Szerencsejáték ZRT belső vizsgálata kizárta az idegenkezűséget az áprilisi teli találatok kapcsán. A sorsolások szabályos lebonyolítását a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága is megerősítette. A hatóság jelentése alapján a számsorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott. A hatóság mégis 10 millió forintos közigazgatási bírságot szabott ki a Lottó társaságra. A szankció oka az volt, hogy a cég a 16. héten eltért a jóváhagyott játéktervektől. A mulasztás a Skandináv Lottó, a 6-os Lottó, az 5-ös Lottó és a Joker sorsolásokat érintette. A vizsgálat megállapította, hogy a technikai jellegű eltérés a sorsolások eredményét nem befolyásolta. A Szerencsejáték ZRT a vitás szabályozás tisztázását kezdeményezi a felügyeleti hatósággal. Tűz ütött ki kedden a Seattle akkumulátorgyár debreceni telephelyén. A lángok egy partnercég felvonulási területén kábelekben és faanyagban keletkeztek, amint

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Vada Gergely alvásszakértő, a Magyar Alvás Szövetség alelnöke lesz, akivel elsősorban az alvásról beszélgetünk.
2: Egy olyan szuper képesség, ami segít a számunkra egészségeseknek maradni, reziliensnek maradni, terhelhetőnek lenni, jó fizikumot, jó kondíciót elősegíteni.
1: De szó lesz majd az álmokról, az álmodásról is.
2: Hát ilyenkor valami foglalkoztat bennünket, és ugye azért kezdtek a pszichológusok azzal foglalkozni, hogy miket dolgozunk fel az éjszakai pihenés során, és milyen képeket tudunk felidézni, mert ezeknek sok átvitt értelmi jelentést tulajdonított a tudomány.
1: Mai vendégünk tehát Vada Gergely alvás szakértő, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban.

0: az Európa Rádió magazin műsora.
1: Aludni mindenki szokott, de a szokásokban nagy az eltérés. Hamarosan egy alvás szakértővel beszélgetünk, de előtte hallgassuk meg, mit gondol a témáról az utcaembere. Tanítványaim Harmati Helga, Vid Luca és Gyüre Eliott összeállítása következik. Ők valamennyien a Szegedi Egyetem kommunikáció szakán tanulnak rádiózni.
2: Átlagosan hány órát alszol?
3: Változó 6/8 óra.
2: 4-5.
4: 7-8 órát.
5: Átlagban 7 órát alszom.
2: 8-9-et.
6: Hát szerintem egy 7-8-at.
4: Hát jó, 6-ot.
7: Hiszel-e abban, hogy az álmoknak van jelentése?
4: Igen, de gondolom, hogy van valami mély pszichés valami, de hülye vagyok hozzá.
2: Szeretnék hinni benne, de amúgy mondjuk azt, hogy igen.
8: Talán.
7: Sokáig nem hittem, de amúgy volt, amikor már így rávezetett, vagy volt egy ilyen rossz érzés adott valamiről, és tényleg valami rossz történt, szóval amúgy lehet van benne valami.
9: Még soha nem vált be.
4: Persze. Igen, ugye, mert tehát a megérzésünkre kellene hallgatnunk mindig, és az álmokban az sok benne van, csak ugye elnyomjuk egyéb dolgokkal, és így nem a megérzésünkre hallgatunk, vagy cselekszünk.
10: Abban nem hiszek.
2: Én hiszek benne. Minden este, amikor álmodok, reggel utána nézek, hogy mi lehet a jelentése.
7: Van-e olyan szokás, ami könnyebbé teszi számodra az elalvást?
2: Ez a tipikus, hogy így fekszek, és így tolgandolak mindent, és aztán egy idő után így belealszom.
4: Még bekapcsolok egy aktuális Sport epizódot, és arra elalszom.
6: Én ilyen képzeteket, vagy ilyen szituációkat szülök a fejemben, és hogy akkor így mi lenne, meg hogy reagálnék.
11: Nagyon volt szex, ez az egyik, a másik meg imádkozni szoktam.
2: Nincs igazából, csak forgolódok, még el nem alszom.
12: Igazából az, hogyha a kiskutyámmal alszok, mert akkor ez ilyen megnyugtató.
9: A tévé jól elaltat.
7: Nem igazán elég könnyen tudok elaludni.
13: Én még állva is tudok aludni egy tömött vonaton, mert már történt Franciaországban. Annyira tele volt, hogy kitámasztottak oldalról, és aludtam állva.
4: Még van egy rossz tulajdonságunk párommal, hogy megy a tévé, és az mellett alszunk. Arra ébredünk fel, hogyha a tévé kikapcsol.
1: Az utca embere után pedig jöjjön a szakember. 7-9 óra. Ennyit kellene aludnia egy felnőttnek ahhoz, hogy ne csak a szükséges minimumot adja meg a szervezetének, hanem az egészségére, a fizikai állapotára is jó hatással legyen az éjszakai pihenése. De mi történik az agyunkkal, ha nem alszunk eleget? Hogy hat az alkoholfogyasztás a pihenésünkre? Vada Gergely alvás specialistával, a Magyar Alvás Szövetség alapító alelnökével, Harmati Helga, szegedi kommunikáció szakos egyetemista, az egyik tanítványon beszélget.
14: Mi változott meg az elmúlt 50 évben, ami miatt ennyire romlott így az embereknek az alvás minősége manapság?
15: 50 év alatt egészen más életstílust folytatunk, mint a 20. századnak a második felében, és tulajdonképpen ezt megelőzően nem is különösebben érdekelte az embereket az alvás, még a kutatókat sem. Nem volt fókuszban egyszerűen, mert ez egy természetes része volt az életnek, alapvetően kevés problémát érzékeltek vele kapcsolatban, nincsenek is nagyon feljegyzések. Azt megelőzően néprajzi és etnográfiai kutatásokból tudjuk, hogy hogyan aludtak az emberek, de alapvetően nem alvás problémákkal kapcsolatosak voltak ezek a feljegyzések. Tulajdonképpen a stressz megjelenés az a 20. század második felére köthető, amikor az emberi életben, a mentális felkészültségben látszódott, hogy korlátként kezd jelen lenni az érzékelt stressz, és ezzel párhuzamosan elkezdett romlani az embereknek az alvás minősége. Ez ugye nagyjából egy libikóka, tehát mennél több stresszkitett állapotot érzékelünk napközben, annál inkább ez beszivárog az éjszakai pihenésünkben és az alvás minőségben romlásában tetten érhető. Úgyhogy tulajdonképpen nem csak az életstílusunk, tehát az, hogy fizikailag inaktívabbak váltak az emberek, de mentálisan is teljesen más hatások érik most az emberi szervezetet, és ez a kettő, ez drasztikus változásokat idézett elő az éjszakai regenerációban. Most nagyjából az a helyzet, hogy az emberek kétharmada legalább időszakosan érzékel valamilyen nem megfelelőséget az alvásában, és azért lett világméretű ez a jelenség, hát hangsúlyozom, nem Magyarországról beszélünk, hanem az egész világra jellemző, legalábbis a világ fejlettebb mondott részére, mert teljesen más hatások vannak, amelyek most a humán működést érintik, mint mondjuk 20-30 vagy 40 évvel ezelőtt. Akkor sokkal nyugalmasabb élet volt, nem volt ennyire digitalizálva a mindennapunk, nem volt a kütyük, nem volt a képernyős tevékenységek, nem ücsörögtünk a gép előtt egész nap. Tulajdonképpen nem is volt ennyire felgyorsult a világ, mint amennyi inger most ér bennünket. Tehát ez borzasztó fárasztó az emberi agynak feldolgoznia, és ennek a feldolgozásnak a jelentős részt az éjszakai pihenés során zajlik, és egész egyszerűen túlterheljük a szervezetünket ezzel.
14: Szerinted mi a legnagyobb ellenség manapság, a stressz, a nagyon sok képernyő, vagy a rendszertelen életmód?
15: Nehéz ezt súlyozni egymáshoz képest, én még ide raknám az inaktivitást is, tehát hogyha a három legfontosabb szempontot fel kell sorolni, akkor a mentális kifeszítettség vagy a stresszen felül a fizikai aktivitás hiánya, eltűnése, illetve az általad említett rendszertelenség együttesen okozzák ezeket. Persze vannak még más szempontok is, tehát a stimulálószerek, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a gyógyszer vagy a kábítószerfogyasztás, az mind befolyásolható van az alvásunkra. Most azt nem tudom megmondani, hogy ezek milyen súlyban szerepelnek egymáshoz képest, de mindegyik nagyon jelentős hatással bír, már legalábbis az alvásminőség romlását tekintve. És hát azért nekünk vannak adataink, hogy mérjük az alvásminőséget, azért itt számszerűsíthetőek azok, hogy mondjuk egy éjszakai pihenés előtti több órás képernyős tevékenység, legyen az tévé, számítógép, telefon vagy táblagép, az olyan 10-25%-kal rontja az éjszakai alvásminőséget, tehát mindegyik ilyen képernyős aktivitás az késlelteti az éjszakai pihenés elindulását azzal, hogy a vérben az úgynevezett alváshormonnak, a melatoninnak a koncentrációjának a felszabadulását ezt késleltetik. A szemünken keresztül úgy érzékeljük, mintha nappal lenne, és emiatt nem indul el ez az alvás késztetésünk, mert ez a hormon ez nem szabadul föl. A fény gátolja ezt. De egyébként ugyanígy az inaktivitás megnövekedése is egy borzasztó káros trend. Az alvásminőség romlását nagy mértékben befolyásolja az, hogy egyszerűen az a 3-4 óra, 1 órányi legalább közepes intenzitású mozgás, ami ajánlott lenne, ez egyszerűen hiányzik az emberek nagy többségének az életéből. Tehát annyira kényelmes életvitelt folytatunk, hogy ennek durván most az egyharmada jellemző, tehát az ajánlott napi mozgásmennyiségnek, hát nem hogy a fele, de még a felénél kevesebb jellemző ma. És egyébként ezzel együtt jár az is, hogy az emberi alkat az mondjuk az utóbbi évtizedekben az elhízás irányába módosult, és ez a jelenség, ez ugyanígy hátráltatja az éjszakai regenerációnak a minőségét, tehát a túlsúly, kövérség, az elhízás, ez fizikálisan is terhet jelent az emberi szervezet számára, és itt az alvás idő közepette vérnyomás problémákkal, meg szív- és érrendszeri terhekkel, hát sokkal nehezebb megküzdeni ilyenkor.
14: Mennyire veszélyes ez az állandó rossz minőségű alvás, a kialvatlanság? Mikortól számít már betegesnek?
15: Attól is függ, hogy a kiinduló állapot az mennyire terhelt. Tehát mondjuk egy jó állapotban lévő embernél, ha ismétlődően rendszertelenül alszik, keveset alszik, késleltetve kezdődik el az éjszakai pihenés, akkor körülbelül egy olyan 3 hónap azért az jellemző, annyi idő alatt le lehet építeni az alvással kapcsolatos folyamatokat, tehát romlik a regenerációs készség, romlik a fizikum, gyengébb a kognitív képességeink, egy kicsit a neuroendokrin rendszerünk, tehát a fiziológiás működéseink terheltebbé válnak. Még egy jó edzésben lévő szervezet számára is ez mondjuk egy 3-6 hónapos rendszertelen gyenge minőségű alvás, az nem marad következmények nélkül. Valaki rosszabb állapotban van, tehát mondjuk betegebb, betegségre hajlamos, esendőbb, akkor ez az időtartam, ez hamarabb véget ér, és néhány hét alatt már el tud indulni az a spirál, ami a rendszeres kialvatlansághoz vezet, amiatt krónikus fáradtság, romló immunrendszeri teljesítmény és nehezebb, tehát terheltebb fizikai működés is előfordulhat, és ez azt jelenti, hogy emiatt fitten kell tartanunk magunkat, mert mindenkinél előfordulhat az, életviteli helyzetek vannak, esetleg krízisekkel kell szembenézni, vagy változások vannak a munkahelyünkön, vagy az iskolában, ami befolyásolhatja azt, hogy időnként rosszul alszunk, de arra pedig úgy lehet felkészülni, hogy remélhetőleg, ha fitten, egészségesen tudjuk tartani magunkat, akkor ez az időszak ez hamarabb elmúlik, mire fel tudjuk dolgozni a rossz alvásnak a negatív következményeit. Tehát emiatt fontos az, hogy jó kondícióban tartsuk magunkat, mert olyankor egy időszakos rossz alvási szakaszt is könnyebben tudunk feldolgozni.
14: Arról mi a véleményed, hogy valóban hozzá lehet oktatni magunkat így a kevés alváshoz, vagy ez hülyeség?
15: Hát rendszerten alvás az a fiatalok életkorában jellemző. Volt egy félmilliós európai vizsgálat nem olyan régen, amely föltárta azt, hogy a 20 évesek körében 40%-ra jellemző az, hogy teljesen rendszertelen alvás szokásaink vannak. És ez azért jelentős probléma, mert ezek később hozzászokik a szervezet ezeknek a struktúrálatlanságához, és most azért egy jó 10 éve azért tudja az orvostudomány, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy az emberi szervezet mikor alszik, mikor megy lefeküdni, és mikor kell föl, mert számtalan olyan dolog történik a szervezetünkben az alvás idő alatt, aminek egyrészt időre van szüksége, tehát 5-6 órányi idő kell ahhoz, hogy a méregtenítő folyamatok, vagy a memóriakonszolidációs folyamatok, ezek rendben le tudjanak futni, ami azt jelenti, hogy durván ez a 6 órányi időtartam, ez mindenképpen kell ahhoz, hogy legalább az éjszakai regeneráció a legfontosabb folyamatai azok le tudjanak futni. De ez nem elegendő ahhoz, hogy egészségesek tudjunk maradni, ez csak ahhoz elegendő, hogy nagyjából, ha ez az 5-6 óra ez zavartalan, akkor nagyjából egyensúlyban tudjuk tartani magunkat, de akkor tartalékunk nincsen, tehát nem tudunk többletfeladatokat vállalni, nem tudunk kognitív kihívásokra jól reagálni, és nem feltétlenül tudunk egészségesek maradni akkor, amikor a fizikai betegségek támadnak meg bennünket, hanem ez arra van, hogy nagyjából át tudjuk vészelni a mindennapokban tapasztalható stresszt, illetve a kognitív kihívásokat. Az egészséges felnőtt embernek az alvás igénye az 7-9 óra. Tehát ez az az időtartam, ami erősen ajánlott, de természetesen 5-6 órával is át lehet vészelni egy-egy éjszakát, tehát mindenkinek vannak ilyen élményei, hogy nem tudott kellő hosszúságot aludni, mert vizsgára készült, mert valamilyen családi krízis volt, mert valamilyen elhúzódott a munkája, vagy egyszerűen bulizni volt, és nem volt meg ez a 7-9 óra. De rendszeresen ez nem elég, egészen egyszerűen azért, az előbb említettem, hogy egy csomó olyan regenerációs folyamat, emésztés, meg az agyunk működése, az agyunk kitisztítása, a tanulási folyamatok, a kognitív képességeink, azok egyszerűen igénylik azt, hogy ennél hosszabb időt tudjunk hozni rendszeresen. Hogyha elvesszük ezeket az időket az alvásunkból, és lehet ilyet csinálni, tehát ez nem olyan, mint egy cukorbetegség, hogy elájulunk, hogyha rendellenességet tapasztalunk, hanem egész egyszerűen az alvásunk, az, ha rövidítettebb, akkor másból kell energiát kapni a szervezetünknek, és ilyenkor kezdjük el nyitogatni a hűtőszekrényajtót, és ezt az extra energiát, ezt kívülről vonjuk be, mert fáradtabbak vagyunk, nem tudtunk előképpen felkészülni a kihívásokra, és ezért kéz a kézben jár az elhízással, vagy lassabban tudunk dönteni, rosszabb a tanulási képességünk, nem jutnak eszünkbe szavak. Tudjuk, hogy megtanultuk, de nem tudjuk ezeket felidézni. Érzelmi ingadozás, hangulat, zavarok állhatnak fönn, de ettől még lehet élni, és ez okozhatja azt, hogy valakik azt mondják, hogy hozzászoktak az 5-6 órás alvásokhoz, de ilyenkor lép be az okos technológiának a szerepe, hogy nézze meg ez az ember, aki ezt ebben hisz, hogy mennyivel magasabbak az éjszakai értékei, fiziológiás működésre gondolok most, az éjszakai értékei a normálishoz vagy a szokásoshoz képest. Ennek mindig ára van. Tehát valaki kevesebbet alszik, akkor ez az erősebb pörgetettség, amit a szervezete kompenzál, az alváshiányra gondolok itt, hogy ezt valami másból elő kell keríteni, és akkor egy kicsit jobban kell pörgetni a szervezetünket. Ez olyan, mintha egy behúzott kézifékű autóval próbálnánk meg autóversenyt folytatni.
14: Mikortól érdemes alvás specialistához fordulni? Tehát mikortól van tényleg az a szükség, hogy most már ezt szakembernek meg kell vizsgálnia?
15: Hát alapvetően legyen az, hogy állandó figyelmünk legyen a saját alvási szokásainkon, ahhoz, hogy figyeljük azt, hogy ez nekünk elegendő-e vagy nem. ha hosszú távon fennáll az, hogy azt érzékeljük, hogy kevesebbet alszunk, hogy rendszeresen fáradtnak, kialvatlannak érezzük magunkat, vagy lassabbak vagyunk, vagy nem tudunk úgy teljesíteni, akkor van teendőnk az alvás szokásainknak a szabályozásával kapcsolatban. Ha ez sem használ, akkor azt érdemes szem előtt tartani, hogy egy-két hétig fennállhatnak olyan helyzetek, amik rendszeresen zavarják az alvásunkat. Ezt azért még lehet kompenzálni, de hogyha hetekig, hónapokig tart ez az állapot, akkor viszont érdemes már specialistához fordulni, különösképpen akkor, amikor a hálótársunk is beszámol arról, hogy őt zavarja a mi éjszakai alvatlanságunk, vagy a rossz minőségű alvásunk. Mire gondolok itt? Hát a életstílusban teljesen eltérünk a hálótársunknak az életstílusához képest, akkor ez kifejezetten zavaró. Most van a világon egy olyan trend, hogy emberek már annyira rossz állapotban vannak alvás közben, hogy egyszerűen a hálótársukhoz képest külön alszanak, azért, hogy az éjszakai pihenésüknek meg tudják őrizni a regenerációs voltát. Tehát, ha máskor fekszünk le, mint az illető, akivel együtt szoktunk aludni, ez borzasztó zavaró lehet, más ritmusban, más ütemben fekszünk és kelünk, akkor ez zavaró a körülöttünk levők számára. Ha éjszaka horkolunk nagyon, ez is zavaró a hálótársunk számára, tehát rendkívül megterül, és az ő pihenését is gátolja. Ha nyugtalan ráp szindrómánk van, tehát mondjuk, hogyha ilyen éjszakai kapálózás jellemez bennünket, esetleg fogcsikorgatás, vagy beszélünk álmunkban, vagy fölkelünk, ezek ugye súlyosabb alvás problémák már, és nem tudunk feltétlenül róla, de a hálótársunk arról számol be, hogy ezek a jelenségek rendszeresek az éjszaka során, akkor mindenképpen kell már a specialistához fordulni, mert nem csak a saját életminőségünket, hanem másokét is megkeseríti ez. Illetve akkor is érdemes kivizsgáltatni magunkat, hogyha már mindent megtettünk, ami észszerűen elvárható ahhoz, hogy az alvásunkat javítsunk, és nincs eredménye. Tehát ugyanúgy lehet, hogy megalusszuk a 7-8 órát, de fáradtak vagyunk, vagy enerváltak vagyunk, vagy megvan ugyan a rendszeres alvás szokásaink, de úgy érezzük, hogy ebből nem nyerünk energiát. Akkor van egy terhelt alvásunk, és azt is érdemes kivizsgáltatni. Summa summarum, hogyha hosszú időn keresztül tart egy problémásabb állapot, és már megkeseríti a saját életminőségünket, illetve a velünk alvóknak az életminőségét is, akkor már azt érdemes kivizsgáltatni. De időszakosan fennállhatnak olyan zavarok az emberi alvásban, aminek tudjuk az okait, családi betegségek, haláleset, munkahelyváltás, vagy az iskolai problémák, vagy terhek megnövekedése, ez időszakosan okozhat alvás problémákat, alvászavarokat, de mondjuk ez néhány hét alatt azért kezelhető, és ez vissza tud billenni, akkor nem kell feltétlenül, hogyha mondjuk 3-4 hét alatt megszűnik, akkor nem kell feltétlenül szakemberhez fordulni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Vada Gergely alvás specialistával. Most hírekkel folytatjuk műsorunkat. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetét kezelő koordináló testület. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter szerint tartós együttműködésre van szükség. Az adatok szerint 256 kisgyermek tartózkodik kórházban tisztán gyermekvédelmi okok miatt. Az érintett csecsemők átlagosan 105 napot töltenek az egészségügyi intézményekben. A miniszter hangsúlyozta, egy egészséges gyermeknek kiszámítható családi környezet kell. Gyurkó Szilvia államtitkár jelezte, hogy már elindult az ügyben az országos célvizsgálat. A szakemberenkénti átvilágítás célja a hatósági eljárások elakadásának feltárása. A megoldás része a vér szerinti családok megerősítése és a nevelőszülői hálózat bevonása. A most létrejött tanácsadó testületben több minisztérium és az egészségügyi főigazgatóság is képviselteti magát. Benyújtotta a kormány a vármegyéket megyékre átnevező törvényjavaslatot kedden este. A módosítás értelmében a főispán elnevezés helyett ismét a kormány megbízott lép életbe. Az indoklás szerint a javaslat célja a területi közigazgatás egységes szóhasználata. A törvény átnevezi a korábbi megye és kormány megbízott kifejezéseket a jogszabályokban. A módosítás nem érinti az érintett szervek feladat és hatásköreit, sem az eljárásokat. A közigazgatási és önkormányzati jogviszonyok tartalma változatlan marad. A változtatások a tervek szerint október 1-én lépnek majd hatályba. A kormány 2022-ben vezette be a most kivezetni szándékozott vármegye és főispán megnevezéseket. Lezárta a parlament a veszélyhelyzethez kapcsolódó törvénymódosítás általános vitáját. Lovkó Csaba kiemelte, a szigorú környezetvédelmi szabályok mellett az akkumulátoripar lehetőség. A képviselő rámutatott, hogy az akkumulátorok újrafeldolgozására szükség van a zöld átálláshoz. A benyújtott javaslat megszünteti a döntések eddigi miniszteri kijelölési intézményét. A törvény értelmében a döntési jogkörök visszakerülnek a szakhatóságok hatáskörébe. Porcel Áron államtitkár hangsúlyozta, hogy a hatóságok szakmai függetlenségét állítják helyre. Elmondta, hogy véget vetnek annak a rendszernek, ahol politikai alapon döntöttek a beruházásokról. Napirend után a homokhátság vízpótlásáról is szó esett, mielőtt az ülést berekesztették. Készen állok a politikai közösségünk szolgálatára, nyilatkozta Bóka János, a Fidesz új frakcióvezetője. A politikus az elmúlt 16 év eredményeinek megőrzését és az értékek képviseletét ígérte. Kiemelte, a kormány konstruktív ellenzékeként kívánnak működni az országgyűlésben. Hangsúlyozta, hogy támogatják a jó kezdeményezéseket, de fellépnek a káros intézkedések ellen. Bóka János bírálta a miniszterelnök felszólalásait és a védett üzemanyagára kivezetését is. Rendkívül nyugtalanítónak nevezte a Fidesz szerverközpontjában tartott ügyészségi vizsgálatot. Szerinte az adatbázisok lefoglalása a demokratikus berendezkedés elleni súlyos lépés. A frakcióvezető úgy véli, a Tisza párt a politikai verseny elfolytására törekszik. Egyre vonzóbb a kolozsvári Babes-Bolyai Tudomány Egyetem a magyarországi diákoknak. Idén több mint 200 anyaországi fiatal jelentkezett a várost választó hallgatók közé. A legtöbben alapképzésre iratkoztak be, és továbbra is a pszichológia szaka a legnépszerűbb. Markó Bálint rektor helyettes elmondta, hogy a kedvezőbb tandíjak és megélhetés is vonzó tényező. Az érdeklődés emellett a közgazdasági, jogi, valamint a színház és filmszakokra is kiterjed. A kolozsvári diákélet, az olcsó szállás és étkezési lehetőségek szintén népszerűek. A magyar tagozat összességében több mint 1000 tandíjmentes helyet hirdetett meg. Számos szakon jelentős túljelentkezés tapasztalható az idei nyári felvételi időszakban. Az egyetem a kolozsvári magyar napokon külön oktatói programokkal is várja az érdeklődőket.
0: Az időjárásról.
1: Többfelé kell gomoly felhő képződése számítani, és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor-zivatar a folytatásban. Az északi-északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Vada Gergellyel, a Magyar Alvás Szövetség alelnökével, alvás szakértővel.
2: A munkás során melyek voltak a leggyakoribb alváshoz köthető betegségek vagy alvászavarok, amikkel találkoztál?
3: Hát először is meg kell különböztetni alvás problémákat, meg alvás betegségeket. Tehát az előbb említettem egy pár olyan súlyosabb alvásbetegséget, mint mondjuk az alvási apnoé, nyugtalan lábszindróma, vagy a fogcsikorgatás, vagy az aluszékonyság, amikor rendkívül könnyen elalszik valaki, és nehéz fölébreszteni, vagy ugye van az inszomnia, az álmatlanság, vagy az alvásképtelenség pontosabban, amikor nagyon nehezen tud valaki elaludni, vagy fölébred, és nem tud visszaaludni. Ezek azok, amiknek van alvásgyógyászati konzekvenciája, és tehát ilyenkor el kell menni szomnológushoz, neurológushoz, egyébként elsősorban a házi orvoshoz, és akkor ő majd eldönti, hogy melyik szakrendelésre utal be valakit. De amivel mi rendszeresen dolgozunk, az az alvásminőség mérés, tehát az, hogyha ha valaki szeretné optimális kipihentségben tartani magát, akkor különféle okoskütyűs mérésekben mi abban szoktunk segíteni, hogy ez a mennél inkább ki lehessen használni az alvásra fordított időt, mennél tartalmasabb legyen, és mennél jobb legyen a regenerációja valakinek. És ebben sok olyan tanulságos történet van, ami például arról szólhat, hogy miért érdemes letenni a cigarettát, és hogy volt egy ügyfél, aki olyan 30-40 nap után, miután lerakta a cigit, azután látványos javulásokat tapasztalt az alvásában, amiket ki tudtunk mutatni számára. Aztán ebbe a körbe tartozik az is, amikor valaki nem issza meg azt a egy-két pohár alkoholt az esti lefekvés előtt, amiről egyébként köztudomású, vagy közvélekedés szerint segít elaludni, pontosabban oldja a stresszt, és könnyebb a lefekvés előtti szorongást elengedni. Ez nem így van, ennek az ellenkezője történik az alkohol hatására. És akkor látják az ügyfeleink, hogy ja, hát ha nem iszom meg ezt az egy-két pohárnyit lefekvéskor, vagy az esti órákban, akkor sokkal jobban tudok aludni. Ezek látványos változások, de ugyanígy vannak a rendszeres alvás bevezetésével kapcsolatos szokásokkal is az ügyfeleink, amikor rájönnek arra, hogy ha struktúráltan alszanak, meg tudják tartani az alvás ütemezését, körülbelül ugyanakkor mennek el lefeküdni, és nagyjából ugyanakkor kelnek fel minden nap, ez sokkal jobban segíti a kipihentségüket, mint hogyha például a hétvégi extra alvás órákkal próbálják megbepótolni a hétközbeni alvásoknak a hiányosságait. És ezek azért mindig megmaradnak ilyen jó sztoriknak, vagy ilyen best practice-eknek, hogy itt az egyénnek a döntésein, a felelősségén mennyi múlik.
2: Alvás során eléggé jellemző, hogy álmodunk is. Mit árulnak rólunk el az álmaink?
3: Az álmokkal kapcsolatban azért annyit érdemes tudni, hogy nem mindig tudjuk őket visszaidézni, mert ezek elsősorban az alvásnak bizonyos szakaszait, a REM gyors szemmozgásos szakaszokat érintik, tehát a teljes alvás idő alatt azért nem álmodunk. Mivel ezek a szakaszok ezek gyakrabban fordulnak már elő, meg illetve hosszabbak hajnalban, inkább úgy mondom, hogy jobban képesek vagyunk visszaidézni őket a felkelés előtti órákból, ezért esélyesebb, hogy megébresztenek bennünket, és akkor vissza tudunk emlékezni arra, hogy mit álmodtunk. Ezek egyébként az agy működésre vezethetőek vissza, van egy speciális szerepe ilyenkor az agyunknak, amikor a korábbi emlékképeink visszaidézésével egészen életszerű élményeket tud vetíteni, olyannyira élénkeket, hogy akár meg is ébredünk ezek hatására, és akkor olyan érzésünk van, mintha megtörtént volna az adott pillanatban egy ilyen álomkép velünk, de ezeknek a 20. században törtek előre azok a pszichológiai tendenciák, amik az álmoknak a jelentésével kezdtek el dolgozni, ilyenkor ugye a tudatalattival beszélgetünk, ilyen laikusan fogalmazva, és ezért tudunk felidézni olyan korábbi, mondjuk nagy öregektől, bölcsektől, vagy nagyszülőktől származó mondásokat, hogy majd alszom rá egyet. Ez is arra vezethető vissza, hogy ilyenkor az agyunk a meglévő ismeretekhez kapcsolja az új élményeket, és ezért tudjuk megtalálni esetleg a megoldásokat, hogy megszilárdulnak az ismereteink másnapra, például mondjuk vizsga előtt, vagy ilyen erősebb mentális terhelés előtt van, azért van jelentősége a jó alvásnak, mert ilyenkor zajlik a napközben elsajátított ismereteknek a rendezése, meglévő tudásokhoz való kapcsolása, ilyenkor szilárdulnak meg az összefüggések, az új ismeretek, a régihez kapcsolja ezeket az impulzusokat. Egyébként sokszor ez álomtevékenységgel is együtt jár, és ez jelenti azt, hogy másnapra megvan a megoldás, vagy másnapra megértünk dolgokat, vagy leesik a tantusz másnapra. Ezek az éjszakai rendezés, gondolatrendezés, hát memóriakonszolidációnak hívja a tudomány. Szóval ezeknek a következménye az, hogy másnapra sokkal felkészültebbnek érezzük magunkat, és ezért vizsgák előtt jellemzően azt tudom javasolni, hogy érdemes inkább nem az utolsó pillanatig tanulni, hanem hagyni ezt a pár órás alvást szakaszt arra, hogy ez meg is szilárduljon. Máskülönben lehet, hogy a rövid távú memóriából nem tudjuk előhívni a másnapi vizsgahelyzet esetén ezeket az ismeretanyagokat.
2: Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy az álmoknak van úgymond hasznos funkciója és értelme.
3: Abszolút, igen, igen. Hát ilyenkor egyébként is zajlik egy ilyen takarítási folyamat, amit úgy érdemes elképzelni, hogy mondjuk a napközben kapott ismeretanyagokat, meg impulzusokat, azokat egy ilyen ideiglenes tárolóba dobálja be az agyunk, ami ömlesztve van, és az éjszakai pihenés során, ha ez a 6-7 órányi idő letelik, és zavartalan az alvásunk, akkor ezeket elpakolja a helyére. És akkor tulajdonképpen a meglévő ismeretanyagaink azok konszolidálódnak, tehát ezért van az, hogy hát stabilabb tudással, jobb memóriával tudunk felébredni a következő nap, és az álmoknak ebben is, illetve az érzelmeinknek a szabályozásában is óriási szerepe van. Viszont nem mindig tudjuk visszaidézni őket, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy ő sose álmodik, az feltehetően nem igaz, hanem egyszerűen csak vagy nincs kapcsolata ezekhez az álomképekhez, de egyébként ez minden éjszaka megtörténik, csak nem feltétlenül tudunk kapcsolatba kerülni ezekkel az emlékképekkel.
2: Visszatérő álmoknak van valamilyen különleges jelentősége?
3: Hát ilyenkor valami foglalkoztat bennünket, és ugye azért kezdtek a pszichológusok azzal foglalkozni, hogy miket dolgozunk fel az éjszakai pihenés során, és milyen képeket tudunk felidézni, mert ezeknek sok átvitt értelmi jelentést tulajdonított a tudomány. Nekem is voltak a saját életemben néha olyan blokkoló folyamatok, amikkel nem tudtam túllépni, és ezek rendszeresen visszatértek az álmaimban. Így is, úgy is, amúgy is megvizsgálja őket az emberi agy, megoldásokat próbál rá keresni, szakember meg tudja mondani, hogy ezek mire vezethetőek vissza, de tulajdonképpen az is segítséget ad már, hogyha esetleg ezek az álmok megébresztenek bennünket, akkor hát érdemes rávetni egy pillantást, hogy mennyi az idő ilyenkor, és hogy az éjszaka melyik felére esik ez a megébredés, ami felébreszt bennünket, és tulajdonképpen annak is van jelentősége, hogy ez az éjszaka elején, közepén vagy a végén történik, és azért ezzel lehet szakképzett kollégák ezzel tudnak is mit kezdeni. De ez attól is függ, hogy mennyire tudjuk ezeket visszaidézni, tehát hogy, akik ezzel dolgoznak, ők azért rendszeresen vezetnek úgynevezett álomnaplót, amiben ezeket a gondolataikat le is írják. Ezeket ilyen célszerű reggeli órákban vezetni, amikor még talán megvannak a kapcsok ahhoz, hogy milyen álomképeket tudunk felidézni, mert napközben azért utána ezeket elfelejtjük.
2: Olyan visszatérő álmokra gondoltam, mint például, hogyha elalvásnál ilyen zuhanás érzetünk van, és ez mégse olyan dolog, ami konkrétan foglalkoztat minket, hanem valamilyen ilyen szimbólumokat használ az agyunk ilyenkor, nem?
3: De ez a leggyakoribb menekülések, zuhanás élmények vannak, ugye végtelenség élmények szoktak felidézhetőek lenni. Van, hogy ezt tényleg rendszeresek, de igazából, hogyha nem ébreszt meg bennünket, vagy nem zavar, akkor talán nem kell akkor a nagy jelentőséget tulajdonítani neki. Viszont, hogyha van valakinek folyamatban valamilyen pszichoterápiás folyamata, akkor érdemes beszámolni a pszichológus vagy a mentálhigiénés támogató kollégának erről, mert akkor közösen tudnak azon dolgozni, hogy van-e ennek gyökere, mit jelenthet az életünkben, és hogy van-e valamilyen fiziológiás, néha talán szervi kapcsolata is van, az ritkább, de ezeket, tehát hogyha van egy ilyen folyamat, akkor ne hagyjuk szó nélkül.
2: Szerinted mi a legnagyobb tévhit az alvással kapcsolatban?
3: A legnagyobb tévhitek között van talán az, hogy az alkohol az segít elaludni. Erre utaltam korábban, hogy az alkohol bevitel az tulajdonképpen extra munkát ad a szervezetünk számára, tehát a méreganyagoknak, amit az alkohollal beviszünk, annak a feldolgozása, a közömbösítése és lebontása az fiziológiás terhet okoz az emberi szervezet számára, tehát nyilván munkát adunk az emésztésnek, a májnak, ez fölpörgeti a szervezetünket, összehúzza az ereinket, nő a vérnyomásunk, magasabb a pulzusunk, tehát észrevétlenül, de ezzel pont az ellenkezőjét okozzuk. A tévhit valójában onnan fakad, hogy az agyunk az egy kicsit leereszti a redőny, tehát valóban van egy felszabadultság, illetve egy gátlás nélküliség az alkoholfogyasztás során, de a fizikai hatásai azok pont nem a megnyugvás irányába mutatnak, tehát ha könnyebben akarunk aludni, akkor nem alkoholfogyasztással kell ezt biztosítani. Nyilvánvalóan vannak olyan alkalmak, amikor ezt nem lehet megúszni, mert esküvők vannak, meg bulik is vannak, de akkor számolni kell azzal, hogy mondjuk 3-4 egységnyi alkoholfogyasztása elképzelhető, hogy a teljes alvásunkat tönkre teszi, különösen, hogyha érzékenyek vagyunk, vagy lassabban zajlanak a szervezetünkben ezek a folyamatok, akkor ez a 3-4 pohár, mondjuk egy 10 g alkohol fogyasztása az azt hiszem 2 órányi késleltetéssel jár együtt az alvásunk szempontjából, tehát mondjuk 4-szer ennyi, az pont elveszi a 6-8 órányi alvásunknak a teljes időtartamát. Tehát ez azt jelenti, hogy ezzel számolnunk kell, hogy a másik nap az azért másnapos, mert hogy 0% regeneráció történt az idegrendszerünkben, és majdnem az alvásidő végéig zajlott ez a felpörgetettség. Ez nem hat jól az alkohol, nem hat jól az alvásunkra, ez a leggyakoribb tévhit.
2: De egyébként sokan az alkohol helyett az ilyen altatókat választják a könnyebb elalvás miatt. Erről mi a véleményed?
3: Hogyha olyan étrendkiegészítő vagy táplálékkiegészítő, tehát gyógynövényekről beszélünk, amelyek az esti órákban citromfű, meg levendula, meg kamilla, meg macskagyökér, tehát ilyesféléket lehet alkalmazni, lehet használni, mert ezek valóban segítenek, lehet tejet is, vagy a csonthéjas gyümölcsöknekből származó folyadékokat, ezeket is lehet fogyasztani, sőt, ezek segítenek elaludni, kivit is lehet fogyasztani, még most azt nem olyan régen a banánnal kapcsolatos fogyasztást is ajánlotta egy szakirodalmi forrás, de az altatóknál ugye ott van egy közbeiktatott orvosi közreműködés, tehát ugye altatókat nem lehet vásárolni, tehát hogyha valaki altatókat vesz, akkor feltehetően most valaki fölírta neki. Ilyenkor azért az orvosi protokollnak része az, hogy megkérdezik, hogy miért kell, meg hogy mennyi ideig kell. Szóval azért 30 napnál tovább a szakorvosok sem szokták szó nélkül hagyni azt, hogyha valaki altatóval alszik. Tehát, hogyha nem tudunk aludni rendszeresen, visszatérően, akkor nem az altatók szedése az, ami megoldást fog hozni. Azt egy bizonyos terápia részeként egy ideig lehet szedni, meg javasolt szedni, de egyébként más módon kell tudni megtalálni a kialvatlanságnak az okait.
2: Mi az a legegyszerűbb változtatás, amivel jobbá tudjuk tenni így az alvásunkat a mindennapok során?
3: Hát több is van ilyen, de amire nagyon kevesen gondolnak, az a rendszerességnek, az alvási rutin, vagy az alvási szokásoknak a beiktatása az életünkbe. Tehát utaltam arra, hogy nem szerencsés, hogy rendszeresen azt az elvet követni, hogy a hétközbeni alvás megvonást azt a hétvégén extra alvás órák beiktatásával próbáljuk kompenzálni. Nyilvánvalóan nincs más lehetőség, akkor ez mondjuk hatékony eszköz arra, hogy van egy ilyen alvásadósság, és azt le lehessen dolgozni, de azt, hogy struktúráltan így aludjunk, hogy a hét néhány éjszakáján 4-5-6 órányit, és akkor hétvégén meg 8-10 órányit, ez nem szerencsés, mert felborítja azt a úgynevezett cirkadián ritmusát az emberi szervezetnek, ami meghagyja azt, hogy mikor aludjunk, mennyit aludjunk, mikor ébredjünk föl, mikor étkezünk, mikor vannak a figyelmi csúcsok és az éberségi állapotunk az miért éppen akkor a leghílezettebb. Pontosabban ez a ritmus szabályozza azt, hogy az alvási és az ébrenléti szokásaink az minden nap azonosak legyenek, és hogyha rövidebb vagy hosszabb alvást rakunk be, akkor ezt fölborítjuk, ezt a cirkadián ritmust, és emiatt szétesik az alvásunk, és az is lehet, hogy hiába vagyunk álmosak, pont már korábban éreztük azt, hogy álmosak voltunk, de nem tudunk aludni, mert elmúlt az időablak, amikor könnyen államban tudtunk volna szenderülni. Tehát az egyik legnyilvánvalóbb tanács az az, hogy próbáljunk meg olyan alvás ütemet bevezetni, ami többé-kevésbé megegyezik hétköznap és hétvégén, és napról napra körülbelül ugyanakkor az időben menjünk lefeküdni, és ugyanakkor keljünk föl. Erre nagyon kevesen szokta gondolni, mert úgy gondoljuk, hogy ha hétvége az arra van, hogy pihenjünk, és hétköznap meg arra, hogy terheljük magunkat, de az alvásunknak a legjobb az, hogyha ezek ismétlődően nagyjából ugyanakkor történnek. A másik az az esti lefekvés előtti rutinnak a bevezetése. Utaltam arra, hogy a kék fénynek, a képernyőkből jövő fénynek a hatása az késlelteti a megfelelő minőségű alvásunkat, esetleg felborítja a cirkadián ritmusunkat, és nem tudunk elaludni akkor, amikor már az ágyban fekszünk, mert korábban nagyon sokáig a szemünk egy ilyen fénykitett állapotban volt. Tehát ha lehet, akkor igyekezzünk az esti órákban a lefekvésről 1-2 órával olyan csendes körülményeket teremteni magunk között, amikor nem vagyunk már kitéve sem a világításnak, sem érzelmi, sem fizikai hatásoknak, hanem akkor nyugodjunk meg, csináljuk a biztos és megszokott szertartásokat, lezárjuk le az aznapot, készüljünk fel a holnapra, írhatunk naplót, olvasgathatunk könyvet, újságot, lehet művészeti tevékenységet folytatni, keresztrejtvényt fejteni, zenét hallgatni, rajzolgatni, beszélgetni, sok mindent lehet, csak ha lehet, akkor ne ilyen nagyon erős, kitett állapotba kerüljünk, mert ilyenkor sokkal könnyebb államba szenderülnünk. Ha lehet, akkor a intenzív fizikai kitettséget igénylő aktivitásokat se a késő esti órákra időzítsük, csak úgy, mint az étkezés, tehát annak is 3-4 órával lefekvés előtt kell megtörténnie, és ne fogyasszunk alkoholt, sem élénkítőszereket. Koffein fogyasztás már délután 4 óra után nem ajánlott, mert ez is megzavarja az alvási ritmusunkat. Ha lehet, akkor igyekezzünk délelőtti órákban minél többet napfény elleni, tehát természetes megvilágításban. Ez ugye télen nagyon nehéz, kevesebb a napfény körülöttünk, illetve a hideg miatt nem szívesen vannak kint az emberek, de ilyenkor sem feledjük azt, hogy fontos az, hogy friss levegőn legyünk mennél többet. Az a legfontosabb tanulságom az elmúlt évekből, hogy Magyarországon egy átlagos éjszakának a pihentető jellege az mindösszesen 51%. Tehát ez azt jelenti, hogy az alvásunknak a jelentős részét, mondjuk 40%-ot is akár egy éjszaka kidobjuk az ablakon azért, mert nem fókuszálunk arra, hogy kellően hatékony legyen, illetve a napközbeni ingerek, azok annyira lenyomatát képezik az alvásunkban a velünk történt ilyen stressz hullámoknak, hogy egyszerűen gátolja vagy késlelteti a megfelelő regenerációnak a megindulását, és ezért nálam a legkritikusabb az az, hogy mindenkinek, tehát aki nem érzi azt, hogy ekkora problémája lenne az alvással, az is tudatosan készüljön fel a pihenésnek az idejére, mert egy olyan szuper képesség az alvás, ami rendkívül sok dologban segít a számunkra, egészségeseknek maradni, reziliensnek maradni, terhelhetőnek lenni, jó fizikumot, jó kondíciót elősegíteni, jobb tanulási képességeket biztosítani, jobb mentális és fizikai képességeket találni. Ennek az alapja az az éjszakai pihenés, és emiatt, ha jól tudunk aludni, akkor tulajdonképpen a napközben életminőségünk is sokkal jobb tud maradni. Úgyhogy még akinek nincs problémája az alvással, az is igyekezzen tudatosabb alvásszokásokat követni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Vada Gergely alvás specialistát, a Magyar Alvás Szövetség alelnökét hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja szerdán délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, 2. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám +36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Varga Mihály jegybankelnök szerint a kedvező inflációs adatok monetáris politikai mozgásteret biztosítanak. A júniusi infláció 1,7%-ra mérséklődött, amit főként az élelmiszerárak csökkenése eredményezett. A monetáris tanács egyhangulag döntött a kamat csökkentésről, a folyamat szeptemberben folytatódhat. A hazai devizapiacot a forint stabilitása jellemzi, az árfolyama 360-as szint közelében maradt. A hazai eszközök kockázati felára alacsony, amit az uniós helyreállítási terv jóváhagyása is segített. A makrogazdasági adatok alapján folytatódott az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom bővülése. A nemzetközi környezetben a közel-keleti geopolitikai feszültségek továbbra is kiemelt figyelmet igényelnek. A Magyar Nemzeti Bank értékelése szerint az élelmiszerárstopp esetleges kivezetése nem gyakorolna érdemi hatást a kamatpályára. Elemzők szerint a piaci várakozásoknak megfelelően csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank. A döntést az alacsony infláció és a forint korábbi ereje tette lehetővé. Az iráni konfliktus és a növekvő energiaárak miatt óvatosságra lehet szükség a folytatásban. Augusztusban szinte biztosra vehető egy újabb kamatvágás, a szeptemberi lépések viszont bizonytalanok. A szakértők az év végére 5,5% közötti alapkamatot valószínűsítenek. Az országgyűlés egyhangulag elfogadta a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást. A juttatást idén szeptembertől 400.000 rászoruló és különleges helyzetű gyermek kapja meg. A támogatás két részletben érkezik, 50.000 forint készpénzben augusztusban, 50.000 utalványban novemberben. Kátai Németh Vilmos miniszter kiemelte, hogy a juttatás adómentes és nem vonható végrehajtás alá. A tárcavezető zárszavában bírálta az előző kormány család és oktatás politikai intézkedéseit. A parlament ezt követően elkezdte a közmédia átszervezéséről szóló határozati javaslat vitáját. A javaslat értelmében megszűnik a közszolgálati közalapítvány, helyét a független közmédia testület veszi át. Hantosi István előterjesztő hangsúlyozta, hogy az átalakítás teljes jogfolytonossággal valósul meg. A munkavállalók megőrzik jogviszonyukat és javadalmazásukat, nem személyi elbocsátásokról van szó. Megérkezett Venezuelába a magyar kormány és a lakosság első humanitárius segélyszállítmánya. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, hogy az adományt a helyi kormánnyal egyeztetve juttatták el. Venezuelát júniusban két súlyos földrengés rázta meg, amely több mint 5000 áldozatot követett. Az ENSZ becslése szerint több tízezer ember tűnt el, és ezrek váltak hajléktalanná a katasztrófában. Magyarországról 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer érkezett a caracasi repülőtérre. A művelet az Európai Unió által szervezett humanitárius segítségnyújtási keretben valósult meg. A segítségnyújtás hamarosan orvostechnikai eszközökkel és civil szervezeti adományokkal folytatódik. Csendes Olivért kérte fel a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy az új vezető a turisztikai szakma széleskörű elismerését élvezi. Csendes Olivér a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen és az Oxfordi Egyetemen tanult. Korábban az Osztrák Nemzeti Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatója is volt. Magyarországon a Visit Hungary vezérigazgatójaként az adatvezérelt turizmus irányításra fókuszált. A B4 Szövetség néven Siófokon megalakult szervezet négy turisztikai alrégióra bontaná a Balatont. Az alapító települések között szerepel Keszthely, Balatonfüred, Siófok Hévíz és Zalakaros is. Az elnök kiválasztott Naszádos Péter hévízi polgármester szerint a B4 elnevezés a négyes tagolásból ered. A szövetség első célja a balatoni márka nemzetközi piaci megjelenésének támogatása a kormánnyal együttműködve. Második fő céljuk, hogy a Balaton jogi értelemben önálló régióvá és önálló jogi személyé válhasson. Harmadik célként az idegenforgalmi adóbevételek utáni korábbi állami kiegészítés fokozatos visszavezetését kérik. A plusz forrás a 30 000 fő alatti települések költségvetését

0: legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő riporter Béli Katalin vagyok. Június 20-a a Múzeumok Éjszakája, az egy évente megrendezett országos kulturális esemény. Ilyenkor múzeumok, galériák, kulturális intézmények százai nyitják meg kapuikat országszerte. A látogatókat interaktív programok, koncertek, különleges tárlatvezetések, gyermekműsorok várják, hogy a kultúrát közelebb hozzák a nagy közönséghez. Ennek a rendezvénynek az a célja, hogy a múzeumok ne csupán csendes kiállítóterekként, hanem élményekkel teli közösségi terekként jelenjenek meg. Így volt ez június 20-án Miskolcon a Herman Otto Múzeumban is, ahol százak keresték fel a kiállító helyeket. Ide hívom most a kedves hallgatókat, tartsanak velünk! A Titkos és Publikus című tárlat kurátora Pirint Andrea művészettörténész. Hát ez a tárlat nagyon sok tematikához ötletet ad, így például a Múzeumok Éjszakájához is.

0: Igen, igazából nehéz is volt választani, hogy milyen témákra essen most a választás, hiszen ugye van a klasszikus tálatvezetés, amikor ugye koncepció szerint mutatja be az ember a kiállítást, de ha azt nézzük, hogy milyen csoportokba, tematikai csoportokba lehet fűzni a képeket, milyen üzeneteket közvetítenek, és ezek mentén hogyan foglalhatók össze. Hát számtalan téma kínálja magát, és hát olyan dolgokkal készültünk most, amik igazán bensőségesek, és megérintik az embert.
1: Mert hogy az a kurátori tárlatvezetésnek a címe, hogy az otthon melege. Hát ez egy rendhagyó téma. Valóban nagyon sok olyan csendélet ugrik be most nekem a kiállításra, ami egy otthon részletét ábrázolja.
0: És érdekes módon, hogy nem is elsősorban a csendéletek azok, amik ezt leginkább kifejezik. Ugye ezt mindenképpen jó lett volna, hogy onnan kiindulni, hogy ez a két kollekció két ember otthonának a melegét biztosította. Tehát ők nem tudtak ezek nélkül, a képek nélkül élni.
1: Mert hogy két gyűjtőnek a darabjaiból áll össze ez a kiállítás.
0: Igen, mert hogy a kiállítás két Petro Sándor miskolci műgyűjtő és Kövess István budapesti műgyűjtőnek a kollekciójából együtt éltek a képekkel. Ezek a képek egymást érték a falon, tehát nem úgy volt akkoriban ez náluk, mint manapság a műgyűjtőknél. Ugye az ország legjelesebb műgyűjtői raktározzák a képeket. Nem együtt élnek velük, hanem valahol raktározzák, trezorba zárják. Egy egészen másfajta kapcsolat van a műtárgy és a gyűjtő között, mint amilyen kapcsolat kialakított Petro Sándor és Kövessi István. Tehát számunkra ezek a képek, Kövessi számára a családja részéről is, olyan tárgyak voltak, mint nélkülözhetetlenek, mint a szobanövény, mint a zongora, amin a gyerekek játszottak, tehát a mindennapi élet részét képezték. És hát innen lépünk tovább, hogy és melyek azok a tárgyak, a festmények a kincseik közül, amelyeken keresztül a művészek mutatják meg az ő magánszférájukat, hogy az ő otthonuk melege, mennyire forró, és mennyire jó benne abban a millióban élni. És hát ezek a képek, ezek a fajta képek a leginkább önvallomásosak, amikor a művész betekintést enged az intim szférájába. És hát persze egy művésznek lehet öröme és bánata, és hát most azokról beszélünk, amik az örömökről szólnak.
1: És ugye a festményeken mindig megjelenik az adott kor társadalmi berendezkedése, művészeti stílusa, azok a behatások, amit ezek az emberek átéltek. Hát ez is egy nagyon fontos szempont.
0: Igen, nagyon fontos az egész kiállítást, belengi a történelem, és akár melyik képnek a történetéről beszélünk, bizony, tehát ugye, amit említettem, hogy örömteli periódusok, és a magánéleti boldogság, és az otthon szépsége, igazából ezek csak periódusok, valóban csak periódusok voltak a művészek életében, mert jött egy első világháború, vagy jött a zsidóültözés, jött a második világháború, munkaszolgálat, egyebek, tehát igazából minden történet, amiről a ma esti tárlatvezetésen szó lesz, az csak egy rövidke időszak. És hát ott sajnos ott lehetne folytatni, hogy utána minden megváltozott, mert a történelemnek ezek a sorsfordító eseményei bekövetkeztek. Hát ezekről most igyekszem majd kevésbé hangsúlyozni.
1: Ami nekem tanulság ebből az egész tárlatvezetésből, hogy azt se felejtsük el, és ne tegyük a háttérbe, hogy az otthon melegét jelentheti egy műtárgy, egy festmény.
0: Igen. És hát ezt jelentette a műgyűjtők számára. Mindkettejüknek voltak ám favoritjai is. Tehát, hogy az egész kollekció egybe számított, de mindegyiküknek voltak olyan kedvenc képei, amiket különösen szívesen nézegettek, és igen, tehát, hogy kimondottan örömmel töltötte el őket, hogy egy hosszú nap után, mert és egyébként mindkét műgyűjtő rendkívül tevékeny életet élt. Tehát reggeltől estig a hivatásoknak, a munkáiknak éltek, és hát ez jelentette a feltöltődést, hogy magukra zárták az ajtót, és leültek a kép elé, és gyönyörködtek benne, nézték.
1: Ez a kiállítás egy állandó kiállítás itt a Herman Otto Múzeumban, vajon a kurátornak, a kiállítás rendezőjének az érzelmi viszonya a kiállításhoz az évek alatt, az eltelt évek alatt hogy alakult?
0: Hú, hát nagyon váratlanul jött ez a kérdés, mert az az igazság, hogy kezdettől nagyon jó volt ezzel a két gyűjteménnyel foglalkozni. Petro Sándor gyűjteményét ugye régóta ismerem, régóta kezelem, már nekem is volt alkalmam ugye kiállítás rendezés során is ezzel a gyűjteménnyel foglalkozni. De azt, hogy Miskolcra érkezett egy kövesi gyűjtemény, most már több mint 10 évvel ezelőtt, és hogy az közkincsé válhatott a kiállításban, hát én ezt kimondottam megtiszteltetésnek érzem, és úgy érzem, hogy egyre inkább hozzám tartozik, nyilván az idő múlásával.
1: Lejöttünk a Pannon-tenger múzeumba, és hát pont itt a mocsári ciprusok előtt álltunk meg, Fehér Bélával, az ásványtervezetőjével. Kárpát-medence összes ásványa látható itt, ha jól emlékszem.
2: Hát az összes azért nem, mert az rengeteg lenne. Körülbelül 1500 különféle ásvány van a Kárpátokban, és ebből a 400, ami a kiállításunkban bemutatásra kerül.
1: Évről évre fedeznek fel újabb ásványokat.
2: Hát igen, a Kárpátok, illetve maga Magyarország is, mondhatom úgy is, hogy kimeríthetetlen, tehát mindig újabb és újabb leletek kerülnek elő.
1: Ide az ásványtárba is kerülnek új anyagok?
2: Igen, elmondhatjuk, hogy a mi gyűjteményünk a magyarországi anyagát tekintve a legnagyobb és legteljesebb. Rengeteg új anyag kerül évről évre a gyűjteményünkbe. Ezek nagyrészt ajándékozás útján kerülnek hozzánk, kisebb része pedig saját gyűjtés által.
1: Mi az, ami a legkülönlegesebb ezen a tárlaton?
2: Itt a kiállításban?
1: Igen, az ásványtárban.
2: Nehéz kiemelni egyet-egyet, mert tényleg rengeteg olyan ásványa van a Kárpátoknak, ami nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő. Mondhatnám persze mondjuk a termésaranyakat az erdélyi érzegységből, aminek több évszázados, sőt évezredes bányászati múltja van, de mondhatnék olyan ásványokat is, amelyeknek nincs gazdasági értékük, csak szépek, például az ametisztek selmezbánya környékéről, amelyek tényleg mutatós ásványok.
1: Egy nagyon izgalmas című bemutatóval készültek a múzeumok éjszakájára, hiedelmek és tények az ásványokról. Mik a hiedelmek?
2: Hát ugye nagyon sok hiedelem tartott, kötődik az ásványokhoz. Általában ezek a gyógyító hatásáról szólnak. Hogyha elmegyünk egy könyvesboltba és ásványokról könyveket akarunk venni, akkor körülbelül a fele az valójában a gyógyító, idézőjelben mondom, gyógyító ásványokról szól. Tehát rengeteg hiedelem kapcsolódik az ásványokhoz, és ezekből próbálunk néhányat bemutatni itt.
1: Ezek a hiedelmek kuruzslások, engem már nevetett ki geológus.
2: Hát nehéz ezt. A hiedelem a legjobb szó, tehát amikor vannak olyan tulajdonságok, amikor egy akár egy kőnek, vagy bárminek olyan erőt, tulajdonsággal, erővel ruházzuk fel, ami tudományosan nem bizonyított, hanem igazából a hiedelem, a hit területéhez tartozik.
1: Na most konkrétan akkor lehet egy rózsakvarc, mondjuk placebo?
2: Hát igen, ilyen hatásra végül is lehet, és akkor lehet, hogy ez végül is valamiféle gyógyhatást mégiscsak kifejt.
1: A gyógyhatáson kívül milyen hiedelmek fűződnek az ásványokhoz? Vannak történetek, mondák?
2: Vannak ilyenek is, de most mi a mai nap valójában a gyógyító hatására fogjuk kihegyezni a mai programunkat, és azon belül is azokra a tulajdonságokra, hogy egy-egy ásvány milyen szervekhez, emberi szervekhez köthetünk, miért hordanak emberek gyógyító célra bizonyos ásványokat.
1: Miért? Egy pár példát mondjon.
2: Hát például a rózsakvarcot a különböző szívbetegségek miatt, a borostyánt a bőrbetegségek miatt, akkor az ametisztet, hogy friss legyen az elménk, és lehetne sorolni ezeket a hiedelmeket, ezeket a példákat.
1: Gondolom, hogy az emberek erre a legkíváncsibbak.
2: Hát igen, az biztos, hogy ahogy mondtam az előbb, ha csak a könyvválasztékot nézzük, már abból is ez látszik, de elég elmenni egy ásványbőrzére, ahol tényleg nagy a kereslet ilyen okokból különféle ásványok, illetve drágakövek iránt.
1: Az ásványok keletkezésével kapcsolatban most az jutott eszembe, hogy ugye beszélünk arról, hogy a természet megváltozik, a klímaváltozás, klimatikus viszonyok, a csapadék viszonyok, egyáltalán a geológiai folyamatok, az ásványok keletkezésében ez jelenthet valami változást? Kutatják ezt a tudósok?
2: Vannak ilyen kutatások is, ugye az ásványok nagy tömege, tehát ami a földgolyónkat fölépíti, azok már régen létrejöttek. Tehát azokra igazából ez nincs hatással. Ugyanakkor jelen pillanatban is keletkeznek mindig új ásványok a föld felszínén, vagy akár a vizekben, illetve magában a levegőben is, amit belélegzünk egyébként, bár nem látjuk, azért rengeteg ásványi részecske van, és ezeknek mindenképp ezek képződésére hatással van a jelenlegi klíma, illetve hát ugye a legújabb ásványos probléma, amiről mindenki hallott szerintem, aki újságot olvas, az ugye az aszbeszennyezés Nyugat-Magyarországon. Az megint ez a kérdéskör, hogy bár azok az ásványok is nagyon régen, millió évekkel ezelőtt képződtek, ugyanakkor most lélegezzük be őket, tehát a hatásukat valójában ránk most fejtik ki.
1: Érdekes dolog ez, hogy valószínű, hogy nem lehet rögtön mindent tudni egy ásványról, tehát az, hogy az aszbeszt ilyen mérgező, az is később derülhetett ki jóval.
2: Hát ugye az, hogy az aszbeszt, tehát a vékony szálas ásványok azok a tüdőnek nem tesznek jót, azért az már több évtizede ismert, ugye ezért volt az, hogy be is tiltották az aszbeszt tartalmú építőanyagokat. Igazából amit nem ismertek az, hogy azok a kőzetek, amiket felhasználtak a alapvetően útépítésekhez, hogy ezek bizony aszbesztet tartalmaznak. Ugye ezért is fontos egyébként az ásványtan, meg a kőzettan, amit Magyarországon az iskolában nem tanítanak, de mindig előjön, hogy azért nem ártana, mert tényleg nagyon komoly problémákat tud okozni, hogyha nem ismerjük ezeket a kőzeteket, illetve ásványokat.
1: Vajon az ásványoknál van-e olyan probléma, hogy elfogy egy olyan ásvány, amire nekünk embereknek szükségünk van?
2: Hát igen, vannak ezek, hogy kimerülnek bizonyos készletek, de azért azt megjegyezném, hogy az emberiség a föld kérgének csak a legfelsőbb részét kapargatja bányászati célból. Tehát a föld kérge az úgy átlagban 30 km vastag, a legmélyebb bányáink pedig 3 kilométeren vannak, és ott is csak a legértékesebb, tehát aranyat, gyémántot bányászunk ilyen mélységből, tehát valójában a technika fejlődésével azért sokkal több ásványkincsünk kitermelhetővé válik a jövőben. Ugyanakkor most nagyon átment a hangsúly az úgynevezett másodlagos nyersanyagokra, ami annyit jelent, hogy nem a követ bányásszuk, hanem lényegében a hulladékot, a szemetet, hiszen rengeteg anyagot újra tudnánk hasznosítani, és azokban rengeteg ásványi anyag van, úgyhogy ez is egy menekülési útvonal lesz, amikor majd bizonyos anyagokból kimerülőben vannak a készletek, hogy bizony újra kell hasznosítani.
1: most már tényleg a riport végén, de meg kell kérdeznem, hogy gyűjtői szempontból itt a Herman Otto Múzeum ásványtárában és a Pannonhalmi Múzeumban gyönyörű kristályok találhatók, de a gyűjtőknek a szenvedélye tapasztalható-e? Tehát milyen kör ez a gyűjtői kör?
2: Hát igen, van Magyarországon egy komoly ásványgyűjtői kör, hogy hány tagot számára, azt nehéz megmondani. Én úgy becsülöm, hogy szerintem olyan 1000 fő lehet az, aki komolyabban ásványokat gyűjt. Az biztos, hogy Magyarországon egyre nehezebb a dolguk, mert azért szép ásványokat találni általában olyan helyeken lehet, ahol működik valamiféle bánya vagy kőfejtő, és ugye Magyarországon a bányaipar az folyamatosan visszafejlődik, egyre kevesebb a bánya, egyre kevesebb a lelőhely, és egyébként pedig a természetvédelmi területek is elszaporodtak Magyarországon, ami persze örvendetes, de ezeken a helyeken nem lehet ásványokat gyűjteni, tehát azt kell mondjam, hogy az ásványgyűjtés lehetőségei Magyarországon azért erősen beszűkültek az utóbbi évtizedekben.
1: Fehér Bélának, az ásványtár vezetőjének van egy kedvenc ásványa, köve?
2: Hát mindig, amivel épp foglalkozom. Tehát,
1: az ugye, most mi?
2: Az most egy Vonzenit nevű ásvány, az egy vas...
1: Vonzó a neve?
2: Igen, ez egy vas borát ásvány, ami a Cserhát egyik kőfejtőjéből került elő. Nagyon ritka ásvány egyébként világviszonylatban, és most abból készülök egy tanulmányt írni, úgyhogy most az a kedvencem éppen.
1: Köszönöm szépen, gyülekezik a nézősereg itt a bemutatóra, úgyhogy elengedem Önt a Múzeumok éjszakáján. Köszönöm az interjút.
0: Keresd a nőt, ez volt ennek az előadásnak a címe, ami tulajdonképpen nem a francia közmondás, a cherche la femme szó szerinti fordítása, hanem valóban keresünk egy nőt, és hát nagyon sok mindenki felkapta a fejét, mert hogy ez a kérdés talán nagyon kevés embernek jut eszébe. Akit keresünk, Herman Otto felesége. Fedor Vilmost, mint város történészt mutathatom be ebben a témában. Hogy indult a történet?
3: Van ez a régi sorozat, amit rendezünk mindig, hogy Miskolcra hívunk neves személyeket, és igyekezni szeretnénk, akarunk, hogy minél több rajongója legyen a városnak, megismertetjük velük a város értékeit. Na, így kerültünk Lilafüredre, Herman Otto és Borosnyai Kamilla nyári szállásához, a Pelelakhoz. És akkor kijöttünk onnan, ahol láttuk, hogy milyen nagyszerű életük volt, elmesélt a idegenvezető, hogy milyen nagyszerű házasság, és akkor gyönyörű szerelem, kijöttünk, és ott áll Herman Otto síremléke, amit valamikor Budapesten állítottak 1924-ben, de azon csak Herman Otto szerepel. És a feleségem föltett nekem egy kérdést, így indult az egész, de hol van Kamilla? Ennyi történt. És akkor elkezdtük keresni a nőt, a Kamillát. És ahogy mentünk előre a nyomozásban, a kutatásban, akkor döbbentünk meg, hogy Kamillát 1924-ben, amikor a síremlék elkészült, kettejük közös sírjára, ott ő már kimaradt, és onnantól kezdve soha, sehol, semmilyen formában ő nem létezett. Közben Herman Ottót elvileg, gyakorlatilag is talán, vagy nem tudjuk, elhozták Miskolcra, exhumálták 65-ben, de hogy mi lett Kamillával, nem tudjuk. És ami döbbenet nekem, hogy ez egy látlelet a 20. századról tulajdonképpen. Hogy hogyan írnak ki embereket, hogy ennyire nem számított egy nőnek a részvétele, miközben tudjuk, hogy a tudományos munkában is rengeteget segített. Tehát ő nem egy háziasszony volt, vagy nem tudom én. Hogy egész egyszerűen, miközben tanulmányokat írnak róla, ezen közben tőlem kérdezi a kézivásárhelyi polgármester, hogy hol van a sírja, és nem tudom, hol van a sírja. Tehát nem, egyszer nem tudom, hol van a sírja, mert Budapesten megszűnt, felszámolták, ide meg nem tudjuk, hogy kit hoztak el. Tehát a dologban annyi furcsaságot találtunk, ami tényleg azt mutatja, hogy itt ez nagyon nincs rendben. És 102 éve tulajdonképpen nem szerepel sehol. Ez a nő, aki nagyon sokat adott a gyerekeknek, felnőtteknek, stb.
1: Nyilván, hogy ilyenkor a városkutató, a tudósokhoz fordul. Kis József a Nemzeti Levéltár Borsod megyei levéltárának a vezetője. Milyen iratok találhatók Borosnyai Kamilláról? Egyáltalán találhatók-e iratok az ő sorsáról?
4: Az én feladatom nem Borosnyai Kamilla történetének volt bizonyos szempontból a felderítése, hanem a Herman Ottó exhumálásával kapcsolatos iratokat kellett a levéltárból előszedni. Itt kirajzolódik egy történet, amely összekapcsolódik a Kerepesi temető felszámolására irányuló politikai akarattal, ugyebár nemzeti panteont szeretek volna ott csinálni, és ezzel kapcsolatban is fogalmazódott meg az igény a család részéről, Herman Ottó élő rokonai részéről, hogy exhumálják Herman Ottó tetemét és hazahozzák Miskolcra, pontosabban Hámor, ahova végakarata szerint ő maga is szeretett volna nyugodni. És ez az, ami egy évekig tartó folyamat volt, vagy végül is 1965-ben viszonylag nagyon gyors idő alatt lerendezték a történetet. 1965. augusztus elején fordultak a különböző fővárosi vállalatokhoz, illetőleg hatóságokhoz, és egy hónap múlva már meg is történt az exhumálás. Magára, Borosnyai Kamillára vonatkozóan fura módon egyetlen egy irat utal ezekben az iratokban. Mindenhol csak Herman Ottó exhumálásáról van szó, és mindenhol csak Herman Ottó újjátemetéséről van szó. Az az egyetlen egy irat, az a szállítással volt kapcsolatos. Itt jogosan felvetődik a kérdés, hogy ez az a rejtett információ, ami elárulja azt, hogy most mind a kettőjüket valóban elhozták, mert ott Herman Ottó és mint Herman Ottó néha felesége is szerepel, vagy pedig az ott egy tévedés lehetett akkor. Ezt még egy-két kört kell futnunk sajnos különböző iratokban, hogy biztosat tudjunk ezzel kapcsolatosan mondani.
1: Végül is az előadáson fennmaradt a kérdés. Ki fekszik abban a sírban, amely Hámorban Herman Ottó emlékművét, síremlékét borítja? Tehát ki fekszik ott?
3: Hát egy dologban biztosak vagyunk, mint hárman, hogy Borosnyai Kamilla itt van. Ez szinte biztosan kijelenthető, hiszen ő volt fölül a sírban, tehát ha elkezdték az exhumált, akkor őt valószínűleg, sőt biztos, hogy kivették. A kérdés inkább az, hogy csak őt hozták el ide a Hámorba, vagy mindkettőjüket, erre utalt igazgató úr, hogy elhozták-e mindkettőjüket, ami egy szállítási levélen szerepel, ráadásul a szállítási levélnek a szerzője az a személy a városháza, a fővárosi városházáról, aki nem értett a temetkedésekhez, neki azért mutatták be, mert ekkor már indult az a terv, hogy azt a részt felszámolják és lakóparkot építenek. Tehát az ő nyilvántartásában két név szerepült, szerepelt. Ezzel teljesen szembe megy az, amit a temetőben tapasztaltunk, hogy ott teljesen világos, hogy az exhumálási jegyzőkönyvbe is mutattuk, csak Herman Ottó szerepel. És évekkel később a temetői könyvből húzzák ki már golyos tollal a feleségét. Tehát innentől kezdve ezt a nehéz azt megmondani, hogy most mindkettőjüket, vagy csak egyiküket, ha csak egyiküket, akkor nyilván nagy valószínűséggel az Borosnyai Kamilla. Abban egyetértünk, hogy ő szerintünk biztos, hogy itt van. A kérdés az, hogy hol van most már Herman Ottó. Úgyhogy itt álltunk meg.
1: Hát ez egy kész krimi. Hol lehet ezt folytatni?
3: Hát sok irat van még, ahogy igazgató is mondta. Most már tényleg minden, ha már eddig eljutottunk, 102 év után, akkor minden iratot össze kell gyűjtenünk, és meg kell nézni pontosan. Hátra vannak utalások, hátra van valami kifizetés, vagy bármi. Pillanatilag nem találtunk ilyet. Tehát például nincs meg az exhumálás jegyzőkönyve, ami egy nagyon hiteles dokumentum lenne, mert ott áll három ember, egy orvos is, aki azt mondja, hogy igen, ez egy férfi koponya, és ez nagy valószínűséggel, vagy biztosan Herman Ottó, ez a másik pedig egy nő. Na, ilyen nincs. Erre való felkérés szerepe, de nem látunk ilyen dokumentumot. Ez az óriási baj, hogy hitelesen nem lehetett. Azt gondoljuk, hogy biztosan itt van valaki, De hát ezt, mint mondtam, ezt cink koporsóban hozzák, a fertőzés elkülönése miatt, ez másképp nem lehet, azok le vannak forrasztva, senki nem nézheti itt meg Miskolci, akkor megérkezett, Miskolci tudomásul vették, hogy akkor az Herman Otto is szépen eltemették. Egyébként, ami nagyon zavaró, ami engem rendkívül zavar, hogy a 102 év alatt Borosnyai Kamila neve az ünnepi beszédekben is egyébként elősen fordul. Tehát úgy fogadja be újra Herman Ottót ez a város, hogy megfeledkeznek arról a nőről, akivel itt élt, akivel együtt tervezték a Pelelakot, és nem folytatom a...
1: Talán a Pelelak, az új alakított Pelelak őrzi az emlékét sokkal jobban, mint a régi, tehát ott igen. Kamillának a munkásságával megismerkedhetünk.
3: Igen, ennyit tudunk, és én már ezért is tartottam én magam is fontosnak, hogy na akkor menjünk már utána ennek az ügynek, tehát ne hagyjuk már így, hát itt él Kamilla, oda mennek az emberek, tudják, és majd megkérdezi valaki is, és tessék, de hol van a Kamilla sírja? Hát azt nem tudjuk, de a Herman Otto itt van, nem messze. Szóval az egész annyira hogy is mondjam csak, szóval nem egy ízléses történet ez. Ezt szeretné, tehát a város zárja le szépen ezt az egészet, és mi azt gondoljuk egyébként, és az van a fejünkben, hogy mi nem vagyunk régészek, nyilván nem fogunk kamerákkal menni és keresni a sírokban. Mi azt gondoljuk, hogy az már egy nagyon nagy lépés lenne, a Hámori síremlék, ami szintén egy szobrászművésznek az alkotása, oda mellé Varga Éva szobrászművést megkérve egy valami kis valami emlékeztető arra, hogy egyébként ott van Borosnyai Kamilla. És akkor azt szerint, hogy valamit legalább ebben az ügyben helyére tettünk.
1: A kutató szemével hol lehet folytatni a történetet?
4: A Hámori temető nyilvántartásában. Oda elvileg be kellett jegyezni, ezt még nem néztük meg. Tekintettel arra, hogy a Városi Tanács a Hazafias Névfronton keresztül intézte a folyamatot, az engedélyeztetési folyamatot, így a Hazafias Névfront iratait is meg kell nézni, ez is várat még magára. Ami probléma, hogy a kulcsfontossági iratok Budapesten készültek, és Budapesten kellene, hogy legyenek, de a fővárosi kollégák közlése szerint nincsenek meg. Tehát a fővárosi tanács irataiban Herman Otto összeomlásával kapcsolatosan a kollégák közlése szerint nincsen irat, és hiába kellett a Magyar Tudományos Akadémiának is nyilatkozni az összeomlással kapcsolatosan, bár még az iktató számot is ismerjük, ugyanúgy, mint a fővárosi tanács esetében, de ott is azt mondják, hogy nem lehető fel Herman Otto összeomlással kapcsolatosan semmi irat. Úgyhogy helyben tudunk még kicsit kutakodni, illetőleg hát nagyon bízunk benne, hogy adott esetben pont ennek a riportnak köszönhetően jelentkezik valaki, aki adott esetben részt vett ebben a folyamatban, akár konkrétan a szállításban, vagy pedig az újratemetésben, és hát ha olyan információkat tud szolgálni, amit eddig az iratok számukra nem árultak el.
1: És ez 1965 ez a dátum, tehát vélhetően még hallhatja valaki olyan, aki részt vett ebben. Akkor zárhatjuk ezt a beszélgetést azzal, hogy ne csak keresd a nőt, hanem keresd a férfit?
3: Igen. Pontosan, így van. Igen.
1: Június 20-a a múzeumok számára mondhatom nyugodtan, hogy egy örömünnep, hiszen ez a múzeumok éjszakája, és a Miskolci Herman Otto Múzeumban is nagyon sok látogató érdeklődik a rendkívül ötletes és színes program iránt, mert ha jól tudom, megint olyan 50 körüli a program elemek száma, Szóják Péter igazgató úr.
5: Igen, hát most ugye 8:30 körül vagyunk, és éjfélig még nagyon sok az idő, úgyhogy reméljük, hogy az, amit most látunk, hogy nagy az érdeklődés, az kitart éjfélig, és valóban sok látogató lesz. Ahogy itt számolgattuk, általában egy éves látogatottságunknak 4-5%-a is akár bejön ilyenkor a kiállításainkra és a programjainkra. 50 körül az idén nincs ugyan a programjaink száma, de ez nem is nagy probléma, ugye tavaly kiemelt helyszín voltunk, országos kiemelt helyszín, akkor értük el ezt a számot, most 35 féle program, de valójában 42 programesemény az, amivel várjuk a nagy közönséget, összesen 7 épületben, és a legtöbb helyen 4 órakor, 5 órakor nyitottunk, és nyilván éjfélig tartunk nyitva, vannak persze kivételek, például a Timár Malmúti raktárbázison, ahol a régészeti látványraktár a fő attrakció, ott 10 órakor zárunk. Az idén minden éven van ugye a múzeumok éjszakájának egy szlogenje, egy vezető gondolata, egy vezető mondata. Az idei éven ez már a 24. múzeumok éjszakája, és ehhez ilyen vezérgondolatként azt adták meg országosan, hogy ízekbe zárt történetek. Nyilván nem lehet minden programeseménnyel ehhez alkalmazkodni, de ahol lehet, mi is megpróbáljuk. Illetve hát úgy értelmezzük ezt, hogy ez az ízekbe zárt történetek, hogy a mi életünk is egyébként a rengeteg gyűjteménnyel, a színes, nagyszámú és nagyon sok részre tagolható gyűjteménnyel, illetve azzal, amit egész éven csinálunk, az pont olyan, mint egy nagyon jól megízesített étel. A főépületben, a Színház Történeti Múzeumban, a Régészeti Látványraktárban, Lilafüreden, az Alkotóházban, illetve a Feledi Házban várjuk egyébként a látogatókat, és hát ez a múzeumok éjszakája, amikor elindult 2002-ben, akkor elsősorban a látnivalókra összpontosított, hogy új dolgokat mutassunk meg, illetve akkoriban még a budapesti múzeumok új dolgokat mutassanak meg a látogatóknak. Aztán a 2010-es években ez az élmény alapúság felé ment, most pedig már a részvételiség az, amit látunk, tehát, hogy lehet, hogy rosszul fordítom, de mintha sik lenne, tehát mintha tényleg nagyon divatos lenne a múzeumok éjszakájára járni. Ezt érezzük mi is, és ennek megfelelően kínáljuk a programjainkat. A kicsiknek többféle mesemondó programot állítottunk össze, illetve állítottak össze a kollégák a Pannonhenger Múzeumban, de egyébként Zámborski Eszter mesemondó is például már most nem először vendégünk ezen az éjszakán. Nagyon fontos tudományos ismeretterjesztő előadások hangzottak el az elmúlt néhány órában. Azért is fontosak és azért nagy jelentőségűek, mert az előadás közben olyan tudományos eredményeket is megosztottak velünk a kutatók Türk Attila honfogláskorral kapcsolatban, a karosi honfogláskori sírokkal kapcsolatban, illetve Fedor Vilmos, Fedor Szabó Zsuzsanna és dr. Kis József, a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei levéltár igazgatója, Hermon Otto és Borosnyai Kamilla történetével, szerelmével és temetésével kapcsolatban olyan eredményeket, amiket ők még nem publikáltak le. Tehát gyakorlatilag itt hallhatták először.
1: És az is nagy előny, hogy ilyenkor ezek interaktív előadások, tehát a nézőközönségnek is alkalma van feltenni a kérdéseit.
5: Igen, nagyon jó volt látni azt, eleve így is terveztük, de persze akkor az igazi, amikor ez működik is, hogy egy 40-45 perces előadás után hát úgy kell lelőni a kérdezőket, mert annyira megmozgatta mindkét előadás a hallgatóságnak a figyelmét. Ezekben a pillanatokban egyébként a BENT pályázatnak, művészeti pályázatnak a díjátadója zajlik éppen néhány tízméterre tőlünk. Itt gyerekek, illetve hátrányos helyzetű alkotók, fiatal alkotók mutathatták meg festményekben, grafikákban, ruhatervezésben és még versekben is igazándiból a kreativitásukat, és hát ebből most itt egy kiállítást is megtekinthetnek az ide látogatók. Nagyon fontos visszautalni a májusi eseményekre is, hiszen május 9-én megnyitottuk a 30. grafikai, Miskolci grafikai triennálét, ami, hát Miskolc ugye a magyar grafika egyik fellegvára, ha lehet azt mondani, és a triennálé, ami biennáléként indult 1961-ben, az idén a 65. évébe lépett. Ezzel kapcsolatban Kúnyábel kollégám kurátorként 65 címmel egy gyönyörű kiállítást rakott össze, amiben ezt a történetet mind az alkotók, mind pedig hát a megfogott témák kapcsán is szépen összefoglalja, de a Rákóczi Házban a triennálénak a nagy seregszemléjéből is nyílt egy kiállítás, és hát ott van például a Feledi kiállítás is.
1: Itt álljunk még meg egy percre a triennálénál, mert hogy itt két gyönyörű kötet is megjelent a grafika történetéről.
5: Így van, ezek a kötetek meg is vásárolhatók a múzeumi boltjainkban, tehát aki esetleg ide látogat hozzánk, annak érdemes a boltokba is benézni, de ha már könyveknél tartunk, akkor kapható még egyébként a két évvel ezelőtt megjelentetett az Érték Összetkött című gyönyörű 125 éves albumunk is, amiben a gyűjtemény történeteket foglaltuk össze. Ha még a programokra visszatérhetünk, ugye ez majdhogy nem egy ilyen összművészeti éjszaka már, tehát nagyon sok helyen az irodalom, a tánc, a zene is becsatlakozik. Itt például Vihula Mihajló, ukrán gitárművész is a vendégünk a mai éjszaka folyamán is szórakoztatja a közönséget, illetve a La Barrière Manus Orfeum összművészeti előadása, zenés előadása is mindenképpen ajánlható. Ez majd este 9 órakor lesz esedékes, és hát a zenegép koncert is, ami már viszonylag hagyományos a Miskolci Galéria udvarán. De hogy visszakapcsolódjunk a fő gondolatra, tehát ugye ízekbe zárt történetek mentén is kellett gondolkodni, ezt két helyszínen tudták a kollégák ügyesen megvalósítani. Az egyik az maga a Peleház. Ugye Hermon Ottónak néhány nap múlva, jövő hét pénteken lesz a a születésének 191. évfordulója, ezzel kapcsolatban majd lesz is egy megemlékezés a Felsőámori temetőben, de hát a Peleház, az egykori nyaraló, ugye a mi gondozásunkban van, és ott Melnik Marianna vezetésével sikerül a ma esti programokat megvalósítani, amik között az egyik az ismerd meg Hermann Ottóné Borosnyai Kamilla receptjeit. Tehát aki oda kilátogat, az egy kis gasztronómiai kalandban is részt vehet, de ugyanezt megteheti egyébként a Táliaházban, a Színháztörténeti Múzeumban, a belvárosban, ahol viszont színésznők receptjeivel kapcsolatban készültek a kollégák.
1: Az egész program azt tükrözi az érdeklődőknek, hogy a már meglévő állandó kiállításokhoz is olyan eredeti ötletek csatlakoznak ilyenkor a múzeumok éjszakáján, hogy mindenki egy valami kicsit másképpen próbálja megmutatni azt, amit egyébként évközben bármikor megtekinthetünk.
5: Igen, az a helyzet, én már sok évvel ezelőtt mondtam részben, viccesen részben, persze komolyan, hogy akkor ott abban a pillanatban a Miskolci Múzeum igazgatójának volt a legjobb lenni az egész országban. Én ezt abban az értemben most is megismétlem, hogy a kollégáim itt egyrészt a gyűjteményekhez kapcsolódó szakmuzeológus kollégáim, másrészt viszont a múzeumpedagógus kollégáim és kolléganőim olyan kreatívan gondolkodnak ilyenkor, hogy egyáltalán nem az én dolgom kitalálni a múzeumok éjszakáját. Nekem általában az a dolgom, hogy az ő nagyszerű programjaikból inkább kihúzzak, mert hogy nem lesz rá idő, vagy nem lesz rá feltétlenül keret. Úgyhogy ez a sokszínűség, ez mindenképpen nekik köszönhető, és annak, hogy ezekkel az állandó vagy időszaki kiállításokkal nem hogy azonnal a nyitáskor, hanem már jóval előtte elkezdenek foglalkozni, hogy hogyan lehet annak az esetleges statikus megjelenését a lehető legjobban feloldani, a lehető legtöbbször és lehető legtöbbféleképpen közel vinni a látogatóhoz, legyen az egészen kicsi, mondjuk óvodás vagy kisiskolás, vagy akár már szépkorú.
1: Hogyan telik majd a nyár itt a Hermann Ottó Múzeumban? Vége az iskolának, jönnek a vakációs hetek, vajon nyitva lesznek-e, mivel várják a közönséget?
5: Mindenképpen nyitva leszünk, a grafikai triennáli kiállításai, a négy kiállítása az még egészen augusztus elejéig megtekinthető. Készülünk az őszre is, illetve hát mi kifelé is dolgozunk, az ősszel majd az Edelényi Kastélyszigeten is nyitunk majd további kiállításokat, ugye az idén már ott kettőnél tartunk, és összesen ugye ötöt valósítunk meg jövő év végéig. Nyilván a nyáron a nyár a pihenésről is szól, a feltöltődésről, reméljük, hogy ez most is sikerül, de az őszi fesztivál programjain már dolgozunk, illetve nagyon bízunk benne, hogy a Néprajzi Múzeumban felépített és mostanra utazó kiállításra alakított Hermann Ottó kiállítást is tudjuk fogadni eredeti terveink szerint. Bízom benne, hogy novembertől. Tehát mindenképpen lesznek új attrakciók az időszaki kiállítóterekben, mindenképpen lesznek új múzeumpedagógiai programok, új kínálat, és hát igyekszünk megfelelni nyilván a közönség igényének, annak ellenére, hogy egyébként nyilván a költségvetésünk az lehetne jobb is, de gyakorlatilag azon a szinten viszont nem akadályoz minket, hogy változatosabbnál változatosabb programokat kínáljunk, ha lehet.
1: Hadd kérdezzek még rá a kutató munkára, hiszen a nyára régészek évszaka, régészeti kutatások folynak-e?
5: A Bükkebrányi lignitbánya előterében és nagyon sok éve zajlanak már ásatások, ezek most is folytatódni fognak, tehát látunk előre nagyjából másfél-két évet, amiben egész biztos, hogy ott további lelőhelyek kerülnek feltárásra. Ezen kívül a kollégáim dolgoznak megyeszerte, illetve időnként nyilván Miskolc belvárosában is. Van olyan kutatás is, terv ásatás vagy műemléki helyreállítás, amit tervszerűen végzünk, tehát nem megelőző feltárások jellegével. Itt például Szörényi Gábor András régészigazgató helyettes kollégám Cserépvárral foglalkozik évek óta, és amennyire én tudom, az idén is vannak még ott feladataik. Illetve hát én magam is várok visszajelzést majd az NKA pályázatokról, hiszen már engedélyünk van a kőlyuk barlangok ásatására, felmérésére. Ez a projekt a kőlyuk 1-jel már 4 éve zajlik, és most kibővítjük a mellette lévő kőlyuk 2, vagyis Hillebrand-Jenő barlang, illetve a kőlyuk 3 kicsit más jellegű kutatására. Tehát, hogyha a forrás is meg lesz, akkor ezek az ásatások ősszel beindulnak, és remélhetőleg jövő év végéig ilyen téren is adnak munkát, hát nem csak nekem, hanem a kollégáimnak is.
1: Kedves hallgatóink, összefoglalót hallottak a Múzeumok Éjszakája június 20-ai miskolci programjairól, amelynek fő helyszíne a Herman Ottó Múzeum volt. Megköszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Béli Katalin.
6: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája idén is megszervezi az eredményváró pont ott partit a felvételizőknek. A központi rendezvénynek a budapesti ELTE Lágymányosi kampusza ad otthont. A fővárosi helyszínen élőzene, koncertek és változatos programok várják a fiatalokat. Budapest mellett 10 vidéki egyetemi város is saját pont ott partit rendez. Az eseményhez többek között Debrecen, Nyíregyháza, Pécs, Miskolc és Szeged is csatlakozik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara üdvözli, hogy az Európai Bizottság újra kiemeltként kezeli az állattenyésztést. A kamara fordulópontként értékeli a bizottság új állattenyésztési stratégiáját és fehérje tervét. Az új dokumentumok elismerik a gazdák szerepét és foglalkoznak az állattudomány leépülésének kockázataival. A kamara szerint a tervek jelenleg csupán szándéknyilatkozatok, mert hiányoznak a végrehajtási elemek. Különösen aggasztónak tartják, hogy a szigorúbb állatjóléti követelményekhez nem kapcsolódik finanszírozás. Sürgetik a mezőgazdaság érdekeit védő kereskedelempolitikát és a közös agrárpolitika megfelelő támogatását. A kamara hangsúlyozza, hogy a kutatásfejlesztési programok és az agrárpromóciós uniós források megőrzése létfontosságú. Bóna Szabolcs miniszter szerint az agrárkamarának politikai érdekek helyett a gazdálkodókat kell szolgálnia. A tárcavezető bírálta a kamarát, amiért a válságok és földbeépítések idején nem képviselte érdemben a gazdákat. Nehezményezte, hogy a szervezet vezetését egyetlen szervezet, a MAGOSZ jelöltállítási monopóliuma határozza meg. Kérdőre vonta a kamarát a magas tagdíjakból felhalmozott több mint 25 milliárd forintos saját tőke miatt. Kifogásolta továbbá az évente személyi ráfordításokra elköltött több mint 18 milliárd forintos összeget is. A miniszter hangsúlyozta, a befizetett forintok közpénznek számítanak, ezért kezdeményezik a kamara megújítását. A Balaton összödön működő menekült központban táboroztat háborús övezetből érkező gyerekeket az EMIH Magyar Zsidó Szövetség. Hétfőn egy újabb, mint egy 100 fős 9 és 15 év közötti gyermekcsoport érkezett Magyarországra. A résztvevők többsége Kárpátaljáról, valamint a Harkivi, Luhanszki és Donyecki front közeléből jött. Sok fiatal családját közvetlenül érintette a háború, szüleik eltűntek, fogságba estek vagy meghaltak. A tíznapos tábor célja, hogy biztonságos környezetet és kikapcsolódást nyújtson a gyerekeknek. A program kreatív és sportfoglalkozásokat, valamint magyar kulturális kirándulásokat foglal magában. A Balatonöszödi központban a háború kitörése óta már több mint 4000 ukrán menekült kapott szállást. Megnyílt a 99. Debreceni nyári egyetem, ahová 31 országból csak nem 100 diák érkezett. Az augusztus 14-ig tartó kurzuson a hallgatók a magyar nyelvvel és kultúrával ismerkednek. A résztvevők életkora a 15 évestől a 80 évesig terjed. A tanulás kezdőtől felső fokig zajlik. Szafkó Péter igazgató kiemelte, a nyári egyetem 1927 óta működik, és a legnagyobb ilyen iskola. A diákok többsége angol anyanyelvű, de érkeztek hallgatók Németországból, Ázsiából és Mexikóból is. Lengyelországból és Szlovéniából főként ösztöndíjas magyar szakos hallgatók és tanárok csatlakoztak. A Magyar Református Diaszpóra Központ igazgatója felhívta a figyelmet a határon túli magyarság emlékeire. A Debreceni Nyári Egyetem jövőre ünnepli fennállásának 100. évfordulóját, amire konferenciával is készülnek. A katasztrófa védelem figyelmeztet, a nyári hőségben is gyakran riasztják a tűzoltókat szénmonoxid miatt. Idén már 613 alkalommal riasztották a hatóságokat mérgező gáz miatt, ami 4 halálos áldozatot követelt. A mérgezések hátterében leggyakrabban a melegvíz előállítására használt nyílt égésterű vízmelegítők állnak. Kánikulában a kéményekben légdugó alakulhat ki, így a keletkező égéstermék nem tud a szabadba távozni. A társasházak házakban különösen gyakori jelenség miatt a veszélyes gáz visszaáramlik a lakóhelyiségekbe. Szolnokon nemrég egy jól működő szénmonoxid érzékelő és a gyors szellőztetés mentette meg 3 ember életét. A szakemberek nyáron is a megfelelő szellőzés biztosítására és érzékelők használatára intik a lakosságot.
0: Az időjárásról.
1: Többfelé kell gomoly felhő képződése számítani, és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor-zivatar a folytatásban. Az északi-északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban folytatva a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egy-egy oktatóját bemutató sorozatunkat, ezúttal egy nyugodtan állíthatom rendhagyó számmal jelentkezünk. Házaspár tanár portrét ritkán készíthetek, ezért magam is különleges pillanatként éltem meg, amikor Sárosi Dániel és felesége Herbály Eszter megajándékozott a bizalmával. Sárosi Dániel orgonaművész, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, orgonatanár, felesége Herbály Eszter egyházi énektárgyat oktat. Tinédzserként ismerkedtek meg még egy sárospataki nyári kántorképzőben, majd szétváltak útjaik, de soha nem tévesztették egymást szem elől. Hosszú út vezetett addig, amíg pecsét került kapcsolatukra. Most tanárházaspárként is sokszor nélkülözik egymás társaságát, hogy mi ennek az oka, és mit jelent mindkettőjüknek a másiktól kapott támogatás, hamarosan megtudhatják. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.

0: Sárosi Dániel és a felesége Herbály Eszter. Ez egy különleges alkalom. Ritkán mutatunk be így házas párokat. Sárosi Dániel a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, orgonaművész és a református kis templom turisztikai és zenei vezetője. Herbály Eszterrel, aki egyébként itt a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen oktat, hogyan ismerkedtetek meg?
1: Ez egy nagyon régi történet. Még a 90-es évek közepén együtt vettünk részt a sárospataki református nyári kántorképző tanfolyamon, ami ugye a Debreceninek egy testvér tanfolyama volt, de éppen az én oldalamról a történet az úgy folytatódik, hogy előtte egy néhány éves debreceni nyári kántorképzős tanulmányok után a tanfolyam akkor berekeztette

0: folyamatát, tehát utána már jó néhány éven keresztül nem volt nyári tanfolyam a debreceni református egyházkerületnek, és akkor én Patakra átmentem, hogy folytathassam nyári kántor képző tanulmányaimat, és ott találkoztunk Eszterrel, aki akkor már ott volt jó néhány éve hallgatója a pataki kántorképzőnek.
1: Hogy figyeltetek fel egymásra, vagy először te szúrtad ki Esztert? Hogy volt ez?
0: Hát természetesen én szúrtam ki Esztert. Gyakorlatilag egymás után voltak az óráink, elkezdtünk közösen gyakorolni az orgonán a sárospataki református templomnak, egy nagyon nehéz járású, nagyszerű, eredeti állapotú Mózer orgonája volt. Én segítettem.
1: Bocsánat, ketten ültetek egy orgonánál?
0: Biztosan volt olyan is, ez egy így 30 év távlatában, ezt egész pontosan nem tudom, de az biztos, hogy a nehéz billentésű orgonán én segítettem neki a technikai dolgok megvalósításában.
1: Ez aztán nyilván. Nagyon romantikusan hangzik.
0: Egyszer fordult elő.
1: Ez olyan, úgy kell közelni, mint a filmekben, egy ilyen lágy mozdulata.
0: Igen, igen, összeért a kezünk véletlenül. Tényleg sokat kezdtünk el beszélgetni. Ez egy 3 hetes nyári tanfolyam volt, aztán nem volt szép a vége, ugyanis a végén megbeszéltük, hogy jövőre találkozunk, de én nem mentem vissza.
1: Miért
0: már
1: nem?
0: Egész másfelé szólította az élet, a zenei tanulmányokat én évközben is folytattam, tehát egészen egyszer nem volt akkor éppen időt, hogy folytassam. Ő pedig az utólagos elmesélés alapján számított arra, hogy találkozunk egy évvel később, de utána az évek során mindig tudtuk, és én biztos, hogy tudtam, hogy ő merre jár, hol tanul, tehát 25 éven keresztül, hogy valahogy mindig előjött az, hogy ő most éppen nagykőrösen van, ő most éppen itt tanít, annak a kórusnak a tagja, szóval úgy nagyon érdekes volt, de tényleg figyeltünk egymásra, teljesen más felé vitt minket az élet, és aztán itt Debrecenben újra találkoztunk, amikor ő az itteni doktoriskolába beiratkozott a Református Tudományi Egyetemre.
1: Nem mondod, hogy addig nem is találkoztatok?
0: Nem. De olyan emlékeink is vannak, illetve utólag raktuk össze, hogy a nagykőrösön én többször voltam, mert a nagykőrösi kántorképzés nagyon-nagyon aktív. Rengeteg orgona mesterkurzust szerveztek, volt ott többek között Gárdonyi Zsolt, David Titterington Londonból, és ezekre mi mindig elmentünk, akár innen a debreceni szakgimnáziumból, akár a Zeneakadémiáról, ahol éppen én akkor éppen aktuálisan tanultam, és tudtam, hogy ott van, és volt, hogy ilyen fél óra különbséggel kerültük el egymást, de ezt 20 évvel később realizáltuk, úgyhogy nagyon izgalmas volt ez a néhány évtized.
1: Kezd olyan lenni ez a történet, mint egy Csehov regény, ugye?
0: Igen.
1: Na Eszter, Herbály Eszter, mit oktatsz tulajdonképpen a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen?
2: Egyházi énektárgyat oktatok. Eléggé összetett, tehát ez nem csak annyit jelent, hogy éneklünk az órán, és az énekléssel magával foglalkozunk, itt himnológiai, liturgikai ismereteket is tanítunk, illetve én igyekszem egy általános egyházi és műveltségi ismereteket átadni a hallgatóknak, amit aztán a gyakorlatban is jól tudnak alkalmazni majd. Tehát én komplexitásában foglalkozom az énekkel is, és az oktatással is. Legalábbis ezt szeretném elérni, hát a hallgatókat kell megkérdezni, hogy sikerül-e.
1: Oké, gyorsváltás, mi tetszett neked Daniban?
2: Jaj, ez tényleg egy gyorsváltás. Nem is tudom, hát az ismeretség, vagy az egymáshoz közelebb kerülés, ez tényleg ott kezdődött, hogy egy időben voltak a gyakorló óráink ezen az előbb említett kántorképző tanfolyamon, és át kellett menni a sárospataki iskola kerten. És ezt mi mindig együtt tettük meg, illetve volt egy harmadik társunk is, őt Német Pálnak hívták, és mi így hárman róttuk az iskola köröket gyakorlatilag. Igen, mert azonos időben indultunk reggel, mentünk együtt, azonos időben jöttünk vissza is, és aztán volt egy talán a délutáni alkalom, amikor már Danival ketten esett egybe, vagy kettőnknek esett egybe a gyakorló ideje. De ez semmi, tehát tulajdonképpen rengeteget nevettünk, humoros volt már akkor is, igen, akkor is. Úgyhogy így jól egymásra találtunk ilyen szempontból.
1: És Dani, te nem féltél, hogy a másik fiút választja Eszter?
0: Hát dehogy nem. Én erre egészen pontosan nem emlékszem erre, de most, hogy így mondja, így most tényleg emlékszem erre a történetre, arra viszont igen, hogy aztán egy idő után ketten maradtunk az időnk nagy részében, úgyhogy ez így alakult.
1: És akkor, amikor kettesben maradtatok, miről beszélgettetek? Megfogtátok egymás kezét? Semmi?
2: Nem, semmi ilyesmi nem történt. Egy valami maradt meg az én emlékezetemben, amit biztosan fel tudok idézni, az pedig a fagyizás lehetősége volt. Dani szeretett volna fagyit enni, akkor is nagyon szerettem már az édességeket, én viszont akkor már körülbelül 5 éve nem ettem fagyit, és ezért nem fogadtam el a fagyi meghívást. mást.
1: És nem kínáltál fel neki valami mást a fagyi helyett?
0: Na, hát erre már nem emlékszem.
1: Kávét, kólát,
2: idétőt. 15 évesek voltunk, 15-16 évesek voltunk.
1: Akkor még nem kávézik az ember, ez igaz? Hát gyerekek voltatok tulajdonképpen. Hát akkor azért volt ez a hosszú várakozási idő, mert itt azért voltak érési folyamatok, de ez nagyon szép dolog, hogy onnantól kezdve aztán mindig ott voltatok a másiknak a fejében, a szívében, nem?
2: Tulajdonképpen igen, követtük egymás pályáját, életpályáját, tanulmányait. Nem, nem volt kontaktunk semmi.
0: Teljesen másfelé ment az életünk mind a kettőnknek, tehát ez jelentsen ez kapcsolatokat, életutat, tehát ez egy érdekes hátsó gondolat volt. Tehát, hogy valami ugye ott nem teljesedett be, én ezt egy picit így fogalmazom be.
1: De nem,
0: hogy
1: nem is baj,
0: mi ott nem jöttünk össze, tehát nem lettünk egy pár ezen a 3-5-es tanfolyamon. 15 év persze, de hogy tudtunk egymásról, és azt hiszem, hogy ennyi.
2: Igen, ez annyi volt, hogy én ott Patakon felszálltam a vonatra, Dani kikísért, többen mentünk, de ott az ajtóban integettünk egymásnak, és az volt az utolsó mondat, hogy akkor jövőre ugyanitt. Integettünk, a vonat elment, és eltelt azután, hát nem is tudom, 25 év.
1: Hát de ahogy most így elmondtátok ezt a kis történetet, és még amúgy nincs vége, mert majd mindjárt megbeszéljük, hogy hogy is lett aztán ezen a kapcsolaton pecsét, és mikor jöttetek össze újból, mikor találkoztatok úgy rendesen újból, de hát ebben nagyon sok romantikus kis finom szál van, nem? Én így látom, ti is?
3: Így visszanézve?
2: Talán igen.
1: Na és mikor történt meg a nagy találkozás, az újra egymásra találás? Mikor, hogyan, milyen körülmények között?
2: Ahogy Dani mondta, én elkezdtem itt a doktori képzést, itt a Debreceni Hittudományi Egyetemen 18 őszén, és akkor valamikor egyszer itt ültem fönt a Zsibongóban, készültem egy előadásra, Dani pedig jött át, és így fölnéztem a jegyzeteimből, találkozott a tekintetünk, összebólintottunk, és Dani továbbment. Aztán jött visszafelé.
1: Sem is csak... meg?
0: Nem, ehhez majd még hozzáfűzni valamit.
2: Jött visszafelé kávéval a kezében, és lepattant oda szembe velem az asztalhoz. És akkor így elkezdtünk beszélgetni. Te mit keresel itt? Hogy jöttél ide? Miért vagy itt? Mit csinálsz éppen?
1: És akkor
2: mondtam neki,
1: hogy
2: a tényt mondtam, hogy elkezdtem itt a doktori képzést, és most lesz egy előadásom, úgyhogy arra készülök, mert fél óra múlva ki kell állnom a hallgatók elé, és valamit mondanom kell.
1: Megörültél Eszternek. Már azt szokott így lepattanni.
0: Hát sőt, annyira nem volt ez tervezésmentes. Előzménye is van ennek a találkozásnak, ugyanis előtte nyáron, Miskolcon, ahol Eszter tanított már azt hiszem, hogy 5. vagy 6. éve, a működő ottani nyári tanfolyamon, akkor mi átmentünk innen a újraindult debreceni nyári kántorképzővel, mivel azt hiszem, hogy 25 éves volt. Jubileumot ünnepeltünk a miskolci kántorképzőn, és ő ott volt, tehát igazából ott beszélgettünk először, és akkor már mondtad, hogy Debrecenbe fogsz jönni, és lesz ez a doktoriskola, úgyhogy én tulajdonképpen szeptembertől úgy kerestem a folyosókon, hogyha mondjuk esetleg arra lenne, úgyhogy ez...
1: Akkor már hány éves voltál?
0: 38.
1: Asztal!
0: Tehát ez nem...
1: És friss ez a
0: pontosan
1: történet.
0: Pontosan.
1: Jó, és mikor történt meg először az, amikor nem kifejezetten zenéről, vagy kántorképzésről, vagy egyetemi dolgokról beszélgetetek, hanem a személyes életetekről, mondjuk tényleg a másik érdekelt?
0: Végig tulajdonképpen, tehát már azt hiszem, hogy az első találkozás 3 hetében is természetesen, tehát nyilván a szakma az azért ott van, de hát mi ismertük már egymást, illetve ismerkedtünk. Ebben a 7 évben természetesen már nem csak az volt a téma.
1: Dani alapvetően egy félénk fiú, így ismerkedés tekintetében?
2: Szerintem nem félénk, nem félénk.
1: Megéri a pénzét?
2: Ó, abszolút, igen.
1: És Eszter olyan lány, aki azért meg kell küzdeni érte, tehát kell tud varolni neki rendesen?
0: Természetesen igen, ő...
2: Olyannyira, bocsánat, hogy 2 hétig várakoztattam a nagy kérdés feltétele után, tehát nem kapott rögtön igenlő választ.
1: Amikor azt mondta neked, hogy leszel-e a feleségem, akkor te 2 hétig nem is választ. Jó sokat gondolok.
2: Igen. De nem volt egészen 2.
1: Atya úristen! Hát ezt azért fel kellett dolgozni, ugye? Aztán. És akkor te ott ültél tűkön, minden nap vártad, hogy majd... Komolyan?
0: Nem, természetesen nem. De hát ez is, szóval ez az ő komolysága, hogy egy ilyen kérdéssel nem lehet. Így van.
1: Mi az, amit fontolóra vettél? Elmondott nekünk?
3: Hiszen közös az életutatok, közös az érdeklődésetek. Mégis mi volt az, ami kérdésként felmerült, és nagyon-nagyon régi az ismerettség?
2: Nem akartam elköteleződni. Én akkor léptem ki egy hosszú kapcsolatból, egy évvel korábban, és én még nagyon korainak éreztem az elköteleződést. Ez volt igazán a megfontolásom tárgya, függetlenül attól, hogy Dani nagyon szépen és a családom tetszésére mindenkit beavatott. Édesapámmal külön beszélt ezt a lánykérős történetet, mindenkinek elmondta, hogy ezt tervezi, és akkor támogassák őt ebben. Mindenki így két kézzel lökött ki az ajtón, hogy de, már pedig te most elmész Danival kirándulni. Én ezt csak nem régen tudtam meg, hogy ebben még a nővérem is bele volt avatva, de nekem nagyon rosszul esett az, ami akkor ott történt, és nem tudtam erre reagálni. Mert én azt gondoltam, hogy mi megbeszéltük ezt a kérdést, hogy én ezt most még nem szeretném. Lánykérés nyilvános helyen meg különösen nem szeretném, és így mindennel szembe ment, és nekem ezt meg kellett emésztenem.
1: Tehát valahol akár még hízelgő is ez.
2: Igen, utólag lehet, de én nem így éltem meg, és nem is vagyok ilyen őszintén. Nekem nincs ilyen nagy dolgok. Szükségem.
1: Ilyen szerény az Eszter. Egyébként te pedig, Dani, nem bíztad a véletlenre a dolgokat, szóval erről az oldaladról nem is ismertünk.
0: Igen, hát pont ez az, ami megtetszett benne. Illetőleg az, hogy tényleg nagyon magasan van az a mérce, ami nála van, és ez nagyon izgalmas volt számomra mindig, tehát teljesen egyértelmű volt, amikor itt már 7 évvel ezelőtt elkezdtünk beszélgetni, hogy ez egy hosszú távú dolognak ígérkezik.

0: Sárosi Dániel orgonaművész, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, orgonatanár és felesége Herbály Eszter, aki a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen egyházi énektárgyat oktat, most beszélnek egyéni, szakmai életútjukról is.
1: Egy kicsit meséljetek az egyéni életutatokról is, hogy ki hol végezte az iskoláit, hol született, honnan került aztán ide Debrecenbe, vagy pedig esetleg nehogy Isten tőzsgyökeres debreceni, szóval ki honnan jött. Eszterrel kezdünk.
2: Én eredendően borsodi vagyok, egy kis gömöri vagy bükkajai településről, Sajóvelezdről származom. Ez a szlovák határtól 25 kilométerre, Miskolc és Aktelek között, nem Sajóvölgyében található, nagyon szép vidék, és onnan tulajdonképpen 14 éves koromban kezdtem el jönni, ha mondhatom így, mert a középiskolámat Miskolcon végeztem, a Lévai József Református Gimnáziumban. Onnan mondhatni egyenes út vezetett Nagykőrösre, akkor én tanítóképzőfőiskolának nevezték, most már a Károli Gáspár Református Egyetemnek a tanítóképzői, tehát pedagógiai kara. Én ott végeztem először tanítókántorszakon, aztán pedig hittanoktató szakon. Ezután kezdődött az életemben egy vándorló időszak. Éltem Nógrád megyében, 2 évet éltem a Nagykunságban, aztán éltem Pest megyében is pár évet, és itt mindig egyházban, egyházi iskolában dolgoztam.
1: A református hit az akkor egyfajta családi örökség?
2: Így van. Az én emlékeim szerint 5 éves koromtól gyakorlatilag folyamatosan jártam a templomban nagyszüleimmel. Aztán persze a kamaszkor az egy picit megritkította a dolgot, de akkor már volt feladatom, mert én már 13 éves koromtól kántor voltam az egyházközségünkben. Akkor a lelkészünk felesége volt a kántor, és azelőtt pedig a lelkész, tehát ott volt egy lelkészváltás, ott maga a lelki pásztor volt a kántor. Tehát ez a régi kántor tanítói rendszer, hogy férfiak voltak a kántorok, az nálunk már korábban megszűnt. Tehát nem volt gond, hogy egy 13 éves kislány ül a hangszernek. Inkább örült ennek a gyülekezet, hogy van utánpótlás, van, aki megtanulja ezt a szép feladatot. Szeretném és szolgálatot. Hogy nem, szerettem, igen, igen. Zeneiskolában Ózdra jártam, ott már szintén 5-6 éves koromtól szolfést, illetve zongorát tanultam. Úgyhogy ez így végig kísérte az életemet. Középiskolában elkezdtem a zsoltár és népdal éneklő versenyeket, amelyeket Kőrösön tartottak, Nagykőrösön. Úgyhogy innen az ismeretség és a kapcsolódás Nagykőröshöz. És azután pedig 2008-ban felvételiztem ide a Debreceni Hittudományi Egyetem mesterképzésére, pasztorális tanácsadó szakra. Aztán ebből nem csak ez a szakirány lett, hanem mellett a pasztorális szervezetfejlesztés szakirányt is elvégeztem, és erre építettem aztán rá később a doktori képzést 2018-tól kezdve.
1: És hogy kaptál itt állást?
2: Arany János korábbi zeneigazgató és tanár úr nyugdíjba vonulása után ért ez a megtiszteltetés, hogy átvehettem az ő óráit, illetve az egyházi ének oktatását itt az egyetemen.
1: És aztán milyen kapcsolatot sikerült kialakítani itt a hallgatósággal, mert korábban is volt már tapasztalatod az oktatás terén, ugye elmondhatom?
2: Igen, volt felnőtt képzésben is, felnőttekkel való foglalkozásban is. Azért van egy kicsit nehéz helyzetem, én legalábbis így élem meg, mert én csak 2 évet töltök a hallgatókkal. Amikor érkeznek egyházének órára, akkor másodévesek, és amikor befejezik a tanulmányaikat egyházének tárgyból, akkor harmadévesek. Tehát másod-harmadéven találkozom velük. És a képzés 5+1 év, tehát nagyon sok időt töltenek még bent az egyetemen, de én már nem találkozom velük. Úgyhogy ezt a 2 évet kell kapcsolatépítésben is kihasználnom, illetve a minden tudás, amit szeretnék annak az átadásában is kihasználni. És nagyon remélem, hogy jól tudok velük kapcsolatba kerülni, és olyan muníciót tudok nekik átadni, amit a későbbiekben majd kint a gyakorlat során ők használni tudnak.
1: Nani, róla sok mindent tudunk. Ezt a részét mondjuk most, amit megosztottatok, ezt nem tudtuk, de a szakmai pályafutásod azért úgy ismert nagyjából az Európa Rádió számára, mégis azért elevenítsük már fel, hogy honnan jöttél te, hogy kerültél te Debrecenbe, vagy már itt voltál?
3: Nem, én kecskeméti születésű vagyok. A családom anyai és apai ága teljesen különböző helyről. Én ott nőttem föl tulajdonképpen, 15 éves koromig ott éltünk szüleimmel, de édesanyám ő ceglédi, édesapám nyíregyházi, nyírségi, illetve hát a nagyszülők generációjában van kántor, tanító, református, lelkész, református vonalról érkező.
1: Ez a zenei vénát, meg a reformátusságot is akkor hoztad.
3: Így van, illetve anyai nagyapám ő építészmérnök volt, nagyon komoly, szép életművel. Tehát Kecskeméten születtem, ott nyilván azért az általános iskola vége felé. Tehát nem volt mindig egyértelmű, nem volt voltam szervesen része a vallás oktatásnak. Tehát az általános iskolámat azt zenei általános iskolában végeztem el, tehát az volt nagyon fontos része már az elejétől fogva a neveltetésnek az életem kezdete óta, illetve a hittanoktatás az 8. koromtól saját választás alapján indult be. Kecskeméti Esperes úr Szabó Gábor nagyon-nagyon fontos része az életemnek, ő terelgetett ebbe az irányba tulajdonképpen, és amikor Debrecenbe költöztünk, elsősorban a szüleim okán, hiszen ők egyszerre kaptak professzori állást itt a Debreceni Egyetem zeneműszeti karán 95-ben, és akkor én pont váltottam az általános iskolából a gimnáziumba, tehát kézenfekvő volt, hogy akkor itt kezdem, és az is, hogy a református gimnáziumban. De egy év után, amikor a zeneiskolában, tehát ami a mostani egyik munkahelyem, itt én elkezdtem az orgonatanulmányokat, az elég eredményesnek bizonyult talán, és leültünk, és eldöntöttük, hogy ez a vonal lesz inkább, úgyhogy a református gimnáziumból én átmentem a Vár utcára, ide a mai debreceni zenedébe, és itt fejeztem be a középiskolát, majd utána jött a Zeneakadémia Budapesten. Az egy nagy forduló pontot jelentett, de egy néhány év múlva mégis inkább Freiburg lett belőle, tehát Dél-Németországban fejeztem be az egyetemi éveket, egészen egyszerűen azért, mert ott volt egy professzor, Szatmári Zsigmond, aki még szerencsére él és nagyon jó egészségnek örvend, 86. életévét tölti, és folyamatos a kapcsolat, tehát ő neki akkor hivatalosan az utolsó néhány évét sikerült megnyernem, ugyanis ott nagyon szigorú az a rendszer, hogy 65 éves korban el kell menni az egyetemről, hiába van az, hogy ő még bőven tudna mit átadni, és nagyon, nagyon jó egészségnek örvendett akkor is.
1: Ja, akkor sprechen Sie Deutsch.
3: Ja. Ja, hát őrlik. Na most ezután a Freiburgi intézményben nem nála fejeztem be a tanulmányokat, hanem egy Martin Schmeding nevezetű, nagyon komoly nevű, és azóta is rengeteg felé oktató professzornál. Ott volt egy szólista osztály, az itthon Magyarországon nincs, ez azt jelenti, hogy az 5 éves egyetemi képzés tetejére még ráültetnek egy ilyen koncert szakot, ahol az ember játszik, versenyez, tehát nagyon izgalmas a szakmai életem, azt gondolom, hogy ott csúcsosodott, tehát ott egész nap csak a hangszerrel, a hangszer felépítésével, az azon való muzsikálással tudtunk együtt időt tölteni, és aztán jöttem vissza Debrecenben, mert én nem szerettem volna ennél a 4 évnél hosszabb időt ott tölteni, és van az az ember típus, én azt gondolom, aki kint tud maradni életvitelszerűen, akivel együtt, aki, hogy ne, természetesen rengeteg lehetőség lett volna. Tehát akkor voltam éppen 8 nemzetközi versenyen túl, tehát ott azért abból rengeteg koncert lehetőség jött, tehát én azt gondolom, hogy ezt meg lehetett volna fogni.
1: Sose, ha az ember mondjuk...
3: Én nagyon szerettem volna tanítani, és az az igazság, hogy az a fajta iskola rendszer, ami itt mai napig is van, de akkor aztán különösen működött, ez a zenei középiskola, ez ott nem nagyon van ennek megfelelő. Tehát zenei gimnáziumok vannak, a zeneiskolák már akkor is azt az irányt vették, hogy minél egyszerűbben, minél inkább filmzene felé, minél inkább. Tehát nekem akkor más irány volt a fő a csapás irány. Inkább a klasszikus orgonazene, és természetesen az egyházzene is, de én mindenképpen azzal a tudásanyaggal, szeretettel és talán szigorral is gondoltam az én oktatási tevékenységet folytatni, amit itthon meg lehetett csinálni. Ott nem. Tehát ott rengeteg ismerősöm tanított magánúton, iskolai körülmények között. Nekem az nem lett volna jó cél, úgyhogy hazajöttem egy adott lehetőségre.
1: És miért éppen az orgona?
3: Ez is gyermekkorban és Kecskeméthez kapcsolódik. Én zongoráztam már nagyon korán. Ez nyilván ott a zenei általános iskolában el kellett dönteni 4. osztályba, hogy milyen fajta hangszert választ az ember. Nekem akkor a zongora volt a választásom, és talán a felső tagozatban kaptam egy olyan zongora tanárt, Révész Lászlónak hívják, most is ő a Kecskeméti Zenei Intézménynek az orgonatanára, aki a zongorával párhuzamosan az orgonát is megmutatta. Igazából gyakorlat, illetve technikai irányból jött az én érdeklődésem, bementünk az ottani csodás hangszer belsejébe, egy hatalmas nagy orgonája van a Kecskeméti Kodályiskolának, ezt hangoltuk ebbe, 10 évesen én ott mászkáltam jobbra-balra, tehát amit most a kis templomban is meg lehet csinálni. Hát nem tudom, de ez minden esetre érdekel, tehát, hogy a technikai vonal volt, ami először megfertőzött, és azt tudtam, hogy amikor átjövünk Debrecenbe, akkor az orgona tanulmányokat én az zeneiskolában elkezdem.
1: Olyan kár, hogy nem láthatják a hallgatók, hogy Eszter milyen aranyosan nézi Danit, miközben beszél, hogy te büszke vagy rá, ugye?
2: Hát persze. Természetesen.
1: Szoktatok így együtt is játszani, orgonához leülni, énekelni, tehát adódik ilyen alkalom, csak úgy akár kettelésből. Vannak ilyen, csak ilyen kis alkalmak kettesben, hogy mondjuk bemész hozzá a kis templomba, és akkor odaülsz mellé.
2: Fordult elő ilyen, igen, fordult elő ilyen. Például az esküvői képek között is van ilyen, ahol ketten játszunk a kis templomi hangszeren. De az igazság az, hogy kedvtelésből nagyon ritkán ülünk le a hangszerhez. Mármint, hogy együtt, együtt biztosan. Szabad egy picit viccesebbre venni, akkor azt mondanám, hogy hárman ülünk le a hangszerhez, és van egy cicánk, aki nagyon szeret a pedálokon mászkálni, és nagyon szép harmóniákat tudunk elérni. Tehát így hármasban a családi hangszerjáték meg.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Sárosi Dániel orgonaművésszel, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatójával, orgonatanárral és feleségével, Herbály Eszterrel, aki a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen egyházi énektárgyat oktat. Mindkettőjük életét kiteszi a tanítás, de igyekeznek a megmaradt kevés szabadidőt egymással tölteni, most erről is hallhatnak. Tehát nektek az oktatás az életetek, akkor lehet mondani?
1: Azt gondolom, hogy igen. Nagyon szeretjük.
0: Dani, neked különböző korosztályokhoz is van szerencséd, igaz?
1: Igen, zeneiskolai korosztály, illetve a középiskolai korosztály az, ami, illetve hát a Hittudományi Egyetemen a felnőttek, tehát mind a három oktatási típusban tanítok, nagyon különbözik a három.
0: Szoktatok otthon egymástól szakmai tanácsot kérni időnként?
2: Persze, igen. Igen, hangszerben én mindenképp, illetve az egyházi zeneének liturgia tekintetében ottani esetleg kérdez engem, tehát szoktunk, igen, megkérdezzük egymást.
0: Hogyha szabadidőtök van, és kettesben töltitek, akkor mivel szeretitek tölteni? Mentek-e kirándulni színházba, moziba? Mi az, amit szerettek együtt végezni, csinálni, tenni, ami mondjuk nem a munkátokhoz köt?
1: Többféle hobbing is van, mondjuk idő az nagyon kevés, igyekszünk utazni, amennyire lehet, tehát Eszterékhez azért nagyon messze lakik az édesanyja, azt nagyon szeretjük azt a környéket, ahogy már a beszélgetés elején említettétek el. Meg tudunk menni barlangtúrára, és igen, tehát igyekszünk felfedezni, és minél több felé menni, de Eszternek a kertészkedés, a hobbi, a Debrecen Józsán élünk egy szép kerttel rendelkező házban, tehát ott, ami időnk van, csak nyilván mindig ez a nehéz, hogy nagyon kell érte tenni, hogy legyen közös időnk.
0: És miket termesztesz, Eszter?
2: Ami a magas ágyásban belefér, tehát magas ágyásban van, igen. Igen, cukkini, paradicsom, paprika, egy kis hagyma, ami a ház körül szükséges, és meg tudom termelni. Tehát gyakorlatilag most egészen sok zöldséget eszünk, a rukolától a málnáig minden megtalálható, körtefánk, barackfánk, cseresznyefánk is van, és hál' Istennek egyre szebb terméseket hoz. Örülünk nagyon.
0: Üvegházad, fóliasátrad van?
2: Nem, az nincsen. Hát jó volna, ha lehetne, de az adottságaink ehhez itt a ház körül nem elegendőek. A pici, ami nekünk szükséges, és mindig frissen terem, az viszont megvan, és ennek nagyon örülünk.
0: És hogyha mondjuk jön hozzátok a család látogatóba, vagy mondjuk van egy karácsonyi ünnep, és azt mondják, hogy énekeljetek már valami szépen, gyerekek, akkor azért úgy megajándékozzátok a családot egy ilyen közös éneklés, vagy nem szokott ilyen lenni?
1: Igen, hát édesanyámnál szoktuk a karácsony, Szentestét. Szüleimnél szoktuk a Szentestét közösen tölteni. Ott, mivel mindenki muzsikós, ott ez az alap dolog, tehát, hogy a fa körül azért éneklés van hangszerkísérettel, azt nagyon szeretjük, és Eszteréknél is elő-elő fordul, igen.
2: Négyen, négy szólamban a Szenteste mindenképpen a Dani szüleivel töltjük, és ott ez teljesen természetes.
0: Hogyha mondjuk Daninak koncertje van, hangversenye van, és te megteheted, ráérsz, elkíséred, meghallgatod, ott ülsz a nézők sorában, igyekszel ott lenni?
2: Amikor tudok, akkor ott vagyok, igen. Ha ez helyben van, akkor teljesen természetes, de elő szokott fordulni, hogy ha tudok, akkor vidékre is elmegyek vele. Egyre kevesebbszer tudom ezt megtenni, de a nyári filharmóniás koncertsorozataim például, ahol nem csak egyedül játszik, hanem fuvolistákkal, vagy hegedűsökkel, énekesekkel szokott kamara koncerteket, talán mondhatom így, azokra szeretek elmenni, és hogyha tudok, akkor el is megyek.
0: Neked fontos, hogy ott legyen Eszter ezeken az alkalmakon? Sokat számít?
1: Nagyon sokat számít, hogy ne rendszeresen, amikor ott van, akkor az egy nagyon komoly töltet. Igen, ezt mondhatom mindenféleképpen, tehát nagyon sokat jelent. Nyilván, ha vidéki koncertek vannak, egyre több van, akkor ő azért a munka miatt, illetve neki is egyre több a kötelezettsége, amiatt azért nem sűrűn, tehát újabban már sajnos nem sokszor, de emlékszem olyan filharmóniás turnéra, amikor végig ott volt akár 10 koncertet is, amikor így egyben van egy komoly szervezés, és ez nagyon jó volt.
0: Szeretnék neked gratulálni, Dani, mert a közelmúltban egy elismerést vehettél át, beszéljünk már erről egy kicsit, mert nagyon szerény vagy, és mindig úgy tudunk meg mindent itt az Európa Rádióban.
1: Köszönöm, hát váratlanul ért a dolog, de nagyon-nagyon megtisztelő. Különösen azért, mert láttam a kitüntetettek listáját, és egy nagyon komoly csapat része lehettem ezáltal. Ez egy miniszteri elismerés, ami arra vonatkozik, hogy Debrecen kultúrájáért sokat tettem, és ezt nagyon-nagyon örülök, hogy ezt eszébe jutott az előterjesztőimnek.
0: Na, de te hogy érzed? Hát sokat tettél Debrecen kultúrájáért. Igen, sokat tettél, vagy nem?
1: Azt gondolom, hogy tettem, és ez nagyon jó érzés, hogy ez másoknak is feltűnik, illetve egy ilyen fajta elismerés jön ennek hatására. Úgyhogy nagyon köszönöm.
0: Ilyenkor büszke vagy? Vagy mit mondtál neki?
2: Mi azon a napon, amikor ezt a kitüntetést megkapta, nem voltunk már itthon, elutaztunk. Tehát nem is tudta a többiekkel együtt átvenni ezt a kitüntetést, nem tudott a szép ünnepségen részt venni, hanem amikor megérkeztünk külföldről, vagy hát miután hazaértünk, akkor valamelyik napon bement, és akkor átvehette ezt az oklevelet. Én aznap dolgoztam, és ez a nap közepén volt, úgyhogy Dani bejött a munkahelyemre, és így megmutatta az oklevelet, hogy ez az, amit kapott.
0: Isten?
2: Mondtam neki, hogy ügyes volt, és gratulálok.
0: Puszit se adtál semmi?
2: Na, erre már nem emlékszem. Tehát kapott puszit, de éppen ellenőrzésre készült az intézmény. Tenve voltam papírokkal és a számítógépben, úgyhogy sajnos ő így elsikkadta a figyelmem, de arra a 2 másodpercre odafigyeltem, úgyhogy.
1: Egy ilyen elismerés, azt gondolom, hogy azért két oldalú, mert a másik oldalon ott van az is, hogy ahhoz, hogy sok mindent tegyen az ember, illetve a napjának, a gondolatainak a nagy részét azt töltse ki, hogy hova szervezünk, mit szervezzünk, hogyan tegyünk esetleg többet, az mind-mind otthonról veszi az időt. Tehát ennek ez az oldala az, ami nagyon nehéz, úgyhogy nyilván gondolom, remélem, hogy örült neki, de hát ez egy nehéz dolog, hogy hogyan tudja a családjába tartani azokat az energiákat és azt a lehető legtöbb időt, amit kell.
0: Éppen ezt szerettem volna egyébként kérdezni még így a vége felé, hogy sokat kell nélkülöznötök egymás társaságát emiatt a munka, meg emiatt az életforma miatt, amit a hivatásotok biztosít számotokra?
2: Sokat. Erre egyértelműen ez a válasz, hogy sokat, igen. És tulajdonképpen azt érezzük, hogy nincsen vége a napnak. Tehát ha hazajön Dani, ő elég későn szokott hazaérni, tehát ha már 9 órakor otthon van, akkor azt mondom, hogy de jó, hogy ilyen hamar hazaért. Tehát 11-nél előbb nem ér haza általában. Ha pedig valami koncert van, vagy egyébre készül, akkor nem ritka az éjfél. Fél egy, ez mind gyakorlástól függ. Sőt, van olyan, hogy hazajön délután, és este még visszajön, hogy a hangszerhez üljön, mert otthon egy 2 manuális hangszerünk van, de ha az nem elegendő neki, akkor muszáj visszajönni, és akkor gyakorol. És ugyanez van hétvégéken is. Sokszor el a városból épp egy orgonaszakértés, vagy egy koncert, vagy egy előadás, vagy egy bármi, és kevés időt tudunk relatíve együtt tölteni, és otthon is kevés időt tudunk lenni együtt.
0: De neked az a tudat, Dani, hogy bármilyen későn is érkezel, otthon vár Eszter, az megnyugtató, nem?
1: Hát olyannyira, hogy enélkül nem lehetne csinálni. Tehát ezt egyedül természetesen nem lehetne csinálni, és nagyon sokszor jut eszembe, hogy egyedül van. De ezt sem mondhatom, mert neki legalább annyi minden van. Nyilván az ő munkája, az talán egy picit előbbi nap, vagy munkavégzést feltételez, tehát ő sokkal többet tud otthon lenni, hál' Istennek. Csak az, hogy szóval ezt nekem egy picit máshogy kellene alakítani pontosan azért, hogy tudjunk együtt többet lenni. De a háttér az egy csoda, azt mindenképpen el kell mondjam.
0: Ezért akármennyire is sokat vagytok távol egymástól, mégiscsak a tudat az, hogy ott vagytok egymásnak, vagy mindig számíthattok egymásra, az azért sok erőt ad a mindennapokhoz, nem?
2: Persze, ez fontos. Igen, tehát napközben azért telefonon el tudjuk érni egymást többnyire, hogyha valami probléma van, ha kérdés van, ha azonnal meg kell oldani valamit, akkor ott van a telefon, és én esténként igyekszem megvárni Danit is, akkor még mindig tudunk a lényeges dolgokról beszélgetni.

0: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban beszélgetést hallhattak Sárosi Dániel orgonaművésszel, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatójával, orgonatanárral és feleségével Herbály Eszterrel, aki a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen egyházi énektárgyat oktat. Megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszonthallásra!
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Benyújtotta a kormány a vármegyéket megyékre átnevező törvényjavaslatot. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. 17. alkalommal rendezik meg a Strandok éjszakáját szombaton. Miskolc is csatlakozik. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Benyújtotta a kormány a vármegyéket megyékre átnevező törvényjavaslatot kedden este. A módosítás értelmében a főispán elnevezés helyett ismét a kormány megbízott lép életbe. Az indoklás szerint a javaslat célja a területi közigazgatás egységes szóhasználata. A törvény átnevezi a korábbi megye és kormány megbízott kifejezéseket a jogszabályokban. A módosítás nem érinti az érintett szervek feladat és hatásköreit, sem az eljárásokat. A közigazgatási és önkormányzati jogviszonyok tartalma változatlan marad. A változtatások a tervek szerint október 1-én lépnek majd hatályba. A kormány 2022-ben vezette be a most kivezetni szándékozott vármegye és főispán megnevezéseket. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája idén is megszervezi az eredményváró pont ott partit a felvételizőknek. A központi rendezvénynek a budapesti ELTE Lágymányosi kampusza ad otthont. A fővárosi helyszínen élő zene, koncertek és változatos programok várják a fiatalokat. Budapest mellett 10 vidéki egyetemi város is saját pont ott partit rendez. Az eseményhez többek között Debrecen, Nyíregyháza, Pécs, Miskolc és Szeged is csatlakozik. A ponthatár hirdetéssel induló albérleti főszezon az idén az elmúlt 5 év legalacsonyabb keresletével rajtol. A bérleti piacról az Otthon Start program von el jelentős keresletet a fiatal vásárlók megszólításával. Még Budapesten már az árak csökkenésében is látszik a gyengébb kereslet, több vidéki városban drágultak a lakások. A vármegyeszékhelyeken a kislakások havi bérleti díjának középértéke 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. A legnagyobb egyetemi városok közül Debrecenben a legdrágábbak a Garzonok 170 ezer forintos mediánárral. A kedvezőbb áru egyetemvárosok közé tartozik Miskolc, ahol a garzonlakások havi medián bérleti díja 110 ezer forint. A szakértők szerint a tavalyi évhez hasonlóan idén nyáron sem várható hatalmas keresleti boom az albérletpiacon. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon látható először a Mami Blue című film. Mayer Bernadett rendező önéletrajzi ihletésű drámájának főszerepeiben Vilmányi Bennett és Fűr Anikó látható. Az alkotás a Pekingi Nemzetközi Filmfesztivál Forward Future versenyén elnyerte a legjobb filmdíját. A Miskolcon látható Heisel 85 című thriller az 1985-ös brüsszeli tragédia eseményeit dolgozza fel. A műsoron szerepel Andrei Zjagincev legújabb Cannes-ban díjazott filmje, a Minotaurosz is. A számüzetésben élő orosz rendező alkotása Claude Chabrol egy korábbi pszichológiai thrillerének feldolgozása. A 22. Cinefest filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg a Borsodi Vármegyeszékhelyen, Miskolcon. A rendezvény részletes programját a következő hetekben ismertetik, a jegyértékesítés pedig augusztus közepén indul. Miskolc önkormányzata csatlakozott a holland indítatású No Plastic Filter nemzetközi kezdeményezéshez. A kampány célja a műanyag cigaretta szűrők okozta súlyos környezeti károk elleni fellépés. A kezdeményezéssel az Európai Uniós jogszabályok 2027-es felülvizsgálatát szeretnék befolyásolni. A csikkekben lévő szűrők lassan bomlanak le, és mikroműanyagokkal terhelik a környezetet. A program támogatása szervesen illeszkedik Miskolc meglévő fenntarthatósági és klímavédelmi terveibe. A hollandiai csatlakozók mellett Miskolc volt az első Hollandián kívüli hely, amely belépett. A kezdeményezést elindító alapítvány külön levélben köszönte meg a magyar város támogatását. A katasztrófa védelem figyelmeztet, a nyári hőségben is gyakran riasztják a tűzoltókat szénmonoxid miatt. Idén már 613 alkalommal riasztották a hatóságokat mérgező gáz miatt, ami 4 halálos áldozatot követelt. A mérgezések hátterében leggyakrabban a melegvíz előállítására használt nyílt égésterű vízmelegítők állnak. Kánikulában a kéményekben légdugó alakulhat ki, így a keletkező égéstermék nem tud a szabadba távozni. A társasházakban különösen gyakori jelenség miatt a veszélyes gáz visszaáramlik a lakóhelyiségekbe. Szolnokon nemrég egy jól működő szénmonoxid érzékelő és a gyors szellőztetés mentette meg 3 ember életét. A szakemberek nyáron is a megfelelő szellőzés biztosítására és érzékelők használatára intik a lakosságot. Az egész országot sújtó folyamatos kánikula miatt tűzgyújtási tilalom van érvényben Magyarországon. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A parlag és gázégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdőtűz.hu vagy a www.katasztrófavédelem.hu honlapon elhelyezett térképen, illetve a kapcsolódó információs anyagokból lehet tájékozódni. A szabályokról és azok betartásáról most Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét hallják.
2: A tűzgyújtási tilalom elrendelése az mindig attól függ, hogy erdőkben a biomassa, vagyis a földön lévő növényi részeknek a nedvesség tartalma az

0: katasztrófavédelem weboldalán, mindjárt a főoldalon egy Magyarország térképen jelöljük, hogy éppen aktuálisan hol van elrendelve tűzgyújtási tilalom. Egyébként a tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy ahol el van rendelve, ott erdőben és az erdők 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Tehát az elsősorban az erdőben kirándulókra vonatkozik.
1: 17. alkalommal rendezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját idén szombaton. A népszerű kezdeményezéshez országszerte 54 fürdő és komplexum csatlakozott. A legtöbb helyen éjfélig, de több helyszínen akár hajnali egyig vagy kettőig is tarthat a program. A látogatókat élő koncertek, DJ-k, vízimozi, sauna szeánszok és különleges showműsorok várják. Miskolcon a Miskolctapolcai strandfürdő és az Ellipsum is zenés esti partival várja a vendégeket. Debrecenben a komplexumairól ismert akvatikum ad otthont a helyi éjszakai csobbanásnak. Nyíregyházán a Sóstó régióban található Aquarius élményfürdő csatlakozott a rendezvényhez. A látogatók többek között lebegő hangtálfürdőt, búvárkodást és víz alatti fotózást is kipróbálhatnak. A miskolci Weidlich udvarban található pontközpont hűsölési lehetőséget és közösségi teret kínál a belvárosban, írja minnap.hu. A helyszín nyitvatartási időben programoktól függetlenül is nyitva áll a pihenni vágyók előtt. A felnőtteknek hetente társas játékestet, havonta pedig improvizációs tréninget és karriertervezési tanácsadást tartanak. A kisgyermekes családokat csütörtökönként babamama mesetorna, valamint éneklős, mondókás, fejlesztő foglalkozások várják. A 10-14 éves korosztály számára Content Commando néven kreatív videós és digitális műhelyt szerveznek. Az őszi időszakban visszatérnek a népszerű bűvésztrükk oktatások és az apáknak szóló beszélgetős estek is. A civil közösségi tér programjainak nagy része ingyenes vagy adomány alapú formában vehető igénybe. Augusztus 20-án és 21-én rendezik meg Miskolcon a Tündöklő, a Fény Művészete Fesztivált. A kétnapossá bővült rendezvény során a belváros ikonikus épületei szabadtéri fénygalériává alakulnak. A látogatók nemzetközileg elismert alkotók monumentális fényfestéseit és interaktív alkotásait láthatják. Olyan művészek érkeznek, akik korábban Berlin, Tokió vagy Dél-Korea rangos fesztiváljain is kiállítottak. A helyszíneken zenei kísérettel kiegészített vetítések és analóg technikájú fényjátékok is helyet kapnak. A látványos vizuális elemek mellett kulturális kísérőprogramok is várják az érdeklődőket a nemzeti ünnepen. A Miskolci Kulturális Központ szervezésében megvalósuló esemény közösségi találkozó helyé formálja a belvárost. A két esti program teljes egészében ingyenesen látogatható, a részletek a rendezvény közösségi oldalán követhetők. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Abigail.
1: A Bogyós Gyümölcskertész, Szent Péter Esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A Gólya Kalifa.
0: Fiú esetleg.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: Április kalendájának 1-től máig, tehát nem egészen 4 nap alatt, írta a prefektus, 247-en adták fel magukat a törvény nevében, mint keresztények. Fájdalom, ezek az örjöngők nem mind az ajnépből kerültek ki. Sőt, a plebsz határozottan megfogyatkozott annak a lelkiismeretességnek a következtében, amelyel a hatóságok a haza szeretetétől serkentve végrehajtották az üdvös és hasznos fenyítő rendszereket. Azok közt, az istentelenek közt, akiket a törvény most mint egy engesztelő áldozat gyanánt mutatott be a megsértett isteneknek, nagy számmal vannak az előkelőbb és vagyonosabb társadalmi osztályukba tartozók. Az istenek, mormolta maga elé a császár, és eddig soha nem érzett szorongással lépett ablakához, ahonnan látni lehetett a proponti zöld tükrét, és a katonai gyakorlóteret, amelyen már nyüzsögtek az ünnepi díszbe öltözött Joviusok. Sokkal nagyobb volt a maga belső háborgása, sem hogy hallotta volna az előszobájában támadt tülekedés lármáját. Csak akkor fordult meg, mikor nagy zajjal kicsapódott az ajtó, és berohant a szobába a matematikus. Uram! Esett térdre a császár előtt. Uram! Tovább nem tudta mondani, s a császár percekig nem tudott hozzá kérdést intézni. A nyíratlan, borotválatlan, gyűrött bíború öregember és az ólomszürke arcú, elkócosodott, lötyögős ruhájú ember nem pillantó szemmel nézték egymást. Végre a császár elnyöszörögte magát. Hova tetted? Nem tudom, uram. A császár is térdre zuhant, Bionnal szembe is átfogta a vállát. Add vissza a fiamat, kérlek, Bion. Az anyát halálos ágyára kényszerítelek, ahol először láttad. De csak könyörgés volt a hangjában, nem kényszerítés. A matematikus feleletében csupa kétségbeesés. Elmondott mindent utolsó együttlétüket Pompeius színházában, jó szándékú kirándulását a királylánnyal, és megmutatta Quintipor érthetetlen búcsúsorait. Tűvé tette érte egész Rómát. A vigilek felkutatták az egész környékét, sehol semmi nyoma. Földúlatom érte az egész birodalmat, ugrott fel a császár. Bion térden maradt, és elkékült szájjal vallott. Nekem rettenetes gyanúm van, uram. Elmondta, hogy a Cygnus nevű hajón, amely Rómától idáig hozta, együtt utazott vele egy zsidó nemzetbeli öreg. A féle rőzsére való szegény ember, akit irgalomból vesznek föl a hajósok, hogy legyen kint kedvüket tölten az úton. Ez a zsidó ismerősnek tetszett neki, de nem tudta honnan, s bár bűvészkedését többször is nézte a hajón, se az ember, se az ő hangulata nem olyan volt, hogy beszédbe kívánt volna eredni vele. Itt azonban Nikomédia kikötőjében a zsidó partra szállt egy nagy hosszú ládával. Megkérdezte tőle, mi van a ládában, és azt a feleletet kapta, hogy koporsó. Hát a koporsóban? Halott. Miféle halott? Nem tudja. Gránátvirágnak hívják. Gránátvirág? Csikoltott föl a császárné. Az eunuch szaladt hozzá a panasszal, hogy Bion betört a császárhoz. Észrevétlenül lépt át a küszöböt, éppen mikor a matematikus a koporsóról kezdett beszélni. Titanilla ismerte Gránátvirágot. Igen, a zsidó is a nobilissimához akarta vinni a ládát. Fordult Bion a császárnéhoz, de én idehozattam. Hol van? Egyszerre kérdezték mind a ketten. A vesztibulumban. Egyszerre szaladtak volna mind a ketten, de a matematikus, aki már kezdte nyugodtságát visszanyerni, eléjük állt. Nem a császárt és a császárnét látta már maga előtt, hanem két reszkető, tehetetlen öregembert. Engedelmet kért tőlük, hogy idehozathassa be a ládát. Csak pár percig maradtak kettesben, csak addig, míg két remegő öreg kéz megtalálta egymást, s két halálosan sápadt, öreg emberfej összeborult. És a világura kimondta azt a szót, amit ember még nem hallott tőle. Priska, én úgy félek. Az öregasszony azt felelte az öreg embernek, amit egyszer nem is olyan régen egy fiatal lány meg egy fiatal fiú mondottak egymásnak a nyár aranyfényében, virágos mező közepén. Mitől félnénk, Dioklész, míg egymás kezét fogjuk? Hat léhegő rabszolga eléjük tette a hosszú fenyőládát. Vésőket, feszítő vasakat hozzatok, kergette ki őket Bion. Te pedig beszélj. Ezt Benóninak mondta, aki térdre nyomott a császár előtt. De se a császárné se hallott, se látott semmit. Egyik-egyik végéhez térdelt a ládának, másik a másikhoz, és elkezdték körömmel feszegetni a széleit. Bion nem gondolt rá, hogy vakmerőséget követel, mikor megérinti mindkettőjük vállát. Ez az az ember! Beszélj, ember! Benóni, akivel a rémület és csodálkozás labdázott, mióta elhagyta a hajót, csak így többször érzett szédülést, amióta szárazon volt, mint a tengeren, körülforgatta két válla közé behúzott fejét. Kinek parancsolhatott ez az átkozott öreg filiszteus? Nem is gondolt arra, hogy őt is szólíthatja valaki embernek a római birodalomban. Ő csak arra szokott érteni, hogy éj, zsidó! A matematikus meglökte térdével a hátát. Nem hallottad, mit mondtam? Ő istenségeik, a császár és a császárné várják a szavadat. Benóni kiemelte vállai közül sovány nyakát, mint a meglepett gém. Nem csak, hogy nem ijedt meg, hanem nevethetnék-e volt. Ezek istenségek, egy császár, meg egy császárné. Egészen más formáknak képzelte ő azokat, akiknek Istennel szokta összetörette a csontjait. Nyugodtan elmondta, amit tudott. A fiatal uraságot, aki a ládában fekszik, Bion már nyitogatta a deszkákat a császárnak az asztalon heverő aranyjelű tőrével. Ő már régen ismeri. Először Antiókiában találkozott vele, azután Alexandriában. Egy lány is volt vele, ugyan asszony is lehetett, mert nagyon belecsimpaszkodott. Kie volt, mi volt? Nem tudja, de majdnem olyan szép volt, mint Bathseba. Rómában már nem látta a szép Dominát. A fiatal úr egyedül kereste fel, itt meg ott, ekkor meg ekkor, ilyen megbízással. Gránátvirágnak mondta az illetőt, akit neki ki kell váltani a liktor uraktól. Ha tudta volna, hogy a fiatal uraság maga a gránátvirág, Isten úgy segítse meg inkább, soha se látta volna Jeruzsálemet, mint hogy szót fogadott volna. De ezt csak akkor tudtam meg, budjant ki szeméből a könyv, mikor már ki kellett váltanom azok közül, akikkel együtt vérében hevert a szalmán a börtönudvarán, úgy, mint egy gránátvirág. Már rég elhallgatott, mikor a császár meg a császárné még mindig úgy hallotta, mint a beszélne. Moccanás nélkül álltak ott szemben a térdelő istenkereskedővel, mint szürke kőből faragott szobrok. Nem tudtak Bionról és a ládáról, Nem hallották a feszegetett deszkák recsegését, sőt a matematikus szavát is csak harmadszorra hallották meg, igaz, hogy akkor is nagyon halkan beszélt. Itt van gránátvirág. Ott volt a láda fenekéhez és oldalaihoz odaerősített szarkofágban, vastag nemeztakarók alatt, amelyek alól bihon csak térdig szabadította ki. A cseresznyepiros övű zöld ruha volt rajta, a vér belealudt nagy bíbor foltjaival, szíve fölött a kis cserekeresztel, fehér nyakán a bárdvágás bíbor szalagjával, és üveges fényű arcán azzal a mosolygással, amelyet még az olcsó balzsamozók gyors munkája se torzíthatott le róla. A császárné egy jajszó, egy sóhaj nélkül belehanyatlott a ládába, pihon utána kapott, de ugyanakkor keményen megzörgették az ajtót, nyilván nem először már. A matematikus odaugrott, egy rabszolga várakozott ott vésőkkel és szekercékkel. A császári palotában nem könnyű ilyen közönséges szerszámokat találni. Várj az előcsarnokban, és senkit ne erezd be, ha nem akarsz keresztre kerülni, mondta neki Bion, és ledobta a szerszámokat, hogy becsukja az ajtót. De hirtelen olyan kacagást hallott, hogy megfagyott tőle erejében a vér. Annyira megrémült, hogy ilyettében nem az ajtót csukta be, hanem az egyik szekercét kapta föl, és azzal rohant maga tudatlanul a császár felé. Mert a császár kacagott, annak a Prométheusnak a kacagásával, akinek Jupiter kesejűi tépték a máját. Add ide azt a szekercét, kiáltott Bionra, anélkül, hogy a kacagást abba hagyná. Bion szó nélkül engedelmeskedett, és fejét lehajtva megadással várta az ütést. De a szekerce az olimposzi Jupiter márvány szobrán csendült, amely a tengerre néző két ablak közt mosolygott a halhatatlanok derűjével. Egyszer, kétszer, háromszor pendült az ércpenge a márványon, aztán a mozaik padlón koppant. Gyönge vagyok, Bion, motyogta a császár. Fektes le. Odaszédült a szobor talapzatához. Bion nem tudta, kin segítsen előbb. Gyere csak! Kiáltott a zsidóra. De az már akkor a vesztibulumban alkudozott a rabszolgával, hogy mennyiért eresztik ki. Észrevette, hogy Bion nyitva felejtette az ajtót, s nem akart közeli tanúja lenni annak, hogyan taglózzák le egymást a rómaiak. Elgondolni szép az ilyen telalvás előtt az ólban, a rothadt szalmán, de látni nem az ilyen szegény, köhögös öreg zsidónak való. Volt őnek így is része annyi írtózatban, hogy talán még eszkolban sem heveri ki a szőlőfürtök völgyében. Csak majd ott a templom falánál, ahol a könnyek mindent kimosnak a szívből. Csak Jehovát hagyják benne. A szolga, aki arra kapott parancsot, hogy be ne engedjen senkit, csak kötekedett Benónival, de nem állt a útját. Nagyot lélegzett. Most már csak azon az egy-két vágáson és lándzsanyél döfésen szeretett volna túl lenni, amit a kapuőrségtől várt, de a kaput nem őrizte senki. Mindenki a gyakorló térre szaladt, ahol a zajhoz szokott füle csak nehezen értett meg belőle annyit, hogy a császárt éltetik, és egy kicsit elmosolyodott, mikor arra az öreg túróz zacskóra gondolt, akit a tömpeórú filiszteus császárnak állított, hogy annak kedvéért ennyi népek ordítoznak. Csak hogy a tetszés nyilvánítások nem Diokleciánusnak szóltak, hanem Galériusnak, és egyre hangosabbak lettek. Déltájban Galérius tágésztől és a miniszterektől kísérve fölment a palotába, négy szem közt kívánt beszélni a császárral, akit Biona hálószoba heverőjén fektetett le, míg a Domináta női lakosztályba támogatta be. A Cézár és a császár párbeszéde nagyon rövid volt. Galérius azt jelentette, hogy a katonák és a nép több erét követelnek a kormányzásban, s őt akarják rákényszeríteni a bíbor fölvételére. Bármilyen kellemetlen is ez neki, úgy érzi, nem tarthatja titokban azelőtt, akiben ő nem csak urát, hanem apját is tiszteli. Alázattal kér utasítást, hogyan csöndesítse le a tömeget. Majd én lecsöndesítem, mondta a császár, olyan halkan, mint ha magában beszélne, és olyan bágyattan, mint akinek a szó is nehezére esik. Galerius habozott. Mit akarhat a császár? Dominus, figyelmeztetlek, hogy a tömeget veszélyes várakoztatni. Nem várakoztatom, nézett fel a császár. Gondoskodj a ruhámról, csak a díszpalást kell, és a diadém. Galerius soha se látta még a császár szemét ilyen fényteleneknek és zavarosaknak. Most nem sugárzott belőle az az erő, amelyelőtt még neki is le kellett unni a szemét. Ő maga szaladt előkeríteni a császári díszeket, közben szót értett tágészsel. Valahogy úgy érzi, mondta neki, hogy a császár nem fog ellenkezni, de ha csalódna, akkor semmitől sem szabad visszariadni. Szinte ölében vitte ki a császárt a szent tölgyek alá, ahol a bíborral bevont szónoki emelvény állott. A tömeg tombolt és tapsolt, amikor ölelkezni látta a két uralkodót. Azt nem vették észre, hogy a császár haja ziláltan hull a diadémra, és hogy a díszköntös alól nem gyöngyös saruk, hanem nyűt házi cipők látszanak ki. Az akklamációk még erősebbek lettek, amikor az óriás, mint egy gyermeket tette föl a császárt az emelvényre. Amikor azonban a bíboros öregember fölemelte két karját, olyan csönd lett az óriás mezőn, mint mikor az áldozó pap az oltárnál kiejti a Favete Linguist. Nagy csalódást okozott azonban, hogy a császár szavait csak azok érthették meg, akik az első sorokban állottak. Öreg ember áll előttetek, aki roskadozik az élet hivatalának terhe alatt, amelyet eddig sem magáért viselt. Mindenfelől zúgás és morgás hallatszott. Az első sorokban állók többnyire udvari és katonai méltóságok hátrafordultak és csitítva pisszegtek. Mások, alacsonyabb rendű emberek azért fordultak meg, hogy továbbadják a császár szavait a mögöttük állóknak. Messziről a tér közepe tájáról danolás és gurjongatás hallatszott. Akiknek ilyen jó kedvük volt, azok Galeriusnak és embereinek jóvoltából már kora reggel elkezdték a Titanilláért való gyászt. Azt se igen értették meg, amikor a császár így folytatta beszédét. Nekem már nem kell semmi abból, amit az istenek adtak. Vegyenek vissza mindent, amit tőlük kaptam. Hanem azt mindenki megértette, mikor letépte homlokáról a gyöngyös diadémot, és bágyat mozdulattal eldobta magától. Vegyétek vissza ezt! Az egész tömegnek egyszerre állt el a lélegzete. Galerius elkapta a diadémot. Meg ezt a díszköpeny utána röpült a diadémnak. Galerius azt is röptében fogta el, s mindjárt a vállára is terítette. A diadémot tágész igazította el a titán érchomlokán. Egy ugrással föntermett az emelvényen, és anélkül, hogy törődött volna vele, akarja-e még Diokleciánus beszédét folytatni, szavai már is beharsogták a teret. Igaz, hogy az első szavakat a kis öregember elé térdeltette, aki kuszál szürke hajával, gyűrött ruhájában, nyűk cipőjében ott állt mellette. Amikor az istenek kegyelme az ő ágyékukból sarjadott Diokleciánuszt, mindnyájunk kegyes atyát, olyan tűzzel, a könnyű diadalnak olyan extatikus mámorában beszélt, hogy minden szem rászegeződött. Senki se vetett rá ügyet, hogy az istenek kegyeltje. Diokleciánusz lassan lebotorkált a szószékről, és a tölgyek alatt visszaindult a palota felé. Bion azonban várta a fák között. megfogta a karját, és azt kérdezte tőle. Szalonába megyünk, uram. Oda, Bion, mondta fáradtan. Nevedben már parancsot küldtem hajód vezetőjének, ruháidat is odahordattam. Kocsisod már szerszámozta az összféreket, mikor eléd indultam. A könnyű kis kocsi már várta is a császárt a palota előtt, hogy a kikötőbe vigye. Fölkísérjelek, uram? Kérdezte Bion a kapuban. Igen, Bion, le kell hoznunk őket. Segíts nekem. Először a dolgozó szobába mentek, az ajtóban a császár eltakarta az arcát. Te menj előre, Bion. A matematikus benyitott, de rögtön visszafordult. Már nincs itt, uram. Magához vitette? Azt hiszed? Támaszkodott a falhoz a császár. Bion igent intett, és átvezette urát a Günéceumba. Nem találkoztak senkivel, de lépteik kopogására a hálószoba ajtajában megjelent a császárné. Fekete lepelben, fekete fejkendőben, amin őt Titanilla halála óta az udvarhoz tartozó nők viseltek. A császárné most töltötte először magára a gyászt. Priska, nyújtotta a császár mind a két kezét. Idehozattad? Ide, felelte a császárné fáradt hangon és száraz szemmel. Elvisszük. Hova? Szalonába. Két kezét még mindig előre nyújtva tartotta. A császárné nem nyúlt utánuk. Inkább beljebb húzódott. Én nem megyek Szalonába. De nem jössz, hebegte a császár. A két keze szélütötten lehanyatlott. Nem. Én itt maradok a fiammal, akit te megöltél az isteneiddel. Én, suttogta. Te, a keresztény üldöző, az Antikrisztus. Azzal behúzódott a szobába, és becsukta maga után az ajtót. Bion a karjába roskadt császárt végigvitte a folyosón, amely a császár és a császárné lakását összekötötte, és ott egy kicsit megállt pihenni. Megrázta a fejét. A császárné ugyanazt mondta ki, amit ő is gondol, de azért úgy érezte, meg tudná folytani. De ez csak átvillanó érzés volt, és már is szégyelte magát érte. A maga halott édesanyjára gondolt, az is ölni tudott volna a fiáért, és különben is hallotta már a császárné zokogását, amelyben talán nem csak az anya gyásza búgott, hanem a felesége is. Nem bírta hallgatni, újra megindult a császárral, és beletámogatta a kocsiba. A kocsist azonban nem látta sehol. Nyilván elment az új császárt éltetni. Nem sokáig gondolkozott, felugrott a kocsis helyébe, és megrántotta a gyeplőt. Az összvérek megérezték, hogy idegen kéz akar hatalmaskodni rajtuk, és megpróbáltak hűséget tanúsítani. De a harmadik rántásra csak megindultak. Egy órával később három lovas vágtatott ki a városból, de nem a kikötő felé, hanem a Bizánciumnak vívő szárazföldi úton. Constantinus Princeps volt, és két centúrió barátja. Fontos híreket akart közölni Dioklecianusszal, Galerius és Maximianus összeesküvéséről. De alig értek be a városba, már hallották az új imperátor éltetését. A mámoros csoportokból valaki fölismerte a Princepset, és azt kiáltotta, hogy halál a keresztényekre. Erre fordultak vissza ló halálában menekülve. Mivel jövet is vágtatva tették meg az utat, agyonhajszolt lovaik hamarosan kidőltek. A princeps a legközelebbi postállomásnál a futárok számára a fönntartott kincstári lovak átengedését kérte a magister vehikulúrumtól. A következő postaállomáson újra lovat váltottak. De még az új lovakat elővezették, addig Konstantinus kísérői elvagdosták az addig használt lovakinát. Tisztában voltak vele, hogy üldözni fogják, s talán azóta már üldözik is a princepset, és ezzel a régi módszerrel lassították az üldözést. Az éjszakát már Bizánciumban töltötték egy hivatalos manzióban. Holtra fáradtan, az izgalomtól is elcsigázva a princeps hamar álomba merült, és különös álmot látott. Tükhé jött elébe a sorsvak istennője, két apró szárnyal, kezében jogarról. Ezen a helyen leszel a világura, mondta csengő hangon. Ő elébe ment az istennőnek, s panasszal borult le eléje. Most ígéred ezt nekem, mikor Galériuszt segítették diadalra? Istennő, te nem csak vak vagy, hanem süket is. Emeld fel a fejed, kis hitű, parancsolta neki Tükhé. Ő erre felemelte fejét, és látta, hogy nem Tükhé az, aki neki ígért a világuralmat. Szárnyai nagyok voltak, vállaitól a földig érők, fején csillagkoszorút viselt, és kezében olyan joggar tartott, amely aranykeresztben végződött. Hatodik rész. Szalona vagy a vigasztalás könyve. 36. Lactantiusnak, a rétornak üdvözletét küldi Bion, a matematikus. Lactantiusom, ne vedd ítéletbe öreg barátodat, aki még mindig azon a címen szólít téged, amely ma már talán kedvesebb neki, mint te neked magadnak. Sőt, ismervén a halandók természetét, azt is megérteném, ha oly kelletlenül és szégyenkezve tekintenél rá, mint ahogy fiatal peregrinus korunkban az árokparton elhajított nyiszlett pocskorunkat néztük, amikor a lábunkon fortuna kegyelméből már új sarut csikorgott. De te is érts meg engem, rétorom. Látod? Én is matematikusnak nevezem magam, még most is. No, már rég nem méricskélem a közömbös csillagok csalárd útját, és nem számolgatok mást, mint hogy mennyi van még markomban a napok szürke kavicsaiból, mert a rózsaszínűek és pirosak, a kékek és zöldek, sőt, most már a feketék is mind kihullottak ujjaim közül. Nem is sejtem, Lactantiusom, mi cím illett téged, mint az isteni Konstantinus császár és az isteni Fausta császárné isteni gyermekének, Krispusznak tanítóját és nevelőjét. Sohasem voltam különösebben járatos a nagyérdemű nonnus halhatatlan tudományában, és az bizonyára nem lényegtelen fejezettekkel bővült azóta. Az öregség fecsegővé teszi az embert, barátom. Ezt meglepve tapasztalom most magamon, aki hét számra eljárkálgatok itt a szalonai palota napos oszlopcsarnokaiban és elvadult fái között, anélkül, hogy szót váltanék az árnyakkal, amelyekkel napjaimat és éjszakáimat megosztom. Megpróbálok erőt venni magamon is, követni a te példádat, aki olyan férfias rövidséggel és szabatossággal adtad föl nekem kérdéseidet. Első kérdésed az, belátom-e már, hogy az istenek nem voltak halhatatlanok? Nekem úgy rémlik, Lactantiusom, mintha én soha nem is állítottam volna ennek az ellenkezőjét. Nekem az istenek már azóta gyanúsak voltak, amióta fiatal koromban megmásztam egyszer az Olimposzt, és mögéje néztem annak a fényes ködnek, amely szüntelen körülveszi a szent csúcsot, ha alulról tekint föl rá az ember. Én följebb merészkedtem, még annál a határnál is, ameddig csak a legoktalanabb kecskék kapaszkodnak föl a tápláló lombokért és rügyekért. Én... No, horzsolások, karcolások, sőt, tartós, foltokat hagyó ütődések árán fölvonszoltam magam egész odáig, ahol Homérosz és Hesziódosz szerint édes semmit tevésben töltik napjaikat a halhatatlanok, unaloműző játékul elkormányozván a világot. Nos, Lactantiuson nem találtam ott kopasz szikláknál és némi hónál egyebet, amelyben különös fajta bolhák ugráltak. Ezután a fiatalon tett tapasztalat után, amely természetesen nem akadályozott meg abban, hogy nekem éppen úgy szavamjárása legyen a halhatatlanok emlegetése, mint a többi halandóknak, nekem nem igen lehetett meglepő az, ami téged meglepetéssel és diadallal tölt el. A te mértéktelen örömedből, amely felejteni látszik azt, hogy a mértékletesség az igazság nővére, azt következtettem, Lactantiusom, hogy te még bukások után is, amelyet gyalázatosnak mondasz, jobban hiszel ezekben az istenekben, mint én, aki nem nyerhettem diadalt, mert nem harcoltam, csak nézelődtem. Abban azonban egyetértek veled, hogy bukásuk gyalázatos volt. De nézd, Rétor, az alatt a néhány esztendő alatt, amióta az isteni Konstantinus ül Diocletianusnak, Galerius és Maxentius által megfertőztetett trónján, mi változás van a világban? Csak annyi, hogy az istenek templomainak ajtajait hálóval szőtte be a pók, és azt legfőjebb a parasztok szaggatják meg, hogy az omladozó oltárok köveit elhordják káposztás kőnek. Lactantiusom, én majdnem azt merném neked mondani, hogy csak az istenek halandók, mert nem csak a mi isteneink haltak meg, hanem már ő előttük hosszú nemzedék sora a többi névről se ismert isteneknek. Igen, az istenek halandók, de a föld, amely termi őket, halhatatlan. Második kérdésed az volt, nem éreztem-e önmagam is nevetségesnek, hogy a már majdnem egészen keresztény Róma szenátusával ünnepi konszekrációt rendeztettem a pogány császárnak, akinek halotti mágiáját én gyújtottam meg Marsisten mezején, és hogy nem volt-e balgaság aranykoporsóba zárni hanvait, amelyeknek nem sok örömük lesz a feltámadásban. Mit feleljek neked, Lactantiusom? Talán csak annyit, hogy én már öreg ember vagyok, aki nem sok hasznát venném a hálátlanság erényének, amely nélkülözhetetlen mindazon fiataloknak, akik boldogulni akarván fölfelé törekszenek. Én életem nagy részét együtt töltöttem azzal a halandó emberrel, akit egyszer mindnyájan Dominusnak neveztünk, te is, Lactantiusom, s aki valóban ura volt a világnak. Én éveken keresztül láttam őt a szalonai palota legelhagyatottabb, legszánandóbb lakójának, akinek az én öreg cselét karom volt egyetlen támasza a világon. És tanúja voltam gyötrődéseinek és önmarcangolásainak. Én hallottam jajgatásait és könyörgéseit, én fogtam meg kezeit, hogy ki ne tépje szemeit, amelyekkel örökkön egy fiatal fiú véres árnyát látta, akit áldozatának hitt. Pedig csak ő volt áldozat. Áldozata az egyetlen Istennek, akit semmi imádsággal meg nem lehet lágyítani. Az Anankénak. Igen. Én tartoztam neki azzal, hogy számára rendeztessem meg a majdnem keresztény Rómával az utolsó császár istenítést. Viaszból készült képe 7 napig feküdt az aranyszövettel bevont elefántcsont nyoszolyán, amelynek belseje bebalzsamozott tetemét rejtette. 7 napig tisztelegtek előtte Róma férfiai feketében és Róma asszonyai fehérben. És mikor a 7. napon a lovagrend válogatottjai vállukon vitték ki a gyásznyoszóját a Via Sacrán a marsmezőre, ahol 4 emeletes mágja várta, senkinek sem volt nevethetnékje. Mindenki érezte, hogy nem egy ember, hanem egy világ égel ezen a mágján, és hogy az a sas, amely kirepült a füstből és lángból, olyan léleknek a szimbóluma, amely sokáig fog keringeni az új világ felett is. S ne sajnáld néhai urunktól, barátom, az aranykoporsót sem, amelyhez egykor a te jelenlétedben Nagy Sándor koporsójáról vettem a mintát. Az aranykoporsó, amelybe Diocletianus hamvait a veledgyütt elégett világéival szántam, csekély dísz az évezredekhez képest, amelyeket jelképez. De nagy hasznára lesz majd az örökösnek, ami az aranykoporsót szét fogja darabolni, és be fogja olvasztani, hogy olyan alkotásokra használja fel, amelyeket az új élet új céljai kívánnak. Végül, hogy nem cserélem-e föl az omladozó szalona magányát a te szobád felével, amelyet örömmel ajánlanál fel nekem Bizánciumban az új világ épülő fővárosába. Nekem talán az utolsó örömem ez az ajánlat ebben az életben. Látom belőle, hogy azt érzed, amit én. A mi életünk két fél dióhé, amely akkor is egymáshoz tartozik, mikor már kiszáradóban van belőle az élet bele. De menni nem megyek, Lactantiusom. Én hozzám már csak ez a haldokló palota illik. Addig, míg szememre nem húzom nyűt köpenyegem, amely meleg gyapjubéllel az öregek egyetlen igaz barátja. Éj boldogul, Lactantiusom.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
0: Abigén.
1: A Gogyos Gyümölcskertész. Szent Péter Esernyőjén. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A Gólya Kalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament.
7: Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: Aréna, az Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Porpáci Krisztina államtitkár szerint új alapokra kell helyezni a túlterhelt háziorvosi rendszert. A szadai háziorvos felmondási esete rávilágított az alapellátás évek óta fennálló rendszer szintű problémáira. Párbeszéd hatására az önkormányzat hozzáállása megváltozott, így a szadai orvos folytatni tudja munkáját. Az államtitkárság elkészítette az alapellátás fejlesztési programját a helyzet tartós rendezésére. A tervek között szerepel az Országos Alapellátási és Módszertani Intézet és 164 integrált centrum létrehozása. Az új központok segítenek a helyettesítésben, a humán erőforráspótlásban és a szociális feladatok koordinálásában. A reform megújítja a finanszírozást, csökkenti az adminisztrációt és ösztönző programokat kínál fiatal orvosoknak. A minisztérium célja, hogy a házi orvosok a rendszer hiányosságai helyett újra a betegek gyógyítására fókuszálhassanak. Több berendezés meghibásodása miatt korlátozottan érhetők el a röntgen és CT vizsgálatok Veszprémben. A Csolnoki Ferenc Kórház központi képalkotó diagnosztikai centrumát érinti a műszaki probléma. Az intézmény azonnal megtette a szükséges lépéseket a gépek mielőbbi megjavítása érdekében. A betegellátás biztonságáért már intézkedtek a szervizelésről és a betegutak átszervezéséről. A kórház hangsúlyozta, hogy a sürgős röntgen és CT vizsgálatok elvégzése továbbra is biztosított. A súlyos sérülteket szükség esetén mentőkkel egyeztetve más egészségügyi intézményekbe szállítják. Az elmaradó vagy áthelyezett, előre tervezett vizsgálatokról közvetlenül értesítik az érintett betegeket. Folytatódik a 100 a vasútvonal karbantartása. A MÁV most Kőbánya Kispesten végzi a munkálatokat. Hegyi Zsolt vezérigazgató kiemelte, hogy a megbízható közlekedéshez az infrastruktúrára kell figyelni. A július 19-ig tartó Abonyi és Ceglédi szakasz után visszaállt az eredeti 120 km/órás pályasebesség. Nyár végéig Kőbánya Kispesten váltócseréket, vágányfelújítást és felüljáró szigetelést végeznek. A MÁV saját forrásból megvalósuló munkálatai ősszel Pilis és Albert-Irsa térségében folytatódnak. A Duna House adatai szerint idén visszafogott a kereslet és csökkent az ingatlan piaci forgalom. A 100 millió forintnál drágább lakóingatlanok adásvétele ugyanakkor lendületet vett az utóbbi időben. A drágulás miatt egyre több lakás éri el a 100 milliós határt. A prémium kategória pedig már 300 milliónál kezdődik. Az olcsóbb ingatlanok forgalmát az Otthonstart pörgette fel, míg a drágábbakat főként önerőből vásárolják. A drágább lakásoknál a hitel már nem előfeltétel, csupán kiegészítő eszköz a finanszírozáshoz. A legfelső prémium szegmensben változatlan maradt az adásvételek száma, de az értékesítéshez komoly tapasztalat kell. A ponthatár hirdetéssel induló albérleti főszezon az idén az elmúlt 5 év legalacsonyabb keresletével rajtol. A bérleti piacról az Otthonstart program von el jelentős keresletet a fiatal vásárlók megszólításával. Még Budapesten már az árak csökkenésében is látszik a gyengébb kereslet, több vidéki városban drágultak a lakások. A vármegyeszékhelyeken a kislakások havi bérleti díjának középértéke 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. A legnagyobb egyetemi városok közül Debrecenben a legdrágábbak a Garzonok 170 ezer forintos mediánárral. A kedvezőbb áru egyetemvárosok közé tartozik Miskolc, ahol a garzonlakások havi medián bérleti díja 110 ezer forint. A szakértők szerint a tavalyi évhez hasonlóan idén nyáron sem várható hatalmas keresleti boom az albérletpiacon. A rendkívüli aszály miatt vízkorlátozást vezettek be Bihar megye 8 településén Romániában. A Körösök vízügyi igazgatóságának vezetője szerint a térségből több mint egy évnyi csapadék hiányzik. Székelyhídon, Magyar Remetén és Papfalván éjszakára teljesen felfüggesztik az ivóvíz szolgáltatást. A folyók vízhozama drasztikusan lecsökkent, a Fehérkörösön a júliusi átlag mindössze 5%-át mérték. A Berettyó és a Sebeskörös vízszintje is kritikus, a hegyvidéki patakok csak nem fele kiszáradt. A vízügyi szakemberek szerint az aszályos helyzet legkorábban az ősz közepén enyhülhet a régióban. A hosszantartó szárazság a mezőgazdaságot is sújtja, Arad megyében jelentős kárt okozva a gabonafélékben.
0: Az időjárásról.
1: Többfelé kell gomoly felhő képződése számítani, és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor-zivatar a folytatásban. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos munkatársát. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát emelkednek, sőt, mondhatjuk, hogy meredeken emelkednek az olajárak a nemzetközi piacokon. A Brent nyersolaj hordonkénti ára több mint egy hónap után, most éppen a hét elején megnéztem, és újfent meghaladta a 90 dollárt. A háttérben nyilván a hormuzi szoros körüli feszültségek és történések vannak, vagy állnak, illetve az, hogy hát immár 10 napja kiújultak a harcok az öböl térségében, amerikai légicsapások zajlanak iráni célpontok ellen, de hát támadások érnek öbölmenti országokat is, iráni dróntámadások érték például a közelmúltban Kuvaitot és Bahreint. Milyen helyzetkép vázolható fel most egyáltalán a hormuzi szorosról? Az iráni hadsereg naponta támad meg állítólag a szoroson áthaladni próbáló tankereket, és azt mondja, hogy teljességgel lezárt a hormuzi szoros. Így kell most ezt elképzelnünk, hogy ez egy hermetikusan lezárt terület?
2: Így. És nem azért, mert lezárták önmagában, hanem azért, mert a hajó tulajdonosok nem merik beküldeni a...
1: Ez drága mulatság lenne.
2: Hát igen, ez egy tanker, az drága mulatság, a szállítmány is oda veszik, plusz a hajó is adott esetben. Az a kezdődött a konfliktus, talán onnan érdemes kezdeni, hogy volt egy rövid időszak, egy 2 hét körülbelül, amíg tűzszünet volt a felek között, és akkor újraindult a forgalom. Tehát a kikötők elkezdtek fogadni, megindult a hajóforgalom, és erre jött ez a kiújulás, ezeknek az ellenségeskedéseknek a kiújulása, és azzal kezdték az irániak, így viszonylag, hogy is mondjam, erős jelzést adtak, hogy azt hiszem 3 hajót is elég komolyan rakétákkal meglőttek. Tehát, hogy eddig is lőttek hajókat, csak eddig nem volt ennyire direkt a jelzés, azonnal leállt a forgalom. Tehát jelen pillanatban nincs semmiféle áruforgalom a szorosokon, ami az olajpiacán fizikai hiányt jelent. Tehát ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy a tartalékainkból élünk, ezek a tartalékok nagyon sokáig elegendőek, de előbb-utóbb el fognak fogyni. És a jelek nem is a nyers olajpiacon látszanak különben, hanem az olajtermékek piacán látszanak, meglepő módon. Tudnék, ugye az öbölben volt egy csomó finomítói kapacitás, ami exportra termelt, és a nyers olajat még át is tudták vinni például Szaúd-Arábia vagy az Egyesült Arab Emirátusok más kikötőkbe, de a finomított termékeknek ilyen infrastruktúrája nincs. És Európában már leépültek a finomítói kapacitások, Kína valamiért leállította ezeket, tehát nem exportál olajtermékeket, tehát nagyjából az Egyesült Államokra vagyunk jelen pillanatban hagyatkozva, és a finomított termékek piacán ezek a finomítói spreadek, ezek nagyon-nagyon megnőttek.
1: De az is, bocsásson meg, az is belejátszik ebbe, hogy azért itt energetikai bázisokat, meg olajfinomítókat is az öbölmenti országokban is támadások értek. Tehát nem csak az, hogy a hormuzi szoroson nem haladnak át ezek a hajók, hanem létesítmények is szenvedtek el támadásokat.
2: Igen, de ez nem halálos. Tehát nem ez a szűk keresztmetszet. Ezeket újra lehetne indítani, időbe telne. Teszem azt, a cseppfolyósító kapacitások, katari cseppfolyósító kapacitások újraindítása az 6-8-7. De hogyha van egy tiszta vízió, hogy van egy megoldás a hormuzi kérdésre, és van egy bizonyosság abban, hogy ez a szoros nyitva marad, akkor ezeket újraindítanák. Itt a probléma az, hogy ez a megnyitás

0: nyitom, bezárom, megnyitom, bezárom helyzetben. Egész egyszerűen ezeket a kapacitásokat nem érdemes újra nyitni. Igen, hát azt mondanám, hogy a termelési infrastruktúra java az még épp.
1: És hát az az érdekes azért, hogy ugye most ilyen néhány hetes távlatról beszélünk, de hát ha visszagondolunk, akkor voltak éppen ez már ugye február vége, vagy március eleje óta, akkor történt az első ilyen komolyabb lezárás, aztán voltak béke megállapodások, különböző tárgyalások, újra nyitották, megint lezárták, és hát tulajdonképpen, hogyha nem egy háborús konfliktusról, és nem emberéletekről lenne szó, akkor azt mondhatnánk, hogy ilyen televíziós szappanoperába illő fordulatokat hozott ez, hogy valamit mondott az amerikai elnök, akkor utána megnyitották, lezárták, ez igazodva éppen csökkent, vagy drasztikusan emelkedett az olajár, és hogy ennek a történetnek jól láthatóan még nem vagyunk a végén, és azért az is érdekelne, hogy ugye most egy háborús helyzet van, de békeidőben hogyan zajlott a forgalom egyébként a hormuzi szorosban? Iráni felügyelet volt ott, vagy ellenőrzés volt, vagy hogy működött ez?
0: Korábban nemzetközi víziútként működött a hormuzi szoros, ami azt jelentette, hogy nem szedhettek senki semmilyen díjat.
1: A szabad... De ez most rendre felvetődik az irániak részéről is, meg az amerikaiak részéről is.
0: Igen, tehát hogy a hajók szabadon mozoghattak benne, természetesen bizonyos szolgáltatásokat igénybe kellett venni, hogy valamilyen forgalomirányítás kellett, hogy két oldala van a szorosnak, az egyik az Ománi Egyesült Arab Emirátusok oldalán, ez a déli hajózási út, ez volt inkább igénybe véve, és az északi, az iráni oldalon ez volt kevésbé. Ezt a helyzetet jogilag Irán sose fogadta el. Ők nem írtak alá semmilyen egyezményt ennek ebben a vonatkozásban, még a sakk idején sem. Tehát ez nem az iszlám forradalom eredménye volt, hogy ezt nem fogadták el. Nem volt egy kidolgozott javaslatuk arra, hogy kéne, hogy ez működjön, de mindig fönntartották maguknak azt a jogot, hogy valahogy a hormuzi szoroson való átkelést kontrollálják. És ugye ez jön most elő. Hát erre mondják azt az irániak, hogy ha már az amerikaiak megtámadtak minket, akkor mi, nekünk is valami ebből a háborúból le kell, hogy hújon. Nem lehet visszatérni oda, ahol voltunk, mert az irániak nem is akarnak ehhez visszatérni. Tehát amikor mondjuk Donald Trump arról beszél, hogy megegyezett az irániakkal arról, hogy nemzetközi víziútként üzemelteti, vagy szabad lesz az átmenet a hormuzi szoroson, akkor az nem lehet igaz, mert az irániak számára ez egy visszalépés lenne nemzetközi víziútnak elfogadni hormuzt. Az irániaknak az az álláspontjuk, hogy ők fogják kontrollálni ezek után az áthaladást, előírják, hogy az északi úton, tehát az iráni oldalon kell bemenni és kijönni, vagy legalábbis át kell haladni, és fönntartják maguknak a jogot, hogy valamilyen díjat szedjenek a hajóktól. Ez természetesen elvi szinten elfogadhatatlan, mind az Egyesült Államok, mind az arab államok.
1: Igen, csak az érdekes, hogy ugye talán egy héttel ezelőtt maga az amerikai elnök is jelezte, hogy egy 20%-os ellentételezésért hajlandóak egyáltalán a hormuzi szorosnak a biztonságát fenntartani. De ugye Donald Trump ezzel talán újfent igazolta azt, hogy az Egyesült Államok elnökeként sem kíván szakítani az üzletemberi múltjával és szemléletével, de aztán egyeztetett közel-keleti vezetőkkel, és elállt ettől a 20%-os díjtételtől, és azt mondta, hogy az amerikai védelem ellentételezését majd befektetések formájában várja el. Hát azért mindenkinél előkerül ez a díjtétel és valamilyen ellentételezése a hormuzi szoros beli forgalomért.
0: Igen, én az irányokat egy fokkal komolyabban veszem, tehát én úgy gondolom, ez egy ilyen hosszú távú törekvés. Tehát erről csak akkor fognak lemondani, hogyha valamilyen kényszerítő erő éri őket. Egyetlen olyan, egy két olyan forgatókönyvet látok, ami miatt erről ettől valamiképpen visszalépnének. Az egyik valóban ez az amerikai blokkád, amit Irán ellen bevezetnek, hébe-hóba. Nem tudnak exportálni, és nem tudnak importálni sem. Ugyanúgy, ahogy az öböl államok, úgy különben az irániak is a export-import tevékenységüknek a legjobbát tengeren bonyolítják le. Tehát ez ellátási problémákat fog okozni. Ez lehet az egyik ok, amiért, hogy is mondjam, Irán valamiképpen elkezd tárgyalni erről a kérdésről. A másik pedig, hogyha valami olyan nemzetközi koalíció állna föl, kínaiak, egyéb indiaiak, ami rábírja őket erre. Más okot, tehát pusztán az Egyesült Államok egyedül diplomáciai, politikai úton szerintem nem tudja elérni azt, hogy ebből az irániak visszalépjenek, arról már nem is beszélve, hogy Hormuztól függetlenül, ha jól érzékelem, akkor itt van 2-3 olyan politikai kérdés, izrael-libanoni offenzívája, a nukleáris program, stb. Általában az iráni külpolitika, amelyben hát nincs megegyezés. Uh-huh. Tehát nem látszik a megoldás. Én azt szoktam mondani, hogy a mostani hormúzi helyzet sem nem fenntartható, sem nem visszacsinálható. Tehát valami új keretet kell majd kitalálni, és ez nem igazán látom, hogy kezdene kialakulni.
1: Számszerűsíthető egyébként az, hogy most már ugye a február vége óta tartó, és amúgy 4-5 hetesnek jósolt, vagy annyira tervezett háború, és a hormuzi szoros zárása nyomán most mennyi olaj hiányzik a piacról?
0: Hát a hiányzik, az ugye egy relatív fogalom, mert ezt mindig a tartalékokhoz mérten kell nézni. Tehát ami egy ilyen napi mínusz, az egy 12-13 millió hordó olaj és olajtermék, ami hiányzik a piacról, és ezt ahhoz kell viszonyítani, hogy különböző becslések vannak, és különféle taxonómiák, hogy 4000 vagy 6000 vagy 8000 millió hordó olaj van a világban tartalékként. Ugye itt abban különböznek a különböző számítások, hogy például ami öbölben tartalékban van, azt beszámítják-e vagy nem, mert az ugye az nem hozzáférhető. Vagy hogy éppen a tranzitban lévő olajat hova számítod. Vagy teszem azt a szankcionált ország, Oroszországnak van onshore állítólag 130 millió hordó olaja, amiket nem tudott piacra dobni. Az biztos, hogy amikor kitört ez a válság, akkor egy túlkínálatos piac volt. Tehát relatíve a világban viszonylag sok felhalmozott olaj volt szabadon. Ez szerencse, tehát ez meghosszabbítja, kitolja azt a idősíkot, amiben gondolkodhatunk a megoldás vonatkozásában. Ez a napi 12-13 millió hordó azért ez szépen szedi az áldozatait. Előbb-utóbb, most erről különböző beszélések vannak, hogy ez szeptember, vagy tudom én, novemberben, de kialakulhat egy olyan helyzet, amikor már ilyen lokális hiányok kialakulnak a világban, és problémák adódhatnak.
1: És földgáz, csepp folyósított földgáz, mert hogy ugye azt mondják szakemberek, hogy olajból nagyobb a stratégiai tartalék, mint csepp folyósított földgázból.
0: A földgázt úgy gondolom, hogy kezdetben volt a nagyobb probléma, talán még most is azt lehet mondani, hogy ez egy fajsúlyos probléma. Hosszabb távon szerintem a földgáz kiváltható válik, tehát itt körülbelül a cseppfolyós földgáz piacoknak a 20%-át vesztettük el, majdnem mint Katár. És ezt nem is fogjuk tudni újra nyitni, addig, amíg a hormuzi kérdés meg nem oldódik. A cseppfolyós üzemek ott vannak az öböl partján, ezeket nem lehet átrakni. Nyersolajban egy csomó szaudiak is, meg az Egyesült Arab Emirátusok is egy csomó olajat átirányított más helyekre. Földgázzal ezt nem tudjuk megtenni. Ez körülbelül a világon kereskedett olajnak a bő 10%-a. És a különbség az talán az olaj és a gáz között, hogy a gáz nagyon sok mindenre használjuk, és ezért egy csomó területen kiváltható. Tehát a Távol-Kelet egy klasszikus eset, ahol használják villamos energia előállítására is, teszem azt Kínában, Dél-Koreában, de vannak még tartalék generációs erőművek, tehát például régi szénerőműveket be tudnak kapcsolni akkor, hogyha drága a földgáz, és akkor abból állítják elő ezeket a tartalékokat. Tehát van egyfajta keresleti adaptáció, nagyobb a mozgástér keresleti oldalon is, és kínálati oldalon is azt látszik, hogy az amerikai földgáz még mindig jön fölfele, tehát ahogy ez halad előre, ez majd valahogy egy magasabb árszint mellett egyensúlyba kerül. Ezért én úgy gondolom, hogy igen, nagyon magas árak lesznek most télen, amikor majd rájövünk, főleg Európában, hogy te jó is, tehát lehet, hogy ez télen is velünk marad ez a konfliktus, és akkor a fűtési szezonhoz be kéne tárolni egy csomó földgázt. Ez például most kezd úgy leesni a gázkereskedők, meg a kormányzatok számára. Ez például Európában egy viszonylag magas gázárat fog eredményezni, főleg, ha így marad a helyzet. De azt hiszem, hogy ez nem egészen ugyanaz, mint a, a 22-es eset, amikor Oroszország elzárta. Volumenében ugyanannyi, csak az mind Európából hiányzott az a volumen, most a világból hiányzik ugyanez a 100 milliárd köbméter, ezt majd valahogy ki fogjuk mozogni.
1: Ha azt mondjuk, hogy szükségesnél kevesebb olaj, vagy a szükségesnél kevesebb földgáz, cseppfolyósított földgáz, az milyen területeket, milyen iparágakat érinthet elsősorban? Nyilván ez régiónként, országonként is nagyon eltérő lehet, vagy különböző lehet.
0: Hát mindent, majdnem, hogy azt kell,
1: minden
0: mondjam.
1: Minden befolyásol.
0: Tehát, hogy a legtöbb ipari folyamatod, és ugye, tehát nem csak olajról, olajtermékről, és földgázról beszélünk műtrágyáról, beszélünk kénsavtermelésről.
1: Héliumot is szokták emlegetni.
0: Állítólag a hélium is egy problémás dolog. Keveset beszélünk arról, hogy az öböl országok, az a 40-50 millió ember az ellátását javarészt az öblön keresztül kapta. Élelmet, közösségleti cikkeket, ezeket mind át kell irányítani most. Tehát majdnem minden energiaigényes folyamat ma már, ha csak nem szén alapú, akkor valahogy kötődik vagy az olajhoz, vagy a földgázhoz különböző arányokban. Ugye a legérintettebbek a műtrágyagyártás nyilvánvalóan, ahol ugye az egyik fő alapanyag, de a vegyiparnak különböző műanyaggyártás folyamataiban is ez jelentkezhet. Tehát nagyon, nagyon, nagyon szépen szétterül a világban, nem csak az olajról és a gázról szól ez a történet.
1: Egy elhúzódó ilyesfajta válság kikényszeríthet még további alkalmazkodási technikákat keresni, hogy mivel váltható ki mondjuk az olaj, vagy mivel helyettesíthető akár a cseppfolyósító földgáz. Ugye közlekedésben nyilván adódhat az elektromos hajtás előtérbe kerülése, de láttuk, hogy ez Európában azért most az elmúlt időszakban éppen megtorpanni látszott, de például olvasom, hogy Kínában az új autóeladások fele már elektromos jármű. Szóval elindulhat egy más típusú alkalmazkodás?
0: Hát milyen időtávról beszélünk? Tehát, hogyha mondjuk idén fönnmarad ez a helyzet, hogy Hormuzból nem jön ki hajó tanker, akkor az olajpiacon valószínűleg el fog fogyni a tartalék. Tehát, hogy akkor már csak a keresleti alkalmazkodás marad, ez a bő 10 millió, 12 millió hordó hiány, ez körülbelül az, mint ami a Covid idején eltűnt az olajpiacról. Talán kicsit kevesebb. Tehát egy olyan világot kell elképzelnünk, mint a Covid idején, ami hát egy sanyarú világ volt, és akkor meg kell próbálni valamiképpen. Tehát nem az lesz, mint tudom én, a légiközlekedésben, hogy nem lesznek légijáratok, mert a Covid idején ugye ez volt, hanem az lesz, hogy a hiányzó kerülző mennyiséget azt a járatokból törölni kell. Valószínűleg föl fognak menni a repülőgép jegyárak, és valószínűleg csökkenni fog a járatok száma, pont. Attól is persze, hogy ez mennyire koordináltan fut le. Aztán a következő lépés szerintem az nagyjából az, hogy az öbölmenti termelők alternatív export infrastruktúrát építenek ki. De ez már folyamatban van, az Egyesült Arab Emirátusok 27-ben, tehát jövőre valószínűleg beüzemel egy újabb vezetéket, ami hát nem túl messze a szorostól, de mégis azért az ománi öbölbe vezetik ki az olajukat. A szaudiak is aktívan gondolkodnak arról, hogy a Vörös-tengerre való exportjukat fölfejleszték. Azóta fölépítettek a szaudiak egy vasútat egészen föl Jordániáig, amiben mondjuk most éppen nem, de majd a jövőben olajtermékeket lehet vasúton szállítani. Tehát, hogy én úgy gondolnám, hogy egy-két-három éves időtávlatban ezeknek a kiváltása, alternatív megoldása, illetve az olajpiac kínálati alkalmazkodása önmagában egy hézagot be tud vetni. És valóban harmadikként említeném azt, amit ön említett, tehát, hogy míg a közlekedésben egyet uralkodó volt az olaj, még 10 évvel ezelőtt is, ma már Kínában és egyéb helyeken van egy alternatív lehetőség, még ha nem is teljes körül, tehát nem mondanám azt, hogy teszem azt, tudom én, Albániában elkiindulnék egy elektromos autóval, de bizonyos eszközökre, bizonyos helyzetekben kiválthatja a robbanómotoros autókat, abszolút felgyorsíthatja ezt a folyamatot is.
1: Az modellezhető, hogy mondjuk Magyarország vetületében, vagy Magyarország vonatkozásában ez a válság miként gyűrűzhet be? Hát azon túl, hogy ugye már nincs védett üzemanyagár, és véhetően gyakrabban kell majd átírni a töltőállomásokon az ártáblákat, és pedig nem lefelé, hanem nyilván egyre inkább felfelé.
0: Hát Én közgazdasági modellt biztos nem tudnék erre állítani. Két vetülete van a kérdésnek. Az egyik, hogy lesz-e elég gázunk meg olajunk. Amíg ugye az orosz csövön vagyunk, és az orosz cső működik, ez is egy nagy kérdőjel. Addig önmagában ellátási szinten nem kéne, hogy ez problémát okozzon. Tehát a gázból elég jön be Magyarországra, és itt olyan szerződéses rendszerek voltak, amik adott esetben biztosíthatják majdnem a teljes ellátást. Olajból, nyers olajból kellő mennyiséget tudunk behozni. A kérdés az olajtermék piacon adódhat. Tudnék, Százhalombatta nem képes a teljes magyar szükségletet ellátni. Tehát ott még importálni kell, főleg most, hogy ilyen gondok voltak. Tehát az olajtermék piacon lehetnek problémák, de ellátási szinten ez megoldódhat. Hát az árszint az egy nagy rébusz.
1: Tehát ott még jöhetnek fájdalmas
0: ott
1: szintek.
0: Ott még jöhetnek. Tehát most, amíg ez a helyzet van, amíg a hormonzi kérdés nincs megoldva, és le is van zárva mellékesen a szoros, addig borítékolhatóan felfele fog menni az olajár rendszerűen. Lehetnek benne kisebb huplik, mert bármikor Donald Trump vagy az irániak bejelentették, hogy akkor most megint egy tűzszünetet kötöttünk, nem tudom hány napra, de amíg nincs egy tartós megoldás, és valóban az irániak lezárják a szorost, addig ez egy felfele menő trend lesz.
1: Hát az inkább a külpolitikai elemzés tárgya, de azért úgy látszik, hogy az Egyesült Államok nem igen tud mit kezdeni ezzel a kialakult helyzettel, sem katonailag, sem politikai, nagy politikai eszközökkel, sem pedig az olaj- és gázpiacra gyakorolt eszközökkel. Ugye vélhetően az iráni rezsim bukása vagy megbuktatása hozhatna valamilyen változást. Kezdetben ez is volt egyébként az Egyesült Államok és Izrael megfogalmazott célja, de hát úgy tűnik, hogy ez nem fog megtörténni a közeli jövőben, bár keveset tudni az iráni belső helyzetről és egyáltalán a belső erőviszonyokról.
0: Igen, ez nem is tudnék hozzátenni semmit, tehát én nem látom ennek a megoldását. Ugye a nem megoldás is megoldás. Tehát kialakulhat egy olyan helyzet, hogy az amerikaiak ott hagyják az egészet, az irániak elkezdik a maguk kontrollját gyakorolni a szoros felett, hagyják a forgalmat menni, szednek rajta valamilyen adót, és az öböl országok pedig szitkozódva és a fogukat összeszorítva mindent meg fognak tenni, hogy kivezessék az Obáni vagy a öbölbe vagy a Vöröstengerre a saját termelésüket, és elkerüljék a hormozi szorost. Simán kialakulhat egy ilyen megoldás, ami nyilván senkinek nem jó, tehát ez egy ilyen vesztes-vesztes kimenetel. Hatalmas beruházásokat kell eszközölniük ezeknek az országoknak, de még mindig egy jobb kimenettel, mint hogy ott maradjanak az iráni rezsim túszaként. Ez is, hogy is mondjam, benn van az asztalon, hogy egy ilyen kimenettel kialakul, Trump azt mondja, hogy hát őket tovább nem érdekli ez az ügy.
1: De már néhányszor utalt erre, aztán utána jött a következő körben meg egy fenyegetőzés.
0: Igen, de hát abban igaza van, hogy katonai megoldás szerintem nincs, tehát a hormuzi szoros problematikájára katonai megoldás nincs, eddig nem, legalábbis nem mutatták föl, és láthatóan a rezsim eddig nem tört meg. Ha megtörik, hát akkor majd lesz valami, majd meglátjuk, de egyelőre erre utaló jelek nincsenek.
1: Folytatjuk a beszélgetést Deák Andrással, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos munkatársával. Olajárakról, olajválságról beszélgettünk, a hormuzi szoros lezárásához, hormuzi szoros beli történések, illetve nem történések kapcsán, és az jutott az eszembe, hogyha ezt az olajpiaci helyzetet nézzük, hogy ez a mostani válsághelyzet, ez mennyiben hasonlítható, vagy mennyiben rokonítható a 70-es évek nagy olajválságához. Ugye akkor kettő is volt 1973-ban, illetve 1979-ben, és akkor is, ha jól emlékszem, akkor ugye mindkettő nél egy háborús konfliktus volt a háttérben. 73-ban az elsőnél a jonkipuri háború, a másiknál pedig az iráni forradalom, majd az azt követő iraki-iráni háborús konfliktus. Hasonló valóban ez a mostani helyzethez?
0: Nyilvánvalóan minden olajválság összehasonlítható a másikkal. Én is szeretek ezzel foglalkozni, sőt, hát én nagyon régóta vágytam erre, hogy a hormuzi szoros valaki lezárja, mert mondjuk úgy, hogy a szakmában azért mindenki tudta, hogy ez a legnagyobb olajellátási válság, ami elképzelhető. Tehát e tekintetben sem a 73-as, sem a 78-as azért nem volt versenyben. 79-ben Iránnak volt, 79-80-as években volt egy kísérlete, hogy a a Soros lezárja, de akkor még nem voltak meg az eszközei ehhez, és az amerikai flotta ezt megakadályozta. Talán, hogyha az olajpiacot nézzük, akkor szerintem az a nagy különbség, hogy akkoriban az olajat sokkal több dologra használtuk, mint ma. Tehát a 60-as években a szén alapú villamosenergia generációt olajra váltottuk egy csomó helyen, főleg azért, mert a finomítási tevékenységből egy csomó olyan olajtermék kijött, amivel nem tudtunk mit kezdeni, ellenben az olaj kevésbé volt szennyező, főleg ugye a londoni szmogra érdemes gondolni, kevésbé volt szennyező, mint a szén. És fűtésre is csomó helyen használtuk. Éppen ezért, amikor fölment az ára, ezeken a területeken ki tudtuk váltani. Ugye ez a nukleáris energia felvirágzásának a nagykora, a földgáz megjelenésének a nagykora, mind a fűtés, mind a villamos energia generációban használtunk. A 70-es, 80-as évek ez a nem is a hőskor, de a klasszikus kor. Ekkor érkezik meg a szovjet földgáz Európában például. Éppen ezért egy nagyon nagy keresleti alkalmazkodás volt, ami ugye 80-as évek elejére különben beért, és 85-ben omlik össze az olajár. És a kínálat oldalon is egy csomó új terület, norvég olajtermelésekkor indul, a mexikói, tengeri offshore igazából ekkor indul meg, Alaszka, hogyha erről kell beszélnünk. Szovjetek is ekkor pörgetik fel az olajtermelésüket, tehát mind keresleti, mind kínálati oldalon volt egy csomó alkalmazkodási mechanizmus, amelyek most csak részben vannak meg. Tehát ma már az olajat csak közlekedésre használjuk, meg a vegyiparban. Egy hatoda, egy hetede az olajtermelésnek az a vegyiparban megy, a többi az közlekedésre megy. Tehát a kérdés egész egyszerűen az, hogy a közlekedésben, ami egy rugalmatlan dolog, tehát az emberek egy csomó, az olaszokat szokták mondani, akkor inkább lemond az ebédjéről, mint hogy, ne, hogy gyalog vagy BKV-val menjen be a munkahelyre, ragaszkodik az autóhoz. Tehát, hogy sokkal rugalmatlanabb piacon vagyunk, mind a közlekedésben kell megtakarítani azt az olajat, ami most hiányzik a világban, ami egy, hát egy cudarabb alkalmazkodás kétségtelenül, rövid távon legalábbis mindenképpen, de másfelől pedig hát utat nyit nyilvánvalóan egy alternatív közlekedési módoknak, illetve hát az elektromos autóknak. Ez szerintem a fő különbség, hogyha egy ilyen hosszabb távon tekintünk ki erre a jelenségre, de hát reméljük, hogy nem lesz egy ilyen hosszú távú dolog. Még mindig ott van a remény, hogy azért ennek idén valamikor vége lesz.
1: Ha ez a mostani olajpiaci helyzethez, vagy mondhatjuk azt talán, hogy olajpiaci válsághoz kapcsolódó forgatókönyveket megnézzük, akkor azért érdekes trendek rajzolódnak ki, vagy érdekes folyamatok látszódnak. Ugye úgy tűnt az elmúlt hónapokban, még március-április tavasz tájékán is, hogy Oroszország elég jól jár az olajárak emelkedésével. Ön is arról beszélt itt az Inforádióban, hogy az oroszok nem csak az exportjukat tudják eladni, hanem a szankciókban érintett korábban felgyújt olajmennyiségüket is eladták, és ebből nagyjából gondtalanul tudják finanszírozni az ukrajnai háborút. Most viszont arról érkeznek a hírek, hogy szerte Oroszországban gond van az üzemanyagellátással, korlátozták a magángépjárműveknél az üzemanyagvásárlást, sőt ideiglenesen fel is függesztették az orosz dízelolaj exportját, és a Kreml szóvivője bejelentette, hogy most júliusban például megkezdik az üzemanyagok importját a helyzet enyhítése érdekében. Mi is történik akkor most Oroszországban?
0: Igen, ez így van. A két állítás egyszerre igaz. Tehát egyfelől pénzügyi problémája Oroszországnak nincs, mert ugyan az orosz olajtermelés rendszerűen csökken, ez valószínűleg a háború következménye, de hát sokkal jobb feltételek mellett tudják eladni a saját olajukat a világpiacon.
1: De ezt simán el tudják most adni? Ezt, tehát erre a szankciót? Nagyjából.
0: Tehát, hogy,
1: vagy kerülő utakon, vagy a más csatornákon?
0: Egyrészt egy olyan helyzetben, amikor egy országnak választania kell, hogy szankcionált olajat vesz, vagy nem lesz olaja, ilyen helyzetek voltak Bangladesben, Indiában, Fülöp-szigeteken, akkor meg fogják venni
1: a szankcionált olajat.
0: A szankcionált olajat is. Majd valahogy megoldják ezt a dolgot. De nem lehet azt mondani, hogy indiaiaknak mondták azt mindig az amerikaiak, hogy hát túlkínálat volt a piacon Hormuz előtt, hogy mondjatok le az orosz olajról, mert majd a közel-keletről meg tudjátok venni, ott is felfutóban van. Hát így is tettek az indiaiak, de hát most nem működik. Tehát egy szankció akkor működik, amikor támogatja a piaci fundamentum. Ha túlkínálat van, akkor a szankciókat be fogják tartani a felek, mert tudnak helyettesítő terméket, nem szankcionált helyettesítő terméket venni. Ha hiány van, meg pedig egy elég erős hiány van a világpiacon, akkor a szankciókat meg fogják kerülni. Tehát, hogy én amikor a Trump feloldotta az orosz olajra kivetett szankciókat egy hónapra, hát persze számított ez valamennyit, de én úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen kényszerlépés volt, mert úgy tartotta már be senkit. Akkor már aktívan zajlottak a tárgyalások, hogy akkor ezt az oroszok el fogják adni. Tehát, hogy a bevitelük az megvan. A probléma más keletű, mert valóban a finomító állományt egészen szépen lebombázták az ukránok. Nincsen hivatalos adatunk, tehát, hogy ilyen becslések vannak. Most az egyik becslés az körülbelül azt mondja, hogy nagyjából ott vannak azon a szinten, legalábbis az input oldalon, amennyi a belső piacra kell, van, aki szerint ennek alatta vannak, nem tudjuk, de egy nyilvánvalóan exportra nem nagyon jut. És ebből fakadóan alakult ki ez az ellátási válság Oroszország egyes régióiban, egészen sok régiójában. Ennek szerintem két fontos következménye van. Az egyik, és messze menően ez a legfontosabb, ez a társadalmi üzenet. Tehát az ukránok elhozták a háborút Oroszországba. Az a látszat veszett el, hogy Oroszország békében van. Most már a mindennapokban is beférkőző. Moszkva
1: mellett is égnek olajfinomítók.
0: Itt mondtam, hogy több dolog van, tehát hogy van a benzin, meg a dízelellátási válság, van ugye, hogy lekapcsolják a mobilt egészen gyakran a nagyvárosok fölött, amikor támadás zajlik. Ott van az a félelem, ami most már mindenhol ott van, hogy bármikor adott esetben a lakóhelyedre becsapódhat egy ukrán drón. Tehát, hogy sokkal nagyobb léptékekben élték meg az ukránok Ukrajnában, de kicsiben elhozták.
1: Tehát az oroszok tulajdonképpen csak most kezdik a saját bőrükön érezni azt, hogy hát itt négy éve, gyakorlatilag több mint négy éve háború van.
0: Igen, tehát én úgy gondolom, hogy itt tekintetben egy újabb lepel, a látszatnak egy újabb leple húlt le. Kezdetben mondjuk nem lehetett venni olívabogyót az orosz boltokban a szankciók miatt, hát ezt túlélték. Ez már sokkal inkább az elevenükbe vág. Szerintem ez az egyik. És a másik, ami talán inkább szintén egy ilyen gazdasági kérdés is lehet, hogy ez milyen távlatokat nyit. Tehát láthatóan az oroszok, állítólag a katonák szerint, hogy kezdetben nagyon sok a légvédelemmel le tudták lőni ezeknek az ukrán drónoknak a támadásait, most már olyan mennyiségben vagy hullámban jönnek, amelyben nem tudják. Tehát, hogy tudnak-e ez ellen tenni valamit? Ha nem, akkor ilyen körülmények között kell folytatniuk a háborút hosszú távon, az ukránok naponta egy-egy ipari üzemet, vagy valamit 10-20-30-100 drónnal elérnek. Hogy ez milyen gazdasági károkat okoz, illetve milyen a lakosságra ez hogy hat, ez egy nagyon nagy kérdőjel.
1: Hát illetve tegyük hozzá zárójelbe talán, hogy és hogy hat az orosz hadseregre. Tehát elképzelhető, hogy odáig jut ez a folyamat, hogy mondjuk akár az orosz hadsereg ellátásának a kiszolgálása is bizonytalanná válhat. Igen. Akkor az más forgatókönyveket hozhat a háború további szakaszában is.
0: Igen, bár úgy gondolom, hogy a hadsereg prioritást élvez. Ugyanúgy, hogy az ukránok is meg tudták oldani, valószínűleg az orosz hadsereg is valamilyen szinten ezt meg fogja tudni oldani. Hát vannak ilyen delikát kérdések, ugye a Krím egy ilyen kérdés, ahol aminek ugye gyakorlatilag a leválasztására törekszik az ukrán hadsereg, ez lehet, hogy sikeres lesz. Illetve van egy harmadik elem, talán erről nem nagyon szoktak beszélni, és ez nem is annyira az energiapiacokhoz kötődik, hogy valamennyire azért az orosz társadalomban az ukránokra vonatkozó nézetek azért nem voltak ilyen teljesen véresek. Tehát ellentétben az ukránoknak teljesen érthetően, nagyon a háború előtt volt azért az oroszoknak egy ilyen aurájuk. Például ugye Vladimir Putyin azon fejtegetésére, hogy ez egy közös nép az ukrán meg az orosz Kelet-Ukrajnában, Dél-Ukrajnában ennek masszív többsége volt. Ezt én evidenciának tartotta a lakosság. Nagy része, már erről szó sincs Ukrajnában. Na most az oroszoknál nagyon sokáig ezért ez megmaradt. Tehát valamiféle ilyen szolidaritás, nem mindegyik társadalmi csoportban azért ott volt. Például ugye az orosz ellenzék 10-15%-ában egyértelműen Putyin tették felelőssé a háborúért, békét követeltek, és az ukránokat valamiképpen ebben az ügyben felmentették. Most ez változóban van, ahogy én ezt nézem. Tehát, hogy azért ma már egy fokkal nehezebb azt mondani, hogy az ukránok ártatlanok, amikor ugye civil polgári infrastruktúrát bombáznak. Itt a Luhanszki gimnáziumnak a lebombázása volt, azt hiszem a fordulópont, ami tehát nem egy véletlen vagy egy hiba volt, hanem egy tudatos katonai döntés volt. Egyfelől én megértem az ukránokat, hogy nem lehet máshogy, tehát hogy katonai célpontokat bombázni, ott civil áldozatok lesznek, ezt tudatosan ők fölvállalják. Másfelől pedig nem kell arra számítani, hogy az orosz társadalom nagy részében ez, hogy is mondjam, jó megértést váltana ki. Tehát kifejezetten romlik valószínűleg az ukránok megítélése az orosz társadalomban. Ez egyedül azért fontos, ez egy kényszerű folyamat, ez egyedül azért fontos, mert azért volt egy olyan vízió, hogy itt majd valamikor lesz egy béke, és talán majd Putyin után, ha ez egyáltalán egy időhatározó, nem tudom, hogy van-e ilyen, akkor Oroszország ezt a kérdést elfelejti, és ez az egész posztszovjet, visszaszerezzük Ukrajnát kérdés, ez eltűnik. Ennek szerintem az esélyei jelen pillanatban fokozatosan romlanak. Tehát ez egy ilyen igazi közel-keleti típusú válsággá kezd válni, ahol a két ország lakossága utálja egymást, és olyan sérelmek gyűlnek össze, amiket nagyon nehéz lesz utána meghaladni.
1: Még a gazdasági vetületekre, az orosz gazdaság helyzetére visszatérve, milyen állapotban lehet most az orosz gazdaság, az orosz költségvetés így több mint 4 éve a háború kezdete után, és a 20. szankciós csomag után. Én találtam itt egy gazdasági adatot, hogy az orosz GDP 0,2%-kal csökkent az idei első negyedében. Ez ugye nem tűnik azért nagyon komoly csökkenésnek, de például tavaly még 1%-os növekedést tudtak elérni, 2024-ben pedig csak nem 5%-os, tehát ahhoz képest azzal összevetve ez talán egy markánsabb visszaesés.
0: Jó, hát önmagában mihez képest viszonyítjuk? De nyilvánvaló, önmagában szerintem az oroszokat is meglepte, hogy volt egy nagyon robusztus növekedés a háború elején, ami egy mesterséges...
1: háborús konjunktúra lehetett?
0: Háborús konjunktúra volt a tekintetben, hogy a gazdaságban, Oroszországban voltak viszonylag erős költségvetési tartalékok, az orosz állam nem volt eladósodva. Ezeket az exportbevételeket, illetve ezeket a felhalmozott pénzt, ezt elköltötték a háborúra. Tehát ebből jött egy háborús konjunktúra, amiben az emberek, hogy is mondjam, még azt is mondanám, hogy jobban éltek, mint korábban. Ez a pénz elfogyott, ennek vége van. Ettől függetlenül a mostani helyzet, ha pusztán a költségvetési és ilyen gazdasági folyamatokat nézzük, akkor ebben a stagnációban, gyenge recesszióban fenntartható. Szerintem ez a modell pusztán ebből a szempontból működőképes. Ebben valóban az igazi változás az, hogy most az ukránok távolsági szinten le tudják bombázni az orosz termelő infrastruktúrát. Tehát, és ennek sem igazából az özgazdasági vagy a makrogazdasági problematikája a súlyos, hanem az a tény, hogy ez egyes szektorokban milyen következményekhez vezet. Másfelől pedig azt lehet mondani, hogy ez nem... Elvesztették az oroszok azt a lehetőséget, hogy fokozzák az erőfeszítéseket a fronton. Tehát azt hiszem, hogy az idei volt az első év, amikor megállt, sőt talán összesített arányban csökkent a honvédelemre és a rendvédelemre költött pénz mennyisége. Ez azért fontos, mert nem, ha megnézzük, hogy az ukránok meg az oroszok mennyi pénzt költenek erre a háborúra, akkor ez nem egy Dávid és Góliát harca. Tehát a CIPRI kimutatása szerint durván 1-2-höz az arány, Tehát az oroszoknak kétszer akkora a katonai költségvetése, mint az ukránoknak, de hát az oroszoknak egy csomó minden mást is ebből fönn kell tartaniuk, a stratégiai nukleáris ütőerőt, a távol-keleti flottát, nem tudom micsodát, miközben az ukránok kapnak egy csomó mindent ingyen, tehát mondjuk Intelt kapnak a nyugatiaktól, célmegjelöléseket kapnak, amiket az oroszok például nem is férnek hozzá ilyesmi dolgokhoz a területen, tehát hogy itt nagyjából, még hogyha az oroszoknak van is egy karhoznyi előnyük ebben a dologban, de nagyjából ugyanannyit költenek a háborúra. Tehát hiába van az orosz gazdaság tízszer akkora GDP-ben, mint az ukrán, hiába van ötször annyi emberük, hogyha felhasználták már a Szovjetunióból, a hidegháborúból örökölt tartalékaikat, ezeket a konzerveket elhasználták, felbontogatták, hogyha nem tudják fokozni a katonai erőfeszítést, akkor nem biztos, hogy van egy ilyen pozitív katonai előrelépés. És akkor minek folytassák a háborút? Tehát tényleg kicsit az az érzése alakul ki az embernek, hogy igazából a perspektívát vesztették el Oroszországban, miközben bejött egy csomó negatív kockázat, és ezért összességében én úgy látom, hogy hát most egy ilyen válaszút előtt áll Oroszország.
1: És visszatérve még az energiahordozók területére, európai viszonylatban hol tart most egyébként az orosz energiahordozókról, az orosz gázról való leválás? Mondhatni, hogy lassan eltűnőben az orosz gáz az európai piacokról?
0: Hát két döntés előtt vagyunk. Egyrészt ugye van egy elvi döntés, hogy 27 őszig le kell válni az orosz energiahordozókról. A gázról is, és az olajról is, illetve ezt előrébb hoznák a cseppfolyós földgáz esetében, most a 21. szankciós csomagban. Egy pici megtorpanást látok, és ez nagyjából Hormuznak az eredménye. Uh-huh. Hát sosem szabad a sajtóhíreknek hinni, minden vonatkozásban, hisz mindig elmondjuk, hogy hát mennyire kitartunk. A sajtó számára mindenki nagyon lojális a szankciós csomagokhoz, mert a külügyminisztereknek, a adügyminisztereknek ez a dolguk, meg ugye látszatnak.
1: Most azért voltak viták a 21. szankciós csomag esetében, ezt most tologatni
0: kellett. Igen, a görögök egy az egyben azt mondták, hogy ezt azért gondoljuk át. Ugye a gazdasági miniszterek azért máshogy látják ezt a kérdést, és én először most hallottam az Európai Bizottságnak a szankciókért felelős fő megbizottját egy hónapja talán azt mondani, hogy hát nem kell sietnünk a szankciók végrehajtásával, ami azért egy új jelzés, tehát ilyen nem hangzott el az elmúlt öt évben, hogy a meghozott szankciós intézkedéseket ne kellene végrehajtani. Tehát van egy bizonyos fokú bizonytalanság, senki nem meri kimondani, hogy ebben a helyzetben azért meg kéne állni, és el kéne gondolkodni. De van, általában ez belengi ez a kérdés. Itt az a probléma, hogy ezek már meghozott döntések. Tehát, hogyha így marad a hormuzi helyzet, akkor valakinek egy bizonyos ponton ki kéne állni, és azt kéne mondani, hogy bocs, de a helyzet tekintettel mégsem fogjuk ezt végrehajtani, és ennek a politikai költsége hatalmas. Ezt nagyon nehéz kimondani, de azért ott leppeng ez a dolog. Ezért a kivárás van, tehát mindenki reménykedik, hogy a hormuzi helyzet megoldódik, és ez a szankciós henger tud tovább menni. Ha nem, akkor össze fog omlani ez a szankciós rendszer, mert előbb-utóbb olyan kritikus helyzet alakul ki ellátásban, főleg olaj tekintetében, ami miatt nem lehet majd ezeket végrehajtani.
1: És kimondottam, mondjuk Magyarország vonatkozásában ez az orosz gázról való leválás útja, az látható, az modellezhető, mert hogy sajtóhírek szerint éppen most olvasom, hogy Európában Magyarország volt az orosz földgáz legnagyobb vásárlója az idei esztendő első felében, első 5-6 hónapjában.
0: Hát ami a vezetékes gázt illeti, ez biztos így van. Ugye ezt az Orbán kormány elkezdte, bármennyire is tagadták, de a vége fele kötöttek egy csomó szerződést amerikai cégekkel különböző volumenek behozatalára 27-28-as kezdődátumokkal. Az infrastruktúra is fejlődik. Valóban itt ugye az a kérdés, hogy két kérdés van, az egyik, hogy lesz-e földgáz, elérhető földgáz alternatív forrásokból, teszem azt 27-től kezdődően, hogy kiváltsuk az orosz, és hogy ezt ilyen feltételek mellett lehet megtenni. A másik pedig, és ez egy jogi szervezetű kérdés, hogy kiléphetünk-e a hosszú távú szerződésben jogi következmények nélkül. E tekintetben különbözik a magyar helyzet az összes többi EU országtól. Az összes többi EU országban a Gazprom megsértette a szállítási szerződést. És erre hivatkozva föl tudták mondani ezeket. Magyarország esetében nem mondták föl. Tehát a mi esetünk csöves gáz esetében, hosszú távú szerződés esetében inkább hasonlít azon cseppfolyósított földgáz szerződésekhez, amit különböző európai cégek, a Total, egyéb német közművállalatok birtokolnak. Ott nem történt szerződésszegés, tehát hogyha ezt leállítják, akkor ez szerződésszegésnek minősülhet, és ebből lehet egy jogi per, ami hát most... Na most mond. Erre a bizottság azt mondja, hogy nyugodtan, mert hát ő erre, az ugye ő okozza azt az ott meghozott döntések, hogy ezeket a szerződéseket fel kéne mondani, de ugye amikor erre visszakérdeznek ezek a cégek, hogy ugyan már, hogyha ebből nekik pénzügyi káruk származik, akkor ezt a bizottság állja, akkor a bizottság ezt a kérdést kikerüli. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet. Ebben kell valami döntést hozni, és főleg úgy, hogy lehet, hogy az egész összeomlik, mert hogyha így marad a hormuzi helyzet, akkor nem tudjuk, hogy mi lesz pontosan a valóság 27 közepén.
1: Nagyon sok a nyitott kérdés még ezek szerint. Köszönöm szépen a beszélgetést az elmúlt órában. Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézet tudományos munkatársa volt a vendégünk itt az Arénában. Én Kocsonyán Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Toró T. Tibor erdélyi alapító szerint a magyar kormány képviselőinek és az érdemi vitának is helye van tusványosan. Az idei rendezvényt rendhagyónak nevezte, mivel a magyarországi politikai erőtér átalakulása a táborra is hatással van. A kormánypárti képviselők nem vesznek részt az idei szabad egyetemen, de az alapító bízik benne, hogy ez csak átmeneti állapot. Hangsúlyozta, a nemzetpolitikai kerekasztalt megtartják, és a javaslatokat eljuttatják a döntéshozókhoz. A Szabad Egyetem értékrendi közössége független a napi párt politikától és attól, hogy éppen ki van kormányon. Toró T. Tibor szerint Orbán Viktor szervesen hozzátartozik a rendezvény történetéhez, így természetes vendége a tábornak. Magyar Péter miniszterelnök nem kapott meghívást, a meghívott kormánytagok és tiszás politikusok pedig nem lesznek jelen. A miniszterelnök ugyanakkor az országgyűlésben jelezte, kész elmenni Tusnád fürdőre, és nyílt vitára hívta Orbán Viktort. Kedden este megkezdődött a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor rendezvény sorozata. 17. alkalommal rendezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok Éjszakáját idén szombaton. A népszerű kezdeményezéshez országszerte 54 fürdő és komplexum csatlakozott. A legtöbb helyen éjfélig, de több helyszínen akár hajnali egyig vagy kettőig is tarthat a program. A látogatókat élő koncertek, DJ-k, vízimozi, sauna szeánszok és különleges showműsorok várják. Miskolcon a Miskolctapolcai strandfürdő és az Ellipsum is zenés esti partival várja a vendégeket. Debrecenben a komplexumairól ismert akvatikum ad otthont a helyi éjszakai csobbanásnak. Nyíregyházán a Sóstó régióban található Aquarius élményfürdő csatlakozott a rendezvényhez. A látogatók többek között lebegő hangtálfürdőt, búvárkodást és víz alatti fotózást is kipróbálhatnak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon látható először a Mami Blue című film. Mayer Bernadett rendező önéletrajzi ihletésű drámájának főszerepeiben Vilmányi Bennett és Fűr Anikó látható. Az alkotás a Pekingi Nemzetközi Filmfesztivál Forward Future versenyén elnyerte a legjobb filmdíját. A Miskolcon látható Heisel 85 című thriller az 1985-ös brüsszeli tragédia eseményeit dolgozza fel. A műsoron szerepel Andrei Zjagincev legújabb Cannes-ban díjazott filmje, a Minotaurosz is. A számüzetésben élő orosz rendező alkotása Claude Chabrol egy korábbi pszichológiai thrillerének feldolgozása. A 22. Cinefest filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg a Borsodi Vármegyeszékhelyen, Miskolcon. A rendezvény részletes programját a következő hetekben ismertetik, a jegyértékesítés pedig augusztus közepén indul. A Magyar Állami Operaház balettművészeinek fellépése nyitja a Balatonfüredi Anna Bált szombat este, az eseményt felvezető Anna Fesztiválon csütörtökön és pénteken ingyenes énekkari és szimfonikus gála koncertet adnak az opera együttesei. Vasárnap Donizetti a Csengő című bohózatát láthatja a közönség a művészetek völgyében Vigánt Petenden. Az opera művészei több helyszínen is fellépnek a Balaton térségében a nyári hétvégén. A Balatonfüredi Anna Fesztiválon ingyenes énekkari és szimfonikus gála koncerteket tartanak. Csütörtökön népszerű zeneszerzők művei csendülnek fel az énekkar szólistáinak előadásában. Pénteken az Operaház zenekara és négy énekes szólista Verdi legnépszerűbb műveiből idéz fel részleteket. A művészetek völgyébe 3 év kihagyás után tér vissza az opera társulata. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka éri el csúcsát a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák meteorraj. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható. A déli delta akvaridák gyors fénycsíkokat, míg az alfa kaprikornidák fényes tűzgömböket eredményeznek az égbolton. A látványos égi jelenségek megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, szabad szemmel is jól látható. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló ezen az éjszakán különleges zenei és interaktív programokkal várja a látogatókat.
0: Az időjárásról.
1: Többfelé kell gomoly felhő képződése számítani, és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor-zivatar a folytatásban. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Rolling Kids a Kegyes Alapítvány közreműködésével.
3: Évekkel ezelőtt kapcsolatba kerültem egy cipősdoboz akcióval. Úgy látszik, a cipősdoboz akciókkal sok minden jó indul. Cipős doboz akción keresztül Mester Jánossal és Tecájékkal, tehát igazából ez egy baráti kapcsolat, meg közös projektek voltak. Aztán a Határtalan Segítség Alapítványnak van ez a Rolling Kids nevű programja, és utána az év folyamán akkor János jött és mondta, hogy bekapcsolódnánk ebbe is. És aztán nagy örömmel vettünk részt egy néhány ilyen programon Kárpátalján.
2: Ragály, Trizs és Imola települések lelkipásztora Szegedi Csaba.
4: Borsod-Gömöri Egyházmegye részei vagyunk. A Telek szomszédságában helyezkedik el ez a kis település. Rég múltja van a gyülekezeteinknek, reformátusok zömében, és így végezzük itt a szolgálatot.
2: Kézdivásárhelyen találkoztak a Kárpát-medencei református iskolák.
5: A református oktatásnak kell ellátnia azt az értékközvetítő szerepet, amit az iskola úgy általában el kellene, hogy lássam. Az oktatás talán a legkonzervatívabb területe egy társadalom életének. Valamennyien tanulunk szüleinktől, tanárainktól, nem csak ismeretanyagot, egy értékrendet, ezt megszűrjük, és átadjuk egy következő generációnak azt, amit jónak ítélünk meg. Talán az egyházi és ezen belül a református oktatásnak ez a küldetése most kidomborodik, hogy ezt az értékrendet, amely a tíz parancsolat

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Kegyes Alapítvány neve sokak számára elsősorban a kárpátaljai gyermekek támogatásával és a jótékonysági kezdeményezésekkel fonódott össze. Az alapítvány azonban egy új területen is aktív szerepet vállal. Partnerként csatlakozott a Határtalan Segítség Alapítvány Rolling Kids programjához, amely élményszerű módon ismerteti meg a gyermekekkel a biztonságos közlekedés alapjait. A programról, annak kárpátaljai jövőjéről és célkitűzéseiről Sipos József, Tiszakeresztúri lelkipásztor, a Kegyes Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán és Gogola István.
2: A Rolling Kids projektnek a megjelenését látjuk egyre több településen, ahol a Kegyes a kivitelező. Mit kell tudni ennek a fúziónak a hátteréről?
3: Évekkel ezelőtt kapcsolatba kerültem egy cipősdoboz akcióval. Úgy látszik, a cipősdoboz akciókkal sok minden jó indul. A cipősdoboz akción keresztül Mester Jánossal és Tecájékkal. Tehát igazából ez egy baráti kapcsolat, meg közös projektek voltak.

0: Kazahsztán határtalan segítség alapítványnak van ez a Rolling Kids nevű programja, és utána az év folyamán akkor János jött és mondta, hogy bekapcsolódnánk ebbe is, és aztán nagy örömmel vettünk részt egy néhány ilyen programon Kárpátalján. Ő ugye nem tud olyan sok szór jönni, évek óta már körülbelül 1000 ilyen gokártot adományozott szerte szét, és Kárpátalján is nagyon sok óvodába, iskolába voltak ezek a programok, és az egyik legutolsó ilyen esetben az történt, hogy probléma volt a határon, és nem tudta áthozni ezeket a járműveket, és akkor segítséget kért tőlem, és úgy megoldottuk ezt a dolgot, hogy gyakorlatilag ide adományozta a kegyesnek, akkor most már nem kell mindig oda-vissza hurcolászni ezt. Megszívesen felvállaltuk ezt, illetve azt is, hogy ne csak raktárt adjunk neki, hanem egyáltalán részt vegyünk ebben a programban, és amikor János nincs, még plusz más helyeken is, és sokkal többször megjelenjenek valóban ezek a járművek. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy jön ez a mondat, hogy én még soha nem ültem ilyenen. Tehát, hogy ezt úgy jó látni, hogy egyre kevesebb olyan ember lesz Kárpátalján, aki gyerek, aki ezt most már nem tudja elmondani, hanem azt mondja, hogy fú, én már próbáltam egy ilyet. Aztán, ha szülők majd meg akarják vásárolni, hogy legyen mindig otthon, az kicsit borsos lesz, előre szólok, mert tényleg nagyon strafobíró járművek, és Ukrajnában is gyártják egyébként, viszont tényleg ez egy kicsit luxus még itt nálunk.
1: 2-3-4 kerékről beszélgetünk?
0: Nagyon-nagyon változatos, ezt János profin tudja elmondani, hogy melyik milyen, de ugye vannak a 4-üléses, 2-üléses, van a 3-kerekű, hát általában 3 azért. Hasonlóan működik, mint a bicaj, fék is hasonlóan működik, bár legelőször ezt mondjuk el mindig, hogy van rajta fék is, és mindenki versenyezni akar vele, és ezt még tanítani kell, hogy ha beleülünk, akkor hogy használjuk. Ez egyébként minden közlekedési járműről ezt meg kellene csinálni, hogy helyesen használják.
1: Mi ennek a projektnek az alapfilozófiája, mi az, amit szeretnétek ezekkel az eszközökkel elérni?
0: Elsősorban a közlekedés biztonságnak a tanítása az, hogy külföldön ilyenekkel járnak oviba is, tehát hogy gyakorlatilag János Svájcból hozta ezt a mintát, és ahol nyilván megtehetik, a szülők jobban meg is veszik, elmennek túrázni, és úgy közlekednek járdákon, közutakon nem, de hogy már úgy értem, hogy hétköznap részei, nem csak egy játékpark vagy bármi, hanem kimennek vele, és az helyesen kell használni. Nekünk egyenlőre az, hogy szórakozzanak, de sportoljanak, ez erre is jó, viszont akár olyan is hozzá van kötve, hogy a környezetszennyezés ellen tenni, mert van úgy, hogy van egy felvonulás, és aztán ezeken a járművökön ilyen akasztanak utána ilyen kis szemétszedőt, és szedik össze a szemetet, és abba dobálják bele a gyerekek, tehát azon kívül, hogy sport, hogy mozgás, hogy tényleg fejlődik a gyerekeknek a mozgásuk. Én láttam olyan gyereket, ki szerintem nagyon sokat számítógépezik, és nem tud elmenni a bója mellett. Neki megy a bójának, mert egyszerűen a kormányt nem tudja úgy tartani, ahogy kell. Szóval ez segít a mozgás koordinációját, a közösségben, hogy átadom egyik a másiknak, betartjuk a követési távolságot, ha ott van egy stop táblánál, meg kell állni, és ugyanúgy vegye tudomásul a gyerek, hogy rá ugyanúgy vonatkoznak a szabályok, hogyha kimegy a közútra, ha lát egy stop táblát, lát egy elsőbségadás kötelezőt, a zebrán, hogy kell átmenni, ez neki ugyanúgy fontos megtanulni, és így az agyába vésődjön, vagy vizuálisan is, hogy legyen. Mert egy dolog, hogy a könyvekben mit tanulnak, vagy a tanítónéni elmondja ezt, és megmutatja a táblát, más dolog kipróbálni. Voltunk Ungváron, az ungvári, tehát Kárpátalja megyei közlekedésbiztonsági irodában, vagy tehát a bázisán a közlekedési rendészetnek, és alá is írt a Határtalan Segítség Alapítvány egy szerződést, és most már szeretnénk majd ilyen kresztparkokat létrehozni óvodákba, iskolákba a rendőrségnek a felügyeletével. Rendesen az ő, mondjuk úgy, hogy felhatalmazásukkal és az ő jelenlétükkel is lesznek a közeljövőben ilyen programok.
1: Hát ilyen szempontból az állami szervek elismerik a ti munkátokat, és azt mondják, hogy ez valóban alkalmas az oktatása?
0: Az ungváni magyar főkonzulátus vette fel a kapcsolatot a rendőrséggel, és hozta össze úgymond ezt az együttműködési szerződést. Nagyon nyitottak voltak rá. Első körben megnéztük, hogy ők ott saját helyükön hogy csinálják, Ungváron, egyedül csak Ungváron. Ott van egy ilyen külön szoba, amit ők létrehoztak, és oda bemennek főleg ugye az ungvári gyerekek, ahol a rendőrök tanítják őket, és ki is szállnak, de pont ezt szeretnénk, hogy az egyszerű kis falusi gyerekekhez is eljusson így ez a program, és ez a csomag, mondjuk úgy, mert ugye sok-sok láthatósági mellényt is hoztunk időközben szét, tehát több ezret már szétosztott a János, és szerintem itt-ott előfordul, hogy észre is veszik az útközben, főleg városon, hogy azért hát ez az a fajta láthatósági mellény, ami Svájcból van itt, mert a svájci mintánra alapul, itt nem annyira megszokott, de nagyon örülünk ennek, amikor látunk egy-egy ilyet.
2: Igen, a gyerekek azért a nyájhatás jegyében sokkal nagyobb lelkesedéssel veszik fel a bukósisokat, meg a mellényt is, hogyha volt egy olyan élmény, amit együtt élnek át, és ott mindenkinél ott van. Ugye a saját gyerekemben mindig azon küzdök, hogy minden ilyen jellegű verdához kell bukósisokat venni, de senki más nem használ a környékén bukósisokat, és ő mindig olyan különcnek érzi magát, hogy miért csak neki kell bukósisokat hordani, ha bringázásról van szó. De amikor közös élmény van, és mindenkinek ott van a bukó a fején, és mindenkinek ott van a fény vissza a láthatósági mellény, az akció keretén belül van egy nagyon jó élmény, amely magának a Rolling Kidsnek köszönhetően tényleg a mozgásról, az örömről és a közösségről szól, akkor lehet, hogy nagyobb lelkesedéssel viszik majd tovább ezt a megtanult magatartási formát.
0: Mi ebben bízunk, és tényleg ezért teszünk mindent, amit lehet, és én is az alapítvánnyal tényleg azon kívül, hogy igen, mi tesszük tovább a dolgunkat a kórházban, most is van gyerek, ott vagyunk vele, de szélesebb körű a tevékenységünk, ez nekünk egyébként maximálisan belefér, mert a mi alapító okiratunkban ugyanúgy benne vannak ezek a dolgok, még kultúra, sport, minden támogatása gyerekek között, meg a szegényebb rétegekbe is, és így akarunk eljutni minél több gyermek otthonba, olyan helyre, ahol ez ritkábban fordul elő, és akár nem csak itt Kárpátalján, hanem még tovább. Tehát az a célunk, hogy Ukrajnában népszerűsítsük. Egyébként az, amit az ungvári rendőrség csinál, egyedi dolog így akár Ukrajna szerte is, úgyhogy nagyon-nagyon örültek ennek, és még arról is beszéltünk már, hogy akár olyan programot hozzá lehet még kötni, ami valamikor a kontraszt kiállítás volt, tehát ennek egyfajta még tovább vinni alkoholfogyasztás, drogfogyasztás tinik közé, és egy ilyen szobát felállítani. Tehát ebben vannak még, van még mit ellőni, van még benne puskapor, én úgy gondolom.
1: Milyenek az elsődleges visszajelzések? Ott, ahol ti megjelentek, milyen tapasztalatokról számoltok be?
0: Hát én látom, hogy a gyerekek arcát nincs mit visszajelezni, amikor nem akar kiszállni, nem akarja átadni, amikor tényleg leteszi a telefont, és egyszerűen csoda történik, mert bár már volt olyan is, hogy kokártozás közben is telefonozott valaki, hogy így is lehet, de hát akkor ezt is megtanítjuk, hogy ott nem telefonozunk közben, még azért nehezebb, mert tekerni kell a térközben a lábával. Nagyon jók a visszajelzések.
1: Ezek az eszközök, ezek mind emberi erő által meghajtottak? Tehát semmilyen elektromos, egyéb motor meghajtás, semmi nincsen bennük?
0: Csak is lábbal hajthatós, és nem is lesz rászereve fűkosszának a motorja, mert mindenki.
1: Gyerekek nem keresik rajta a startet?
0: A felnőttek keresik.
1: Hol kell bekapcsolni?
0: A felnőttek keresik rajta.
2: Hogyan lehet eljutni hozzátok, és miben tudtok segíteni akár egy különböző rendezvény kapcsán? Vagy ha intézmény hallgatja ezt a beszélgetést, hívhatnak-e benneteket ilyen?
0: Hívogattak, főleg ugye voltak a akációs bibliotek, gyereknapok, ilyesmi. Nincs teljesen még kiépülve, olyan is volt már, hogy bérbe adtuk, hát hogy van bérleti szerz, nem bérbe, mert ingyen, itt az alapítványt bárki támogathatja a számlaszámon keresztül, de viszont ezt még kiépülő félben van, tehát hogy elviszik egy bérleti szerződéssel, amiben az van, hogy annyi pénzt utalnak érte, amennyit szeretnének, és megvan, hogy hány darabot vittek el, mennyi, hogy kell visszahozni, stb. Ez a könnyebb verzió. Én a bonyolultabb az, amikor kimegyünk, pályát építünk, magyarázunk, és én inkább befelé hajlok, hogy mi nézünk ki helyeket, már meglévő kapcsolatokból, vagy ha vannak meghívások, akkor nyilván igyekszünk prioritásként kezelni azokat, ahol szegény gyerekekről van szó, ahol még nem voltunk, tehát hogy ilyen így kiépülőben van ennek az egésznek a rendszere.
1: korosztályt, mi az, amit elsősorban megcéloztok?
0: Mivel vannak olyan kicsi gokártok, meg felfújható gokártpálya, ott egészen már olyan oldáskortól kezdve lehet használni ezeket, és hát 99 éves korig, mert a legnagyobb gokártokban felnőttek simán beleülhetnek. Ez is jó, mert amikor ott van egy gyerek, apuka, anyuka saját gyerekével, hogy együtt élik át az élményt. És a másik meg, hogy a felnőtteknek is ez a kieresztik, hogy újra gyerekek. Tehát hát nagyon jó egy kicsit ebből a stresszből kiengedni, és egy picit így lelazulni ezekben a gokártokban, és tekerni. Szerintem, aki nem szeret biciklizni, ez még ezzel kezdheti.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántál ránk, és beszélgetettünk a témáról, és Rolling Kidsnek a projektjét itt Kárpátalján terjesztjétek. Szerintem nagyon nagy ajándék, hogy egy új lehetőséggel bővültek a programjaink.
0: Köszönjük a meghívást, és tanáljon mindenkit.
3: Az elmúlt percekben Sipos József, tisztakeresztúri lelkipásztorral, a Kegyes Alapítvány elnökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Ragály, Trizs és Imola települések reformátusságának több évszázados múltjáról, a templomok történetéről, aktuális munkálatokról hallhatnak a következő percekben. Szegedi Csaba nagy tiszteletű úr 2018-ban érkezett a gyülekezetbe, és azóta szolgál református lelkipásztorként a településeken. Vele beszélget Kisnéveres Viktória.
2: Nagytiszteletű úr 2018-ban érkezett a településre, településekre. Beszélgetésünk elején hadd kérjem meg, hogy földrajzilag is helyezze lelki szemeink elé ezt a tájat.
3: Borsod-Gömöri Egyházmegye részei vagyunk. Aktelek szomszédságában helyezkedik el ez a kis település. Rég múltja van a gyülekezeteinknek, reformátusok zömében, és így végezzük itt a szolgálatot.
2: És ha már a régmúltat említette ön is, akkor szóljunk arról a több évszázadról, ami a reformátusság tekintetében megemlíthető a három településen, illetve a templomok történetéről is, hogyha megosztaná velünk a legfontosabb tudnivalókat.
3: Mind a három templom nagyon régi, talán kezdem a Ragályival, az 800 éves templom, még a reformáció idő előtti alkalommal, és a reformáció korán, mint ahogy tudjuk, sok katolikus templom lett aztán a református gyülekezeteknek az otthonává, és így több mint 500 éve valóban a református gyülekezetnek a helye. Nagyon korán elkezdődött a reformáció a ragályi gyülekezetben, itt található talán az egyik legértékesebb Magyarországon urasztali terítőnk, legkorábbi urasztali terítőnk, 1548-as urasztali terítő, amelyet egy zubogyi nemes asszony adományaként lett felajánlva, első protestáns úrvacsoravétel alkalmával. Tehát nagyon hamar elterjedt és honossá lett a reformáció már Ragályon is. És azóta folyamatosan református igehirdetések, református szertartás szerint folynak az istentiszteleteink. És szép korát éli most a templomunk, amint említettem, a 13. századból való templom. A 14.-15. századból tártunk fel. Az elmúlt olyan 50 évben sok-sok feltárás, munkálat folyt a templom épületén is, és feltárták ugye a 14.-15. századi freskókat, előkerültek, ami a kedves a szívemnek, a Diadalibben ott van egy Krisztus ábrázolás, és mi ugye, mint protestánsok, reformátusok, a Krisztusra mutató egyház, ez egy kedves, hogy pont a középen Krisztus ábrázolás van. Jó lehet, mi nem ábrázoljuk, de mégis ez maradt meg talán a legjobban is a freskók között. 17. századi barokk bútorzat van, és tényleg egy több kort átölelve egy kis ékszerre doboz, mondhatnánk így ez a kis templomunk. A vallás turisztikai szempontjából is nagyon sokan látogatnak bennünket, a országszerte több százan meglátogatják. Tavaly részesei voltunk Gótikus út, ez egy felvidéki program, és százával, egy egész nap, tehát reggeltől estig százával, buszokkal, magánautókkal jöttek, és reggeltől estig ott voltak, ezt több százal meglátogatták a templomokat például. Tehát így a vallásturisztikai szempontjából is nagyon látogatottak is templomunk. A Trizsi templom 1825-re készült el a mai állapota, volt egy korábbi kis temploma, bővült a gyülekezet, és egy erősebb kő templomot épített, és az érdekessége számunkra most van felújítás alatt, a belső felújítását kezdtük el a tavasszal, és restaurálják is azokat az értékeket, padokat, szószéket, Mózes széket, karzatot, amit átörökíthetünk a jövő nemzedékének, és most derült ki a restaurálás során, hogy a szószék, a Mózes széke, az urasztala, az korábbi, mint a templom, hiszen a korábbi templomból menekítették át, tehát egy ilyen értékünk van, és ez most derül ki, most tárjuk fel, és nagyon nagy örömünkre van. Érdekessége még a Mózes székre rá van írva, hogy kinek az idejében történt ez a butorzatnak az elkészítése, vagy kinek a költségére, és Egressy Béni nagyapja volt ott lelkésze, Egressy Mózes 1749 és 69 között, és ennek az ő költségére lett elkészítve ez a Mózes széke. Tehát, hogy egy ilyen vonatkozású is van a kis templomunknak.
2: Ez a felújítási munka milyen összefogásra hívta a gyülekezet tagjait?
3: Tavaly ugye lett volna 200 éves a templomunk, és mindig volt a szívünkben egy olyan vágy, hogy milyen jó lenne megújítani, felújítani. Elkezdtük már, ez korábban voltak ilyen kisebb pályázatok, a teljes tetőcserét sikerült megvalósítanunk. Önerőből kicserülték az ablakokat pont a Covid után, édanyák napján elég sokan voltunk a gyülekezetben, a templomban sokan voltunk, és abban az időben pont elkezdett esni az eső, és félre kellett üljenek az emberek a faltól, mert annyira jött be az ablakon keresztül a víz. De csak arra az egy órára esett az eső, és zuhogott, és ez megmutatta számunkra, hogy van feladatunk. És akkor így önerőből kicseréltük az ablakokat, elkezdtük tovább gondolni, egy érdekessége, de tényleg, hogy az Isten hogy munkánkodik-e. Felhívtam egyik lelkész társamat, a testvéremet, tudtam, hogy Németországból hozott padokat az ő gyülekezetéhez, és hát mondom, hogy ha már újítunk, akkor jó lenne valami új padokat elhelyezni, kényelmeseket. A régiek nagyon elavult padok voltak, kényelmetlenek, és azt mondja, hát ő már nagyon rég próbálkozik a többi gyülekezetébe, de ő már nem remél semmit. És eltelt, nem tudom, így a beszélgetés után, vagy két hónap, nem több, és felhívott, hogy itt vannak a padjaink. Ő évekig várt arra, hogy legyenek-e padjai, és mi meg így a beszélgetés során ráterelődött, hogyha mégis lenne, akkor jelezzék. És egy pár hónapon belül jelezték, hogy vannak padok, elhoznák Németországból, és akkor meg is szerveztük annak az útját, hogy hogyan szállítjuk el, nem láttuk, hogy milyen padokról van szó, hogyan szállítjuk el, és akkor 1000 euró lett volna a szállítási költség, és egyszer csak hívnak Németországba, hogy ottani gyülekezet még azt is elvállalta, tehát ingyen és bérmentve érkezett meg hozzánk a padok, leszállították, és amikor elkezdtük lepakolni, akkor néztük, számoltuk, hogy hány pad van, és mekkora mérete, hogy egyáltalán hogy fog beleférni, és méretre, darabszámra, mint oda lett volna tervezve a Trizsi templomba, így érkeztek meg a padok, és amikor ezek megérkeztek, akkor gondoltuk, hogy azért nézzük meg, mert egyik gyülekezeti tagunk mindig emlegette, hogy ő lefestette a kazettás mennyezetet kékre, és hogy azon volt minta, virágmintázat volt, és akkor mondtam, hogy ha van virágmintázat ott a mennyezet, akkor biztos, hogy van máshol is. És akkor hívtunk egy restaurátort, hogy mielőtt kibontottuk volna padokat, akkor nézzük meg, hogy van-e egyáltalán olyan, ami menthető, vagy ami értéket hordoz, és így tártuk fel, hogy valóban nagyon nagy értéke van az olajfesték alatt, az 20. század elején lefestették, megérkezett a modern világ, és teljesen mindent leborítottak barna festékkel, úgy, mint sok templom padjait, és akkor elkezdtük ezeket tényleg ilyen mintaszerűen feltárni, és kiderült, hogy tényleg ott van nagyon szép mintázatú kazetták, a Mózes széken, a szószéken, az úrasztalán volt egy kis asztal, félre volt oda téve, nem is nagyon használták, és kiderült, hogy az egy eredeti, a bútorzathoz hozzátartozó úrasztala volt, és akkor a karzatot, és utána meg vártunk egy pár évig, hogy akkor legyen valami kis anyagi forrásunk ahhoz, hogy elkezdhessük ezeket a munkákat. Tavaly nem sikerült, de már tavaly láttuk, hogy lehetett-e pályázni, egy pályázatot meg is nyertünk a templomnak a felújítására, és a Tiszaninen egyházkerület támogatásával hozzákerült még a restaurálásnak a költsége is, úgyhogy így nekifoghattunk a felújításnak. Egy trizsi elszármazású vállalkozó vállalta azt, hogy ő hétvégéken eljön, és ingyen és bérmentve az ő szakmai tudásával elkezdhessük a templomnak a felújítását, és nagyon-nagyon megmozdult a gyülekezet. Több mint 60 köbméter földet kellett először kihordani, kihordtuk a régi padokat, utána ki kellett hordani rengeteg földet, gombásodás miatt ki kellett egyenesíteni az a templom, egy dombon van, és hát elég sok földet akkor is megmozgattak, mikor épült el a templom, de azért spóroltak azzal, hogy nem egyenes volt a padlózat, egy picit úgy lejte szinte, nem is érződött így bemenved, vagy így emelkedett, de mikor kivettük a padokat, akkor láttuk, hogy több mint 20 centi volt a bejárattól egészen fel a másik pad, ilyen magas, hát így emelkedett.
2: A különbözet.
3: Igen, a különbözet, a szint különbözet volt. És hogyha ezzel kezdődött, jöttek a gyülekezeti tagok nagy-nagy lelkesedéssel, és kértem a gyülekezetet, hogy imádságban hordozzák a gyülekezetünknek ezt a lelkesedését, hogy megmaradjon a végig, és utána elkezdődött elkezdődött a betonozás, két rend betonozás, utána elkezdődött a vakolás, elkezdődött most már a restaurálás is, tehát szépen most már látjuk a templomunknak a felújulását, és ez mind-mind mondhatnánk azt, hogy tényleg a gyülekezete önerőből, tehát a kétkezi munkát az mind mi végzőjezzük. Jönnek a gyülekezeti tagok, és hadd mondjam el, hogy elkezdtük így ennek a munkálatot, nem beszéltünk meg az asszony testvérekkel, hogy kellene esetleg főzni egy ebédet a munkásoknak, amely ott vagyunk, hanem ők maguk kitalálták, és nem elég volt kitalálni, hanem a saját költségükre vásároltak be, és készítettek finom ebédet, és minden ilyen nagy munkálat után ők megvendégelték a férfi testvéreket. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg megindult a gyülekezet, és hadd hozzam oda, hogy nem hirdettünk meg adomány, célzott adománygyűjtést, és annak ellenére, hogy nagyon sokan idejüket, energiájukat felajánlva, írdatlan nagy mennyiségű pénzadományt is emellé tesznek. Tehát nagyon örülünk neki, hogy a Trizs gyülekezet így ebben megindult.
2: Sajátjuknak érzik a templomot, ez is azt bizonyítja.
3: Igen, és mindig is bátorítom őket, hogy érezzék sajátjuknak. Ez azért olyan fontos, mert amikor a gyülekezeti házat megújítottak egy pályázat kapcsán, szép lett, tényleg komfortossá vált. Körülbelül majdnem 2 év kellett addig, amíg azt mindig mondtam, de hát használják, jöjjenek, bármilyen alkalomra jöjjenek össze, és 2 év kellett ahhoz legalább, amikor aztán egyszer csak elkezdődött, és tényleg sajátjuknak érezték. És a gyülekezetünkben hagyomány, hogy minden adventben készítünk egy kis ajándékot a településre, és ezt viszonyozva sokszor támogatással támogatják a gyülekezetet, és eddig mindenki a saját otthonába készítette el mindazt, ami szeretett volna felajánlani, és amióta sajátjuknak érzik a gyülekezeti házat, azóta összegyűlnek inkább a gyülekezeti házba, és ott készítik el együtt közösen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy célba ért az, hogy a sajátjuknak érzik a gyülekezetet, a gyülekezeti házat, és így a templomot is.
2: És ugye még az imolai templom bemutatása következik itt a
3: imolai gyülekezet a legkisebb gyülekezetünk, mindössze ilyen 45 fős gyülekezet, de ebben benne vannak az elszármazottak, akik még ide fizetik az egyház fenntartó járulékot, a faluban mindössze 50-en laknak a teljességgel, de egy nagyon-nagyon aktív kis gyülekezet. Épp a vasárnap ünnepeltük a volt gondnokasszonyunknak a születésnapját, 90. születésnapját. Minden alkalommal, nincs olyan alkalom, amikor ne lenne ott közöttünk, és nagyon-nagyon szívén hordozta a gyülekezetet évtizedeken keresztül. Aztán ott van mellettünk a 94 éves Erzsike néni, ő is nincs olyan alkalommal, 3 alkalom van, bűnbánati alkalom van, bármi egy héten, ő minden alkalman ott van, és nagyon hálát ad azért, hogy ott lehet. Ez egy 1700-as évekből, tehát egy barokk templom. Imolának a történelme során eljutott már oda, volt már korábban ilyen élethelyzetben, mondhatnám így, amikor a falu elnéptelenedett. És így a 1700-as évek elején betelepítettek kisnemes családokat, tiszta színnemesi családdá vált. És ez olyan nagy értéket hordozó volt, hogy a régi templomot bővíteni kezdték, a tornyát megemelték, és a településen a környéke ellátta cseréppel és téglával, tehát saját gyára volt, mondhatnánk így, amit és a környéket. Tehát olyan jó volt ez a betelepítés, és meglátszik mind a mai napig is ez a nemesi vonal a gyülekezet kapcsán, tehát aktívak, hűségesek, és nagyon-nagyon készségesek. Hát ebbe a kis településbe, vagy a kis gyülekezetbe, most pontosan nem tudom, hogy pár évvel ezelőtt egyházmegyei közgyűlést tartottunk mindenki csodájára, hogy egy ilyen kis gyülekezet hogy tudja ezt megvalósítani, és azóta is emlegetik, hogy milyen szívélyes és kedves alkalom volt. Ritkán van konfirmálás, de ezelőtt 50 éve is néztem az anyakönyvbe, akkor is 2 évente volt Imolán konfirmálás, és akkor elkezdtünk 50 éves, 25 éves ilyen jubiláló konfirmandusokat meghívni, volt ennek is az alkalma, nagyon szép volt, de június utolsó vasárnapján volt teljes konfirmáció egy olyan kis gyülekezetben, ahol 2 gyermek van, és az egyik most konfirmált, és mellette még volt 5 osztálytársai, akik a környékbelül gyülekezetből valók, és így 6 ifjú konfirmált Imolán, megtelve a templom, és sokan mondták, hogy ez milyen jó volt. Évtizedes hagyomány élettúljá mondhatni az is, hogy újra van konfirmálás Imolán.
1: Az elmúlt percekben Szegedi Csaba református lelkipásztorral beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély, Kézdivásárhelyen a dr. Csiha Kálmán református kollégiumban találkoztak a Kárpát-medencei református középiskolák 29. alkalommal július 9-e és 12-e között. Az alkalom lehetőséget biztosított a kapcsolatépítésre, szakmai beszélgetésekre, de barátságok kialakítására és háromszék felfedezésére egyaránt. Az esemény megnyitóján Pap Kornélt, az Országos Református Tanáregyesület elnökét, a találkozó múltjáról, küldetéséről, Farkas Ferencet, a Kézdivásárhelyi dr. Csiha Kálmán református kollégium igazgatóját és Perdi Petrát, az iskola diák presbitériumának tagját, pedig a szervezésről kérdeztük. A riporter Pilbák Kincső.
2: Kézdivásárhelyen a dr. Csiha Kálmán református kollégiumban találkoztak a Kárpát-medencei református középiskolák 29. alkalommal július 9 és 12-e között. Az esemény megnyitóján Pap Kornél, az Országos Református Tanáregyesület elnöke mesélt a találkozó múltjáról és küldetéséről. Ön két minőségben, két úgymond szemszögből is rálát a református magyar oktatásra. Melyek ezek?
3: Egyrészt Halásztelken, a Bocska István Református Oktatási Központnak vagyok az intézmény vezetője 2000-től, és mint most megtudtam, én vagyok a legrégebben hivatalban lévő középiskolai igazgató, még a múlt századból maradvány vagyok. A másik pedig, hogy az Országos Református Tanáregyesületnek vagyok az elnöke. Az Országos Református Tanáregyesület egy 125 éves, jövőre ünnepeljük a 125. évfordulót, 1902-ben létrejött szervezet, amely a református pedagógusok, hittanoktatók szakmai érdekvédelmi szervezete.
2: Idén 29. alkalommal találkoztak a Kárpát-medencei református középiskolák. Hogyan alakult ez, hogyan jutottunk el a 29. alkalomig?
3: Ugye minden úgy kezdődik, hogy valaki megszervezi. Ez 1996-ban történt, amikor a magyar reformátusoknak volt egy világtalálkozója, és ennek keretében egy iskolai találkozóra került sor Kecskeméten. Ott gyűltek össze az akkor létrejövő iskoláknak a vezetői, majd a környékbeli református iskolákban kisebb találkozót szerveztek. Én magam a Bármadas gimnázium tanáraként vettem akkor részt a találkozón, és Tiszakécskén voltunk, ugye a kecskeméti istentiszteletben. Után. No, ezt követően mindig talán a nagy bátorság azé az iskolája, aki a második alkalmat szervezi. És ez a békési Szegedi Kis István református gimnázium volt, amely 1997-ben úgy döntött, hogy ha már volt egy sikeres találkozó 96-ban, akkor egy hosszabbat, egy tartalmasat szervez. 1998-ban viszont már határon túl Nagyváradon találkoztunk. Ez nekem örökké emlékezetes találkozó marad, egyrészt, mert labdarúgó világbajnokság volt akkor, és a résztvevők világbajnokság meccseit is, mint ahogy most idén is előszeretettel nézték, de azért is, mert Tőkés László püspök úr személyesen vett részt ezen a találkozón, és nagyon sok személyes beszélgetést lehetett vele folytatni. És az elvünk az volt, hogy egyszer az anyaországban, egyszer határon túli egyházkerületben legyen a találkozó, és az első években ez nagyon szépen működött. Ha jól tudom, Erdélynek is szinte valamennyi kollégiumában volt már találkozó, Párciumban pedig mint három iskolában volt.
2: Mi az üzenete ennek a találkozónak? Mi az, amivel a diákok vagy a résztvevő tanárok is haza mehetnek?
3: Először is, és ez itt is elhangzott a nyitó istentiszteleten, a kapcsolatépítés. A kapcsolatépítés egyrészt a fiatalok között, jöjjenek létre baráti kapcsolatok a különböző református iskolák diákjai között, de ugyanakkor a pedagógusok és az igazgatók is kapcsolatot építenek. És úgy hiszem, hogy ezek a kapcsolatok azért nagyon tartósak tudnak lenni, mert én magam itt az intézmény vezetők többségét már ismerősként tudtam üdvözölni. De természetesen ennél sokkal komolyabb szakmai vetülete is van a konferenciának, mert szakmai előadásokra szokott sor kerülni, illetve minden alkalommal az intézményvezetők tartanak egy olyan összefoglaló tanácskozást, ahol feltárják a különböző országokban a magyar református oktatást érintő kérdéseket, örömöket, és nyilván problémákat egyaránt, és minden konferenciának van egy zárónyilatkozata, ahol ezeket a kérdéseket, a pozitívumokat is és a negatívumokat is összeszedik. Érdemes lenne az elmúlt 28 találkozónak a zárónyilatkozatait összefoglalóan látni. Hát az elmúlt években nyilvánvalóan a kárpátaljai református iskolák sorsa miatt aggódtunk.
2: És mi az a probléma, ami idén felmerülhet így a református iskolák körében?
3: Ez egyház testenként más és más. Magyarországon nagy a bizonytalanság, mert egy olyan átfogó változásra kerül sor, nem csak a kormányzati politikát, hanem az oktatás politikát illetően, amelyre nehéz felkészülni és nehéz felkészíteni az intézményeket. Alapvetően hírek arról szólnak, hogy a finanszírozásunkat fogják csökkenteni, és ez aggodalommal tölt el mindenkit. Bízunk abban, és ez a következő hónapokban talán kiderül, bízunk abban, hogy ez csak egy ok nélküli, indokolatlan félelem volt részünkről. Az erdélyi párciumi kérdésekről én kevésbé vagyok hivatott állást foglalni, de amiért aggódtunk, ez a iskolák ingatlanainak a sorsa, az, hogy az állam, és itt most gondolok a Sepsi-Szentgyörgyi református kollégium épületére, tehát amikor az állam az egyháznak visszaadott ingatlanokat visszavette. Mi nagyon aggódunk azért, hogy ez a folyamat folytatódik, de bízunk abban, hogy a meglévő intézmény rendszert megújítva, infrastruktúrájában is megújítva fenn sikerül, ahogy ez elhangzott az egyik köszöntő előadásban, legalább annyi időszakra még fenntartani, mint amennyi múltja van a magyar református oktatásnak, az pedig 4,5 évszázad. Kárpátalján továbbra is a megmaradás fontos probléma, vajon vissza tudnak-e menni, vagy vissza akarnak-e menni a fiatalok Kárpátaljára, lesz-e gyerek a kárpátaljai intézményekben, lesz-e pedagógus a kárpátaljai intézményekben, és lehet-e magyar nyelven oktatni Kárpátalján. Nagyon ellentmondásosak azok a híradások, amelyek érkeznek a magyar-ukrán kormányközi tárgyalásokról. A felvidéken az asszimiláció kérdése az, ami most már 2 évtizede nagy aggodalommal tölt el bennünket. Ezt az időszakot azért említem, mert volt egy olyan intézményünk Léván, ahol volt egyébként egy ugyanilyen találkozó, de a lévai középiskolát be kellett zárni, mert már nem volt gyermek.
2: Illetve hogyan fogalmazná meg, mi a református oktatás kulcsa?
3: A református oktatásnak kell ellátnia azt az értékközvetítő szerepet, amit az iskola úgy általában el kellene, hogy lássam. Az oktatás talán a legkonzervatívabb területe egy társadalom életének. Valamennyien tanulunk szüleinktől, tanárainktól, nem csak ismeretanyagot, egy értékrendet, ezt megszűrjük, és átadjuk egy következő generációnak azt, amit jónak ítélünk meg. És úgy érzékeljük, hogy amikor az állami oktatáspolitika hektikusan változik, akkor megszakad ez a folyamat. Különböző divatok jönnek elő. És főleg az érték közvetítő szerep az, amely útjában áll különböző liberális, globalista törekvéseknek. És talán az egyházi, és ezen belül a református oktatásnak ez a küldetése most kidomborodik, hogy ezt az értékrendet, amely a 10 parancsolaton, a keresztény erkölcsön alapul, hogy ezt az értékrendet tovább örökítsük generációra generációra.
2: Farkas Ferencet, a Kézdivásárhelyi dr. Csiha Kálmán református kollégium igazgatóját és Perdi Petrát, az iskola presbitériumának tagját a szervezésről kérdeztük.
4: Nagyon örvendünk annak, hogy Kézdivásárhelyen lehet a találkozót megszervezni. Igazából ezt már ugye 2024-ben megmondták, hogy mi kell megszervezzük. Az elmúlt hónapokban készülöttünk, hisz egy olyan találkozóról van szó, ami megmutatja az iskolánknak az erejét, és úgy gondolom, hogy ez nekünk Kézdivásárhelyi református kollégiumnak a legkisebb kollégium vagyunk az Erdélyi Egykárkáptán belül. Úgy gondolom, hogy ez nekünk megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy itt lehet találkozni.
2: A program sorozat az hogy néz ki?
4: Hát a mai nyitó esetet után este lesz egy állófogadás, majd hónap délelőtt a templomban lesznek előadások, diákok pedig a mi diákpresbitériumunk a vezetésével városnézés és játékok lesznek az iskolában. Hónap délután Berecke, Sósmező, illetve Gerence, Zabola, valamint Nyegestető, Bálványos és Szent Anatól kirándulások lesznek. Szombaton egész nap a kirándulás van, két irányba haladunk, Nyegestető, Csíkszereda, Csíksomjú, Csíkszépvíz, illetve erdővidéket látogassuk. lássuk meg, beleítve Kisbaconta, Vibarcolvát, Vargyas Nagyajtát.
2: Hogyan fogalmazna, mi az üzenete vagy a célja ennek a találkozásnak?
4: Ennek a találkozónak, mikor a keret ugye alapgondolatot választanak, akkor tulajdonképpen névadónknak, néha csak államispök úrnak a gondolatát vettük által, így hangzik, hogy mi kis név vagyunk, nem szabad nekünk, ne elengednünk Istennek a kezét. És úgy gondoltuk, hogy ez fontos, ami összefog minket, mert a mai világban láthatjuk azt, hogy az emberek elsők a kapaszkodót, és az egyház mellett az iskola az, amelyben megtalálják a kapaszkodót, itt a tudás ötvözésével. Úgyhogy minket ez erősít, és úgy gondolom, hogy ez nem csak nekünk az iskolának egy dicsőség, hogy tenki ezért szervezzük meg, hanem az egész kézdi közösségnek tulajdonképpen, hiszen a polgármesteri hivataltól kezdődően iskolán mellénk álltok, segítettek, úgyhogy ez kézdinek az ünnepe tulajdonképpen.
5: Engem Perdi Petrának hívnak, és az iskola diák presbitériumában vagyok benne, tehát úgymond főszervezője ennek az egész eseménynek. Fontos azt elmondanom, hogy tavaly én is részt vettem a refis találkozón, ami Vácon volt megszervezve, úgyhogy idézőjelesen van már tapasztalatom az ilyenbe, de amúgy a szervezésben a diák presbitérium által segíthettünk, hogy a diákoknak minél színesebb programjaik legyenek.
2: És mi volt a legfontosabb szempont a szervezés során?
5: Amit az előbb is mondtam, hogy minél színesebb legyen, és ne unják el magukat, mert tényleg azt mondom, hogy kisváros, de viszont rengeteg látnivaló van, amit ők nem tudhatnak.
2: Mi az üzenete ennek a találkozónak?
5: Szerintem talán az, hogy minden refis megismerje magát határon túl is, és hogy megtaláljuk egymással a közös hangot és barátságokat alapítsunk.
2: Hogy működik itt kézdin a diák presbitérium? Mit tudsz erről elmondani?
5: A diák presbitérium, mivel 2 éve, most már szeptembertől lesz 3, hogy tagja vagyok. Minden héten ülésezünk, itt éppen az iskola legfontosabb dolgait beszéljük meg, hogy abban a hónapban milyen programjaink vannak. Tudni kell azt a refiről, hogy minden hónapban van valami témája annak a hónapnak. Ugye februárban például a Valentin nap volt, amit így kiemeltünk, és karácsonykor is rengeteg programunk van, és igazából minden hónapban.
2: És mi az az egy dolog, amivel a diákok hazatérhetnek innen vasárnap?
5: Szerintem az, hogy egy jó közösség van. Reméljük azt, hogy nagyon jól is fogják érezni magukat, és hogy megtapasztalhatják, hogy milyen egy erdélyi környezet, meg levegő.
1: Kézdi vásárhelyen találkoztak a Kárpát-medencei református iskolák, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei református rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul megközelítőleg 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervet Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési miniszter jelentették be. A program célja a járműpark megújítása, a menetidők csökkentése és a lassú jelek mielőbbi felszámolása. A tervek szerint legalább 35 új Intercity és 42 új hévszerelvényt szereznek be a közeljövőben. Emellett azonnal megkezdik a 10 legforgalmasabb hazai vasútállomás átfogó felújításának előkészítését. A fejlesztési irányok kiterjednek a megyeszékhelyek, a regionális és az elővárosi hálózatok modernizálására. Kiemelt hangsúlyt kap a vasúti áruszállítás növelése, a digitalizáció és a nemzetközi kapcsolatok erősítése. Az alaptörvény módosításával politikai önkényuralmi rendszer jött létre, amivel szemben a Fidesz ellenzéki pártként határozza meg magát, jelentette ki Orbán Viktor. A pártelnöke hangsúlyozta, az intézkedésekkel felszámolták a jogállamot, valamint kiiktatták a fékek és ellensúlyok rendszerét. Orbán Viktor közölte, hogy a Fidesz elutasítja a rendszert és nem vesz részt az elmozdított tisztségviselők utódjainak megválasztásában. A politikus ígéretet tett a demokratikus jogállam későbbi helyreállítására és az addig hozott illegitim döntések felülvizsgálatára. Miskolc önkormányzata csatlakozott a holland indítatású No Plastic Filter nemzetközi kezdeményezéshez. A kampány célja a műanyag cigaretta szűrők okozta súlyos környezeti károk elleni fellépés. A kezdeményezéssel az Európai Uniós jogszabályok 2027-es felülvizsgálatát szeretnék befolyásolni. A csikkekben lévő szűrők lassan bomlanak le, és mikroműanyagokkal terhelik a környezetet. A program támogatása szervesen illeszkedik Miskolc meglévő fenntarthatósági és klímavédelmi terveibe. A hollandiai csatlakozók mellett Miskolc volt az első Hollandián kívüli hely, amely belépett. A kezdeményezést elindító alapítvány külön levélben köszönte meg a magyar város támogatását. A 10 éves Zsongom együttes a Reformátusok lapjának adott interjút a Karcs és Fény című kislemezükről. Az új album bemutatóját a Művészetek Völgye Talján Dörögdi lélegzett református udvarában tartják. Az énekes Ercsei Gréti kiemelte, hogy a helyszín otthonos és befogadó közeg a református házigazdáknak köszönhetően. A zenekar dalai között Füle Lajos református költő a Szépség című verse is hallható megzenésítve. A tagok hite és Isten kapcsolata fontos alapot ad ahhoz, hogy erőt merítsenek és válaszokat találjanak a mindennapokban. A 2016-ban alakult formáció a hazai keresztény könnyűzenei paletta és a református kulturális élet rendszeres szereplője. A lemez anyaga az emberi küzdelmeket és a remény fényét ötvözi a magyar költészet és a zene nyelvén. A miskolci Weidlich udvarban található pontközpont hűsölési lehetőséget és közösségi teret kínál a belvárosban, írja minnap.hu. A helyszín nyitvatartási időben programoktól függetlenül is nyitva áll a pihenni vágyók előtt. A felnőtteknek hetente társas játékestet, havonta pedig improvizációs tréninget és karriertervezési tanácsadást tartanak. A kisgyermekes családokat csütörtökönként babamama mesetorna, valamint éneklős, mondókás, fejlesztő foglalkozások várják. A 10-14 éves korosztály számára Content Commando néven kreatív videós és digitális műhelyt szerveznek. Az őszi időszakban visszatérnek a népszerű bűvésztrükk oktatások és az apáknak szóló beszélgetős estek is. A civil közösségi tér programjainak nagy része ingyenes vagy adomány alapú formában vehető igénybe. Augusztus 20-án és 21-én rendezik meg Miskolcon a Tündöklő, a Fény Művészete Fesztivált. A kétnapossá bővült rendezvény során a belváros ikonikus épületei szabadtéri fénygalériává alakulnak. A látogatók nemzetközileg elismert alkotók monumentális fényfestéseit és interaktív alkotásait láthatják. Olyan művészek érkeznek, akik korábban Berlin, Tokió vagy Dél-Korea rangos fesztiváljain is kiállítottak. A helyszíneken zenei kísérettel kiegészített vetítések és analóg technikájú fényjátékok is helyet kapnak. A látványos vizuális elemek mellett kulturális kísérőprogramok is várják az érdeklődőket a nemzeti ünnepen. A Miskolci Kulturális Központ szervezésében megvalósuló esemény közösségi találkozó helyé formálja a belvárost. A kétesti program teljes egészében ingyenesen látogatható, a részletek a rendezvény közösségi oldalán követhetők.
0: Az időjárásról.
1: Többfelé kell gomoly felhő képződése számítani, és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor-zivatar a folytatásban. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Hogyan őrizd meg Isten iránti lelkesedésed? Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. János evangélium a 4. fejezet 34-es vers. Senkinek nem volt több energiája Jézusnál. Korán kelt, sokáig fennmaradt, sőt néha egész éjszaka is. Vajon honnan volt ennyi energiája? Egy különleges párbeszédben találjuk meg a választ erre a kérdésre. Közben kérték őt a tanítványai, Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik, nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. A tanítványai egymást kérdezgették, valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. János evangélium a 4. fejezet 31-es verstől a 34-es versig. Az eledel szó hallatán az ételből nyert energia jut az ember eszébe. Jézus fontos dologra mutat rá itt. Isten akarata energiával tölt el. Hogyan lehetsz tehát mindig energikus? Úgy, ha Isten akaratában maradsz. Abból nyerhetünk mindennél több energiát, ha az Istentől rendelt teendőinkkel foglalkozunk, és a tőle kapott álmokat követjük. Nem elég felhagyni a rossz dolgokkal, jóra is kell cserélned őket. Pál ezt írja, ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, kitartóak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, mindig törekedjetek kiválóságra az Úr munkájában, és ne csupán a szükséges minimumra, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való, soha nem értelmetlen vagy céltalan az Úrban.

0: ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot, kellemes délutánt kívánok, köszöntöm sok szeretettel a kedves hallgatókat, Véli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják. Július 22-én szerdán a Svéd Asztal című programban. Már is mondom, hogy mi mindennel várjuk önöket az első órában. Pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára indít felkészítő foglalkozásokat legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon a máltai szolgálat. Az érintett 300 település közül 83 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található. A felzárkózó települések programban 28 civil és egyházi szervezet végez intenzív szociális munkát. Romhányi Tamással, a máltai szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk.
2: Most nyáron speciális feladatunk, a pótvizsgára készülő gyermekekkel való tanulás. Ezt most ezen a héten keresik meg a családokat, az érintett családokat a munkatársaink, és elkezdődnek. Ugye az augusztus utolsó hetében írja ki a legtöbb általános iskola a pótvizsgáknak az időpontjait.
1: A csütörtöki felső oktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Miskolc a legolcsóbb egyetemi városok közé tartozik, ahol havi 130 ezer forintért lakást, 55 ezer forintért szobát lehet bérelni. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét kérdezzük.
3: 2026 májusában, júniusában és júliusában még a tavalyi szinttől is elmarad a kereslet, ami azért nagy szó, mert 2025-ben már érezhető volt egy megbicsaklás a keresleti oldalon, és ez egyértelműen azzal járt együtt, hogy aki viszont most bérelni szeretne, az jobb helyzetben van, mint a korábbi időszakokban, mert már nem a bérbeadók akarata érvényesül, nem is emelkednek olyan mértékben a bérleti díjak, mint a korábbi években. Budapesten és országosan egyaránt 4,5-5% közötti sávban mozog az albérletek éves drágulási tempója, ami már a nyugat-európai nagyvárosok albérlet drágulását idézi.
1: Immár 11. alkalommal szervezik meg a mentókupát. A vízipóló versenyre július 31-e és augusztus 2-a között kerül sor a Miskolc-Tapolcai Ellipszum élmény és strandfürdő medencéjében. A részletekről Bachner András, a Miskolci VLC sportigazgató szakmai vezetője számol be.
4: Tapolcai strandat helyett ennek az eseménynek. Nyilvánvaló, a vízilabda ugye egy kimondottan nyári sportág kéne legyen, vagy van. Nagy érdeklődésnek örvend minden évben a torna, sokan a fürdőzők közül, sőt, még azok is, akik kíváncsiak a mérkőzésre, részt vesznek, több százan szoktak lenni naponta a meccseken.
1: Ezek a kínált témáink, remélem, velünk tartanak.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat pótvizsgára készülő gyermekeket segít. Hogyan, milyen módon, kérdezem Romhányi Tamás kommunikációs vezetőt. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Július közepére, egész pontosan a július 20-án kezdődő hétre írták be a jelenlétpontok vezetője naptárokba azt a feladatot, hogy a településen évismétlés, vagy hát pótvizsgára készülő gyerekek családjait megkeressék. A felzárkózó települések program az ország 300 legszegényebb településén működik. Ebből mi vagyunk a legnagyobb megvalósító, 28 szervezet végez szociális munkát, de a Máltai Szeretetszolgálat 112 településen van jelen egymaga. Most, hogy megnéztem a felzárkózó települések helyszínei közül, a 300-ból 83 Borsod-Zemplén megye területén található, tehát elég intenzív általában a program, meg a Máltai Szeretetszolgálatnak is a jelenléte. És minden településen van jelenlétpont, ami közösségi tér, és illetve a szociális munka központja. Ezekben mindegyikben van gyermeksarok, illetve tanulósarok kialakítva azoknak a gyerekeknek, akiknek az otthoni körülmények nem alkalmasak a tanulásra, tehát akár csak házi feladatot írni, bármire bejöhetnek. És egész évben zajlanak úgynevezett tanulássegítő foglalkozások, a bukások, iskolai lemorzsolódások csökkentésére, vagy hogy a gyerekeknek az iskolai teljesítményét, a hátrányaik ne rontsák tovább. Most nyáron speciális feladatunk a pótvizsgára készülő gyermekekkel való tanulás. Ezt most ezen a héten keresik meg a családokat, az érintett családokat a munkatársaink, és elkezdődnek. Ugye az augusztus utolsó hetében írja ki a legtöbb általános iskola a pótvizsgáknak az időpontjait, és akkor a következő heteket ezzel töltik a munkatársaink, illetve az érintett gyermekek. A tavaly évben megközelítőleg 200 gyermek fordult meg a jelenlét pontokon, akik pótvizsgára való felkészítésen vettek részt. Pontos százalékot nem tudok mondani, de elég jó hatékonysággal sikerült venni ezt az akadályt, úgy tudták folytatni a legtöbben évismétlés nélkül a tanulmányaikat.
1: Milyen korú gyermekek számára nyújtanak segítséget?
2: Egészen kicsitől egészen nagyig, tehát most is számítok olyan gyermekekre, akik még az elsőt most fogják kezdeni, de akár a családjuk, akár a szakemberek, a pedagógusok úgy ítélték meg, hogy egy pici előzetes beszoktatást segítő időszakban egy segítségnyújtás ráfér a gyermekre. Van néhány középiskolás diákunk is, akik ugye már nem a településen lévő általános iskolába járnak. Új kihívások közt kell helytállniuk, ez nagyon nagy választóvíz, a felzárkózó településekről elkerülő gyerekeknek egy nagyon nagy része az első fél évben, vagy az első év végén kibukik a középiskolából, ők is segítségre szorulnak, de a mostani foglalkozásainkban érintett gyermekeknek a zöme, akikre számítunk, az második és hatodik évfolyam közötti gyerekek, de hát 8 évestől 11 éves korig lesznek legtöbben, hiszen a hétköznapokban is ez a korosztály látogatja leginkább ezeket a foglalkozásokat.
1: Kik tanulnak a gyerekekkel, hiszen említette, hogy itt Észak-Magyarországon, Borsodban nagyon sok gyerek rászorul, és közülük nagyon sokan sajátos nevelési igényűek, tehát jó szakemberek kellenek.
2: Még gyógypedagógusok és logopédusok is segítenek néhány településen. A legtöbb helyszínen a szociális munkásaink azok, akik a gyerekekkel leülnek tanulni, vagy pedig pedagógusok, vagy önkéntesek jönnek, akár egyetemisták is ebbe besegíteni. A személyes jelenlét és egyáltalán az, hogy odafigyelünk a gyerekekre, és nem hagyjuk őket kallódni, ez a legnagyobb segítség. De nagyon sokszor fordulnak elő olyan problémák, hogy ilyen tanulássegítő foglalkozásokon már harmadikos, negyedikes gyerekek is vannak, akiknek még a betűknek a kiolvasása nem megy maga biztosan, és azt kell gyakorolni. Vagy például a egészen nagy gyerekeknél is szokott probléma lenni, például a pontos J, elipszilonos J-nek a használata, akkor például azt gyakorolják. Vannak egészen nagy gyermekek, akik a matematikában addig magabiztosak, amíg az ujjaikon ki tudják számolni az adott feladatot, hogyha annál nagyobb számokkal kell dolgozni, akkor lefagynak és nem sikerül nekik a feladatot megoldani. Ez sok-sok gyakorlás, sok-sok türelem kell, és elsősorban ez az, amit a munkatársainktól, meg a segítőinktől megkapnak a jelenlét pontokon. Ahol gyógypedagógiai segítség kell, ott szakembert kell hívnunk nekünk is, az egy másik része a munkának.
1: Ezekben a napokban a munkatársaik felmérik, hogy mely gyerekeknek lenne szüksége. Nyilván a faluban településeken ismerik őket. Ez a folyamat, ez könnyen megy, vagy van olyan, aki ellenáll, és nem akar menni? Erről mi a tapasztalatuk? Vagy lehet
2: nincsen,
1: erről?
2: Nincsen kötelezettség, ugye felajánlják. A kis településeken mindenki tudja, az iskolákkal is élő napi kapcsolatban állnak a munkatársaink. Pontosan tudják, hogy mely gyerekek azok, akik pótvizsgára kötelezettek, vagy akár a bukás szélén bukdácsolva csinálták végig az egész tanévet. Olyan gyerekeket is hívnak, hiszen ugye a cél az iskolai lemorzsolódásnak a csökkentése, és de ez nem kötelezettség, ez egy lehetőség. A legtöbb szülő, illetve a legtöbb gyerek egyébként hálás, annál is inkább, mert ugye ez nem az iskolai környezetben zajlik, itt sokkal inkább ráirányul a figyelem, ő a főszereplő, és nagyon sok olyan módszert alkalmaznak a kollégáink, amik pozitív visszajelzésen alapulnak, megdicsérik a gyermeket minden egyes sikeresen teljesített feladatért, tehát sokkal több visszajelzést kap az előrehaladásáról, mint az iskolában, a nagy osztályközösségben, hiszen itt ezek személyre szabott foglalkozások. És hát gyakorlatilag mostantól bő egy hónap van hátra, hogy amit tavaly, vagy az előző tanév végére nem sikerült megugrani akadályt, hogy azt most annyi tudással fölvértezzék magukat, hogy most sikerüljön.
1: Útvizsgára is jobb tanulási képességekre számító gyermekek tanulhatnak, tehát a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai segítségével. Nagyon szépen köszönjük az információkat Romhányi Tamás kommunikációs vezetőnek. Viszonthallásra!
2: Viszonthallásra!

virágot szed, koszorút fűz, majd eltűnik, majd előjön. Úgy lebeg a heti,

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ebben az időszakban időről időre elkészítjük beszélgetésünket Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével, mert hogy megint megjelentették azt a közleményüket, amelyben a különböző egyetemekre bejutó fiatalokat tájékoztatják, illetve szüleiket az albérleti árakról, és hát most ne kimondottan Miskolcra fókuszáljunk, mert hiszen Miskolcról is nagyon sokan mehetnek az ország többi egyetemére. Nos, hát mik a tapasztalatok, milyen érdeklődést érzékelnek?
2: Érdekes látni az idei albérlet piac dinamikáját, mert az előző albérlet szezon, ami 2025. július végén indult, már jóval kisebb aktivitás mutatott, mint amit a korábbi években megszokhattunk. Ebben pedig nagy szerepe volt a tavalyi évben az otthon programnak, hiszen nagyon sok első lakásvásárló átnyergelt az albérletpiacból a saját otthon irányába, és ez a helyzet nem sokat változott az idei évben sem. Tehát 2026 májusában, júniusában és júliusában még a tavalyi szinttől is elmarad a kereslet, ami azért nagy szó, mert 2025-ben már érezhető volt egy megbicsaklás a keresleti oldalon, és ez egyértelműen azzal járt együtt, hogy aki viszont most bérelni szeretne, az jobb helyzetben van, mint a korábbi időszakokban, mert már nem a bérbeadók akarata érvényesül, nem is emelkednek olyan mértékben a bérleti díjak, mint a korábbi években. Budapesten és országosan egyaránt 4,5-5% közötti sávban mozog az albérletek éves drágulási tempója, ami már a nyugat-európai nagyvárosok albérlet drágulását idézi. A Budapesten kívüli egyetemvárosokban szintén azt látjuk, hogy jelentősen lassult az albérlet drágulás tempója, sőt vannak olyan egyetemvárosok, ahol olcsóbbak lettek a kiadó lakások tavalyhoz képest. Ezek közé tartozik például Debrecen, ahol 250 ezer forint helyett most már csak 220 ezer forintot kell fizetni egy kiadó lakásért havonta, de ez a bérleti díjszint még mindig nagyon közel van a budapesti 260 ezer forintos átlaghoz. Ha kicsit körbenézünk az ország többi részében, akkor a legolcsóbb egyetemvárosok közé tartozik Miskolc, ahol 130 ezer forint az átlag, és az olcsóbbak közé tartozik még Kaposvár is, ahol 140 ezer forintért lehet bérelni. Természetesen az egyetemisták és főiskolások ilyenkor a lehető legolcsóbb ingatlanokat keresik, ezért megnéztük azt is, hogy mennyibe kerülnek a kisebb alapterületű garzonlakások havi bérleti díjai, illetve mennyibe kerül egy szoba bérleti díja, hiszen nagyon sok esetben a fiatalok nem is feltétlenül önálló lakást bérelnek, hanem van, hogy csak egy szobát vállalnak be. Ezeknek a havi költségeket 40-50 ezer forinttól már el lehet érni a különböző nagyvárosokban, így Kaposvár 40 ezer forintos, Nyíregyháza pedig 50 ezer forintos havi szobadíjakkal rendelkezik átlagosan, de Egerben is 50 ezer forintot kell fizetni egy-egy szobáért. A legtöbbet egy nem önálló ingatlanért, hanem csak egy szobáért Székesfehérváron, Veszprémben és Győrben kell fizetni, ahol 99 és 90 ezer forint között mozognak a díjai.
1: Ez, egyébként ez a folyamat betudható az otthon start programnak, hiszen sokat beszéltünk arról is, hogy tulajdonképpen ezek az albérleti árak fedezhetik egy lakás törlesztő részletét.
2: Igen, az idei évben szintén nagy dilemma előtt állhatnak szülő. Abban az esetben, hogyha a gyermekük legalább 5 évet tölt el abban az egyetemvárosban, ahova most felvételt nyert, mert vannak olyan lokációk, ahol a bérleti díjak azok szinte magasabbak, mint ugyanannak az ingatlannak a havi törlesztő részlete. Ehhez persze szükség van egy olyan önrészre, ami az ingatlan értékének a 10-20%-át teszi ki. Ebből ez alapján egyébként úgy lehet kalkulálni, hogy ha például valaki egy panellakásban gondolkodik, aminek az átlagos négyzetméter árszintje a legtöbb megyeszékhelyen és a legtöbb egyetemvárosban már 600 ezer forint, és 900 ezer forint között mozog, hogy gyakorlatilag egy 50 négyzetméteres panellakás 30-45 millió forintba kerül a legtöbb egyetemvárosba. Hogyha ezt szeretné valaki otthonstart hitellel megvásárolni, akkor gyakorlatilag 3-4 millió forintos önrésszel kell kalkulálnia, hogyha gyermeknevére kerül az ingatlan, ha pedig a szülők szeretnék ezt megvásárolni, és még meg is tudják, tehát hogy megfelelnek az otthonstart program feltételeinek, akkor is a 20%-os önrésszel kalkulálva 6, illetve 9 millió forintot kell letenni a bankok asztalára, de onnantól kezdve viszont a havi bérleti díjhoz képest a törlesztő részlet lehet, hogy alacsonyabb összegre jön ki. Ez azért van ennek, azért van ennek jelentősége, mert ha nagyon sok szülő dönt úgy, hogy inkább lakást vásárol a bérlés helyett, ami egyfajta befektetésnek is fölfogható, akkor ez tovább csökkentheti az albérletpiaci keresletet, főleg abban az időszakban, amikor most a legtöbb bérbeadó arra készül, hogy gyorsan és könnyen tud bérlőt találni az ingatlanára. Hogyha ez a keresleti hullám pedig elmarad, akkor az tovább lassíthatja az albérletek drágulását, sőt, bizonyos nagyvárosokban akár bérleti díjcsökkenést is okozhat.
1: No hát e hét csütörtökön ugye kihirdetik hivatalosan is a pontszámokat, mindenki megtudja, hogy hova jutott be, nyilván, hogy önöknél is megindul a roham ezután, amikor már fixen tudják, hogy melyik városba kell költözniük.
2: Igen, mi is erre számítunk, ilyenkor a piaci helyzettől függetlenül mindig van egy kiugrás, a ponthatárhirdetés után van, hogy már 12-24 órán belül elkezdenek izzani a telefonok, hiszen a legjobb kiadó lakásokért már szinte azonnal beindul a verseny, és az is egy nagy kérdés, hogy mekkora lesz az utánpótlás a kínálatban, mert a korábbi időszakokban azt láttuk, hogy amikor a kereslet megugrik, akkor általában a kínálat is bővül, hiszen a bérbeadók is pontosan tudják, hogy ezek azok a napok, ezek azok a hetek, amikor könnyen, gyorsan ki tudják adni a lakásaikat. Az utóbbi egy-két hónapban viszont azt láttuk, hogy a bérbeadói szempontból nézve az ingatlanpiac már nem csillog olyan fényesen, mint a korábbi években, tehát egyre több befektetési célú lakásvásárlás marad el, egyre kevesebben döntenek úgy szemmel láthatólag, hogy egy következő ingatlan megvásárlásába teszik a pénzüket, hiszen nem csak a bérleti díjak drágulási üteme lassult, ami csökkentette az addigi hozamszinteket, hanem az ingatlanok értéknövekedése is fékezettebb pályára állt. Emlékezhetünk, hogy 2025-ben 15-20%-kal mentek föl az ingatlanok árai, ami a befektetőknek egy kiváló lehetőség volt. Most viszont az éves árnövekedési tempó már közel sem tudja ezt az ütemet diktálni. Budapesten ez már kevesebb, mint 9%, és az országos lakásdrágulási tempó is 12-13%-os. Ha hozzáveszünk azt, hogy a bérleti díjak sem nőnek olyan tempóban, mint a korábbi időszakban, akkor nem nehéz belátni, hogy ez nem biztos, hogy sok befektetési célú lakásvásárlót eredményez majd. Ez viszont abból a szempontból üthet vissza az albérletpiacon, hogyha nincsen utánpótlása a kínálatnak, akkor ha a kereslet felszívja a kiadó lakásokat a piacról, és szűkül a választék, akkor a kereslet-kínálat egyensúlyaként kialakuló bérleti díjak középtávon növekedésnek indulhatnak, mégpedig azért, mert nem lesz elegendő lakás, amiből a bérlők válogathatnak, és akkor a bérlőknek kell ismét jobban versenyezniük egymással.
1: Tehát egy nagyon rugalmasan mozgó piac ez, évszakokhoz, időszakokhoz, és hát természetesen a mindenkori gazdasági viszonyokhoz köthetően.
2: Igen, ez ebből a szempontból is egy izgalmas időszak, mert most nem csak a lakásárak és a bérleti díjak növekedése lassult, de a kamatszintek is csökkennek, az infláció is alacsonyabb fordulatszámon pörög, és ez egy konszolidációt, egy visszarendeződést indított el a lakáspiacon is. Ez egyelőre a lakáshitelek kamataiban még nem érhető tetten, tehát most egy olyan furcsa helyzetben vagyunk, hogy a kilátások elkezdtek javulni ugyan, de ez a mindennapokban még kevés érezhető, ráadásul az igen magas ingatlanárak ezen ezeken a magas szinteken tetőztek, és innen nem nagyon mutatkozik olyan irány, hogy itt rövid távon nagy csökkenés menne végbe az ingatlanpiacon. Inkább arra lehet számítani, hogy az ingatlanárak stagnálnak, vagy ha minimálisan is pár tized százalékot, vagy pár százalékot is lejjebb mennek, akkor ez a konszolidációnak, ez a visszarendeződésnek egyértelmű jele lesz, és a bérleti piacon is az albérletek árai tartják ezt a jelenlegi bérleti díszintet, ami abból a szempontból lehet könnyebbség a bérlőknek, hogy a bérlők és a lakásvásárlók nominális jövedelem szintje, és évről évre azért nő valamennyivel, tehát hogyha ez a kereseti, ez a jövedelmi növekedés nagyobb tempójú lesz, mint amit eddig láttunk a lakásáraknál, vagy a bérleti díjaknál, akkor az 1-2-3 éven belül azt is jelentheti, hogy megfizethetőbbé válnak a lakások, és megfizethetőbbé válhatnak a bérleti díjak is, vagyis a havi jövedelem egyre kisebb részét vihetik el a lakhatási költségek. Erre nagy szüksége van mind a lakásvásárlóknak, mind a bérlőknek is, mert most mind a lakásárak, mind pedig a bérleti díjak szinte már a megfizethetetlenség határát súrolják.
1: Nagyon szépen köszönjük a részletes információkat, Balogh Lászlót, a ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallottuk, albérletárakról, ingatlanárokról. Kívánunk Önöknek sok erőt ehhez a rohamhoz, ami következik most az egyetemi felvételi ponthatárok hirdetése után. Jó munkát és szép nyarat! Köszönöm szépen az információkat!
2: Köszönöm szépen, viszont kívánok!

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Immár 11. alkalommal szervezik meg a Mentó kupát. A vízipóló versenyre július 31-e és augusztus 2-a között kerül sor a Miskolc-Tapolcai Ellipsum élmény és strandfürdő versenymedencéjében. A háromnapos eseményen osztrák, román, szlovák és magyar U18-as csapatok küzdenek majd a medencében. A mezőnyre az újdonság erejével hat majd az osztrákok jelenléte. A szervezők örülnek, hogy igent mondott az osztrák U18-as válogatott a felkérésükre. A részletekről Bachner András, a Miskolci VLC sportigazgató szakmai vezetője számolt be, akit Sütő Dávid Pelé kérdezett.
2: Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Bachner Andrást, a Miskolci Vízilabda Klub sportigazgatóját, szakmai vezetőjét. Hányadik alkalommal szervezik meg a mentókupát, hiszen most kerül majd megszervezésre?
3: Nagy szeretettel üdvözlök én is mindenkit, minden rádió hallgatót. Az idén a 11. alkalom, hogy a mentókupa rendszeresen minden évben, általában július vége, augusztus elején kerül megszervezésre a tapolcai strandon. A tapolcai strandat helyett ennek az eseménynek. Nyilvánvaló, a vízilabda ugye egy kimondottan nyári sportág kéne legyen, vagy van. Nagy érdeklődésnek örvend minden évben a torna, sokan a fürdőzők közül, sőt, még azok is, akik kíváncsiak a mérkőzésre, részt vesznek, több százan szoktak lenni naponta a meccseken.
2: Mikor kerül megrendezésre, illetve akkor azt már hozzáteszem, hogy a közönség számára hogyan elérhető?
3: Július 31-én, pénteken 11 órakor kezdődik a torna, és két mérkőzés van délelőtt, két mérkőzés van délután, úgy szintén szombaton is, kettő délelőtt, kettő délután, és vasárnap van két mérkőzés is szintén, és ezzel ugye véget ér a torna. Általában akik a mérkőzésre jönnek, karszalaggal bejöhetnek ingyen, és a fürdőzők meg hát nyilván megváltják a fürdőjegyeket, és azzal láthatják a mérkőzéseket. Tehát helyet foglalhatnak a tribünön, a tribün mind a két oldalán, úgyhogy mindenki számára elérhetőek a meccsek.
2: Hány csapat érkezik, illetve honnan érkeznek a csapatok?
3: Az idén is 5 csapat fog szerepelni a mentókupán. Egy érdekesség, hogy meghívtuk az osztrák korosztályos válogatottat, az osztrák 18 éves válogatottat, nagy szeretettel várjuk őket, örömmel elfogadták, ugye Magyarországon játszani, az bárkinek egy megtiszteltetés, mert ugye a vízilabda az valamilyen szinten hungarikum is, és egy magyar csapat meghívására azért illik megjelenni. Ők lesznek a bukaresti Dinamo, román bajnok, egy nagyon-nagyon acélos együttes, a Kassa, a VSS Košice, akik már az első tornánk óta tekintettel a két város jó sport barátságára minden évben vendégeink. Az idén magyar csapatok közül a Debrecen csapatát hívtam meg, és ugye mi vagyunk az ötödikek, az MVLC.
2: És mi a célja ennek a versenynek, milyen céllal szervezik meg?
3: Nyilvánvaló, hogy ez mindig egy nagyon jó felmérő az aktuális bajnokság előtt, hogy az illető korosztályjal, mert ugye szerveztük mi meg ezt már serdülő, most az idén ifikorban, szinte ez az első komolyabb megmérettetés a bajnokság előtt, hogy a csapatunkból, ahonnan kiöregszenek minden évbe, a tavaly is ugye 3-4 játékos kiöregedett, hogy ezzel a fiatal új gárdával, akik nagy részük még két évig ifik, tehát első éves ifik, hogy hol tartunk, hogy milyen szintet képviselünk.
2: És ez más csapatokkal együtt, úgymond milyen hangulatban talik, gondolom egyfajta nemzetközi csapatépítés, sportkapcsolat építés is zajlik ezzel.
3: nyilvánvaló. Tehát a sportnak az egyik üzenet, barátság, a jó hangulat, az egymás tisztelése, az egymással való küzdelem szabályos határokon belül, ez az egésznek a mottója, és hát jó barátságok is alakulnak itt ki, mert azért ugye gyerekek beszélnek nyelveket, és van már olyan is, hogy például a harmadik, negyedik mentó kupáról XY még mindig tartja a kapcsolatot azzal a cimborával, akit akkor megismert, akivel nagy küzdelembe volt a vízben.
2: Térjünk át egy kicsit a hazai csapatra, hogyan készülnek, hiszen most már nem sokára itt van a kupa, hogyan edzenek a csapattal?
3: Hát nyilván most már az élesítő stádiumban vagyunk, ugye, mert egy bő hónapon belül kezdődik a bajnokság, az alapozás már elkezdődött réges-rég, most kialakulnak azok a taktikai elemek gyakorlása, a kondíció felmérése, a játékelemeknek a végrehajtása vízbe, ez a feladat. Nyilvánvaló, ezt az edzők majd koordinálják a meccsen a kialakult helyzetnek megfelelően.
2: A fiataloknak ez mekkora munka, ez a felkészülés amúgy, hiszen akkor ezek szerint már nem most kezdődött, már most élesedik a csapat napi szinten.
3: Hát napi szinten, tehát a munka az napi szinten két alkalommal történik, mivel ugye most iskolaszünet is van, és van egy nagyon komoly délelőtt is, van egy nagyon komoly délutáni edzés, de, mint mondottam, az alapozás az kőkemény. Tehát az a kicsiknél, mint a nagyoknál, mindenkinek a terhelhetőségnek megfelelően történnek az edzések, de a gyerekek alig várják már, hogy labdát lássanak, nem beszélve arról, mikor nagyszámú közönség előtt érzik a biztatást, a hajrá fiúk, az ismerősök hangját felismerik a vízbe. Ez borzasztó motivációs készség tud lenni a gyerekeknek.
2: A csapat mennyire várja ezt a kupát? Ők azon túl, hogy készülnek kőkeményen, lelkiekben, hangulatban mennyire várják az ilyen versenyeket?
3: Nagyon várják, és kicsit kell őket rotálni, mert azért mindenki nem fér be, de mindenki kap majd lehetőséget, hogy megmutassa magát. Nyilván, hogy ez egy versengési helyzetet is teremt, ami egy normális dolog, tehát egy egészséges dolog, hogy azért kialakuljon az a csapat, amelyik majd a bajnokságba, ugye tudnivaló, hogy a Miskolc a legfelsőbb osztályban szerepel az utánpótlásban.
2: És mi a tét, hiszen ugye a tavalyi győzelem után gondolom, mondhatjuk azt talán bátran, hogy a címvédés a tét. Hogyan gondolja sportigazgatóként, szakmai igazgatóként?
3: Nyilvánvaló, hogy az ember, mikor vízbe megy, mindig szeretne nyerni, de mivel ugye tekintettel kell lenni arra, hogy folyamatosan az utánpótlásban kornak megfelelően változások vannak, és a feljövő fiatal erők nem biztos, hogy teljes mértékben tudják pótolni azokat, akik már a felnőtt korosztályba kerültek, de nagyon ügyes gyerekeink vannak, és gondolom, hogy hát ők is nyerni mennek be a vízbe, mivel a torna végén ugye győztes lesz hirdetve, az első, második, harmadik helyezett nagyon szép serleget fog kapni, amellett, mint komoly nagy versenyeken, itt is külön díjak vannak, tehát van az MVP, a torna legjobb játékosa, van a gólkirály és a legjobb kapus, tehát van miért vetekedni azoknak, akik lehetőséget fognak kapni a mérkőzéseken.
2: A tavalyi összeállításhoz képest változott valamit, említette, hogy azért most voltak úgymond megint kiöregedő tagok. Mennyire változott a tavalyi mentókupához képest a miskolci csapat?
3: Hát változott, mert kapustól kezdve mezőnyjátékosokig, mondom 4 vagy 5 játékos most így fejben ennyi van meg. A helyett jön fel 5 olyan játékos, aki tavaly serdülő volt. Egy szomorú dolog, hogy azért eligazoltak Miskolcról, 6-an igazoltak el. Ez egy kicsit fájó része, de hát soha nem mondjuk azt, hogy soha. Én remélem, hogy egy kis kör után azért nagy részük vissza fog térni Miskolcra. Hiányozni fognak, nyilván, mert ezek mind meghatározó játékosok voltak, de mondom, nem vagyunk szűkébe a tehetséges fiataloknak.
2: Ugye említette, hogy az osztrák U18-as válogatott is érkezik ide a kupára. Mennyire más vízilabdát hoznak, mennyire más technikát, úgymond az osztrákok mennyire másképp játszanak, vagy hasonlóan játszanak, mint mi, mert ugye Kassával, a bukarestiekkel voltak már itt mérkőzések, tehát őket ismerjük. Osztrákok mennyire lehetnek meglepetések?
3: Őszinte legyek, én nem ismerem azt az erőt, amit ők képviselnek, de én gondolom, hogy egy jó pár évvel ezelőtt ők nekifogtak vízilabdát csinálni Ausztriába, tehát komolyabb vízilabdát. Nekem is volt egy felkérésem ilyen szövetségi edző szerepében, de hát ugye én már Miskolcról nem szerettem volna, meg nem is szeretnék mozdulni. Ők ugye szerb szakemberek vannak, egy-két magyar is van, aztán pont egy magyar edző fog velük lejönni. Úgyhogy gondolom, hogy ez a mentalitás, tehát a délszláv magyar mentalitás azért nyomot fog rajtuk hagyni, és én remélem azt, hát nagyon kíváncsian várom őket, hogy lássam azt, hogy milyen szinten vízilabdáznak. A Bukarestről tudni azt, hogy acélosak nagyon, tehát kőkemény az a kimondott balkáni vízilabdát játsszák. Az U16-osuk most egy nagyon-nagyon komoly Európa-bajnokságon 5. helyezést értek el, tehát azt jelenti, hogy feljövőben vannak ők is, és már az U16-ban szerepeltek ebből a csapatból. Úgy. A szlovákokról tudjuk azt, hogy hát ügyesek, a Debrecen is egy jó csapat, úgyhogy én egy kimondottan élvezetes tornát várok.
2: Mekkora munka van így a mentókupába, kik támogatják, szervezők, hogyan állnak össze, mekkora csapattal alakul ki ez a mentókupa?
3: Hát a támogató az ugyanaz, Hercsik István személyében, tehát ő, aki ezt életre hívta, ezt a tornát, és adta egyik cégének a neve fémjelzi a kupát. Mindenféle támogatást ő biztosít, tehát a cége és az ő személye biztosítja. Már 11 éve ezúttal is szeretném neki megköszönni, hogy ennyire elkötelezte magát a Miskolci vízilabda mellett. A háttérmunkát, a marketing ugyancsak a cégnek, az alkalmazottai, akik abszolút profi módon kezelik minden szegmensébe az egész dolgot, úgyhogy adva van egy nagyon profi háttér. Lehetne mondani azt, hogy sok világverseny is megirigyelné azt a professzionalizmust, azt a szintet, amit mi képviselünk itt, úgy szervezéstől kezdve a csapatok, mindenki köszönettel és nagy megelégedettséggel távozik tőlünk, és reméli mindenében, hogy vissza fogjuk hívni őket.
2: Kicsit a miskolci csapatra kitérve, úgymond a jövendőbeli dolgokra, hiszen említette, hogy nem sokára itt a bajnokság. Hogyan állnak a bajnokság elé, mennyire felkészült a csapat, mi következik majd még a mentókupa
3: után? A mentókupa után ugyancsak kőkemény gyakorlások fognak következni, nyilvánvaló, hogy még meg szeretnénk magunkat mérettetni más csapatokkal is. Nem ide tartozik a mentókupához, de elmondanám, hogy augusztus 3-ától egy hétig az ír válogatott jön el hozzánk, őrájuk is kíváncsi vagyok, hogy milyen szintet képviselnek. Velük is fogunk majd gyakorolni együtt, sőt, melléjük le fogom hívni Nagyváradról a korosztályos csapatot, akkor esetleg még egy másik szlovák csapatot, hogy ők is azért ízleljék meg, hogy itt Kelet-Európában hogyan vízilabdáznak, és hogy érezzék jól magukat. Augusztus 24-én a Bukaresti Rapid jelentkezett be edzőtáborozni, ide egy hétre. Úgy látszik, hogy ugye, amint mondottam, hogy nagyon megszerették a miskolci hangulatot, itt jó lehetőségek vannak, jók az elhelyezési, szállási, étkezési lehetőségek, amellett meg nagyon jó ellenféllel tudnak készülni, és mindenki a maga céljának megfelelően felkészülni a bajnokságra.
2: Maga a mentókupa, illetve ezek a táborok mennyire segíti a miskolci vízilabda fejlődését? fejlődését, vagy akár a miskolci vízilabda pólócsapat fejlődését?
3: De én azt mondom, ebbe a korosztályba minden egyes mérkőzés egy kisebb lépcső lehet egy fiatal gyereknek az életében, tehát ők már egy nyár alatt nagyon sokat tudnak fejlődni. Tehát ha folyamatosan játékban van, megvan az alapozás, és olyan szakemberek kezébe van, akik folyamatosan csiszolják, javítják őket, tehát mondom, tehát egy tavasztól őszig hihetetlen, hogy egy gyerek mennyit tud fejlődni.
1: Immár 11. alkalommal szervezik meg a mentókupát. A vízipóló versenyre július 31-e és augusztus 2-a között kerül sor a Miskolc-Tapolcai Ellipsum élmény és strandfürdő versenymedencéjében. A háromnapos eseményen osztrák, román, szlovák és magyar U18-as csapatok küzdenek majd a medencében. A mezőnyre az újdonság erejével hat majd az osztrákok jelenléte. A szervezők örülnek, hogy igent mondott az osztrák U18-as válogatott a felkérésükre. A részletekről Bachner András, a Miskolci VLC sportigazgató szakmai vezetője számolt be, akit Sütő Dávid Pelé kérdezett.

0: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 16 órakor elmondjuk a híreket itt az Európa Rádióban. A következő órában is a Svéd Asztal című programmal várom Önöket.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Európa Rádió, a református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul megközelítőleg 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervet Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési miniszter jelentették be. A program célja a járműpark megújítása, a menetidők csökkentése és a lassú jelek mielőbbi felszámolása. A tervek szerint legalább 35 új Intercity és 42 új HÉV szerelvényt szereznek be a közeljövőben. Emellett azonnal megkezdik a 10 legforgalmasabb hazai vasútállomás átfogó felújításának előkészítését. A fejlesztési irányok kiterjednek a megyeszékhelyek, a regionális és az elővárosi hálózatok modernizálására. Kiemelt hangsúlyt kap a vasúti áruszállítás növelése, a digitalizáció és a nemzetközi kapcsolatok erősítése. Az alaptörvény módosításával politikai önkényuralmi rendszer jött létre, amivel szemben a Fidesz ellenzéki pártként határozza meg magát, jelentette ki Orbán Viktor. A pártelnöke hangsúlyozta, az intézkedésekkel felszámolták a jogállamot, valamint kiiktatták a fékek és ellensúlyok rendszerét. Orbán Viktor közölte, hogy a Fidesz elutasítja a rendszert és nem vesz részt az elmozdított tisztségviselők utódjainak megválasztásában. A politikus ígéretet tett a demokratikus jogállam későbbi helyreállítására és az addig hozott illegitim döntések felülvizsgálatára. Miskolc önkormányzata csatlakozott a holland indítatású No Plastic Filter nemzetközi kezdeményezéshez. A kampány célja a műanyag cigaretta szűrők okozta súlyos környezeti károk elleni fellépés. A kezdeményezéssel az Európai Uniós jogszabályok 2027-es felülvizsgálatát szeretnék befolyásolni. A csikkekben lévő szűrők lassan bomlanak le, és mikroműanyagokkal terhelik a környezetet. A program támogatása szervesen illeszkedik Miskolc meglévő fenntarthatósági és klímavédelmi terveibe. A hollandiai csatlakozók mellett Miskolc volt az első Hollandián kívüli hely, amely belépett. A kezdeményezést elindító alapítvány külön levélben köszönte meg a magyar város támogatását. A 10 éves Zsongom együttes a Reformátusok lapjának adott interjút a Karcs és Fény című kislemezükről. Az új album bemutatóját a Művészetek Völgye Talján Dörögdi lélegzett református udvarában tartják. Az énekes Ercsei Gréti kiemelte, hogy a helyszín otthonos és befogadó közeg a református házigazdáknak köszönhetően. A zenekar dalai között Füle Lajos református költő a Szépség című verse is hallható megzenésítve. A tagok hite és Isten kapcsolata fontos alapot ad ahhoz, hogy erőt merítsenek és válaszokat találjanak a mindennapokban. A 2016-ban alakult formáció a hazai keresztény könnyű zenei paletta és a református kulturális élet rendszeres szereplője. A lemez anyaga az emberi küzdelmeket és a remény fényét ötvözi a magyar költészet és a zene nyelvén. A miskolci Weidlich udvarban található pontközpont hűsölési lehetőséget és közösségi teret kínál a belvárosban, írja minnap.hu. A helyszín nyitvatartási időben programoktól függetlenül is nyitva áll a pihenni vágyók előtt. A felnőtteknek hetente társas játékestet, havonta pedig improvizációs tréninget és karriertervezési tanácsadást tartanak. A kisgyermekes családokat csütörtökönként babamama mesetorna, valamint éneklős, mondókás, fejlesztő foglalkozások várják. A 10-14 éves korosztály számára Content Commando néven kreatív videós és digitális műhelyt szerveznek. Az őszi időszakban visszatérnek a népszerű bűvésztrükk oktatások és az apáknak szóló beszélgetős estek is. A civil közösségi tér programjainak nagy része ingyenes vagy adomány alapú formában vehető igénybe. Augusztus 20-án és 21-én rendezik meg Miskolcon a Tündöklő, a Fényművészete Fesztivált. A kétnapossá bővült rendezvény során a belváros ikonikus épületei szabadtéri fénygalériává alakulnak. A látogatók nemzetközileg elismert alkotók monumentális fényfestéseit és interaktív alkotásait láthatják. Olyan művészek érkeznek, akik korábban Berlin, Tokió vagy Dél-Korea rangos fesztiváljain is kiállítottak. A helyszíneken zenei kísérettel kiegészített vetítések és analóg technikájú fényjátékok is helyet kapnak. A látványos vizuális elemek mellett kulturális kísérőprogramok is várják az érdeklődőket a nemzeti ünnepen. A Miskolci Kulturális Központ szervezésében megvalósuló esemény közösségi találkozó helyé formálja a belvárost. A két esti program teljes egészében ingyenesen látogatható, a részletek a rendezvény közösségi oldalán követhetők.
1: Az időjárásról.
2: Többfelé kell gomoly felhő képződése számítani, és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor-zivatar a folytatásban. Az északi-északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot, kellemes rádiózás, szép délutánt kívánok, köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják. Az előttünk álló órában, a kalendárium rovatban megemlékezünk a nap nevezetes dátumairól. Útravalónkban a hitéleti gondolatokat hallják, 16 óra 30 perckor pedig a régió krónikát. Az óra második felében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programjáról hallanak majd részletesen. Előjáróban annyit, hogy a hulladék éves mennyisége fejenként hazánkban évi 60,7 kg. Nemes Imrét, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét kérdezzük. Remélem velünk tartanak, jó rádiózást kívánok Önöknek!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, július 22-e van, a Magdolnák ünneplik ma névnapjukat, de ma ünnepelnek Léna, Lenke, Lipót, Magda, Magdó, Mária, Médi, Veréna és Verbéna nevű hallgatóink is. Ha a kalendáriumba tekintünk, akkor az események között láthatjuk 1132. július 22-ét, mikor is II. Béla magyar király serege a Sajó mellett legyőzi Boriszt, az országba lengyel sereggel betört trónkövetelőt, Könyves Kálmán király el nem ismert fiát. 1456-ban Hunyadi János nándorfehérvári diadala a II. Mehmed szultán vezette török haderő felett történik. Ez július 21-én és 22-én zajlik. 1866-ban a porosz-osztrák háború utolsó csatája zajlik Lamacsnál, ma Pozsony város része. 1972-ben a szovjet Venera 8 szonda eléri a Vénusz felszínét és mérési adatokat is közvetít. 2007. július 22-én Törökországban a voksok 47%-ával és a mandátumok abszolút többségével győz a kormányzó Igazság és Fejlődés pártja. 2011-ben Anders Behring Breivik két lépéses terrortámadást követel Norvégia ellen. Első lépésként autóba rejtett pokolgépet robbant Oszló kormányzati negyedében, ezután pedig az egyik szigeten a munkáspárt ifjúsági táborában lelő 69 embert. 2015. július 22-én a Soyuz TMA 17-em orosz űrhajót kilövik a világűrbe. Ha pedig azt nézzük, hogy milyen híres emberek születtek július 22-én, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy 1895-ben Pavel Osipovics Szuhoj, szovjet mérnök, repülőgép tervező, róla neveznek el gépet, mivel ő is tervezi. Haller Frigyes fotóművész is ekkor születik, 1898-ban. 1946. július 22-én látta meg a napvilágot Markos György, karinti gyűrűs magyar humorista, és Danny Glover, amerikai színész is. 1963-ban született július 22-én Emilio Butragueño, spanyol labdarúgó, és ekkor született 1965-ben Szabó Anikó, magyar színésznő.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

A boldogság egyik kulcsa a rossz memória. A mindennapokban használatos humor olykor szarkasztikus. Lévén, hogy kellemetlen tapasztalatokon, keserűségen is alapulhat. Persze nem minden szarkasztikus vagy cinikus vicc mögött áll keserű tapasztalat, de azonosulni csak akkor tudunk velük, hogyha már átéltünk tragikumikus helyzeteket. Mai idézetünk alapján azt mondhatjuk, emlékezni nem mindig jó, vagy legalábbis egyszerűbb nem emlékezni. Beszédes gondolat ez, árulkodik arról, hogy mi, emberek, szeretnénk a lehető legkevesebb komplikációval, a lehető legkényelmesebben leélni az életet. És ez valahol így is természetes. Minek választaná az ember a nehezebb utat, hogyha lehet könnyebben is? A probléma azonban talán ott van, hogy akkor is könnyebbet választanánk, ha a nehezebből hosszú távon többet profitálhatnánk. Mi a hasznos? Nekem. Jobb esetben talán a környezetemnek is. Ez a kérdés jól tükrözi korunk életérzését. Meg kell tapasztalnunk és tanulnunk, hogy a hasznos nem mindig a legkönnyebben elérhető. Az élet hihetetlenül árnyalt mind szereplőire, mind fordulataira nézve. Nos, a boldogság kulcsára már sokan szerettek volna rájönni, és sokan adnak is ilyen kulcsokat, hogyha kérünk tőlük. Ezekre is érvényes azonban a mondás, ne azt nézd, mit mond, hanem azt is, hogy ki mondja. Mert a konzerv válaszok az egyszerűek, és egyszer mind könnyen csökevényesítik a gondolkodást. A fenti idézet azért tetszik, mert a humorossága mellett van némi elgondolkodtató igazságtartalma is. A rossz memóriáról azt hiszem sokunknak nem kell beszélni. Aki egyszer is átélte már, milyen az, amikor egy éve tanít gyermekeket, és nem tudja valamelyik nevét, netán újszülött kisunokája bonyolult modern nevét nem bírja megjegyezni, azt tudja, mire gondolok. A rossz memória az idő előre haladtával mindannyiunkat kínoszhat. Mégis milyen jó az is, hogyha egy kínzó élményre nem emlékszünk. Egyes kutatók szerint az agy a sokkoló élmények egy részét egyszerűen kitörli magából. Nem mindig baj tehát, ha nem emlékszünk, persze, csak ha egy feldolgozott élmény felejtéséről van szó. Hívják ezt más helyzetben megbocsátásnak is. Nem megy persze ez mindig olyan könnyen, de azért törekszünk is sokszor rá, és enyhe túlzással azt mondjuk egymásnak, már nem is emlékszem rá. A kiegyensúlyozott élethez szükség van megbocsátásra, továbblépésre, felejtésre, elengedésre. A cinikus értelem mellett kézenfekvő idézetünk ilyen értelmezése is, néha jó már nem emlékezni, nem fölhánytorgatni már a múltat. És hogy a boldogság kulcsa valóban a rossz memória lenne? Erre mindannyian adjunk magunkban választ. De csak őszintén.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Benyújtotta a kormány a vármegyéket megyékre átnevező törvényjavaslatot. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. 17. alkalommal rendezik meg a Strandok éjszakáját szombaton. Miskolc is csatlakozik. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják. 2026. július 22-én, szerdán, 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Benyújtotta a kormány a vármegyéket megyékre átnevező törvényjavaslatot kedden este. A módosítás értelmében a főispán elnevezés helyett ismét a kormány megbízott lép életbe. Az indoklás szerint a javaslat célja a területi közigazgatás egységes szóhasználata. A törvény átnevezi a korábbi megye és kormány megbízott kifejezéseket a jogszabályokban. A módosítás nem érinti az érintett szervek feladat és hatásköreit, sem az eljárásokat. A közigazgatási és önkormányzati jogviszonyok tartalma változatlan marad. A változtatások a tervek szerint október 1-én lépnek majd hatályba. A kormány 2022-ben vezette be a most kivezetni szándékozott vármegye és főispán megnevezéseket. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája idén is megszervezi az eredményváró pont ott partit a felvételizőknek. A központi rendezvénynek a budapesti ELTE Lágymányosi kampusza ad otthont. A fővárosi helyszínen élőzene, koncertek és változatos programok várják a fiatalokat. Budapest mellett 10 vidéki egyetemi város is saját pont ott partit rendez. Az eseményhez többek között Debrecen, Nyíregyháza, Pécs, Miskolc és Szeged is csatlakozik. A ponthatár hirdetéssel induló albérleti főszezon az idén az elmúlt 5 év legalacsonyabb keresletével rajtol. A bérleti piacról az Otthon Start program von el jelentős keresletet a fiatal vásárlók megszólításával. Még Budapesten már az árak csökkenésében is látszik a gyengébb kereslet, több vidéki városban drágultak a lakások. A vármegyeszékhelyeken a kislakások havi bérleti díjának középértéke 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. A legnagyobb egyetemi városok közül Debrecenben a legdrágábbak a Garzonok 170 ezer forintos mediánárral. A kedvezőbb áru egyetemvárosok közé tartozik Miskolc, ahol a garzonlakások havi medián bérleti díja 110 ezer forint. A szakértők szerint a tavalyi évhez hasonlóan idén nyáron sem várható hatalmas keresleti boom az albérletpiacon. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon látható először a Mami Blue című film. Mayer Bernadett rendező önéletrajzi ihletésű drámájának főszerepeiben Vilmányi Bennett és Fűr Anikó látható. Az alkotás a Pekingi Nemzetközi Filmfesztivál Forward Future versenyén elnyerte a legjobb filmdíját. A Miskolcon látható Heisel 85 című thriller az 1985-ös brüsszeli tragédia eseményeit dolgozza fel. A műsoron szerepel Andrei Zjagincev legújabb Cannes-ban díjazott filmje a Minotaurosz is. A számüzetésben élő orosz rendező alkotása Claude Chabrol egy korábbi pszichológiai thrillerének feldolgozása. A 22. Cinefest filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg a Borsodi Vármegyeszékhelyen, Miskolcon. A rendezvény részletes programját a következő hetekben ismertetik, a jegyértékesítés pedig augusztus közepén indul. Miskolc önkormányzata csatlakozott a holland indítatású No Plastic Filter nemzetközi kezdeményezéshez. A kampány célja a műanyag cigarettaszűrők okozta súlyos környezeti károk elleni fellépés. A kezdeményezéssel az Európai Uniós jogszabályok 2027-es felülvizsgálatát szeretnék befolyásolni. A csikkekben lévő szűrők lassan bomlanak le, és mikroműanyagokkal terhelik a környezetet. A program támogatása szervesen illeszkedik Miskolc meglévő fenntarthatósági és klímavédelmi terveibe. A hollandiai csatlakozók mellett Miskolc volt az első Hollandián kívüli hely, amely belépett. A kezdeményezést elindító alapítvány külön levélben köszönte meg a magyar város támogatását. A katasztrófa védelem figyelmeztet, a nyári hőségben is gyakran riasztják a tűzoltókat szénmonoxid miatt. Idén már 613 alkalommal riasztották a hatóságokat mérgező gáz miatt, ami 4 halálos áldozatot követelt. A mérgezések hátterében leggyakrabban a melegvíz előállítására használt nyílt égésterű vízmelegítők állnak. Kánikulában a kéményekben légdugó alakulhat ki, így a keletkező égéstermék nem tud a szabadba távozni. A társasházakban különösen gyakori jelenség miatt a veszélyes gáz visszaáramlik a lakóhelyiségekbe. Szolnokon nemrég egy jól működő szénmonoxid érzékelő és a gyors szellőztetés mentette meg 3 ember életét. A szakemberek nyáron is a megfelelő szellőzés biztosítására és érzékelők használatára intik a lakosságot. Az egész országot sújtó folyamatos kánikula miatt tűzgyújtási tilalom van érvényben Magyarországon. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag és gázégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdőtűz.hu vagy a www.katasztrófavédelem.hu honlapon elhelyezett térképen, illetve a kapcsolódó információs anyagokból lehet tájékozódni. A szabályokról és azok betartásáról most Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét hallják.
2: A tűzgyújtási tilalom elrendelése az mindig attól függ, hogy erdőkben a biomassa, vagyis a földön lévő növényi részeknek a nedvesség tartalma az mekkora. Tehát lehet, hogy leesik egy nagyobb zuhé, és úgy érezzük, hogy na, volt eső, minden nedves, nincs már szükség tűzgyújtási tilalomra, de ez mindig attól függ, hogy az erdőben ott a talaj nedvesség tartalma az milyen szinten van. Ettől függetlenül lehet, hogy érvényben kell tartani. Ha komolyabb eső hullik, most az elkövetkező napokban viharokra lehet számítani, lehetséges, hogy meg lehet szüntetni a tűzgyújtási tilalmat, de nem kizárt, hogy 2-3 nap múlva újra el kell rendelni. Ez egy dinamikusan változó folyamat, ezért érdemes mindig megnézni a katasztrófavédelem weboldalán, mindjárt a főoldalon, egy Magyarország térképen jelöljük, hogy éppen aktuálisan hol van elrendelve tűzgyújtási tilalom. Egyébként a tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy ahol el van rendelve, ott erdőben és az erdők 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Tehát az elsősorban az erdőben kirándulókra vonatkozik.
1: 17. alkalommal rendezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját idén szombaton. A népszerű kezdeményezéshez országszerte 54 fürdő és komplexum csatlakozott. A legtöbb helyen éjfélig, de több helyszínen akár hajnali 1-ig vagy 2-ig is tarthat a program. A látogatókat élő koncertek, DJ-k, vízimozi, sauna szeánszok és különleges show műsorok várják. Miskolcon a Miskolctapolcai strandfürdő és az Ellipsum is zenés esti partival várja a vendégeket. Debrecenben a komplexumairól ismert akvatikum ad otthont a helyi éjszakai csobbanásnak. Nyíregyházán a Sóstó régióban található Aquarius élményfürdő csatlakozott a rendezvényhez. A látogatók többek között lebegő hangtálfürdőt, búvárkodást és víz alatti fotózást is kipróbálhatnak. A miskolci Vejdli udvarban található pontközpont hűsölési lehetőséget és közösségi teret kínál a belvárosban, írja minnap.hu. A helyszín nyitvatartási időben programoktól függetlenül is nyitva áll a pihenni vágyók előtt. A felnőtteknek hetente társas játékestet, havonta pedig improvizációs tréninget és karriertervezési tanácsadást tartanak. A kisgyermekes családokat csütörtökönként babamama mesetorna, valamint éneklős, mondókás, fejlesztő foglalkozások várják. A 10-14 éves korosztály számára Content Commando néven kreatív videós és digitális műhelyt szerveznek. Az őszi időszakban visszatérnek a népszerű bűvésztrükk oktatások és az apáknak szóló beszélgetős estek is. A civil közösségi tér programjainak nagy része ingyenes vagy adomány alapú formában vehető igénybe. Augusztus 20-án és 21-én rendezik meg Miskolcon a Tündöklő, a Fényművészete Fesztivált. A kétnapossá bővült rendezvény során a belváros ikonikus épületei szabadtéri fénygalériává alakulnak. A látogatók nemzetközileg elismert alkotók monumentális fényfestéseit és interaktív alkotásait láthatják. Olyan művészek érkeznek, akik korábban Berlin, Tokió vagy Dél-Korea rangos fesztiváljain is kiállítottak. A helyszíneken zenei kísérettel kiegészített vetítések és analóg technikájú fényjátékok is helyet kapnak. A látványos vizuális elemek mellett kulturális kísérőprogramok is várják az érdeklődőket a nemzeti ünnepen. A Miskolci Kulturális Központ szervezésében megvalósuló esemény közösségi találkozó helyé formálja a belvárost. A kétesti program teljes egészében ingyenesen látogatható, a részletek a rendezvény közösségi oldalán követhetők. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Svédasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
3: A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 2025 végén összesen 150 háztartás, 400-nál is több önkéntes fogyasztó részvételével mérte fel a lakosság élelmiszer pazarlását. Ezt a Maradék Nélkül program kiemelt elemeként 2016 óta folyamatosan vizsgálják. A legfrissebb eredményeket most tették közzé. Az élelmiszer hulladék éves mennyisége minden magyar emberre átlagosan 60,7 kilogram. Ebből a tényleges elkerülhető pazarlás csaknem 21 kilót tesz ki. A szakemberek az elmúlt egy évtized alatt jelentős javulást tapasztaltak. Az élelmiszerhulladék körülbelül 10%-kal lett kevesebb, a pazarlás pedig több mint egyharmadával mérséklődött. De még mindig sok a felesleges kidobott étel, mely országos szinten egy Debrecen méretű város éves fogyasztását fedezné. A legtöbbször készételek, zöldségek és gyümölcsök, valamint pékáruk kerülnek a kukába. Olá Ilona Nemes Imrét, a Nébih elnökét kérdezte.
4: A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal sok más feladata mellett egy nagyon komoly vállalásának tekinti a Maradék Nélkül programot, illetve azt, hogy csökkentse és tudatosan ellenőrizze, hogy mennyi élelmiszert pazarlunk mi magyarok lakossági szinten, és ehhez olyan aduk vannak a kezében, amit már hosszú évekre visszamenőleg fel tud mutatni, ugyanis kutatják, vizsgálják ezeket a számokat. A legutóbbi felmérés ugye a múlt évben volt, mit mutatott akkora statisztika?
5: A Maradék Nélkül program kapcsán érdemes elmondani, hogy 2016 óta végezzük ezeket a felméréseket, és a tavalyi évben már a hetedik alkalommal mértük fel a lakosságnál az élelmiszer hulladék mennyiségét. Az Európai Uniós módszereknek megfelelően így gyakorlatilag összehasonlíthatók a számok más tagállamok számaival. A 2025-ös felmérés adatai azt mutatják, hogy 2016-hoz képest jelentősen csökkent a élelmiszer hulladék. 2016-ban még 68 kg volt, ez 2025-ben már csak 60 kg, és ami még ennél is jobb hír, az az, hogy az a tényleges pazarlás, tehát az az élelmiszer hulladék, amelyet egyébként megehetnénk, nem kellene, hogy a kukában végezze, ennek a mennyisége több mint 30%-kal csökkent 2016-os képest, és ma már csak 21 kg per fő, amit egy évben kidobunk.
4: Igen, ezt akartam mondani, hogy ezt azért hangsúlyozzuk, hogy ez a 60 kiló, illetve 21 kiló, ez per fő minden egyes lakosra egy évre vonatkoztatva, ami azért még így sem kevés.
5: Nem, sőt, ha kicsit átszámoljuk, akkor ez a 60 kiló per fő, ez Magyarország vonatkozásában 576 ezer tonna élelmiszert jelent, ez egy brutális mennyiség, de még a pazarlás mennyisége is 197 ezer tonna, ami mondjuk, ha átszámoljuk, akkor egy Debrecen nagyságú városnak a lakosságát lehetne ezzel élelmiszerrel ellátni egy éven keresztül.
4: És hát gondolom, ennek a költségei, az ára is megtakarításként jelentkezhetne, ha még jobban megtanulnánk, hogy lehetne csökkenteni, esetleg a zéróhoz közelíteni a ténylegesen elpazarolt élelmiszer mennyiségét.
5: Igen, ez a lakosság vonatkozásában minden egyes magyar emberre átlagosan 36.500 forintot jelent évente. Ha meg összességében nézzük a magyar lakosságot, akkor az 346 milliárd forint, tehát igen, jelentős összeg. Jó lenne, ha még tudnánk tovább csökkenteni, és azt gondolom, hogy ez a tendencia ez folytatódni is fog az elkövetkező években. És hát a célunk az az, hogy tényleg ez a élelmiszer pazarlás, ez közelítsen a nullához.
4: Nézzünk egy kicsit a számok mögé, mert ezek a számok nagyon megdöbbentőek és figyelemfelkeltőek, de érdemes azt is megnéznünk, hogy miből állnak össze. Ugye itt eleve megkülönböztettünk élelmiszer felesleget és tényleges pazarlást. Mi adja a különbséget? Egy kicsit mondjuk már el a hallgatóknak, ha nem lenne teljesen világos.
5: Tehát gyakorlatilag minden évben felmérjük a háztartásokban a élelmiszer hulladékot. Ez azt jelenti, hogy év végén, november, december elején, akik erre vállalkoznak, azoknak van egy hetük, hogy mérjék a háztartásukban a kidobott élelmiszereknek a mennyiségét, és gyakorlatilag az a vezérelv, hogy ugye van olyan élelmiszer hulladék, amit ki kell dobnunk, ami nem elkerülhető, tehát az étel elkészítésével, a konyhatechnikai műveletek során szükségszerűen keletkeznek. Ilyen például a húsoknak a csontja, ilyen a burgonyahéj, de a tojáshéj, de gondolhatunk akár a kávézacra, te a filterre is. Tehát ezekkel nem tudunk mit kezdeni, ez sajnos a kukában kell, hogy végezze. Emellett vannak olyan része a hulladéknak, ami elkerülhető lenne, de a személyes preferenciánk okán nem tudjuk ezeket elfogyasztani. Például a nagymamám már nem tudja az almahéját megenni, én még nem hámozom meg az almát, tehát héjastól leszem. Ilyenekre kell gondolni, de ugyanígy mondjuk van, aki szereti a csirkebőrét és megeszi, van, aki viszont nem. Ezek azok, amik elkerülhetőek lennének, de gyakorlatilag ez nem minden esetben sikerül. És hát van a tényleges élelmiszer pazarlás, ami abszolút elkerülhető lenne. Ez az, ami otthon megromlik, nem esszük meg, túl sokat főztünk, és már nem kívánjuk, és ezért végzi az étel a kukában. Ez az, amit leginkább kellene csökkenteni, és ez az, amit gyakorlatilag törekedni kell, hogy nulla lenne.
4: Ugye egy reprezentatív felmérésről van szó, az előbb itt már utalt rá, az elmúlt év végén, akik erre vállalkoztak, tehát ez egy önkéntes alapon, aki jelentkezett erre a vizsgálatra. Hány embert vontak most ebbe bele?
5: Gyakorlatilag a tavalyi év végi felmérésben 150 háztartás vett részt a kutatásunkban. Ez több mint 400 résztvevőt jelentett, és ezekben háztartásokban, mint mondtam, egy héten keresztül figyelik és jegyzetelik fel a jelentkezők az élelmiszer hulladékot, legyen ez folyadék vagy szilárd. Itt föl kell írni, hogy mit dobtak ki, ennek mennyi volt a súlya, mi történt vele, tehát azt is gyűjtjük, hogy ez most tényleg a kukában végezte, vagy esetleg komposztra került, vagy esetleg a keftésből tartott állatunkkal, kutyánkkal, macskánkkal etettük meg, illetve hát a végén van egy egyszerűbb kérdőív is, ahol bizonyos szokásokat szeretnénk megkérdezni, vagy szoktunk megkérdezni, illetve hogy mit gondolnak a kutatásban résztvevők, hogy tudnák-e csökkenteni az élelmiszer hulladéknak a mennyiségét, és mit gondolnak a jövőről, tehát ez egy elég komplex vizsgálat.
4: Javultak a tendenciák, egy kicsit a tudatosságunk talán nagyobb ezen a területen, de ahogy mondta, még mindig ott van az, amit meg lehetne menteni, és hogy ebben a leginkább az jellemző, hogy ránk romlik mondjuk egy étel, vagy egy alapanyag. Egyszerűen túl sokat vásárolunk, vagy nem jól tároljuk. Mik az önök tapasztalatai? Hogy tudnánk, hol tudnánk még javítani?
5: Ugye, ha pazarlásról beszélünk, akkor a kutatás egyértelműen megmutatja a tendenciát. Ez évről évre gyakorlatilag úgy tűnik most, hogy állandó, tehát beállt egy szintre. Itt a legnagyobb mennyisége a pazarlásnak az, hogy elfeledkezünk róla. Megfőztük, betettük a fagyasztóba, betettük a hűtőbe, túl sokat vásároltunk a boltba, és lejárt, vagy megromlott, és ezért végzi az élelmiszerek legnagyobb része a kukában. De ugyanígy az is, hogy túl sokat főztünk, és már nincs kedvünk megenni, és ezért dobjuk ki az ételeket, de az is előfordul, még az is jelentős mennyiségű, hogy túl nagy kiszereléset, túl sokat veszünk, és ezért romlik ránk az élelmiszer. Talán az még érdekes lehet, hogyha megnézzük a élelmiszereknek a kategóriáját, akkor még mindig a készételek vezetik a rangsort, tehát készétel az, amit a legtöbbet kidobunk, ez követik a zöldség, gyümölcsök, majd a pékáruk.
4: Ezek a romlandóbbak, tehát a zöldség, gyümölcs, pékáru az, amit gondolom, hogy már nem szívesen fogyaszt el valaki egy kicsit szikkat vagy többet, és ezért inkább kidobja?
5: Igen, nagy valószínűséggel, és itt is megint el lehet mondani, hogy egy nem annyira szép zöldséggyümölcs legalább lehet annyira finom, mint egy teljesen hibátlan. Illetve nagyon fontos, hogy például a újrahasznosítással is tudunk foglalkozni. Ugye ez a végsüteményeknél nagyon sok háztartásban a megszáradt kenyeret, kiflit ledarálják, és így prézliként újra lehet használni.
4: Itt az alkalom, hogy beszélgessünk arról is, hogy a Nébinek erre vannak jó tanácsai. Tehát nem véletlenül, hogy javult egy kicsit a helyzet, hogy tudatosabbak vagyunk, és használjuk azokat a módszereket, eszközöket, trükköket, amivel az élelmiszerpazarlás csökkenthető. Hiszen ez is fontos, nem csak, hogy felmérjék és kövessék a számokat, hanem hogy lehetőleg kapaszkodókat nyújtsanak a lakosoknak ahhoz, hogy hogyan is lehetne további jó eredményeket elérni. A Maradék Nélkül program erről is szól, hogy megmutassák, hogy mit lehet tenni, hogy hogyan használjuk a fagyasztót, hogy hogyan tudjuk újrahasznosítani az alapanyagokat, az élelmiszereket, hogy mivel tudunk nyerni még ezen a versenyen.
5: Igen, a Maradék Nélkül programnak csak az egyik lába az élelmiszerpazarlásnak a felmérése, vagy az élelmiszer hulladék felmérés. A másik nagyon fontos lába az oktatás, tudatformálás, edukáció. Oktatási és tudatformáló kampányaink kapcsán az elmúlt 10 évben kimutatásunk szerint legalább 20 alkalommal, átlagosan 20 alkalommal találkozhatott egy magyar állampolgár a Maradék Nélkül programmal. Nagyon-nagyon fontos nekünk az oktatási programban, hogy 500 000 gyerekhez tudtunk már eljutni. Azt gondoljuk, hogy ha a jövő generációját fel tudjuk készíteni, akkor a jövőben jelentősen csökkenhet az élelmiszer hulladék mennyisége, és ők, akik fogékonyak, és akár haza tudják vinni, és a szüleiket is rá tudják venni, hogy csökkenjen a pazarlás. Minden évben tartunk pályázatokat, rajzversenyeket, plakáttervező versenyeket, és ilyen aktivitásokkal próbáljuk bevonni a kisebb-nagyobb gyerekeket, sőt, akár a felnőtteket is, hogy elgondolkodjanak, végig gondolják, hogy hol tudnak a fenntarthatóbb élelmiszerfogyasztás felé ellépni, és hát természetesen azért a mai világban megkerülhetetlen Maradék Nélküli programnak a közösségi megjelenése, így a Facebookon, az Instán és a TikTokon is ott vagyunk, és több ezer követője van nap mint nap ezeken a felületeken is a programunknak.
4: Mindjárt a beszélgetésünk elején utalt rá, hogy nemzetközi viszonylatban is értelmezhetőek ezek az adatok, össze lehet hasonlítani, hiszen az Európai Unió más országaiban is vannak hasonló felmérések. Hogyha erre nézzünk, akkor hogy áll most Magyarország?
5: Alapvetően jól állunk. Az Európai Unióból 2023-as adataink vannak. Az azt mutatja, hogy amíg Magyarországon 60 kg körül van a teljes élelmiszer hulladék, addig az unió átlaga az 70 kg körül van. Tehát Magyarország ebből a szempontból az európai átlagnál jobban teljesít. Viszont azt is látnunk kell, hogy a tavalyi évben az Európai Unió kitűzött egy célt, hogy 2030-ra a 2021-es adatokhoz képest 30%-kal szeretné, ha minden tagállam csökkenteni az élelmiszer hulladék mennyiségét. Ebben még van előre lépni valunk nekünk is.
3: Nemes Imrét, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét kérdeztük az élelmiszerpazarlást felmérő Maradék Nélkül programjuk eredményeiről. A riporter Olá Ilona volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
3: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Rádió július 22-i Svédasztal című műsorát hallgatták. Továbbra is biztatom Önöket, maradjanak ezen a hullámhosszon. Az óra zárásaként Katona Béla református lelkipásztor tolmácsolja a napi igét és gondolatot. Viszont hallásra, szép napot kíván mindenkinek a szerkesztőműsorvezető Béli Katalin.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
6: Isten igéjét Lukács evangélium a 16. fejezetének 16. és 17. verseiből hallgassuk meg. A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta Isten országát hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik felé. De hamarabb elmúlik az ég és a föld, mint hogy a törvényből egyetlen vessző is elveszne. Van, aki lemarad. Miért mondom ezt? Azért, mert a gúnyolódók nem törekednek Isten országára. A farizeusok meg vannak elégedve önmagukkal, helyzetükkel, tudásukkal. Úgy értelmezik az igét, hogy facsarják jobbra-balra, ahogy ők szeretnék. Mit tesz Jézus? Meghirdeti a törvény sérthetetlenségét és szentségét. Előtte szent a törvény. És annyira szent, hogy egyetlen egy betű sem múlik el abból. Egyetlen egy vessző sem vész el. Milyen jó azt meglátnunk, hogy Isten országában nem káosz van, Isten országa nem törvény nélküli ország, hanem benne kiteljesedik Isten igazsága, törvénye. Az a jó, ha bennünk is így érlelődik Isten szava, és jut kiteljesedésre, és növekszik, mint a mustármag. Jézus nem arra teszi a hangsúlyt, amire a tanítványok, hogy mikor jön el Isten országa, hanem hogyan jön el, és hol jön el. Isten országa közöttetek van, a ti szívetekben van. Nem valami távoli, hanem már jelenlévő országról beszél. Már ennek az országnak itt vannak az erői, működnek a törvényszerűségei. Egyetlen módon, a szeretet által. Mindez beteljesedett és beteljesedik Krisztusban. Vajon be tud teljesedni az én életemben, a mi életünkben is? Mit kínál Jézus? Gúnyolódás helyett ragadjátok meg ti is Isten országát. Tartozzatok ehhez a mindenki sokaságához. Vajon kívánok ebbe a sokaságba beletartozni? Megvan-e ez a törekvés, ez a sóvárgás Isten országára, hogy Uram, én is Isten országodnak ilyen fegyelmezett, védelmezett, szeretett polgára kívánok lenni? Mert a te szereteted nélkül fonnyadozik az én életem. A te szereteted nélkül Isten országának örömhíre sem tud igazán örömre gerjeszteni engem. De amikor a te szerelmed a te lelked által szívembe kitöltetik, minden megváltozik. Nehogy lemaradjatok. Van, aki törekszik, van, aki lemarad. Testvér, te nehogy lemaradj. A mai ige magyarázat a Köröstárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Varga Mihály jegybank elnök szerint a kedvező inflációs adatok monetáris politikai mozgásteret biztosítanak. A júniusi infláció 1,7%-ra mérséklődött, amit főként az élelmiszerárak csökkenése eredményezett. A monetáris tanács egyhangulag döntött a kamat csökkentésről, a folyamat szeptemberben folytatódhat. A hazai devizapiacot a forint stabilitása jellemzi, az árfolyama 360-as szint közelében maradt. A hazai eszközök kockázati felára alacsony, amit az uniós helyreállítási terv jóváhagyása is segített. A makrogazdasági adatok alapján folytatódott az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom bővülése. A nemzetközi környezetben a közel-keleti geopolitikai feszültségek továbbra is kiemelt figyelmet igényelnek. A Magyar Nemzeti Bank értékelése szerint az élelmiszerárstopp esetleges kivezetése nem gyakorolna érdemi hatást a kamatpályára. Elemzők szerint a piaci várakozásoknak megfelelően csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank. A döntést az alacsony infláció és a forint korábbi ereje tette lehetővé. Az iráni konfliktus és a növekvő energiaárak miatt óvatosságra lehet szükség a folytatásban. Augusztusban szinte biztosra vehető egy újabb kamatvágás, a szeptemberi lépések viszont bizonytalanok. A szakértők az év végére 5,5% közötti alapkamatot valószínűsítenek. Az országgyűlés egyhangulag elfogadta a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást. A juttatást idén szeptembertől 400.000 rászoruló és különleges helyzetű gyermek kapja meg. A támogatás két részletben érkezik, 50.000 forint készpénzben augusztusban, 50.000 utalványban novemberben. Kátai Német Vilmos miniszter kiemelte, hogy a juttatás adómentes és nem vonható végrehajtás alá. A tárcavezető zárszavában bírálta az előző kormány család és oktatás politikai intézkedéseit. A parlament ezt követően elkezdte a közmédia átszervezéséről szóló határozati javaslat vitáját. A javaslat értelmében megszűnik a közszolgálati közalapítvány, helyét a független közmédia testület veszi át. Hantosi István előterjesztő hangsúlyozta, hogy az átalakítás teljes jogfolytonossággal valósul meg. A munkavállalók megőrzik jogviszonyukat és javadalmazásukat, nem személyi elbocsátásokról van szó. Megérkezett Venezuelába a magyar kormány és a lakosság első humanitárius segélyszállítmánya. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, hogy az adományt a helyi kormánnyal egyeztetve juttatták el. Venezuelát júniusban két súlyos földrengés rázta meg, amely több mint 5000 áldozatot követett. Az ENSZ becslése szerint több tízezer ember tűnt el, és ezrek váltak hajléktalanná a katasztrófában. Magyarországról 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer érkezett a Caracas-i repülőtérre. A művelet az Európai Unió által szervezett humanitárius segítségnyújtási keretben valósult meg. A segítségnyújtás hamarosan orvostechnikai eszközökkel és civil szervezeti adományokkal folytatódik. Csendes Olivért kérte fel a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy az új vezető a turisztikai szakma széleskörű elismerését élvezi. Csendes Olivér a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen és az Oxfordi Egyetemen tanult. Korábban az Osztrák Nemzeti Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatója is volt. Magyarországon a Visit Hungary vezérigazgatójaként az adatvezető vezérelt turizmus irányításra fókuszált. A B4 Szövetség néven Siófokon megalakult szervezet négy turisztikai alrégióra bontaná a Balatont. Az alapító települések között szerepel Keszthely, Balatonfüred, Siófok Hévíz és Zalakaros is. Az elnök kiválasztott Naszádos Péter hévízi polgármester szerint a B4 elnevezés a négyes tagolásból ered. A szövetség első célja a balatoni márka nemzetközi piaci megjelenésének támogatása a kormánnyal együttműködve. Második fő céljuk, hogy a Balaton jogi értelemben önálló régióvá és önálló jogi személyé válhasson. Harmadik célként az idegenforgalmi adóbevételek utáni korábbi állami kiegészítés fokozatos visszavezetését kérik. A plusz forrás a 30 ezer fő alatti települések költségvetését erősítené meg a 2027-es évtől kezdődően. A szervezet vezetői tisztségét az 5 érintett város polgármestere rotációs rendszerben fogja betölteni.
0: Az időjárásról.
1: Többfelé kell gomoly felhő képződése számítani, és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor-zivatar a folytatásban. Az északi-északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Ökológiai Kutatóközpont Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport tudományos munkatársával.
1: A talajmagbanknak óriási szerepe volt abban, hogy nagyon nagy mennyiségű növény jelent meg nálunk. A 32 vetett faj mellett mi 240 spontán módon megjelenő fajt detektáltunk 5 év alatt a területeinken. Ez egy akkora nagy szám, ami minket is meglepett. Például egész európai viszonylatban már egészen elképesztő az a gazdagság, ami nálunk még megmaradhatott a magbankban is, meg ugye a környező élőhelyekről is. És igen, amire utal, lehet kapcsolat akár a vetett növények és a spontán megjelenők között is, hiszen ezek a növények hatnak egymásra. Támogatják, vagy akár pont gátolják egymást, tehát köztük nagyon komoly kapcsolatok lehetnek. De kitérnék inkább arra, hogy akár a vetett fajainkat is támogathatják, vetett kultúrák is dajka növényként. Például a lucerna nagyon jó dajka növény tud lenni, ami segít felnevelni bizonyos évelő növényfajokat.
0: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
0: A szántóföldi területeken telepített vadvirágos sávok nem csak a beporzó rovarok azonnali támogatását szolgálják, hanem idővel egyre természetesebb, fajgazdag élőhelyekké is alakulhatnak. Ebben a folyamatban a vetett növényfajok mellett a spontán betelepülő fajok is kulcs szerepet játszanak. Derül ki egy új, többéves kutatásból, amelyet a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoportja végzett. Különlegességét az adja, hogy a vadvirágos parcellákat nem csak telepítették, hanem több éven keresztül megfigyelték a növényzet alakulását különböző táji környezetben, eltérő természetes élőhely arányjal rendelkező mezőgazdasági tájakban. A kutatók a borítást, a fajszámot, a diverzitást és a fajösszetétel időbeli változását elemezték. A további részletekről Berecki Krisztina tudományos munkatárssal beszélgettem.
1: Sajnos megfigyelhető az a tendencia világszerte, és már itt magyar vonatkozásban is. Az elmúlt évtizedekben valóban egy drasztikus csökkenés történt a beporzók egyet számában. Ennek ugye számos oka van, közismert a vegyszerek káros hatása. Bizonyos növényvédőszerek, rovarirtószerek közvetlenül is mérgezik a rovarokat, beporzó rovarokat, méheket, de talán kevésbé ismert tény, hogy ugyanilyen negatív hatást gyakorol közvetetten rájuk az élőhelyeiknek a megfogyatkozása. Például a mezőgazdasági területek vonatkozásában megfigyelhető, hogy az elmúlt évtizedekben természetes, féltermészetes gyepek területe drasztikusan lecsökkent. Ezek a korábban vadvirágban gazdag élőhelyek kulcsfontosságú forrásokat nyújtottak a méheknek, vadméheknek. Ugyanis itt nem csupán a házi méhekről beszélünk, amire sokszor a közvélemény gondol, hanem rengeteg vadméhfajjal rendelkezünk, amelyek ugyanolyan fontosak a beporzásban, mint a házi méhek.
0: Tehát magyarán az, ami manapság egyre jobban terjed a városokban például, hogy beporzóbarát területeket hagynak, tehát a parkoknál se vágják le a füvet, hanem inkább meghagyják, hagyják, hogy virágos legyen. Ez most már a kerteknél is előfordul egyre inkább. Ez keveset ér? Mert hogy inkább a szántóföldek környékén, tehát hogy egyre inkább az intenzív mezőgazdaság hódít teret, és ugye ott lecsökkent ezeknek a sávoknak a száma?
1: Én egyáltalán nem mondanám, hogy keveset ér. Hogyha valaki a kis kertjében már picit odafigyel arra, hogy ritkábban nyír füvet, vagy akár a kertnek a távoli zugában tart meg egy vadvirágos sávot, az már nagyon-nagyon sokat tehet a beporzók védelmében. Inkább azt látom, hogy a kettőnek együtt kellene megvalósulni. Kicsi magánemberként sokat tehetünk, aki kertes házzal rendelkezik, de nagyobb ívű változásokra is szükség van a mezőgazdasági területek vonatkozásában. Jó példa lehet a vadvirágos sávoknak a telepítése, illetve manapság az agrárkörnyezetgazdálkodási programok már támogatják a mesdjéknek a

0: meghagyását, fenntartását. Ugyanis ezeket a mesdjéket követő sávokat korábban a nagyüzemi gazdálkodásra való eltálláskor beszántották a fasorokat, árkokat, így ezeknek a mennyisége drasztikusan csökkent. És van egy irány, ami már támogatja célzottan a fenntartásukat.
1: Tehát a nagy homogén szántó földeket kellene visszaszorítani, és a természetes élőhelyeket segíteni, tehát hogy ne az legyen, hogy a természetes élőhelyek visszaszorulnak, mert ma Magyarországon is, és világszerte az agrártájak szerkezete, az teljesen átalakítja a tájat.
0: Igen, pontosan ez lenne a kulcs, hogy a nagy homogén táblák helyett egy mozaikosabb gazdálkodás irányába menjünk.
1: Régen egyébként a mezőgazdasági területek voltak azok, amelyek fenntartották a beporzó közösségeket?
0: Nagy részt igen, nagyon nagy szerepet játszottak benne. Gondoljunk például arra, hogy még a nagyüzemi gépesített mezőgazdaság előtt, még a 70-es évek előtt sokkal kisebbek voltak a tábla méretek. Nem voltak ilyen nagyon nagy homogén parcellák. Ezeket a kicsi táblákat, kicsi parcellákat, árkok, mesdjék választották el egymástól. Sokkal több volt a fasor, a bokorsáv. A nagyüzemi átálláskor ezeket mind-mind beszántották, hogy tereteikedjenek a nagy gépeknek, utat adjanak nekik. Feltöltötték, beszántották az árkokat, eltűntek a fasorok, eltűntek a mesdjék. Régen ezek még általánosak voltak, és nagyon-nagyon sok vadvirágnak, őshonos vadvirágnak adtak otthon. Ugyanilyen fontosak például a bokorsorok. Kevesen tudják, de például a felscserjés élőhelyeknek is nagyon nagy szerepe van a beporzó közösségek megőrzésében, hiszen gondoljunk arra, most virágzik a kökény. Sokkal erőbb virágzik, mint az első tömeges tápanyagforrás jelentő kultúrnövény, ugye a repce. És hamarabb nyújt táplálékot a beporzók számára, tavaszi ébredéskor kritikus energiát jelent, nektárhoz jutnak, el tudják indítani a fészkeiket. Később pedig, amikor a tömeges kultúrák levirágoznak, ezekre az élőhelyekre tudnak visszahúzódni. Ugyanakkor kritikus fészkelő helyül is szolgálhatnak, nem csupán táplálékforrásként. Nagyon sok beporzó rovar talajban, illetve növényi felrakban fészkel. És ezek a bokros cserjés sávok emellett védelmet is tudnak nyújtani. Akár a vegyszerterhelés ellen, akár a klimatikus viszonyok ellen, például a szél elleni védelemben fontos szerepük van, csapadéknak, a nedvességnek a megtartásában fontos szabályozó szerepük van.
1: Azért érdekes mindezt, amit mond, mert ugye a beporzóknak számos termesztett növénytermés hozamában és minőségében is kulcs szerepe van. Tehát érdekes, hogy a gazdák saját maguk ellen dolgoznak.
0: Igen, mert nyilván a gazdák is kényszerpályán mozognak, tehát nagyon fontos, hogy a támogatási rendszereket is úgy formáljuk, hogy számukra is életképes legyen a művelés. És nagyon fontos a szemléletformálás is, ugyanis nagyon sokan alapvető ismeretek hiányában vannak sajnos. Ugye,
1: ahogy mondta, az agrárkörnyezet gazdálkodási programokban most már egyre szélesebb körben alkalmazzák a vadvirágos sávok kialakítását, ugye amelyek virágzó növényekkel gazdagítják a tájat, és így bizonyos mértékig nagyon fontos forrást biztosítanak a beporzóknak, és ha jól tudom, akkor ezt vizsgálta a Honren Ökológiai Kutatóközpont Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoportja a Kiskunságban, Harta és Újsolt térségében.
0: Pontosan. Elindítottunk 2020-ban egy hosszú távú ökológiai vizsgálatot, amely során 32 őshonos vadvirágos fajból álló keverékek vetettünk mezőgazdasági parcelláknak a szegélyére, tábla szegélyére, hogy ezzel támogassuk a beporzó rovarokat, mint egy pótolva az elveszett élőhelyeket. Kísérletünknek nagyon-nagyon fontos része volt, hogy hosszú távon tartjuk fent ezeket a vadvirágos sávokat, ugyanis a nemzetközi hazai gyakorlatban is sok helyen még ezek a vadvirágos sávok rövid távú hasznot jelentenek. Elvetik a virágokat, beporzást támogatják, de utána újra beszántják őket, nem tartják fenn hosszú távon. És vizsgálatunknak egyik kulcskérdése volt, hogy egy hosszú távú fenntartás milyen hatást gyakorol a növényzet fejlődésére.
1: Fontos volt, hogy milyen növényeket vetnek?
0: Hát ez kulcsfontosságú, nagyon-nagyon fontos, hogy őshonos növények legyenek, az őshonosságnak azért van kiemelkedő szerepe, mert a méhek és a növények az évmilliók során szoros egymásra utaltságban együtt fejlődtek. És az őshonos növényeink, a virágoknak a felépítése teljes összhangban áll a beporzóinkkal. Mondok egy egyszerű példát, nem mindegy, hogy a virágnak milyen a mélysége, és milyen a beporzó rovar nyelvének a hossza. Tehát bizonyos beporzó rovarok csak bizonyos mélységű típusú virágból tudnak táplálkozni, és a rovarok többsége, beporzó rovarok többsége csak bizonyos növénycsaládokon él, tehát megfigyelhető egy viszonylag nagyfokú specializáció, és így egy őshonos keverék, egy őshonos virágokban gazdag rét, nagyon sokféle virágtípust kínál, sokféle virágszín van egyszerre jelen, különböző időpontban virágoznak, ideális esetben egészen márciustól szeptember végéig. Ez a szezonális folytonosság is kulcsfontosságú, mert virágzási hiányok akár a beporzó populációk összeomlásához is vezethetnek.
1: És itt milyen virágokra kell gondolnunk? Szempontok.
0: Például közismert a rétihere, a pitypang, ezek mind nagyon fontos források a beporzók számára, különösen a pitypang az áprilisi időszakban egy nagyon fontos energiaforrás a fészekindításhoz. Nagyon magas nektárhozamban rendelkezik, tömegesen virágzik, energiát nyernek belőle a méhek. De nagyon fontosak például a zsályafajok. Nagyon fontos például a cickafark, ami nyíltabb virágokkal rendelkezik, mondjuk az engőlegyek számára, kisebb termetű vadméhek számára nyújthat táplálékot. Fontos lehet mondjuk a vadúrok, pici, apró legyetnek, bogaraknak, amik szintén a beporzásban szerepet játszó ízeltlábúak. Nekik is egész nyáron táplálékot jelent. Tehát igazából nagyon-nagyon sokféle növény, amire nem is gondolunk fontos növényként, nem gondoljuk, hogy fontos szerepük van, alapvető fontosságúak lehetnek a beporzók fenntartásában.
1: Tehát magyarán, hogyha pitypang van a kertünkben, és nagyon sok pitypang, akkor azt ne bántsuk.
0: Hát akkor azt lehetőleg ne bántsuk.
1: Örüljünk neki.
0: Örüljünk neki, igen.
1: Az egyébként tudatos volt, hogy a magkeverékből, amelyet kiszortak és használtak, szándékosan kihagyták a füvet?
0: Igen, ez tudatos volt, ugyanis a füvek a növényzet záródásához vezetnek rövid távon, és ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy más fajok már abban a gyepben nem tudnak megtelepedni. És nekünk az volt a célunk, hogy engedjük betelepülni a tájban még jelenlévő növényfajokat. Ez jelenti egyrészt a talajmagbankjából való kicsírázást, meg jelenti a környező még megmaradt élőhelyekről való betelepülést, akár a szél, akár az állatok által.
1: De egyébként az, hogy önök virágos védősávokat alakítottak ki, az elősegítette egyébként az is, hogy a talaj magbankjából előjöjjenek olyan növények, amelyeket mondjuk azok a növények csalogattak elő, vagy beporzók, amelyeket önök ültettek?
0: Igen, a talajmagbanknak óriási szerepe volt abban, hogy nagyon nagy mennyiségű növény jelent meg nálunk. A 32 vetett faj mellett mi 240 spontán módon megjelenő fajt detektáltunk 5 év alatt a területeinken. Ez egy akkora nagy szám, ami minket is meglepett. És például egész európai viszonylatban már egészen elképesztő az a gazdagság, ami nálunk még megmaradhatott a magbankban is, meg ugye a környező élőhelyekről is. És igen, amire utal, lehet kapcsolat akár a vetett növények és a spontán megjelenők között is, hiszen ezek a növények hatnak egymásra. Támogatják, vagy akár pont gátolják egymást, tehát köztük nagyon komoly kapcsolatok lehetnek. De kitérnék inkább arra, hogy akár a vetett fajainkat is támogathatják, vetett kultúrák is tajka növényként. Például a lucerna nagyon jó dajka növény tud lenni, ami segít felnevelni bizonyos évelő növényfajokat.
1: Mikorra érték el a vetett fajok a borításuk csúcsát? Mert ugye a kiskertben is, amikor elvetünk virágot, ugye azt várjuk, hogy mikor kezd majd el virágozni, mikor lesz egy életerős növény, és hát ez nem mindig azonnal egy éven belül valósul meg.
0: Valóban bizonyos több éves fajok az első évben szinte egyáltalán nem jelennek meg, vagy legalábbis virágot nem hoznak. Hosszabb távon látszik az ültetésnek a hatása. Mi esetünkben a harmadik évre érkezett el a borításnak a csúcsa, akkor látszott, hogy minden vetett fajunk szinte megjelent, nagyon nagy borításban voltak jelen, sokkal több volt a vetett fajunk, mint a spontán felnövő faj. Majd később, nyilván az egymással való kapcsolatuk révén is, a két csoportnak, tehát a spontán megjelenő fajoknak és az általunk vetett fajoknak a borítása, az szépen kiegyenlítődött a negyedik, ötödik évre.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Berecki Krisztinával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája idén is megszervezi az eredményváró pont ott partit a felvételizőknek. A központi rendezvénynek a budapesti ELTE Lágymányosi kampusza ad otthont. A fővárosi helyszínen élőzene, koncertek és változatos programok várják a fiatalokat. Budapest mellett 10 vidéki egyetemi város is saját pont ott partit rendez. Az eseményhez többek között Debrecen, Nyíregyháza, Pécs, Miskolc és Szeged is csatlakozik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara üdvözli, hogy az Európai Bizottság újra kiemeltként kezeli az állattenyésztést. A kamara fordulópontként értékeli a bizottság új állattenyésztési stratégiáját és fehérje tervét. Az új dokumentumok elismerik a gazdák szerepét és foglalkoznak az állattudomány leépülésének kockázataival. A kamara szerint a tervek jelenleg csupán szándéknyilatkozatok, mert hiányoznak a végrehajtási elemek. Különösen aggasztónak tartják, hogy a szigorúbb állatjóléti követelményekhez nem kapcsolódik finanszírozás. Sürgetik a mezőgazdaság érdekeit védő kereskedelempolitikát és a közös agrárpolitika megfelelő támogatását. A kamara hangsúlyozza, hogy a kutatásfejlesztési programok és az agrárpromóciós uniós források megőrzése létfontosságú. Bóna Szabolcs miniszter szerint az agrárkamarának politikai érdekek helyett a gazdálkodókat kell szolgálnia. A tárcavezető bírálta a kamarát, amiért a válságok és földbeépítések idején nem képviselte érdemben a gazdákat. Nehezményezte, hogy a szervezet vezetését egyetlen szervezet, a MAGOSZ jelöltállítási monopóliuma határozza meg. Kérdőre vonta a kamarát a magas tagdíjakból felhalmozott több mint 25 milliárd forintos saját tőke miatt. Kifogásolta továbbá az évente személyi ráfordításokra elköltött több mint 18 milliárd forintos összeget is. A miniszter hangsúlyozta, a befizetett forintok közpénznek számítanak, ezért kezdeményezik a kamara megújítását. A Balaton összödön működő menekült központban táboroztat háborús övezetből érkező gyerekeket az EMIH Magyar Zsidó Szövetség. Hétfőn egy újabb, mint egy 100 fős 9 és 15 év közötti gyermekcsoport érkezett Magyarországra. A résztvevők többsége Kárpátaljáról, valamint a Harkivi, Luhanszki és Donyecki front közeléből jött. Sok fiatal családját közvetlenül érintette a háború, szüleik eltűntek, fogságba estek vagy meghaltak. A tíznapos tábor célja, hogy biztonságos környezetet és kikapcsolódást nyújtson a gyerekeknek. A program kreatív és sportfoglalkozásokat, valamint magyar kulturális kirándulásokat foglal magában. A Balatonöszödi központban a háború kitörése óta már több mint 4000 ukrán menekült kapott szállást. Megnyílt a 99. Debreceni nyári egyetem, ahová 31 országból csak nem 100 diák érkezett. Az augusztus 14-ig tartó kurzuson a hallgatók a magyar nyelvvel és kultúrával ismerkednek. A résztvevők életkora a 15 évestől a 80 évesig terjed. A tanulás kezdőtől felső fokig zajlik. Szafkó Péter igazgató kiemelte, a nyári egyetem 1927 óta működik, és a legnagyobb ilyen iskola. A diákok többsége angol anyanyelvű, de érkeztek hallgatók Németországból, Ázsiából és Mexikóból is. Lengyelországból és Szlovéniából főként ösztöndíjas magyar szakos hallgatók és tanárok csatlakoztak. A Magyar Református Diaszpóra Központ igazgatója felhívta a figyelmet a határon túli magyarság emlékeire. A Debreceni Nyári Egyetem jövőre ünnepli fennállásának 100. évfordulóját, amire konferenciával is készülnek. A katasztrófa védelem figyelmeztet, a nyári hőségben is gyakran riasztják a tűzoltókat szénmonoxid miatt. Idén már 613 alkalommal riasztották a hatóságokat mérgező gáz miatt, ami 4 halálos áldozatot követelt. A mérgezések hátterében leggyakrabban a melegvíz előállítására használt nyílt égésterű vízmelegítők állnak. Kánikulában a kéményekben légdugó alakulhat ki, így a keletkező égéstermék nem tud a szabadba távozni. A társasházak házakban különösen gyakori jelenség miatt a veszélyes gáz visszaáramlik a lakóhelyiségekbe. Szolnokon nemrég egy jól működő szénmonoxid érzékelő és a gyors szellőztetés mentette meg 3 ember életét. A szakemberek nyáron is a megfelelő szellőzés biztosítására és érzékelők használatára intik a lakosságot.
0: Az időjárásról.
1: Többfelé kell gomoly felhő képződése számítani, és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor-zivatar a folytatásban. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Berecki Krisztinával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával arról, hogy miért fontos vadvirágos sávokat telepíteni a szántóföldi területeken.
3: És volt egy érdekes dolog is a vizsgálatban, amit önök megállapítottak, hogy a táji környezet hatása a vártnál gyengébbnek bizonyult. Ez mit jelent?
4: Ez azt jelenti, hogy a vadvirágos sávjainkat különböző természetes élőhely arányjal rendelkező tájakban vetettük el. Vagyis voltak olyan parcellák, amiket olyan heterogén tájakban ültettünk, ahol még a természetes élőhelyek aránya 40-60 vagy a fölötti 100%-ban volt jelen, míg bizonyos parcellákat pedig kifejezetten homogén tájban vetettünk, ahol már inkább csak a nagyüzemi gazdálkodásnak a nagy parcellás szántóföldi kultúrái voltak jelen, nagyon kevés természetes élőhelyen, illetve különböző térbeli elrendeződésben vetettünk. Voltak foltjaink, amik egy nagy parcellát jelentettek, ezzel szemben pedig 3 kisebb méretben is ültettünk 3 kisebb sávot, és azt is néztük, hogy van-e hatása a terület méretének alakjának. És ezek a hatások mind a tágabb táji heterogenitás, mind a foltnak a mérete alakja, ez nem gyakorolt jelentős hatást a mi vizsgálatunkban. Ennek amúgy számos oka lehet. Egyrészt a kísérlet jelenlegi fázisában még csupán az összborítást, fajszámot vizsgáltuk. Nem tértünk ki még egyéb növényi jellegekre, amiknél már lehet, hogy majd jobban kijön a táji hatás. Másrészt, amit korábban is említettem, itt a nagyon gazdag magbank, ami lehetővé tette a spontán fajoknak az ilyen mértékű megjelenését, ez még elnyomhatta a táji hatásokat. Tehát fontosabb szerepet játszott az, hogy itt még van olyan potenciál, ami egy ilyen magas sokszínűséget, diverzitást tud tartani.
3: 5 éven át vizsgálták a területet a kutatás részeként. Sokkal ellenállóbbak voltak ezek az élőhelyek? Ellenállóbbá váltak? Meg több funkciósak lettek?
4: Igen. Azt, hogy mennyire váltak ellenállóvá, azt még hosszabb távon kellene vizsgálni, tehát ebből az irányba még nem tudunk nyilatkozni. De az egészen biztos, hogy a beporzók támogatása mellett ezek az élőhelyek számos más úgynevezett szolgáltatást, ökoszisztéma szolgáltatást nyújtanak számunkra. Például gondoljunk csak arra, hogy a növényzeti borítás, főleg, hogyha ilyen komplex, sokszínű növényzet elrendelkezésre, akkor javítja a vízbeszivárgást, csökkentheti a vizeknek az elfolyását, ezáltal fontos hatást gyakorolhat a hidrológiai viszonyokra. Javíthatja a talajnak a szerkezetét. Például, hogyha bizonyos pillangós növényeket is vetünk, akkor nitrogénben buksíthatják a talajt, de a növényi gyökérzet is javítja a talajnak a szerkezetét. Beindul a talaj élet. Beporzók mellett számos más élőlénynek nyújthatnak otthont, madaraknak, madarak fészkelésében fontosak lehetnek, kisemlősök, számára élőhelyet nyújthatnak. Említettem előbb a talajéleket, gazdagodik a talajfauna. Emellett arra is gondolhatunk, hogy egy ilyen vadvirágos sáv a beporzók mellett minden más élőlénynek biztosíthatja a tájban való biztonságos mozgását. Tehát úgynevezett ökológiai folyosóként működhet.
3: Lehet változtatni ezt a magcsomagot, amelyet önök elöltettek? Ugye 32 őshonos növényt tartalmaz ez a magcsomag, amellyel létrehozták ezeket a virágos sávokat. Gondolom a kutatás az folytatódik valamilyen irányba. Esetleg itt lesz változás, hogy mondjuk bővítik ezt a 32 magot, vagy változtatnak rajta?
4: Ebben az irányban nem gondolkodunk, tehát változtatni nem szeretnénk. Az alapján válogattuk ki az adott 32 növényfajt, hogy egész szezonban táplálékot nyújtson, hogy egész kora tavasztól késő őszig egy stabil háttérforrás legyen a beporzók számára, amikor már a tömegesen nyíló kultúrák elvirágoztak. Próbáltunk minél változatosabb virágtípusokat, virágszíneket megjeleníteni, illetve törekedtünk arra, hogy azokat a fajokat vigyük be a tájba, amik már a környező még jelenlévő gyepekből már hiányoznak, és emellett, amiről beszéltünk is, próbáltunk teret adni a betelepülőknek, hogy a természetes folyamatok is érvényesüljenek, és ezáltal egy olyan rendszert hozzunk létre, ahol a vetett irányított folyamatok és a természetes közösségszerveződés együtt alakítja az élőhelyet. És ezáltal hosszabb távon talán egy ellenállóbb, szárazságtűrőbb, klímaváltozással ellenállóbb élőhely és a funkciós élőhelyét tud alakulni.
3: Hogyan végezték egyébként a felmérést?
4: Adott parcellákon belül állandó mintavételi helyeket jelöltünk ki, és az állandó mintavételi helyeken belül minden évben kétszer, május-június környékén, tehát a vegetációs időszak elején, illetve szeptember elején egy őszi mintavételezést végeztünk. Botanikus kollégánk minden egyes növény felírt az adott borítással. Minden egyes faj mekkora borítással van jelen az adott mintavételi egységben, és ugyanezeken a mintavételi helyeken a következő évben ismételtünk. A növényzet felmérését további vizsgálatok is kiegészítették, például a beporzókat tálcsapdákkal mintavételezték, vagy transzegmentén hálózással.
3: Meglepetést egyébként hozott a fölmérés? Tehát pontosan a spontán betelepülésnél, hogy mondjuk olyan növények is megjelentek, amelyeket mondjuk nem vártak volna, vagy úgy gondolták, hogy már lehet, hogy nem is nagyon van Magyarországon?
4: Az igazán nagy meglepetés az extrém nagy fajszám volt. Tehát a 240 megjelent spontán faj az minket is meglepett. Nem konkrétan bizonyos fajok okoztak meglepetést, hanem inkább a
3: nagy mennyiségű számok. Igen, a nagy fajszám. Az viszont engem meglepet, amit mondott, hogy Nyugat-Európa számos területén sokkal rosszabb a helyzet. Tehát, hogy ott sokkal hosszabb ideje tart az intenzív földhasználat, és hogy jelentősen kimerítette azt a potenciált, amit nálunk még nem. Én azt hittem, hogy Magyarországon is nagyon rossz a helyzet.
4: Nem túl rózsás a helyzet valóban, tehát észre lehet venni most már a környezetkárosodást, egyes számoknak, fajszámoknak a csökkenését, nem csupán a beporzó rovarok, hanem mindenféle ízelt lábú és egyéb bármilyen élőlény esetében ez megfigyelhető nálunk is. De nyugat-európai összehasonlításban mi azért egy speciális helyzetben vagyunk itt Közép-Kelet-Európában, ugyanis más típusú folyamatok hatottak ránk, mint a nyugati országokra. A 70-es, 80-as évek nagyüzemi táplálás művelése az nálunk is megjelent, és beszéltünk is róla, hogy a tábla méretek növekedése, a vegyszer használat, de most negatív hatást gyakorolt, viszont nálunk a rendszerváltást követően megfigyelhető volt a privatizáció időszakában egy más típusú folyamat, mint a nyugati országokban. Tehát sok területet felhagytak, és ez még lehetővé tette a magvaknak a túlélését. Egy egész más folyamat a rendszerváltás követően az állatállomány összeomlása, ami a kaszálás, legeltetés felhagyásához vezetett. Ez sem kedvező folyamat, mert ez pedig a cserjésedés, erdősülés irányába nyomta a területeket, illetve számos inváziós növényfaj jelent meg, viszont kissé csökkent a nagyüzemi gazdálkodásnak a mértéke a számos felhagyással.
3: Annyiszor halljuk a felhívást például a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől is, hogy igyekezzünk beporzóbarát kertet létrehozni, vagy városokban, ugyanis szántóföldeken beporzóbarát területeket létrehozni. De itt melyek a legfontosabb tényezők? Tehát, hogy mennyire vannak tisztában azzal az emberek, hogy a beporzók milyen élőhelyeket igényelnek, hogy melyek azok a növényi tényezők, amelyek segítik a beporzó rovarokat?
4: Én sajnos azt tapasztalom, hogy szinte egyáltalán nincsenek tisztában az emberek azzal, hogy mit tehetnének akár a saját kis kertjükben, beporzó barátabbá tegyék az élőhelyet maguk körül. Pedig nagyon egyszerű dolgokról van szó, mert egyszerűen a ritkább fűnyírás már önmagában segítene akár a pitypongnak vagy a rétiherének megjelenni. Nem kell azonnal bevetni mindenféle virágkeverékkel a kertet, hanem egyszerűen, ha hagyunk egy nyíratlan sávot valahol a kert hátsó eldugott zugában, ott már bizonyos vadnövényeink önmagától megjelennek, amik például a tavaszi időszakban kritikus forrást nyújthatnak. De nagyon sokan nem tudják, hogy nem csupán a vadvirágok számítanak, ugyanis a méheknek nem csak táplálékforrásra van szükség, hanem fészkelő, búvóhelyre, menedékre egyaránt. A vadméheknek a 70%-a például talajban fészkel. Nagyon fontos, hogy ha csupasz talajfelszínen jön a rendelkezésükre, vagy egy ritkás növényzetű, nem tömörödött talaj, ahol tudnak járatokat vágni. De nagyon sok az üreglakó fajunk, amik például a lejtszárú növények üreges, puha belső száraiba költözik be. Például, ha valaki kertjében van 10 fű vagy 10 nád, érdemes akkor ezeket télire bent hagyni a kertben, nem ősszel visszavágni, hanem például márciusban az új hajtás megjelenése előtt. És akkor sem kell teljesen a talajig vágni, hanem érdemes mondjuk 10-20 cm-es csonkokat hagyni, ebbe például az ébredő vadméhek, a gányos méhek beköltözhetnek, menedéket nyújthat számukra. De ugyanolyan fontos lehet például egy kis rőzserakás a kertben. Ugyanis vannak fajok, amik holtfának az idegeibe fészkelnek be. Vagy mondjuk egy holthat fatuskó, akár tízként is a kertben a virágágyásban. Ezek mind-mind fontos forrás nyújtanak a méhek számára. Tehát egészen sok mindent tehetünk, csak nagyon sokan egyáltalán nem is tudnak róla, hogy mit tehetünk. Másrésztől meg sajnos még mindig tartja magát az a nézet, hogy az igazi szép kert az rendezett, élére nyírt fűvel rendelkezik, és az a szép, az egyfajta státuszszimbólummá is lehet szinte, ha gyönyörűen rendezett felzsik. De azt tudni kell, hogy mind a beporzó rovaroknak, mind egyéb ízeltávúaknak egy alacsonyra nyírják, nem nyújt semmilyen forrás, sem táplálékforrás, sem búvóhelyet, sem szaporodóhelyet.
3: Meg én, amit manapság látok, a cserjék szaporodnak, tehát, hogy nagyon sok háznál cserje cserjével és nagyon picire nyírt fű, és kevés a virág, tehát, hogy nem igazán hagynak virágos foltokat.
4: Pontosan, hogyha gyakran nyírjuk a füvet, akkor nem tudnak megjelenni a vadvirágok egy ritkább nyírás esetén, vagy természetesen, hogyha hagyunk nyíratlan sávokat, akár a gyümölcsfák környékén, akár hátsó területén, akkor már van egy kis mozaikosság a kertben, ami lehetővé teszi beporzóknak a ott maradását addig is, amíg elkezdenek a gyümölcsfák virágozni. Ugyanis már a gyümölcsfák virágzása előtt számos gyepben élő vadvirág megjelenik. Kritikus például az árva csalán, már március végétől virít. Például a posztmély királynőknek az ébredéskor a fészekindításhoz egy kritikus energiaforrás nagyon magas nektárhozammal rendelkezik. De akár a apró pici virágú tyúkhúr, amit sokan írtanak egy kertjükben gyomnak tartva. A tyúkhúrnak az apró pici fehér virága, zengőlegyeknek, akkor bizonyos kis testű vadméheknek, karcsú méheknek nagyon fontos tavasz indító táplálékforrás. Egész február végén, március elején már képes virágozni, és nagyon rossz időben is virágzik és hoz nektár. Ezért az elsőként ébredő méhek számára nagyon fontos forrás lehet. És hogyha márciusban ott tudnak lenni, akkor májusban a gyümölcsfák, vagy április végétől a gyümölcsfák virágzás, akkor sokkal több méhünk lesz, ami beporozza a fáinkat.
3: Nem lehet, hogy ebben azért szerepet játszik az is, hogy az emberek félnek még mindig a beporzóktól? Persze többségében az emberek ott tartanak, hogy méhecske, meg darázs, meg dongó maximum.
4: Igen. Én azt látom, hogy nagyon sokan a vadméhekről, szerepükről, jelenlétükről, hatalmas gazdagságukról nem tudnak szinte sem. És ez nyilván nem az emberek hibája, hanem valahogy az információ áramlás, a nem megfelelő szemléletformálás. Ebben nekünk is nagy szerepünk van.
3: Egyébként Magyarország a természet helyreállítási rendelettel hogy áll? Mert ez az önök kutatása, ez is egy lépés afelé. Remélem, hogy ez a kutatás, ez most nem egy fiók mélyére kerül, nem, hanem ezt be tudják majd építeni a döntéshozók.
4: Ez is egy lépés, természetesen. Mindenképp az a célunk, hogy gyakorlati útmutatóval is használjunk, illetve akár a támogatási rendszerek kialakításában is hasznos tudással, hasznos háttértudással rendelkezünk, és ezeket tárjuk a megfelelő döntéshozók elé. Hosszú távon tervezzük fenntartani a vizsgálatot, tehát ez az 5 éves eredmény, ez az első 5 éves eredmény. Idei nyáron tovább folytatódik a növényzeti felmérés, és még reményeink szerint nagyon hosszú távon tudjuk vizsgálni ezeknek a parcelláknak a fejlődését.
3: Tehát akkor ez a kutatás, ez folyamatos, ennek nincs vége?
4: Nincs vége, ameddig a forrásaink, lehetőségeink engedik, mi szeretnénk fenntartani.
2: Kedves hallgatóink, az előző majd 1 órában arról hallhattak, hogy miért fontos vadvirágos sávokat telepíteni a szántóföldi területeken. Beszélgető partnerem Berecki Krisztina, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa volt.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
5: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az árt

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Porpáci Krisztina államtitkár szerint új alapokra kell helyezni a túlterhelt háziorvosi rendszert. A szadai háziorvos felmondási esete rávilágított az alapellátás évek óta fennálló rendszer szintű problémáira. Párbeszéd hatására az önkormányzat hozzáállása megváltozott, így a szadai orvos folytatni tudja munkáját. Az államtitkárság elkészítette az alapellátás fejlesztési programját a helyzet tartós rendezésére. A tervek között szerepel az Országos Alapellátási és Módszertani Intézet és 164 integrált centrum létrehozása. Az új központok segítenek a helyettesítésben, a humán erőforráspótlásban és a szociális feladatok koordinálásában. A reform megújítja a finanszírozást, csökkenti az adminisztrációt és ösztönző programokat kínál fiatal orvosoknak. A minisztérium célja, hogy a házi orvosok a rendszer hiányosságai helyett újra a betegek gyógyítására fókuszálhassanak. Több berendezés meghibásodása miatt korlátozottan érhetők el a röntgen és CT vizsgálatok Veszprémben. A Csolnoki Ferenc Kórház központi képalkotó diagnosztikai centrumát érinti a műszaki probléma. Az intézmény azonnal megtette a szükséges lépéseket a gépek mielőbbi megjavítása érdekében. A betegellátás biztonságáért már intézkedtek a szervizelésről és a betegutak átszervezéséről. A kórház hangsúlyozta, hogy a sürgős röntgen és CT vizsgálatok elvégzése továbbra is biztosított. A súlyos sérülteket szükség esetén mentőkkel egyeztetve más egészségügyi intézményekbe szállítják. Az elmaradó vagy áthelyezett, előre tervezett vizsgálatokról közvetlenül értesítik az érintett betegeket. Folytatódik a 100A vasútvonal karbantartása. A MÁV most Kőbánya Kispesten végzi a munkálatokat. Hegyi Zsolt vezérigazgató kiemelte, hogy a megbízható közlekedéshez az infrastruktúrára kell figyelni. A július 19-ig tartó Abonyi és Ceglédi szakasz után visszaállt az eredeti 120 km/órás pályasebesség. Nyár végéig Kőbánya Kispesten váltócseréket, vágányfelújítást és felüljáró szigetelést végeznek. A MÁV saját forrásból megvalósuló munkálatai ősszel Pilis és Albert Irsa térségében folytatódnak. A Duna House adatai szerint idén visszafogott a kereslet és csökkent az ingatlan piaci forgalom. A 100 millió forintnál drágább lakóingatlanok adásvétele ugyanakkor lendületet vett az utóbbi időben. A drágulás miatt egyre több lakás éri el a 100 milliós határt. A prémium kategória pedig már 300 milliónál kezdődik. Az olcsóbb ingatlanok forgalmát az Otthonstart pörgette fel, még a drágábbakat főként önerőből vásárolják. A drágább lakásoknál a hitel már nem előfeltétel, csupán kiegészítő eszköz a finanszírozáshoz. A legfelső prémium szegmensben változatlan maradt az adásvételek száma, de az értékesítéshez komoly tapasztalat kell. A ponthatár hirdetéssel induló albérleti főszezon az idén az elmúlt 5 év legalacsonyabb keresletével rajtol. A bérleti piacról az Otthonstart program von el jelentős keresletet a fiatal vásárlók megszólításával. Még Budapesten már az árak csökkenésében is látszik a gyengébb kereslet, több vidéki városban drágultak a lakások. A vármegyeszék helyeken a kislakások havi bérleti díjának középértéke 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. A legnagyobb egyetemi városok közül Debrecenben a legdrágábbak a Garzonok 170 ezer forintos mediánárral. A kedvezőbb áru egyetemvárosok közé tartozik Miskolc, ahol a garzonlakások havi medián bérleti díja 110 ezer forint. A szakértők szerint a tavalyi évhez hasonlóan idén nyáron sem várható hatalmas keresleti boom az albérletpiacon. A rendkívüli aszály miatt vízkorlátozást vezettek be Bihar megye 8 településén Romániában. A Körösök vízügyi igazgatóságának vezetője szerint a térségből több mint egy évnyi csapadék hiányzik. Székelyhídon, Magyar Remetén és Papfalván éjszakára teljesen felfüggesztik az ivóvíz szolgáltatást. A folyók vízhozama drasztikusan lecsökkent, a Fehérkörösön a júliusi átlag mindössze 5%-át mérték. A Berettyó és a Sebeskörös vízszintje is kritikus, a hegyvidéki patakok csak nem fele kiszáradt. A vízügyi szakemberek szerint az aszályos helyzet legkorábban az ősz közepén enyhülhet a régióban. A hosszantartó szárazság a mezőgazdaságot is sújtja, Arad megyében jelentős kárt okozva a gabonafélékben.
0: Az időjárásról.
1: Többfelé kell gomoly felhő képződése számítani, és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar a folytatásban. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő riporter Béli Katalin vagyok. Június 20-a a Múzeumok Éjszakája, az egy évente megrendezett országos kulturális esemény. Ilyenkor múzeumok, galériák, kulturális intézmények százai nyitják meg kapuikat országszerte. A látogatókat interaktív programok, koncertek, különleges tárlatvezetések, gyermekműsorok várják, hogy a kultúrát közelebb hozzák a nagy közönséghez. Ennek a rendezvénynek az a célja, hogy a múzeumok ne csupán csendes kiállítóterekként, hanem élményekkel teli közösségi terekként jelenjenek meg. Így volt ez június 20-án Miskolcon a Herman Otto Múzeumban is, ahol százak keresték fel a kiállító helyeket.

0: Vagy csoportokba lehet fűzni a képeket, milyen üzeneteket közvetítenek, és ezek mentén hogyan foglalhatók össze. Hát számtalan téma kínálja magát, és hát olyan dolgokkal készültünk most, amik igazán bensőségesek, és megérintik az embert.
1: Mert hogy az a kurátori tárlatvezetésnek a címe, hogy az otthon melege. Hát ez egy rendhagyó téma. Valóban nagyon sok olyan csendélet ugrik be most nekem a kiállításra, ami egy otthon részletét ábrázolja.
0: És érdekes módon, hogy nem is elsősorban a csendéletek azok, amik ezt leginkább kifejezik. Ugye ezt mindenképpen jó lett volna, hogy onnan kiindulni, hogy ez a két kollekció két ember otthonának a melegét biztosította. Tehát ők nem tudtak ezek nélkül, a képek nélkül élni.
1: Mert hogy két gyűjtőnek a darabjaiból áll össze ez a kiállítás.
0: Igen, mert hogy a kiállítás két Petros Sándor miskolci műgyűjtő és Kövess István budapesti műgyűjtőnek a kollekciójából együtt éltek a képekkel. Ezek a képek egymást érték a falon, tehát nem úgy volt akkoriban ez náluk, mint manapság a műgyűjtőknél. Ugye az ország legjelesebb műgyűjtői raktározzák a képeket. Nem együtt élnek velük, hanem valahol raktározzák, trezorba zárják. Egy egészen másfajta kapcsolat van a műtárgy és a gyűjtő között, mint amilyen kapcsolat kialakított Petros Sándor és Kövessi István. Tehát számunkra ezek a képek, Kövessi számára a családja részéről is, olyan tárgyak voltak, mint nélkülözhetetlenek, mint a szobanövény, mint a zongora, amin a gyerekek játszottak, tehát a mindennapi élet részét képezték. És innen lépünk tovább, és melyek azok a tárgyak, a festmények, a kincseik közül, amelyeken keresztül a művészek mutatják meg az ő magánszférájukat, hogy az ő otthonuk melege, mennyire forró, és mennyire jó benne abban a millióban élni. És hát ezek a képek, ezek a fajta képek a leginkább önvallomásosak, amikor a művész betekintést enged az intim szférájába. És hát persze egy művésznek lehet öröme és bánata is, hát most azokról beszélünk, amik az örömökről szólnak.
1: És ugye a festményeken mindig megjelenik az adott kor társadalmi berendezkedése, művészeti stílusa, azok a behatások, amit ezek az emberek átéltek, hát ez is egy nagyon fontos szempont.
0: Igen, nagyon fontos, az egész kiállítást belengi a történelem, és akár melyik képnek a történetéről beszélünk, bizony, tehát ugye, amit említettem, hogy örömteli periódusok, és a magánéleti boldogság, és az otthon szépsége, igazából ezek csak periódusok, valóban csak periódusok voltak a művészek életében, mert jött egy első világháború, vagy jött a zsidóüldözés, jött a második világháború, munkaszolgálat, egyebek, tehát igazából minden történet, amiről a ma esti tárlatvezetésen szó lesz, az csak egy rövidke időszak. És hát ott lehetne folytatni, hogy utána minden megváltozott, mert a történelemnek ezek a sorsfordító eseményei bekövetkeztek. Hát ezekről most igyekszem majd kevésbé hangsúlyozni.
1: Ami nekem tanulság ebből az egész tárlatvezetésből, hogy azt se felejtsük el, és ne tegyük a háttérbe, hogy az otthon melegét jelentheti egy műtárgy, egy festmény.
0: Igen. És hát ezt jelentette a műgyűjtők számára. Mindkettejüknek voltak ám favoritjai is. Tehát, hogy az egész kollekció egybe számított, de mindegyiküknek voltak olyan kedvenc képei, amiket

0: amiket különösen szívesen nézegettek, és igen, tehát, hogy kimondottan örömmel töltötte el őket, hogy egy hosszú nap után, mert és egyébként mindkét műgyűjtő rendkívül tevékeny életet élt, tehát reggeltől estig a hivatásoknak, a munkáiknak éltek, és hát ez jelentette a feltöltődést, hogy magukra zárták az ajtót, és leültek a kép elé, és gyönyörködtek benne, nézték.
1: Ez a kiállítás egy állandó kiállítás itt a Herman Otto Múzeumban, vajon a kurátornak, a kiállítás rendezőjének az érzelmi viszonya a kiállításhoz az évek alatt, az eltelt évek alatt hogy alakult?
0: Hú, hát nagyon váratlanul jött ez a kérdés, mert az az igazság, hogy kezdettől nagyon jó volt ezzel a két gyűjteménnyel foglalkozni. Petró Sándor gyűjteményét ugye régóta ismerem, régóta kezelem, már nekem is volt alkalmam ugye kiállításrendezés során is ezzel a gyűjteménnyel foglalkozni. De azt, hogy Miskolcra érkezett egy kövesi gyűjtemény, most már több mint 10 évvel ezelőtt, és hogy az közkincsé válhatott a kiállításban, hát én ezt kimondottam, megtiszteltetésnek érzem, és úgy érzem, hogy egyre inkább hozzám tartozik, nyilván az idő múlásával.
1: Lejöttünk a Pannon-tenger múzeumba, és hát pont itt a mocsári ciprusok előtt álltunk meg, Fehér Bélánval, az ásvány tervezetőjével. Kárpát-medence összes ásványa látható itt, ha jól emlékszem.
2: Hát az összes azért nem, mert az rengeteg lenne. Körülbelül 1500 különféle ásvány van a Kárpátokban, és ebből a 400, ami a kiállításunkban bemutatásra kerül.
1: Évről évre fedeznek fel újabb ásványokat.
2: Hát igen, a Kárpátok, illetve maga Magyarország is, mondhatom úgy is, hogy kimeríthetetlen, tehát mindig újabb és újabb leletek kerülnek elő.
1: Ide az ásványtárba is kerülnek új anyagok?
2: Igen, elmondhatjuk, hogy a mi gyűjteményünk a magyarországi anyagát tekintve a legnagyobb és legteljesebb. Rengeteg új anyag kerül évről évre a gyűjteményünkbe. Ezek nagyrészt ajándékozás útján kerülnek hozzánk, kisebb része pedig saját gyűjtés által.
1: Mi az, ami a legkülönlegesebb ezen a tárlaton?
2: Itt a kiállításban?
1: Igen, az ásványtárban.
2: Nehéz kiemelni egyet-egyet, mert tényleg rengeteg olyan ásványa van a Kárpátoknak, ami nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő. Mondhatnám persze mondjuk a termésaranyakat az erdélyi érszegységből, aminek több évszázados, sőt évezredes bányászati múltja van, de mondhatnék olyan ásványokat is, amelyeknek nincs gazdasági értékük, csak szépek, például az ametisztek selmezbánya környékéről, amelyek tényleg mutatós ásványok.
1: Egy nagyon izgalmas című bemutatóval készültek a múzeumok éjszakájára, hiedelmek és tények az ásványokról. Mik a hiedelmek?
2: Hát ugye nagyon sok hiedelem kötődik az ásványokhoz. Általában ezek a gyógyító hatásáról szólnak. Hogyha elmegyünk egy könyvesboltba és ásványokról könyveket akarunk venni, akkor körülbelül a fele az valójában a gyógyító, idézőjelben mondom, gyógyító ásványokról szól. Tehát rengeteg hiedelem kapcsolódik az ásványokhoz, és ezekből próbálunk néhányat bemutatni itt.
1: Ezek a hiedelmek kuruzslások? Engem már nevetett ki geológus.
2: Hát nehéz ezt. A hiedelem a legjobb szó, tehát amikor vannak olyan tulajdonságok, amikor akár egy kőnek, vagy bárminek olyan tulajdonsággal, erővel ruházzuk fel, ami tudományosan nem bizonyított, hanem igazából a hiedelem, a hit területéhez tartozik.
1: Na most konkrétan akkor lehet egy rózsakvarc, mondjuk placebo?
2: Hát igen, ilyen hatásra végül is lehet, és akkor lehet, hogy ez végül is valamiféle gyógyhatást mégiscsak kifejt.
1: A gyógyhatáson kívül milyen hiedelmek fűződnek az ásványokhoz? Vannak történetek, mondák?
2: Vannak ilyenek is, de most mi a mai nap valójában a a gyógyító hatására fogjuk kihegyezni a mai programunkat, és azon belül is azokra a tulajdonságokra, hogy egy-egy ásvány milyen szervekhez, emberi szervekhez köthetünk, miért hordanak emberek gyógyító célra bizonyos ásványokat.
1: Miért? Egy pár példát mondjon.
2: Hát például a rózsakvarcot a különböző szívbetegségek miatt, a borostyánt a bőrbetegségek miatt, akkor az ametisztet, hogy friss legyen az elménk, és lehetne sorolni ezeket a hiedelmeket, ezeket a példákat.
1: Gondolom, hogy az emberek erre a legkíváncsibbak.
2: Hát igen, az biztos, hogy ahogy mondtam az előbb, ha csak a könyvválasztékot nézzük, már abból is ez látszik, de elég elmenni egy ásványbőrzére, ahol tényleg nagy a kereslet ilyen okokból különféle ásványok, illetve drágakövek iránt.
1: Az ásványok keletkezésével kapcsolatban most az jutott eszembe, hogy ugye beszélünk arról, hogy a természet megváltozik, a klímaváltozás, klimatikus viszonyok, a csapadék viszonyok, egyáltalán a geológiai folyamatok, az ásványok keletkezésében ez jelenthet valami változást? Kutatják ezt a tudósok?
2: Vannak ilyen kutatások is, hogy az ásványok nagy tömege, tehát ami a földgolyónkat fölépíti, azok már régen létrejöttek. Tehát azokra igazából ez nincs hatással. Ugyanakkor jelen pillanatban is keletkeznek mindig új ásványok a föld felszínén, vagy akár a vizekben, illetve magában a levegőben is, amit belélegzünk egyébként, bár nem látjuk, azért rengeteg ásványi részecske van, és ezeknek mindenképp ezek képződésére hatással van a jelenlegi klíma, illetve hát ugye a legújabb ásványos probléma, amiről mindenki hallott szerintem, aki újságot olvas, az ugye az aszbesztszennyezés Nyugat-Magyarországon. Az megint ez a kérdéskör, hogy bár azok az ásványok is nagyon régen, millió évekkel ezelőtt képződtek, ugyanakkor most lélegezzük be őket, tehát a hatásukat valójában ránk most fejtik ki.
1: Érdekes dolog ez, hogy valószínű, hogy nem lehet rögtön mindent tudni egy ásványról. Tehát az, hogy az aszbeszt ilyen mérgező, az is később derülhetett ki jóval.
2: Hát ugye az, hogy az aszbeszt, tehát a vékony szálas ásványok azok a tüdőnek nem tesznek jót, azért az már több évtizede ismert. Ugye ezért volt az, hogy be is tiltották az aszbeszt tartalmú építőanyagokat. Igazából amit nem ismertek az, hogy azok a kőzetek, amiket felhasználtak alapvetően útépítésekhez, hogy ezek bizony aszbesztet tartalmaznak. Ugye ezért is fontos egyébként az ásványtan, meg a kőzettan, amit Magyarországon az iskolában nem tanítanak, de mindig előjön, hogy azért nem ártana, mert tényleg nagyon komoly problémákat tud okozni, hogyha nem ismerjük ezeket a kőzeteket, illetve ásványokat.
1: Vajon az ásványoknál van-e olyan probléma, hogy elfogy egy olyan ásvány, amire nekünk embereknek szükségünk van?
2: Hát igen, vannak ezek, hogy kimerülnek bizonyos készletek, de azért azt megjegyezném, hogy az emberiség a föld kérgének csak a legfelsőbb részét kapargatja bányászati célból. Tehát a föld kérge az úgy átlagban 30 km vastag, a legmélyebb bányáink pedig 3 kilométeren vannak, és ott is csak a legértékesebb, tehát aranyat, gyémántot bányászunk ilyen mélységből. Tehát valójában a technika fejlődésével azért sokkal több ásványkincsünk kitermelhetővé válik a jövőben. Ugyanakkor most nagyon átment a hangsúly az úgynevezett másodlagos nyersanyagokra, ami annyit jelent, hogy nem a követ bányászuk, hanem lényegében a hulladékot, a szemetet, hiszen rengeteg anyagot újra tudnánk hasznosítani, és azokban rengeteg ásványi anyag van, úgyhogy ez is egy menekülési útvonal lesz, amikor majd bizonyos anyagokból kimerülőben vannak a készletek, hogy bizony újra kell hasznosítani.
1: Most már tényleg a riport végén, de meg kell kérdeznem, hogy gyűjtői szempontból itt a Herman Otto Múzeum ásványtárában és a Pannonhalmi Múzeumban gyönyörű kristályok találhatók, de a gyűjtőknek a szenvedélye tapasztalható-e? Tehát milyen kör ez a gyűjtői kör?
2: Hát igen, van Magyarországon egy komoly ásványgyűjtői kör, hogy hány tagot számára, azt nehéz megmondani, Én úgy becsülöm, hogy szerintem olyan 1000 fő lehet az, aki komolyabban ásványokat gyűjt. Az biztos, hogy Magyarországon egyre nehezebb a dolguk, mert azért szép ásványokat találni általában olyan helyeken lehet, ahol működik valamiféle bánya vagy kőfejtő, és ugye Magyarországon a bányaipar az folyamatosan visszafejlődik, egyre kevesebb a bánya, egyre kevesebb a lelőhely, és egyébként pedig a természetvédelmi területek is elszaporodtak Magyarországon, ami persze örvendetes, de ezeken a helyeken nem lehet ásványokat gyűjteni, tehát azt kell mondjam, hogy az ásványgyűjtés lehetőségei Magyarországon azért erősen beszűkültek az utóbbi évtizedekben.
1: Fehér Bélának, az ásványtervezetőjének van-e kedvenc ásványa, köve?
2: Hát mindig, amivel én foglalkozom. Tehát
1: az így, most mi?
2: Az most egy vonzenit nevű ásvány, az egy vas...
1: Vonzó a neve?
2: Igen, ez egy vas borát ásvány, ami a Cserhát egyik kőfejtőjéből került elő. Nagyon ritka ásvány egyébként világviszonylatban, és most abból készülök egy tanulmányt írni, úgyhogy most az a kedvencem éppen.
1: Köszönöm szépen, gyülekezik a nézősereg itt a bemutatóra, úgyhogy elengedem Önt a Múzeumok éjszakáján. Köszönöm az interjút. Keresd a nőt, ez volt ennek az előadásnak a címe, ami tulajdonképpen nem a francia közmondás, a cherche la femme szó szerinti fordítása, hanem valóban keresünk egy nőt, és hát nagyon sok mindenki felkapta a fejét, mert hogy ez a kérdés talán nagyon kevés embernek jut eszébe. Akit keresünk, Herman Otto felesége. Fedor Vilmost, mint város történészt mutathatom be ebben a témában. Hogy indult a történet?
3: Van ez a régi sorozat, amit rendezünk mindig, hogy Miskolcra hívunk neves személyeket, és igyekezni szeretnénk, akarunk, hogy minél több rajongója legyen a városnak, megismertetjük velük a város értékeit. Na, így kerültünk Lila Füredre, Herman Otto és Borosnyai Kamilla nyári szállásához, a Telelakhoz. És akkor kijöttünk onnan, ahol láttuk, hogy milyen nagyszerű életük volt, elmesélt a idegenvezető, hogy milyen nagyszerű házasság, tudom én, és akkor gyönyörű szerelem, kijöttünk, és ott áll Herman Otto síremléke, amit valamikor Budapesten állítottak 1924-ben, de azon csak Herman Otto szerepel. És a feleségem föltett nekem egy kérdést, így indult az egész, de hol van Kamilla? Ennyi történt. És akkor elkezdtük keresni a nőt, a Kamillát. És ahogy mentünk előre a nyomozásban, a kutatásban, akkor döbbentünk meg, hogy Kamillát 1924-ben, amikor az a síremlék elkészült, kettejük közös sírjára, ott ő már kimaradt, és onnantól kezdve soha, sehol, semmilyen formában ő nem létezett. Közben Herman Ottót elvileg, gyakorlatilag is talán, vagy nem tudjuk, elhozták Miskolcra, exhumálták 65-ben, de hogy mi lett Kamillával, nem tudjuk. És ami döbbenet nekem, hogy ez egy látlelet a 20. századról tulajdonképpen. Hogy hogyan írnak ki embereket, hogy ennyire nem számított egy nőnek a részvétele, miközben tudjuk, hogy a tudományos munkában is rengeteget segített. Tehát ő nem egy háziasszony volt, vagy nem tudom. Hogy egész egyszerűen, miközben tanulmányokat írnak róla, ezen közben tőlem kérdezi a kézivásárhelyi polgármester, hogy hol van a sírja, és nem tudom, hol van a sírja. Tehát nem, egyszerűen nem tudom, hol van a sírja, mert Budapesten megszűnt, felszámolták, ide meg nem tudjuk, hogy kit hoztak el. Tehát a dologban annyi furcsaságot találtunk, ami tényleg azt mutatja, hogy itt ez nagyon nincs rendben. És 102 éve tulajdonképpen nem szerepel sehol. Ez a nő, aki nagyon sokat adott a gyerekeknek, felnőtteknek, stb.
1: Nyilván, hogy ilyenkor a városkutató a tudósokhoz fordul. Kis József, a Nemzeti Levéltár Borsod megyei levéltárának a vezetője. Milyen iratok találhatók Borosnyai Kamilláról? Egyáltalán találhatók-e iratok az ő sorsáról?
4: Az én feladatom nem Borosnyai Kamilla történetének volt bizonyos szempontból a felderítése, hanem a Herman Otto exhumálásával kapcsolatos iratokat kellett. levéltárból előszedni. Itt kirajzolódik egy történet, amely összekapcsolódik a kerepesi temető felszámolására irányuló politikai akarattal, ugyebár nemzeti panteon szeretek volna ott csinálni, és ezzel kapcsolatban is fogalmazódott meg az igény a család részéről, Herman Otto élő rokonai részéről, hogy exhumálják Herman Otto tetemét és hazahozzák Miskolcra, pontosabban Hámor, ahova végig akarta szerint, hogy maga is szeretett volna nyugodni. És ez az, ami egy évekig tartó folyamat volt, vagy végül is 1965-ben viszonylag nagyon gyors idő alatt lerendezték a történetet. 1965. augusztus elején fordultak a különböző fővárosi vállalatokhoz, illetőleg hatóságokhoz, és egy hónap múlva már meg is történt az exhumálás. Magára, Borosnyai Kamillára vonatkozóan fura módon egyetlen egy irat utal ezekben az iratokban, mindenhol csak Herman Otto exhumálásáról van szó, és mindenhol csak Herman Otto újjátemetéséről van szó. Az az egyetlen egy irat, az a szállítással volt kapcsolatos. Itt jogosan felvetődik a kérdés, hogy ez az a rejtett információ, ami mi elárulja azt, hogy most mind a kettőjüket valóban elhozták, mert ott Herman Otto és mint Herman Otto néha a felesége is szerepel, vagy pedig az ott egy tévedés lehetett akkor. Ezt még egy-két kört kell futnunk sajnos a különböző iratokban, hogy biztosat tudjunk ezzel kapcsolatosan mondani.
1: Végül is az előadáson fennmaradt a kérdés. Ki fekszik abban a sírban, amely Hámorban Herman Otto emlékművét, síremlékét borítja? Tehát ki fekszik ott?
3: Hát egy dologban biztosak vagyunk, mint hárman, hogy Borosnyai Kamilla itt van. Ez szinte biztosan kijelenthető, hiszen ő volt fölül a sírban, tehát ha elkezdték az exhumált, akkor őt valószínűleg, sőt biztos, hogy kivették. A kérdés inkább az, hogy csak őt hozták el ide a Hámorba, vagy mindkettőjüket, erre utalt igazgató úr, hogy elhozták-e mindkettőjüket, ami egy szállítási levélen szerepel, ráadásul a szállítási levélnek a szerzője az a személy a városháza, a fővárosi városházáról, aki nem értett a temetkedésekhez, neki azért mutatták be, mert ekkor már indult az a terv, hogy azt a részt felszámolják és lakóparkot építenek. Tehát az ő nyilvántartásában két név szerepelt. Ezzel teljesen szembe megy az, amit a temetőben tapasztaltunk, hogy ott teljesen világos, hogy az exhumálási jegyzőkönyvbe is mutattuk, csak Herman Otto szerepel. És évekkel később a temetői könyvből húzzák ki már golyos tollal a feleségét. Tehát innentől kezdve ezt nehéz azt megmondani, hogy most mindkettőjüket, vagy csak egyiküket, ha csak egyiküket, akkor nyilván nagy valószínűséggel az Borosnyai Kamilla. Abban egyetértünk, hogy ő szerintünk biztos, hogy itt van. A kérdés az, hogy hol van most már Herman Otto. Úgyhogy itt álltunk meg.
1: Hát ez egy kész krimi. Az. Hol lehet ezt folytatni?
3: Hát sok irat van még, ahogy igazgató is mondta, most már tényleg minden, ha már eddig eljutottunk, 102 év után, akkor minden iratot össze kell gyűjtenünk, és meg kell nézni pontosan. Hát vannak utalások, hát van valami kifizetés, vagy bármi. Pillanatilag nem találtunk ilyet. Tehát például nincs meg az exhumálás jegyzőkönyve, ami egy nagyon hiteles dokumentum lenne, de ott áll három ember, egy orvos is, aki azt mondja, hogy igen, ez egy férfi koponya, és ez nagy valószínűséggel, vagy biztosan Herman Otto, ez a másik pedig egy nő. Na, ilyen nincs. Erre való felkérés szerepe, de nem látunk ilyen dokumentumot. Ez az óriási baj, hogy hitelesen nem lehetett. Azt gondoljuk, hogy biztosan itt van valaki, de hát ezt, mint mondtam, ezt cink koporsóban hozzák, a fertőzés elkülönése miatt, ez másképp nem lehet, azok le vannak forrasztva, senki nem nézheti itt meg Miskolciak, akkor megérkezett, Miskolciak tudomásul vették, hogy akkor ez Herman Otto, és szépen eltemették. Egyébként, ami nagyon zavaró, ami engem rendkívül zavar, hogy a 102 év alatt Borosnyai Kamilla neve az ünnepi beszédekben is egyébként elő sem fordul. Tehát úgy fogadja be újra Herman Ottót ez a város, hogy megfeledkeznek arról a nőről, akivel itt élt, akivel együtt tervezték a Pelelakot, és nem folytatom a...
1: Talán a Pelelak, az új alakított Pelelak őrzi az emlékét sokkal jobban, mint a régi, tehát ott Kamillának a munkásságával megismerkedhetünk.
3: Igen, ennyit tudunk, és én már ezért is tartottam én magam is fontosnak, hogy na akkor menjünk már utána ennek az ügynek, tehát ne hagyjuk már így, hát itt él Kamilla, oda mennek az emberek, tudják, és majd megkérdezi valaki is, és tessék, de hol van a Kamilla sírja? Hát azt nem tudjuk, de a Ernő Ottó itt van, nem messze. Szóval az egész annyira hogy is mondjam csak, szóval nem egy ízléses történet ez. Ezt szeretné, tehát a város zárja le szépen ezt az egészet, és mi azt gondoljuk egyébként, és az van a fejünkben, hogy mi nem vagyunk régészek, nyilván nem fogunk kamerákkal menni és keresni a sírokban. Mi azt gondoljuk, hogy az már egy nagyon nagy lépés lenne, a Hámori síremlék, ami szintén egy szobrászművésznek az alkotása, oda mellé Varga Éva szobrászművést megkérve valami emlékeztető arra, hogy egyébként ott van Borosnyi Kamilla. És akkor azt szerint, hogy valamit legalább ebben az ügyben helyére tettünk.
1: A kutató szemével hol lehet folytatni a történetet?
4: A Hámori temető nyilvántartásában. Oda elvileg be kellett jegyezni, ezt még nem néztük meg. Tekintettel arra, hogy a Városi Tanács a Hazafias Népfronton keresztül intézte a folyamatot, az engedélyeztetési folyamatot, így a Hazafias Népfront iratait is meg kell nézni, ez is várat még magára. Ami probléma, hogy a kulcsfontosságú iratok Budapesten készültek, és Budapesten kellene, hogy legyenek, de a fővárosi kollégák közlése szerint nincsenek meg. Tehát a fővárosi tanács irataiban, Herman Ottó összevásárlásával kapcsolatosan a kollégák közlése szerint nincsen irat, és hiába kellett a Magyar Tudományos Akadémiának is nyilatkozni az összevásárlással kapcsolatosan, bár még az iktató számot is ismerik, ugyanúgy, mint a fővárosi tanács esetében, de ott is azt mondják, hogy nem lehető fel Herman Ottó összevásárlással kapcsolatosan semmi irat. Úgyhogy helyben tudunk még kicsit kutakodni, illetőleg hát nagyon bízunk benne, hogy adott esetben pont ennek a riportnak köszönhetően jelentkezik valaki, aki adott esetben részt vett ebben a folyamatban, akár konkrétan a szállításban, vagy pedig az újratemetésben, és hát ha olyan információkat tud szolgálni, amit eddig az iratok számukra nem árultak el.
1: És ez 1965 ez a dátum, tehát vélhetően még hallhatja valaki olyan, aki részt vett ebben. Akkor zárhatjuk ezt a beszélgetést azzal, hogy ne csak keresd a nőt, hanem keresd a férfit?
3: Igen. Pontosan, így van. Pontosan, így van. Igen.
1: Június 20-a a múzeumok számára mondhatom nyugodtan, hogy egy örömünnep, hiszen ez a múzeumok éjszakája, és a Miskolci Herman Ottó Múzeumban is nagyon sok látogató érdeklődik a rendkívül ötletes és színes program iránt, mert ha jól tudom, megint olyan 50 körüli a program elemek száma. Szóját Péter igazgató úr.
5: Igen, hát most ugye 8:30 körül vagyunk, és éjfélig még nagyon sok az idő, úgyhogy reméljük, hogy az, amit most látunk, hogy nagy az érdeklődés, az kitart éjfélig, és valóban sok látogató lesz. Ahogy itt számogattuk, általában egy éves látogatottságunknak 4-5%-a is akár bejön ilyenkor a kiállításainkra és a programjainkra. 50 körül az idén nincs ugyan a programjaink száma, de ez nem is nagy probléma, ugye tavaly kiemelt helyszín voltunk, országos kiemelt helyszín, akkor értük el ezt a számot, most 35 féle program, de valójában 42 programesemény az, amivel várjuk a nagy közönséget, összesen 7 épületben, és a legtöbb helyen 4 órakor, 5 órakor nyitottunk, és nyilván éjfélig tartunk nyitva, vannak persze kivételek, például a Timár Malmúti raktárbázison, ahol a régészeti látványraktár a fő attrakció, ott 10 órakor zárunk. Az idén minden éven van ugye a múzeumok éjszakájának egy szlogenje, egy vezető gondolat, egy vezető mondata. Az idei éven ez már a 24. múzeumok éjszakája, és ehhez ilyen vezérgondolatként azt adták meg országosan, hogy ízekbe zárt történetek. Nyilván nem lehet minden programeseménnyel ehhez alkalmazkodni, de ahol lehet, mi is megpróbáljuk. Illetve hát úgy értelmezzük ezt, hogy ez az ízekbe zárt történetek, hogy a mi életünk is egyébként a rengeteg gyűjteménnyel, a színes, nagyszámú és nagyon sok részre tagolható gyűjteménnyel, illetve azzal, amit egész éven csinálunk, az pont olyan, mint egy nagyon jól megízesített étel. A főépületben a Színháztörténeti Múzeumban, a Régészeti Látványraktárban, Lilafüreden, az Alkotóházban, illetve a Feledi Házban várjuk egyébként a látogatókat, és hát ez a múzeumok éjszakája, amikor elindult 2002-ben, akkor elsősorban a látnivalókra összpontosított, hogy új dolgokat mutassunk meg, illetve akkoriban még a budapesti múzeumok új dolgokat mutassanak meg a látogatóknak. Aztán a 2010-es években ez az élmény alapúság felé ment, most pedig már a részvételiség az, amit látunk, tehát, hogy, lehet, hogy rosszul fordítom, de mintha sik lenne, tehát mintha tényleg nagyon divatos lenne a múzeumok éjszakájára járni. Ezt érezzük mi is, és ennek megfelelően kínáljuk a programjainkat. A kicsiknek többféle mesemondó programot állítottunk össze, illetve állítottak össze a kollégák a Pannonhenger Múzeumban, de egyébként Zámborski Eszter mesemondó is például már most nem először vendégünk ezen az éjszakán. Nagyon fontos tudományos ismeretterjesztő előadások hangzottak el az elmúlt néhány órában. Azért is fontosak és azért nagy jelentőségűek, mert az előadás közben olyan tudományos eredményeket is megosztottak velünk a kutatók Türk Attila honfogláskorral kapcsolatban, a karosi honfogláskori sírokkal kapcsolatban, illetve Fedor Vilmos, Fedor Szabó Zsuzsanna és Dr. Kis József, a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei levéltár igazgatója, Hermon Otto és Borosnyai Kamilla történetével, szerelmével és temetésével kapcsolatban olyan eredményeket, amiket ők még nem publikáltak le. Tehát gyakorlatilag itt hallhatták először.
1: És az is nagy előny, hogy ilyenkor ezek interaktív előadások, tehát a nézőközönségnek is alkalma van feltenni a kérdéseit.
5: Igen, nagyon jó volt látni azt, eleve így is terveztük, de persze akkor az igazi, amikor ez működik is, hogy egy 40-45 perces előadás után hát úgy kell lelőni a kérdezőket, mert annyira megmozgatta mindkét előadás a hallgatóságnak a figyelmét. Ezekben a pillanatokban egyébként a Bent pályázatnak, művészeti pályázatnak a díjátadója zajlik éppen néhány tízméterre tőlünk. Itt gyerekek, illetve hátrányos helyzetű alkotók, fiatal alkotók mutathatták meg festményekben, grafikákban, ruhatervezésben és még versekben is igazándiból a kreativitásukat, és hát ebből most itt egy kiállítást is megtekinthetnek az ide látogatók. Nagyon fontos visszautalni a májusi eseményekre is, hiszen május 9-én megnyitottuk a 30. grafikai, Miskolci grafikai triennálét, ami, hát Miskolc ugye a magyar grafika egyik fellegvára, ha lehet azt mondani, és a triennálé, ami biennáléként indult 1961-ben, az idén a 65. évébe lépett. Ezzel kapcsolatban Kúnyábel kollégám kurátorként 65 címmel egy gyönyörű kiállítást rakott össze, amiben ezt a történetet mind az alkotók, mind pedig hát a megfogott témák kapcsán is szépen összefoglalja, de a Rákóczi Házban a triennálénak a nagy seregszemléjéből is nyílt egy kiállítás, és hát ott van például a Feledi kiállítás is.
1: Itt álljunk még meg egy percre a triennálénál, mert hogy itt két gyönyörű kötet is megjelent a grafika történetéről.
5: Így van, ezek a kötetek meg is vásárolhatók a múzeumi boltjainkban, tehát aki esetleg ide látogat hozzánk, annak érdemes a boltokba is benézni, de ha már könyveknél tartunk, akkor kapható még egyébként a két évvel ezelőtt megjelentetett az Érték Összeköt című gyönyörű 125 éves albumunk is, amiben a gyűjtemény történeteket foglaltuk össze. Ha még a programokra visszatérhetünk, ugye ez majd, hogy nem egy ilyen összművészeti éjszaka már, tehát nagyon sok helyen az irodalom, a tánc, a zene is becsatlakozik. Itt például Vihula Mihajló, ukrán gitárművész is a vendégünk a mai éjszaka folyamán is szórakoztatja a közönséget, illetve a La Barrière Manouche Orpheum összművészeti előadása, zenés előadása is mindenképpen ajánlható. Ez majd este 9 órakor lesz esedékes, és hát a zenegép koncert is, ami már viszonylag hagyományos a Miskolci Galéria udvarán. De hogy visszakapcsolódjunk a fő gondolatra, tehát hogy ízekbe zárt történetek mentén is kellett gondolkodni, ezt két helyszínen tudták a kollégák ügyesen megvalósítani. Az egyik az maga a Peleház. Ugye Hermon Ottónak néhány nap múlva, jövő hét pénteken lesz a születésének 191. évfordulója. Ezzel kapcsolatban majd lesz is egy megemlékezés a Felsőhámori temetőben. Tehát a Peleház, az egykori nyaraló, ugye a mi gondozásunkban van, és ott Melnik Marianna vezetésével sikerül a ma esti programokat megvalósítani, amik között az egyik az ismerd meg Hermon Ottóné Borosnyai Kamilla receptjeit. Tehát aki oda kilátogat, az egy kis gasztronómiai kalandban is részt vehet, de ugyanezt megteheti egyébként a Táliaházban. a Színháztörténeti Múzeumban, a belvárosban, ahol viszont színésznők receptjeivel kapcsolatban készültek a kollégák.
1: Az egész program azt tükrözi az érdeklődőknek, hogy a már meglévő állandó kiállításokhoz is olyan eredeti ötletek csatlakoznak ilyenkor a múzeumok éjszakáján, hogy mindenki egy valami kicsit másképpen próbálja megmutatni azt, amit egyébként évközben bármikor megtekinthetünk.
5: Igen, az a helyzet, én már sok évvel ezelőtt mondtam részben, viccesen részben, persze komolyan, hogy akkor ott abban a pillanatban a Miskolci Múzeum igazgatójának volt a legjobb lenni az egész országban. Én ezt abban az értemben most is megismétlem, hogy a kollégáim itt egyrészt a gyűjteményekhez kapcsolódó szakmuzeológus kollégáim, másrészt viszont a múzeumpedagógus kollégáim és kolléganőim olyan kreatívan gondolkodnak ilyenkor, hogy egyáltalán nem az én dolgom kitalálni a múzeumok éjszakáját. Nekem általában az a dolgom, hogy az ő nagyszerű programjaikból inkább kihúzzak, mert hogy nem lesz rá idő, vagy nem lesz rá feltétlenül keret. Úgyhogy ez a sokszínűség, ez mindenképpen nekik köszönhető, és annak, hogy ezekkel az állandó vagy időszaki kiállításokkal nem hogy azonnal a nyitáskor, hanem már jóval előtte elkezdenek foglalkozni, hogy hogyan lehet annak az esetleges statikus megjelenését a lehető legjobban feloldani, a lehető legtöbbször és lehető legtöbbféleképpen közel vinni a látogatóhoz, legyen az egészen kicsi, mondjuk óvodás vagy kisiskolás, vagy akár már szépkorú.
1: Hogyan telik majd a nyár itt a Herman Otto Múzeumban? Vége az iskolának, jönnek a vakációs hetek, vajon nyitva lesznek-e, mivel várják a közönséget?
5: Mindenképpen nyitva leszünk, a grafikai triennáli kiállításai, a négy kiállítása az még egészen augusztus elejéig megtekinthető. Készülünk az őszre is, illetve hát mi kifelé is dolgozunk, az ősszel majd az Edelényi Kastélyszigeten is nyitunk majd további kiállításokat, ugye az idén már ott kettőnél tartunk, és összesen ugye ötöt valósítunk meg jövő év végéig. Nyilván a nyáron a pihenésről is szól, a feltöltődésről, reméljük, hogy ez most is sikerül, de az őszi fesztivál programjain már dolgozunk, illetve nagyon bízunk benne, hogy a Néprajzi Múzeumban felépített és mostanra utazó kiállításra alakított Herman Otto kiállítást is tudjuk fogadni eredeti terveink szerint. Bízom benne, hogy novembertől. Tehát mindenképpen lesznek új attrakciók az időszaki kiállítóterekben, mindenképpen lesznek új múzeumpedagógiai programok, új kínálat, és hát igyekszünk megfelelni nyilván a közönség igényének, annak ellenére, hogy egyébként nyilván a költségvetésünk az lehetne jobb is, de gyakorlatilag azon a szinten viszont nem akadályoz minket, hogy változatosabbnál változatosabb programokat kínáljunk, ha lehet.
1: Hadd kérdezzek még rá a kutató munkára, hiszen a nyár a régészek évszaka, régészeti kutatások folynak-e?
5: A Bükkábrányi lignitbánya előterében és nagyon sok éve zajlanak már ásatások, ezek most is folytatódni fognak, tehát látunk előre nagyjából másfél-két évet, amiben egész biztos, hogy ott további lelőhelyek kerülnek feltárásra. Ezen kívül a kollégáim dolgoznak megyeszerte, illetve időnként nyilván Miskolc belvárosában is. Van olyan kutatás is, terv ásatás vagy műemléki helyreállítás, amit tervszerűen végzünk, tehát nem megelőző feltárások jellegével. Itt például Szörényi Gábor András régészigazgató helyettes kollégám Cserépvárral foglalkozik évek óta, és amennyire én tudom, az idén is vannak még ott feladataik. Illetve hát én magam is várok visszajelzést majd az NK pályázatokról, hiszen már engedélyünk van a kőlyuk barlangok ásatására, felmérésére. Ez a projekt a kőlyuk 1-jel már 4 éve zajlik, és most kibővítjük a mellette lévő kőlyuk 2, vagyis Hillebrand Jenő barlang, illetve a kőlyuk 3 kicsit más jellegű kutatására. Tehát, hogyha a forrás is meg lesz, akkor ezek az ásatások ősszel beindulnak, és remélhetőleg jövő év végéig ilyen téren is adnak munkát, hát nem csak nekem, hanem a kollégáimnak is.
1: Kedves hallgatóink, összefoglalót hallottak a Múzeumok Éjszakája június 20-ai miskolci programjairól, amelynek fő helyszíne a Herman Otto Múzeum volt. Megköszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Béli Katalin.
6: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották.

Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Benyújtotta a kormány a vármegyéket megyékre átnevező törvényjavaslatot. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. 17. alkalommal rendezik meg a Strandok éjszakáját szombaton. Miskolc is csatlakozik. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Benyújtotta a kormány a vármegyéket megyékre átnevező törvényjavaslatot kedden este. A módosítás értelmében a főispán elnevezés helyett ismét a kormány megbízott lép életbe. Az indoklás szerint a javaslat célja a területi közigazgatás egységes szóhasználata. A törvény átnevezi a korábbi megye és kormány megbízott kifejezéseket a jogszabályokban. A módosítás nem érinti az érintett szervek feladat és hatásköreit, sem az eljárásokat. A közigazgatási és önkormányzati jogviszonyok tartalma változatlan marad. A változtatások a tervek szerint október 1-én lépnek majd hatályba. A kormány 2022-ben vezette be a most kivezetni szándékozott vármegye és főispán megnevezéseket. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája idén is megszervezi az eredményváró pont ott partit a felvételizőknek. A központi rendezvénynek a budapesti ELTE Lágymányosi kampusza ad otthont. A fővárosi helyszínen élőzene, koncertek és változatos programok várják a fiatalokat. Budapest mellett 10 vidéki egyetemi város is saját pont ott partit rendez. Az eseményhez többek között Debrecen, Nyíregyháza, Pécs, Miskolc és Szeged is csatlakozik. A ponthatár hirdetéssel induló albérleti főszezon az idén az elmúlt 5 év legalacsonyabb keresletével rajtol. A bérleti piacról az Otthon Start program von el jelentős keresletet a fiatal vásárlók megszólításával. Még Budapesten már az árak csökkenésében is látszik a gyengébb kereslet, több vidéki városban drágultak a lakások. A vármegyeszék helyeken a kislakások havi bérleti díjának középértéke 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. A legnagyobb egyetemi városok közül Debrecenben a legdrágábbak a Garzonok 170 ezer forintos mediánárral. A kedvezőbb áru egyetemvárosok közé tartozik Miskolc, ahol a garzonlakások havi medián bérleti díja 110 ezer forint. A szakértők szerint a tavalyi évhez hasonlóan idén nyáron sem várható hatalmas keresleti boom az albérletpiacon. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon látható először a Mami Blue című film. Mayer Bernadett rendező önéletrajzi ihletésű drámájának főszerepeiben Vilmányi Bennett és Fűr Anikó látható. Az alkotás a Pekingi Nemzetközi Filmfesztivál Forward Future versenyén elnyerte a legjobb filmdíját. A Miskolcon látható Heisel 85 című thriller az 1985-ös brüsszeli tragédia eseményeit dolgozza fel. A műsoron szerepel Andrei Zjagincev legújabb Cannes-ban díjazott filmje, a Minotauros is. A számüzetésben élő orosz rendező alkotása Claude Chabrol egy korábbi pszichológiai thrillerének feldolgozása. A 22. Cinefest filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg a Borsodi Vármegyeszékhelyen, Miskolcon. A rendezvény részletes programját a következő hetekben ismertetik, a jegyértékesítés pedig augusztus közepén indul. Miskolc önkormányzata csatlakozott a holland indítatású No Plastic Filter nemzetközi kezdeményezéshez. A kampány célja a műanyag cigaretta szűrők okozta súlyos környezeti károk elleni fellépés. A kezdeményezéssel az Európai Uniós jogszabályok 2027-es felülvizsgálatát szeretnék befolyásolni. A csikkekben lévő szűrők lassan bomlanak le, és mikroműanyagokkal terhelik a környezetet. A program támogatása szervesen illeszkedik Miskolc meglévő fenntarthatósági és klímavédelmi terveibe. A hollandiai csatlakozók mellett Miskolc volt az első Hollandián kívüli hely, amely belépett. A kezdeményezést elindító alapítvány külön levélben köszönte meg a magyar város támogatását. A katasztrófa védelem figyelmeztet, a nyári hőségben is gyakran riasztják a tűzoltókat szénmonoxid miatt. Idén már 613 alkalommal riasztották a hatóságokat mérgező gáz miatt, ami 4 halálos áldozatot követelt. A mérgezések hátterében leggyakrabban a melegvíz előállítására használt nyílt égésterű vízmelegítők állnak. Kánikulában a kéményekben légdugó alakulhat ki, így a keletkező égéster még nem tud a szabadba távozni. A társasházakban különösen gyakori jelenség miatt a veszélyes gáz visszaáramlik a lakóhelyiségekbe. Szolnokon nemrég egy jól működő szénmonoxid érzékelő és a gyors szellőztetés mentette meg 3 ember életét. A szakemberek nyáron is a megfelelő szellőzés biztosítására és érzékelők használatára intik a lakosságot. Az egész országot sújtó folyamatos kánikula miatt tűzgyújtási tilalom van érvényben Magyarországon. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A parlag és gázégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdőtűz.hu vagy a www.katasztrófavédelem.hu honlapon elhelyezett térképen, illetve a kapcsolódó információs anyagokból lehet tájékozódni. A szabályokról és azok betartásáról most Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét hallják.
2: A tűzgyújtási tilalom elrendelése az mindig attól függ, hogy erdőkben a biomassa, vagyis a földön lévő növényi részeknek a nedvesség tartalma az mekkora. Tehát lehet, hogy leesik egy nagyobb zuhé, és úgy érezzük, hogy na, volt eső, minden nedves, nincs már szükség tűzgyújtási tilalomra, de ez mindig attól függ, hogy az erdőben ott a talaj nedvesség tartalma az milyen szinten van. Ettől függetlenül lehet, hogy érvényben kell tartani. Ha komolyabb eső hullik, most az elkövetkező napokban viharokra lehet számítani, lehetséges, hogy meg lehet szüntetni a tűzgyújtási tilalmat, de nem kizárt, hogy 2-3 nap múlva újra el kell rendelni. Ez egy dinamikusan változó folyamat, ezért érdemes mindig megnézni a katasztrófavédelem weboldalán, mindjárt a főoldalon, egy Magyarország térképen jelöljük, hogy éppen aktuálisan hol van elrendelve tűzgyújtási tilalom. Egyébként a tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy ahol el van rendelve, ott erdőben és az erdők 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Tehát az elsősorban az erdőben kirándulókra vonatkozik.
1: 17. alkalommal rendezi meg a Magyar Fürdőszövetség a strandok éjszakáját idén szombaton. A népszerű kezdeményezéshez országszerte 54 fürdő és komplexum csatlakozott. A legtöbb helyen éjfélig, de több helyszínen akár hajnali 1-ig vagy 2-ig is tarthat a program. A látogatókat élő koncertek, DJ-k, vízimozi, sauna szeánszok és különleges showműsorok várják. Miskolcon a Miskolctapolcai strandfürdő és az Ellipsum is zenés esti partival várja a vendégeket. Debrecenben a komplexumairól ismert akvatikum ad otthont a helyi éjszakai csobbanásnak. Nyíregyházán a Sóstó régióban található Aquarius élményfürdő csatlakozott a rendezvényhez. A látogatók többek között lebegő hangtálfürdőt, búvárkodást és víz alatti fotózást is kipróbálhatnak. A miskolci Vejdlihudvarban található pontközpont hűsölési lehetőséget és közösségi teret kínál a belvárosban, írja minnap.hu. A helyszín nyitvatartási időben programoktól függetlenül is nyitva áll a pihenni vágyók előtt. A felnőtteknek hetente társas játékestet, havonta pedig improvizációs tréninget és karriertervezési tanácsadást tartanak. A kisgyermekes családokat csütörtökönként babamama mesetorna, valamint éneklős, mondókás, fejlesztő foglalkozások várják. A 10-14 éves korosztály számára Content Commando néven kreatív videós és digitális műhelyt szerveznek. Az őszi időszakban visszatérnek a népszerű bűvésztrükk oktatások és az apáknak szóló beszélgetős estek is. A civil közösségi tér programjainak nagy része ingyenes vagy adomány alapú formában vehető igénybe. Augusztus 20-án és 21-én rendezik meg Miskolcon a Tündöklő, a Fényművészete Fesztivált. A kétnapossá bővült rendezvény során a belváros ikonikus épületei szabadtéri fénygalériává alakulnak. A látogatók nemzetközileg elismert alkotók monumentális fényfestéseit és interaktív alkotásait láthatják. Olyan művészek érkeznek, akik korábban Berlin, Tokió vagy Dél-Korea rangos fesztiváljain is kiállítottak. A helyszíneken zenei kísérettel kiegészített vetítések és analóg technikájú fényjátékok is helyet kapnak. A látványos vizuális elemek mellett kulturális kísérőprogramok is várják az érdeklődőket a nemzeti ünnepen. A Miskolci Kulturális Központ szervezésében megvalósuló esemény közösségi találkozó helyé formálja a belvárost. A két esti program teljes egészében ingyenesen látogatható, a részletek a rendezvény közösségi oldalán követhetők. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: lelki nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan. Áldás békesség, Rucskiné Krokavec Márta református lelkész vagyok, a tunyogi és a szamoskéri gyülekezetekben szolgálok. Mai igénk Pál apostolnak Timóteushoz írott második levele, harmadik fejezetének első 5 verse. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Egy pontos látlelet az apostoltól, amit ugyan a jövőre vonatkozóan fogalmaz meg, de a mindenkori jelent is tökéletesen leírja. Nehéz idők. A történelem végig nehéz idők sorozata. Az Isten ellensége, a kísértő nem tétlen, hanem mindenben és mindenkor azon munkálkodik, hogy lerontsa Isten munkáit. Sokakat meg is téveszt, megnyer önmagának. Teszi ezt azzal a fondorlattal, hogy finoman csúsztat, hogy más látszatot kelt, mint amit valójában munkál. Az édeni bűneset vetíti előre a kísértő törekvését. Az embert, a teremtményt elszakítani a teremtőtől. Csak ugyan, azt mondta Isten. S amiatt az első engedetlenség miatt lett itt a földi lét szenvedések, küzdelmek, ellenségeskedések véget nem érő sorozata. Az az idő, amire Pál utal az utolsó napokban, Krisztus visszajövetelének közelségére vonatkozik. A korai egyház ezt az időt közelinek gondolta, azzal számoltak, hogy Krisztus hamarosan visszajön. Nem véletlen ez a vélekedés, hiszen a Jézus események az emberi életidő kereteiben történtek. Színrelépését követően 3 év volt messiási munkájának megnyilvánulása, feltámadása a kereszthalál utáni 3. napon történt, mennybe menetele a feltámadás utáni 40. napon, majd a lélek kitöltése 10 nappal a mennybe menetel után. Ezek alapján nem róható fel az első idő keresztjéneinek, hogy Jézus dicsőséges visszajövetelét az ég felhőin még a saját életükben várták. Az apostol célja nem az ijesztés, hanem a felkészítés, sőt a bátorítás az ős ellenség minden mesterkedésével szemben. Ha Isten nagyszerűt készít, a gonosz még nagyobb erővel támad. Saját életünkből is találhatunk erre példát. A kérdés mindenkor az, hogy az ilyen időszakok megszilárdítanak a hitben, vagy elbizonytalanítanak, vagy akár elszakítanak Istentől. Nézzük a bűnkatalógust, ahogyan a felsorolásban az apostol egyre mélyíti a romlás megnyilvánulásait, az elvetemültséget, ami teljesen tönkreteszi az élet egészséges, valódi örömöt adó élvezetét. Mindennek alapjaként az önzés nevezi meg. Amikor az ember önmagát teszi mindenek mértékévé, akkor ebben megszűnik minden kapcsolata Istennel, de a másik emberrel is. Ezért teljesen nyilvánvaló, hogy ebből fakadóan pénzsóvár lesz, hiszen a pénzben látja azt a hatalmat, azt az előnyt, ami által megélheti egója kiteljesedését. A dicsekvés, a gőg már csak ennek folyamánya. Amíg ezek az emberekkel szemben nyilvánulnak meg, addig Istennel szemben megjelenik az istenkáromlás. Ez a torz önimádat mértéktelenné, kérlelhetetlenné, féktelenné tesz, ahogy Pál folytatja a romlás változatait, s tulajdonképpen ez teljes önpusztításhoz vezet. Itt kell látnunk újra a kísértő megtévesztését. Elhiteti az önző emberrel, hogy mindenki fölött áll, hogy ő a legyőzhetetlen, miközben észre sem veszi, hogy mindezekkel saját sírját ássa, amibe előbb-utóbb szerencsétlenül belezuhan. Az említett tulajdonságokat egyenként is ki lehetne bontani, de bizonyára van már annyi tapasztalatunk, hogy pontosan látjuk ezeknek jelentéseit, valóságát magunk körül. Egyet mégis emeljünk ki ebből a bűnlajstromból, ami különösen is elgondolkoztató figyelmeztetés. Szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek. A szülői tisztelet semmibe vétele egyformán súlyos vétek volt a római jogban és Izrael törvényében. Egyedül az 5. parancsolat az, amelyikhez ígéret fűződik, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Szociológusok egy csoportja azt vallja, hogy egy társadalom, egy kultúra pusztulásának jele az, ha az ifjak nem tisztelik az időseket, nem figyelnek rájuk, semmibe veszik tapasztalataikat. Ezzel a tiszteletlenséggel, engedetlenséggel együtt jár Pál szerint a hálátlanság, a szentségtelenség, azaz az emberi és az isteni gondoskodás meggyalázása. A tiszteletet, az engedelmességet persze nem követelni kell, hanem olyan családi közösséget teremteni gyermekeink köré, amelyben a szeretet naponkénti megélése, az Isten kapcsolatból fakadó erős kötődések kialakulása magától megtermi ezt a gyümölcsöt. A felolvasott utolsó igevers arra mutat rá, hogy a bűnnek ezen sokfélesége nem csak a keresztény közösségeken kívül jelentkezik, hanem a gyülekezeten belül is. Ez pedig még veszélyesebb, mert ez árt igazán a Krisztus ügynek. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják. Az egyház szolgálatára, küldetésére nézve nincs hiteltelenítőbb magatartás, mint a kegyesség látszata. Amikor a keresztény ember olyan, mintha Krisztus követője lenne, de szavai, tettei elárulják, hogy kegyességét csak palástként hordja, hogy alatta szabadon élhessen saját kívánságainak. Az ilyen élet fölött mond ítéletet Jézus, amikor így fogalmaz a hegyi beszédben: nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Az apostol ebben a helyzetben is óvja Timóteust a fölösleges szócsatáktól, meggyőzést célzó vitáktól, inkább azt tanácsolja, fordulj el tehát ezektől. Vannak helyzetek, amikor egy ügy javát jobban szolgálja, ha tudunk hallgatni, tovább menni, mint vitázni és megragadni a konfliktusban. A gyülekezet békességének megőrzése érdekében pedig különösen is fontos ennek felismerése. Itt is kérnünk kell a lélek tanácsolását, hogy helyesen tudjuk megítélni és alkalmazni a prédikátor bölcsességét, megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. A nehéz idők s annak jegyei, amelyeket joggal érzünk világunkban, akár szűkebb környezetünkben is, ne rémítsenek meg, hanem erősítsék hitünket, Isten kapcsolatunkat, hiszen nem egyedül küzdünk, hanem annak a Krisztusnak az erejével, aki így jelenti ki magát és így küld szolgálatra, nekem adatot minden hatalom mennyen és földön. Amen. Imádkozzunk a 289. énekünk soraival. Ó, maradj kegyelmeddel mi velünk, Jézusunk, hogy a bűnös világnak tőribe ne jussunk. Ó, maradj hűségeddel mi velünk, Szent Isten, adj erőt, hogy megálljunk mindvégig a hitben. Amen.

Lukácsi Vilma, a lámpás. Fekete az ég, mély és végtelen, a csillagok sziporkázva égnek. Nehéz a várás, nehéz idelen, üres, komor, vajudó az élet. Egyedül vagyunk, dúlt idegekkel hallgatózunk. De lüktet már a csend. Te jössz áldott lépteiddel, a vőlegény, a megígért, a szent. Tartsátok hát magasra mécsetek, és a sötét eloszlik legott. Mi ez? Nekem nem íg a mécsesem. Uram, az én olajam elfogyott. Én magam meg töredező nátszál, a szélfúvásra is megremegek. Ha azt mondod, most hiába vártam, mécs nélkül eléd én nem mehetek, akkor miért éljek én tovább? Nálad nélkül mit ér az életem? Uram, te, hát te lehajolsz hozzám, te érinted meg remegő kezem. Jól hallottam, indulhatok én is. Erőtlen lábam, te egyengeted? Üres lámpás van kezemben. Mégis a mennyegzőre veled mehetek? Ó, ha egykor a nagy számadáson az atomok ropogva bomlanak, kőkövön nem marad a világon, az ég és a föld mind összeomlanak, a te dicséreted akkor szányra kell. Négy jégtáj felől zengi majd a szél. A pislogó kis mécset nem oltottad el, s a megtört nádnak megkegyelmeztél.

0: Öröm álom, édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani a nagyvárosban. Dani elindul. Kelep anyu ilyetten kapta fel a fejét, de hiába nyújtogatta a nyakát, nem érte el Dugó Danit, aki a tető szélén nyújtózkodott és ásított nagyokat. Hangzott még cifrában. Légy szíves, Dani, ne lármázz! A fiacskáim már mozgolódnak a tojásban, most csönd kell nekik, és nekem is, intette Kelep anyu szemrehányóan Danit. Jó is már, ha mozognak, mert mióta ülsz már rajtuk, és azóta cseppet se törődsz velem, csak mindig szítsz, és semmi se jó, amit szegény Dani csinál, és még ásítani is ez szabad neki, pedig jaj, de álmos vagyok. Igen, mert mikor más rendes népek alusznak, akkor te kirándulsz a dinnyeföldre, meg a nádasba. Hát nem is ülhetek mindig itthon, mert ülnék én, ha egy kicsit megengednéd, hogy a tojásokra üljek, de ha nem engeded, hát mit csináljak? Kelep anyu megbotránkozva csóvált a hosszú nyakát. Rendes gólya anya nem ültet senkit a tojására, maga költi ki, akkor biztos, hogy rendes kis gólyák kell neki belőlük. De ha téged ültetlek rá, még megeshetik, hogy csupa kicsi Dani lesz a gólya tojásokból. Dani nagyot nevetett, de semmi kedve nem volt ahhoz, hogy kipróbálja a dolgot. Hogyne, éppen neki való volna olyan sokáig mozdulatlanul ülni. Ott hagyta anyót, meg a háztetőt, ahol még ásítozni sem lehet rendesen, és elindult, hogy valami rendesebb alvóhelyet keressen magának. Nem is kellett messzire menni, korán reggel volt még, s a lakóház minden ablaka nyitva állott, hogy a szobákat átjárja a friss levegő. Dani koma jól ismerte a járást. Nem egyszer lopózott be a házba, hogy mindent megnézzen, hosszú mozgó orrát mindenbe beleüsse. Most egyenesen a hálószoba felé tartott. Tudta, hogy ott már nincsen senki, mert a ház népe korán kell. Bemászott hát az ablakon, közben bekukucskált a fülemüle fészkébe, amely éppen ott volt elrejtve a vadszőlő között. Illedelmesen köszönt a fülemüle mamának, aztán supsz, beugrott a szobába. Igazán rendes népek, gondolta elégedetten. Már ki is takarítottak, el lehet bújni, Dani pajtás, és kialudhatod magad. No, keressük ki a legjobb helyet. Ők elme felkapaszkodott a pamlagra, kipróbálta a karosszékeket, de egyszer csak valami szokatlan dolgot pillantott meg. Valami ládaforma állott, két székre téve, csak hogy füle is volt, és telerakták mindenféle holmival. Dani koma felmászott hozzá, megnézegette, még bele is mászott. Ruhák, meg cipők, meg más mindenféle volt benne. Dani elhatározta, hogy alaposabban megnézi, mikor egyszer csak nyílt az ajtó. Éppen annyi ideje volt, hogy elbújjék a ruhák alá. Hallotta, hogy anyuka jött be valakivel, akit Dani még sose látott. Minden be van már csomagolva, mondta anyuka. Csak ezt a kabátot teszem még ide a tetejére. A mi bandikánk már kinőtte, de a te kisfiadnak éppen jó lesz Péterké. És anyuka betette a kabátot a táskába, szépen letakarta egy törölközővel, aztán a Péternek nevezett bácsi becsukta a táskát, de még kulccsal is bezárta, és Pista bácsi a kocsis mindjárt ki is vitte a kocsira. Isten veled, jó utat! Kiáltoztak a ház lakói a tovarepülő kocsi után, amin Péter bácsi ült. Mellette meg ott ékeskedett a táska. A táskában pedig ott kuszorgott egy dobogó szívű, kicsit ijett Dugó Dani. Most nem mozgott az orra, de még lélegzeni is alig mert. Csak azt motyogta magában, ó, édes Istenkém, segíts meg és vigyázz kicsit a Dugó Danira, hogy meg ne fulladjon is, és más baja se legyen. Alig mondta el néhányszor, mikor észrevette, hogy a táska nem csukódik ám egészen szorosan. Két oldalt parányi rés van rajta, éppen annyi, hogy egy kevéske levegő szivároghasson be rajta. Dani addig mozgolódott, míg a hosszú orrát sikerült a nyíláshoz dugni, és örömmel szippantott egyet. Igaz, hogy a levegőnek, amit beszívott, kicsit füstszaga volt, de hát megfulladni mégse kellett. el is aludt szerencsésen, mert a Bandi régi kabátja, amit magára húzott, nagyon jó meleg volt.
1: Mája szép napján nyugodott, egészen beakonyodott. Jó sötétbe vonta magát, adjon Isten jó éjszakát. Köszönjük, hogy velünk voltál, Isten, ha megtartottál. Nyújts az éjjel is oltalmat, a fáradnak nyugodalmat.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Toró T. Tibor erdélyi alapító szerint a magyar kormány képviselőinek és az érdemi vitának is helye van Tusványoson. Az idei rendezvényt rendhagyónak nevezte, mivel a magyarországi politikai erőtér átalakulása a táborra is hatással van. A kormánypárti képviselők nem vesznek részt az idei szabad egyetemen, de az alapító bízik benne, hogy ez csak átmeneti állapot. Hangsúlyozta, a nemzetpolitikai kerekasztalt megtartják, és a javaslatokat eljuttatják a döntéshozókhoz. A Szabad Egyetem értékrendi közössége független a napi párt politikától és attól, hogy éppen ki van kormányon. Toró T. Tibor szerint Orbán Viktor szervesen hozzátartozik a rendezvény történetéhez, így természetes vendége a tábornak. Magyar Péter miniszterelnök nem kapott meghívást, a meghívott kormánytagok és tiszás politikusok pedig nem lesznek jelen. A miniszterelnök ugyanakkor az országgyűlésben jelezte, kész elmenni Tusnád fürdőre, és nyílt vitára hívta Orbán Viktort. Kedden este megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor rendezvény sorozata. 17. alkalommal rendezi meg a Magyar Fürdőszövetség a strandok éjszakáját idén szombaton. A népszerű kezdeményezéshez országszerte 54 fürdő és komplexum csatlakozott. A legtöbb helyen éjfélig, de több helyszínen akár hajnali 1-ig vagy 2-ig is tarthat a program. A látogatókat élő koncertek, DJ-k, vízimozi, sauna szeánszok és különleges show műsorok várják. Miskolcon a Miskolctapolcai strandfürdő és az Ellipsum is zenés esti partival várja a vendégeket. Debrecenben a komplexumairól ismert akvatikum ad otthont a helyi éjszakai csobbanásnak. Nyíregyházán a Sóstó régióban található Aquarius élményfürdő csatlakozott a rendezvényhez. A látogatók többek között lebegő hangtálfürdőt, búvárkodást és víz alatti fotózást is kipróbálhatnak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon látható először a Mami Blue című film. Mayer Bernadett rendező önéletrajzi ihletésű drámájának főszerepeiben Vilmányi Bennett és Fűr Anikó látható. Az alkotás a Pekingi Nemzetközi Filmfesztivál Forward Future versenyén elnyerte a legjobb filmdíját. A Miskolcon látható Heisel 85 című thriller az 1985-ös brüsszeli tragédia eseményeit dolgozza fel. A műsoron szerepel Andrei Zjagincev legújabb Cannes-ban díjazott filmje, a Minotaurosz is. A számüzetésben élő orosz rendező alkotása Claude Chabrol egy korábbi pszichológiai thrillerének feldolgozása. A 22. Cinefest filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg a Borsodi Vármegyeszékhelyen, Miskolcon. A rendezvény részletes programját a következő hetekben ismertetik, a jegyértékesítés pedig augusztus közepén indul. A Magyar Állami Operaház balettművészeinek fellépése nyitja a Balatonfüredi Anna Bált szombat este, az eseményt felvezető Anna Fesztiválon csütörtökön és pénteken ingyenes énekkari és szimfonikus gálakoncertet adnak az opera együttesei. Vasárnap Donizetti a Csengő című bohózatát láthatja a közönség a művészetek völgyében Vigánt Petenden. Az opera művészei több helyszínen is fellépnek a Balaton térségében a nyári hétvégén. A Balatonfüredi Anna Fesztiválon ingyenes énekkari és szimfonikus gálakoncerteket tartanak. Csütörtökön népszerű zeneszerzők művei csendülnek fel az énekkar szólistáinak előadásában. Pénteken az Operaház zenekara és 4 énekes szólista Verdi legnépszerűbb műveiből idéz fel részleteket. A művészetek völgyébe 3 év kihagyás után tér vissza az opera társulata. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka éri el csúcsát a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák meteorraj. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható. A déli delta akvaridák gyors fénycsíkokat, míg az alfa kaprikornidák fényes tűzgömböket eredményeznek az égbolton. A látványos égi jelenségek megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, szabad szemmel is jól láthatók. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló ezen az éjszakán különleges zenei és interaktív programokkal várja a látogatókat.
0: Az időjárásról.
1: Többfelé kell gomoly felhő képződése számítani, és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor-zivatar a folytatásban. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: vállalkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban folytatva a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egy-egy oktatóját bemutató sorozatunkat, ezúttal egy nyugodtan állíthatom rendhagyó számmal jelentkezünk. Házaspár tanár portrét ritkán készíthetek, ezért magam is különleges pillanatként éltem meg, amikor Sárosi Dániel és felesége Herbály Eszter megajándékozott a bizalmával. Sárosi Dániel orgonaművész, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, orgonatanár, felesége Herbály Eszter egyházi énektárgyat oktat. Tinédzserként ismerkedtek meg még egy sárospataki nyári kántorképzőben, majd szétváltak útjaik, de soha nem tévesztették egymást szem elől. Hosszú út vezetett addig, amíg pecsét került kapcsolatukra. Most tanárházaspárként is sokszor nélkülözik egymás társaságát, hogy mi ennek az oka, és mit jelent mindkettőjüknek a másiktól kapott támogatás, hamarosan megtudhatják. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.

0: Sárosi Dániel és a felesége Herbály Eszter. Ez egy különleges alkalom. Ritkán mutatunk be így házas párokat. Sárosi Dániel a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, orgonaművész és a református kis templom turisztikai és zenei vezetője. Herbály Eszterrel, aki egyébként itt a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen oktat. Hogyan ismerkedtetek meg?
1: Ez egy nagyon régi történet. Még a 90-es évek közepén együtt vettünk részt a Sárospataki Református nyári kántorképző tanfolyamon, ami ugye a Debreceninek egy testvér tanfolyama volt, de éppen az én oldalamról a történet az úgy folytatódik, hogy előtte egy néhány éves debreceni nyári kántorképzős tanulmányok, utána a tanfolyam akkor

0: apotó Mózer orgonája volt, én segítettem.
1: Bocsánat, ketten ültetek egy orgonánál?
0: Biztosan volt olyan is, ez egy így 30 év távlatában, ezt egész pontosan nem tudom, de az biztos, hogy a nehéz billentésű orgonán én segítettem neki a technikai dolgok megvalósításában.
1: Hát ez aztán olyan nyilván... Nagyon romantikusan hangzik.
0: Egyszer fordult elő.
1: Ez olyan, hogy kell közelni, mint a filmekben, egy ilyen lágy mozdulattal.
0: Igen, összeért a kezünk, véletlenül. Tényleg sokat kezdtünk el beszélgetni. Ez egy 3 hetes nyári tanfolyam volt, aztán nem volt szép a vége, ugyanis a végén megbeszéltük, hogy jövőre találkozunk, de én nem mentem vissza.
1: Miért már nem?
0: Egész más felé szólította az élet, zenei tanulmányokat én évközben is folytattam, tehát egészen egyszer nem volt akkor éppen idő, hogy folytassam. Ő pedig az utólagos elmesélés alapján számított arra, hogy találkozunk egy évvel később, de utána az évek során mindig tudtuk, és én biztos, hogy tudtam, hogy ő merre jár, hol tanul, tehát 25 éven keresztül, hogy valahogy mindig előjött az, hogy ő most éppen Nagykőrösön van, ő most éppen itt tanít, annak a kórusnak a tagja, szóval úgy nagyon érdekes volt, de tényleg figyeltünk egymásra, teljesen más felé vitt minket az élet, és aztán itt Debrecenben újra találkoztunk, amikor ő az itteni doktoriskolába beiratkozott a Reformátusi Tudományi Egyetemre.
1: Nem mondod, hogy addig nem is találkoztatok?
0: Nem. De olyan emlékeink is vannak, illetve utólag raktuk össze, hogy a Nagykőrösön én többször voltam, mert a nagykőrösi kántorképzés nagyon-nagyon aktív, rengeteg orgona mesterkurzust szerveztek, volt ott többek között Gárdonyi Zsolt, David Titterington Londonból, és ezekre mi mindig elmentünk, akár innen a debreceni szakgimnáziumból, akár a Zeneakadémiáról, ahol éppen én akkor éppen aktuálisan tanultam, és tudtam, hogy ott van, és volt, hogy ilyen fél óra különbséggel kerültük el egymást, de ezt 20 évvel később realizáltuk, úgyhogy nagyon izgalmas volt ez a néhány évtized.
1: Kezd olyan lenni ez a történet, mint egy Csehov regény, ugye?
0: Igen.
1: Na Eszter, Herbály Eszter, mit oktatsz tulajdonképpen a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen?
2: Egyházi énektárgyat oktatok. Eléggé összetett, tehát ez nem csak annyit jelent, hogy éneklünk az órán, és az énekléssel magával foglalkozunk, itt himnológiai, liturgikai ismereteket is tanítunk, illetve én igyekszem egy általános egyházi és műveltségi ismereteket átadni a hallgatóknak, amit aztán a gyakorlatban is jól tudnak alkalmazni majd. Tehát én komplexitásában foglalkozom az énekkel is és az oktatással is. Legalábbis ezt szeretném elérni, hát a hallgatókat kell megkérdezni, hogy sikerül-e.
1: Oké, gyorsváltás, mi tetszett neked Daniban?
2: Jaj, ez tényleg egy gyorsváltás. Nem is tudom, hát az ismeretség vagy az egymáshoz közelebb kerülés, ez tényleg ott kezdődött, hogy egy időben voltak a gyakorló óráink ezen az előbb említett kántorképző tanfolyamon, és át kellett menni a Sárospataki iskola kerten. És ezt mi mindig együtt tettük meg, illetve volt egy harmadik társunk is, őt Németh Pálnak hívták, és mi így hárman róttuk az iskola köröket gyakorlatilag. Igen, mert azonos időben indultunk reggel, mentünk együtt, azonos időben jöttünk vissza is, és aztán volt egy talán a délutáni alkalom, amikor már Danival ketten esett egybe, vagy kettőnknek esett egybe a gyakorló ideje. De ez semmi, tehát tulajdonképpen rengeteget nevettünk, humoros volt már akkor is, igen, már akkor is. Úgyhogy így jól egymásra találtunk ilyen szempontból.
1: És Dani, te nem féltél, hogy a másik fiút választja Eszter?
0: Hát dehogy nem. Én erre egészen pontosan nem emlékszem erre. De most, hogy így mondja, így most tényleg emlékszem erre a történetre, arra viszont igen, hogy aztán egy idő után ketten maradtunk az időnk nagy részében, úgyhogy ez így alakult.
1: És akkor, amikor kettesben maradtatok, miről beszélgettetek? Megfogtátok egymás kezét? Semmi?
2: Nem, semmi ilyesmi nem történt. Egy valami maradt meg az én emlékezetemben, amit biztosan fel tudok idézni, az pedig a fagyizás lehetősége volt. Dani szeretett volna fagyit enni, akkor is nagyon szerettem már az édességeket, én viszont akkor már körülbelül 5 éve nem ettem fagyit, és ezért nem fogadtam el a fagyi meghívást. Mást.
1: És nem kínáltál fel neki valami mást a fagyi helyet?
0: Na, hát erre már nem emlékszem.
1: Kávét, kólát,
2: rédőt. 15-16 évesek voltunk.
1: Akkor még nem kávézik az ember, ez igaz? Ez a gyerekek voltatok tulajdonképpen. Hát akkor azért volt ez a hosszú várakozási idő, mert itt azért voltak érési folyamatok, de ez nagyon szép dolog, hogy onnantól kezdve aztán mindig ott voltatok a másiknak a fejében, a szívében, nem?
2: Tulajdonképpen igen, követ követtük egymás pályáját, életpályáját, de tanulmányait. Nem volt kontaktunk sem, semmi.
0: Teljesen másfelé ment az életünk mind a kettőnknek. Tehát ez jelentsen, ez kapcsolatokat, életutat, tehát ez egy érdekes hátsó gondolat volt. Tehát, hogy valami ugye ott nem teljesedett be, én ezt egy picit így fogalmazom be.
1: De nem
0: ez,
1: is
0: hogy
1: baj.
0: Nem.

0: talán nem is baj.
1: Mi ott nem jöttünk össze, tehát nem lettünk egy pár ezen a 3 hetes tanfolyamon. 15 év persze, de hogy tudtunk egymásról, és azt hiszem, hogy ennyi.
2: Igen, ez annyi volt, hogy én ott Patakon felszálltam a vonatra, Dani kikísért, többen mentünk, de ott az ajtóban integettünk egymásnak, és az volt az utolsó mondat, hogy akkor jövőre ugyanitt. Integettünk, a vonat elment, és eltelt azután, hát nem is tudom, 25 év.
0: Hát, de ahogy most így elmondtátok ezt a kis történetet, és még amúgy nincs vége, mert majd mindjárt megbeszéljük, hogy hogy is lett aztán ezen a kapcsolaton pecsét, és mikor jöttetek össze újból, mikor találkoztatok úgy rendesen újból, de hát ebben nagyon sok romantikus kis finom szál van, nem? Én így látom, ti is?
3: Így visszanézve?
2: Talán igen.
0: Na és mikor történt meg a nagy találkozás, az újra egymásra találás? Mikor, hogyan, milyen körülmények között?
2: Ahogy Dani mondta, én elkezdtem itt a doktori képzést, itt a Debreceni Hittudományi Egyetemen 18 őszén, és akkor valamikor egyszer itt ültem fönt a Zsibongóban, készültem egy előadásra, Dani pedig jött át, és így fölnéztem a jegyzeteimből, találkozott a tekintetünk, összebólintottunk, és Dani továbbment. Aztán jött visszafelé.
3: Nem ismerted csak... meg?
1: Nem, ehhez majd még hozzáfűzni valamit.
2: Jött visszafelé kávéval a kezében, és lepattant oda szembe velem az asztalhoz. És akkor így elkezdtünk beszélgetni, te mit keresel itt, hogy jöttél ide, miért vagy itt, mit csinálsz éppen.
3: És akkor mit mondtál?
2: Mondtam neki, a tényt mondtam, hogy elkezdtem itt a doktori képzést, és most lesz egy előadásom, úgyhogy arra készülök, mert fél óra múlva ki kell állnom a hallgatók elé, és valamit mondanom kell.
0: Megörültél Eszternek? Már azt szokott így lepattanni.
1: Hát sőt, annyira nem volt ez tervezésmentes. Előzménye is van ennek a találkozásnak, ugyanis előtte nyáron, Miskolcon, ahol Eszter tanított már azt hiszem, hogy 5. vagy 6. éve, a működő ottani nyári tanfolyamon, akkor mi átmentünk innen a újraindult debreceni nyári kántorképzővel, mivel azt hiszem, hogy 25 éves volt. Jubileumot ünnepeltünk a miskolci kántorképzőn, és ő ott volt, tehát igazából ott beszélgettünk először, és akkor már mondtad, hogy Debrecenbe fogsz jönni, és lesz ez a doktoriskola, úgyhogy én tulajdonképpen szeptembertől úgy kerestem a folyosókon, hogyha mondjuk esetleg arra lenne, úgyhogy ez...
3: Akkor már hány éves voltál?
1: 38.
3: Azt a...
1: Tehát ez nagyon...
3: És friss ez a...
1: Pontosan.
3: Történet.
1: Pontosan.
0: Jó. És mikor történt meg először az, amikor nem kifejezetten zenéről, vagy kántorképzésről, vagy egyetemi dolgokról beszélgetetek, hanem a személyes életetekről, mondjuk tényleg a másik érdekelt?
1: Végig tulajdonképpen, tehát már azt hiszem, hogy az első találkozás 3 hetében is természetesen, tehát nyilván a szakma az azért ott van, de hát mi ismertük már egymást, illetve ismerkedtünk. Ebben a 7 évben természetesen már nem csak az volt a téma.
0: Dani alapvetően egy félénk fiú, így ismerkedés tekintetében?
2: Szerintem nem félénk, nem félénk.
3: Megéri a pénzét?
2: Ó, abszolút, igen.
0: És Eszter olyan lány, aki azért meg kell küzdeni érte, tehát kell tud varolni neki rendesen?
1: Természetesen igen, ő...
2: Olyannyira, bocsánat, hogy 2 hétig várakoztattam a nagy kérdés feltétele után, tehát nem kapott rögtön igenlő választ.
0: Amikor azt mondta neked, hogy leszel-e a feleségem, akkor te 2 hétig nem is választ. Jó sokat gondolok.
2: Nem volt egészen 2.
0: Atya úristen! Hát ezt azért fel kellett dolgozni, ugye? Aztán. És akkor te ott ültél tűkön, minden nap vártad, hogy majd... Komolyan?
1: Nem, természetesen nem. De hát ez is száz az ő komolysága, hogy egy ilyen kérdéssel nem lehet. Így van.
0: Mi az, amit fontolóra vettél? Elmondott nekünk?
3: Hiszen közös az életutatok, közös az érdeklődésetek. Mégis mi volt az, ami kérdésként felmerült, és nagyon-nagyon régi az ismerettség?
2: Nem akartam elköteleződni. Én akkor léptem ki egy hosszú kapcsolatból, 1 évvel korábban, és én még nagyon korainak éreztem az elköteleződést. Ez volt igazán a megfontolásom tárgya, függetlenül attól, hogy Dani nagyon szépen és a családom tetszésére mindenkit beavatott. Édesapámmal külön beszélt, ezt a lánykérős történetet mindenkinek elmondta, hogy ezt tervezi, és akkor támogassák őt ebben. Mindenki így 2 kézzel lökött ki az ajtón, hogy de, már pedig te most elmész Danival kirándulni. Én ezt csak nemrégen tudtam meg, hogy ebben még a nővérem is bele volt avatva, de nekem nagyon rosszul esett az, ami akkor ott történt, és nem tudtam erre reagálni. Mert én azt gondoltam, hogy mi megbeszéltük ezt a kérdést, hogy én ezt most még nem szeretném. Lánykérés nyilvános helyen meg különösen nem szeretném, és így mindennel szembe ment, és nekem ezt meg kellett emésztenem.
0: Mert valahol akár még hízelgő is ez.
2: Igen, utólag lehet, de én nem így éltem meg, és nem is vagyok ilyen őszintén. Nekem nincs ilyen nagy dolgokra szükségem.
0: Ilyen szerény az Eszter. Egyébként te pedig, Dani, nem bíztad a véletlenre a dolgokat, szóval erről az oldaladról nem is ismertünk.
1: Igen, hát pont ez az, ami megtetszett benne. Illetőleg az, hogy tényleg nagyon magasan van az a mérce, ami nála van, és ez nagyon izgalmas volt számomra mindig. Tehát teljesen egyértelmű volt, amikor itt már 7 évvel ezelőtt elkezdtünk beszélgetni, hogy ez egy hosszú távú dolognak ígérkezik.

0: Sárosi Dániel orgonaművész, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, orgonatanár és felesége Herbály Eszter, aki a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen egyházi énektárgyat oktat, most beszélnek egyéni, szakmai életútjukról is. Egy kicsit meséljetek az egyéni életutatokról is, hogy ki hol végezte az iskoláit, hol született, honnan került aztán ide Debrecenbe, vagy pedig esetleg nehogy Isten tőzsgyökeres debreceni, szóval ki honnan jött, ezt erről kezdünk.
1: Én eredendően borsodi vagyok, egy kis gömöri vagy bükkajai településről, Sajóvelezdről származom, ez a szlovák határtól 25 kilométerre, Miskolc és Aktelek között, nem Sajóvölgyében található, nagyon szép vidék, és onnan tulajdonképpen 14 éves koromban kezdtem el jönni, ha mondhatom így, mert a középiskolát Miskolcon végeztem, a Lévai József Református Gimnáziumban. Onnan mondhatni egyenes út vezetett Nagykőrösre, akkor én tanítóképzőfőiskolának nevezték, most már a Károli Gáspár Református Egyetemnek a tanítóképzői, tehát pedagógiai kara. Én ott végeztem először tanítókántorszakon, aztán pedig hittanoktató szakon. Ezután kezdődött az életemben egy vándorló időszak. Éltem Nógrád megyében, 2 évet éltem a Nagykunságban, aztán éltem Pest megyében is pár évet, és itt mindig egyházban, egyházi iskolában dolgoztam.
0: A református hit az akkor egy ilyen egyfajta családi örökség?
1: Így van, az én emlékeim szerint 5 éves koromtól gyakorlatilag folyamatosan jártam a templomban nagyszüleimmel. Aztán persze a kamaszkor az egy picit megritkította a dolgot, de akkor már volt feladatom, mert én már 13 éves koromtól kántor voltam az egyházközségünkben. Akkor a lelkészünk felesége volt a kántor, és azelőtt pedig a lelkész, tehát ott volt egy lelkészváltás. Ott maga a lelki pásztor volt a kántor. Tehát ez a régi kántor tanítói rendszer, hogy férfiak voltak a kántorok, az nálunk már korábban megszűnt. Tehát nem volt gond, hogy egy 13 éves kislány ül a hangszernél. Inkább örült ennek a gyülekezet, hogy van utánpótlás, van, aki megtanulja ezt a szép feladatot és szolgálatot. Hogyne, szerettem, igen. Zeneiskolában Ózdra jártam, ott már szintén 5-6 éves koromtól szolfést, illetve zongorát tanultam. Úgyhogy ez így végig kísérte az életemet. Középiskolában elkezdtem a zsoltár és népdal éneklő versenyeket, amelyeket Kőrösön tartottak, Nagykőrösön. Úgyhogy innen az ismeretség és a kapcsolódás Nagykőröshöz. És azután pedig 2008-ban felvételiztem ide a Debreceni Hittudományi Egyetem mesterképzésére, pasztorális tanácsadó szakra. Aztán ebből nem csak ez a szakirány lett, hanem mellett a pasztorális szervezetfejlesztés szakirányt is elvégeztem, és erre építettem aztán rá később a doktori képzést 2018-tól kezdve.
0: És hogy kaptál itt állást?
1: Arany János korábbi zeneigazgató és tanár úr nyugdíjba vonulása után ért ez a megtiszteltetés, hogy átvehettem az ő óráit, illetve az egyházének oktatását itt az egyetemen.
0: És aztán milyen kapcsolatot sikerült kialakítani itt a hallgatósággal, mert korábban is volt már tapasztalatod az oktatás terén, ugye elmondhatom?
1: Igen, volt felnőtt képzésben is, felnőttekkel való foglalkozásban is. Azért van egy kicsit nehéz helyzetem, én legalábbis így élem meg, mert én csak 2 évet töltök a hallgatókkal. Amikor érkeznek egyházének órára, akkor másodévesek, és amikor befejezik a tanulmányaikat egyházének tárgyból, akkor harmadévesek. Tehát másod-harmadéven találkozom velük. És a képzés 5+1 év, tehát nagyon sok időt töltenek még bent az egyetemen, de én már nem találkozom velük. Úgyhogy ezt a 2 évet kell kapcsolatépítésben is kihasználnom, illetve a minden tudás, amit szeretnék annak az átadásában is kihasználni. És nagyon remélem, hogy jól tudok velük kapcsolatba kerülni, és olyan muníciót tudok nekik átadni, amit a későbbiekben majd kint a gyakorlat során ők használni tudnak.
0: Nani, róla sok mindent tudunk. Ezt a részét mondjuk most, amit megosztottatok, ezt nem tudtuk, de a szakmai pályafutásod azért úgy ismert nagyjából az Európa Rádió számára, mégis azért elevenítsük már fel, hogy honnan jöttél te, hogy kerültél te Debrecenbe, vagy már itt voltál?
2: Nem, én kecskeméti születésű vagyok. A családom anyai és apai ága teljesen különböző helyről. Én ott nőttem föl tulajdonképpen, 15 éves koromig ott éltünk szüleimmel, de édesanyám ő ceglédi, édesapám nyíregyházi, nyírségi, illetve hát a nagyszülők generációjában van kántor, tanító, református, lelkész, református vonalról érkező.
0: Ezt a zenei vénát, meg a reformátusságot is akkor hoztad?
2: Így van, illetve anyai nagyapám, ő építészmérnök volt, nagyon komoly, szép életművel. Tehát Kecskeméten születtem, ott nyilván azért az általános iskola vége felé. Tehát nem volt mindig egyértelmű, nem volt voltam szervesen része a vallás oktatásnak. Tehát az általános iskolámat azt zenei általános iskolában végeztem el, tehát az volt nagyon fontos része már az elejétől fogva a neveltetésnek az életem kezdete óta, illetve a hittanoktatás az 8. koromtól saját választás alapján indult be. Kecskeméti Esperes úr Szabó Gábor nagyon-nagyon fontos része az életemnek, ő terelgetett ebbe az irányba tulajdonképpen, és amikor Debrecenbe költöztünk, elsősorban a szüleim okán, hiszen ők egyszerre kaptak professzori állást itt a Debreceni Egyetem zeneműszeti karán 95-ben, és akkor én pont váltottam az általános iskolából a gimnáziumba, tehát kézenfekvő volt, hogy akkor itt kezdem, és az is, hogy a református gimnáziumban. De egy év után, amikor a zeneiskolában, tehát ami a mostani egyik munkahelyem, itt én elkezdtem az orgonatanulmányokat, az elég eredményesnek bizonyult talán, és leültünk, és eldöntöttük, hogy ez a vonal lesz inkább, úgyhogy a református gimnáziumból én átmentem a Vár utcára, ide a mai debreceni Zenedébe, és itt fejeztem be a középiskolát, majd utána jött a Zeneakadémia Budapesten. Az egy nagy forduló pontot jelentett, de egy néhány év múlva mégis inkább Freiburg lett belőle, tehát Dél-Németországban fejeztem be az egyetemi éveket, egészen egyszerűen azért, mert ott volt egy professzor, Szatmári Zsigmond, aki még szerencsére él, és nagyon jó egészségnek örvend, 86. életévét tölti, és folyamatosan kapcsolat, tehát ő neki akkor hivatalosan az utolsó néhány évét sikerült megnyernem, ugyanis ott nagyon szigorú az a rendszer, hogy 65 éves korban el kell menni az egyetemről, hiába van az, hogy ő még bőven tudna mit átadni, és nagyon, nagyon jó egészségnek örvendett akkor is.
0: Ja, akkor sprechen Sie Deutsch?
2: Ja. Ja, hát na most ezután a Freiburgi intézményben nem nála fejeztem be a tanulmányokat, hanem egy Martin Schmeding nevezetű, nagyon komoly nevű, és azóta is rengeteg felé oktató professzornál. Ott volt egy szólista osztály, az itthon Magyarországon nincs, ez azt jelenti, hogy az 5 éves egyetemi képzés tetejére még ráültetnek egy ilyen koncert szakot, ahol az ember játszik, versenyez. Tehát nagyon izgalmas a szakmai életem, azt gondolom, hogy ott csúcsosodott, tehát ott egész nap csak a hangszerrel, a hangszer felépítésével, az azon való muzsikálással tudtunk együtt időt tölteni, és aztán jöttem vissza Debrecenbe, mert én nem szerettem volna ennél a 4 évnél hosszabb időt ott tölteni. Mi? És van az az ember típus, én azt gondolom, aki kint tud maradni életvitelszerűen, akivel együtt, aki, hogy ne, természetesen rengeteg lehetőség lett volna. Tehát akkor voltam éppen 8 nemzetközi versenyen túl, tehát ott azért abból rengeteg koncert lehetőség jött, tehát én azt gondolom, hogy ezt meg lehetett volna fogni.
0: Sose
2: ha az ember mondjuk...
0: Ne,
2: én nagyon szerettem volna tanítani, és az az igazság, hogy az a fajta iskola rendszer, ami itt mai napig is van, de akkor aztán különösen működött, ez a zenei középiskola, ez ott nem nagyon van ennek megfelelő. Tehát zenei gimnáziumok vannak, a zeneiskolák már akkor is azt az irányt vették, hogy minél egyszerűbben, minél inkább filmzene felé, minél inkább. Tehát nekem akkor más irány volt a fő csapás irány. Inkább a klasszikus orgonazene, és természetesen az egyházzene is, de én mindenképpen azzal a tudásanyaggal, szeretettel és talán szigorral is gondoltam az én oktatási tevékenységet folytatni, amit itthon meg lehetett csinálni. Ott nem. Tehát ott rengeteg ismerősöm tanított magánúton, iskolai körülmények között. Nekem az nem lett volna jó cél, úgyhogy hazajöttem egy adott lehetőségre.
0: És miért éppen az orgona?
2: Ez is gyermekkorban és Kecskeméthez kapcsolódik. Én zongoráztam már nagyon korán. Ez nyilván ott a zenei általános iskolában el kellett dönteni 4. osztályba, hogy milyen fajta hangszert választ az ember. Nekem akkor a zongora volt a választásom, és talán a felső tagozatban kaptam egy olyan zongora tanárt, Révész Lászlónak hívják, most is ő a Kecskeméti Zenei Intézménynek az orgonatanára, aki a zongorával párhuzamosan az orgonát is megmutatta. Igazából gyakorlati, illetve technikai irányból jött az én érdeklődésem, bementünk az ottani csodás hangszer belsejébe, egy hatalmas nagy orgonája van a Kecskeméti Kodályiskolának. Ezt hangoltuk ebbe, 10 évesen én ott mászkáltam jobbra-balra, tehát amit most a kis templomba is meg lehet csinálni. Hát nem tudom, de ez minden esetre érdekel, tehát, hogy a technikai vonal volt, ami először megfertőzött, és azt tudtam, hogy amikor átjövünk Debrecenbe, akkor az orgona tanulmányokat én az zeneiskolában elkezdem.
0: Olyan kár, hogy nem láthatják a hallgatók, hogy Eszter milyen aranyosan nézi Danit, miközben beszél, hogy te büszke vagy rá, ugye?
1: Hát persze. Természetesen.
0: Szoktatok így együtt is játszani, orgonához leülni, énekelni, tehát adódik ilyen alkalom, csak úgy akár kettelésből. Vannak ilyen, csak ilyen kis alkalmak kettesben, hogy mondjuk bemész hozzá a kis templomba, és akkor odaülsz mellé.
1: fordult elő ilyen, igen, fordult elő ilyen. Például az esküvői képek között is van ilyen, ahol ketten játszunk a kis templomi hangszeren. De az igazság az, hogy kedvtelésből nagyon ritkán ülünk le a hangszerhez. Mármint, hogy együtt, együtt biztosan. Szabad egy picit viccesebbre venni, akkor azt mondanám, hogy hárman ülünk le a hangszerhez, és van egy cicánk, aki nagyon szeret a pedálokon mászkálni, és nagyon szép harmóniákat tudunk elérni. Tehát így hármasban a családi hangszerjáték.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Sárosi Dániel orgonaművésszel, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatójával, orgonatanárral és feleségével, Herbály Eszterrel, aki a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen egyházi énektárgyat oktat. Mindkettőjük életét kiteszi a tanítás, de igyekeznek a megmaradt kevés szabadidőt egymással tölteni, most erről is hallhatnak. Tehát nektek az oktatás az életetek, akkor lehet mondani?
1: Azt gondolom, hogy igen. Nagyon szeretjük.
0: Dani, neked különböző korosztályokhoz is van szerencséd, igaz?
1: Igen, zeneiskolai korosztály, illetve a középiskolai korosztály az, ami, illetve hát a Hittudományi Egyetemen a felnőttek, tehát mind a három oktatási típusban tanítok, nagyon különbözik a három.
0: Szoktatok otthon egymástól szakmai tanácsot kérni időnként?
2: Persze, igen. Igen, hangszerben én mindenképp, illetve az egyházi zeneének liturgia tekintetében ott Dani esetleg kérdez engem, tehát szoktunk. Igen, megkérdezzük egymást.
0: Hogyha szabadidőtök van, és kettesben töltitek, akkor mivel szeretitek tölteni? Mentek-e kirándulni színházba, moziba? Mi az, amit szerettek együtt végezni, csinálni, tenni, ami mondjuk nem a munkátokhoz köt?
1: Többféle hobbink is van, mondjuk idő az nagyon kevés, igyekszünk utazni, amennyire lehet, hát Eszterékhez azért nagyon messze lakik az édesanyja, azt nagyon szeretjük azt a környéket, ahogy már a beszélgetés elején említettétek el. Tudunk menni barlangtúrára, és igen, tehát igyekszünk felfedezni, és minél több felé menni, de Eszternek a kertészkedés, a hobbi, a Debrecen Józsán élünk egy szép kerttel rendelkező házban, tehát ott ami időnk van, csak nyilván mindig ez a nehéz, hogy nagyon kell érte tenni, hogy legyen közös időnk.
0: És miket termesztesz, Eszter?
2: Ami a magas ágyásban belefér, tehát magas ágyásban van, igen. Igen, cukkini, paradicsom, paprika, egy kis hagyma, ami a ház körül szükséges, és meg tudom termelni. Tehát gyakorlatilag most egészen sok zöldséget eszünk, a rukolától a málnáig minden megtalálható, körtefánk, barackfánk, cseresznyefánk is van, és hál' Istennek egyre szebb terméseket hoz. Örülünk nagyon.
0: Üvegházad, fóliasátrad van?
2: Nem, az nincsen. Hát jó volna, ha lehetne, de az adottságaink ehhez itt a ház körül nem elegendőek. A pici, ami nekünk szükséges, és mindig frissen terem, az viszont megvan, és ennek nagyon örülünk.
0: És hogyha mondjuk jön hozzátok a család látogatóba, vagy mondjuk van egy karácsonyi ünnep, és azt mondják, hogy énekeljetek, mert valami szép egy gyerekek, akkor azért úgy megajándékozzátok a családot egy ilyen közös éneklés, vagy nem szokott ilyen lenni?
1: Igen, igen, hát édesanyámnál szoktuk a karácsony, Szentestét. Szüleimnél szoktuk a Szentestét közösen tölteni. Ott, mivel mindenki muzsikós, ott ez az alap dolog, tehát, hogy a fa körül azért éneklés van hangszerkísérettel, azt nagyon szeretjük, és Eszteréknél is elő-elő fordul, igen.
2: Négyen, négy szólamban a Szenteste mindenképpen a Dani szüleivel töltjük, és ott ez teljesen természetes.
0: Hogyha mondjuk Daninak koncertje van, hangversenye van, és te megteheted, ráérsz, elkíséred, meghallgatod, ott ülsz a nézők sorában, igyekszel ott lenni?
2: Amikor tudok, akkor ott vagyok, igen. Ha ez helyben van, akkor teljesen természetes, de elő szokott fordulni, hogy ha tudok, akkor vidékre is elmegyek vele. Egyre kevesebbszer tudom ezt megtenni, de a nyári filharmóniás koncertsorozataim például, ahol nem csak egyedül játszik, hanem fuvolistákkal, vagy hegedűsökkel, énekesekkel szokott kamara koncerteket, talán mondhatom így, azokra szeretek elmenni, és hogyha tudok, akkor el is megyek.
0: Neked fontos, hogy ott legyen Eszter? Ezeken az alkalmakon? Sokat számít?
1: Nagyon sokat számít, hogy ne rendszeresen, amikor ott van, akkor az egy nagyon komoly töltet. Igen, igen. Ezt mondhatom mindenféleképpen, tehát nagyon sokat jelent. Nyilván, ha vidéki koncertek vannak, egyre több van, akkor ő azért a munka miatt, illetve neki is egyre több a kötelezettsége, amiatt azért nem sűrűn, tehát újabban már sajnos nem sokszor, de emlékszem olyan filharmóniás turnéra, amikor végig ott volt akár 10 koncertet is, amikor így egyben van egy komoly szervezés, és ez nagyon jó volt.
0: Szeretnék neked gratulálni, Dani, mert a közelmúltban egy elismerést vehettél át, beszéljünk már erről egy kicsit, mert nagyon szerény vagy, és mindig úgy tudunk meg mindent itt az Európa Rádióban.
1: Köszönöm, hát váratlanul ért a dolog, de nagyon-nagyon megtisztelő. Különösen azért, mert láttam a kitüntetettek listáját, és egy nagyon komoly csapat része lehettem ezáltal. Ez egy miniszteri elismerés, ami arra vonatkozik, hogy Debrecen kultúrájáért sokat tettem, és ezt nagyon-nagyon örülök, hogy ezt eszébe jutott az előterjesztőimnek.
0: Na, de te hogy érzed? Hát sokat tettél Debrecen kultúrájáért. Igen, sokat tettél, vagy nem?
1: Azt gondolom, hogy tettem, és ez nagyon jó érzés, hogy ez másoknak is feltűnik, illetve egy ilyen fajta elismerés jön ennek hatására. Úgyhogy nagyon köszönöm.
0: Ilyenkor büszke vagy? Vagy mit mondtál neki?
2: Mi azon a napon, amikor ezt a kitüntetést megkapta, nem voltunk már itthon, elutaztunk. Tehát nem is tudta a többiekkel együtt átvenni ezt a kitüntetést, nem tudott a szép ünnepségen részt venni, hanem amikor megérkeztünk külföldről, vagy hát miután hazaértünk, akkor valamelyik napon bement, és akkor átvehette ezt az oklevelet. Én aznap dolgoztam, és ez a nap közepén volt, úgyhogy Dani bejött a munkahelyemre, és így megmutatta az oklevelet, hogy ez az, amit kapott.
3: Isten?
2: Mondtam neki, hogy ügyes volt, és gratulálok.
3: Puszit se adtál semmi?
2: Na, erre már nem emlékszem. Tehát kapott puszit, de éppen ellenőrzésre készült az intézmény. Tenve voltam papírokkal és a számítógépben, úgyhogy sajnos ő így elsikkadta a figyelmem, de arra a 2 másodperce odafigyeltem, úgyhogy.
1: Egy ilyen elismerés, azt gondolom, hogy azért két oldalú, mert a másik oldalon ott van az is, hogy ahhoz, hogy sok mindent tegyen az ember, illetve a napjának, a gondolatainak a nagy részét azt töltse ki, hogy hova szervezünk, mit szervezzünk, hogyan tegyünk esetleg többet, az mind-mind otthonról veszi az időt. Tehát ennek ez az oldala az, ami nagyon nehéz, úgyhogy nyilván gondolom, remélem, hogy örült neki, de hát ez egy nehéz dolog, hogy hogyan tudja a családjába tartani azokat az energiákat és azt a lehető legtöbb időt, amit kell.
0: Éppen ezt szerettem volna egyébként kérdezni még így a vége felé, hogy sokat kell nélkülöznötök egymás társaságát emiatt a munka, meg emiatt az életforma miatt, amit a hivatásotok biztosít számotokra?
2: Sokat. Erre egyértelműen ez a válasz, hogy sokat, igen. És tulajdonképpen azt érezzük, hogy nincsen vége a napnak. Tehát ha hazajön Dani, ő elég későn szokott hazaérni, tehát ha már 9 órakor otthon van, akkor azt mondom, hogy de jó, hogy ilyen hamar hazaért. Tehát 11-nél előbb nem ér haza általában. Ha pedig valami koncert van, vagy egyébre készül, akkor nem ritka az éjfél. Fél egy, ez mind gyakorlástól függ. Sőt, van olyan, hogy hazajön délután, és este még visszajön, hogy a hangszerhez üljön, mert otthon egy 2 manuális hangszerünk van, de ha az nem elegendő neki, akkor muszáj visszajönni, és akkor gyakorol. És ugyanez van hétvégéken is. Sokszor el a városból épp egy orgonaszakértés, vagy egy koncert, vagy egy előadás, vagy egy bármi, és kevés időt tudunk relatíve együtt tölteni, és otthon is kevés időt tudunk lenni együtt.
0: De neked az a tudat, Dani, hogy bármilyen későn is érkezel, otthon vár Eszter, az megnyugtató, nem?
1: Hát olyannyira, hogy enélkül nem lehetne csinálni. Tehát ezt egyedül természetesen nem lehetne csinálni, és nagyon sokszor jut eszembe, hogy egyedül van. De ezt sem mondhatom, mert neki legalább annyi minden van. Nyilván az ő munkája, az talán egy picit előbbi nap, vagy munkavégzést feltételez, tehát ő sokkal többet tud otthon lenni, hál' Istennek. Csak az, hogy szóval ezt nekem egy picit máshogy kellene alakítani pontosan azért, hogy tudjunk együtt többet lenni. De a háttér az egy csoda, azt mindenképpen el kell mondjam.
0: Azért akármennyire is sokat vagytok távol egymástól, mégiscsak a tudat az, hogy ott vagytok egymásnak, vagy mindig számíthattok egymásra, az azért sok erőt ad a mindennapokhoz, nem?
2: Persze, ez fontos. Igen, tehát napközben azért telefonon el tudjuk érni egymást többnyire, hogyha valami probléma van, ha kérdés van, ha azonnal meg kell oldani valamit, akkor ott van a telefon. És én esténként igyekszem megvárni Danit is, akkor még mindig tudunk a lényeges dolgokról beszélgetni.

0: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban beszélgetést hallhattak Sárosi Dániel orgonaművésszel, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatójával, orgonatanárral és feleségével Herbály Eszterrel, aki a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen egyházi énektárgyat oktat. Megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszont hallásra!
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul megközelítőleg 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervet Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési miniszter jelentették be. A program célja a járműpark megújítása, a menetidők csökkentése és a lassú jelek mielőbbi felszámolása. A tervek szerint legalább 35 új Intercity és 42 új hévszerelvényt szereznek be a közeljövőben. Emellett azonnal megkezdik a 10 legforgalmasabb hazai vasútállomás átfogó felújításának előkészítését. A fejlesztési irányok kiterjednek a megyeszékhelyek, a regionális és az elővárosi hálózatok modernizálására. Kiemelt hangsúlyt kap a vasúti áruszállítás növelése, a digitalizáció és a nemzetközi kapcsolatok erősítése. Az alaptörvény módosításával politikai önkényuralmi rendszer jött létre, amivel szemben a Fidesz ellenzéki pártként határozza meg magát, jelentette ki Orbán Viktor. A pártelnöke hangsúlyozta, az intézkedésekkel felszámolták a jogállamot, valamint kiiktatták a fékek és ellensúlyok rendszerét. Orbán Viktor közölte, hogy a Fidesz elutasítja a rendszert és nem vesz részt az elmozdított tisztségviselők utódjainak megválasztásában. A politikus ígéretet tett a demokratikus jogállam későbbi helyreállítására és az addig hozott illegitim döntések felülvizsgálatára. Miskolc önkormányzata csatlakozott a holland indítatású No Plastic Filter nemzetközi kezdeményezéshez. A kampány célja a műanyag cigaretta szűrők okozta súlyos környezeti károk elleni fellépés. A kezdeményezéssel az Európai Uniós jogszabályok 2027-es felülvizsgálatát szeretnék befolyásolni. A csikkekben lévő szűrők lassan bomlanak le, és mikroműanyagokkal terhelik a környezetet. A program támogatása szervesen illeszkedik Miskolc meglévő fenntarthatósági és klímavédelmi terveibe. A hollandiai csatlakozók mellett Miskolc volt az első Hollandián kívüli hely, amely belépett. A kezdeményezést elindító alapítvány külön levélben köszönte meg a magyar város támogatását. A 10 éves Zsongom együttes a Reformátusok lapjának adott interjút a Karcs és Fény című kislemezükről. Az új album bemutatóját a Művészetek Völgye Talján Dörögdi lélegzett református udvarában tartják. Az énekes Ercsei Gréti kiemelte, hogy a helyszín otthonos és befogadó közeg a református házigazdáknak köszönhetően. A zenekar dalai között Füle Lajos református költő a Szépség című verse is hallható megzenésítve. A tagok hite és Isten kapcsolata fontos alapot ad ahhoz, hogy erőt merítsenek és válaszokat találjanak a mindennapokban. A 2016-ban alakult formáció a hazai keresztény könnyűzenei paletta és a református kulturális élet rendszeres szereplője. A lemez anyaga az emberi küzdelmeket és a remény fényét ötvözi a magyar költészet és a zene nyelvén. A miskolci Weidlich udvarban található pontközpont hűsölési lehetőséget és közösségi teret kínál a belvárosban, írja minnap.hu. A helyszín nyitvatartási időben programoktól függetlenül is nyitva áll a pihenni vágyók előtt. A felnőtteknek hetente társas játékestet, havonta pedig improvizációs tréninget és karriertervezési tanácsadást tartanak. A kisgyermekes családokat csütörtökönként babamama mesetorna, valamint éneklős, mondókás, fejlesztő foglalkozások várják. A 10-14 éves korosztály számára Content Commando néven kreatív videós és digitális műhelyt szerveznek. Az őszi időszakban visszatérnek a népszerű bűvésztrükk oktatások és az apáknak szóló beszélgetős estek is. A civil közösségi tér programjainak nagy része ingyenes vagy adomány alapú formában vehető igénybe. Augusztus 20-án és 21-én rendezik meg Miskolcon a Tündöklő, a Fényművészete Fesztivált. A kétnapossá bővült rendezvény során a belváros ikonikus épületei szabadtéri fénygalériává alakulnak. A látogatók nemzetközileg elismert alkotók monumentális fényfestéseit és interaktív alkotásait láthatják. Olyan művészek érkeznek, akik korábban Berlin, Tokió vagy Dél-Korea rangos fesztiváljain is kiállítottak. A helyszíneken zenei kísérettel kiegészített vetítések és analóg technikájú fényjátékok is helyet kapnak. A látványos vizuális elemek mellett kulturális kísérőprogramok is várják az érdeklődőket a nemzeti ünnepen. A Miskolci Kulturális Központ szervezésében megvalósuló esemény közösségi találkozó helyé formálja a belvárost. A kétesti program teljes egészében ingyenesen látogatható, a részletek a rendezvény közösségi oldalán követhetők.
0: Az időjárásról.
1: Többfelé kell gomoly felhő képződése számítani, és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor-zivatar a folytatásban. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcske.
1: Édesapja.
2: Szent Péter esemény. Házasságon innen.
3: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólya kalifa.
3: Foszti fiú esetleg.
5: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
8: Április kalendájának 1-től máig, tehát nem egészen 4 nap alatt, írta a prefektus, 247-en adták fel magukat a törvény nevében, mint keresztények. Fájdalom, ezek az örjöngők nem mind az ajnépből kerültek ki. Sőt, a plebsz határozottan megfogyatkozott annak a lelkiismeretességnek a következtében, amelyel a hatóságok a haza szeretetétől serkentve végrehajtották az üdvös és hasznos fenyítő rendszereket. Azok közt, az istentelenek közt, akiket a törvény most mint egy engesztelő áldozat gyanánt mutatott be a megsértett isteneknek, nagy számmal vannak az előkelőbb és vagyonosabb társadalmi osztályokba tartozók. Az istenek, mormolta maga elé a császár, és eddig soha nem érzett szorongással lépett ablakához, ahonnan látni lehetett a proponti zöld tükrét, és a katonai gyakorlóteret, amelyen már nyüzsögtek az ünnepi díszbe öltözött joviusok. Sokkal nagyobb volt a maga belső háborgása, sem hogy hallotta volna az előszobájában támadt tülekedés lármáját. Csak akkor fordult meg, mikor nagy zajjal kicsapódott az ajtó, és berohant a szobába a matematikus. Uram! Esett térdre a császár előtt. Uram! Tovább nem tudta mondani, s a császár percekig nem tudott hozzá kérdést intézni. A nyíratlan, borotválatlan, gyűrött bíború öregember és az ólomszürke arcú, elkócosodott, lötyögős ruhájú ember nem pillantó szemmel nézték egymást. Végre a császár elnyöszörögte magát. Hova tetted? Nem tudom, uram. A császár is térdre zuhant, Bionnal szembe is átfogta a vállát. Add vissza a fiamat, kérlek, Bion. Az anyát halálos ágyára kényszerítelek, ahol először láttad. De csak könyörgés volt a hangjában, nem kényszerítés. A matematikus feleletében csupa kétségbeesés. Elmondott mindent, utolsó együttlétüket Pompeius színházában, jó szándékú kirándulását a királylánnyal, és megmutatta Quintipor érthetetlen búcsúsorait. Tűvé tette érte egész Rómát. A vigilek felkutatták az egész környékét, sehol semmi nyoma. Földúlatom érte az egész birodalmat, ugrott fel a császár. Bion térden maradt, és elkékült szájjal vallott. Nekem rettenetes gyanúm van, uram. Elmondta, hogy a Cygnus nevű hajón, amely Rómától idáig hozta, együtt utazott vele egy zsidó nemzetbeli öreg. A féle rőzsére való szegény ember, akit irgalomból vesznek föl a hajósok, hogy legyen kint kedvüket tölteni az úton. Ez a zsidó ismerősnek tetszett neki, de nem tudta honnan, s bár bűvészkedését többször is nézte a hajón, se az ember, se az ő hangulata nem olyan volt, hogy beszédbe kívánt volna eredni vele. Itt azonban Nikomédia kikötőjében a zsidó partra szállt egy nagy hosszú ládával. Megkérdezte tőle, mi van a ládában, és azt a feleletet kapta, hogy koporsó. Hát a koporsóban? Halott. Miféle halott? Nem tudja. Gránátvirágnak hívják. Gránátvirág? Csikoltott föl a császárné. Az eunuch szaladt hozzá a panasszal, hogy Bion betört a császárhoz.

0: észrevétlenül lépt át a küszöböt, éppen mikor a matematikus a koporsóról kezdett beszélni. Titanilla ismerte gránátvirágot. Igen, a zsidó is a nobilissimához akarta vinni a ládát, fordult Bion a császárnéhoz, de én idehozattam. Hol van? Egyszerre kérdezték mind a ketten. A vesztibulumban. Egyszerre szaladtak volna mind a ketten, de a matematikus, aki már kezdte nyugodtságát visszanyerni, eléjük állt. Nem a császárt és a császárnét látta már maga előtt, hanem két reszkető, tehetetlen öregembert. Engedelmet kért tőlük, hogy idehozathassa be a ládát. Csak pár percig maradtak kettesben, csak addig, míg két remegő öreg kéz megtalálta egymást, és két halálosan sápadt, öreg emberfej összeborult. És a világura kimondta azt a szót, amit ember még nem hallott tőle. Priska, én úgy félek. Az öregasszony azt felelte az öreg embernek, amit egyszer nem is olyan régen egy fiatal lány meg egy fiatal fiú mondottak egymásnak a nyár aranyfényében, virágos mező közepén. Mitől félnénk, Dioklész, míg egymás kezét fogjuk? Hat léhegő rabszolga eléjük tette a hosszú fenyőládát. Résőket, feszítő vasakat hozzatok, kergette ki őket Bion. Te pedig beszélj. Ezt Benóninak mondta, aki térdre nyomott a császár előtt. De se a császárné se hallott, se látott semmit. Egyik-egyik végéhez térdelt a ládának, másik a másikhoz, és elkezdték körömmel feszegetni a széleit. Bion nem gondolt rá, hogy vakmerőséget követel, mikor megérinti mindkettőjük vállát. Ez az az ember! Beszélj, ember! Benóni, akivel a rémület és csodálkozás labdázott, mióta elhagyta a hajót, csak is többször érzett szédülést, amióta szárazon volt, mint a tengeren, körülforgatta két válla közé behúzott fejét. Kinek parancsolhatott ez az átkozott öreg filiszteus? Nem is gondolt arra, hogy őt is szólíthatja valaki embernek a római birodalomban. Ő csak arra szokott érteni, hogy hé, zsidó! A matematikus meglökte térdével a hátát. Nem hallottad, mit mondtam? Ő istenségeik, a császár és a császárné várják a szavadat. Benóni kiemelte vállai közül sovány nyakát, mint a meglepett gém. Nem csak, hogy nem ijedt meg, hanem nevethetnékje volt. Ezek istenségek, egy császár, meg egy császárné. Egészen más formáknak képzelte ő azokat, akiknek Istennel szokta összetöretni a csontjait. Nyugodtan elmondta, amit tudott. A fiatal uraságot, aki a ládában fekszik, Bion már nyitogatta a deszkákat a császárnak az asztalon heverő aranyjelű tőrével. Ő már régen ismeri. Először Antiókiában találkozott vele, azután Alexandriában. Egy lány is volt vele, ugyan asszony is lehetett, mert nagyon belecsimpaszkodott. Kie volt, mie volt? Nem tudja, de majdnem olyan szép volt, mint Bathseba. Rómában már nem látta a szép Dominát. A fiatal úr egyedül kereste fel, itt meg ott, ekkor meg ekkor, ilyen meg ilyen megbízással. Gránátvirágnak mondta az illetőt, akit neki ki kell váltani a liktor uraktól. Ha tudta volna, hogy a fiatal uraság, maga a gránátvirág, Isten úgy segítse meg inkább, soha se látta volna Jeruzsálemet, mint hogy szót fogadott volna. De ezt csak akkor tudtam meg, budjant ki szeméből a könyv, mikor már ki kellett váltanom azok közül, akikkel együtt vérében hevert a szalmán a börtönudvarán, úgy, mint egy gránátvirág. Már rég elhallgatott, mikor a császár meg a császárné még mindig úgy hallotta, mint a beszélne. Moccanás nélkül álltak ott szemben a térdelő istenkereskedővel, mint szürke kőből faragott szobrok. Nem tudtak Bionról és a ládáról, nem hallották a feszegetett deszkák recsegését, sőt a matematikus szavát is csak harmadszorra hallották meg, igaz, hogy akkor is nagyon halkan beszélt. Itt van gránátvirág. Ott volt a láda fenekéhez és oldalaihoz odaerősített szarkofágban, vastag nemeztakarók alatt, amelyek alól Bihon csak térdig szabadította ki. A cseresznyepiros övű zöld ruha volt rajta, a vér belealudt nagy bíbor foltjaival, szíve fölött a kis cserekeresztel, fehér nyakán a bárdvágás bíbor szalagjával, és üveges fényű arcán azzal a mosolygással, amelyet még az olcsó balzsamozók gyors munkája se torzíthatott le róla. A császárné egy jajszó, egy sóhaj nélkül belehanyatlott a ládába, Bihon utána kapott, de ugyanakkor keményen megzörgették az ajtót, nyilván nem először már. A matematikus odaugrott, egy rabszolga várakozott ott vésőkkel és szekercékkel. A császári palotában nem könnyű ilyen közönséges szerszámokat találni. Várj az előcsarnokban, és senkit ne erezd be, ha nem akarsz keresztre kerülni, mondta neki Bion, és ledobta a szerszámokat, hogy becsukja az ajtót. De hirtelen olyan kacagást hallott, hogy megfagyott tőle erejében a vér. Annyira megrémült, hogy ilyettében nem az ajtót csukta be, hanem az egyik szekercét kapta föl, és azzal rohant, maga tudatlanul a császár felé. Mert a császár kacagott, annak a Prométheusnak a kacagásával, akinek Jupiter kesejűi tépték a máját. Add ide azt a szekercét, kiáltott Bionra, anélkül, hogy a kacagást abba hagyná. Bion szó nélkül engedelmeskedett, és fejét lehajtva megadással várta az ütést. De a szekerce az olimposzi Jupiter márvány szobrán csendült, amely a tengerre néző két ablak közt mosolygott a halhatatlanok derűjével. Egyszer, kétszer, háromszor pendült az ércpenge a márványon, aztán a mozaik padlón koppant. Gyönge vagyok, Bion, motyogta a császár. Fektes le. Odaszédült a szobor talapzatához. Bion nem tudta, kin segítsen előbb. Gyere csak! Kiáltott a zsidóra. De az már akkor a vesztibulumban alkudozott a rabszolgával, hogy mennyiért eresztik ki. Észrevette, hogy Bion nyitva felejtette az ajtót, s nem akart közeli tanúja lenni annak, hogyan taglózzák le egymást a rómaiak. Elgondolni szép az ilyen elalvás előtt az ólban, a rothadt szalmán, de látni nem az ilyen szegény, köhögös öreg zsidónak való. Volt őnek így is része annyi írtózatban, hogy talán még eszkolban sem heveri ki a szőlőfürtök völgyében. Csak majd ott a templom falánál, ahol a könnyek mindent kimosnak a szívből, csak Jehovát hagyják benne. A szolga, aki arra kapott parancsot, hogy be ne engedjen senkit, csak kötekedett Benónival, de nem állt a útját. Nagyot lélegzett. Most már csak azon az egy-két vágáson és lándzsanyél döfésen szeretett volna túl lenni, amit a kapuőrségtől várt, de a kaput nem őrizte senki. Mindenki a gyakorló térre szaladt, ahol a zajhoz szokott füle csak nehezen értett meg belőle annyit, hogy a császárt éltetik, és egy kicsit elmosolyodott, mikor arra az öreg túróz zacskóra gondolt, akit a tömpeórú filiszteus császárnak állított, hogy annak kedvéért ennyi népek ordítoznak. Csak hogy a tetszés nyilvánítások nem Diokleciánusnak szóltak, hanem Galériusnak, és egyre hangosabbak lettek. Déltájban Galérius tágésztől és a miniszterektől kísérve fölment a palotába, négy szem közt kívánt beszélni a császárral, akit Biona hálószoba heverőjén fektetett le, míg a Dominata női lakosztályba támogatta be. A Cézár és a császár párbeszéde nagyon rövid volt. Galérius azt jelentette, hogy a katonák és a nép több erét követelnek a kormányzásban, és őt akarják rákényszeríteni a bíbor fölvételére. Bármilyen kellemetlen is ez neki, úgy érzi, nem tarthatja titokban azelőtt, akiben ő nem csak urát, hanem apját is tiszteli. Alázattal kér utasítást, hogyan csöndesítse le a tömeget. Majd én lecsöndesítem, mondta a császár, olyan halkan, mint a magában beszélne, és olyan bágyattan, mint akinek a szó is nehezére esik. Galerius habozott. Mit akarhat a császár? Dominus, figyelmeztetlek, hogy a tömeget veszélyes várakoztatni. Nem várakoztatom, nézett fel a császár. Gondoskodj a ruhámról, csak a díszpalást kell, és a diadém. Galerius soha se látta még a császár szemét ilyen fénytelenek és zavarosaknak. Most nem sugárzott belőle az az erő, amelyelőtt még neki is le kellett unni a szemét. Ő maga szaladt előkeríteni a császári díszeket. Közben szót értett tágésszel. Valahogy úgy érzi, mondta neki, hogy a császár nem fog ellenkezni, de ha csalódna, akkor semmitől sem szabad visszariadni. Szinte ölében vitte ki a császárt a szent tölgyek alá, ahol a bíborral bevont szónoki emelvény állott. A tömeg tombolt és tapsolt, amikor ölelkezni látta a két uralkodót. Azt nem vették észre, hogy a császár haja ziláltan hull a diadémra, és hogy a díszköntös alól nem gyöngyös saruk, hanem nyűt házi cipők látszanak ki. Az akklamációk még erősebbek lettek, amikor az óriás, mint egy gyermeket tette föl a császárt az emelvényre. Amikor azonban a bíboros öregember fölemelte két karját, olyan csönd lett az óriás mezőn, mint mikor az áldozó pap az oltárnál kiejti a Favete Linguist. Nagy csalódást okozott azonban, hogy a császár szavait csak azok érthették meg, akik az első sorokban állottak. Öreg ember áll előttetek, aki roskadozik az élet hivatalának terhe alatt, amelyet eddig sem magáért viselt. Mindenfelől zúgás és morgás hallatszott. Az első sorokban állók többnyire udvari és katonai méltóságok hátrafordultak és csitítva pisszegtek. Mások, alacsonyabb rendű emberek azért fordultak meg, hogy továbbadják a császár szavait a mögöttük állóknak. Messziről a tér közepe tájáról danolás és gurjongatás hallatszott. Akiknek ilyen jó kedvük volt, azok Galeriusnak és embereinek jóvoltából már kora reggel elkezdték a titanilláért való gyászt. Azt se igen értették meg, amikor a császár így folytatta beszédét. Nekem már nem kell semmi abból, amit az istenek adtak. Vegyenek vissza mindent, amit tőlük kaptam. Hanem azt mindenki megértette, mikor letépte homlokáról a gyöngyös diadémot, és bágyat mozdulattal eldobta magától. Vegyétek vissza ezt! Az egész tömegnek egyszerre állt el a lélegzete. Galerius elkapta a diadémot. Meg ezt a díszköpeny utána röpült a diadémnak. Galerius azt is röptében fogta el, és mindjárt a vállára is terítette. A diadémot tágész igazította el a titán ércomlokán. Egy ugrással föntermett az emelvényen, és anélkül, hogy törődött volna vele, akarja még Diokleciánus beszédét folytatni, szavai már is beharsogták a teret. Igaz, hogy az első szavakat a kis öregember elé térdeltette, aki kuszál szürke hajával, gyűrött ruhájában, nyűk cipőjében ott állt mellette. Amikor az istenek kegyelme az ő ágyékukból sarjadott Diokleciánuszt, mindnyájunk kegyes atyát, olyan tűzzel a könnyű diadalnak olyan extatikus mámorában beszélt, hogy minden szem rászegeződött. Senki se vetett rá ügyet, hogy az istenek kegyeltje Diocletianus lassan lebotorkált a szószékről, és a tölgyek alatt visszaindult a palota felé. Bion azonban várta a fák között, megfogta a karját, és azt kérdezte tőle. Szalonába megyünk, uram. Oda, Bion, mondta fáradtan. Nevedben már parancsot küldtem hajód vezetőjének, ruháidat is odahordattam. Kocsisod már szerszámozta az összféreket, mikor eléd indultam. A könnyű kis kocsi már várta is a császárt a palota előtt, hogy a kikötőbe vigye. Fölkísérjelek, uram? Kérdezte Bion a kapuban. Igen, Bion, le kell hoznunk őket. Segíts nekem. Először a dolgozó szobába mentek, az ajtóban a császár eltakarta az arcát. Te menj előre, Bion. A matematikus benyitott, de rögtön visszafordult. Már nincs itt, uram. Magához vitette? Azt hiszed? Támaszkodott a falhoz a császár. Bion igent intett, és átvezette urát a Günéceumba. Nem találkoztak senkivel, de lépteik kopogására a hálószoba ajtajában megjelent a császárné. Fekete lepelben, fekete fejkendőben, amin őt Titanilla halála óta az udvarhoz tartozó nők viseltek. A császárné most töltötte először magára a gyászt. Priska, nyújtotta a császár mind a két kezét. Ide hozattad? Ide, felelte a császárné fáradt hangon és száraz szemmel. Elvisszük. Hova? Szalonába. Két kezét még mindig előre nyújtva tartotta. A császárné nem nyúlt utánuk, inkább beljebb húzódott. Én nem megyek Szalonába. Te nem jössz, hebegte a császár. A két keze szélütötte lehanyatlott. Nem. Én itt maradok a fiammal, akit te megöltél az isteneiddel. Én, suttogta. Te, a keresztény üldöző, az Antikrisztus. Azzal behúzódott a szobába, és becsukta maga után az ajtót. Bion a karjába roskadt császárt végigvitte a folyosón, amely a császár és a császárné lakását összekötötte, és ott egy kicsit megállt pihenni. Megrázta a fejét. A császárné ugyanazt mondta ki, amit ő is gondolt, de azért úgy érezte, meg tudná folytani. De ez csak átvillanó érzés volt, és már is szégyelte magát érte. A maga halott édesanyjára gondolt, az is ölni tudott volna a fiáért, és különben is hallotta már a császárné zokogását, amelyben talán nem csak az anya gyásza búgott, hanem a felesége is. Nem bírta hallgatni, újra megindult a császárral, és beletámogatta a kocsiba. A kocsist azonban nem látta sehol. Nyilván elment az új császárt éltetni. Nem sokáig gondolkozott, felugrott a kocsis helyébe, és megrántotta a gyeplőt. Az összvérek megérezték, hogy idegen kéz akar hatalmaskodni rajtuk, és megpróbáltak hűséget tanúsítani. De a harmadik rántásra csak megindultak. Egy órával később három lovas vágtatott ki a városból, de nem a kikötő felé, hanem a Bizánciumnak vívő szárazföldi úton. Constantinus Princeps volt, és két centúrió barátja. Fontos híreket akart közölni Diocletianusszal, Galerius és Maximianus összeesküvéséről. De alig értek be a városba, már hallották az új imperátor éltetését. A mámoros csoportokból valaki fölismerte a princepset, és azt kiáltotta, hogy halál a keresztényekre. Erre fordultak vissza ló halálában menekülve. Mivel jövet is vágtatva tették meg az utat, agyonhajszolt lovaik hamarosan kidőltek. A princeps a legközelebbi postállomásnál a futárok számára a fönntartott kincstári lovak átengedését kérte a Magister Vehiculorumtól. A következő postállomáson újra lovat váltottak. De még az új lovakat elővezették, addig Konstantinus kísérői elvagdosták az addig használt lovakinát. Tisztában voltak vele, hogy üldözni fogják, s talán azóta már üldözik is a princepset, és ezzel a régi módszerrel lassították az üldözést. Az éjszakát már Bizánciumban töltötték egy hivatalos manzióban. Holtra fáradtan, az izgalomtól is elcsigázva a princeps hamar álomba merült, és különös álmot látott. Tükhé jött elébe a sorsvak istennője, két apró szárnyal, kezében jogarról. Ezen a helyen leszel a világ ura, mondta csengő hangon. Ő elébe ment az istennőnek, s panasszal borult le eléje. Most ígéred ezt nekem, mikor Galériuszt segítették diadalra? Istennő, te nem csak vak vagy, hanem süket is. Emeld föl a fejed, kis hitű, parancsolta neki Tükhé. Ő erre felemelte fejét, és látta, hogy nem Tükhé az, aki neki ígért a világuralmat. Szárnyai nagyok voltak, vállaitól a földig érők, fején csillagkoszorút viselt, és kezében olyan jogar tartott, amely aranykeresztben végződött. Hatodik rész. Szalona vagy a vigasztalás könyve. 36. Lactantiusnak, a rétornak üdvözletét küldi Bion, a matematikus. Lactantiusom, ne vedd ítéletbe öreg barátodat, aki még mindig azon a címen szólít téged, amely ma már talán kedvesebb neki, mint te neked magadnak. Sőt, ismervén a halandók természetét, azt is megérteném, ha oly kelletlenül és szégyenkezve tekintenél rá, mint ahogy fiatal peregrinus korunkban az árokparton elhajított nyiszlett pocskorunkat néztük, amikor a lábunkon fortuna kegyelméből már új sarut csikorgott. De te is értsd meg engem, rétorom. Látod? Én is matematikusnak nevezem magam, még most is. No, már rég nem méricskélem a közömbös csillagok csalárd útját, és nem számolgatok mást, mint hogy mennyi van még markomban a napok szürke kavicsaiból, mert a rózsaszínűek és pirosak, a kékek és zöldek, sőt, most már a feketék is mind kihullottak ujjaim közül. Nem is sejtem, Lactantiusom, mi cím illett téged, mint az isteni Konstantinus császár és az isteni Fausta császárné isteni gyermekének, Krispusznak tanítóját és nevelőjét. Sohasa voltam különösebben járatos a nagyérdemű nonnus halhatatlan tudományában, és az bizonyára nem lényegtelen fejezettekkel bővült azóta. Az öregség fecsegővé teszi az embert, barátom. Ezt meglepve tapasztalom most magamon, aki hét számra eljárkálgatok itt a szalonai palota napos oszlopcsarnokaiban és elvadult fái között, anélkül, hogy szót váltanék az árnyakkal, amelyekkel napjaimat és éjszakáimat megosztom. Megpróbálok erőt venni magamon is, követni a te példádat, aki olyan férfias rövidséggel és szabatossággal adtad föl nekem kérdéseidet. Első kérdésed az, belátom-e már, hogy az istenek nem voltak halhatatlanok? Nekem úgy rémlik, Lactantiusom, mintha én soha nem is állítottam volna ennek az ellenkezőjét. Nekem az istenek már azóta gyanúsak voltak, amióta fiatal koromban megmásztam egyszer az Olimposzt, és mögéje néztem annak a fényes ködnek, amely szüntelen körülveszi a szent csúcsot, ha alulról tekint föl rá az ember. Én följebb merészkedtem, még annál a határnál is, ameddig csak a legoktalanabb kecskék kapaszkodnak föl a tápláló lombokért és rügyekért. Én, horzsolások, karcolások, sőt, tartós foltokat hagyó ütődések árán fölvonszoltam magam egész odáig, ahol Homérosz és Hesziódosz szerint édes semmittevésben töltik napjaikat a halhatatlanok, unaloműző játékul elkormányozván a világot. Nos, Laktanciuszom, nem találtam ott kopasz szikláknál és némi hónál egyebet, amelyben különös fajta bolhák ugráltak. Ezután a fiatalon tett tapasztalat után, amely természetesen nem akadályozott meg abban, hogy nekem éppen úgy szavamjárása legyen a halhatatlanok emlegetése, mint a többi halandóknak, nekem nem igen lehetett meglepő az, ami téged meglepetéssel és diadallal tölt el. A te mértéktelen örömedből, amely felejteni látszik azt, hogy a mértékletesség az igazság nővére, azt következtettem, Laktanciuszom, hogy te még bukások után is, amelyet gyalázatosnak mondasz, jobban hiszel ezekben az istenekben, mint én, aki nem nyerhettem diadalt, mert nem harcoltam, csak nézelődtem. Abban azonban egyetértek veled, hogy bukásuk gyalázatos volt. De nézd, Rétor, az alatt a néhány esztendő alatt, amióta az isteni Konstantinus ül Diokleciánusnak, Galérius és Maxentius által megfertőztetett trónján, mi változás van a világban? Csak annyi, hogy az istenek templomainak ajtajait hálóval szőtte be a pók, és azt legfőjebb a parasztok szaggatják meg, hogy az omladozó oltárok köveit elhordják káposztás kőnek. Laktanciuszom, én majdnem azt merném neked mondani, hogy csak az istenek halandók, mert nem csak a mi isteneink haltak meg, hanem már ő előttük hosszú nemzedék sora a többi névről se ismert isteneknek. Igen, az istenek halandók, de a föld, amely termi őket, halhatatlan. Második kérdésed az volt, nem éreztem-e önmagam is nevetségesnek, hogy a már majdnem egészen keresztény Róma szenátusával ünnepi konszekrációt rendeztettem a pogány császárnak, akinek halotti mágiáját én gyújtottam meg Marsisten mezején, és hogy nem volt-e balgaság aranykoporsóba zárni hanvait, amelyeknek nem sok örömük lesz a feltámadásban. Mit feleljek neked, Laktanciuszom? Talán csak annyit, hogy én már öreg ember vagyok, aki nem sok hasznát venném a hálátlanság erényének, amely nélkülözhetetlen mindazon fiataloknak, akik boldogulni akarván fölfelé törekszenek. Én életem nagy részét együtt töltöttem azzal a halandó emberrel, akit egyszer mindnyájan Dominusnak neveztünk, te is, Laktanciuszom, s aki valóban ura volt a világnak. Én éveken keresztül láttam őt a szalonai palota legelhagyatottabb, legszánandóbb lakójának, akinek az én öreg cselét karom volt egyetlen támasza a világon. És tanúja voltam gyötrődéseinek és önmarcangolásainak. Én hallottam jajgatásait és könyörgéseit, én fogtam meg kezeit, hogy ki ne tépje szemeit, amelyekkel örökkön egy fiatal fiú véres árnyát látta, akit áldozatának hitt. Pedig csak ő volt áldozat. Áldozata az egyetlen Istennek, akit semmi imádsággal meg nem lehet lágyítani. Az Anankénak. Igen. Én tartoztam neki azzal, hogy számára rendeztessen meg a majdnem keresztény Rómával az utolsó császár istenítést. Viaszból készült képe 7 napig feküdt az aranyszövettel bevont elefántcsont nyoszolyán, amelynek belseje bebalzsamozott tetemét rejtette. 7 napig tisztelegtek előtte Róma férfiai feketében és Róma asszonyai fehérben. És mikor a 7. napon a lovagrend válogatottjai vállukon vitték ki a gyásznyoszolyát a Via Sacrán a marsmezőre, ahol 4 emeletes mágja várta, senkinek sem volt nevethetnékje. Mindenki érezte, hogy nem egy ember, hanem egy világ égel ezen a mágján, és hogy az a sas, amely kirepült a füstből és lángból, olyan léleknek a szimbóluma, amely sokáig fog keringeni az új világ felett is. s ne sajnáld néhai urunktól, barátom, az aranykoporsót sem, amelyhez egykor a te jelenlétedben Nagy Sándor koporsójáról vettem a mintát. Az aranykoporsó, amelybe Diocletianus hamvait a veledgyütt elégett világéival szántam, csekély dísz az évezredekhez képest, amelyeket jelképez. De nagy hasznára lesz majd az örökösnek, ami az aranykoporsót szét fogja darabolni, és be fogja olvasztani, hogy olyan alkotásokra használja fel, amelyeket az új élet új céljai kívánnak. Végül, hogy nem cserélem-e föl az omladozó szalona magányát a te szobád felével, amelyet örömmel ajánlanál fel nekem Bizánciumban az új világ épülő fővárosába. Nekem talán az utolsó örömem ez az ajánlat ebben az életben. Látom belőle, hogy azt érzed, amit én. A mi életünk két fél dióhé, amely akkor is egymáshoz tartozik, mikor már kiszáradóban van belőle az élet bele. De menni nem megyek, Lactanciusom. Én hozzám már csak ez a haldokló palota illik. Addig, míg szememre nem húzom nyűt köpenyegem, amely meleg gyapjú béllel az öregek egyetlen igaz barátja. Éj boldogul, Lactanciusom!
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter esernyője.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
6: És a
8: gyerek. A gólya kalifa.
9: Foszti fiú esete.
10: Pilátus testament. Szigetkék.
11: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Porpáci Krisztina államtitkár szerint új alapokra kell helyezni a túlterhelt háziorvosi rendszert. A szadai háziorvos felmondási esete rávilágított az alapellátás évek óta fennálló rendszerszintű problémáira. Párbeszéd hatására az önkormányzat hozzáállása megváltozott, így a szadai orvos folytatni tudja munkáját. Az államtitkárság elkészítette az alapellátás fejlesztési programját a helyzet tartós rendezésére. A tervek között szerepel az Országos Alapellátási és Módszertani Intézet és 164 integrált centrum létrehozása. Az új központok segítenek a helyettesítésben, a humán erőforráspótlásban és a szociális feladatok koordinálásában. A reform megújítja a finanszírozást, csökkenti az adminisztrációt és ösztönző programokat kínál fiatal orvosoknak. A minisztérium célja, hogy a házi orvosok a rendszer hiányosságai helyett újra a betegek gyógyítására fókuszálhassanak. Több berendezés meghibásodása miatt korlátozottan érhetők el a röntgen és CT vizsgálatok Veszprémben. A Csolnoki Ferenc Kórház központi képalkotó diagnosztikai centrumát érinti a műszaki probléma. Az intézmény azonnal megtette a szükséges lépéseket a gépek mielőbbi megjavítása érdekében. A betegellátás biztonságáért már intézkedtek a szervizelésről és a betegutak átszervezéséről. A kórház hangsúlyozta, hogy a sürgős röntgen és CT vizsgálatok elvégzése továbbra is biztosított. A súlyos sérülteket szükség esetén mentőkkel egyeztetve más egészségügyi intézményekbe szállítják. Az elmaradó vagy áthelyezett, előre tervezett vizsgálatokról közvetlenül értesítik az érintett betegeket. Folytatódik a 100A vasútvonal karbantartása. A MÁV most Kőbánya Kispesten végzi a munkálatokat. Hegyi Zsolt vezérigazgató kiemelte, hogy a megbízható közlekedéshez az infrastruktúrára kell figyelni. A július 19-ig tartó Abonyi és Ceglédi szakasz után visszaállt az eredeti 120 km/órás pályasebesség. Nyár végéig Kőbánya Kispesten váltócseréket, vágányfelújítást és felüljáró szigetelést végeznek. A MÁV saját forrásból megvalósuló munkálatai ősszel Pilis és Albert Irsa térségében folytatódnak. A Dunahaus adatai szerint idén visszafogott a kereslet és csökkent az ingatlanpiaci forgalom. A 100 millió forintnál drágább lakóingatlanok adásvétele ugyanakkor lendületet vett az utóbbi időben. A drágulás miatt egyre több lakás éri el a 100 milliós határt. A prémium kategória pedig már 300 milliónál kezdődik. Az olcsóbb ingatlanok forgalmát az Otthonstart pörgette fel, még a drágábbakat főként önerőből vásárolják. A drágább lakásoknál a hitel már nem előfeltétel, csupán kiegészítő eszköz a finanszírozáshoz. A legfelső prémium szegmensben változatlan maradt az adásvételek száma, de az értékesítéshez komoly tapasztalat kell. A ponthatár hirdetéssel induló albérleti főszezon az idén az elmúlt 5 év legalacsonyabb keresletével rajtol. A bérleti piacról az Otthonstart program von el jelentős keresletet a fiatal vásárlók megszólításával. Még Budapesten már az árak csökkenésében is látszik a gyengébb kereslet, több vidéki városban drágultak a lakások. A vármegyeszékhelyeken a kislakások havi bérleti díjának középértéke 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. A legnagyobb egyetemi városok közül Debrecenben a legdrágábbak a Garzonok 170 ezer forintos mediánárral. A kedvezőbb áru egyetemvárosok közé tartozik Miskolc, ahol a garzonlakások havi medián bérleti díja 110 ezer forint. A szakértők szerint a tavalyi évhez hasonlóan idén-nyáron sem várható hatalmas keresleti boom az albérletpiacon. A rendkívüli aszály miatt vízkorlátozást vezettek be Bihar megye 8 településén Romániában. A Körösök vízügyi igazgatóságának vezetője szerint a térségből több mint egy évnyi csapadék hiányzik. Székelyhídon, Magyar Remetén és Papfalván éjszakára teljesen felfüggesztik az ivóvíz szolgáltatást. A folyók vízhozama drasztikusan lecsökkent, a Fehérkörösön a júliusi átlag mindössze 5%-át mérték. A Berettyó és a Sebeskörös vízszintje is kritikus, a hegyvidéki patakok csak nem fele kiszáradt. A vízügyi szakemberek szerint az aszályos helyzet legkorábban az ősz közepén enyhülhet a régióban. A hosszantartó szárassága a mezőgazdaságot is sújtja, Arad megyében jelentős kárt okozva a gabonafélékben.
0: Az időjárásról.
1: Többfelé kell gomoly felhő képződése számítani, és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar a folytatásban. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Jazz műsor. Tájékoztatom a kedves Európa Rádió hallgatókat, hogy múlt heti műsor témánk az a Szolnoki Péter elvesztésének apropóján leadott rádióműsorhoz tartozik még egy információ. Szolnoki Péter búcsúztatása július 27-én hétfőn lesz, délután 3-kor a Biatorbágyi katolikus temetőben. Külön kérik a érkezőket, hogy csupán egy-egy fehér virágot hozzanak magukkal, amennyiben el akarnak jönni erre a búcsúztatásra. Továbbá maga a temető szűk utcában van, parkolási lehetőség nem nagyon kínálkozik, tehát kérik a szervezők, hogy távolabb álljanak le, ne itt legyen zsúfoltság. És akkor nézzük a mai műsort, mely a Fusio Group New Visions 2025-ös TomTom Recordsnál megjelent lemeze. Lesz egy olyan zenekarról beszélünk, amely gyakorlatilag 20-valahány éve rengeteg lemezzel a háta mögött, és hihetetlen profizmussal szólal meg. A zenekar vezető egyébként az a Szendőfi Péter, akinek én elképesztő, tehát imád, csodálója vagyok, hihetetlen, ahogy amilyen elkötelezettséggel ő kezeli a műfajt, a jazzt, a játékát, és egyáltalán a zenéhez való viszonya lenyűgöző számomra. Ez alkalommal a közreműködők között van Kertész Erika ének hangjával is. Nézzük a zenekartagokat, tehát Kertész Erika lesz, akit énekelni hallunk, Elek István szaxofonozik, Kormos János gitározik, Horváth János billentyűs hangszerek, Szuna Péter basszusgitár, Szendőfi Péter dob. A lemez egy picit hosszabb, mint a műsor időnk, úgyhogy valószínűleg az utolsó felvétel már sérülni fog. Nézzük akkor a 9 felvételt. A Ricollal indulunk. Ja, igen, az összes szerzemény ugye Szendőfi Péter nevéhez köthető. A Ricollal indulunk, a Buff of Nether lesz a 2-es, a Phantom Vision a 3-as, a Seven Sisters a 4-es, az Action Matters lesz az 5-ös, a New Visions a címadó felvétel a 6-os, You Won't Get Away From This a 7-es, Alone Together 8-as, Mirror Sessions a 9-es, és véletőleg ez már ugye vagy el se indul, vagy le lesz keverve. Induljon akkor most 2025-ből a TomTom Records kiadásban megjelent Fusio Group lemez, a New Visions.

0: az Európa Rádió hallgatók. Ezen a héten a jazz műsorban a Fúzió Group New Visions 2025-ben megjelent a TomTom Records gondozásában publikált lemezét hallgathattuk meg. Annak elméletileg 8 felvétele biztosan belefért a műsoridőnkbe. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Toró T. Tibor erdélyi alapító szerint a magyar kormány képviselőinek és az érdemi vitának is helye van tusványosan. Az idei rendezvényt rendhagyónak nevezte, mivel a magyarországi politikai erőtér átalakulása a táborra is hatással van. A kormánypárti képviselők nem vesznek részt az idei szabad egyetemen, de az alapító bízik benne, hogy ez csak átmeneti állapot. Hangsúlyozta, a nemzetpolitikai kerekasztalt megtartják, és a javaslatokat eljuttatják a döntéshozókhoz. A Szabad Egyetem értékrendi közössége független a napi párt politikától és attól, hogy éppen ki van kormányon. Toró T. Tibor szerint Orbán Viktor szervesen hozzátartozik a rendezvény történetéhez, így természetes vendége a tábornak. Magyar Péter miniszterelnök nem kapott meghívást, a meghívott kormánytagok és tiszás politikusok pedig nem lesznek jelen. A miniszterelnök ugyanakkor az országgyűlésben jelezte, kész elmenni Tusnádfürdőre, és nyílt vitára hívta Orbán Viktort. Kedden este megkezdődött a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor rendezvény sorozata. 17. alkalommal rendezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok Éjszakáját idén szombaton. A népszerű kezdeményezéshez országszerte 54 fürdő és komplexum csatlakozott. A legtöbb helyen éjfélig, de több helyszínen akár hajnali egyig vagy kettőig is tarthat a program. A látogatókat élő koncertek, DJ-k, vízimozi, szaunaszeánszok és különleges showműsorok várják. Miskolcon a Miskolctapolcai strandfürdő és az Ellipsum is zenés esti partival várja a vendégeket. Debrecenben a komplexumairól ismert akvatikum ad otthont a helyi éjszakai csobbanásnak. Nyíregyházán a Sóstó régióban található Aquarius élményfürdő csatlakozott a rendezvényhez. A látogatók többek között lebegő hangtálfürdőt, búvárkodást és víz alatti fotózást is kipróbálhatnak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon látható először a Mami Blue című film. Mayer Bernadett rendező önéletrajzi ihletésű drámájának főszerepeiben Vilmányi Bennett és Fűr Anikó látható. Az alkotás a Pekingi Nemzetközi Filmfesztivál Forward Future versenyén elnyerte a legjobb filmdíját. A Miskolcon látható Heisel 85 című thriller az 1985-ös brüsszeli tragédia eseményeit dolgozza fel. A műsoron szerepel Andrei Zjagincev legújabb Cannes-ban díjazott filmje, a Minotaurosz is. A számüzetésben élő orosz rendező alkotása Claude Chabrol egy korábbi pszichológiai thrillerének feldolgozása. A 22. Cinefest filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg a Borsodi Vármegye székhelyen, Miskolcon. A rendezvény részletes programját a következő hetekben ismertetik, a jegyértékesítés pedig augusztus közepén indul. A Magyar Állami Operaház balettművészeinek fellépése nyitja a Balatonfüredi Anna Bált szombat este, az eseményt felvezető Anna Fesztiválon csütörtökön és pénteken ingyenes énekkari és szimfonikus gála koncertet adnak az opera együttesei. Vasárnap Donizetti a Csengő című bohózatát láthatja a közönség a művészetek völgyében Vigánt Petenden. Az opera művészei több helyszínen is fellépnek a Balaton térségében a nyári hétvégén. A Balatonfüredi Anna Fesztiválon ingyenes énekkari és szimfonikus gála koncerteket tartanak. Csütörtökön népszerű zeneszerzők művei csendülnek fel az énekkar szólistáinak előadásában. Pénteken az Operaház zenekara és négy énekes szólista Verdi legnépszerűbb műveiből idéz fel részleteket. A művészetek völgyébe 3 év kihagyás után tér vissza az opera társulata. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka éri el csúcsát a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák meteorraj. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható. A déli delta akvaridák gyors fénycsíkokat, míg az alfa kaprikornidák fényes tűzgömböket eredményeznek az égbolton. A látványos égi jelenségek megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, szabad szemmel is jól látható. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló ezen az éjszakán különleges zenei és interaktív programokkal várja a látogatókat.
1: Az időjárásról.
2: Többfelé kell gomoly felhő képződése számítani, és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor-zivatar a folytatásban. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Rolling Kids a Kegyes Alapítvány közreműködésével.
2: Évekkel ezelőtt kapcsolatba kerültem egy cipősdoboz akcióval. Úgy látszik, a cipősdoboz akciókkal sok minden jó indul. A cipősdoboz akción keresztül Mester Jánossal és Tecájékkal, tehát igazából ez egy baráti kapcsolat, meg közös projektek voltak. Aztán a Határtalan Segítség Alapítványnak van ez a Rolling Kids nevű programja, és utána az év folyamán akkor János jött és mondta, hogy bekapcsolódnánk ebbe is, és aztán nagy örömmel vettünk részt egy néhány ilyen programon Kárpátalján.
1: Ragály, Trizs és Imola települések lelkipásztora Szegedi Csaba.
3: Borsod-Gömöri Egyházmegye részei vagyunk. Aktelek szomszédságában helyezkedik el ez a kis település. Rég múltja van a gyülekezeteinknek, reformátusok zömében, és így végezzük itt a szolgálatot.
1: Kézdivásárhelyen találkoztak a Kárpát-medencei református iskolák.
4: A református oktatásnak kell ellátnia azt az értékközvetítő szerepet, amit az iskola úgy általában el kellene, hogy lássam. Az oktatás talán a legkonzervatívabb területe egy társadalom életének. Valamennyien tanulunk szüleinktől, tanárainktól, nem csak ismeretanyagot, egy értékrendet, ezt megszűrjük, és átadjuk egy következő generációnak azt, amit jónak ítélünk meg. Talán az egyházi, és ezen belül a református oktatásnak ez a küldetése most kidomborodik, hogy ezt az értékrendet, amely a tíz parancsolaton, a keresztény erkölcsön alapul, hogy ezt az értékrendet tovább örökítsük generációra generációra.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Kegyes Alapítvány neve sokak számára elsősorban a kárpátaljai gyermekek támogatásával és a jótékonysági kezdeményezésekkel fonódott össze. Az alapítvány azonban egy új területen is aktív szerepet vállal. Partnerként csatlakozott a Határtalan Segítség Alapítvány Rolling Kids programjához, amely élményszerű módon ismerteti meg a gyermekekkel a biztonságos közlekedés alapjait. A programról, annak kárpátaljai jövőjéről és célkitűzéseiről Sipos József, Tiszakeresztúri lelkipásztor, a Kegyes Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán és Gogola István.
2: A Rolling Kids projektnek a megjelenését látjuk egyre több településen, ahol a Kegyes a kivitelező. Mit kell tudni ennek a fúziónak a hátteréről?
3: Évekkel ezelőtt kapcsolatba kerültem egy cipősdoboz akcióval. Mi látszik, a cipősdoboz akciókkal sok minden jó indul. A cipősdoboz akción keresztül Mester Jánossal és Tecájékkal. Tehát igazából ez egy baráti kapcsolat, meg közös projektek voltak. Aztán a Határtalan Segítség Alapítványnak van ez a Rolling Kids nevű programja. És utána az év folyamán akkor János jött és mondta, hogy bekapcsolódnánk ebbe is. És aztán nagy örömmel vettünk részt egy néhány ilyen programon Kárpátalján. Ő ugye nem tud olyan sok szór jönni, évek óta már körülbelül 1000 ilyen gokártot adományozott szerte szét, és Kárpátalján is nagyon sok óvodába, iskolába voltak ezek a programok. Az egyik legutolsó ilyen esetben az történt, hogy probléma volt a határon, és nem tudta áthozni ezeket a járműveket, és akkor segítséget kért tőlem, és úgy megoldottuk ezt a dolgot, hogy gyakorlatilag ide adományozta

0: kegyesnek, akkor most már nem kell mindig oda vissza hurcolászni, ezt megszívesen felvállaltuk ezt, illetve azt is, hogy ne csak raktárt adjunk neki, hanem egyáltalán részt vegyünk ebben a programban, és amikor János nincs, még plusz más helyeken is, és sokkal többször megjelenjenek valóban ezek a járművek. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy jön ez a mondat, hogy én még soha nem ültem ilyenen. Tehát, hogy ezt úgy jó látni, hogy egyre kevesebb olyan ember lesz Kárpátalján, aki gyerek, aki ezt most már nem tudja elmondani, hanem azt mondja, hogy fú, én már próbáltam egy ilyet. Aztán, ha a szülők majd meg akarják vásárolni, hogy legyen mindig otthon, az kicsit borsos lesz, előre szólok, mert tényleg nagyon strafobíró járművek, és Ukrajnában is gyártják egyébként, viszont tényleg ez egy kicsit luxus még itt nálunk.
1: 2-3-4 kerékről beszélgetünk?
0: Nagyon-nagyon változatos, ezt János profin tudja elmondani, hogy melyik milyen, de ugye vannak a 4-üléses, 2-üléses, van a 3-kerekű, hát általában 3 azért. Hasonlóan működik, mint a bicaj, fék is hasonlóan működik, bár ezt legelőször ezt mondjuk el mindig, hogy van rajta fék is, és mindenki versenyezni akar vele, és ezt még tanítani kell, hogy ha beleülünk, akkor hogy használjuk. Ez egyébként minden közlekedési járműről ezt meg kellene csinálni, hogy helyesen használják.
1: Mi ennek a projektnek az alapfilozófiája, mi az, amit szeretnétek ezekkel az eszközökkel elérni?
0: Elsősorban a közlekedés biztonságnak a tanítása az, hogy külföldön ilyenekkel járnak oviba is, tehát hogy gyakorlatilag János Svájcból hozta ezt a mintát, és ahol nyilván megtehetik, a szülők jobban meg is veszik, elmennek túrázni, és úgy közlekednek járdákon, közutakon nem, de hogy már úgy értem, hogy hétköznap részei, nem csak egy játékpark vagy bármi, hanem kimennek vele, és az helyesen kell használni. Nekünk egyenlőre az, hogy szórakozzanak, de sportoljanak, ez erre is jó, viszont akár olyan is hozzá van kötve, hogy a környezetszennyezés ellen tenni, mert van úgy, hogy van egy felvonulás, és aztán ezeken a járművökön ilyen akasztanak utána ilyen kis szemétszedőt, és szedik össze a szemetet, és abba dobálják bele a gyerekek, tehát azon kívül, hogy sport, hogy mozgás, hogy tényleg fejlődik a gyerekeknek a mozgásuk. Én láttam olyan gyereket, ki szerintem nagyon sokat számítógépezik, és nem tud elmenni a bója mellett. Neki megy a bójának, mert egyszerűen a kormányt nem tudja úgy tartani, ahogy kell. Szóval ez segít a mozgás koordinációját, a közösségben, hogy átadom egyik a másiknak, betartjuk a követési távolságot, ha ott van egy stop táblánál, meg kell állni, és ugyanúgy vegye tudomásul a gyerek, hogy rá ugyanúgy vonatkoznak a szabályok, hogyha kimegy a közútra, ha lát egy stop táblát, lát egy elsőbségadás kötelezőt, a zebrán, hogy kell átmenni, ez neki ugyanúgy fontos megtanulni, és így az agyába vésődjön, vagy vizuálisan is, hogy legyen. Egy dolog, hogy a könyvekben mit tanulnak, vagy a tanítónéni elmondja ezt, és megmutatja a táblát, más dolog kipróbálni. Voltunk Ungváron, az ungvári Kárpátalja megyei közlekedésbiztonsági irodában, vagy tehát a bázisán a közlekedési rendészetnek, és alá is írt a Határtalan Segítség Alapítvány egy szerződést, és most már szeretnénk majd ilyen kresztparkokat létrehozni óvodákba, iskolákba a rendőrségnek a felügyeletével. Rendesen az ő, mondjuk úgy, hogy felhatalmazásukkal és az ő jelenlétükkel is lesznek a közeljövőben ilyen programok.
1: Hát ilyen szempontból az állami szervek elismerik a ti munkátokat, és azt mondják, hogy ez valóban alkalmas az oktatásra.
0: Az ungváni magyar főkonzulátus vette fel a kapcsolatot a rendőrséggel, és hozta össze úgymond ezt az együttműködési szerződést. Nagyon nyitottak voltak rá. Első körben megnéztük, hogy ők ott saját helyükön hogy csinálják. Ungváron, egyedül csak Ungváron. Ott van egy ilyen külön szoba, amit ők létrehoztak, és oda bemennek főleg ugye az ungvári gyerekek, ahol a rendőrök tanítják őket, és ki is szállnak, de pont ezt szeretnénk, hogy az egyszerű kis falusi gyerekekhez is eljusson így ez a program, és ez a csomag, mondjuk úgy, mert ugye sok-sok láthatósági mellényt is hoztunk időközben szét, tehát több ezret már szétosztott a János, és szerintem itt-ott előfordul, hogy észre is veszik az útközben, főleg városon, hogy azért hát ez az a fajta láthatósági mellény, ami Svájcból van itt, mert a svájci mintánra alapul, itt nem annyira megszokott, megszokott, de nagyon örülünk ennek, amikor látunk egy-egy ilyet.
2: Igen, a gyerekek azért a nyári hatás jegyében sokkal nagyobb lelkesedéssel veszik fel a bukósisokat, meg a mellényt is, hogyha volt egy olyan élmény, amit együtt élnek át, és ott mindenkinél ott van. Ugye a saját gyerekemben mindig azon küzdök, hogy minden ilyen jellegű verdához kell bukósisokat venni, de senki más nem használ a környékén bukósisokat, és ő mindig olyan különcnek sisokat venni, de senki más nem használ a környékén bukósisokat, és ő mindig olyan különcnek sisokat venni, de senki más nem használ a környékén bukósisokat, és ő mindig olyan különcnek sisokat venni, de senki más nem használ a környékén bukósisokat, és ő mindig olyan különcnek

0: szószéken, az úrasztalán volt egy kis asztal, félre volt oda téve, nem is nagyon használták, és kiderült, hogy az egy eredeti, a bútorzathoz hozzátartozó úrasztala volt. És akkor a karzatot, és utána meg vártunk egy pár évig, hogy akkor legyen valami kis anyagi forrásunk ahhoz, hogy elkezdhessük ezeket a munkákat. Tavaly nem sikerült, de már tavaly láttuk, hogy lehetett-e pályázni egy pályázatot, hogy meg is nyertünk a templomnak a felújítására, és a Tiszaninen egyházkerület támogatásával hozzákerült még a restaurálásnak a költsége is, úgyhogy így nekifoghattunk a felújításnak. Egy trizsi elszármazású vállalkozó vállalta azt, hogy ő hétvégéken eljön, és ingyen és bérmentve az ő szakmai tudásával elkezdhessük a templomnak a felújítását, és nagyon-nagyon megmozdult a gyülekezet. Több mint 60 köbméter földet kellett először kihordani. Kihordtuk a régi padokat, utána ki kellett hordani rengeteg földet, gombásodás miatt ki kellett egyenesíteni az a templom, egy dombon van, és hát elég sok földet akkor is megmozgattak, mikor épült a templom, de azért spóroltak azzal, hogy nem egyenes volt a padlózat, egy picit úgy lejte szinte, nem is érződött így bemenve, vagy így emelkedett, de mikor kivettük a padokat, akkor láttuk, hogy több mint 20 centi volt a bejárattól egészen fel a másik pad, ilyen magas, hát így emelkedett.
1: A különbözet.
0: Igen, a különbözet, a szint különbözet volt. És hogyha ezzel kezdődött, jöttek a gyülekezeti tagok nagy-nagy lelkesedéssel, és kértem a gyülekezetet, hogy imádságban hordozzák a gyülekezetünknek ezt a lelkesedését, hogy megmaradjon a végig. És utána elkezdődött a betonozás, két rend betonozás, utána elkezdődött a vakolás, elkezdődött most már a restaurálás is, tehát szépen most már látjuk a templomnak a felújulását, és ez mind-mind mondhatnánk azt, hogy tényleg a gyülekezete önerőből, tehát a kétkezi munkát, az mind mi végzőjezzük. Jönnek a gyülekezeti tagok, és hadd mondjam el, hogy elkezdtük így ennek a munkálatot, nem beszéltünk meg az asszony testvérekkel, hogy kellene esetleg főzni egy ebédet a munkásoknak, amely ott vagyunk, hanem ők maguk kitalálták, és nem elég volt kitalálni, hanem a saját költségükre vásároltak be, és készítettek finom ebédet, és minden ilyen nagy munkálat után megvendégelték a férfi testvéreket. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg megindult a gyülekezet, és hadd hozzam oda, hogy nem hirdettünk meg adomány, célzott adománygyűjtést, és annak ellenére, hogy nagyon sokan idejüket, energiájukat felajánlva, írdatlan nagy mennyiségű pénzadományt is emellé tesznek. Tehát nagyon örülünk neki, hogy a trizsi gyülekezet így ebben megindult.
1: Sajátjuknak érzik a templomot, ez is azt bizonyítja.
0: Igen, és mindig is bátorítom őket, hogy érezzék sajátjuknak. Ez azért olyan fontos, mert mikor a gyülekezeti házat megújítottak egy pályázat kapcsán, szép lett, tényleg komfortossá vált. Körülbelül majdnem 2 év kellett addig, amíg azt mindig mondtam, de hát használják, jöjjenek, bármilyen alkalomra jöjjenek össze, és 2 év kellett ahhoz legalább, amikor aztán egyszer csak elkezdődött, és tényleg sajátjuknak érezték. És a gyülekezetünkben hagyomány, hogy minden adventben készítünk egy kis ajándékot a településre, és ezt viszonyozva sokszor támogatással támogatják a gyülekezetet, és eddig mindenki a saját otthonába készítette el mindazt, ami szeretett volna felajánlani, és amióta a sajátjuknak érzik a gyülekezeti házat, azóta összegyűlnek inkább a gyülekezeti házba, és ott készítik el együtt közösen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy célba ért az, hogy a sajátjuknak érzik a gyülekezetet, a gyülekezeti házat, és így a templomot is.
1: És ugye még az imolai templom bemutatása következik itt a...
0: A imolai gyülekezet a legkisebb gyülekezetünk, mindössze ilyen 45 fős gyülekezet, de ebben benne vannak az elszármazottak, akik még ide fizetik az egyház fenntartó járulékot, a faluban mindössze 50-en laknak a teljességgel, de egy nagyon-nagyon aktív kis gyülekezet. Épp a vasárnap ünnepeltük a volt gondnokasszonyunknak a születésnapját, 90. születésnapját. Minden alkalommal, nincs olyan alkalom, amikor ne lenne ott közöttünk, és nagyon-nagyon szívén hordozta a gyülekezetet évtizedeken keresztül. Aztán ott van mellettünk a 94 éves Erzsike néni, ő is nincs olyan alkalom, ha 3 alkalom van, bűnbánati alkalom van, bármi egy héten, ő minden alkalman ott van, és nagyon hálát ad azért, hogy ott lehet. Ez egy 1700-as évekből, tehát egy barokk templom. Imolának a történelme során eljutott már oda, volt már már korábban ilyen élethelyzetben, mondhatnám így, amikor a falu elnéptelenedett. És így a 1700-as évek elején betelepítettek kisnemes családokat, tiszta szín

0: nemesi családdá vált. És ez olyan nagy értéket hordozó volt, hogy a régi templomot bővíteni kezdték, a tornyát megemelték, és a településen a környéke ellátta cseréppel és téglával, tehát saját gyára volt, mondhatnánk így, amit, és a környéket. Tehát olyan jó volt ez a betelepítés, és meglátszik mind a mai napig is ez a nemesi vonal a gyülekezet kapcsán, tehát aktívak, hűségesek, és nagyon-nagyon készségesek. Hát ebbe a kis településbe, vagy a kis gyülekezetbe, most pontosan nem tudom, hogy pár évvel ezelőtt egyházmegyei közgyűlést tartottunk mindenki csodájára, hogy egy ilyen kis gyülekezet hogy tudja ezt megvalósítani, és azóta is emlegetik, hogy milyen szívélyes és kedves alkalom volt. Ritkán van konfirmálás, de ezelőtt 50 éve is néztem az anyakönyvbe, akkor is 2 évente volt Imolán konfirmálás, és akkor elkezdtünk 50 éves, 25 éves ilyen jubiláló konfirmandusokat meghívni, volt ennek is az alkalma, nagyon szép volt, de június utolsó vasárnapján volt teljes konfirmáció egy olyan kis gyülekezetben, ahol 2 gyermek van, és az egyik most konfirmált, és mellette még volt 5 osztálytársai, akik a környékbeli gyülekezetből valók, és így 6 ifjú konfirmált Imolán, megtelve a templom, és sokan mondták, hogy ez milyen jó volt. Évtizedes hagyomány élet túlján mondhatni az is, hogy újra van konfirmálás Imolán.
1: Az elmúlt percekben Szegedi Csaba, református lelkipásztorral beszélgettünk.
2: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély, Kézdivásárhelyen a dr. Csiha Kálmán református kollégiumban találkoztak a Kárpát-medencei református középiskolák 29. alkalommal július 9-e és 12-e között. Az alkalom lehetőséget biztosította kapcsolatépítésre, szakmai beszélgetésekre, de barátságok kialakítására és háromszék felfedezésére egyaránt. Az esemény megnyitóján Pap Kornélt, az Országos Református Tanáregyesület elnökét, a találkozó múltjáról, küldetéséről, Farkas Ferencet, a Kézdivásárhelyi dr. Csiha Kálmán református kollégium igazgatóját, és Perdi Petrát, az iskola diák presbitériumának tagját, pedig a szervezésről kérdeztük. A riporter Pilbák Kincső.
3: Kézdivásárhelyen a dr. Csiha Kálmán református kollégiumban találkoztak a Kárpát-medencei református középiskolák 29. alkalommal július 9 és 12-e között. Az esemény megnyitóján Pap Kornél, az Országos Református Tanáregyesület elnöke mesélt a találkozó múltjáról és küldetéséről. Ön 2 minőségben, 2 úgymond szemszögből is rálát a református magyar oktatásra. Melyek ezek?
4: Egyrészt Halásztelken, a Bocska István Református Oktatási Központnak vagyok az intézmény vezetője 2000-től, és mint most megtudtam, én vagyok a legrégebben hivatalban lévő középiskolai igazgató, még a múlt századból maradvány vagyok. A másik pedig, hogy az Országos Református Tanáregyesületnek vagyok az elnöke. Az Országos Református Tanáregyesület egy 125 éves, jövőre ünnepeljük a 125. évfordulót, 1902-ben létrejött szervezet, amely a református pedagógusok, hittanoktatók szakmai érdekvédelmi szervezete.
3: Idén 29. alkalommal találkoztak a Kárpát-medencei református középiskolák. Hogyan alakult ez, hogyan jutottunk el a 29. alkalomig?
4: Ugye minden úgy kezdődik, hogy valaki megszervezi. Ez 1996-ban történt, amikor a magyar reformátusoknak volt egy világtalálkozója, és ennek keretében egy iskolai találkozóra került sor Kecskeméten. Ott gyűltek össze az akkor létrejövő iskoláknak a vezetői, majd a környékbeli református iskolákban kisebb találkozót szerveztek. Én magam a Bármadas gimnázium tanáraként vettem akkor részt a találkozón, és Tiszakécskén voltunk, ugye a kecskeméti istentiszteletben. Után. No, ezt követően mindig talán a nagy bátorság azé az iskolája, aki a második alkalmat szervezi. És ez a Békési Szegedi Kis István református gimnázium volt, amely 1997-ben úgy döntött, hogy ha már volt egy sikeres találkozó 96-ban, akkor egy hosszabbat, egy tartalmasat szervez. 1998-ban viszont már határon túl Nagyváradon találkoztunk. Ez nekem örökké emlékezetes találkozó marad, egyrészt, mert labdarúgó világbajnokság volt akkor, és a résztvevők világbajnokság meccseit is, mint ahogy most idén is előszeretettel nézték, de azért is, mert Tőkés László püspök úr személyesen vett részt ezen a találkozón, és nagyon sok személyes beszélgetést lehetett vele folytatni. És az elvünk az volt, hogy egyszer az anyaországban, egyszer határon túli egyházkerületben legyen a találkozó, és az első években ez nagyon szépen működött. Ha jól tudom, Erdélynek is szinte valamennyi kollégiumában volt már találkozó, Párciumban pedig mind három iskolában volt.
3: Mi az üzenete ennek a találkozónak? Mi az, amivel a diákok vagy a résztvevő tanárok is haza mehetnek?
4: Először is, és ez itt is elhangzott a nyitó istentiszteleten, a kapcsolatépítés. A kapcsolatépítés egyrészt a fiatalok között, jöjjenek létre baráti kapcsolatok a különböző református iskolák diákjai között, de ugyanakkor a pedagógusok és az igazgatók is kapcsolatot építenek. És úgy hiszem, hogy ezek a kapcsolatok azért nagyon tartósak tudnak lenni, mert én magam itt az intézmény vezetők többségét már ismerősként tudtam üdvözölni. De természetesen ennél sokkal komolyabb szakmai vetülete is van a konferenciának, mert szakmai előadásokra szokott sor kerülni, illetve minden alkalommal az intézményvezetők tartanak egy olyan összefoglaló tanácskozást, ahol feltárják a különböző országokban a magyar református oktatást érintő kérdéseket, örömöket, és nyilván problémákat egyaránt, és minden konferenciának van egy zárónyilatkozata, ahol ezeket a kérdéseket, a pozitívumokat is és a negatívumokat is összeszedik. Érdemes lenne az elmúlt 28 találkozónak a zárónyilatkozatait összefoglalóan látni. Hát az elmúlt években nyilvánvalóan a kárpátaljai református iskolák sorsa miatt aggódtunk.
3: És mi az a probléma, ami idén felmerülhet így a református iskolák körében?
4: Ez egyház testenként más és más. Magyarországon nagy a bizonytalanság, mert egy olyan átfogó változásra kerül sor, nem csak a kormányzati politikát, hanem az oktatás politikát illetően, amelyre nehéz felkészülni és nehéz felkészíteni az intézményeket. Alapvetően hírek arról szólnak, hogy a finanszírozásunkat fogják csökkenteni, és ez aggodalommal tölt el mindenkit. Bízunk abban, és ez a következő hónapokban talán kiderül, bízunk abban, hogy ez csak egy ok nélküli, indokolatlan félelem volt részünkről. Az erdélyi párciumi kérdésekről én kevésbé vagyok hivatott állást foglalni, de amiért aggódtunk, ez az iskolák ingatlanainak a sorsa, az, hogy az állam, és itt most gondolok a Sepsi-Szentgyörgyi református kollégium épületére, tehát amikor az állam az egyháznak visszaadott ingatlanokat visszavette. Mi nagyon aggódunk azért, hogy ez a folyamat folytatódik, de bízunk abban, hogy a meglévő intézmény rendszert megújítva, infrastruktúrájában is megújítva fenn sikerül, ahogy ez elhangzott az egyik köszöntő előadásban, legalább annyi időszakra még fenntartani, mint amennyi múltja van a magyar református oktatásnak, az pedig 4,5 évszázad. Kárpátalján továbbra is a megmaradás fontos probléma, vajon vissza tudnak-e menni, vagy vissza akarnak-e menni a fiatalok Kárpátaljára, lesz-e gyerek a kárpátaljai intézményekben, lesz-e pedagógus a kárpátaljai intézményekben, és lehet-e magyar nyelven oktatni Kárpátalján. Nagyon ellentmondásosak azok a híradások, amelyek érkeznek a magyar-ukrán kormányközi tárgyalásokról. A Felvidéken az asszimiláció kérdése az, ami most már 2 évtizede nagy aggodalommal tölt el bennünket. Ezt az időszakot azért említem, mert volt egy olyan intézményünk Léván, ahol volt egyébként egy ugyanilyen találkozó, de a lévai középiskolát be kellett zárni, mert már nem volt gyermek.
3: Illetve hogyan fogalmazná meg, mi a református oktatás kulcsa?
4: A református oktatásnak kell ellátnia azt az értékközvetítő szerepet, amit az iskola úgy általában el kellene, hogy lássam. Az oktatás talán a legkonzervatívabb területe egy társadalom életének. Valamennyien tanulunk szüleinktől, tanárainktól, nem csak ismeretanyagot, egy értékrendet, ezt megszűrjük, és átadjuk egy következő generációnak azt, amit jónak ítélünk meg. És úgy érzékeljük, hogy amikor az állami oktatáspolitika hektikusan változik, akkor megszakad ez a folyamat. különböző divatok jönnek elő. És főleg az érték közvetítő szerep az, amely útjában áll különböző liberális, globalista törekvéseknek. És talán az egyházi és ezen belül a református oktatásnak ez a küldetése most kidomborodik, hogy ezt az értékrendet, amely a tisztparancsolaton, a keresztény erkölcsön alapul, hogy ezt az értékrendet tovább örökítsük generációra generációra.
3: Farkas Ferencet, a kézdivásárhelyi dr. Csiha Kálmán református kollégium igazgatóját és Perdi Petrát, az iskola presbitériumának tagját a szervezésről kérdeztük.
5: Nagyon örvendünk annak, hogy kézdivásárhelyen lehet a találkozót megszervezni. Igazából ezt már ugye 2020 éve megmondták, hogy mi kell megszervezzük. Az elmúlt hónapokban készülöttünk, hisz egy olyan találkozóról van szó, ami megmutatja az iskolának az erejét, és úgy gondolom, hogy ez nekünk kézdivásárhelyi református kollégiumnak a legkisebb kollégium vagyunk az Erdély SKK-n belül. Úgy gondolom, hogy ez nekünk megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy itt lehet találkozni.
3: A program sorozat az hogy néz ki?
5: Hát a mai nyitó istentisztelet után este lesz egy állófogadás, majd hónap délelőtt a templomban lesznek előadások. Diákok pedig a mi diák presbitériumnak a vezetésével városnézés és játékok lesznek az iskolában. Hónap délután Bereck, Sósmező, illetve Gerence, Zabola, valamint Nyegestető, Bálványos és Szent Anatól kirándulások lesznek. Szombaton egész nap a kirándulás van, két irányba haladunk. Nyegestető, Csíkszeret, a Csíksomjus, Csíkszépvíz, illetve erdővidéket látogatunk. Megrejtve Kisbaconc, Vibarcforvát, Vargyas, Nagyajtát.
3: Hogyan fogalmazna, mi az üzenete vagy a célja ennek a találkozásnak?
5: Ennek a találkozónak, mikor kellett ugye alapgondolatot választanunk, akkor tulajdonképpen névadónknak, néha csak államispök úrnak a gondolatát vettük által, így hangzik, hogy mi kis név vagyunk, nem szabad nekünk ne elengednünk Istennek a kezét. És úgy gondoltuk, hogy ez fontos, ami összefog minket, mert a mai világban láthatjuk azt, hogy az emberek keresik a kapaszkodót, és az egyház mellett az iskola az, amelyben megtalálják a kapaszkodót. Itt a tudás ösztönzésével, úgyhogy minket ez erősít, és úgy gondolom, hogy ez nem csak nekünk az iskolának egy dicsőség, hogy itt kezdődően szervezzük meg, hanem az egész kézdi közösségnek tulajdonképpen, hisz a polgármesteri hivataltól kezdődően iskolán mellénk álltok, segítettek, úgyhogy ez kézdinek az ünnepe tulajdonképpen.
6: Engem Perdi Petrának hívnak, és az iskola a diák presbitériumában vagyok benne, tehát úgymond főszervezője ennek az egész eseménynek. Fontos azt elmondanom, hogy tavaly én is részt vettem a refis találkozón, ami Vácon volt megszervezve, úgyhogy idézőjelesen van már tapasztalatom az ilyenbe, de amúgy a szervezésben a diák presbitérium által segíthettünk, hogy a diákoknak minél színesebb programjaik legyenek.
3: És mi volt a legfontosabb szempont a szervezés során?
6: Amit az előbb is mondtam, hogy minél színesebb legyen, és ne unják el magukat, mert tényleg azt mondom, hogy kisváros, de viszont rengeteg látnivaló van, amit ők nem tudhatnak.
3: Mi az üzenete ennek a találkozónak?
6: Szerintem talán az, hogy minden refis megismerje magát határon túl is, és hogy megtaláljuk egymással a közös hangot és barátságokat alapítsunk.
3: Hogy működik itt kézdin a diák presbitérium? Mit tudsz erről elmondani?
6: A diák presbitérium, mivel két éve, most már szeptembertől lesz három, hogy tagja vagyok. Minden héten ülésezünk, itt éppen az iskola legfontosabb dolgait beszéljük meg, hogy abban a hónapban milyen programjaink vannak. Tudni kell azt a refiről, hogy minden hónapban van valami témája annak a hónapnak. Ugye februárban például a Valentin nap volt, amit így kiemeltünk, és karácsonykor is rengeteg programunk van, és igazából minden hónapban.
3: És mi az az egy dolog, amivel a diákok hazatérhetnek innen vasárnap?
6: Szerintem az, hogy egy jó közösség van. Reméljük azt, hogy nagyon jól is fogják érezni magukat, és hogy megtapasztalhatják, hogy milyen egy erdélyi környezet, meg levegő.
1: Kézdivásárhelyen találkoztak a Kárpát-medencei református iskolák, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei református rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
2: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul megközelítőleg 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervet Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési miniszter jelentették be. A program célja a járműpark megújítása, a menetidők csökkentése és a lassú jelek mielőbbi felszámolása. A tervek szerint legalább 35 új Intercity és 42 új hévszerelvényt szereznek be a közeljövőben. Emellett azonnal megkezdik a 10 legforgalmasabb hazai vasútállomás átfogó felújításának előkészítését. A fejlesztési irányok kiterjednek a megyeszékhelyek, a regionális és az elővárosi hálózatok modernizálására. Kiemelt hangsúlyt kap a vasúti áruszállítás növelése, a digitalizáció és a nemzetközi kapcsolatok erősítése. Az alaptörvény módosításával politikai önkényuralmi rendszer jött létre, amivel szemben a Fidesz ellenzéki pártként határozza meg magát, jelentette ki Orbán Viktor. A pártelnöke hangsúlyozta, az intézkedésekkel felszámolták a jogállamot, valamint kiiktatták a fékek és ellensúlyok rendszerét. Orbán Viktor közölte, hogy a Fidesz elutasítja a rendszert és nem vesz részt az elmozdított tisztségviselők utódjainak megválasztásában. A politikus ígéretet tett a demokratikus jogállam későbbi helyreállítására és az addig hozott illegitim döntések felülvizsgálatára. Miskolc önkormányzata csatlakozott a holland indítatású No Plastic Filter nemzetközi kezdeményezéshez. A kampány célja a műanyag cigaretta szűrők okozta súlyos környezeti károk elleni fellépés. A kezdeményezéssel az Európai Uniós jogszabályok 2027-es felülvizsgálatát szeretnék befolyásolni. A csikkekben lévő szűrők lassan bomlanak le, és mikroműanyagokkal terhelik a környezetet. A program támogatása szervesen illeszkedik Miskolc meglévő fenntarthatósági és klímavédelmi terveibe. A hollandiai csatlakozók mellett Miskolc volt az első Hollandián kívüli hely, amely belépett. A kezdeményezést elindító alapítvány külön levélben köszönte meg a magyar város támogatását. A 10 éves Zsongom együttes a Reformátusok lapjának adott interjút a Karcs és Fény című kislemezükről. Az új album bemutatóját a Művészetek Völgye Talján Dörögdi lélegzett református udvarában tartják. Az énekes Ercsei Gréti kiemelte, hogy a helyszín otthonos és befogadó közeg a református házigazdáknak köszönhetően. A zenekar dalai között Füle Lajos református költő a Szépség című verse is hallható megzenésítve. A tagok hite és Isten kapcsolata fontos alapot ad ahhoz, hogy erőt merítsenek és válaszokat találjanak a mindennapokban. A 2016-ban alakult formáció a hazai keresztény könnyűzenei paletta és a református kulturális élet rendszeres szereplője. A lemez anyaga az emberi küzdelmeket és a remény fényét ötvözi a magyar költészet és a zene nyelvén. A miskolci Weidlich udvarban található pontközpont hűsölési lehetőséget és közösségi teret kínál a belvárosban, írja minnap.hu. A helyszín nyitvatartási időben programoktól függetlenül is nyitva áll a pihenni vágyók előtt. A felnőtteknek hetente társas játékestet, havonta pedig improvizációs tréninget és karriertervezési tanácsadást tartanak. A kisgyermekes családokat csütörtökönként babamama mesetorna, valamint éneklős, mondókás, fejlesztő foglalkozások várják. A 10-14 éves korosztály számára Content Commando néven kreatív videós és digitális műhelyt szerveznek. Az őszi időszakban visszatérnek a népszerű bűvésztrükk oktatások és az apáknak szóló beszélgetős estek is. A civil közösségi tér programjainak nagy része ingyenes vagy adomány alapú formában vehető igénybe. Augusztus 20-án és 21-én rendezik meg Miskolcon a Tündöklő, a Fény Művészete Fesztivált. A kétnapossá bővült rendezvény során a belváros ikonikus épületei szabadtéri fénygalériává alakulnak. A látogatók nemzetközileg elismert alkotók monumentális fényfestéseit és interaktív alkotásait láthatják. Olyan művészek érkeznek, akik korábban Berlin, Tokió vagy Dél-Korea rangos fesztiváljain is kiállítottak. A helyszíneken zenei kísérettel kiegészített vetítések és analóg technikájú fényjátékok is helyet kapnak. A látványos vizuális elemek mellett kulturális kísérőprogramok is várják az érdeklődőket a nemzeti ünnepen. A Miskolci Kulturális Központ szervezésében megvalósuló esemény közösségi találkozó helyé formálja a belvárost. A két esti program teljes egészében ingyenesen látogatható. A részletek a rendezvény közösségi oldalán követhetők.
0: Az időjárásról.
1: Többfelé kell gomoly felhő képződése számítani, és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar a folytatásban. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Előnyök, hátrányok, infrastruktúra okozta kihívások, a jelenlegi magyarországi szabályozásból adódó ellentmondások. Elektromos rollerek a miskolci közlekedésben. A témában Kunhalmi Zoltánnal és Vascsák Rolanddal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület képviselőivel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
2: Régi ismeretségünkre való tekintete, ha megengeditek, tegeződnék. Mai témánk az e-rollerek lesznek, ugye itt már most nagyon sok történet, nagyon sok minden zajlik az e-roller körül, hogy már új kresszre van szükség, ennek a átalakítása, majd ezekről is beszélgetni fogunk. De az első kérdésem az az lenne, hogy talán tisztázzuk, hogy mi is ez az e-roller, hova tudjuk sorolni, milyen fajtái vannak, mit tudhatunk erről a közlekedési eszközről, hogy mi is ez az eszköz.
3: Ugye hazai jogszabályi kategorizálása jelenleg még nincsen, ami egy picit szomorú, ha belegondolunk abba, hogy tulajdonképpen Európa legtöbb államában azért ezt már sikerült megugrani. Egyébként pedig fajék egyszerűségű dologról van szó, tehát egy nagyon egyszerű kis, általában kétkerekű jármű. Ugye nálunk még nem jármű tulajdonképpen, hiszen nincs benne a jogszabályban, de tuti biztos, hogy az lesz. Egyébként annyira egyértelműek a külföldi példák is, hogy azért nincs itt olyan nagyon sok gondolkodni való ezen, bár nyilván a részleteket azért tisztázni kell persze. Jellemzően ugye ezeken nem ül a vezetőjük, hanem áll rajta, és a vezető kívül más ugye nem áll rajta, tehát ezeken utasszállítani alapvetően nem lehet, nem erre vannak kitalálva. Ezeket az e-rollereket ugye valamilyen elektromos motor hajtja. Igazából itt nagyon sokféle törekvés van nálunk is, ugye nemrégiben jelent meg például egy ilyen ábra, ami nagyot futott ugye az interneten, és ott ugye háromféle szempont szerint is kategorizálnák őket. Nem biztos, hogy erre ilyen szinten szükség van. Alapvetően elég az, hogyha a sebességük

0: ami ennél nagyobb, ugye, de 45-nél nem nagyobb, arra meg egyen nagyobb, ha tetszik, fokozat, az már olyan, mintha segédmotoros kerékpár lenne. A 45 fölöttiek, azok pedig hát igazából tulajdonképpen ilyen házi barkácsolással jöhetnek létre, hiszen ezek az eszközök, ezek többet tudnak, mint amire ugye engedélyezve vannak, és ugye a magyar, de egyébként külföldön is van erre példa, hogy mondjam, hajlamos rá, hogy beavatkozzon és mesterségesen szabálytalanul megnövelje az ezekkel elérhető sebességet. Nyilván, ha ezt megnöveli, akkor onnantól ő értelemszerűen kategóriát ugrik.
1: Roland, fordulok egy picit hozzád. Te, mint aki aktív használója is az ilyen eszközöknek, egy kicsit mesélj arról, mire kell odafigyelni, milyen menet tulajdonságai vannak egy ilyen járműnek, eszköznek, mire kell odafigyelni, hogy mondjuk akár szabályosan, nem túl veszélyesen közlekedjünk vele.
2: Nekem szerencsére egy olyan rollerem van, ami ez a 25 km/h tervezett sebesség alatti, tehát igazából én szágoldalazni nem tudok, de igen, rengeteg veszélyforrás van, de ez leginkább abból ered, hogy az infrastruktúra borzasztó állapotban Miskolcon. Ugye sima fizikai dolog, hogy a keréknek az átmérője az nagyon-nagyon domináns, abból a szempontból, hogy hogy tud átmenni a különböző hibákon, szegélyeken, fekvőrendőrökön. Most ebből a szempontból a rollereknek szinte bármilyet használunk, nagyon nagy hátrányban vannak, hiszen kicsi az átmérője a kerekeknek, ezért fokozottan érzékenyek a úthibákra, hosszanti hibákra, keresztbe lévő, gyakorlatilag mindegyik hibára. Ezek potenciálisan nagyon veszélyesek tudnak lenni, hiszen beleragad egyszerűen a roller, az utas meg a helyzetéből adóan egyszer megy tovább a levegőbe, vagy a rolleren keresztül, a kormányon keresztül átesve. Tehát ez egy olyan adottság, ami nem is lehet változtatni, illetve a rolleren nem lehet változtatni, de az utak állapotán lehetne mit javítani. És néha még ugye kerékpárral is nagyon veszélyes, pedig annak van a legnagyobb kereke. Én egyébként a legtöbbször kerékpározok is rollerezni, tényleg csak alkalmanként szoktam, amikor azzal praktikusabb a közlekedés, vagy azzal praktikusabb menni.
1: Másik oldalát is mutassuk meg, hogy miért praktikus, hogyan tud bekapcsolódni egy e-roller, akár a városi közlekedésbe, gondolom inkább úgymond idézőjesen rövid távon hasznosabb ez az eszköz. Miért, hogyan hasznos a közlekedésben?
2: Igazából a legnagyobb előnye az, hogy nagyon-nagyon mobilis, nagyon kis helyet foglal. Fel lehetne menni egy járműre nagyon könnyen vele, bárhol lerakható, tehát egy, ha mondjuk Miskolcék egy szabályos autó számára kilőtt parkolóhelyből indulnak ki, akkor gondoljuk el, hogy 14-18 elektromos rollert ugyanazon a helyen le lehetne tenni. Tehát mennyire más lenne, megszűnne a parkolási probléma, nem is mennénk ezt a szót, mi az, hogy a parkolást problémával összehozunk, megszűnne. Nagyon gyorsan elő lehet venni, és viszonylag könnyű, tehát ezek a tervezetten 25 km-t meg nem haladó sebességű rollerek általában szinte mind 15 kg alattiak. Tehát azt lehetne mondani, hogy jóval könnyebbek, mint egy olyan kerékpár, ami elektromos rásegítésű. Inkább a hagyományos hajtású kerékpároknak a tömegével vetekszik. Be lehet rakni egy autóba, és akkor, hogy mondjuk mi a ezen kívül, mik az előnye, igazából nagyon jól lehet haladni vele, nagyon kis helyen elfér, az utakon is, és pont ez az egyik előnye, hogy a zsúfolt belvárosi részeken nagyon kis helyet igényel menet közben is, és nagyon kis helyekre is be lehet férni. Azt akartam kikerülni, hogy lehetne azt csinálni, hogy ne autók között szlalomozzanak az emberek, tehát igen, erre is kell figyelni. Illetve biztonsági okokból, ugye nagyon fontos lenne még a rollereknél, hogy ugye ezeken a fék általában ezeknél a 25 kilométerek tervezetteknél nem olyan erős. Tehát itt a nagyon jó marketing anyagok keletkeznek, hogy hány méter alatt megáll 20 km/h sebességnél, de valójában nincsenek olyan fejlett fékrendszerrel ellátva, mint akár egy hagyományos tárcsás bicikli. A nagyobb rollerekre értelemszerűen sokkal komolyabb fékeket tesznek, abban viszont nekem eléggé kevés a tapasztalatom.
1: A közlekedésbe hogyan jelent meg, hogyan használják az emberek, mennyire szabályosan, mennyire nem, hogyan használják így a hétköznapokban az e-rollereket, így mi a tapasztalat, mi jön vissza, ti miket láttok, miket tapasztaltok, mert elég régóta köztünk vannak ezek az eszközök, ezek a járművek.
0: Én úgy látom, hogy tulajdonképpen a rollereknél is ugyanaz van, mint bármelyik másik közlekedési módnál, tehát van, aki szabálykövetőbb, van, aki szeret most idézőjelbe téve vagánykodni, van, aki ittas, van, aki nem ittas, tehát teljesen változó, bár bizonyos jellemző minták azért megfigyelhetők, tehát ugye főleg a fővárosban van jelen ugye az a jelen,

0: jelenség, amikor elsősorban ezeket a megosztott rollereket, ugye ilyen hétvégi, vagy nem feltétlenül hétvégi bulik után, éjszaka, finoman szólva nem józan állapotban elkezdik ugye vezetni, aztán valójában a roller vezeti a vezetőjét, és akkor ugye megvan a baj, és ebből jön aztán a médiában a hiszti, hogy úristen, hát ez életveszélyes. Hát önmagában a roller az nem életveszélyes, vagy a rollerrel való közlekedés, de való igaz, hogy nyilván, hát az előbb mondta ugye Roli, hogy kicsi a kerék, oda kell figyelni. Tehát azért itt van annak jelentősége, amit úgy szoktam fogalmazni, hogy járművezetése képes állapotban vagyok-e, avagy nem. A másik ilyen probléma, ami mondjuk jellegzetes felhasználói csoport lehet, az a gyerekek. Ugye azt is demondtad, hogy picit másabb a menetdinamikája azért ezeknek, talán nem is picit, mint mondjuk akár egy kerékpárnak, vagy akár mondjuk egy hagyományos mechanikus rollernek, és igazából talán itt is lehetne szerepe mondjuk egy jogszabálynak, hogyha az adna egy pici iránymutatást arra, hogy milyen életkortól lehet rollerral közlekedni, vagy elektromos rollerral közlekedni, mert azért a gyerekek, azok életkortól függően nem biztos, hogy érettek erre. És ugye itt például mi kifejezetten rossznak tartjuk azt, amit most itt láttunk, ha már erről az ábráról megemlékeztünk, hogy ugye 12 éves kortól már engednék az e-rollereknek a használatát. Nem akarunk mi rosszat a gyerekeknek, de a 12 éves kor az kevés ehhez, tehát legalább azért a 14 az kellene, és tényleg nem akarunk rosszat a gyerekeknek, mert addig is lehet rollerezni, csak tényleg azzal a gyerek rollerrel, ami ma is létezik, ez a kis hagyományos, kis mechanikus roller, azzal rollerezgesse magának, de az e-rollerhez ő még pici. És akkor ugye ebből megint jönnek azok az esetek, amikor felreáll a gyerek, és utána ugye az orvosok verik a tamtam dobot, hogy úristen, ez életveszélyes, megint nem az eszköz az életveszélyes, hanem az az életveszélyes, hogy nem rendeltetésszerűen használni, nem tudja még a gyerek rendeltetésszerűen használni. Tehát mondjuk például ilyenek.
1: És a jogszabályi környezet nem járul hozzá ahhoz, hogy tudja, hogy kellene használni, hiszen semmilyen szabályozás nincs.
2: Erről mit gondoltok, hogy például ugye, hogyha jogosítványhoz is fogják kötni, ugye, ha jól tudom, már ilyen is
0: nem,
2: van
0: tervezetben. A kis rollert azt azért nem.
2: De hogy a gyerekek hogyan tudnák jól használni, hogy akkor valahogy szülői engedéllyel egyáltalán, hogy lehetne mondjuk gyermekeknek vásárolni, hogy lehetne ezt az egészet úgymond, vagy hogy lehet ezt feloldani, hogy tényleg mindenkinek jó legyen.
1: Szerencsés esetben egy gyerek nem egy elektromos rásegítési rollerrel fog életében először találkozni, hanem ahogy egyszerűen felnő, gyakorlatilag egy éves korától már egy lábban hajtós roller az sokkal ideálisabb ráhangolódás jelent arra, hogy lehet két keréken menni. Vagy ugyanez ez a mondjuk a futóbicikli lehet ennek a biciklizésnek a párja, az is kétkerekű, és gyakorlatilag egy éves korban már alig elkezd járni, már ezt lehet odaadni neki, és akkor másfél évesen már tökéletesen tud majd két keréken biztonsággal menni. Ugyanígy a rollereknél is szerencsés esetben, ugye mondjuk nevezzük jármű kategóriának akkor azt a rollert, ami az elmúlt évtizedekben volt, azokkal nagyon jól el tudja sajátítani azt, hogy mozog egy roller, mikre kell figyelni, annak is értelmeszerűen kiskereke lesz, de a tömege sokkal, de sokkal könnyebb, tehát még akár egy felnőtt roller is egy 4 kiló környékén megáll, ami nagyon megneveli a kezelhetőségét.
2: És akkor azt hogyan látjátok, milyen fizikai, illetve milyen jogszabályi környezetek kellenének, ugye ez is most van alakulóban, mármint a jogszabályi környezet, mi lenne az ideális szerintetek, akár a jogszabályi, akár a, úgymond a kerékpárutak, vagy a fizikai környezetből adódóan?
0: Hát ugye a fizikai környezet, vagy az úthálózat kapcsán én inkább azt emelném ki, mert ez egy tragédia, hogy az úgynevezett kerékpárút hálózat az gyakorlatilag egy olyan jó 10 éves folyamat, nem sokkal több, amikor kialakult. És amikor ezeket elkezdték építeni, ugye jellemzően EU-s forrásokból, akkor már pontosan tudható volt két trend. Az egyik az, hogy a rollerek meg fognak jelenni, lehet, hogy még akkor nem volt annyi, de már hogy az elektromos rollerek meg fognak jelenni, ez az egyik. A másik, ami Miskolcon még talán kevésbé jellemző, de a fővárosban már tényleg elég sokkal lehet találkozni, az úgynevezett kargó kerékpárok. Ott is probléma van. Azok a kerékpárok, amelyek ilyen nagyon sokféle változata van, de nagyobb, mint egy egyszerű kétkerekű kerékpár, van kétkerekű, háromkerekű, négykerekű változata, és lehet benne például gyereket szállítani, lehet benne kiskutyát szállítani, vagy éppen lehet benne bármilyen más árut szállítani. A fővárosban már például a GLS is használ ilyet, kargó kerékpárt. És ugye most, amikor napirenden van az is, hogy kressz módosítás, új kressz, stb., akkor ebben is elkezdődött a vita talán arról, hogy mondjuk ezek a kargó kerékpárok hol közlekedhetnek. Mert ugye az egyik tábor azt mondja, hogy ha én viszem a kargóval a gyerekemet, akkor nyilván az a jogos igényem, hogy én a kerékpár úton szeretnék menni, mert hogy ott érzem magam biztonságban. Ezzel nincs is semmi baj, csak ugye az a kerékpárút, az egy olyan műszaki hulladék, aminek a, egyszerűen a geometriai tervezési paramétereiből adódóan, hát ugye folyópályán se nagyon fér el egymással szemben sem, hát még sokszor kétkerekű kerékpárnak is ugye összeakad a kormánya, mert annyira kicsi a szélesség. Aztán a csomóponti környezetek azok ugye külön kritikusak, ahol derékszögben kellene kanyarodni, de úgy, hogy még ott van egy jelzőlámpa oszlopa, vagy egy közvilágítás oszlopa, vagy bármi, arról nem beszélve, hogy a forgalomtechnikai problémák, tehát ezekben a projektekben igazából nem is volt indikátor, és nem is volt szempont, hogy a csomópontokat hogyan oldják meg. És ezért az lett a végeredmény, hogy hát valahogy átkalapálták őket, de nem volt úgy megtervezve, ahogyan ezt meg kellett volna tervezni. És akkor most, amikor jönnének a kargók, meg jönnének a rollerek, akkor igazából az a probléma, hogy ez a hálózat erre teljesen alkalmatlan. Ez egy nehéz kérdés.
2: Segítve az e-rollerrel, vagy akár a biciklivel közlekedőket, az egymás mellett élést, biciklisként mire figyeljünk, rolleresként mire figyeljünk, ha e-rollerrel közlekedünk, ha kerékpár úton megyünk, hogyan közlekedjünk mindannyian együtt, szabályosan, miket javasolnátok, hogyan érdemes jó közlekedni?
0: Jó kérdést tettél föl, mert mindjárt meg is válaszoltad, hogy mire figyeljünk, hát legelőször is egymásra. Ugye, tehát akármivel megyünk éppen, mindenképpen figyeljünk egymásra, és hát sajnos a sebességre világos, hogy mindenki sietni szeretne, de minél nagyobb lesz a sebesség, annál könnyebben csatolhatunk.
1: Igen, a sebességkülönbség az nagyon fontos, és kerékpáron ülve tényleg furcsa, amikor megy az ember mondjuk 20 km/h sebességgel, és akkor a semmiből zajtalanul viszonylag közel elmegy, első itt mellettünk 45-50-nel mondjuk egy roller. Ez Miskolcon is napi szinten van. Itt is tulajdonképpen ugyanazokra kellene figyelni, mint mondjuk, ha egy autóval megyünk, hogy vagy a oldaltávolságotra figyeljünk, tehát nagyobb oldaltávolságból előzzük meg, kerüljük meg, hogyha adott a lehetőség, ha pedig nem, akkor meg igenis előtte lassítsuk le a rollert, hogy a különbség az csökkenjen.
2: Ugye majd készül valamikorra valamilyen új kressz tervezet, de ugye az e-rolleresekre már most rögtön szeretnének új szabályokat bevezetni. Mit lenne érdemes? Tudom, hogy már egy előző kérdésben ezt boncolgattuk. Mi lenne az, amit ti láttok akár ilyen közlekedő egyesületként, hogy mit lehetne? Az infrastruktúrát beszéltük, hogy az se a legmegfelelőbb, de ugye ez adott. Mégis hogyan lehetne úgy szabályozni, hogy mindenkinek jó legyen?
0: Végül is azok az alapelvek, amikről már szerintem sokszor beszéltünk, hogy ugye van alapvetően két kategória, és a kettő között ott van az a bizonyos 25-ös határvonal. Ez megadja szerintem a roller szabályozásnak az alapkereteit. És akkor ami 25 alatti, arra kerékpározáshoz hasonló szabályok, azokon a felületeken közlekedjen, amelyiken egyébként a kerékpár is, az ennél nagyobb, az pedig mintha segédmotoros kerékpár lenne. Egyéni védőeszközök tekintetében is, meg vezetési jogosultság tekintetében, tehát mondjuk a 25 alatti hozzához nyilván ne kelljen vezetői engedély, ugye a 25 fölöttihez ahhoz ott a segédmotoros kerékpárnak megfelelő, tehát ugyanúgy, ezek szerintem ilyen teljesen egyszerű dolgok. Én személy szerint az ilyen teljesítmény korlátokban nem nagyon hiszek, nem nagyon van ennek értelme. gondoljuk el, hogy például, ha én nekem van egy Ferrari, és én lakom egy lakópihenővezetben, azért mondom a lakópihenővezetet, mert ott ugye a jogszabály erejénél fogva 20 km per órával közlekedhetek legfeljebb a Ferrarimmal. Ugye ez nem tipikus sebesség a Ferrarira, és lehet, hogy van is benne, marad benne némi teljesítménytartalék, ha én csak 20-szal megyek, ha tudok egyáltalán, de senki nem mondja azt, hogy azért nekem nem lehet egy Ferrarim, vagy nem mehetek be egy lakópihenővezetbe a Ferrarival, mert annak van egy teljesítménytartaléka. Pedig a Ferrari le sincs korlátozva, tehát én elvileg 200-zal is, vagy nem tudom mennyivel be tudok oda rongyolni, nyilván nem lenne normális, de be tudok. Ehhez képest ugye a rollernél le van korlátozva a 25 km per órára, és akkor mégis megjelenik ez, hogy de miért annyi a teljesítménye, meg miért 1000 watt, meg miért nem 1000 watt, teljesen mindegy.
1: Meg igazából van egy műszaki probléma is ezzel, vagy műszaki lehetőség hiánya, hogy a rollereknél, gyakorlatilag, hogyha az elektromos motorokat visszamegyünk, nagyon nehezen mérhetők hagyományos módon, vagy nehezen összehasonlítható egy belső égésű technikára alapozott teljesítménymérés. Tehát míg az elektromos motornál nagyon könnyű rövid ideig túlterhelni, és ilyenkor a teljesítmény egy adott motorból a többszörösét ki lehet venni. Tehát mondjuk egy példát, régebben nagyon divatos volt a rollereknél is a 250 wattos teljesítmény, névleges teljesítmény, de egy olyan rollerből 1000 wattot is ki lehet venni, míg egy Trabantból, ami mondjuk 20 lóerő vagy 25 lóerő, ott nem lehetett rövid ideig kivenni 100 lóerőt. Tehát teljesen más dimenziók lettek ezekkel a új lehetőségekkel. A másik dolog meg ellenőrzésnél nagyon nehezen mérhető egy rollernek a teljesítmény, sőt, teljesen képtelenség. Tehát hiába megy ki egy műszaki állomás, nem fogja tudni megmérni, mert egy autónak is nagyon-nagyon komoly dolog megmérni a teljesítményét. Ezért meg ugye, amit Zoli is említett, hogy hát most az, hogy mekkora teljesítménye, igazából ez irreleváns a közlekedés szempontjából. Ennél sokkal fontosabb, amit mi számtalanszor elmondtuk, csak nem magyaráztuk, hogy a veszélypotenciál az a leginkább a tömegnek és a sebességnek a kettősségéből adódik. Ezért nagyon fontos az, hogy mekkora tömegű a jármű az utasával együtt, illetve hogy mekkora sebessége megy, mert ez a legfontosabb, így tudjuk a legjobban védeni a városokat, az embereket, hogyha tisztában vagyunk ezzel, hogy a sebességnek nagyon-nagyon fontos szerepe van.
2: Például az, hogy ugye említettük, vagy ti is említettétek, hogy a 14 éves kor lenne az ideális, hogy akár szülőket, gyermekeket, vagy felhasználókat hogyan lehetne segíteni, vagy nem tudom, hogy nyugaton vannak-e ilyen minták, hogy megfelelően jól használjunk egy ilyen kerékpárt, ugye veszélyeket ki tudjuk küszöbölni, és hogy tényleg mindenki együtt tudjon közlekedni, hogy ez hogyan lehetne segíteni, még jobban beépüljön, úgymond a szabályos felhasználása a társadalom tudatába.
0: Hát ugye maga a jogalkotó is segíthetné, hiszen hogyha lenne jogszabályban meghatározott életkor, akkor az mindenképpen adna valami fajta iránymutatást, még akkor is, hogyha valószínűleg lenne, aki azt nem követné, vagy nem tartaná be, de hát az is sokat segítene, hogyha egy picit csillapodna, én úgy érzem sokszor, hogy minthogyha itt a társadalomban, vagy annak egy részében lenne egyfajta hisztéria is a rollerek kapcsán, és ezt mondjuk akár néha bizonyos médiák is még egy picikét úgy tovább fújják, hogyha objektívebben beszélgetnénk róla, meg elmondanánk az előnyeit is, most egy picit erről is volt talán szó, előnyeit, hátrányait, akkor talán jobban beépülne a tudatba, mert nyilván ez nem egy világ megváltó eszköz, ez egy lehetőség a nagyon-nagyon sok közül. Biztos, hogy meg kell találnunk a helyét, nem az eltiprása a megfelelő megoldás, hanem az, hogy megkeressük a helyét, de az is biztos, hogy az látszik, hogy egyelőre ez a folyamat nehezen megy.
3: Előnyök, hátrányok, infrastruktúra okozta kihívások, a jelenlegi magyarországi szabályozásból adódó ellentmondások. Elektromos rollerek a miskolci közlekedésben. A témában Kunhalmi Zoltánnal és Vascsák Rolanddal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület képviselőivel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
4: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repetor. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Az Európa Rádió stúdiójában jártak a Miskolci Kulturális Központ média műhely napközés táborának résztvevői. Ez a foglalkozás újdonság a központ táborainak kínálatában. A látogatás alkalmával Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével és a napközi résztvevőivel Nagy Vince Norberttel, Csontos Hannával, Ficsor Annával és Nemesi Ogusszal beszélgetünk.
2: Igazából engem mindig is érdekeltek ezek a rádiók, meg ilyenek, meg igazából ugye láttam, hogy megyünk különféle rádióba is, hogy hát én nagyon szeretek beszélni is, meg ilyenek. Meg néztem, hogy amúgy ez egy ilyen teljesen új tábor, és úgy ki akartam próbálni, hogy milyen egy teljesen új táborba lenni, nem abban, ami már több éve úgy működik, hanem úgy érdekelt az, hogy milyen az, mikor legelsőnek vagyok egy táborban, vagy nem legelsőnek, hanem ilyen nagyon, mikor kezdődik ez az egész tábor, és akkor vagyok.
3: Én azért jöttem ebbe a táborba, mert engem az is érdekelt mindig, mert hogy amikor van egy ilyen felvétel rádióknál, akkor ez hogy történik? Szóval, hogy én mindig egy ilyen szobát képzeltem el, mint ez is, de teljesen full sötétbe, és csak egy lámpa így világít, hogy adás. És amikor megmutatta nekem anya, hogy van egy ilyen tábor, én mondtam, hogy igen, persze, azonnal. És ekkor volt az, hogy mondtam, hogy rendben, akkor mondta anyu is, hogy akkor mehetek, és hogy akkor így bejövök, és akkor hát ez nem is olyan fekete, meg egy lámpás szoba, amit elképzeltem. És azért is jöttem a táborba, amit Vince mondott, hogy milyen, amikor először van az ember, hogy legelső között próbálja ki a tábort.
4: Én azért jöttem a táborba, mert ilyen média szakon mennék tovább, hát hogy grafika, animáció, és hát már érdekes volt a címe is, meg ahova mondták, ugye, hogy hova megyünk, és tudtam, hogy ilyen máshova, vagyis máskor oda nem mehetünk.
1: Neked?
5: Hát én régebben is fotóztam, meg videóztam, és akkor hát ezért is, meg igen, hogy rádiókba megyünk, meg tévébe, és ezért is jöttem ebbe a táborba. Meg hogy ilyen új tábor azért is.
1: És mi mindent tapasztaltatok az egy hét alatt? Mi tetszett a legjobban nektek? Igen, Vince?
2: Hát, nekem igazából leginkább azt tetszett, hogy ilyen, hogy mikor legelsőnek mentem, még én azt hittem, hogy hát lehet az, hogy nem is lesz annyira ez jó, mert hogy egyedül voltam, ez nem olyan tábor volt, hogy már ismertem is embereket. Aztán úgy kezdtem barátkozni, és egyre jobb lett a környezet, sokkal ilyen családiasabb lett az egész, és a végére meg már azt láttam, hogy én innen nem is akarok annyira elmenni, mert ez egy nagyon jó tábor.
3: Én azt szerettem a legjobban a táborban, amikor villamosoztunk, mert ott nagyon jó volt a hangulat, meg amikor játszottunk ilyen társasokat, meg a activity-t, és mindegyik hely nagyon tetszett. Amikor beléptem a táborba, akkor megjelent 3 ismerős arc is, akiket ismertem már az iskolából is, és elkezdtem én is barátkozni, és először csak 2 emberrel kezdtem el barátkozni, sőt, először csak 1 emberrel, akkor éppen egy vitát döntöttünk el, és úgy barátkoztunk össze. A másik hát az meg csak úgy jött velünk, és akkor összebarátkoztunk. Szóval én így nagyon, nagyon tetszett a tábor.
4: Nekem azt tetszett a legjobban, hogy kipróbálhattuk a híradóban is, hogy milyen lehet szerepelni, meg milyen lehetett olvasni, meg magunkat ugye hallani, hogy közben mikrofonba beszélünk, meg hogy voltunk mindenféle rádióban, meg még itt a Európa Rádióban is.
5: Hát nekem is ezt tetszett benne, hogy voltunk mindenféle rádióban, tévében is, és hát meg amikor közösen játszottunk, és akkor ezek.
1: És szerintetek jó ez a szakma? Rádiózás, tévézés, titeket érdekel? Miért érdekel, ha érdekel titeket?
2: Hát igazából elkezdett engem érdekelni ez az egész, mert én elsőnek azt hittem, hogy ez igazából arról fog szólni, ugye a médiatábor, hogy ugye itt ilyen, hát nem is tudom, megismerkedünk mondjuk, ugye, hogy milyen a rádiózás, és így is lettem úgy, csak én még arra gondoltam mondjuk, hogy azzal is megismerkedünk, hogy milyen a videókészítés, vagy ilyenek, viszont igazából ez is szerintem sokkal jobb, hogy inkább a táborban egy dologra figyeltünk, és nem többre. És ez az egész rádiózás, ez engem úgy elkezdett érdekelni. Szóval igazából ki tudja, lehet, hogy rádiós leszek. Igazából ki tudja, mit az a még a jövő.
1: Úgy legyen. Többiek?
3: Én amikor kicsi voltam, és még nem döntöttem el, hogy mit szeretnék lenni, akkor én gondolkodtam azon is, mert papáik mindig hallgatták a rádiót, meg anyuék is mindig rádiót hallgattak, meg tévét néztek, és érdekelt mindig engem, hogy ez hogyan történhet belülről, hogy belülről hogyan néz ki. Nem az, amit már mi látunk, és amikor megjöttem a táborba, és elmentünk az első rádióhoz, ugye a Rádió M-hez, akkor kezdett el így érdekelni, hogy hú, ez ilyen tényleg? Szóval, hogy ezt most nem megjátszák? Ez komolyan ilyen? És akkor mondják, hogy igen, ez ilyen, és hogy akkor így elkezdett egy picit érdekelni, hogy lehet, hogy B-tervnek ezt is beteszem.
1: Jön, telik még nektek a nyári szünet, mi mindent fogtok még csinálni, vannak-e még tervek?
2: Hát eddig jól telik nekem a nyári szünet is. Igazából volt, ugye most van ez a tábor, de amúgy most ilyen kicsit nyugodtan minden, meg ugye megy mindenki mostában nyaralni is, ahogyan mi is megyünk majd. Úgyhogy nekem ez a nyár eddig tökéletes, nagyon jó.
1: Gyorsan telik a nyári szünet, hogy érzitek?
3: Igen. Most kezdődött, de már ez a harmadik tábor, amiben vagyok.
6: Ez egy vadonatúj tábor a Miskolci Kulturális Központnak. Minden évben rendezünk nyári napköziket, amit itt a Európa Rádió hullámhosszán is sokszor promotálunk, de ez most ebben az évben egy olyan új ötlet volt, aminek nagyon örültünk. A szakmai igazgatónkkal ültünk össze gyakorlatilag, és azon ötleteltünk, hogy mi lehet, ami nagyon kelendő, és mégis felkelti a gyerekek érdeklődését. A média táborra esett a választás, főleg úgy, hogy a Miskolci Kulturális Központ kollégái és szakmai vezetői tulajdonképpen mind letették emellett a voksukat, és hát azt szerettük volna, és ez volt az eredeti terv, hogy a közszolgálati médiumokba és a kereskedelmi médiumokba elvisszük a gyerekeket, ezt megmutatjuk nekik, nem is mi, hanem az ott dolgozó szakemberek, az ott dolgozó rádiósok és televíziósok, és egy kicsit betekintést nyerhetnek ebbe is, hiszen én ezt olyan sokszor el szoktam mondani, hogyha az én időmben, amikor én voltam ilyen idős, mint most a gyerekek, 10 és 14 év közötti korosztályt vártunk, akkor én nagyon örültem volna ennek, hogy Miskolc szinte minden médiumába betekintést nyerhetünk, tehát természetesen videós tartalmakkal, podcasttel is foglalkoztunk az online felületekkel, de ami nagyon fontos, két olyan napunk is volt, ahol művészeti ágak is belekerültek, az egyik a fényfestés volt hétfőn, ahol Gregovszki Gábor grafikus kollégánk és nemzetközi szintű fényfestő tartott a gyerekeknek előadást, és csütörtökön pedig Malejko Benyámin az AI képgenerálásról. Ez is nagyon felkeltette az ő érdeklődésüket. Én úgy summáznám, hogy az egész tábor nem csak vadonatúj volt, hanem nagyon sikeres is. Úgyhogy gyakorlatilag 10 feletti létszámmal dolgoztunk. Ez pont elég volt, és azt gondolom, hogy a gyerekek is, bár ezt majd fogják a rádióhallgatók hallani, de hogy nagy megelégedéssel tekintenek vissza erre a hétre.
1: Milyen korosztály jelentkezhetett?
6: 10 és 14 év közötti gyerekeket vártunk. Igazából arra appelláltunk, hogy már felsősök legyenek, és értsék azt, amit azért ezek a szerkesztők és szakemberek mondanak nekik, de szerintem ezzel nem volt probléma.
1: Mik a tapasztalatok, mi minden történt velük is, és mit mondanak a diákok?
6: Hát, hogy mi minden történt, azért voltak játékos feladatok is, de mondom, az cél volt, hogy mindenhova ellátogassunk, ahol Miskolcon el lehetett látogatni. Egy-két helyet hagytunk ki, de csak azért, mert egyszerűen nem fért bele a programba. Ha nagyon szlengül szeretnék fogalmazni, akkor nem akartuk kisütni egy nyári napköziben a gyerekek agyát. Tehát nem ez volt a cél, hanem hogy igen, felszedjenek információkat, tehát ellátogattunk a Miskolc televízió stúdiójába, sőt, hát ott beszélhettünk újságíróval is, és körbe bevezettek minket, megmutatták a televíziózás csínyát, binyát, az biztos, hogy nagy élmény volt, de ugyanígy a rádiókban is, tehát a kereskedelmi médiumokat is láthattuk, itt pedig az Európa Rádió stúdiójában én azt gondolom, hogy nagyon kitettetek magatokért, hiszen ügyvezető úr Sike Gábor beszélt a rádióról, magáról a Európa Rádióról, és a szerkesztő pedig te, ugye Vanda, a szerkesztés csinyát, bínyát mutattad meg, vagy a szerkesztésnek a menetét vághattak, vagy a vágási folyamatot, milyen, amikor visszahallják saját magukat, Attila pedig ugye a technikai részről beszél, de hát abból látszik, hogy nagyon felkeltettétek az érdeklődést, hogy már gyakorlatilag több mint egy órája itt vagyunk, és még mindig nagy szemekkel figyelünk, és még mindig tudtok újat és érdekeset mondani a srácoknak.
3: Az Európa Rádió stúdiójában jártak a Miskolci Kulturális Központ média műhely napközis táborának résztvevői.
4: A tábor résztvevőivel készült beszélgetésünket hallották.
3: Csontos Hanna,
4: Ficsor Anna,
5: Nemesi Ogúz
2: és Nagy Vince Norbert, valamint Tamás Krisztián kommunikációs menedzser.
5: És a riporter Lénárt Vanda nevében is búcsúzunk.
7: Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Porpáci Krisztina államtitkár szerint új alapokra kell helyezni a túlterhelt háziorvosi rendszert. A szadai háziorvos felmondási esete rávilágított az alapellátás évek óta fennálló rendszerszintű problémáira. Párbeszéd hatására az önkormányzat hozzáállása megváltozott, így a szadai orvos folytatni tudja munkáját. Az államtitkárság elkészítette az alapellátás fejlesztési programját a helyzet tartós rendezésére. A tervek között szerepel az Országos Alapellátási és Módszertani Intézet és 164 integrált centrum létrehozása. Az új központok segítenek a helyettesítésben, a humán erőforráspótlásban és a szociális feladatok koordinálásában. A reform megújítja a finanszírozást, csökkenti az adminisztrációt és ösztönző programokat kínál fiatal orvosoknak. A minisztérium célja, hogy a házi orvosok a rendszer hiányosságai helyett újra a betegek gyógyítására fókuszálhassanak. Több berendezés meghibásodása miatt korlátozottan érhetők el a röntgen és CT vizsgálatok Veszprémben. A Csolnoki Ferenc Kórház központi képalkotó diagnosztikai centrumát érinti a műszaki probléma. Az intézmény azonnal megtette a szükséges lépéseket a gépek mielőbbi megjavítása érdekében. A betegellátás biztonságáért már intézkedtek a szervizelésről és a betegutak átszervezéséről. A kórház hangsúlyozta, hogy a sürgős röntgen és CT vizsgálatok elvégzése továbbra is biztosított. A súlyos sérülteket szükség esetén mentőkkel egyeztetve más egészségügyi intézményekbe szállítják. Az elmaradó vagy áthelyezett, előre tervezett vizsgálatokról közvetlenül értesítik az érintett betegeket. Folytatódik a 100A vasútvonal karbantartása. A MÁV most Kőbánya Kispesten végzi a munkálatokat. Hegyi Zsolt vezérigazgató kiemelte, hogy a megbízható közlekedéshez az infrastruktúrára kell figyelni. A július 19-ig tartó Abonyi és Ceglédi szakasz után visszaállt az eredeti 120 km/órás pályasebesség. Nyár végéig Kőbánya Kispesten váltócseréket, vágányfelújítást és felüljáró szigetelést végeznek. A MÁV saját forrásból megvalósuló munkálatai ősszel Pilis és Albert-Irsa térségében folytatódnak. A Duna House adatai szerint idén visszafogott a kereslet és csökkent az ingatlan piaci forgalom. A 100 millió forintnál drágább lakó ingatlanok adásvétele ugyanakkor lendületet vett az utóbbi időben. A drágulás miatt egyre több lakás éri el a 100 milliós határt. A prémium kategória pedig már 300 milliónál kezdődik. Az olcsóbb ingatlanok forgalmát az Otthon Start pörgette fel, még a drágábbakat főként önerőből vásárolják. A drágább lakásoknál a hitel már nem előfeltétel, csupán kiegészítő eszköz a finanszírozáshoz. A legfelső prémium szegmensben változatlan maradt az adásvételek száma, de az értékesítéshez komoly tapasztalat kell. A ponthatár hirdetéssel induló albérleti főszezon az idén az elmúlt 5 év legalacsonyabb keresletével rajtol. A bérleti piacról az Otthon Start program von el jelentős keresletet a fiatal vásárlók megszólításával. Még Budapesten már az árak csökkenésében is látszik a gyengébb kereslet, több vidéki városban drágultak a lakások. A vármegyeszékhelyeken a kislakások havi bérleti díjának középértéke 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. A legnagyobb egyetemi városok közül Debrecenben a legdrágábbak a Garzonok 170 ezer forintos mediánárral. A kedvezőbb áru egyetemvárosok közé tartozik Miskolc, ahol a garzonlakások havi medián bérleti díja 110 ezer forint. A szakértők szerint a tavalyi évhez hasonlóan idén-nyáron sem várható hatalmas keresleti boom az albérletpiacon. A rendkívüli aszály miatt vízkorlátozást vezettek be Bihar megye 8 településén Romániában. A Körösök vízügyi igazgatóságának vezetője szerint a térségből több mint egy évnyi csapadék hiányzik. Székelyhídon, Magyarremetén és Papfalván éjszakára teljesen felfüggesztik az ivóvíz szolgáltatást. A folyók vízhozama drasztikusan lecsökkent, a Fehérkörösön a júliusi átlag mindössze 5%-át mérték. A Berettyó és a Sebeskörös vízszintje is kritikus, a hegyvidéki patakok csak nem fele kiszáradt. A vízügyi szakemberek szerint az aszályos helyzet legkorábban az ősz közepén enyhülhet a régióban. A hosszantartó szárazság a mezőgazdaságot is sújtja, Arad megyében jelentős kárt okozva a gabonafélékben.
0: Az időjárásról.
1: Többfelé kell gomoly felhő képződése számítani, és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor-zivatar a folytatásban. Az északi-északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Jazz műsor. Tájékoztatom a kedves Európa Rádió hallgatókat, hogy múlt heti műsor témánk az a Szolnoki Péter elvesztésének apropóján leadott rádióműsorhoz tartozik még egy információ. Szolnoki Péter búcsúztatása július 27-én hétfőn lesz, délután 3-kor a Biatorbágyi katolikus temetőben. Külön kérik a érkezőket, hogy csupán egy-egy fehér virágot hozzanak magukkal, amennyiben el akarnak jönni erre a búcsúztatásra. Továbbá maga a temető szűk utcában van, parkolási lehetőség nem nagyon kínálkozik, tehát kérik a szervezők, hogy távolabb álljanak le, ne itt legyen zsúfoltság. És akkor nézzük a mai műsort, mely a Fúzió Group New Visions 2025-ös TomTom Recordsnál megjelent lemeze. Lesz egy olyan zenekarról beszélünk, amely gyakorlatilag 20-valahány éve rengeteg lemezzel a háta mögött és hihetetlen profizmussal szólal meg. A zenekar vezető egyébként az a Szendőfi Péter, akinek én elképesztő, tehát imád, csodálója vagyok, hihetetlen, ahogy amilyen elkötelezettséggel ő kezeli a műfajt, a jazzt, a játékát, és egyáltalán a zenéhez való viszonya lenyűgöző számomra. Ez alkalommal a közreműködők között van Kertész Erika ének hangjával is. Nézzük a zenekartagokat, tehát Kertész Erika lesz, akit énekelni hallunk, Elek István szaxofonozik, Kormos János gitározik, Horváth János billentyűs hangszerek, Szuna Péter basszusgitár, Szendőfi Péter dob. A lemez egy picit hosszabb, mint a műsor időnk, úgyhogy valószínűleg az utolsó felvétel már sérülni fog. Nézzük akkor a 9 felvételt. A Recall-al indulunk. Ja, igen, az összes szerzemény ugye Szendőfi Péter nevéhez köthető. A Recall-al indulunk, a Buff of Nether lesz a 2-es, a Phantom Vision a 3-as, a Seven Sisters a 4-es, az Action Matters lesz az 5-ös, a New Visions a címadó felvétel a 6-os, You Won't Get Away From This a 7-es, Alone Together 8-as, Mirror Sessions a 9-es, és véletőleg ez már ugye vagy el se indul, vagy le lesz keverve. Induljon akkor most 2025-ből a TomTom Records kiadásban megjelent Fúzió Group lemez, a New Visions.

0: az Európa Rádió hallgatók. Ezen a héten a jazz műsorban a Fúzió Group New Visions 2025-ben megjelent a TomTom Records gondozásában publikált lemezét hallgathattuk meg. Annak elméletileg 8 felvétele biztosan belefért a műsoridőnkbe. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Porpáci Krisztina államtitkár szerint új alapokra kell helyezni a túlterhelt háziorvosi rendszert. A szadai háziorvos felmondási esete rávilágított az alapellátás évek óta fennálló rendszer szintű problémáira. Párbeszéd hatására az önkormányzat hozzáállása megváltozott, így a szadai orvos folytatni tudja munkáját. Az államtitkárság elkészítette az alapellátás fejlesztési programját a helyzet tartós rendezésére. A tervek között szerepel az Országos Alapellátási és Módszertani Intézet és 164 integrált centrum létrehozása. Az új központok segítenek a helyettesítésben, a humán erőforráspótlásban és a szociális feladatok koordinálásában. A reform megújítja a finanszírozást, csökkenti az adminisztrációt és ösztönző programokat kínál fiatal orvosoknak. A minisztérium célja, hogy a házi orvosok a rendszer hiányosságai helyett újra a betegek gyógyítására fókuszálhassanak. Több berendezés meghibásodása miatt korlátozottan érhetők el a röntgen és CT vizsgálatok Veszprémben. A Csolnoki Ferenc Kórház központi képalkotó diagnosztikai centrumát érinti a műszaki probléma. Az intézmény azonnal megtette a szükséges lépéseket a gépek mielőbbi megjavítása érdekében. A betegellátás biztonságáért már intézkedtek a szervizelésről és a betegutak átszervezéséről. A kórház hangsúlyozta, hogy a sürgős röntgen és CT vizsgálatok elvégzése továbbra is biztosított. A súlyos sérülteket szükség esetén mentőkkel egyeztetve más egészségügyi intézményekbe szállítják. Az elmaradó vagy áthelyezett, előre tervezett vizsgálatokról közvetlenül értesítik az érintett betegeket. Folytatódik a 100A vasútvonal karbantartása. A MÁV most Kőbánya Kispesten végzi a munkálatokat. Hegyi Zsolt vezérigazgató kiemelte, hogy a megbízható közlekedéshez az infrastruktúrára kell figyelni. A július 19-ig tartó Abonyi és Ceglédi szakasz után visszaállt az eredeti 120 km/órás pályasebesség. Nyár végéig Kőbánya Kispesten váltócseréket, vágányfelújítást és felüljáró szigetelést végeznek. A MÁV saját forrásból megvalósuló munkálatai ősszel Pilis és Albert-Irsa térségében folytatódnak. A Duna House adatai szerint idén visszafogott a kereslet és csökkent az ingatlan piaci forgalom. A 100 millió forintnál drágább lakóingatlanok adásvétele ugyanakkor lendületet vett az utóbbi időben. A drágulás miatt egyre több lakás éri el a 100 milliós határt. A prémium kategória pedig már